halászfia. Egyszer elment a paraszt halászni a Vála folyóra. Szerencsés napja volt. Olyan sok halat fogott, hogy a kezét dörzsölgette nagy gyönyörűségében. Már éppen készülődött, hogy hazainduljon a gazdag zsákmánnyal, amikor egy rémes, zöld szakállú öreg mászott ki a vízből. A szakálla hénárból volt, és rákok hemzsegtek benne. Szeme zavaros volt, akár a víz. Az öreg maga Vúmurt volt, a vízi szellem, a vizek királya. Sok ajándékot kaptál tőlem, halász, mondta Vúmurt. Ezért hozzál te is ajándékot nekem. Miért ne hoznék? Hálás nép a mi fajtánk, feleli a paraszt. Csak éppen nincs mit adnunk ajándékba, szegények vagyunk. Ugyan, paraszt, ne tettesd olyan szerencsétlennek magad. Mindig találni olyat, amivel ajándékot viszonozzon az ember, csak keresni kell. Hát csinálhatok neked új lábbelit, ajánlotta a paraszt. Nicsak, már ki is ötlöttél valamit. Csoda fickó vagy te, hallod-e? De minek nekem a te lábbelid? Hanem ide hallgass. Ha gyereked születik, azt ad nekem ajándékba. Gyerekem, mit nem mondasz? Hát rendben van, legyen úgy, ahogy akarod. Hálás nép a mi fajtán. Magában pedig azon gondolkodik, lesz-e még vajon gyerekünk? Mikor hazaért, elmesélte az asszonynak a Vúmurttal kötött egyességet. No, asszony, lesz most már halacskánk, dicsekedett. Magával a vízi szellemmel vagyok egyességben. Micsoda jól fogunk élni! De az asszony nagyon elszomorodott. Jobb lett volna, ha megmaradsz egyszerű halásznak. Nem jó dolog varázslókkal barátkozni. Az ilyenektől semmi jót nem várhat az ember. Nem értesz te ehhez, asszony? Mi rossz van abban, ha mi nekünk is jut az ő gazdagságából? Ettől a folyó nem lesz szegényebb, mi viszont meggazdagodhatunk. És a gyerek? Hát, talán már úgy sem lesz. De néhány hónap múlva fiúk született. Mikál. Kemény kötésű, szép fiúcska. Igen-igen gyorsan nőtt. 18 éves korára olyan délceglegénnyé serdült, hogy irigyelte az egész falu. Szomorú volt a paraszt, amikor arra gondolt, hogy föl kell áldoznia egyszülött fiát. Gondolkodott, törte a fejét, reménykedett, még bele is őszült időnap előtt. Néha azt hitte, hogy Vúmurt megfeledkezett az egyességről. Máskor meg arra gondolt, hogy talán a városban rejti el a fiút. Az is megfordult a fejében, hogy inkább önkezével vessen véget az ember az életének, mintsem a vízben lejje halálát. De minek kell Vúmurtnak az ember fia? Ki tudja? Mikál úgy nőtt, mint egy fiatal tölgy. Nem volt beteg sosem, nem érte semmi baj. Azután eljött az idő, amikor Vúmurt figyelmeztette az öreget a régi egyességre. Emlékeztette és meg is fenyegette, hogy baj lesz, ha nem állja szavát. Mit tehetett? Sokáig emésztette magát az öreg, de a szó nem madár. Ha kiengedted, nem kaphatsz utána. Mit volt mit tennie? El kellett mondania az egész történetet a fiának. Amikor Mikál meghallotta a szomorú igazságot, lehorgasztotta a fejét. Erős fiú volt, sosem esett kétségbe. Gondolkodott. Ha elrejtőzik, ha beveszi magát az erdőbe, semmiféle Vúmurt meg nem találja. De mi lesz akkor az apjával?
keményen meg kell fizetnie.

0: helyezkedik le a földre. Aztán a galambok hirtelen gyönyörű lányokká változtak. Fehér habsejem ruha volt rajtuk, kibontott hajuk vállukra, mellükre omlott. A lányok vidáman hancúroztak, nevetve ugráltak a vízbe. Csak egy maradt mindig a parton, és lopva Mikált nézegette. A fiú nem tudta levenni róla a szemét. Úgy tűnt neki, mintha a lány mondani akarna valamit. Mikor a lányok megelégelték a fürdést, kijöttek a vízből, és szépítgették magukat. Az egyik kamilla virágot tűzött a hajába, a másik nefelej cselékesítette hófehér ruháját. Az, amelyik Mikált nézegette, a legszebb, a legkarcsúbb, hosszú aranylen haját fésülgette, és csak állt a parton. Hirtelen, mintha valaki megijesztette volna őket, visszaváltoztak galambá, és gyorsan fölrepültek a magasba. Abban a pillanatban Vúmurd bukott ki a vízből, és a fiú előtt termett. Láttad az én szépségeimet? Kérdezte. Az egyik közülük a te barátnőd lehet. Ha felismered őt a többi galamb között, fekete galambá változol. Ha nem, remeterák leszel, és víz alatti palotán bejáratát fogod őrizni. Zöld vízi növényekkel átfont vékony kezével intett egyet. Erre újra megjelentek a fehér galambok. Köröztek egyet Mikál feje fölött, aztán leszálltak a partra, ahova az előbb. Teljesen egyformák voltak. Hogyan különböztethetné meg őket? A galambok ittak a folyóból. Isznak, aztán hátrahajtják a fejüket, hogy könnyebb legyen a nyelés. Csak egy galambocska nem iszik. Áll a parton, szárnyát leeresztve, tollacskáit tépdesi. Eltalálta Mikál, hogy ez az ő választottja, és rámutatott. Rendben van, mondta Vúmurd. Te leszel a galambjaim vezére. Attól kezdve Mikál minden időt Olenkájával töltött. A galambok elrepültek, hogy teljesítsék az öreg parancsait, aztán, mikor visszatértek, leereszkedtek hozzá a folyó fenekére, és halként éltek a vízben. Szomorú volt Mikál és Olenka, hogy halként kell élniük a folyóban. De igyekeztek kihasználni azt a napot, amikor Vúmurd elküldte őket, hogy sötét ügyeit intézzék. Akkor galambá változtak ők is. De útközben elváltak a többiektől, és másfelé repültek. Amikor Vúmurd megtudta, hogy a két galamb elszökött, üldözésükre küldte a többit. Siettek a galambok, hogy megkeressék a szökevényeket. Azok pedig csak repültek egyre messzebbre. Amikor már fogytán volt az erejük, leszálltak egy gazdag ember házának a tetejére, és ott kakassá változtak. Az üldözők raja elrepült mellettük. A 11 galamb visszatért Vúmurdhoz, és mesélik. Üldöztük már, majdnem utol is értük őket, amikor hirtelen valahová eltűntek. Csak a gazdag ember háza tetején láttunk 3 kakast egy helyett.
1: Ó, ti ügyetlenek, mérgelődött Vúmurd. Hát azok voltak a szökevények. Rögvest fogjátok el nekem őket, de élve, én meg majd víz alatti tuskóvá változtatom mindkettőt, hogy másoknak is elmenjen a kedve attól, hogy az öreg Vúmurdot becsapják.
0: Újra űzőbe vették őket. De mire a galambok a faluba értek, a gazdag ember háza tetején megint csak egy kakas kukorékolt. Megtudták az üldözők, hova rejtőzött el a galampár, és már majdnem utol is érték őket, amikor azok felröppentek a templom toronyra, ahol óriási galambcsapat tanyázott. Az üldözők föléjük szálltak, köröztek az öreg templom tornya körül, a falu fölött, az erdő fölött. De hiába, sehogy sem tudták

megkülönböztetni a szökevény párocskát a többi galambtól. Így hát dolguk végezetlenül tértek haza. Haragra gerjedt Vumurt, és megparancsolta, hogy süssék meg a 11 galambot, és szolgálják föl neki a pecsenyét vacsorára. Másnap pedig ő maga indult el Mikál és Olenka fölkutatására. Mire a templomhoz ért, a galambok már szétszélettek. Sokáig kereste, üldözte még őket. Végül ő maga is nélkülük tért haza. Mikál és Olenka pedig most már végleg visszaváltoztak emberré, és mindegyikük hazatért saját otthonába. Ne felejts el engem, mondta Olenka. Mindig várni fogom a rólad szóló híreket. Megbeszélték, hogy ha kék nefelejtset küldenek egymásnak, az azt jelenti, hogy hamar találkozniuk kell, mert valami fontos dologról van szó. És megesküdtek, hogy bármi történjék is, mindig hűek maradnak a kék virághoz. Olenka a bátyjához ment lakni, akinek pékműhelye volt. Ettől kezdve ő árulta a cipót, a kenyeret. Mikál pedig a szülőfalujába ment vissza, és a mezőn dolgozott. Hamarosan az apja a feleséget szemelt ki számára, egy falubeli lányt. Olenkáról, kisbarátnőjéről pedig már-már megfeledkezett Mikál. Ahogy mondják, eltűnik a szem elől, a szívből is kikerül. Ekkor történt, hogy az öreg halász elment a városba, a pékműhelybe, hogy kalácsot vásároljon az esküvőre. Nősül az én Mikálom, mondja Olenkának. Nem tudta az apa, milyen fájdalmat okoz a leánynak ezekkel a szavakkal. Elfelejtette hát az esküt, Mikál, gondolja Olenka. Én meg csak várom, várom, hogy mikor jön hozzám az én galambpárom. De ő egy másik galambot nézett ki magának. Akkor Olenka az ablakhoz ment, egy szál kék virágot tépett ki a cserépből, és beleszúrta egy gyönyörű pirosra sült kalácsba. Ezt a vőlegénynek küldöm ajándékba, mondta az öreg halásznak. A halász mindent megvásárolt, fogta Olenka ajándékát, és kis szekerén hazahajtott. Mikor Mikál ketté törte a kalácsot, meglátta benne a kék virágot. Eszébe jutott kis galamb barátnője, és az, hogy milyen jó is volt vele. Kirohant a házból, lóra kapott, és elvágtatott az ő hű kis Olenkájához. Azóta is boldogan élnek.

0: A gyűrű. Volt egyszer egy falu, abban élt egy család. Férj, feleség, meg a fiú. Történt egyszer, hogy az asszony megbetegedett, és minden ápolás ellenére meghalt. Néhány nap múlva azt mondja az apa a fiának.
1: Hallgass ide, fiam! Tudod jól, hogy az élet így nem tarthat tovább. Ki kell járni a mezőre, esténként hazajönni, kosztot készíteni, mosni. Nem repül a szánkba a sült galamb. Jobban tennéd, ha megházasodnál is. Asszonyt hoznál a házhoz, aki gondunkat viselni.
0: Ne is beszélj erről, apám, nem házasodom meg. Telt múlt az idő, megint szól neki az apja. Nézd, apám, én bizony nem házasodom meg. Ha még egyszer szólsz, elmegyek. Az idő csak telt múlt.
1: De fiam, ez az élet így nem tarthat tovább. Házasodj meg.
0: Apa, én figyelmeztettelek. Holnap elmegyek, eztán boldogulj magad. Másnap reggel útnak eredt a fiú. Összes vagyona a zsebében lapuló 2 frank volt. Csak mendegélt. Egyszer egy faluba ért. A templom téren, amelyen át kellett vágnia, nagy sokadalom gyűlt össze, és lutrit húztak. Aki nyert, egy kutyát és egy macskát kapott. A sorsjegy éppen 2 frankba került. Én bizony szerencsét próbálok, gondolta a fiú. Vett egy sorsjegyet, és az ő számát húzták ki. El is nyerte a kutyát, meg a macskát. Jaj, mihez kezdjek én ezekkel? A kutyát madzagra kötötte, a macskát meg a vállára rakta, azzal útnak indult. Útközben egy mezőre érve letelepedett egy fa alá pihenni. A macska a földre ugrott, és oda-oda törleszkedett a lábához. A kutya megszimatolt valamit, és azon mód elrohant, majd egy fél óra múlva egy nyullal a szájában tért vissza. A legény elvette tőle a nyulat. Kenyerünk az bizony nincs, de a nyulat azért megsütjük és megesszük. Így is történt. Megnyúzták a nyulat és tüzet raktak, az állat belső részeit a bőrével együtt elhajították. Ahogy a legény a bélre nézett, valami csillogásra lett figyelmes.
2: Hát ez mi a csuda?
0: Egy aranygyűrű volt. A nyúlpecsenyét megették, a gyűrűt meg eltette a fiú. Miféle gyűrű lehet ez? Gondolta magában. Hallottam ám, hogy vannak a világon varázsgyűrűk, amelyek gazdájuk minden parancsát teljesítik. Próbát teszek. Megparancsolom, hogy itt teremjen egy felnyergelt paripa, és én, a kutyám, meg a macskám a hátán üljön. Hip-hop! Ott termett a paripa nyergest. Ő, a kutyája és a macskája meg a nyergében. Így indult a kút. Estére egy nagy városba érkeztek, ahol hatalmas palota állt. Ez volt a király palota. Azt mondja erre a legény. Megparancsolom, hogy a palota előtt egy másik teremjen, amelyik 3-szorta szebb, mint a régi, én pedig kutyástul, macskástul benne legyek. Abban a szempillantásban a ló eltűnt. Reggelre ott termett egy hatalmas palota, ő meg kutyástul, macskástul benne. Látják ám ezt a király udvarmesteré és szolgái, amint nyitják reggel az ablakokat. Mennek a király színére.
2: Tudja, felséged, milyen évetünk ma engel? Csoda történt. Szemközt egy palota nőtt ki a földből. 3-szorta nagyobb, mint felséged, és hozzá még milyen gyönyörűséges.
0: A király nem hitte a dolgot. felállt, az ablakhoz ment, kihajolt, és még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Hívatta Tüstént az udvarmestereit. Menjetek el ahhoz az emberhez, aki oda átlakik, és mondjátok neki, megparancsolom, jöjjön a színem elé, látni kívánom. Így is tört. Oda mentek, bekopogtak az ajtó. Mikor bejjebb kerültek, látták, hogy minden csupa-csupa szénából van, még az asztalok és a szék. Király parancsára jöttünk, megmondjuk, elvárjam ma kegyelmedet ebédre. Engedelmeskedem, és ott leszek, mert a király szava parancs, felelte a legény. Délre oda is ment. A királynak volt egy leánya, és ezért ebéd közben egyre az alkalmat leste, hogyan is adhatná a legényhez a lányát. Csak hogy a leány mással járt jegyben. Addig ügyeskedett, míg végül összeboronálta őket. Akkor azt mondja a legény. Holnap délidőben elvárom felségteket ebédre, és akkor majd megtartjuk a lakodalmat. Így is történt. Másnap mind elmentek a legényhez, beléptek, leültek az asztal köré, de nem volt azon semmi a világon. A legénynek csak észrevétlenül megérintette a gyűrűjét is. Hopp! Tányér, pohár, kés, villa egy szempillantás alatt az asztalra termett, és minden csupa színaranyból. Azután az étkek is megérkeztek, mindenből a legfinomabb, a legjobb fogások, amik csak léteznek a világon, mind ott voltak. Látja ezt a király, és azt gondolja magában. Micsoda szerencséje van a lányomnak. Persze, a gyűrűt nem vette észre. Este aztán, amint szokás, nyugovóra tértek. Éjszaka az asszony arra lett figyelmes, hogy a férje lehúzza a gyűrűt, és az éjjeli szekrénye egy dobozba teszi. Halkan, nagyon halkan felkelt, fogta a gyűrűt, és azt gondolta. Valamikor voltak a világon varázsgyűrűk, és próbálták. Megparancsolom, hogy jó messze a nyílt tengeren egy kis palotában teremjek a jegyesemmel. Ez a legény kuldusként a kutyájával, macskájával együtt, mondanán teremjen az utcán, a palota meg tűnjön el. Azon nyomban teljesült a kívánsága. Ott termett első jegyesével a nyílt tengeren a palotában, a másik pedig szakadt koldusként, kutyástul, macskástul az utcán. A kastélynak meg hűlt helye lett. Mennek rököveste a király elé. Látná felséged, mi történt ma reggel? Mi történt? A kastélynak hűlt helye, a legény meg ágról szakadt a kutyástól, macskástól, lentén fereg az utca. Még parancsolom, hogy fogják még, és tegyék lakat alá. Mielőtt elvitték volna, azt mondja a legény a kutyájának meg a macskájának. Ide hallgassatok, ha nem találjátok meg a gyűrűt, végem van. Akárhogy is. Kerítsétek elő! A király ítélete pedig úgy szólt, hogy a legényt meg kell égetni a templomtér közepén. Míg a barátok és plébánosok az elítéltet gyóntatták a templomban, a kutya meg a macska útnak eredt. Megfordultak mindenfelé, erre is, arra is. Egyszer csak elértek a tengerpartra. A parton magas fenyők álltak. A kutya odaszaladt az egyik fenyő lábához, a macska meg felvászott a fára. aztán azt mondta.
3: Semmit sem látok.
0: Akkor felmászott egy még magasabb fenyőre.
3: Most sem látok semmit.
0: Azt mondja neki a kutya.
4: Próbálj meg amara is felmászni.
0: A macska felmászott, majd leereszkedett és azt mondta.
3: Éppen szemközt a nyílt tengeren áll egy palota. Biztosan ott vannak.
0: Akkor a tengerhez mentek. A macska a kutya hátára mászott, az meg a vízbe vetette magát, és csak úszott. Addig úszott, amíg a palotához nem értek. Azt azonban rácskerítés vette körül. A kutya belecsimpaszkodott a rácsba, és megtartotta magát. A macska meg beugrott.
2: Próbálj meg bejutni a palotába, mondta neki a kutya. Bemászol az asztal alá, amikor észrevesznek, majd meglásd, elég lettek majd néhány húst, meg kenyérdarabot. Te pedig edd meg, egy darabot meg hozzál nekem, hogy én is jól lakassak.
0: Így is tett a macska. Amikor odament, észrevették őkelmét, enni adtak neki. Elkapta a kenyeret, meg egy darab húst, aztán osty, kisurrant, és adott belőle a kutyának is.
4: Láttad a királylányon a gyűrűt?
0: Kérdezte tőle a kutya.
3: Igen, az ujján van, de lehetetlen hozzáférni.
2: Hallgass ide, ma este, amikor lefeküsznek, igyekezz bejutni a szobába, és lesd meg, lehúzza a gyűrűt, és azt is, hogy hová teszi.
0: Belopakodott a szobába. Azok előbb vacsoráztak, majd nyugovóra tértek. A macska meg eközben az ágy alatt feküdt és figyel. Egyszer csak látja ám, hogy a királylány lehúzza a gyűrűt és egy bántog ládikóba teszi, a ládikót meg kulcsra zárja. Több se kellett a macskának, kisurrant, és a kutyához szaladt.
3: A nyűrűt egy ládikóba tette. Hogyan kaparinthatnám meg? Lehetetlen hozzáférni. Na meg nem is tudom a ládikót elhozni.
2: Fognod kéne egy egeret.
0: Mondja neki a kutya. A macska térül fordul, még egyszer csak. Jókora egeret fog.
3: Ide hallgass,
0: mondja az egérnek.
3: Ha azt akarod, hogy ne egelek meg, hívd ide az összes többi egeret, mert egy kis munkát kell elvégeznünk.
0: Akkor az egér oda szólította az összes többi egeret.
3: Ebbe a dobozba egy lyukat kell fúrni,
0: adta ki a parancsot a macska. Felsorakoztak hát az egerek, és csak rágtak egész éjjel. Végül egy icili-picili-picili-picili kis lyukat rágtak rajta.
3: Hívd ide a leges-legapróbb egeret, aki csak létezik, hogy bebújhasson ezen a lyukon,
0: parancsolta megint az egérnek a macska. Akkor az egér csak ennyit mondott, hogy és már ott is termett egy kopasz kis egér, és bebújt a ládikóba. Lassan, nagyon lassan húzni kezdte a gyűrűt, a macska benyújtotta a mancsát, megragadta a gyűrűt, és elszaladt. Az egereket meg békén hagyta. Már fényes nappal volt, amikor visszatalált a kutyához.
3: Jó, édes hős, megvan a gyűrű, látod?
2: Add ide nekem, aztán ülj fel a hátamra, hogy indulhassunk.
0: Így is tettek. A kutya szájában tartotta a gyűrűt, úgy indultak vissza. Ám egyszer csak elejti a gyűrűt. Abban a szempillantásban egy hal bukkan fel és bekapja, de a macska azon nyomban megfogja a halat, és gyorsan kiúszak a partra.
4: Ezt aztán jól megcsináltuk,
0: mondta a kutya.
4: Elejtettem a gyűrűt.
3: Én meg kifogtam a halat,
0: mondta a macska.
3: Együk meg.
0: Felbontják a halat. Hát, ott a gyűrű a hasában. Fogták a gyűrűt, és tovább indultak. Egyre csak kerestek, mutattak a szerencse, hogy a kutyáknak jó a szimatok, és megérzik a gazdájuk szagát. Addig-addig keresgéltek, míg végül a templom térre érkeztek, és látják ám azt a rengeteg ember. Közelebb mennek a templomhoz, és kit pillantanak meg az oltárnál? Hát, a gazdájukat éppen gyóntatták, és az utolsó keretet adták el. Akkor azt mondja a macska.
3: Ide figyelj, te kutya! Te kutya vagy, és a kutyák bemehetnek a templomba. Fogd hát a gyűrűt, és vidd oda neki.
0: A kutya a szájába fogta a gyűrűt, átsurrant az emberek között, és a gazdájához ért. Oda nyújtotta neki a gyűrűt, a legény meg elkapta, és azt mondta, most megparancsolom, hogy a királylány, a vőlegénye és a király itt teremjenek, és helyettem őket égessék meg! Így is történt. Abban a szempillantásban ott termettek mind a hárman, és őket égették meg. A legény pedig kutyástól, macskástól boldogan élt, amíg meg nem halt.

0: első helyet kapott. És az anyós.
1: Húsvét, hogy tett? Miért a húsvét? Hát arról lehet nyugodtan beszélni. Nekem is húsvétkor félretettek két csonkát. Az ura annyira vigyázott rá, hogy azt hitte füstölni lesz a hülye. Hát, ja, ezt elmondom, miért nem hallottál te? Képzeld el, a felszabadulás óta kommunista rádió ilyet még nem mondott. Hogy melyik? Ha mennyi van, ne vicceljünk. Van a Kossuth, Petőfi a zavaró állomás, hagyjad már a zavarja a fehér foltot. Hidd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezdte a híreket a Kossuth nagy pénteken. Emlékezz vissza. Kedves hallgatóink, a harangok Rómába mentek. No, Szűz Máriáját, hát már ezer éve oda járnak, aztán eddig miért nem mondta be a kommunista rádióban? Mi mindent később tudunk meg. Habár a durranás óta már mindent bemondanak. Na, van, amit két nappal előtte. Hát, ha megtörténik. Szóval kérdez, bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyósom a puff mind eldobta magát. Ha igaz, lögtem is rajta, az igaz. Hát, nehogy keményre essen, gondoljál bele.
2: Géza, ez a nyüves Kossuth rádió, hallod, mit mondott, hogy a harangok Rómába mentek. Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza.
1: Mama, ha ébren van, ne álmodjon. És telik neki. Nem elég a reumája, mama? Ez a hírek, nem a kívánság műsor, mama. Bemondták és kész. A harangok Rómába mentek. Na, nyugalom, mama. Az elvtársak kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten pénze nem elég, te? Na, szóval a húsvét jó tett. Na, az a lényeg, hogy a húsvét. Várjál már, hát ezt nem tudom, tudod, de azt írta az újság, hogy a Kistex művelődési központban külföldi vendégmunkások tömegverekedést kezdtek. Ennyi a hír. Na most ebből a dolgozó megtudja azt, ami rátartozik. Semmit. Hát nem? Kiverekedett, mérerek, hogyan, meg semmi. Anyósom, ne félj, azt tudta. Hát tudta is a mama.
2: De Géza, most jöttem a piacról. Megbeszéltük a verekedést. Képzeld el, izraeli bányászok szétverték a doni kohászokat.
1: Miért nem lehet megírni, hogy kubai négerek a magyar rendőröket ráverték? Én nem lehet. Gyerekek. Szégyeli? Melyiket? Hogy vendégségben néger ilyen verekedés, vagy a másik otthon ilyen pipogya. És először itt vágtak fejbe a kapitányt. Ahogy kell, rangsor szerint, persze. És mondja, emberek utánam, puf. Akkor előttem. Ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomozat vezetését az ügyész. Televízióban elmondta a véleményét, láthattad. Remek volna. Így kezdte. Az az igazság, azt mondta anyósom, akkor hazudik. Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt. Az újság meg azt írta, hogy volt. Föl akartam hívni, hogy te, mielőtt bármi véleményed van, egyeztest. Hogy legalább ti mondjatok egyformát. Azt mondja, még valami. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi. Mondja, mama, ez az?
2: A rendőröket nem kell kiengedni. Mert csak balhé van.
1: Még, idézem, még nincs vége. Azt mondja az ügyész, hogy egyébként nem is igazi szüreti bál az, ahol nincs egy-két verekedés.
2: Ő csak tudja, nézd, milyen ferde a feje.
1: Na most, gyerekek, semmi nem volt. Én mindent elhiszek, hogy semmi nem volt. Én olyan régen lakom itt, én mindent elhiszek. Csak akkor miért van kórházban 18 rendőr, miért nem 40 néger? Na! Anyósom, tudja, ne félj!
2: De Géza, a rendőrök a négereket nem vették észre, mert a verekedés este volt.
1: Ezeket csak azért mondtam, hogy legyen mit kivágni, tudod? Például, az újságból írt, hogy hallom, hogy Nicaraguának a harcolóknak küldtünk egy mentőautót. Azt mondta anyósom.
2: Géza, a harcolóknak miért kell elvenni a kedvit? Hogyha győznek, akkor nekik is ilyen mentőjük lesz, mint nekünk.
1: Tudod milyen? Ez a lengyel gyártmányú webfabrik, ez a Fölste Klatze. Hát te, aki az autóhoz ért, azt tudja, ebben a NISA mentőautóban egy dolog, ami biztosan mozog. A halott. Tudod? Van rajta sziréna is. De nem azért, hogy félre megy a mentő, emberek tolják meg, mert nem érünk el a kórházig a büdös életben. Na meg valamelyik nap, hogy állítól a konszolidációzás van Jemenben, vagy mi van? Konszolidáció van, jó van, csak már most már ne háború legyen, mert volt, amikor egyik marxista lőtte a másik marxistát, gyerekek, azért annyira nem olcsó a lőszer, gyerekek, hogy egyik marxista lövi a másik marxistát. Dögöljek meg, ha értem. Anyósom, az igen, az a... Hát tudja is a mama, az tudja is. A mama, hogy van az, hogy az egyik marxista lövi a másik marxistát?
2: Tudod, Géza, lakva ismeri meg az ember a másikat.

0: Nagyon szépen köszönöm a tapsot. Kós hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes, nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemezborítót, azon olyan furcsa képek vannak. Ezek kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szeme. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek itt a nyelin, vagy a csuklónál, itt rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, nehogy félreértsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dűlt rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van a kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezem. Nem mindegy, ugye? És még nem csomóra, masnira. Tehát nem csak tart, díszít. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást. Rendszeresen járok ki bunyó meccsekre. Kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik, ez meg nem történik semmi. Egyik se ül, se egy néző.
1: Mire vársz, megüssön a guta?
0: Vagy a másik, indul a box, a boxoló felesége ring mellett ott üdögél, kezdődik minden, biztatja a férjét.
2: Megy a bal! Megy a bal! Bal megy! Megy a bal!
0: Csak boxolnak, bal nem megy.
2: Megy a bal! Megy a...
0: Egyszer az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis maradt minden. Erre egy hang a feleségnek.
1: Kezi csókolom, jött a bal.
0: Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. A balos betalál, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így dáng, adj neki, aztán majd eldől. Vagy nem. Televíziót figyelem, mert műsor TV Mintabolt címmel. Na, bejön a riporternő, az ebédszünet Mária, bejön. Felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar? Hogy lehet ilyet kérdezni? Az a kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra? Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van frankóban. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy. Tévé kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig, nem szégyelték, nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltak. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem. Ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, igaz? Igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükén. Megint végszó. Beázik a csizmám. Válasz. A csizma azért állzik be, mert a gyártmányfejlesztés kutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva Várjál, semmit nem értek, várjál! Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt akart a illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cét. Hű, de meredek, mi? Ezt elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a kakaón alatt, viszi haza, tillárom haj, mesébe. Otthon kibontják, család körülállja. Na, mit teszünk? Hát jövő héten semmit ne van csizma, kész. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj te, Marta. 1200 forintért, tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír, vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hátra veszi külföldi is, na az, hogyha 5 percen belül minden csupa latyak lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, az a igen, az így hangzik. Kedves elvtársnő, Isten áll, ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. Egy van, mert úgy kell benne menni, hogy forogni így körbe, így. Meg különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk, hordja egészséggel, lábon, előre. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, meg hogy lábon, meg hogy előre. Na most figyeljetek, csizma benne van, de hogy csiz holnap is, az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma csíz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Volt egy újabb ilyen TV-riport. Azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz föl. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, kérem, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltóhelyek. Úgyhogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó azt mondja, hogy tartom a csizmát nagyon szorosan, itt abban a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész, ilyen ungal is egy csiriz. Na, egy ilyen volt, megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a bódba, köszön, nem fogadják, ő a hülye, még köszön, nem tudja hova ment, mert még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmát. Vezetőhöftárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rögök, mert tudom, mit akarok mondani. Így asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye? Humor. És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanod, még mindig vezető. El tud annak intézni, hogy aztán ő is kézzadna. De hogy fönnán nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen, így a idébe.

Hát, hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás... Ezt nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hál' a jó Istennek, sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye, azért van ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese. Ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Dönetetlen. Nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták. Nem. Azok tudták. A játékosoknak. Azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek. Azt mondja, egyik védő a másiknak. Azt mondja, nézd már. Az a Laszti megy a kapura. Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne vicceljél már. Meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapban meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy. De hogy megy, a rosszul látsz, ahogy le... Hogy menne? Hoppá! Gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdával játszani? Hát nem. Ajaj, na mindjárt szóval fél. Csak megy a kapura. De az tényleg megy. De hogy megy, a rosszul látsz, ahogy le... Hogy menne? Hoppá! Gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdával játszani? Hát nem. Ajaj, na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Ajaj. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen. Szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, félidő 2-0, Svájcovára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjuk, nem értnék akkor, mert nem mondaná ilyet. De... 4-2 ide. Ez a kunc. Oda az nem kunc, az természetes. Ide, az a kunc, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó, szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép legyen. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdögelt kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott kint. Mennek a fiúk, brillantin, konfetti, szerpentin, minden szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti bácsinak puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára, nem lehet, vagy valami, nem bírtam, futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a dokszáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudjál. Itt vendégségben, aztán meg vacsora, meg minden. Há, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz. 2. Azt mondja a grossis a kapuban. Nénda, pedig itt álltam, hogy ment ez be? Én még ilyet nem láttam. Na kérem, szünet volt. Második félidő, jön neki megint a fiúk a pályára, új brillantin, új konfetti, minden bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami kis? Hát, azt mondja Guszti bácsi. Öcsi, van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá, na szóval, amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu,
trikotás. Ja, nem gúnyból mondtam, nem gúnyból, nem. Igen, trikotás, van neki üzlete, ilyen gyapjúkereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli, ajjaj. Ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni. Mert ottan, hogy legalább lehetne támaszkodni rá a söprűnyérre meccs közben így a ide. Mert a csipőknél itt már csupa sebb minden itt már. Hát már nincsen gatyakorca, semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval, azt mondja Bozsik Cucu, hogy hoppá, a Fada meg rálagatod a lábára. Hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén. Szélső hol legyen? Szélén, igaz? Keresik, ott van, ugye? Volt időszak magyar labdarúgásban, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más! De ez persze már elmúlt, hála a jó Istenem. Mit tudom én, ki a felelős, mi? Csak érdejék, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának egy per hetsz, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, hogy arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami belefér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az, az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kére, levegő. Szóval... A budai elkezd futni, azt mondja erre a Bozsi, nénda, ott meg fut valaki, oda néz. De nem a 3 méterről vette észre, hogyne. Falu túlsó végén volt már. Azt mondja a Bozsi, hát akkor oda rugom. Ez így ment, oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na mindig, azt mondja a Bozsi, pupos, mész! Nesze! Rúgta a labda, a labda megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai, így kérdezik. Budai fut, jön a labda a budainak futás közben, ide a lába elé. Ide. Nem oda 10 méterrel odébb, nem oda 20 méterrel, ide elé. Mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Ez hülyeség, ide köl, itt az adrec, ide jönni, na. Itt a labda budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül, azt mondja a budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Mi volt nem régen? Lestoppolok, mindjárt majd, várjál majd, lestoppolok. Hát ebbe fáradtak bele, hogy lestoppolok.

Beadott. Be is adta. Nem a kapu mögé, nem a fél pályára. Az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy hívták. Na, ott áldogált, azt mondja a kocsis magának, hogy mennyi az idő? 4:30. Most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, fölugrom. Na kérem, kocsis fölugrott, volt neki egy trükkje, mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancból biztos. Na mindegy, kocsis fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világon. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, kocsis feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a fülire, a hámlokára, ide előre. Azt mondja a kocsis magának, hogy kérdőzik ki, hogy te Sany, ez a labda? Rábolintott, hogy az, és gól. Kérem, erre így rábiccentett. Háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy ideig nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor is tudtam volna elérni eredményeket. Kihirdettem volna a fiúknak, akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, kihirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy na, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval. Megérdemelték volna, persze. Többet sem. Szóval, urai, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, hétfőtől kezdve dolgozni, sóvány. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem. De só, annyi lett volna, ajja. Oh. Persze. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép Papp László egy darabig nem lehetett edző, mert nem volt neki papírja. Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyet többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Papp meg nem adtak papírt. Jó. Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyarázom. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuk a gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Papp Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság sorakozó. Bejönne Papp László szépen, szerényen, teheti. Elsőné kezdené. Jó napot kívánok, elnézést kérek. Papp László. Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt, nem igaz?

Hát hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csobolyó vagy csöbölyó vagy miből ittak. Olyan volt kérem, mint a lavor bedeszkázva. Olyan volt. Na ebből itták a piát, épp a szőke iszik. Megy bele piszkos. Valahonnan megtudta, hogy potya. Na így. Megy bele. Leteszi. Azt mondja a szirtesnek, hogy bokfitty. Mondom. Te, Manus, mit mondod? Azt mondja, nem értettem én, mit mondod. Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondott kell nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Pedig ő már ugye látta a próbát.

0: kutyákat is. Mi már csak így készen kapjuk, ugye? Ha ez már készen van. Na minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval azt mondta Kán nekem, hogy bok, figy. Azt mondja el a szőke. Azt mondja a szirtes. Azt. Azt. Azt nehéz szöveg, jó. És aki ezt filmre írta, hú, az írókámnak ezen mi munkája volt?
1: Amire el tudta adni, de tényleg.

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. A adástelefonunk 215-37-73. Polkult műsorát halljátok Fekete Balázzsal, és vendégünk Körösi Koppány.
1: Sziasztok! Ma én vagyok egyedül, mert Zsolt egy családi vacsorán vesz részt, ezúton is gratulálunk neki a nagy pillanathoz. És a mai műsorunk egy picit leszáll a földre, talán így tudom a legjobban jelezni. Ugye nagyon sokat foglalkoztunk már politikai filozófiával, történelemmel, ilyesmi. És a politikának van egy másik oldala, az úgynevezett szakpolitika. És talán az egyik, a minket legjobban érintő szakpolitikából hívtunk egy szakembert. Ez pedig az EU-s támogatások kérdéskör, és abban bízunk, hogy a Koppány így eligazít majd minket ebben a témakörben, ami meglehetősen szertágazó. De van nekünk egy standard kérdésünk, és mindig ezzel kezdünk, hogy először szeretjük bemutatni az embert, aki beszél, és ezt úgy szoktuk tenni, hogy te mit mondanál el magadról a hallgatóknak? Aztán majd én is mondok egy pár dolgot, a lényeg, hogy mi már régóta ismerjük egymást.
2: Bocsánat. Igen, elnézést.
1: Ha mondhatok valamit, akkor ha jól tudom, te 2012-ben az év üzletembere voltál.
2: Év vállalkozók.
1: Vállalkozója.
2: Kaptam, igen, nagyon szépen köszönöm. Jó estét kívánok mindenkinek, elnézést kérek, valószínűleg én ilyen elég oldott hangulatban leszek, mert hogy, ahogy említetted is, Balázs, ismerjük egymást elég régóta, és mivel régóta nem találkoztunk, én és itt fel vagyok spanolva a viszontlátás
1: örömétől.
2: Így van, és ezért lehet, hogy egy kicsikét oldottabb leszek, úgyhogy elnézést.
1: De ez a műsor egy ilyen oldott hangulatú műsor, úgyhogy nem fogunk azon összeveszni, hogy 2%-kal kevesebbet mondtál, Koppány, mi lesz most?
2: Még ez a szerencse. Jó. Magam 2004-ben indult ugye a országuniós csatlakozás, és 2004-ben indult egy olyan Európai Uniós támogatási ciklus, amelynek már teljes jogú részvevője volt Magyarország, tehát nem erőcsatlakozási alapokból finanszírozott projektek voltak, és én azóta foglalkozom Európai Uniós pályázatokhoz.
1: Ha jól kalkulálok, akkor ez 12 év minimum.
2: Hát idén már 13, igen.
1: Igen. Igen, tehát mondhatjuk azt, hogy elég tapasztalt vagy, és a tapasztalatokat pedig az az érdekes szerintem, hogy úgy szerezted, hogy ugye bármennyire is fura ezt kimondani, de te egy független üzletember vagy és vállalkozó, van egy saját céged, ilyesmi, erről mesélsz egy kicsit?
2: Igen, hát én a Kessonban dolgozom, én ezt szoktam mondani mindig, hogy ugye mi vagyunk az utolsó, a fejlesztés politika egyik utolsó kapocsa, aki a fejlesztés politikának a célcsoportját, az alanyát közvetlenül érintjük. Úgyhogy nálunk csapódik le minden jó és minden rossz. Hozzánk jönnek be elsőként a jó ötletek, és hát hogyha a jó ötletek megvalósítására nincsen forrás, vagy nem egyezik a jó ötletek elképzeléseivel a kormányzati szándék, akkor pedig rajtunk veri le a haragját a potenciális pályázó. Igen, ezt egy saját cég keretében csinálom, nem tudom szabadon megmondani a nevét.
1: Nyugodtan, persze.
2: Hungaro Consultingnak hívják, Hungaro Consulting projektfejlesztő. Nagyon érzékeny vagyok arra, hogy engem ne pályázatírozzon le senki. A pályázati írás ugyanis az, én szerintem az bárki által elvégezhető tevékenység, adatlapot kell kitölteni hozzá. A projektfejlesztés az, ami tulajdonképpen szakma, és ami kihívás. Ugye ez úgy néz ki, hogy legyen most szó egy kisvállalatról, legyen szó egy egyetemről, van valamilyen fejlesztési elképzelése, amely nagyjából a fejében van, jobb esetben mondjuk papíron is már, egy költségvetés formájában például, még jobb esetben mondjuk egy megvalósíthatósági tanulmány formájában, és akkor ehhez keres ugyebár valamilyen forrást. És általában a forrás az nem pont olyan, mint ami az illető fejében van, és az, hogy én azt a projektet azt úgy tudjam megfogalmazni, úgy tudjam összeállítani, hogy egyrésztről a lehető legteljesebben tükrözze a projekt gazdának az akaratát, másrésztről a lehető legnagyobb támogatást tudjam hozzá igénybe venni, az egy szép művészet, de ez még mindig csak a kreatív része a dolognak, mert hogy mindig a felhasználáson bukik el.
1: És ti követitek a projekteket a megvalósulásig, tehát hogy nem csak az van, hogy megnyertétek.
2: Az a nehéz része, ennyi? Igen, így van. Tehát a jó projektet találni, jó projektet kitalálni, az is egy meglehetősen nehéz feladat, de utána a lebonyolításban is van egy csomó buktató, és mi a kezdetektől fogva, tehát ahogy elkezdtük, mi mindig csak úgy voltunk hajlandók szerződni, a projekt legvégéig, tehát a úgynevezett fenntartási időszak végéig, majd erről beszéltünk később.
1: Hogy persze, ezekre mind kitérünk, mondom a hallgatóknak, hogy megismerhetnek olyan mélységeket, amiket nem biztos, hogy láttak eddig, vagy hallottak róla.
2: Oké, akkor nem is szaporázom, inkább várom a kérdéseket.
1: Lenne még egy kérdésem, hogy jelenleg hány ilyen professzionális cég van Magyarországon? Mekkora ez a piac, ahol te is halászol?
2: Hát nem tudom. Tehát ez az őszinte válaszom, hogy nem tudom. A nagyokat lehet látni, akiket nem neveznék meg feltétlenül. Ilyen nagyon nagy cégből, tehát egy óriási van, egy gigacég van, és van, mit tudom én, ilyen 20-30 fősből még olyan 3-4, akkor ilyen közepes méretű, az enyém 10-15 fővel ez egy közepes méretűnek számít, ilyenből van egy olyan 20-30, és akkor van több száz ilyen 1-2 fős, meg magánvállalkozó, akik szintén pályázatokkal foglalkoznak.
1: És elnézést a kérdésért, de ezt mindig meg akartam kérdezni, hogy lehet az embernek egy olyan percepciója is, amikor ezeket a cégeket nézik, hogy igazából csak egy ilyen rafinált módja bizonyos százalékok meg értékek kitalicskázásának. Te mit gondolsz erről?
2: Már hogy hova kitalicskázásának?
1: Hát magánsebekbe, vagy olyan célokra, amikre nem lenne lehetséges.
2: Jó, én most próbálom érteni azt, amit te kérdezel, tehát, hogy a korrupciónak ezek a...
1: Nem, még nem, a korrupcióra se nem gondolok, hanem hogy így lehet rátelepülni forrásokra bizonyos módon, vagy lehet, hogy akkor ezt teljesen rosszul látom, de akár a korrupcióra is gondolhatok, hogy igazából
2: jó,
1: leesik bizonyos százalék, és akkor azok így mennek
2: hát
1: tovább.
2: Én az a helyzet, hogy másfél évvel viszonylag nehezen tudok gondolkozni, így a két évvel a sajátommal, az meg nem mindig elég. Tehát most például konkrétan nem pontosan értettem, hogy mire gondolsz, de el tudom mondani azt, hogy mi az, amit én látok, mi az én gyakorlatom. Tehát azért 13 év alatt már tényleg sok mindent láttam itt ezen a piacon. Ügyfél részéről, sok mindenki részéről hangzott el egy csomó minden. Én alapvetően azt látom, hogy tehát, ahogy mondtam is neked, ez egy szakma. Ezt lehet lelkiismeretesen meg jól csinálni, és lehet rosszul is. Itt az a lényeg, hogy van egy valamilyen távlati fejlesztéspolitikai cél, majd viccesen erről is fogunk részletesebben beszélni, aminek a leképeződése egy bizonyos pályázati kiírás. És ennek a pályázati kiírásnak kell azt a fejlesztési projektet, ami az ügyfélnél van, megfelelővé tenni. Na most persze, olyankor, amikor mondjuk ezek több milliárdos fejlesztések, akkor öldöklő harc van a potenciális beszállítók között, hogy ők vihessék az ügyet. És akkor ezek a beszállítók, ezek a potenciális megrendelőket hogyan veszik rá arra, hogy őket válasszák? Hát ugye ez a közbeszerzési eljárás, ahol rá lehet venni a megrendelőket, hogy valakit kiválasszanak. És a közbeszerzési eljárásoknak a befolyásolására, hát arra meg... Hogy is mondjam, a törvény nem ad lehetőséget, a gyakorlat az azért látjuk különböző közbeszerzési botrányokból, most éppen 4-es metró környékén vannak
1: hírek. Igen, meg ebből mindig van terítéken egy pár, tehát hogy
2: igen,
1: személyre szabott közbeszerzés.
2: Csak azt mondom, hogy a két dolgot én nem szívesen keverném össze. Tehát van egyszer ez a projektfejlesztői szakma, ami ténylegesen egy szaktudás, mert ugye akkor, amikor az állam ingyenesen ad neked pénzt, amire azt mondja, hogy ezt vedd és vidd, és ne add vissza. Ellenben használd fel azért, hogy. Mert én nekem van egy olyan célom, például a kokáért mondjuk a munkanélküliség csökkentése, tehát én elvárom tőled, hogy te megkaptad a pénzt, de cserébe te létesítsél 2 új munkahelyet, és ezt a 2 új munkahelyet, ezt tartsd fenn még 5 évig. Egy ilyen helyzetben teljesen egyértelmű, hogy olyan részletes szabálydzsungelt dolgoz ki a pénznek az adója, hogy egyrészt elvegye a kedvét annak, aki mondjuk nem feltétlenül arra szeretné használni a pályázati pénzt, amire ki van írva, másrészt pedig, hogy nyomon tudja követni azt, hogy ténylegesen hasznosul-e. Na most ebben a szabálydzsungelben eligazodni, plusz ugye még akkor ráadásul megvalósítható projekteket össze is hozni, ez egy szakma. És én azt mondom, hogy ennek a szakmának akkor is lesz jövője, hogyha már nem feltétlenül Európai Uniós, hanem mondjuk hazai forrású pénzet lesznek, mert a pénz, legyen ez kedvezményes hitel is akár, ennek a megítélése, illetve aztán a támogatás felhasználása, az igényelni fogja ezt a fajta szaktudást.
1: Igen, ezt most már így értem, akkor az én fejemben is összeállt. Tehát én valószínűleg ezekre a közbeszerzés körüli mutyikra, meg visszaosztás, meg ilyesmire gondoltam, de akkor ez egy ettől eltérő más játéktér.
2: Világos, hogy kapcsolódik, mert ugye a projektciklus, bocsánatot kérek, hogy ilyen szakszavakkal
1: Nyugodtan, hát próbálunk tanulni. Tehát.
2: Ugye a projektciklusnak egy nagyon fontos eleme az, hogy bizonyos értékhatárok fölött, most változott január 1-től megint a közbeszerzés, bizonyos értékhatárok fölött az elnyert pénz azt nem használhatod fel úgy, ahogy akarod. Pláne, hogyha mondjuk állami szervezet vagy, akkor alapból már alanyként köteles vagy közbeszerzést lefolytatni. Hogy a költet... Gondolkoztam egyébként, ugye amikor szó volt csak arról, hogy fogok ide jönni, hogy belemegyünk-e majd ilyen mélyebb, ilyen antropológiai dolgokba, meg lélektanban, meg egyébként.
1: Hát ennek nagyon örülnénk, hogyha nyugodtan menjél.
2: Tényleg?
1: Igen, abszolút.
2: Mert hogy én azon is gondolkoztam a kicsikét, és láthatóan nagyon csapongunk egyébként, és ezért elnézést kérek mindenkitől, de hogy...
1: Nem csapongunk, ez majd a végén áll össze egy nagyobb egységbe, ezen ne aggódj.
2: Oké, meg vagyok nyugodva. Tehát, hogy ezek a szabályrendszerek, amik így körülvesznek minket ebben az uniós világban, ezek ugye feltételezik a jogszabálykövetést. Tehát azért is nagyon nehéz ugye mindig ezeket a... Tehát mindig próbálja a jogalkotó valahogy úgy húzni a csavarokat, hogy minél kevésbé lehessen kijátszani. De hát azért Balázs, hát te ugye pláne te jogtörténész vagy, tehát neked aztán különösebben nem kell, hogy
1: mondjam. Igen, hát jogszociológusként is azt mondom, hogy az emberben van némi hajlam arra, hogy a szabályoktól eltérjen.
2: Nem is erre gondoltam, hanem gondolj arra, hogy a szocialista jog, amiben azért mégiscsak lehúztunk egy bő 40 évet, és arra...
1: Igen, én még voltam kisdobos, ezt így mondom, hogy nem vagyok érintetlen.
2: Barátom, én még kis titkár is voltam. Igaz, hogy csak kis szervező titkár, és azért 87-ben összetépni az osztályfőnöki olyan fölállva nyilvánosan a kis tagkönyvet, akkor azt még azért nem díjazták annyira. De mindesetre arra voltunk szocializálva, hogy úgy épült fel ez a szocialista jogrendszer, hogy ez is... tulajdonképpen az elnyomó gépezet része volt. Mégpedig oly módon, hogy körülvett téged annyi sok jogszabállyal, ami gyakorlatilag ellehetetlenítette a te életedet. Hogy te normális emberi módon akartál élni, akkor kénytelen voltál valamilyen úton módon jogszabályt szegni.
1: Igen, és abban úgy érzed, hogy...
2: És abban pillanatban, ahogy megszegted a jogszabályt, már is jött valaki, hogy na-na, Kovács elvtárs. Látom, de semmit, hogy tudok én hallgatni. Csak hát akkor itt kéne aláírni Kovács elvtárs. Jó? Tehát, hogy arra vagyunk szociálisan, hogy kikerüljük a jogszabályokat, hogy valahogy
1: és bármennyire is meglepő, 89 után ez az attitűd nem tűnt el.
2: Ugye egy tolvonással, pedig
3: élet van neki. Változott?
2: A környezet. Hát igen. Szóval
3: miért tűnt volna el?
2: Egy ilyen nagy erőteljes átmenetben vagyunk.
1: És akkor próbálom dekodolni, amit mondtál, hogy én is egy kicsit ebben próbálkozzak, hogy úgy érzed, hogy akkor bizonyos szempontból egyrészt érthető, hogy az állambácsi igyekszik mindenféle szabályokkal ezt körülbástyázni. Másrészt az is érthető, hogy mi felhasználók, szervezetek pedig idegenkednek ezektől a szabályoktól.
2: Nem feltétlenül.
1: És akkor ebben a feszültségmezőben
2: zajlik. Nagyon sok rétegű, tudod, mint a Shrekben, ott tudod, a hagyma, tehát sok, neked is kisgyereked van.
1: Igen.
2: Tehát megvan a
1: Shrekben.
2: Okay, jó. Tehát ez egy ilyen sok rétegű dolog, mert egyrészt persze, ahogy mondtad, jogszociológusként, hogy igen, az embernek van eleve a hajlam, hogy kicsikét trükkül kerüljük már ki, tehát nehogy már, hogy te megmondjad nekem, hogy én hogyan. Én azért mégiscsak okosabb vagyok, ugye magyarok is vagyunk, kurucosak is vagyunk, stb. Már úgy értem, hogy kicsikét ilyen rebellis, lázadó típusúak, meg ugye erre is vagyunk szocializálva, meg hát ott van nagyon sokszor a kényszer is, tehát én sosem felejtem el, hogy ez még talán az első, nem, ez már a második ciklus volt, a 2007-13-as ciklus, sose felejtem, volt egyszer egy ilyen, hogy egyik ilyen állandó önkormányzati ügyfelem mondta, hogy hívott, hogy Körösi úr, baj van. Mi baj van, polgármester úr? Hát, a kutya vágja meg, az óvodának beszakadt a teteje. No, semmi gond, polgármester úr, most jött ki egy tök jó pályázat kerékpárútra, megcsináljuk az óvoda tetejét.
1: Kerékpárútból az óvoda tetejét.
2: Igen, mert hogy ugye akkoriban ez egy bevett gyakorlat volt, hogy mit pályáztunk erre, arra, amire lehetett. Tehát mindenki lőtt minden az ég adta a világon, és akkor világos, hogy úgy kalkulálták a költségvetést, hogy a kerékpárút építők még az óvoda tetejét is befejezzék. Most mondtam egy hasraütött példát.
1: Igen, értjük, tehát hogy itt minden fikció természetesen. Tehát hogy ilyen a valóságban sose történt, hanem ez csak egy ilyen elképzelt, imaginárius.
2: Nem, tehát egyértelmű, hogy a fejlesztés politika nem tud a napi igényekre reagálni, mert nem is akar, nem is az a dolga. Tehát a fejlesztés politikának annak kétségtelen az a dolga, hogy hosszú távú célokat lőjön ki, és a hosszú távú célok eléréséhez adjon eszközöket. Na most itt kerül ez ugye konfrontációba a napi problémával, hogy beszakadt az óvoda teteje, és nincsen pénz az önkormányzatnak. És akkor honnan lesz pénze? Hát onnan lesz pénze, hogy akkor okosan kicsikét túlárazza a kerékpárt.
1: Megoldjuk okosba. Értem. Azt hiszem, most már így megteremtettük a megalapozó hangulatot, úgyhogy akkor rátérünk a
2: most kicsit, keményebb kérdések.
1: Kicsit mondjuk így kopogósabb részére ennek a műsornak, amit elképzeltem. Uh-huh. Többször használtad már ezt a kifejezést, hogy fejlesztés politika. Uh-huh. És tudnád vázolni azt, hogy ennek körülbelül hol van a helye a közpolitikák rendszerében?
2: Ajaj.
1: Illetve mi az Európai Unió szerepe ebben most Magyarországon? Mert ugye, ahogy én látom laikusként, a helyzet azért különösen érdekes, mert az Európai Uniónak ezen a téren elég komoly kompetenciái vannak. Alapvetően nem hatáskör, hanem inkább ilyen előíró, konvergáltató módon. Ehhez ugye van neki egy csomó forrása, és akkor erre jön még rá az, hogy Magyarországnak is lehetnek céljai régióban és így tovább.
2: Világos. Értem, amit mondasz, és erre szerencsére tudok is válaszolni, de csak azért, mert készültem.
1: Hát ezt elvárjuk minden vendégünktől.
2: Ez az elmélet és a háttér ami ugye az egész ilyen idézőjelben hátul pénzosztás mögött van, ez úgynevezett kohéziós politika. Ennek az alapja, az a lényege, hogy amikor ez a európai egység elkezdett kialakulni, ugye szén és acélközösség, stb. Akkor viszonylag hamar fölmerült az, tehát először 1957-ben esik szó regionális különbségekről.
1: Igen, ezt szeretném itt jelezni, hogy 57-ben vagyunk, tehát hogy ennek egy óriási története van, van bizonyos értelem, és van. Nem szabad azt gondolni, hogy most ez az EU-s pénzeső, ez egy ilyen hirtelen találmány, ami a 2004-es csatlakozással jött el, és így tovább, hanem így nagyobb a története, jó, hosszabb.
2: Így van, így van. 57-ben vagyunk, ahol felfedezik, hogy Európán belül az egyes régiók azok rendkívül eltérőek, gazdasági, társadalmi fejlettségben, stb. Ugye Görögország lép be 1981-ben, Spanyolország és Portugál 86-ban az Unióban, és 88-ban már, ugye létrejön 58-ban az Európai Szociális Alap, 75-ben az Európai Regionális Fejlesztési Alap, amik ugye ezeket a regionális különbségeknek a kiegyensúlyozását szolgálják, és 88-ban jön létre az a strukturális alap, ahonnan egyébként mi is ma forrásokat kapunk, azért, hogy ezeket a regionális különbségeket, tehát Görögország, Spanyolország és Portugália esetében kiegyenlítse.
1: Fölszednék tenni egy nagyon triviális kérdést, de szerintem ez fontos elmondani.
2: Igen.
1: Hogy miért kell a regionális különbségeket kiegyenlíteni?
2: Igen, ez egy jó kérdés egyébként. És erre
1: mert ugye van egy ilyen intuíció az emberben, hogy lehet, hogy a különbségeknek van oka, lehet ez például földrajzi, kulturális és ilyesmi, és egyáltalán nem biztos, hogy ezeket ki kell egyenlíteni.
2: Tökre egyetértünk egymással. Saját szakmám alatt vágom a lábam, de ez volt a másik ilyen szerintem forrabontó gondolatom, hogy persze 50-es években, 60-as években, 80-as években, de akár még egyébként ma is van nagyon sok olyan politikai elképzelés, akik igen, ebben az egyenlősdiben gondolkoznak, de hogy én ezzel nem értek egyet. Alapvetően, de ez az én saját személyes
1: de azzal nincsen semmi külön gond, ha valakinek véleménye van.
2: Nem csak azt mondom, hogy ez a szakmámtól különlévő értelmiségiként meglévő véleményem, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne szükség fejlesztéspolitikára, csak hogy másképpen kellene ennek valahogy felállnia. Egyébként az Uniónak a jelenleg a 2014-20-as ciklusra vonatkozó fejlesztéspolitikája már egyébként lépett egyet, majd oda is elérünk, tehát már reflektált erre a helyzetre, de igen, figyelembe kell azt venni, hogy ezek a regionális különbségek, ezek nem feltétlenül rosszak. Mert hogy ezek alapvetően nem reáliákban, nem elsősorban reáliákban megjelenő különbségek, hanem bennünk emberekben megjelenő különbségek. Képzeld el azt, hogy egy olasz autógyári munkás majd úgy fog dolgozni, mint egy német autógyári munkás. Hát nem. Hát soha. Tehát ugye voltak erről még így a 80-as, 90-es években nagyon jó viccek, hogy ugye csak a keddi meg a csütörtöki Fiatot szabad átvenni, amit kedden vagy csütörtökön gyártottak, és egyébként volt olyan, hogy a autógyár az megadta, hogy melyik napon készült az autó, és árkülönbség volt a között, hogy melyik napon készült az autó, mert egész egyszerűen a Merosnak az volt a mentalitás, hogy hétfőn bement, nem volt annyira kedve dolgozni, nem figyelt oda annyira az autó összerakására.
1: De kedden már odafigyelt, mert
2: de most ezt képzeld el Németországban a Mercedes gyárban.
1: Nem ugye? Tudom elképzelni.
2: Én sem. Tehát, hogy igenis tudomásul kell venni, hogy egy német ember másképpen gondolkozik, másképpen éri az életét, mint egy olasz ember. És ebből egyébként aztán jönnek reáliákban lévő különbségek is, amiben szerintem önmagában nincsen semmi probléma. Az már a bennünk lévő sóvárgó ember, aki ebből esetben úgy problémát tud csinálni, amikor azt mondja az olasz, hogy jó, én nem akarok olyan keményen dolgozni, mint egy német.
1: De miért nem keresek annyit, mint egy német?
2: De keresek már annyit, és akkor ugyanez megvan egyébként, bocsánatot kérek, semmiképpen nem szeretném a reálpolitikát érinteni, de amikor a magyar értelmiségi kiszalad Angliába tányért mosogatni, és akkor ott megismerkedik abból, hogy tányért mosogatásért egyébként nagyon sokat kap, az kétségtelen, de hogy azért rohadtul keményen kell dolgozni, és annál jóval keményebben, mint ahogy ő itthon valaha életében dolgozott, és amennyire hajlandó volt valaha életében dolgozni. Mert egész egyszerűen mások a szociális, kulturális körülmények.
1: És szóval ugye, akkor úgy érzed, hogy ez a fajta kiegyenlítősdi, ami egyébként a mai napig benne van az alapszerződésekben.
2: Nincs, tehát most már
1: vagy most már
2: benne van, csak azt mondom, hogy most már a kohéziós politika alapvetően másra koncentrál.
1: Igen, és akkor elmesélnéd ezt a változást, hogy áll föl most a kohéziós most politika ki, ebből a szempontból?
2: Igen, most úgy néz ki, hogy az EU Kezdjük korábbról még egy picit, bocsánat. Tehát a korábbi időszakokban a tervezés az úgy nézett ki, hogy az EU-nak Isten igazából nem voltak különösebb elvárásai, vagy nem voltak konkrétan megfogalmazott elvárásai a kohéziós politikában az egyes tagállamokkal szemben, hanem azt mondta, hogy egyetlen egy mérőszámunk van, kérem szépen az EU átlagban meglévő GDP szintjét kell közelíteni.
1: Ez a 70% körüli játék?
2: Nem, tehát úgy van, hogy ugye van egy mérőszám az EU GDP, tehát az egyes ország GDP termelő képesség, ugye összeadjuk, volunk egy átlagot. Ez az EU átlag. És ugye ehhez az átlaghoz képest határozzuk meg azt, hogy egy-egy ország, illetve egy-egy régió ebben hogyan teljesít. Tehát mit tudom én, Pozsony például Szlovákia uniós csatlakozása előtt már közel 100%-on volt, most olyan 130-140%-on van ilyen uniós GDP termelő képesség szintjén. Budapest is bőven egyébként, Budapest maga a város 100% fölött van jóval, Pest megye már ilyen 78-79% környékén, tehát jóval lejjebb, Borsod, Barany.
1: Igen, és ha jól tudom, a leggyengébben teljesítő területek azok Bulgáriában és Romániában találhatók.
2: Igen. Na mindegy, tehát annyi volt az elvárás az EU-nak, hogy emelkedjenek ezek, és lehetőség szerint ne úgy emelkedjenek, mint hogy például a Szlovákiában emelkedtek, hogy van a pozsonyi vízfej, Pozsonyban és környékén egyébként, hogyha elmész oda és látod, akkor tényleg tehetetek.
1: Nem voltam, de láttam fényképeket, és mint egy gomba úgy nő.
2: Igen, hajszá pontosan.
1: Tiszta Nyugat-Európa sokak szerint egyébként.
2: Az. Tehát én voltam is, meg képeket is láttam, meg közös barátunk Jani, most nem mondok el teljes nevét, de múltkor töltött fel a Facebookra egy egész sorozatot arról.
1: Azt láttam én is, azt én is láttam. Igen.
2: Na mindegy. És egyébként Szlovákiának a többi régiója az meg mélyen a béka feneke alatt, tehát van olyan is, ami 50-valahány%, tehát nem ez volt az EU-nak az elvárás, és akkor most itt a 2014-20-asnál itt 11 pontot lőttek ki, hogy mikben kell ilyenek, mint hogy kutatás, technológia, fejlesztés, innováció erősítése, információs és kommunikációs technológiák, most nem mondom el mind a 11-et, de kitűztek olyas jellegű az egész unió területére érvényes fejlesztési célokat, amikhez alkalmazkodnia kell a tagállamoknak. És most sem mondja meg, hogy te hogyan érjed el azt, hogy a KKV-k versenyképessége az fejlődjön, az jobb legyen a te saját KKV-idnak, hanem azt mondja, hogy ez a cél, ezt érd el valahogy, ezt dolgozd ki, utána hozzá ide nekünk Brüsszelbe, jól megvitatjuk, jól megköpködjük, és akkor majd vagy elfogadjuk, vagy
1: borosítunk. Elmondod a legfontosabb célokat? Amik nem az összeset, csak ami ilyen hangsúlyos, meg érdekelhet minket.
2: Hát ugye alapvetően gazdasági és környezetvédelmi jellegű célok vannak, és ugye oktatás, társadalmi infrastruktúra fejlesztése.
1: Ez milyen szépen hangzik, társadalmi infrastruktúra fejlesztés.
2: Ez van ilyen operatív programunk is, vagy volt ilyen operatív program.
1: Imádom ezt a műnyelvet. Hogy
2: ugye társadalmi vagy infrastruktúra fejlesztési operatív program, TIOP, gyönyörű.
1: És hogy kell a társadalmi infrastruktúrát fejleszteni?
2: Sok-sok befektetéssel.
1: De nem, de mit tudom, ez például ilyen, hogy iskolákban okostábla, hát, meg ilyesmi vagy?
2: Igen, ezek voltak azok, igen, igen. Ez az előző ciklusnak volt konkrétan tényleg egy ilyen operatív programja, a TIOP-nak hívták, társadalmi infrastruktúra. Ez inkább az egészségügyi intézményeket érintette, az oktatásokat, a TÁMOP, amit most nagyon ciki, már nem jut eszembe, hogy minek a rövidítése volt, a társadalmi megújulás, operatív
1: mobilitás,
2: program.
1: Mobilitás, nem tudom.
2: Nem
1: olyan fontos, mindegy, TÁMOP, minden. Aki valaha utazott felső oktatási szférában, az hallotta már ezt a kifejezést.
2: Persze, de most azért is megkeresem, annyira ciki, hogy nem tudom.
1: Még egy dolgot szeretnék kérdezni, és akkor utána zenélünk is, hogy azt kb. Tudod nekünk vázolni nagyságrendileg nyilván, hogy
3: társadalmi megújulás,
2: köszönöm.
1: Hogy az Európai Unió költségvetésében hogy változott a fejlesztési források aránya, mert én arra gondolnék, hogy dinamikusan nőtt.
2: Nem. Ez egy rendkívül érdekes dolog, hogy tulajdonképpen már, ha jól emlékszem, 95-ben, vagy 90... valamikor a 90-es évek közepén vagy végén már elérte a teljes Európai Uniós költségvetés 1/3-át a kohézióra fordított források nagysága, és ez azóta is ennyi. Tehát az Európai Unió a teljes költségvetésének az 1/3-át ezt erre fordítja.
1: Én azt gondolnám, hogy ez nominál értékben azért növekedés nominál jelent, mert ugye több állam csatlakozik, nőnek a befizetések, stb. De, és akkor a másik 2/3 az meg kb. Az agrárpolitika?
2: Balázs, most olyat kérdezel tőlem, amire nem tudom a választ, és akkor itt lebukok, hogy...
1: Akkor minden, szóval nagy
2: ezt most nem is
1: ebben, kérdezze, a tortában nagy ebben a tortában szerintem nagy szerepe van az agrárpolitikának is. De
2: nem ez, tudom.
1: Ez tényleg nagyon érdekes, mert azt gondolnánk, hogy ugye itt óriási összegek futnak, ami valóban igaz, azonban mégis csak egy-harmadát teszik a költségvetésnek, hát nem egy döntő.
2: Most a 2014-20-as ciklusban ez 351,8 milliárd euró.
1: Én ezt föl se tudom fogni, hogy mennyit. Itt tudjátok, aki hát tudja értelmezni, az telefonáljon.
2: 300-zal retteltesen sok.
3: Nem akarom. Igen. Csillagházati az összeg.
2: Nagyon sok pénz, kétségtelen. Hogyha ezt elosztjuk így államokra, meg elosztjuk hogy is mondjam, így a megnézve azt, hogy milyen különbségeket kellene ezzel kiegyenlíteni ugye elviekben. Csak még egyszer mondom, én az egyenlőst itt nagyon másképpen képzelem el. Tehát azt, hogy koncentráljunk arra, hogy mitől lesz jó egy olasz munkásnak, vagy mitől lesz jó a magyar munkásnak, mi inkább arra koncentráljunk. És azt próbáljuk meg megtalálni, hogy ebben a 11 pontos célrendszerben, ebben hogyan tudjuk a legjobban ezeket a célokat elérni, akkor ez nem annyira sok pénz. Nem annyira sok pénz. És egy mondat még, nem tudom, zene előtt még belefér.
1: Nyugodtan, és még valamit kérhetnék, hogy
2: ez a kiegyenlítés, egyébként tehát láthatjátok, tehát ez 88 óta ez megy. És hogyha azért megnézzük, hogy Görögország, jó, azt most hagyjuk, oké. Portugália, Spanyolország. Tehát mennyivel kerültek közelebb? Semennyivel. Tehát ez a kiegyenlítősdi, ez teljes mértében megbukott.
1: Azt hiszem, ez egy ideális zárszó volt így a zene előtt, és akkor innen folytatjuk.
3: Rendben, és vendégünk Körösi Koppány.

0: Tilos Rádió Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok. Adástelefonunk 215-37-73, és vendégünk Körösi Koppány.
1: És a mai nap a szakpolitika napja, ezen belül is támogatás és fejlesztéspolitika, és az előző blogban, vagy mondjuk 25 percben alapvetően így általános és európai uniós kérdésekről beszélgettünk, de akkor most megugorjunk bele a sűrűjébe, és nézzük a magyar helyzetet. Magyar fejlesztéspolitika az Európai Uniós csatlakozást követően. Mit gondolsz erről, Koppány, hogy van itt egyáltalán még magyar önállóság, meg szuverenitás? Mert ha én jól tudom, akkor ilyen fejlesztési pénz most jelenleg már csak uniós forrásokon keresztül érkezik az országba. Tehát a magyar állam maga nem tesz bele konkrétan, de lehet, hogy óriási butaságot mondtam.
2: Nem, butaságot semmiképpen sem, de azt azért nem szoktok tudni, hogy minden uniós forrás mellé 15%-ot saját költségvetésből oda kell tenni. Tehát ez úgy van, hogy hogyha te mondjuk egy 100%-osan támogatott projektet kaptál például, tehát van egy 100 egységbe kerülő projekted, és ahhoz 100 egységnyi pénzt kapsz, abból 15 egységet a magyar állam fizet, akkor is, hogyha az uniós pályázatból van. Ez a kohéziós politika azért ez úgy működik, hogy az államnak azért önrésztebben kell vállalnia mindig, minden egyes esetben. Ezen kívül egyébként nagyon sok olyan fejlesztést látok én, ami közvetlen magyar forrásból megy.
1: Na akkor itt most leszámolhatunk egy ilyen panellal, mert ezt tényleg nagyon gyakran halljuk, hogy nincs benne magyar pénz, meg így, meg úgy, de akkor ezek szerint a helyzet azért ennél bonyolultabb.
2: Persze.
1: Te hogy látod az elmúlt 13 évet ebből a szempontból? Tehát gondolom, megvoltak a gyerekbetegségei a dolgoknak, amikor fel kellett állni a rendszernek, és hogy mára fel tudott állni egy olyan intézményrendszer, ami képes ezt az irdatlan mennyiségű Magyarországra jutó pénzt többé-kevésbé hatékonyan koordinálni.
2: Érdekes, amit mondasz, mert ugye ennek a dolognak szerintem egy ilyen evolúciója van, és nem tehát ez olyasfajta, ugye ez már szervezett szociológia, nem jog, de ugye tehát azt mondom, hogy igen, persze van egy intézményrendszerünk, ami egyébként sokkal jobban működik, mint ami így a látszat, vagy mint amit sokan gondolnak róla.
1: Igen, akkor egy újabb ilyen toposzt üthetünk agyon, mert ugye amit hagyományosan Magyarországon gondolunk mindenről, hogy ugye semmi nem működik, minden működésképtelen, hatékonytalan, de akkor te ezt nem így gondolod.
2: Nem. Vagy hát a kép az megint csak ugye sok rétegű, mint a hagyma. De nézzük az elejétől. Tehát ugye az volt, hogy pont azt mondom, mielőtt a műsor megkezdődött volna, azelőtt beszélgettünk már itt a műsorban a jogról, tehát hogy 90-ben azért nem az történt, hogy akkor mi itt így egyik pillanatban lefeküdtünk, és még a szocializmust építettük, és akkor másnap reggel fölkeltünk, és elkezdtük építeni a kapitalizmust.
1: És tehát, mindenki nézte a Dallast, ugye, tehát amiből így...
2: Ja, amiből ugye
1: megtanultuk a kapitalizmust, hogy ki az igazi vállalkozó.
2: Így van. Úgyhogy az Európai Unió egy úgynevezett FAR, most nem nagyon akarnék belemenni, hogy mit, volt egy ilyen FAR program, még FAR miniszterünk is volt, hogyha emlékeztek rá, Boros közgazdász úr személyében. Bizony.
0: Igen, abból finanszíroztak rengeteg egyetemi projektet, ez a 90-es évek elején, számítás technikát, internet.
1: Amikor úgy nézett ki, hogy Magyarország minden. És Lengyelország fog csak belátható időn belül csatlakozni az EU-hoz.
2: Így van. És ez a FAR, ez 97-től kezdett el ilyen területfejlesztési és államigazgatási intézményeket felkészíteni az uniós tagságra. Most a FAR-ral az volt a majd mindjárt kiderül, hogy miért mondom ezt, az volt a legnagyobb probléma ezekkel a FAR forrásokkal, hogy irgalmatlan túl voltak bonyolítva, és borzalmasan nehéz volt az elszámolásuk. Tehát, hogy már eleve a támogatások benyújtása is ilyen több ezer oldalasra sikerült általában, és utána ezeket lehívni, elszámolni, projektet végrehajtani, ez ilyen pain in the ass volt tényleg, tehát borzalmasan nehezen ment. És ennek azért van kizárólag jelentősége, mert ugye 2004. január 1-től el lehetett kezdeni már beadni az első úgynevezett első nemzeti fejlesztési terv keretében a pályázatokat, és kik voltak az intézményrendszerben? Na kik? Volt fárosok. Ráadásul ugye ez az intézményrendszer ez úgy indult el, hogy ezt 2001. februárjától 2002. májusáig az Orbán, az első Orbán kormány készítette elő magát az, a nemzeti fejlesztési tervet is, meg az intézményrendszert is. Majd ugye 2002 májusában jöttek a megyesiek, és 2002 decemberben ezt már el kellett fogadni. Na most ugye a nyárral együtt, június, július, augusztus, volt a szeptember, október, november, amit dolgozni tudtak az első uniós ciklus fejlesztés politikáján és intézményrendszerén. Na olyan is volt az egész. Tehát egy ilyen koraszülött, szörnyszülött, kicsikét ilyen, ilyen nehezen értelmezhető. Hát én emlékszem, hogy, hogy mi csináltunk, csináltunk ROP, regionális operatív program, akkoriban ezt így hívták, ilyen igazi jó kis borsodi, mély szegénység, 100%-os cigánylakosság, nagyon-nagyon jó, kifejezetten jó frankó projektet. Emlékszem, lefényképeztem, tehát én egy elég magas ember vagyok, 192 centi, nekem a csípőmig ért az a dokumentum halom, amit be kellett nyújtanunk, és tudjátok, hogy mivel utasították el, formai hibára vonatkozva?
1: Nem volt áthúzva minden hátsó oldal, ugye erről tudnánk.
2: Igen, igen, ez nem volt. Ne, ne,
1: de
2: nem
1: komolyan,
2: volt,
1: most csak vicceltem.
2: Nem viccelek, nem viccelek, nem volt, csak a páros oldalak voltak megszámozva, a páratlanok nem. Tehát nem tettünk mind a kettő, nem viccelek, ezzel lett elutasítva.
1: Na most, én csak poénkodtam, ezt hangsúlyozom.
2: És én most a saját tapasztalatomból beszélek, és ezért tudod, belőle az ember egy pár ezer munkaórát, vagy pár száz munkaórát egy ilyen dokumentumba. Emlékszem, hogy valami 5 vagy 6 önkormányzatnak a konzorciumát kellett összehozni, utazgattunk, stb. Jaj, Istenem, nagyon kemény volt. Nem, de szóval így indult el, tehát ilyen nagyon nyögve, nagyon nehezen. Láthatóan egyébként az egész nem volt átgondolva, nem volt... Na mindegy. Ehhez képest egyébként maga a gazdaság, ami, bocsánat, ugye én alapvetően gazdaságfejlesztésben, KKV-szektorban vagyok érdekelt, tehát viszonylag kevéssé tudok mondjuk ilyen egyetemi szférához, vagy ilyen nagy, gigaóriási állami multiberuházásokhoz hozzászólni, tehát mint autópályaépítések, stb. Tehát ezeket úgy én is csak így a sajtóból nézegetem, meg utazok rajta. De azt például kevesen tudják, hogy az első nemzeti fejlesztési tervben volt egy ilyen gazdasági versenyképesség operatív program, ahol a kiosztott forrásoknak, tehát ez a GVOP nevű program, ez a második helyen állt. Tehát akkor is azért ment a gazdaságba eléggé szépen pénz. Tehát azért sikerült valahogy úgy lebonyolítani, hogy a gazdaságba is ment pénz. Csak ugye hogyan ment a gazdaságba pénz? Tehát mitől nem sikerült az egyenlősdi? Attól nem sikerült az egyenlősdi, hogy mire költötte a jó ember, ugye? Nem feltétlenül és kizárólag csak a termelőeszköz megvásárlására, munkahely fenntartására, stb. Megvette az új nyaralót is, a csoda tudja, hogy mit. Mert ugye ahol lehetett jogszabályi kiskaput kihasználni, ott ugye...
1: Hát a hagyományos magyar kreativitás, ugye, kereste az ugye, utat.
2: Most ugye benne vagyunk itt abban, hogy végigjárjuk azt az evolúciós utat itt ebben a rendelkezésünkre álló még 10 percben körülbelül.
1: Van az 15 is.
2: Van az 15 is, barátok között, látod? Látod? Ez a magyar kreativitás. hogy ezt az evolúciós utat végigjárjuk, és nézzük meg, hogy honnan indult. Tehát innen indult, volt egy alapvetően elrontott, de világos, hogy 3 hónap alatt nem lehet fejlesztési tervet csinálni, 3 hónap alatt nem lehet fejlesztési politikát csinálni. Én tudom, én ugye hát szakember voltam már akkor is, voltak szakmai kapcsolataim, összejártunk, ismertük egymást azokkal az emberek, akik a Keszon, szintén ugye az állami intézményi oldalon a Keszonban dolgoztak, mondták, hogy a megyesiek totál meg voltak lepődve egy, hogy ők nyertek, emberük nem volt, újsághirdetésben vadásztak embereket, hogy gyertek, és stb. Tehát hogy egy ilyen módon összerakott, ugye egyik oldalon, másik oldalon egy ingyen pénzt, emlékszem, jöttek hozzám az ügyfelek, Körös úr, mondja meg, mire pályáz, bármire pályáz, csak jöjjön a pénz. Tehát hogy volt egy ilyen mentalitás, és egy ilyen elvárás is. Ugye ebből a két borzalmasan fegyelmezetlen, irracionális, követhetetlen, irányíthatatlan irányból kellett valahogyan egy Brüsszel számára is elfogadható, auditokkal alátámasztott, transzparens, stb. Rendszert létrehozni. Úgyhogy amikor a ma rendszerét szidjuk, nem akarok még elérkezni a mához, akkor azért ne felejtsük el, hogy honnan jön ez az egész. Most függetlenül attól, hogy milyen kormányban éppen hatalmon, persze...
1: Igen, hát gondolom nem volt meg a szervezeti kultúra, ilyen kulturális sem, tudás sem mögött.
2: Így van, az sem nagyon volt meg, hajszer pontosan, de még egyszer mondom, a legfontosabb egyébként mindig mi vagyunk a végfelhasználók. Tehát most saját magamat is kritizálom, én az elején azért nagyon sokszor belementem abba, hogy látom az ügyfélt, ha viszonylag hamar kialakul, ma már, amikor bejön a járásán látom, most kicsikét kacsítottam.
1: Nem, ez nálam is így van, valaki hogy... bejön vizsgázni, kapcsolatban meg tudom mondani 90%-os biztonsággal, hogy hányast fog kapni, pedig le se ült.
2: Na erről van szó, leül velem szembe a kedves jó kuncsaft, elkezdi mondani, hogy miért jött, mit szeretne megvalósítani, és tudom, hogy ő most tulajdonképpen azt szeretné megcsinálni, vagy csak a családi házat szeretné bővíteni, és akkor most így sarkítom a példát.
1: Értjük.
2: És én nagyon sokáig, hát relatíve nagyon sokáig nem küldtem el ezeket, ma már elküldöm ezeket az ügyfeleket. És régen nem is volt annyira nagy baj, hogy nem küldtem el, mert mindent meg lehetett oldani. Tehát, hogy változásbejelentővel, meg nem tudom, semmit, nem a korrupcióról beszélek.
1: Nem, lehetett kreatívkodni. Szemben.
2: Igen, lehetett kreatívkodni, mert olyan volt a szabályrendszer. Csak ugye egyrésztről ugye kellett teljesíteni valamelyest az indikátorokat Brüsszel felé, hát nem nagyon sikerült. Másrésztről meg ugye itt is azért derültek ki dolgok, borultak ki bilik, stb. És ugye elkezdett itt szépen lassan szigorodni. Na most a második nemzeti fejlesztési terv, ami 2007-től jött, ott nagyon sok mindennel én személy szerint, mint egyébként értelmiségi és egy bizonyos világnézeti orientációval rendelkező ember nem értettem egyet. De hogy egy nagyon-nagyon szépen összerakott szabályos mestermunka volt, azt most is alá tudom írni. És persze lehet szidni a kutyakozmetikát, meg a kétméteres kilátót, meg hogy milyen egyéb ilyen kreatív dolgokra mentek el pénzek, meg hogy milyen egyéb városi legendák vannak, hogy ki hogyan vett ki politika közeliek, stb. Pénzeket az uniós támogatási rendszerből, de azért egy mellékvágára elmenve azért a korrupció, mint olyan, mindenhol jelen van, ahol állami pénzek vannak.
1: Igen, erről sokat beszélgettünk már itt korábbi adásokban, és a Lojko Miklóst idézném, hogy az emberi természet ilyen, tehát, hogy lehet itt szabályokat hozni meg minden, de valahogy ilyenek vagyunk.
2: Hát persze azért, ugye akkor, amikor mi megismerkedtünk egymással, Balázs, akkor még azért javában Bécs város képviselet irodáját vezettem itt Budapesten.
1: Igen, ezt föl se fettük, hogy neked van egy ilyen nemzetközi múltad is.
2: Igen. És ugye hát azért Bécsben például az AKH, a nagy központi kormány, vagy Bécsben egy bazi nagy központi kórház van, és akkor van néhány ilyen kisebb ilyen filiálé, amit ilyen szerzetes rendet tartanak fönn. Mindegy, hát a világ egyik legnagyobb korrupciós botránya volt, de összegszerűen is, tehát, és az valamikor 90-es évek elején. Tehát hogy nem az van, hogy mi magyarok vagyunk a világ legkorruptabb nemzete, hanem nálunk is van korrupció, mint hogy minden.
1: Igen, erről megint csak a Miklós tudom idézni, aki legendás ilyen angol történeteket mesél, szóval valóban, tehát, hogy ilyen az ember.
2: Na azért is mondom, hogy azért sem szívesen megyek el ezekbe az irányokba, hogy ki és hogyan, mert hogy ebben nem lehet mit csinálni, tehát hogy a mézes bödön körül donganak a méhek, hát most mit csinálja a szerencsétlenek, ez a dolguk. De a visszatérve a második nemzeti fejlesztési tervre, az egy nagyon jól végig gondolt, nagyon szépen, szisztematikusan felépített rendszer volt. Ott igazából a végrehajtás, tehát hogy is mondjam, az intézményrendszer nem volt képes utolérni saját magát. Ugye a kezdetektől megvolt a nemzeti fejlesztési ügynökség, mint olyan, ugye aki most, hogyha nem haraszolom túlságosan mélyen, nem...
1: Ne, szerintem nem menjünk bele, inkább csak így a fővonalat, mert az ami igazán érdekes
2: mindenki voltak, számára. De kezdetektől fogva meg volt a nemzeti fejlesztési ügynökség, ami egész egyszerűen egy túlterhelt intézmény volt. Tehát bár nagyon jól körül volt bástyázva maga a rendszer mindenfajta tanácsokkal, meg ezzel, azzal, amazzal, tehát volt nemzeti fejlesztési tanács, fejlesztéspolitikai irányító testület, stb. Effektív az érdemi munkát mindig az NFÜ végezte. És az, ugye az NFÜ-nek az volt a legnagyobb nehézség, hogy ugye őnek is kellett kitalálnia effektív a projektet, jöttek a különböző minisztériumoktól a különböző megrendelések, de neki kellett kitalálnia, kiírnia, végrehajtania, elszámolnia, tehát egy ilyen borzalmasan frusztrált helyzetben volt, és akkor ugye ráadásul az a fejlesztési ciklus még úgy nézett ki, hogy voltak külön még regionális fejlesztési ügynökségek, meg regionális operatív programok, szóval egy kicsit ilyen káoszossá vált a történet.
1: Bonyolódott a helyzet, sokféle szálon futott.
2: És ugye 2010-ben jött az Orbán kormányzat, és szalasztott el sajnos egy kiváló lehetőséget, amikor azt mondhatta volna, hogy jó, akkor itt egy évre, amit most felfüggesztünk mindent, megállítunk mindent, és újra szabjuk a rendszert, ez elmaradt. Én nem tudom, hogy miért, mert nem igazán akarok ennek a tudója lenni, engem, hogy is mondjam, igazából nem érintett a dolog, de ezt a fajta káoszos rendszert, ezt vitte tovább, és próbálta ugye a saját maga által elképzelt fejlesztéspolitikai célokra átszabni. Tehát ott volt egyszer egy törés, egyébként ugyanúgy megvolt, hogy majdnem egy évig nem volt kiírva pályázat, viszont az intézményrendszerben maradt olyan, amilyen. És akkor ugye véget ért ez a ciklus tulajdonképpen 2013, ugye 2013. dec 31-ig lehetett egyáltalán itt pályázatokat kiírni ebben a ciklusban, és ugye a 2014-es ciklussal elkezdődött egy egészen másfajta gondolkodás, másfajta tervezés. Van itt egyébként egy hatalmi játszma is, az kétségtelen. Tehát ahogy
1: igen, gondolom, az fontos, hogy ki felügyeli ezeket a így pénzeket, van, mert nem csak elvi, hanem gyakorlati jelentőség.
2: Így van, hajszál pontosan. Ugye van ez a nagyon híres 272/2014-es, bocsánat, többet ilyet nem fogok mondani. Ez
1: megbocsátjuk.
2: Egyetlen egy lényeges kormányrendelet, ami ugye a magáról a felhasználásról szól, és az intézményrendszert határolja be. Ezt is rengetegszer változtatták azóta. És ugye az első legjelentősebb változás ugye az, hogy megszűnt az NFÜ, mint Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, és kitagolták az egyes szakminisztériumokhoz, az egyes szakmai

0: De onnantól kezdve, hogy te ezt behúztad minisztériumi, apparátusi szintre.
1: Gondolom behúztál egy csomó konfliktust. Meg...
0: Egyrészt, másrészt behúztad a közigazgatásba.
1: Ja, igen, és akkor...
0: És ugye a közigazgatás, mint olyan, alapvetően egészen más metódus szerint működik, mint amit egy operatív feladat végrehajtás igényel. És ugye megindultak, tehát ugye eddig is terhelt volt a rendszer különböző konfliktusokkal, érdekkonfliktusokkal. De most megindultak különböző hatalmi konfliktusok is. És gyakorlatilag az, hogy, ugye 2014 óta itt folyamatosan így kicsit megindul, megáll, kicsit megindul, megáll, kicsit megindul,
1: megáll. Ez mindezeknek a hatalmi belső játszmáknak.
0: Igen, tehát egy ilyen dupla konfliktus réteg, vagy is milyen egy ilyen dupla vita lehetőség alakult ki. Hát nézzek például azt, hogyha megnézed most ezt a rendeletet, akkor ott van benne, nem másoltam ki magamnak sajnos, de hogy a miniszternek a feladata, koordináció, stb. És a vidékfejlesztési operatív program, mert azt már sikerült behúzni.
1: Aha, értem.
0: A vidékfejlesztési programot sikerült elvenni a vidékfejlesztési minisztériumtól. Egyébként by the way, nagyon jól tették, tehát én nagyon nagy tisztelője vagyok a vidékfejlesztési miniszternek, de nagyon nem sikerült a vidékfejlesztési operatív programot csinálniuk.
1: Még van egy nagyon pici időnk.
0: Igen.
1: Ígértél nekünk mindenféle sztorikat így a hasznosás körében. Van-e valami, amit így 3 percben jól el tudsz mesélni, és sokat tudunk belőle tanulni? Ugye itt a hasznosuláson gondolkodunk, hogy mi az, amit viccesnek tartasz, vagy elgondolkodtató, vagy ilyesmi történt veletek? Vagy láttátok távolról akár?
0: Hát az igaz, hogy ilyesfajta, tehát én mondjuk amit vicces, hát nem is annyira vicces sztorinak
1: tanulságos történetek is
0: gondoltam, és 3 percben mondjuk ezt mondanám el leginkább, és akkor ez is szépen keretezni fogja majd a beszélgetésünket, mert a legelején mondtam, hogy kikérem magamnak, hogy pályázatíró vagyok, és szeretném is, hogyha a potenciális pályázók bárhonnan, bármilyen körből is jöjjenek, elkerülnék a pályázatírókat, és volt egy olyan mondatunk is, ugye, ahol arról beszéltünk, hogy a projektnek a végrehajtása
1: az, igen, ezt említettem, hogy egy különlegességként, hogy ugye ti visszitek
0: Volt egyszer egy olyan ügyem, hogy bejött hozzám Nógrád megyéből egy faipari, valamilyen fafeldolgozó telepnek a tulaja. Egy ilyen rendes tekintetes cigányasszony. Az a fajta, tudod, aki melózik, mint a gép. 20 embernek munkát ad. Nem egy akadémikus.
1: Igen, de valószínűleg...
0: Nyertek neki egy pályázatot, gépbeszerzés, felújítás, stb. Volt egy kompressz pályázat, és ugye pályázatíró megírta, megnyerte, lelépett a sikerdíjjal. Azt már nem mondta el neki senki, hogy ember, itt csak és kizárólag azt az épület részt újíthatod fel, amit beadtál a pályázatba, azt a gépet veheted, amit beadtál a pályázatba, de ugye sorszám szerint azt a gépet veheted, oda kell beállítanod, stb. És szegény sajnos már akkor jött be hozzá, amikor már rendőrségi feljelentés volt ellene.
1: Ja, és akkor így valahogy úton-módon eljutott hozzátok, hogy tudtok-e segíteni?
0: Tudunk-e segíteni? Mert annyit tudtunk segíteni, hogy a rendőrségi feljelentés aztán vissza lett vonva, és ő szegény visszafizette a támogatást, mert hogy egyébként az egy nagyon fontos dolog, hogy az egész intézményrendszer, ez tulajdonképpen segít. Tehát ez egy segítő szándékú intézményrendszer. Ha sikerül levívni a nagy harcokat, hogy kinek, mennyiért, milyen pályázatot lehet egyáltalán kiírni, és sikerül jó projektet találni, és ez a jó projekt ez egyébként megállja a kritériumokat, akkor hogyha meg sikerül nyerni ezt a pályázatot, az egész intézményrendszer segít. Tehát ennek a szegény faipari vállalkozónak semmi egyéb dolga nem lett volna, mint írni egy ilyen kérelmet, hogy kérem szépen, igen, valóban én ezt, de időközben beázott íz, stb. Azt a részt szeretném megcsinálni, költségnemenként ugyanaz a munka, ugyanabba fog kerülni, stb. Ehelyett a gép helyett, ezt a gépet, tehát hogy egyébként viszont egy nagyon jó együttműködő intézményrendszerrel van dolgunk, csak használni kell tudni.
1: Értjük. Hát köszönjük szépen, Koppány, rendkívül sokat tanultunk, azt gondolom, hogy ebben nem árulok el nagy titkot, és nagyon örülünk, hogy a vendégünk voltál. Reméljük, a hallgatóknak is tanulságos volt. Ez volt a Polkul, Tilos Rádió, és nem lehetett volna műsor, ha nincs itt Max, aki a potmétereket tologatta.
2: Körösi Koppány volt a vendégünk. Az sokkal fontosabb.
0: Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Viszont.
2: 2 hét múlva találkozunk. Szervusztok.
1: Sziasztok.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

Lélektől lélekre. Állok az ablak mellett éjszaka, a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekből jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, és ki tudja, mennyi ezredén. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillanat koporsót. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről ad érdekét. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnőben figyelem. Mi ő úgy szokog a vérnek a fény, földnek az éj, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel, s messziségen. Mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a föld szíve. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa. Jaj, ki mondja meg? Jaj, barátság, és jaj, szerep. Jaj, az út lélektől. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlapot.

0: Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, és a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, és ki tudja mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom. Véremmé iszom, és csöndben, és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.
1: Hegyi beszélek.

Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristály műszerén, búsföldünkkel s bústestemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős bút szokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliomárvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Üldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr.

Abriris. Abriris, ó Abriris, minden csínyre friss. Faunbokájú vad suhansz, újra itt suhansz. Vásod cigán kereket, porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat hintegetsz és darazsat, illatot s zenét. Némely ingó és rügyes ág végére már küldött, kúszszék az ügyes katicabogár, mint árbócra egy piros, pettyes zubbonyú, fürgelábú és csinos kis matróz fiú. Kémleli a láthatárt, mennyi fény, mi az? És az ünnök zengő napba tárt szárnyakkal. Tavasz. Szunnyad még a télmező, fáradt vénparaszt. Fűszakáll a csendben ő, megcibálod azt. Majd meg méznél illatos pszellőfésűvel fésülöd, s szólsz, hé, de most lomha szolga fel! Szundikálás volt elég, vár az új robot. Mit álmodtál, véncseléd? Krumplit vagy zabot? S reszket, s kacag a liget, cserje meg bozót, gyenge bőrű testüket úgy csiklándozod. Minden erdő egy bolond helye húja hely. Nincsen még sehol se lomb, csak virágkehely. Izzad még a levelek vajudó rügye, s a szirom már lepereg, csókos szél vigye, s átsuhansz a városon bérházak felett, felragyog sugároson sok fak emelet. Reszkető bíborvarázs vén kémény fala, lány szemszínű kék parázs a szelíd bala. Mély sötét udvar felett négyszögű egen táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen, s padlásablakot, kitört sarkon fordulót villogtatsz, mint zsebtükört pajkos nebulók. Zsupsz, a földre hull a fény, s én a szent falon nyújt hangsíl, tán a szegény por magad alól. Vaklapáros, eleven bús utca szemét sütkér ez a melegen, s nyitja holt szemét. Április, ó Április, míg tánccal suhansz, látogass meg engem is, víg örök suhanc, hisz egy régi kikelet furcsa reggelén együtt érkeztem veled földi útra én. Szólt aranyszimfónia napfény úrokon, s bölcsőmnél te fényfia álltál vígrokon. Április testvérem, ó, hol van az akkor? Ifjúságom hervadó kankalin csokor, elpártoltam tőled én. Nem veszed zokon? Hely, beteg s fanyar legény a régi rokon. Ha a tavaszt élvezi, nézvén langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április. Ó, Április. Simogass, vezess. Hadd legyek ma újra kis jó öcsét, kezes. Hadd feküdjem tarkafák alján inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld parittyaként, míg szememre patyolat szirom lengve jön, s kis sejem sátra alatt megbúvik a könyv. Tán akkor, míg a mész színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul. Imbolyog még, menni fél. Majd gyáván, sután, bíborlabda útra kél tűnő nap után. Táncol, ugrik, fellebeg, enyhén száll tovább. Felfogják a fel.

0: Április. Tóth Árpád költeménye. Április. Ó, április, minden csínyre friss, faunbokájú vadsuhanc, újra itt suhansz. Vásod cigánykereket, porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat hintegetsz és darazsat, illatod zenét. Némely ingó és rügyes ág végére már küldöd, kúszék az ügyes katicabogár, mint árbócra egy piros, pettyes zubbonyú fürgelábú és csinos kis matróz fiú. Kémleli a láthatárt, mennyi fény, mi az? S zümmög zengő napbatár szárnyakkal, tavasz! Szunnyad még a télmező, fáradt vén paraszt, fűszakáll a csendben ő, megcibálod azt, majd meg méznél illatos pszellő fésűvel fésülött szólsz. Hé, de most lomha szolga fel! Szundikálás volt elég, vár az új robot. Mit álmodtál, véncseléd, krumplit vagy zabot? S reszket, s kacag a liget, cserje meg bozót, gyengebőrű testüket úgy csiklándozod. Minden erdő egy bolond helyehúja hely, nincsen még sehol se lomb, csak virágkehely. Izzad még a levelek vajudó rügye, s a szirom már lepereg. Csókos szél vigye. S átsuhansz a városon, bérházak felett, felragyog sugároson sok vak emelet, reszkető bíbor varázs vén kémény fala, lány szemszínű kék parázs a szelíd pala, mély sötét udvar felett négyszögű egen, táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen, spadlás ablakot, kitört sarkon fordulót, villogtatsz, mint zsebtükör bajkos nebulók, zsupsz, a földre hull a fény, s ím a szenny alól nyűt hangsír, tán a szegény por magad alól. Vaklapárus, eleven bús utca szemét, sütkérez a melegen, s nyitja hol szemét. Április, ó április, még táncol suhansz, látogass meg engem is végig, suhansz. Hisz egy régi kikelet furcsa reggelén együtt érkeztem veled földi útra én. Szólt arany szimfónia napfény húrokon, a bölcsőmnél te, fényfia álltál, végrokon. Április testvérem, ó, hol van az a kor? Ifjúságom hervadó kankalincsokor. Elpártoltam tőled én, nem veszed zokon. Hely, beteg s fanyar legény a régi rokon. Ha a tavaszt élvezi, nézni langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április, ó, április, simogass, vezess, hadd legyek ma újra kis jó öcséd, kezes, hadd feküdjem tarkafák alján inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld parittyaként, míg szememre patyolat szírom lengve jön, s kis sejem sátra alatt megbújik a könyv. Ó, akkor, míg a mész színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul. Imbolyog még, menni fél, majd gyáván, sután, bíborlabda útra kél tűnő nap után. Táncol, ugrik, fellebeg, enyhén száll tova. Felfogják a fellegek, s nem fáj már soha.
1: A táp.

Tóth Árpád, április. Április, ó április, minden csínyre friss. Faun bokájú vadsuhanc, újra itt suhansz. Vásod cigány kereket porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat hintegetsz és darazsat, illatot s zenét. Némely ingó és rügyes ág végére már küldöd, kúszszék az ügyes katica bogár, mint árbócra egy piros pettyes zubbonyú, fürgelávú és csinos kis matrózfű. Kémleli a láthatár, mennyi fény, mi az? Zümmög, zengő, napbatárt szárnyakkal, tavasz! Szunnyad még a télmező, fáradt vén paraszt, fűszakál a csendben nő, megcibálod azt, majd meg méznél illatos szellőfésűvel fésülöd, s szólsz, hé, de most lomha szolga fel, szundikálás volt elég, vár az új robot, mit álmodtál, véncseléd, krumplit vagy zabot? S reszket, s kacag a liget, cserje meg bozót, gyenge bőrű testüket úgy csiklandozod. Minden erdő egy bolond helye húja hely, nincsen még sehol se lomb, csak virágkehely, izzad még a levelek vajúdó rügye, s a szirom már lepereg, csókos szél vigye. S átsuhansz a városa, bérházak felett, felragyog sugároson sok vak emelet, reszkető bíbor varázs vén kémény fala, lányszem színű kék parázs a szelit pala. Mély, sötét udvar felett négyszögű egen, táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen. S padlás ablakot kitört sarkon fordulót villogtatsz, mint zsebtükört pajkos nebulók. Zsupsz, a földre hull a fény. S ím a szenny alul nyűtt hangsír, tán a szegény por magad alul. Vaklapárus, eleven bús utca szemét sütkérez a melegen, s nyitja holt szemét. Április, ó április, míg tánccal suhansz, látogass meg engem is, víg örök suhansz, hisz egy régi kikelet furcsa reggelén együtt érkeztem veled földi útra én. Szólt aranyszimfónia napfényhúrokon, s bölcsőnél te fényfia álltál, víg rokon. Április testvérem, ó, hol van az a kor? Ifjúságom hervadó kankalincsokor. Elpártoltam tőled én, nem veszed szokon? Hely, beteg s fanyar legény régi rokon. Ha tavaszt élvezi, nézvén langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április, ó április, símogas, vezes, hadd legyek ma újra kis jó öcséd, kezes, hadd feküdjem tarkafák alján inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld parittyaként, míg szememre patyolat szirom lengve jön, s kis sejem sátra alatt megbúvik a könny. Után akkor, míg a mély színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul, imbolyog még, menni fél, majd gyáván, sután, bíborlabda útra kél tűnő nap után, táncol, ugrik, felleveg, enyhén száll tova, felfogják a fellegek, s nem fáj már soha.

Dont Árpád verse, áprilisi kapricsó. Az útszél csupa pitpong, a bokrok csupa fütyhang, rigó fuvoláz, rája tíz zubból is felcsivog a cheese. Hallgatja még a restély fél álmában a kastély, emelve tornyát álmatag, mint nyújtózó kart, bár a nap elönti friss aranyjal. A parkban rőt aranyhal, kövér úr sétál, lebegő hassal az édes levegő árjában. Sportruhája most szelítség csuhája, mert még nem kezdte üzletét, és tőzsdetippek tőzsetét agyában a mohóság helyett valami jóság zsendül, mint egy kis korai tavaszi virág szírmai, melyek sajnos lehullnak, ha majd a drága úrnak súlya alatt új és remek autója bőgve megremeg. Ó, áprilisi útszél, tréfás arcomba fut szél, rügyecskék, zöld a szél, rugókó, fuvolás, aranyrigókó, csermelyhangú csízek, illatok, édes ízek. De jó most elfeledni, hogy az élet rút és vad dolog, hogy itt amennyi arc van, meg annyi csúnya harc van, s hogy botrány lenne, hajajaj, micsoda szifra szörnyű baj, ha most annak elejül, hogy tavasszal megbékül szegénység, bánat, szenvedés, belépnék e szép kertbe, és áprilisi merénylő, a hájas úrnak fénylő búbjára ráböknem szelíd öklöm vidám barackjait.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

Orfeum jelébe. Táncolt, s míg lomhacsellók halkan s búsan kísérték, reszkedett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langyhomályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs nép vigadt, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Ó, én finom csodákra sóvárgó árva lelkem. Hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltek s olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit áld az élet, egy-egy halk meleg szépség remek feléd nagy néha a dolgok vadonában. Távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyúbb utána a sötétség. S szánnivalóm gyötrődve szorult össze az öklöm, s kétségbe esett vágyjal néztem a táncos lányra. S ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta dörgőn.

Rímes furcsa játék. Szeszélyes bús ajándék, e rímes furcsa játék. Ó, szokok, bár negédes, fogad szívedbe, édes. Mert csupa szívbevert sebb vérszínezi e verset, mint halvány őszi rózsa szirmát az őszi rozsda. De lásd, egyebem nincsen. Se birtokom, se kincsem. Nem adhatok te néked, csak így borús zenéket. Szebb volna büszke kastély termén egy fényes estély, vagy lágykeréken zajló kocsitba drága pejló, vagy elrobajló fülke ringó pamlagján dűlve elnézni, merre foszlott a sok távíró oszlop. Vagy űzni falka fürtjét, hallani kürtjét, míg elfakul porosra a frakk vidám pirossa. Vagy tán az volna szebb lét, nézni istennők keblét, hol antik évek árnyán mereng sok régi márvány. Vagy Svájcban lenni vendég, csodálni naplementét, vagy vinne halk fedélzet, hol a banános dél. Nekünk két árva rabnak, csak sóhajok maradnak. De hallgasd most a verset, e torz kedvel kevertet, zsongítson furcsa hangja, mint füstös képű banda. Itt flóta, okarína, s hegedűk sok a ríma. Száz hangszer, minden rím más, s vén bánatom a prímás. Izzék a dal duhajjá, csattanjon vad csuhajjá, majd halljon el sohajtó. Fejem öledbe hajtom, csönd, ajkaim lezárvák, rímos, árva az árvát, így sírj.

ember vagyok. Új élet, új utas, ki azt hiszi, friss titkokat kutat, s szűz ösvényt tört. Ám bennem csöndesen ezernyi ős mozgás járt vén utat. Sok régi ritmus, sűrű és borús zajlás a test titkos mélyeiben. Távol a fénytől, s mégis biztosan, hibátlan. Ős híreket izen. Ó, jaj, ki tudja, hány bús ükapám testében élt már ez az idegen világ, mely fáradt gesztusok felé lankasztja lázadozó ideg. Mosolyognék egy boldog új mosolyt, de a szívem bíbor öbleiből sejt-sejtnek adja, csöndesen remek szememig a holt könnyek vödre föl. Dacolnék új szép daccal, ám kevés szájam körül már gyáva gödröt ás, szelíd barázdát, halavány mosolyt, valami ősi meghunyászkodás. Én régi-régi jobbágy őseim, hát éltek még. Jaj, hány rossz éven át vonszolja még a csüggeteg utód sötét parancsok konok csapatát. Vagy kába álom minden szabad út, és nem is lehet újat kezdeni? És csak egy parancs van a földön örök, dolgozni is új rabszolgát nem zeni. Én nem hiszem. Van kicsi gyermekem, én nékem is. Hát, ha az ősi sejt ő benne tisztul dús örömre, és minden homályos vén bút elfeled. Ó, hát, ha jő a tiszták s boldogok szűz birodalma, a szebb új világ, s dallá dobognak a szívekben a bús, fáradt ritmusok, a holt apák.

0: hát rossz vagyok. Szótlan, borús, hideg. Bocsáss meg érte. Hisz ha tudnám, a világ minden fényét s melegét szórva adna. Kastélyokat, pálmákat, táncokat, ibolyákkal a téli riviérát, vagy legalább egy-egy dús összebújt boldog órát. De most oly nehéz. Most egy sugarat se tudok hazudni, se lopni. Vergődő és fénytelen harcokon el kell kopni. Az Antikrisztus napjai ezek. Csillog a világ szörnyű aranyszennye. Röhögő senkik. Balkörmű gazok szállnak mennybe. S én lent vergődöm. És nem tudja más, hogy csöndem éjjén milyen jajok égnek. De légy türelmes. Jön még ideje szebb zenéknek. Csak légy türelmes. Maradj míg lehet. Váró révem, virágos menedéke. Most álarc van rajtam, zord és hideg, de letépem. Vagy szelíden, míg elfutja a könny, öledbe hajló arcomról lemállik, s te ringatsz, ringatsz jó térdeiden, mint halálig. Ember.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.

tavaszi elégia. Előttem nők siettek. Testét lomhán kinyújtva közénk terült a távol. És még az esti csendben elhalt víg kacajuk

szájon csókolt a halk szén, mely most testhez feszíti az asszonyok ruháját, s mely olyan illatos, mint duzzadt dombú párnád, s szelíd, mint női válhoz simult bús férfi arcél. Merengtem, most vetik fel fehérlő szűzi ágyad, s irigyeltem cseléded, ki vár még vetkeződől, és aki elmenőben kecses melledre láthat, mint kis kupolát formálsz imára tett kezedből. S eszembe tűnt egy alkon. Halkan súgtad nekem, hogy egy imába foglalsz fáradt akkot apáddal. Ó, látod én még éles a múlt ködein által apád szelíd holt arcát, s alázatos fejem. Hazaindultam aztán búr dolgokon tűnődve. E furcsa földi létre mi végre kellene lennem? Vágynom melegre, fényre és karcsú testű nőkre, s bolyongni félszegen, magányos esti csendben. S vén utcapadokon hosszan meg-megpihenve verseim mondogattam, melyekben csendesen zokognak bánati. És egy kedvűn figyelte fáradt reszkető számot. Fáradt szegény szívem.

Körúti hajnal. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke, még üveges szemmel laktak a boltok, s omhán söpörtek a vadkővidék felvert porában az álmos vicék, mint lassú dzsinnek, rossz kedvű koboldok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarátja. Minden üvegre 100 napocska húlt, s az aszfalt szennyén szerteszét gurult a végtelen fény millióm karátja. Bűvölten állt az utca. Egy sovány akác részegen szítta be a drága napfényt, és zöld kontjában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány tavaszi kincse, egy-két fürt virága. A fénynek földi hang még nem felelt. Csak a színek víg pacsirtái zengtek. Egy kirakatban liladalra kelt egy nyakkendő. De aztán tompa, telt hangon a harangok is felmerengtek. Bús gyár sziréna búgott, majd kopott sínyén villamos jajdult ki a térre. Nappal lett, indult a józan robot, s már nem látták a nap még mint dobott aranycsókot egy munkáslány kezére.

Körül vihajnal. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még üveges szemmel aludtak a boltok, s lomhán söpörtek a vadkővidék felvert porában az álmos vicék, mint lassú csinnek, rossz kedvű kobornok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarangja. Minden üvegre 100 lapocska volt, s az aszfalt szennyén szerte szét borult. Sovány akác részegen szívta be a drága napfény, és zöld kontyában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány tavaszi kincse, egy-két fürt virága. A fénynek földi hang még nem felelt, csak a színek vík pacsirtái zengtek, egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő, de aztán tompa telt hangon a harangok is felmenettek. Hús gyárszirénak búgott, majd kopott sínjén villamos jajdult ki a térre. Nappal lett, indult a józan robot. S már nem látták, a nap még mind dobott aranycsókot egy munkáslány kezére.

Láng. Eldobtam egy gyufát, s legott hegyke lobogásba fogott. Lábhegyre állt a kis nyuláng, hegyes siptájú sárga láng. Vígat nyújtózott, furcsa törpe, izget mozgott előre körbe, lengett, táncolt, a zöldbe mart, nyilván pompás tűzvészt akart, piros csodát, izzó leget, égő erdőt, kigyúlt eget. De gőggel álltak fenn a fák, és mosolygott minden virág. Nem rezzent senki fel a vészre, a száraz fűse vette észre. S a lázas törpeláng lehűlt, elfáradt, és a földre ült. Lobbant még egy-kettőt szegény, s meghalt a moha szőnyegén.

Hová repülsz? Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringa, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűd, fájó homlokod, mely isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Bús életed a fáradt kis regény hat folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét a kusza fonalat. Hagyd! Lehúzna, mint úszolt a moszat, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb így. Kapcsold le hiú szárnyaid. Maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet. Ne szép. Volt tavasza, lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is, sütkérezz, árva rög. Még egyszer majd a sok hű földdarab, lágy testvérszóval föléd tüdörög.

Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz. Szép este volt. Éreztem az utolsó ragyogó est. Egy csendes kertilak sötéten állt már. Nagy komor koporsó a bánatos és tiszta ég alatt. Igen, az volt. A holt nyár koporsója. Vak barna tönt. És a szőke hársak oldalt, melyek lombját az alkony meggyújtotta, mint sárga füstű fáklyák fellobogtak. Én ezüst végság csattant át a csendbe. Gyerekcsapat hancúzott, körbeálltak. Néztem, és lassan szívemre tódult minden, minden, ami egy csüggett órán fájhat. Ó, rendes élet, gyerek, feleség. Szívem, mi kincsed van-e dús világon? Vergődő kis szerelmek, szerte szét gurult tervek, ó, tépett ifjúságom! 27 esztendőm viszem batyumban, elfáradt vándor, céltalan úton. Batyumban csupa limlom, ócska búm van. Miért is hurcolom még? Nem tudom. És miért a versek? Ez a fájó éber ösztön. Árulni halk bánatomat, mint cukros fanyar fügét a kucsében. Így sírtam ott a hűvös fák alatt. S költőm, akkor te jutottál eszembe. Te is nézted Debrecen fasor rácsát, mint tömlött rácsot búsrab néz merengve, s már nem is várja végszabadulását. Itt rejtegetted kínját életednek, s itt éhezett szelíd lelket halálra, mert már nem ízlett rossz ínyű betegnek a remény hamujában sült fogácsa. És mégis magányod csendes hűs ölén, mert a magány áld végső menhelyet, ez a preri, hol mint sötét bölény nagy homlokú tűnődés lépeget, mély dzsungel, hol a vén boa constrictor, a jól lakott bú szívünkről lebágyad, magányodban, betegen, árván, titkon, mégis maradt egy felpihegő vágyod. Csokonaim, halálpálmái árnyán, Debrecen magány prerién bús farmer, mint ácsolgattad vágyod. Mit se várván, bús kedvtöltésül, lassan, türelemmel. Épül-e össze valami belőle, nagy és egész mű, rezignáltan leste. Ő, hogy idejét az ember elölje, s ki tudja, tán boldog csoda is esett. Egy éneket kezdtél tervelni, hogy fájó életed belé felejtse. A haza honfoglaló hőseit álmodtad vissza, Árpád fejedelmet, ki elveszítét sorsot tartományát, szerelmet, hitet, egészséget, mindent. Feléd az unt lét tikkat nyomorán át, a megnyert haza drága kőbe. Ó, mester, ím a késő famulus megért. Ha minden más kötés laz, ami még a léthez fűzi ferde bús mikrokozmoszunkat, ő a szent haza. Túl csókon, könnyön,

0: elénk bús szimbólummá ekként szépül a balladás kőméves kelemetté. Ezen merengtem én el akkor este, s felszegte fejét szívemben a bánat, s látott új eget, s új földet, a messze jövőben látta dús, boldog hazámat. És szóltam, néki zengem énekem. Néki áldozom koldus kincsem, híven, egy gyűszű könnyet, ifjú életem, és a marék vért, eldobogó szívem. Vemhes az idő új honfoglalással, költőm. Én is honszerzést dalolok, tán búzsdal lesz, kevés fénnyel, sok árnyal, s hősöm tán gyönge lesz, mint én vagyok. Te hozzád méltó hősül illet Árpád, enyém bukik, s tán én is félúton kidőlök. Ám nincs vágyam élőbb, drágább, mint dalba sírni, ahogy épp tudom. Csokonaim, ne szálljon ez az ének, míg meg nem áldod. Eltűnődni jó, hogy valahonnan munkám áldva nézed. Tiéd a csendes invokáció. S most ének, röppenj, úszó halk monoplán. Ívelj, ha tudsz, magasztos távolokban. Bár szárnyait közt búsan meghúzódván, egy vérző szív a kormányzó pilóta.
1: Rímes furcsa játék.

Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz. Szép este volt. Éreztem az utolsó ragyogó est. Egy csendes kertilag sötéten állt már, nagy komor koporsó a bánatos és tiszta ég alatt. Igen, az volt a holt nyár koporsója, vak barna tömb, s a szőke hársak oldalt, melyek lombját az alkony meggyújtotta, mint sárga füstű fákiák fellobogta. S így ezüst vígság csattant át a csenden. Gyerek csapat hancúzott, körbe álltak. Néztem, s lassan szívemre tordult minden. Minden, ami egy csüggett órán fájott. Ó, rendes élet, gyerek, feleség. Szívem, mi kincsed van-e dús világon? Vergődő kis szerelmek, szerte szétgurult tervek. Ó, tépet. 27 esztendőm viszem batyumban, elfáradt vándor céltalan úton. Batyumban csupa limlom, ócska búm van. Miért is hurcolom még, nem tudom. S miért a versek, ez a fájó éber ösztön, árulni halk bánatomat, mint cukros fanyar fügét a kucséber. Így sírtam ott a hűvös fák alatt. S költőm, akkor te jutottál eszembe. Te is nézted Debrecen fasorrácsát, mint tömlöc rácsot búcsrab néz merengves, már nem is várja víg szabadulását. Itt rejtegetted kínját életednek, s itt éhezett szelíd lelket halálra, mert már nem ízlett rossz íz.

könnyű betegnek a remény hamujában sült pogácsa. És mégis magányod csendes hűs ölén, mert a magány át végső menhelyet. Ez a préri, hol mint sötét bölény, nagy homlokú tűnődés lépeget. Mély dzsungel, hol a vén boa constrictor, a jól lakott bú szívünkről lebágyad. Magányodban, betegen, árván, titkon, mégis maradt egy felpihegő vágyat. Csokonaim, halál pálmái árnyán, Debrecen magány prérién, bús farmer, mint ácsolgattad vágyat, mit se várván, bús kedvtöltésű lassan türelemmel, épül-e össze valami belőle. Nagy és egész mű, rezignáltan lested, fő, hogy idejét az ember elölje, s ki tudja, tám boldog csoda is eshet. Egy éneket kezdtél tervelni itt, hogy fájó életet belé felejtsed, a haza honfoglaló hőseit álmodtad fejedelmet. Ki elveszítét sorsod tartományát, szerelmet, hitet, egészséget, mindent, feléd az únt lét tikkat nyomorán át, a megnyert haza drága képe intett. Ó, mester, ím a késő famulus megért, ha minden más kötés laza, mi még a léthez fűzi ferde bús mikrokozmoszunk, ő a szent haza. Túl csókon, könnyen, lázon és önzésen, túl önmagunkon, tisztult órák hozzák képét, magány s csönd. Megindultam szépen, utolsó álmom, boldog Magyarország. A magyar reménykorszak kezdetén így kezdtél új dalt, reménytelen költőn. Mert ez a végső szent virtus, szegény magyar költő, bár félholtan is, kölcsön. Hát, ha a magyar jövő szebben épül, ha szívünk vérét vakolatul venné, elénk bú szimbólummá ekként szépül a balladás kőműves kelemen. Ezen merengtem én el akkor este, s felszegte fejét szívemben a bánat. Látott új egecs, új földet, a messze jövőben láttam dús boldog hazámat. És szóltam, néki zengem énekem, néki áldozom koldus kincsem híven, egy gyűszű könnyed ifjú életem, és e marék vért eldobogó szívem. Vemhes az idő új honfoglalással, költőm, én is honszerzést dalolok. Tám bús dal lesz, kevés fénnyel, sok árnyal, s hősöm tán gyönge lesz, mint én vagyok. Te hozzád méltó hősül illet Árpád, enyém bukik, s tán én is félúton kidőlök. Ám nincs vágyam élőbb, drágább, mint dalba sírni, ahogy épp tudom, csokonaim, ne szálljon ez az ének, míg meg nem áldod. Eltűnődni jó, hogy valahonnan munkám áldva nézed. Tiéd e csendes invokáció. S most ének, röppenj, úszó halk monoplán. Ívej, ha tudsz magasztos távolokban, bár szárnyait közt búsan meghúzódván, egy vérző szív.

kik összegyűltetek ma e teremben, s kiket meleg fényével átitat csodákra váró méla mélyű csendben, a szívekből kigyúló áhítat. Köszöntöm ím a bennetek parázsló tüzet az idők komor hidegén. Legyetek üdvöz egy nemes varázsló, egy tiszta költő aranyszigeté. Igen, míg künn a búskor rossz viharja vakhullámokkal zúzni fenyeget, s a vénvilágot jajgatni kavarja, hajókat sújtva és reményeket, ó, gyertek megpihenni, felpihegni a parton, ahol megtörik az ár, ahol a vadvész verve búj lihegni, mert Prospero varázsvesszője vár. Igen, ő hozzá menjünk, mind mi most el hozzá, ki mint az, kit Shakespeare beszél, mint Prospero a bölcs varázslómester szelíd szigetjén elvonulva él. Míg hömpölyök körül a tenger árja, az ő szigete enyhes csodatáj, hol trónra visszahívtát csendbe várja tündéri szolgák közt a halk király. Itt, hogyha botját emeli a mester, lebegve árad édes lágy zene, mely mondhatatlan mélyekből remek fel, mintha a föld bús méhez engene, mintha új lelket öltene az ős por, melyből az ember szíve vétetett, s mély sóhajjal az édenkerti őskor vágya rázná a lombos vétet. Tovább emeli veszélyét a mester, s míg muzsikálnak a fák és kövek, az alkony égen táncos, könnyű testtel ragyognak fel nagy, szűz csillagövek. Fényükből Isten szeme néz le égve, s új göncölként gyúl a sziget felett, hét hófehér pecsétű tiszta béke, s ibolyás sarki fény, a szeretet. Ó, gyertek, gyertek-e tündérszigetre, vattengerek bús száműzöttjei. Itt balzsam vár a sebbelvert szívekre, a jó varázsló kebelére hív. Nincs rossz dagály, amelynek nincs apája, a bomlott habma zúg holnap siket, de áll a költő megszentelte pálya, a dús, vigasztaló örökszik. Gyertek, hadd hallja a sziget királya, hogy ujja nem ver meddő húrokon, hogy szívünk meleg és piros korálja az ő szigete földjével rokon. Vigyük-e szívet hozzá mindahányan, s hű seregét, mely meghitt körbe gyűl, hadd hallja zengni a zenés magányban. Üdv Prosperónak, nincsen egyedül.

jói éjszakát. Falon az inga lassú fénye villan, oly tétován jár, szinte arra vár, hogy ágyam mellett kattanjon a villany, s a sötétben majd boldogan megáll. Pihenj! Az álomba merülőnek jó dolga van. Megenyhül a robot, mint ahogy szépen súlya vész a kőnek, mint kegyes kéz a mély vízbe dobott. Pihenj! Takarómon tárpapírlap, elakadt sorok, társtalan rímek. Megsimogatom őket halkan. Írjak, és kicsit fájón sóhajtom. Minek? Minek a lélek balga fényűzése? Aludjunk. Másra kell ideg s velő, józan dologra, friss tülekedésre, és rossz robotos a későn kerül. Mi haszna, hogy papírt már jó egy párat beírtam? Bolygott rajtuk bús kezem, a torra dőlve, mint botra a fáradt vándor, ki havas pusztákon megyen. Mi haszna? A sok tévetek barázdán hova jutottam, és ki jött velem? Szelíd dalom lenézi a garázdán káromkodó és nyers dalú jelen. Majd egyszer, persze, máskor, szebb időkben, tik-tak, ketyeg, vén, jó költő, vigasz. Majd jő a kor, amelynek visszadöbben felénk szíve. Tik. Falon az inga lassú fénye villan, aludjunk vagy száz évet csöndben át. Ágyam mellett elkattantom a villan. Versek, bolondság, szép jó éjszakát.

0: Én nem hallom magunkat.
1: De, csak de beszélni kell, akkor hallod magad.
0: Ja. Figyelj, ez 1%-kal nem kezdünk gyorsan, mert akkor mindenki tudná, hogy...
1: De próbáljuk akkor azt, azt... De csak akkor próbáld nekinek azt a metódust követni,
0: na, próbáljuk.
1: Hogy tudod...
0: Nem.
1: De, hogy kreatívnak mondjad. Kell lenni a két bejelentés között.
0: Tehát, ja, hogy... de én ezt átadom. Tehát én annyit mondanék, figyelj, hogy jótékonysági felhívás következik.
1: Nem, spontán kellett volna, nem így. Akkor most skippeljük, és akkor... Ott, nem most, jó. Ez így...
0: Ez itt a Tilos Rádió hétfő reggel van. Dehogy is, hát egyáltalán. Ez itt a Tilos Rádió hétfő reggel van, héttérítő 90.3 FM.
1: Budapestről sugározó
0: adásunk. És ha Budára mentek, ne tekerjetek el, mert hallottok.
1: Most már a adás és a vételkörzetünk lényegesen
0: erősebben fogható.
1: Így, ezt mondom, hogy
0: javult a minőség.
1: Persze, minőségi javulás fordult be a rádió életében. Ugye, ahogy már Péter is említette, ezen a héten, február utolsó hetében a Tilos Rádió a kirekesztés ellen fog küzdeni a saját meglévő eszközeivel, tehát hanggal, illetve tartalommal, és hát olyan programok sokassága önti majd el az étert, illetve a várost, amelyeket Péter fog bemutatni majd a nap folyamán szépen fokozatosan. Hát így a délelőtt kisebbik rész. A reggel, ez a reggel. Ez a reggel, ezt nevezzük el, ezt a napszakot reggelnek, amikor mi rádiózunk.
0: Amen.
1: Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a Hétterítő című műsor egész nap csak egész adás ide alatt csak a kirekesztésről szól, hiszen nekünk egész évben a kirekesztésről szól a műsorunk, illetve a kirekesztés ellen.
0: Kérem.
1: Én nem érzem magam kirekesztve, de nem. Ez majd egy jó nem. Téma lesz egyébként. Ami, tehát nem akarja az minket abban, hogy habkönnyű témákkal is kedveskedjünk nektek. Ilyen lesz majd 8:30-tól a Balaton, és főleg a téli Balaton és az erről nyíró beszélgetés. Ezt majd, amint megérkezik Dénes Balázs és partnerünk és egyben kollégánk, barátunk, így van, akkor ezt majd ő fogja abszolválni, úgyhogy ha hallasz minket, Bali, mert ne adja az Úristen autóban, vagy akkor nyom meg neki, testvérem.
0: Igen, de
1: a bringás diskurzus pár perce szintén nem fog elmaradni.
0: Nem.
1: Hát csak annyit akarok elmondani
0: ezzel
1: kapcsolatban. Hát te már kiszálltál ebből a térből, világosan látszik. Jó, annyit akarok csak elmondani, hogy igen. A tegnapi viszonylagos meleg ellenére a kerékpárosok továbbra is védjék a térdüket és az ületeiket, hiszen 0 fok alatt van.
0: De most 0 fok alatt van?
1: Hát -1 környékén, sajnos.
0: Szerintem is jobb az, hogy a váltók 10-ig fölmegy a hőmérséklet, oszt bringára.
1: Jó, az, igen, ez egy ilyen elkendőző magatartás, szerintem, aki mégis szeretne esetleg kerékpárra jönni, az még mindig takarja az arcát. Ez a cikki egyébként.
0: De én pont ezt mondtam, hogy üljenek bringára, csak várják meg, amíg felmelegszik az idő.
1: De valaki nem tudja, én sem tudtam megvárni. Az a baj egyébként, megmondom őszintén, Péter, hogy mindig kell ezt a maszkot hordani, és már kinyír.
0: De az nem úgy, hogy ezt végig kell hordani?
1: Dehogy
0: is. Nem fogod megúszni?
1: Nem, dehogy is semmi.
0: De mert?
1: Mert azért...
0: Hát a smog az nincsen nyáron, tehát
1: hát érted? Nincs mindig ugyanakkor a smog,
0: igen.
1: Hanem alapvetően vannak, inkább úgy mondom, hogy vannak olyan részei Pestnek, amikor... Nyugodtan ránc itt a fülesen.
0: Jó.
1: Amikor vannak olyan részei Pestnek, ahol... Jó, ha az ember felkapja, ilyenek a Hungária körút, Robert Károly körút, Kerepesi út, Rákóczi út, Nagy körút, és talán fel lehetne sorolni jelentős részét a városnak, hiszen a lehet...
0: Épp akartam szólni, hogy hagyd abba.
1: Na mindegy, szóval persze kéne, jó lenne, ha lenne, de igazából nincs erre jó megoldás. Az, hogy az ember így váltogatja a maszkot és a maszk nélküliséget nyáron, de egyébként... Vannak ártalmak, amelyek csak úgy csökkenthetők, hogyha az autóknak viszlát kitlátott magunk
0: a városban. Nekem ez a biciklizés, ez most nem fogott meg, de hogy mármint azt, hogy nagyon szeretem tavasszal tegerni a kerékpárt, hogyha ilyen rövid távon közlekedem. De
1: változásban vagy, fiam?
0: De a változásban, mi van változásban? Végre érezhetően világosodik.
1: Jaj, az már jó egyébként.
0: Hát igen. Az, hogy 4-6-kor már nem vaksötét van, az nekem akkora élmény volt egyik nap, amikor az uhogó esőben sétáltam hazafelé.
1: 4-6-kor sétáltál haza?
0: A gyerekemmel elmentem sétálni.
1: Ja, este? Azt hittem, hogy hajnalban, annyira nem vagy te már kemény gyerek. Mondja?
0: Szóval nem, csak hogy elmentem sétálni, és egy ilyen 2 kérdésre zúgó esőben, aztán szombat volt, vagy nem tudom, sétáltunk, de ez tűnt föl, hogy végre, nem tudom, 4-6-6 körül kezdett el sötétedni, úgy igazán.
1: Igen.
0: Iszonyú jó érzés volt, és akkor elkezdtünk visszaszámolni ott egy másik kispapával, akivel együtt sétáltatunk a gyereket, érted?
1: Menősködtök a családnak a gyerekkel.
0: Már csak egy hónap, és lehet, hogy már a híradót is világosban látjuk.
1: Hát másfél kb.
0: Ja,
1: hát ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen 2 hét és tavasz.
0: Nem merek belegondolni.
1: január-február itt a nyár, mondhatjuk.
0: Na figyelj,
1: na, Péter, mondd el kérlek, hogy milyen
0: problémák voltak. Ne, ez most nem zavarba. Hát ezt majd, hogyha megjön Bali, tudod, akkor végigbeszéljük.
1: De nem, az azt mondtad, hogy lesz majd bejelentkezés valahonnan, kit fogunk
0: tehát akkor kezdjük előről. Tehát az antidiszkriminációs hét megy, nem mondod el még mindig, olyan kreatívan a
1: mondtam, hogy bele kell, de ha feldobod, ja? akkor bele kell fűzni.
0: Pont, nem úgy lehet feldobni, hogy belefűzöm?
1: Este van a postafiókodban. Na mondja.
0: Ez nem az enyém. Ja? Tehát hogy a lényeg, hogy antidiszkriminációs hét van, ugye a Tiloson egész héten, ehhez kapcsolódnak programok, Gödörbe.
1: Kirekesztés ellenes hét, nem jobb az? Ez az antidiszkriminációs, az olyan
0: az a címe neki, hogy antidiszkriminálni nem. Az a címe neki, diszkriminálni tilos.
1: Nem jobb a kirekeszteni tilos.
0: Figyelj, hát eljössz egy ilyen gyűlésre, ahol címadó gyűlés van, érted?
1: Ja, ott begyököd, megszavaztatod, ennyire.
0: Ja,
1: érted? Stalin neftás.
0: Jó. De én egy abszolút külső tanácsadó vagyok, tehát itt most a te kulcsot...
1: Na, mondjad fiam, hogy...
0: Az érdekeidet szeretnéd érvényesíteni a rádión belül, akkor nézvédtelen a Szükség Ferenc, érted?
1: Nincs nekünk ahhoz most lépünk.
0: Min?
1: Semmi, mondjad.
0: Jó. Na jó, tehát ott tartottunk, ugye, hogy a rádióban is egyrészt e tematika köré fűződnek a műsorok. Én úgy tudom, hogy kiemelt téma ebben a fogyatékos téma, tehát magyarul fogyatékkal élők, mint olyan. Ennek keretén belül mi is bejelentkezünk 9:30 környékén. Popele Robiék az, aki szintén műsorkészítő itt a Tilos Rádion, és az Ability Park részvételét fogja elmondani, illetve hogy a városban hol fedezhetők fel, mert kitelepülnek ők is a helyre, de hát ezt ne lőjük le előre. Aztán kiemelt téma még a roma téma, mint olyan, és ezen kívül egyébként egész héten minden más diszkriminációval is foglalkozunk, ez lehet az idősödéstől, mert az időskori kirekesztettségtől kezdve nagyon sok minden.
1: Ageizmus, kövérek.
0: Kövérek.
1: Egyébként ez érdekes, mert ugye a mozgásukban korlátozottak, vagy a fogyatékkal élők számára egyébként maga ez a kirekesztés, ez egy annyira jól látható kirekesztés a hétköznapokban. Tehát egyszer megfigyelhető a különböző közösségi terek megközelíthetőségének a hiánya. És amíg mondjuk a romákkal szembeni kirekesztés az egy ilyen láthatatlan, nagyon sokszor láthatatlan, néhol megfoghatatlan jelenség, addig az, hogyha kerekes székkel vagy fehér bottal indulsz el a városban, vagy a városba, akkor tulajdonképpen akadályt akadályra tudsz halmozni.
0: Hát, hogy úgy mondom, hogy annyival tisztább az ő helyzetük, hogy ők tudják, hogy nem jutnak be. Míg egy roma meg elindul, azt hiszi, hogy bejut, most ott csalódik.
1: Hát igen,
0: nagyon
1: sokszor találkozok vakokkal, mert én arra járok bringával, tudod, itt a vakok intézetén így csapok át a Hungárián Zugló felé. Uh-huh. És ott szoktam látni egyébként, hogy viszonylag sokan mennek arra, és azon az útszakaszon, ott végig is van rakva, valószínűleg a vakok intézetéhez megközelítendő, ez segíteni a megközelítést, végig van rakva azokkal a lámpákkal, ahol tudod, mondja a hang, hogy aha, az ajtósi dűrel soron meg lehet kezdeni az áthaladást. És én mindig...
0: Én ilyet még nem láttam.
1: Ja nem, ott az ajtósi...
0: Mármint, hogy beszéd mondja.
1: Ja persze, pont nem. Ez...
0: De... Én csak a csipolás, vagy sípolás, értem.
1: Azt hiszem, hogy az most már kötelező talán mindenhol.
0: A sípolás.
1: A sípolás, én ugye azt gondolom, hogy igen, az ebrán az...
0: De hát nem sípolnak ezek mindenhol.
1: De, hogy nem. Hát nem. Te meg a nagy gyalogjárás.
0: Hát most beszéltük az előbb, hogy én gyaloglok.
1: Aha, azt, hogy Unipult városban mész 3 kört, az nem jelenti azt, hogy te sokat gyalogolsz.
0: Tegnap képzeld, elzsérdettem egész a szigetig.
1: Jézusom Péter, de azon túl még sosem voltál, de elmentél a sarkáig.
0: Hát a sportúszod, de a magasságáig jöttetünk a Margitittól.
1: Az is lehet, hogy a Duna a Margit-sziget sarkában fölforr a víz. Nem lehet tudni, mint régen, amikor az utcából gondoltam.
0: Nem, tök hideg volt a víz, kutyák bele is mentek, kicsit féltünk is, hogy megfáznak. Forrásról is szó. Hát itt most tudnék egy ilyen egyáltalán nem guszta történetet mesélni, de őt is be kellett küldeni a Dunába.
1: Belfetlengett a szarba.
0: Hát köszönöm.
1: Ja, hát azt mondtam, hogy akkor Lilike jogos örököse.
0: Jó, még tovább is tudnám folytatni ezt a történetet, mert valaki meg is simogatta, és úgy realizáltuk ezt a kis tévútját.
1: Remélem, a gyereket simogatta.
0: Remélem. Na mindegy, szóval, hogy... Ja, és egyébként pont amiről a múlt héten beszéltünk, ha emlékszel, az, mintha, nem tudom, így előre vezítettem volna, kiderült, hogy a kutyákkal volt a barátnőm sétált, ment, hogy lent sétálni,
1: az élettársadott volna.
0: Egy kutyás, egy másik előadta neki, hogy amikor elindult a kakát fölvenni, mert hogy hát te hova mész? Hát minek szedett föl? Hát hó van! Hát hó van!
1: most a parkolás.
0: Bárkinek javaslom, hogy próbálja meg este mondjuk a Rakparton, vagy nem tudom, hogy látszik szarból kirakva, hogy a hóbuckák voltak egyébként, most már ugye nagyjából minden leolvadt, minden ott van, és ilyen kis mintaszerűen így le vannak rakva, annyira undorító az egész város most, hogy az ami hihetetlen. Tehát de az összes kutyás, szedje föl.
1: Igen, de hogy szerintem ez nagyon jól mutatja a kortárs magyar viszonyokat, ez a szokták talán, hogy is van az a mondás, hogy felül az ernyő, nincsen kas, vagy hogyha attól, hogy ugye akkor, ha már a szarra kalapot teszünk, akkor tulajdonképpen az már nincsen. És ez itt nagyon jól mutatja azt, hogy mint hivatkozási alap, hogy hó van, hiszen eltakarja, és amit nem látunk, az nincsen.
0: De lehet, de tényleg, de hogy addig nem terjed valakinek a gondolata egy időben, hogy mondjuk 4 napot tovább tudjon gondolni, hogy amikor a nulla fölé megy, akkor elolvad, érted, akkor nem lesz ott, és akkor...
1: Hát azt gondolják,
0: még,
1: hogy...
0: Ha, de mi, hogy elpárologat?
1: Igen, vagy feloldódik a hóban.
0: Feloldódik.
1: Ki tudja, érted.
0: Nagyon okos, hogy jó lehet.
1: Na, de hogy...
0: Figyelj, képzeld el, annyit mondtunk ki, hogy antidiszkrimináció, és erre itt Laller beírta, hogy nekem ezzel a kirekesztős maszlaggal tele a hócipőm.
1: Többeknek egyébként.
0: Hát nekem. Tehát nekem például kurvára tele van. Tényleg.
1: Egyébként pannal itt a hétvégén voltunk.
0: Laller, veled vagyunk.
1: Nem, a fürdőben, és tudod, a fürdőben előjönnek mindenféle témák. És anélkül, hogy tudta volna egyébként, hogy van ez az egész kirekesztés ellenes hét most itt a Tilos Rádióban, nem is tudom minek kapcsán, így megfogalmazta maga természetes bájával, hogy ő nem érti, hogy miért van az, hogy valakit azért, mert meleg, vagy azért, mert roma, vagy bármiért, hogy miért tekesztenek ki, és ezt úgy mondta bele a medence terébe, hogy tényleg láthatod, hogy nem érti, hogy vajon ez születik vele, vagy szocializálódik rá, vagy miért? Tehát, hogy mivel magyarázza magának, hogy valakit kirekeztek? És hogy ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy ha nem születik velünk, már pedig nem születik velünk, akkor tulajdonképpen ez az attitűd, ez honnan kerül belénk, mivel magyarázzuk meg azt, hogy azt mondjuk egy másik emberre, fajtásunkra, hogy figyelj, neked bizonyos dolgok 6 betű nem jár, hogy Mit mond magát? De tényleg, Péter, mit mondtál volna erre? Én azt mondtam, hogy hallgass a rádiót egész héten, nem tudom. Hogy
0: mitől?
1: Igen, hogy miért tekeszti ki az egyik ember a másikat?
0: Egyszerűen csorda szellem, mondjuk.
1: Ja, ez nem magyarázza. Hát mit?
0: Hát dehogy nem, hát hogy a hasonlókat kedveljük, és ki nem hasonlít, vagy valamilyen, azt először ugye misztifikáljuk, hogy oly, valami egészen más dolog, meg nem érthető számunkra, és innentől...
1: De a félelem akkor az alapja, vagy mi?
0: Szerintem a nem ismeret. Nem kell félni feltétlenül, csak egyszerűen nem ismered.
1: Az ismeretek, az ismereteknek a...
0: De ezek tévismeretek sokszor, és erre alapozol egy valamit, általánosítunk, ugye a kirekesztésnek én azt gondolom ez az alapja, mert hogy innen indul, és akkor elkezdesz általánosítani, és ez
2: olyan
1: szinten magad. Halló!
2: Sziasztok!
1: Halló! Csucsi!
2: Mondhatom?
1: Persze!
0: Sőt!
2: Én azt olvastam valahol, hogy ez egy ilyen evolúciós prés volt annak idején, hogy a másságtól való félelem.
1: Hát de nem mondta, ja, mondjon.
2: Azt tudod fönnmaradni tovább, aki a másnak tűnőt egy nagy bunkóval agyonverte. És akkor így már nem lehetett belőle baj.
0: Hát ez ugyanaz a csorda
2: igazából. És hogy ez olyan mélyen benne van az emberekben ez a félelem, hát ez egy ilyen...
0: Hát védeni a sajátunkat, tehát szerintem erről szól a hasonlót, a mihez hasonlunkat.
2: És ami másmilyen, attól meg félünk, és legegyszerűbb agyoncsapni.
1: Ilyen evolúciós mechanizmus tulajdonképpen, amit aztán később a társadalomnak a kultúra tud orvosolni?
2: Hát ez a 2000 év, ez semmi ahhoz a 500 ezerhez képest, ami alatt ez kialakult. Hát, tehát egyenlőre még csak ez egy ilyen, ahogy cukormáz, ahogy szokták mondani.
1: Uh-huh. Hát ez nem tudom, bizonyos szempontból egyébként értem, amit mondasz, meg válasz is valamennyire, csak hogy én azt gondolom, tehát ez azt feltételezni, hogy mi emberek nem jónak születünk, hanem bennünk vannak ezek
2: hát a... Szerintem mi emberek alapvetően ösztönlénynek születünk.
0: Igen,
2: alapvetően a több 10 000 év evolúciója, és most az, hogy most itt 2000 éve így próbálunk ruhába járni, meg ilyesmi, hát az persze, az így jó pofa, de alapvetően azért az alapvető emberi természet az sokkal mélyebbről jön.
0: Hát meg a divat is változik.
2: Oké, hallgatlak, köszönöm, sziasztok!
1: Hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy ilyenkor azért a szociológus lelkem háborog bennem, én az ösztön, amennyiben ez alatt egy
0: Fetszó, nyomd el.
1: Amennyiben egy ilyen komplex viselkedésformát vagy társadalmi kultúrás jelenségre adott választ értelmezünk, az nekem így nem felel meg. vagy legalábbis kevésbé tudom elhinni.
0: De én, azt gondolom, hogy az ember jónak születik, és érted, mi az egy jó?
1: Nézd meg egy kisgyereket, van bőven a környéke, de ne arról beszélek.
0: Olyan rossz, mint a fú.
1: Nem, Péter, moralizálsz, nem a rossz is, a jó.
0: Nem moralizálsz, amikor azt mondod, hogy jónak születik, hanem az ember az megszületik, és elkezdik nevelni, és neki az lesz a jó, amit a szüleitől lát, és az tök más lát minden gyerek a szüleitől.
1: Péter, engem nem kell meggyőznöd. Az tök jó, hogyha van valami, amit te azt gondolod, hogy... Próbálnak elfogadni a másik ember véleményét.
0: Pillanat a biztosításügynöknek hittem magam, és azt hittem, hogy annak nyitott vagy valamiféle kicsit életbiztosításra.
1: Volt egy ilyen nézés, hogy egyszer csak bemondott, hogy 0680 76 76 70, hogyha valaki úgy érzi, hogy az ember...
0: Ez az adószámunk volt kreatívan? Vagy ez mi?
1: Nem, megint elrontottad! Bele kellett volna fűzni!
0: Nem, ma az nem lesz jótékonysági felhívás, hogy nekünk adják az 1%-ot.
1: Na, hogy azt akartam mondani, hogy én azt gondolom, hogy az ember olyan értelemben születik jónak, 18. hogy van benne egy ilyen állandó jóra törekvés, és tulajdonképpen az őt körülvevő kultúra lesz majd az, vagy társadalom, vagy közösségek, amelyek az ő természetét meghatározzák. Persze vannak, bizonyos, hogy vannak alapvető jellemvonások, amelyeket hordozunk magunkban, amelyek meghatározzák a karakterünket. De az, hogy milyen módon fogunk viszonyulni embertársunkhoz, környezetünkhöz, szerintem az jelentős részben, azt mondhatnám, szinte teljes egészében tanult, mint ahogyan, és akkor most biztos kivelem nála a biztosítékot, mint ahogyan maga az, hogy milyen a nemünk, a társadalmi nemünk, az is tanult. Az, hogy mitől vagyok férfi, vagy mitől vagyok nő, vagy milyen a nemi identitásom, az is bizonyos mértékben tanult, és persze megvan egy biológiai meghatározottság, amire majd ráépül, de az, hogyha mondjuk én meleg vagyok...
0: De ezzel most mire akár magyarázott?
1: Arra, hogy a világot kell jobbá tennünk ahhoz, hogy akik beleszületnek ebbe a világba, ne legyenek kirekesztők. Az emberek azért... Nem, de tényleg, az emberek azért rekesztik ki a másikat, mert valahogy... Elmondok egy példát. Elég. Szerintem...
0: Más neve, de tök ugyanról beszélünk, meg ugyanazt szerintem, amit az előző
1: Te a születésnél már feltételezel bizonyos, azt mondod, hogy ezt az ösztönszerű dolgot, te ezt azt mondod, hogy...
0: Ezt a betelefonáló mondtad, ösztönszerű, de hozzáteszem,
1: és azt mondtam, hogy az emberek jók.
0: Végigmondhatom én, mert ha közbevágsz,
1: elnézést,
0: mindig azt mondod valóban, hogy az emberek jók, csak én azt cáfolnám, hogy a jó az olyan nagyon relatív, hogy egészen más lehet mondjuk Afrika déli csücskében, mint mondjuk, nem tudom, a Észak-Amerikában, vagy akár
1: kérlek, hogy ez mondj ki nekem, Péter. Miért lenne más a jó? Ferenc, szeretet, a jóra törekvés? Hát nem olvastál Jézus Krisztus.
0: A szeretet és jóra törekvés, mert itt nem erről beszélünk, hanem minden megélhetés alapt érő impulzusokról, és egészen más impulzusok érik nyilván egész más helyen született embereket. Máshoz kell alkalmazkodniuk, más lesz az, ami veszélyt jelent számára, valakinek a víz leesése, vagy mit tudom én, bármi más veszélyt jelent, ami másnál meg egy tök pozitív tud, és ezekből táplálkozunk nyilván, aki tehát ettől tudnak ugye népcsoportok is egymásnak menni nyilvánvaló, hogy másikat nem annyira bírják bele, zavarodtam? Kicsit.
1: Igen, jó, igen. Jó, az a baj, Péter, hogy...
0: Ferenc, de hát érted, miről beszélek?
1: Igen, csak...
0: Hogy a kultúránk adja meg azt, hogy mit tekintünk jónak és rossznak, és nem mondhatjuk ki általánosságban azt, hogy az ember jónak születik, mert hogy lehet, hogy az, amit ő éppen jónak tart, az te a világ más végén született ember egészen rossznak tartod.
1: Péter, pont erről szól morál filozófia, hogy vannak olyan örökérvényű törekvések, vagy emberi viselkedés formák, amelyekről eldöntjük, hogy ezek jók vagy rosszak. Persze az, hogy Afrikában születsz, vagy Dél-Amerikában, vagy a világ másik részén, ez semmilyen módon nem befolyásolja. Pont arról van szó, hogy szerintem nálad egy picit összecsúszik a mikroszint és a makroszint. Tehát, hogy az, hogy az életed során, amikor döntési helyzetbe kerülsz, hogyan fogsz dönteni, és ez hogyan magyarázod saját magad számára, hogy ez jó vagy rossz, abban valóban óriási eltérések lehetnek. Hiszen még azt is mondhatja magának egy náci tiszta 30-as évek végén, hogy az, hogy megölöm a zsidókat, az jó, mert megmentem vele, ezzel magyarázza. De általános szinten ez egy másik ember, egy másik lény ellen elkövetett gyilkosság eset, ez semmilyen módon nem magyarázható. Rossz. Érted, miről beszélek?
0: Majdnem.
1: Tehát, hogy ezeket nem lehet összecsúsztatni. Vannak örökérvényű emberi együttélési normák, amelyekre azt mondjuk, hogy aki ezek szerint él, az jó.
0: De ezzel most én azt gondolom, hogy te kevered össze az általánost, a konkrét, de még nem is azt mondom, hogy mikro, hanem hogy a konkrét. hogy pont erről szól, hogy azt megállapítani, hogy kinek mi a jó, mert hogy abban gondolom egyetértés lehet, hogy aki téged el akar nyomni, meg akar alá, tönkre akar tenni az életed, az rossz. Most innen ennek a meghatározása nyilván egész más a náci tiszt szerepéből, mint mondjuk a nem tudom, elhurcolt zsidó szerepéből nézve. És innentől mind a kettőnek igaza lesz, hogy olyan jóra törekszik, csak másképpen határozta meg.
1: A szubjektum szintjé lesz igaza.
0: Igen, na de, igen, na de kívülről nézve, meg ugyanaz a másik is meg fogja védeni saját magát attól a rossztól, és ő is embert fog ölni, és te őt feláldozod, vagy feloldozod.
1: Nem. Kiről beszélsz? Nem, egy pont, Jézus. Nem, pont, még Jézusról ölt embert.
0: Nem, pont erről beszélek, hogy akkor Jézus.
1: Így van, persze, ez nagyon fontos, hogy az, tehát az a fajta morál filozófia, vagy etika, amit egyébként Jézus, Buddha, vagy a nagy vallási vezetők tesznek le az asztalra, valóban az egyfajta iránymutatás ahhoz, hogy mi a jó. Ugye a morál, vagy az erény az nem más, mint az a lelki alkat, ami dicséretet érdemel. Érted? Tehát az ember, aki erényesen él, akinek az élete példamutató többi ember számára, annak az embernek az élete lesz az, ami tulajdonképpen egyfajta morálként határozhatunk meg, és ahhoz viszonyítjuk majd azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Kirekeztünk-e valakit, vagy nem rekeztünk ki.
0: Szuper. Valit ne rekesszük ki, mert ő jött.
1: Jaj, nem, megvolt. Péter, nem, ettől sokkal spontánabban kell.
0: Nem, hát kezdjük, hogy figyelj, akkor csak onnan, hogy ne rekesszük ki.
1: Ne rekesszük ki.
0: Na jó, figyeljetek, akkor én elmondom tök kreativitás nélkül, jön Balázs.
1: Honnan tudod?
0: Küldött egy SMS-t, hogy már úton van.
1: Igen?
0: Aha.
1: Tudod mi? Ja.
0: Képzeld el, jótékonyság.
1: Jaj, de rossz! Mondjad, Petike.
0: De figyelj, én tudom mondani fejből, remélem.
1: Mit?
0: 18 az adószámokat.
1: Na, nyomjad.
0: Akkor elmondom inkább azt, hogy írjátok föl, tehát ceruza, papír, minden számítógép, amiben jegyzeteltek.
1: Kilós
0: kulturális alapítvány adószámok következik. 18-00-24-54-2-43. Tehát még egyszer. 18-00-24-54-2-43. Ezt egyébként azért mondtuk el, hogy rendelkezzetek, ezt soha nem tudom egyébként, hogy adakozzatok, vagy mit szoktak, még ajánljátok föl, de ez a rendelkezzetek, ez a jó szó, nem?
1: Hát a lényeg, hogy majd álmok futásod végén bemondta.
0: Ja igen,
1: az a
0: egyszázalékodókról létszik.
1: Azt mondta kreatív, hogy Péter elváltoztatta a hangját, és jótékonysági felhívást hallottad.
0: Ja, de itt azért értem.
1: Jó. Dudu, engedd el.
0: Jó, köszönöm.

0: Hát egész a világ tele van botrányra egyébként.
1: Tényleg.
0: De tényleg, hát azért az izé, hogy tényleg ez international scandal, amit a izék csinálnak.
1: Kik?
0: Azt nem tudjuk, hogy kik, de hogy leszették ennek a Hamasznak az egyik nagy emberét, tudod, izében, ja. Dubajban.
1: Hát, és akkor... Így szokott ez menni, nem?
0: De ez ilyen egyébként?
1: Persze.
0: Hogy ilyen sok ember kell egy ember megnyilvánulásához?
1: Ja. Hát ehhez én nem értek fel.
0: Ezt mi egyébként így kis emberek itt
1: káhozunk. Ezt mi el sem tudjuk képzelni.
0: De tényleg egyébként, tehát az, hogy elmennek
1: messze,
0: valakik,
1: sokan,
0: állítólag 12-en, állítólag Mossad ügynökök, ezt mondják. Na mindegy, elmegy egy ilyen... Igen, de hogy teljesen átlagos külsejű emberek,
1: hát nyilván.
0: Elmennek olyan útlevelekkel, amik valós személyekhez kötődnek, mert ugye ebben ez az egyik kulcsfontosságú tényező, és kicsinálnak egy másik embert, akiről tudják, hogy azért ment el, hogy fegyvereket vásároljon.
2: De új sztori, hogy a nagy valószínűséggel a szervezet két Irán, illetve Szíria befolyás alatt álló szárnya között kibontakozó belháborújának a... következménye volt a
0: rémlet. Na, ezt mondom, hogy kiesnek ilyen mozaik darabkák ebből a sztoriból, mi itt elkezdjük rakosgatni, tudod, ezeket a dolgokat, miközben úgy beszélnek, nekem ez a furcsa benne, úgy beszélnek erről, hogy a hamaszos pal ilyen fegyverbeszerző körúton volt, tudod, mint hogyha lement volna a sarki szupermerkátóba.
1: Hát ebben az egész is megy.
0: Ja, igen. És akkor közben nyilatkozik az egyik nagymenő volt izraeli ügynek, aki azt mondja, hogy régen minden jobb volt. Régen azt mondja, elég volt csak kinyomtatni egy útlevelet, és már mehettünk és mindenfelé a világba, és sajnálják az arcon, hogy most meg olyan ellenőrzések vannak, meg kell szereznünk rendes emberek útleveit, katasztrofális a helyzet.
1: Ez egy szar lehet, mondanak, zsebtolvajnak is kell lenni, amikor te ügynök vagy. De
0: én mindig azt hittem, tudod, hogy ezek ilyen filmes cuccok, hogy James Bond meg minden, és akkor ráadásul az egész ilyen, tényleg ilyen tök amatőr módon zajlik, hogy utána egyszerűen a dubaiak letöltik a Winchesterekről a videófelvételeket, azt rámutatnak, hogy ez meg ez az ember volt az.
1: De mi, hát miért amatőr? Hát nyilván van videó. Hát
0: bizonyos szempontból most az ügynököket mondom, hogy amatőr módon, hogy ezzel meg lehet bukni, hogy egyszerűen csak besétálnak a kamerák alá, bemegy a budiba bajusz nélkül kijön bajusszal, másrészt megdöbbentő, hogy Dubaj mi kamerarendszerrel lehet felszerelve, hogyha ilyen összehangoltan elő tudják kaparni.
1: Ja, én nem láttam ilyen összefüggő, én olvastam egy cikket erről az egész, ja, meg egy-két fényképet, hogy itt föl van véve, hogy mennek végig az utcán.
0: Persze, és akkor alá van írva, hogy mi történik éppen, mit tudom én, Mr. XY bemegy a WC-be, rendes srácok bemegy a WC-be, kijön izével elmaszkírozva. Teljesen, mint hogyha ilyen film lenne. És akkor nagyon. Tudod, így Izrael azt mondja, hogy hát így, nem tudom. Nem, mi nem voltunk, mi nem, a Mossad, igen, de azt mondták, hogy...
1: Tehát igen, az a lényege, hogy semmit nem mondanak.
0: A Mossad azt mondja, hogy nem...
2: Nem cáfol,
0: nem megerősít.
2: Akár ő csinálta, akár nem, ez jó neki. Hogyha van egy ilyen kivégző osztag, aki sikeresen kiillő valaki.
0: Jó, de meg is buktak.
1: Kik? De nem buktak meg, Fecó, hát pont az van, hát hogy az a
2: gyanú...
1: Igen, tehát ez bizonyíthatatlan kategória, addig, amíg el nem kapják őket, mert pedig ezeket, hát francia, ugye lehet, hogy elkapják egyszer.
0: Ez nemzetközi botrány.
1: Ja, ez az.
0: Ez egyértelműen az. Tehát itt az biztos, hogy ennek nyomán aztán később további erőszak hullám
1: várható. Ferenc, hallottál már ilyenről?
0: Nem, ilyenről, hogy... Hát a 70-es években volt ilyen nagy ügynökösködés. Én most azért nem hallottam arról, hogy így
1: szerintem ügynökök jönnek, mennek. Szerintem visszafogottabban megy, de hát ügynökök biztos, hogy jönnek, mennek.
0: Igen.
2: Hát amikor Iránban egy-két ilyen atomtudós baleset áldozata lesz, meg.
1: Szóval, hát meg tűnnek el, hát jó, hát, igen, hát meg miről beszélsz, hát most itt pár éve nyilatkozta azt, most meg nem mondom, hogy ki volt, nagy befolyású nagy ember, hogy Magyarországon nagyjából olyan 3000 KGB ügynök aktív. Ma.
0: De miért? Mit csinálnak itt a KGB? Volt KGB is.
2: KGB.
0: De ilyen alvú ügynök.
1: Nincs KGB. Nincs. Putyintól is kérdezünk már, hogy van-e.
0: Abban a formában már nincsen.
1: Abban a formában nincs már hatalma.
0: De nálunk csak mondom, csak alvú ügynök. Tehát, hogy itt nyaralnak, vagy pihennek.
1: Lószar.
0: De mit lehet itt csinálni? Pihennének? De mondd meg, mi ipari kémkednek nálunk? Vagy nincs is semmi.
1: Lehet befolyásolni a történéseket.
0: Milyen nem is történik semmi. Milyen történéseket?
1: Tényleg semmi nem történik. Tehát pláne egy az antidiszkriminációs nap kapcsán most hétvégén például lefújták Hódmezővásárhelyen 10 roma házát, hogy
0: a KGB-sek.
1: Én nem mondom, hogy ne állj félre. Én azt mondom, hogy történnek dolgok, és azt, hogy ez kik történtetik, arról nekünk fogalma nincsen.
0: Zrászújtja, Igor!
3: Sziasztok, Jézusom, Petó. Egy abszolút nem vagy képben.
0: Persze, hogy nem.
1: Persze, hogy nem.
3: A KGB irányítja az egész országot.
0: Az egész országot a KGB irányítja?
3: Igen, nagyjából mindent, ami történik az országban, azt a KGB
0: szervezik. Neked ezt lejelentik rendszeresen, Miki, hogy most mit csináltak?
1: Vagy hogy? Én most nem tudom, hogy Nikolaj viccelet, de én komolyan így gondolom én is.
3: Ez nem lejelentés, hanem ez csak látás kérdése, hogy van a szemedre. Vagy csak egy példát mondjak, a Jobbik, az elejétől a végig, az teljesen a KGB-nek a kreálmánya.
1: Egyetértek én is veled. Ferencet nézem, de ő
0: nem tudom, nekem annót is szavítnak eszembe, hogy átszűrték életét vadkényszerképzetek, a Jobbik a KGB kreálmánya.
3: Igen. Az egész arra megy ki, hogy destabilizálják a magyar,
1: szuper,
3: ahogy mondod. Magyar belpolitikát.
1: Sőt, tovább megyek az Uniót.
3: Nyilván az egész az egy ilyen harc a Nyugat-Európa és Oroszország között a befolyásért. A befolyás jövezetekért, ráadásul itt nálunk még ez a gáz téma is nagyon durván bejátszik. Egyébként van egy konkrét cucc is, ez pedig
1: na,
3: a...
1: csak ne lüljenek le, tehát még jövő héten is telefonálj.
3: Nem probléma, tudod.
1: ide
3: Londonban
1: is kell,
3: néha előfordul, hogy ilyen orosz milliárdosok összeesnek, és akkor kiderül, hogy meg voltak mérgezve izével.
1: Semmi.
0: Tehát akkor bárki, aki...
1: Ferencről nem hallott.
0: Tehát bárki, aki elmegy mondjuk szavazni, az tulajdonképpen ennek a politikai játszmának a terében szavaz, tulajdonképpen a KGB.
3: Persze, bábok vagyunk mind. Abszolút bábok vagyunk. És a Puppet Master az ott ül valahol a Moszkvában.
1: Hát én még azt sem hiszem, hogy egy van ebből. Tehát ez valószínűleg ugyanúgy egy érdekrendszer. Tehát Amerikában pont úgy ül, azt gondolom ebből, mint ahogy az Unióban, meg, tehát én, hogy mondjam, ahogy most arról beszéltél az előbb, hogy az Unió és a nem tudom, oroszok szembenállása, én azt gondolom, hogy mondjuk az Amerikának ebben pont úgy szerepe van, és az is éppen annak segít, vagy annak tesz keresztbe, akinek éppen jól jön, tehát nem lehet kiszámítani, hogy Uniónak, tehát neki mi az érdeke, neki ugyanúgy érdeke az Unió gyengíteni, mint ahogy az oroszokat is gyengíteni, tehát...
0: Tessék, számomra szerint inkább CIA is befolyás érvényesül.
1: És hát nyilván...
0: Ja, hogy is.
3: Nem. A KGB az teljesen nyilvánvaló.
1: Magyarország egyértelmű, hogy erősebb a KGB, mint a CIA, de hogy a befolyása érvényesül.
0: De ha ezt mindenki tudja, akkor ezzel mi nem foglalkozunk? Vagy akkor ez miért nincsen napirenden?
3: Petró, mondok neked egy tippet. A izével érdemes konzultálni, nem mintha én megtettem volna, de hallottam, hogy a Bodoki, ő a nagy szakértője a témának, hogy Magyarországot a KGB irányítja, úgyhogy...
1: Hát hívjuk be jövőjétre, az reggetszik.
0: De hogyan?
3: Hívjátok be a Bodokit.
1: Bodoki, gyere, köszönjük. Ja, jó, hello. Ez is tényleg egy megoldás. Jövő héten hívjuk be, és akkor beszélgessünk erről.
0: De te például ez egy szlovák titkos ügynökökről beszélünk.
1: Ugyanaz. Hát a szlovák titkos ügynökök nyilván a KGB-nek egyértelmű. Igen. Tehát mit gondolsz, hogy a szlovák titkos ügynökök a maguk is, nem tudom, 13-an, azok majd itt komoly rendet raknak itt a maguk, szóval nem.
0: És ki még az a KGB?
1: Nem ki a KGB, hanem érdekrendszerekről beszélünk. Tehát az van, hogy vannak nagyhatalmak.
0: És Ausztria már nem.
1: Ausztria már nem
0: nagyhatalom. Akkor tulajdonképpen mi továbbra is az orosz birodalom részeként vagyunk itt Európában.
1: Nem az, hogy részeként, hanem mindenki befolyással próbál lenni a politikai életre. Mindenkinek más jön jól. Nyilván az oroszoknak, erre utalt Nikolaj, és szerintem a Jobbika, az jön jól, hogyha itt egy unióval szembe menő, nem tudom, arabok mellé álló, mondjuk az Iránt és a, nem tudom, ezeket támogató politikai akarat van, ez nyilván az oroszoknak sokkal jobban jön, mint az Izrael támogató amerikai befolyás. Ezért szükségük van arra, hogy Magyarországon, ami mondjuk az Unió nem a legerősebb állama, ott valamiféle bizonytalanság és egy ilyen zavar kell tudjon. És ugyanezt gondolom mondjuk Szlovákiáról, vagy ugyanezt gondolom ezer más ország, már úgy értem, hogy itt a, mondjuk az újonnan csatlakozó országokról, és ez nyilvánvalóan a nagy politikai érdek, akik nyilvánvalóan tesznek is azért, hogy ez kedvezően legyen a számukra. Ez nem meglepő, szerintem sem.
0: Igen, meglepő.
1: Ferenc biciklis tovább.
0: Halló?
4: És akkor mit akarnak a zsidók?
1: Na hát, de, már nem is beszélve.
4: Úgy felmerült bennem, hogy az Izrael nem egy olyan hatalmas világhatalom. Megvannak a maga problémai, maga szövetségesei, de ahhoz képest, igen, jó, oké.
1: Hát ugyanúgy a rendszer része nyilván.
4: Rendszer része, csak hogy Izrael mit akarnak Magyarországgal, csak úgy eszembe jutott.
1: De Magyarország ez hogyan ide, vagy nem is értem? Hát Izrael az nem látszik nem Magyarországon aktív annyira, hanem mondjuk Dubajban lelövi a Hamas, nem tudom kiért. Uh-huh. Tehát azok más. De ez nyilván ugyanennek a világpolitikai rendszerek része, és nyilván egyébként hozzáteszem, nem gondolom, hogy Magyarországon ellenének Mossad ügynökök is, pont úgy, mint KGB ügynökök, mint ahogy egyébként CIA ügynökök is biztosan
4: KGB vannak. Ügynök.
0: Ez hát... hogy kell elképzelni, hogy mit csinálnak? Tehát mi az aktivitás? Yeah.
4: Mi az aktivitás KGB ügynöknek? Mondjuk az a KGB ügynök, azt mondom, hogy valahogy a miniszterelnök, mielőtt lemondana, még elmegy Szovjetunióba aláírni valami gázas szerződést.
1: Például.
4: De még a lemondás előtt egy héttel mondjuk.
1: Teljes feltételezés, mondjuk, most csak egy hasonra ütök egy nagyot, jön egy olyan, hogy összödi beszéd, és akkor azt mondják, hogy hú, most van valami felháborodás, tegyünk rá egy lapáttal, hogy itt egy kicsit komolyabb cucc legyen, és mondjuk 50 ember elkezd molotov koktélokat dobálni, amire a másik 500 is kapható lesz, mert látja a példát. És akkor már is egy, nem ők csinálták magát a dolgot, de az indításában, a befolyásolásában szerepük volt, ami nekik jól jön, mert itt éppen nem arról beszélünk, hogy Gyurcsány aláírt a gázvezetékkel valamit, hanem hogy lerombolták a tévészékházat.
4: Arra gondoltam, hogy hány titkosszolgálat lehet körülbelül, és ezek egymásra vannak, hogy...
1: Hát igen.
0: És mi van a miénkkel?
4: Hát a miénk belföldön egyébként semmi keresi való nincsen. Ez le van zsírozva, hogy a magyar titkosszolgálat Magyarországon nem zavarja többiek munkáját.
1: Így kb. Én is azt tudom. Hello. Én is kb. Ezt tudom elképzelni.
0: Akkor a miénk az nem ilyen erős titkosszolgálat.
1: Hát a magyar belpolitikában azt gondolom, hogy erős. Hát egy hivatalos, az biztos, hogy van. Arról már hallottunk ugye, hogy van egy párhuzamos titkosszolgálat is, ezt mindig az ellenzék mellé szokták emlegetni, és nyilván megvannak a saját embereik, akik rálátnak a rendszerre, átmentődtek a 3x3-as érából. Ez is egyébként nyílt titok gyakorlatilag, hogy azért nem hozzák nyilvánosságra a titkos ügynökök listát, mert hogy annyian mentődtek át, hát annyian mentődtek át, hogy gyakorlatilag lehetetlen ilyen értelemben, és hát látszik is, hogy a politikai akaratban, és hát látszik is, hogy a politikai akarat az nincs arra vonatkozott, vagy már nincsen arra egységes politikai. Háló, figyelünk!

0: miért pont Izraelbe ment először, szinte alig, hogy megválasztották. Ez olyan, nem mondom, ez csak egy...
1: Igen, hát ez szerintem marhaság, tehát én azt gondolom, hogy... Jó, nem úgy, hát hogy ezek gondolom én, hogy le vannak előre rendezve utalkat, ezeket nem egyik napról a másikra rendezik, tehát amikor azt mondják, hogy a miniszterelnököt meghívják valahova, az még abban sem vagyok biztos, hogy mindig személyhez kötődik, hanem pár hónapra előre le van egyeztetve, vagy az országnak milyen tárgyalásokon, milyen érdekek mentén, mit tudom, mondjuk a franc tudja, a Nabucco vezetékről kell tárgyalnia, mert eljön az a pont,
0: ne legyen igazam.
1: És tök mindegy. Ja, hát én azt nem gondolom, hogy mondjuk Izrael lenne a nagy világot befolyásoló utasítás.
2: Ha Moszkva lehet?
1: Hát az egész más a hatalmi helyzet, ez biztos látod, hogy a 6 millió ember... Hello. Nem tudom, hányan élnek Oroszországban? 150 millió?
2: Rengeteget.
1: 200 millió? Sokan?
2: De nem lényeges, mert itt most alapvetően az, hogy mennyien élnek, meg hogy milyen, mennyire erős a maga a titkos szolgálata, vagy az ügynöki tevékenysége. Hol van már Bali? Meg fogom kérdezni, hogy tudja ezt az egész KGB ügyet. Most nagyon kíváncsi vagyok majd, hogy azt mondja. Nem, majd mindjárt, és meg az lesz az első megkérdező, hogy Balikám, tudtad, hogy óriási baj van, bazd meg, ti is itt szüttyögtök. Na, majd mindjárt.
1: Na, mondjad, hello.
0: Hello, bocs. Előbb elfelejtettem mondani, hogy az nem lehet, hogyha igaz az a feltételezés, hogy a Mossad ölte meg Dubajban azt a csávot, hogy nem amatőrök voltak, hogy nem LB-nek, hanem hogy direkt volt.
2: Hogy így, hogy kavarjanak egy kis szavart?
0: Nem, hát hogy ez csak egy ilyen demonstráció volt, vagy... Tehát, hogy nyilván ilyen sokkal többször megtörténik, úgyhogy nem...
2: Igen, én ezért csodálkoztam egyébként.
0: De lehet, hogy most annyi volt, hogy csak üzenni akartak így a Hamasznak.
1: Vagy de én nem értem igazából, hogy ez most nagy dobra lett, vagy itt el van valami.
2: Hát persze, bemutatták az arcukat az ügynököknek, érted, ja, ez nagy dob.
0: Ahogy a Fetszó mondja, volt egy videó, igen. Ami mint egy videójátékban gyakorlatilag végigkövethetted, hogy az a tizenvalahány ember az hogyan konspirál, hogyan követi, látod, hogy most az kiszállnak a lisztbe, tehát nagyon vicces volt. És hogy én simán el tudom képzelni, hogy ez csak egy ilyen erődemonstráció, vagy egy ilyen üzenet, hogy utánatok megyünk bárhova, és levadászunk
1: ideket. És látod, milyen egyszerű.
0: Amit nyilván amúgy is tudnak, ez csak egy ilyen, tehát hogy nyilván ott egy folyamatos háború zajlik, hiszen érted, bombák robbannak egyfolytában, néha ilyen pár évente elkezdik a Hezbollah megszórni őket rakétákkal, meg a Hamaszot. Ugyan, tehát hogy nyilván egy folyamatos háborús helyzet van, és akkor ez csak egy nagyon apró kis szilánkja mozzanata volt annak a dolognak, ami folyamatosan történik, ami most így a nagy nyilvánosság elé került. De aztán meg simán lehet, hogy az van, amit a hírszerző ír, hogy ilyen be a harcok a Hamaszban. Vagy lehet, hogy a kettő együtt, tehát simán az is lehet, hogy mert ugye ott az a sztori, hogy mióta Obama került hatalomra, azóta van egy kis irányváltás, és hogy azóta Szíriával állítólag titkos tárgyalások folynak, és menne lehet képzelni, hogy Izrael is titkos tárgyalásokban van Szíriával, és valami dealnek a része volt az, hogy a Mossad segít eltenni lábbalul ezt a
1: या, ja, segíts már, mi az új titkos tárgyalásunk, mi a cél, erről tudsz valamit?
0: Hát nyilván csak annyi lehet, persze, nagyon jól informált.
2: Hú, most olyan kis picike szardrabnak érzem magam, mint
1: Budapest. Információt tudok szerezni.
2: Ezek történnek fölöttünk, hogy...
0: Nem, erről így írnak cikket a magyar sajtóban.
1: Igen, ezzel nem olvasni, Ferenc, még gondolkodni se kell.
0: Ja. Tehát, hogy amit írnak, hát nyilván csak annyi, hogy a viszonyok normalizálása. Szóval, hogy nyilván valami megállapodásra jut. Tehát fingom nincs, hogy mi a konkrét tartalma, csak volt egy pár hónapja egy olyan hír is, hogy kiszivárgott, hogy nagyon régóta vannak Libanon és Izrael között titkos tárgyalások, de hogy a legmagasabb szinten. Aha. És az is például nagyon durva, hogy ilyen titokban maradhat, de hogy állítólag rendszeres találkozók voltak, legmagasabb szintű rendszeres találkozók Libanon és izraeli vezetők között.
1: Akkor előbb-utóbb eljön a béke, csak egy sokakat zavar?
0: Hát mit, nem tudom, nem
1: tudom. Egyébként nálunk, már annyi tárgyalás volt, csak még ez a robbantás hiányzott ahhoz, hogy mindenki megnyugodjon.
0: Szerintem egyébként nem, szerintem egyébként tökre attól függ, hogy az Obamának mi a konkrét stratégiája, mert hogy lehet, hogy neki már van, tehát hogy lehet, hogy ő már nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, mint a Bush, és akkor lehet, hogy neki van valami ötlete.
1: Tehát, hogy már nem csak az olaj kell? Erre gondolsz?
0: Vagy... Hát nem hiszem, hogy ennek az egész... Ennek az izraeli témának bármi köze lenne az olajhoz.
1: Hát nem.
0: Ennek mi köze van az olajhoz.
1: Nem tudom, nekem valahogy a környék miatt, hogy mindig az ugrik be.
0: Nem, ja meg, hogy, ja meg várjál,

0: Azt egy évszerzőcikkben volt még egy szál, hogy Egyiptomat kurvára zavarja, hogy Irán egyre inkább megizmosodik maga atomfegyver, meg minden. Mert azért Egyiptom is ott egy ilyen regionális középhatalomként funkcionált eddig, és hogy a hírszerző azt is pedzegeti, hogy lehet, hogy nekik is volt egy kis közük ez a mostani balhéhoz. Tehát, hogy őket is be lehet vonni egy ilyen Irán ellenes koalícióba, ami egyébként egy tök természetes folyamat nyilván, hogyha van egy nagyobb régió, és abban az egyik ország egyszer csak irálisan nagy befolyása tesz, azt senki nem tudja jó szemmel nézni a környéken. Tehát, hogy nyilván annak lesz egy ellenhatása, és akkor ez végig is egy ilyen természetes idő, és lehet, hogy ennek látjuk egy mozzanatát ezzel a dubai téma.
1: Na, megjött Bali, úgyhogy mindjárt megkérdezem.
2: Jó, köszönöm, Nikolai, hello!
1: Ciao, Bali!
2: Egy gyors kérdés, és egy.
1: Bali, te tudtad, hogy az országunk a politikai életében mekkora szerepet játszik a KGB? Szerinted mekkora szerepet játszik? Nem mondja neki semmit.
3: FSB? Nincs is KGB.
1: Na,
4: tessék, na.
1: Köszönöm. Azt mondták, hogy az egész Jobbik az a KGB kreálmánya.
4: Na, most hallgassuk a telefonálat. Halló?
3: Nem, hát jó, várjál. Nem a zsidók találták ki?
1: Na, mondtam, hogy Izrael.
4: Jó, de a KGB-n is úgy találták ki.
3: Halló? KGB nincsen.
4: Halló.
5: Sziasztok, Tamás vagyok.
4: Halló.
5: Szeretnék kérdezni tőletek valamit, mert ez engem is nagyon érdekel egyébként ez a Mossad dolog. Hogy,
4: csak tudjuk rá választ.
5: Hogy összehasonlításban nem tudom, hogy mennyi lehet a GDP-je mondjuk Izraelnek, hogy honnan mivel? Vannak azok az adó dollárok, ahol. Tehát mekkora az az ősz vagyon, amiből fönn tudják tartani ezt a szervezetet, ami ide-oda rohangál, ütött, kinyír egy-két embert, még azért kutatgat, nem tudom én, gyakorlatilag az összes titkosszolgálatban be van szőve. Tehát egyébként mi értelme van ennek a nem tudom hány milliós országgal kapcsolatban? Tehát, hogy
4: komolyan
5: feltételezhető, hogy ez a, nem tudom én, nem akarok kiszámot mondani, de mondjuk 5 millió ember ilyen érdekrendszer tart fönt, vagy
3: érdekrendszer
5: van megvezetve. De ennyi lett volna, nagyon rosszul hallott.
4: Jó,
3: mi jó hallottunk.
4: Igen.
3: Jó kihallottunk.
1: Azért van a vászatok, mert én inkompetensként is, hogy azért van, mert hogy Izrael is sokan támadják.
4: Mondjuk igen. Én is elgondoltam, hogy hirtelen.
3: Geopolitikai.
1: Legalább az alapokkal tisztában vagyok.
4: Tehát, hogy mondjuk igen, volt egy olyan például, hogy hatalmas háború, amikor nem tudom hány 10 millió egyébként arab országbeli azt mondta, hogy beleviszi a tengerbe, akkor én is azt gondolom, hogy mondjuk érthető reakció, hogyha valaki meg akarja védeni magát, mint állam. Na mindegy. Halló?
6: Jó, mondjuk lehet, hogy többet keres egy titkos ügynök, mint egy földhivatali ügyintéző, de mondjuk egy 10 milliós ország, mondjuk Magyarország, én nagyjából azt mondom, 50%-ára minden kockázat nélkül lecsökkenteni a köztisztviselői létszámot. Szóval én nem akkora megterelés egy országnak egy.
4: Ja, szerintem sem.
3: Szerintem nekünk nem kell titkos szolgálat.
4: De nem is az a lényeg, hanem hogy az előző kérdésre ez semmi megterelés.
6: Összakosság hány százaléka meg, hogy mennyit költenek erre a titkos szolgálati dologra. Hogy hány ember van ott, és akkor én meg azt mondom, hogy Magyarországon meg hány ember dolgozik a földhivatalban, adóhivatalban, egyéb olyan helyeken, aminek sokkal rugalmasabban kisebb létszámmal kellene működnie.
4: Hát meg mennyit lopnak el még mellette, amiből lehet, hogy talán ott kevesebb.
6: Meg amit még igen, vagy a nézését a helyen, hogy a BKV, hogy kell annyi igazgatóda, meg annyi izé.
4: És egész jól keresnek.
6: Aki nem csak felveszik az ezeket a kerülpénzeket, az nem tudom milyen pénzeket. De szóval ez el nincs gond, az mondjuk egy tényleg, hát segít van rá, amíg veréb van, addig ló. Szóval, tehát, amíg ott vannak az arab környéken, addig, hogyha Izrael nem tart fenn ilyen titkosszolgálatot, meg ilyen magatartás, vagy attitűdöt, nem tudom, minek nevezzem, ilyen stratégiát.
3: Akkor nyílt titok, hogy vége
6: hogyha lesz. Hogyha nem tartanak fenn, akkor nem lenne Izrael.
3: Így van.
1: Na, de erre tényleg kíváncsi vagyok, mert itt beszéltünk arról, hogy titkosszolgáltak
4: ügynökök, aktív ügynök,
1: ilyesmi, Dubai Merlinek kapcsán, és én sajnos én nem gondolom össze, hogy én tájékozatlan vagyok általában a külpolitikai kérdések egy jelentős részében.
3: De most már, bocsánat, közbeszólok, csak hogy azt késztényként kezeli a világsajtó, hogy ők izraeli titkos ügynökök voltak?
1: Nem.
3: Csak azért kérdezem, mert hogy amikor az merénylet első óráiban, tehát amikor kiderült, hogy akkor az járta be a világsajtót, hogy ezek biztos, hogy nem izraeli titkos ügynökök voltak, nem, mert olyan bénák, annyira bénák voltak, és annyira látványos hibákat követtek el, kezdve az útlevél hamisítástól kezdve. Tehát az, hogy se Egyesült Államokbeli, igen, de hogy se Egyesült Államokbeli, se brit útlevélben nem lehet olyan fénykép, amiben az illetőn szemüveg hogy az arcát eltakaró egyéb dolog van, és ezeken a fényképeken meg volt ilyen. Uh-huh. És hogy ezt nyilván...
7: Mostanában hogy... kb. Két emberre lett volna szüksége, nem 13-ra.
3: Igen, tehát hogy ez egy kicsit ilyen... Tehát hogy azért nekem ez egy kicsit úgy tűnik, mintha valakik az izraeli titkosszolgálatra kenve próbálnák ezt a merényletet beállítani, de sokkal inkább tűnik egy ilyen amatőr dolognak nekem.
4: Hát ez lehet az, amit
1: hát, a hírszerzőnek elcázott KGB-s akció.
4: Hát erre mondom, hogy
3: tehát tipikusan palesztin dolgokat lehet, tehát Hamas és a palesztin hatóság közti konfliktust lehetne, vagy tűnhetne elegáns dolognak elintézni a Mossadra való keréssel.
1: Na de hogy visszatérve az elejére, mert ez tényleg érdekel, mit gondolsz erről, hogy tényleg te szerinted a KGB-nek mekkora befolyása van a magyar belpolitikai életre?
3: Hát szerintem KGB nincs.
1: Igen, ez az utódszervezete. Az orosz titkosszolgálat.
3: Azt FSB-nek hívják. Hát szerintem az orosz titkosszolgálatnak én azt gondolom, hogy nagyobb szerepe van a magyar politika alakításában, mint azt mi gondolnánk, de nem így, hogy ők pártokat hoznak itt létre, meg nem úgy, hogy itt az orosz titkosszolgálat. Tehát az orosz titkosszolgálat az maga az orosz kormány, ugye? Uh-huh. Tehát az orosz, szerintem orosz titkosszolgálat Putyintól elkülönülten nem létezik, hanem úgy nagyjából...
4: Hát, sőt, tehát abból nőtt ki.
3: Így van. Tehát, hogy ugye az van, hogy van Oroszország, ami ma Putyin, és akkor a titkosszolgálat ez egy eszköz. Szerintem ők Magyarországon pártokat nem hoznak létre. Azt el tudom képzelni, hogy időnként ezzel vagy azzal odahatnak, hogy egyes pártok milyen irányba menjenek. Én szerintem...
4: De hát ez támogatásokkal meg...
3: Persze, tehát ezt ezzel mondani, azért azt mondani, mert a Jobbik Oroszország felé akar orientálódni, azt mondani, hogy őket az orosz titkosszolgált hozza, szerintem ez óriás marhaság.
4: De Bari, annyiban szerintem nem egyébként, hogy tehát, na jó, akkor most egy egész konkrét. Sikerült beszélgettem egy emberrel, aki a Szeva bácsi féle mafiában az olajosok idején benne volt, aztán le is mondta maga 10 évét. Ja. És ő elmesélte ennek a rendszernek az akkori működését, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy a 90-es évek közepén, amikor az olajozás elkezdődött, akkor a KGB az elég erősen bejött Magyarországban, mert az volt a célja, hogy valamilyen módon nyilván a megszakadt kapcsolatot újraépítse, és valamilyen módon magához láncolja. És ez a 2000-es évek elejére, amikor abban maradtak ezek a gyilkosságok, tehát a 98-ban voltak ugye
3: a Fidesz vezetők,
4: megelőző. Nem tudom mi. Igen, csak az egyértelműen a KGB tevékenységéhez kötik, pont azért, hogy bizonytalanságot keltsen itt.
3: Sok olyan embert ismerek, akik egyértelműen Pintér Sándor nevéhez kötötték azokat. Értem. Az éveket, aminek egy valami egyszerű üzenete volt, miniszter leszek, abba marad.
4: Jó, oké. Okay.
3: Tehát, hogy ez meg egy másik, nem...
4: Értem, Bori, csak hadd fejezem be.
1: Megdicsért.
4: Azt mondták, hogy ennek akkor lett vége, és ez volt a célja igazából, hogy gazdasági hatalmat szerezzenek. Tehát, hogy ma Magyarországon a leggazdagabb ember az orosz, és bőven előzi meg mondjuk a Demján Csányi birodalmat együtt véve, mert hogy pénzzel mindent meg lehet Magyarország, meg el lehet intézni mindent vállalatvezetőkbe. Hát, nem tudom.
3: Nem tudom a nevét. De hogy nem tudod a nevét, és azt mondod,
4: nem kérdeztem rá. Tehát, hogy már érted, beszélünk mafiáról, vagy nem tudom, miről valakivel, én ezt most így nem kérdeztem rá, de hozzáteszem, lehet, hogy nem igaz, tehát most azt mesélem, hogy egy ember mit mesélt nekem.
3: Okay.
4: Nem ellenőriztem le, tehát nem mentem a Szeva bácsi az a börtönbe, hogy figyelj, hogy történt ez tényleg.
1: Mi Szeva?
3: Nincs Szeva bácsi börtönben.
4: Persze, hogy
3: lenne már? Kezdjük ezekkel. Na jó, tehát, valóban Szemjon Mogilevics valóban a 90-es évek közepén, akár végén is, sokáig volt, hogy Magyarországon volt, stb. Nem tudok róla, hogy börtönben lenne.
1: Nem, nincs.
3: Mert nézd meg az FBI, hol?
4: Itt Magyarországon kapták el, és az ügyvédi
3: egyetemre. És mióta ő börtönben?
4: Én ezt nem tudom, de hát akkor elvitek, nem?
3: Júli, nem.
4: Nem, jó, oké.
3: Tehát ez mondjuk az egyik, hogy nem. Kettő. A titkosszolgálatok, azok a világ minden országában, minthogy nagyon jó kapcsolataik vannak a gazdasági politikai elittel általában, hajlamosak arra, hogy kihasználjanak bizonyos lukakat, kihasználjanak bizonyos történéseket. De az, hogy direkt módon pártokat alapítsanak, és pont egy olyan potenciálisan önjáróvá váló és teljesen kezelhetetlen politikai formációk, mint a Jobbik, szerintem ennek nem sok alapja van. Szemjon Mogilevics ott jelenleg is az FBI körözési listáján igen előkelő helyen tartják számon. Nem tudok róla, hogy elkapták volna. Azt meg aztán...
4: De itt van, 2008-ban kapták el.
3: És aztán kiadták.
4: Hova? Magyarországon kapták el, és kiadták az oroszoknak.
3: És azóta?
4: Azóta nem ül?
3: Nem.
4: Ja. Jó, oké, én azt hiszem, hogy akkor azért kapták ki, hogy leüljön.
3: De, hogy is.
1: Halló?
0: Hello. Van még egy sztori, mert hogy a Balázsnak az ott a megfogalmazása, hogy van Oroszország, az Putyin, és akkor és akkor az egyet jelentek KGB-val, de igazából nem tehát az Oroszország helyére a Gazpromot kell be.
3: Igen, igen, de hát az is egyet jelent a...
0: Hogy van az a sztori, hogy nekik minden áron kell a MOL. Tehát, hogy az a törekvéseknek az egyik fókusza, hogy minden áron szükségük van a MOL-ra. És ugye az egyik nagyon nagy mumusok nekik Magyarországon az a Csány. Mert hogy ugye ő ott ül például az igazgató tanácsban. Ja, meg van neki valami tulajdon része is, vagy mit tudom. És hogy állítólag nagyon sok minden belpolitikai történés az azért történik valójában, mert hogy különböző ilyen botrányok meg ilyesmi, mert hogy a csányítők folyamatosan próbálják lejáratni, vagy nem, valamilyen módon eltenni az útból, csökkenteni az ő befolyását, nem tudom én, mert hogy igazából az van, hogy persze tele vannak olajjal, meg gázzal, meg minden lófasszal, de hogy nagyon kevés például finomító kapacitások, meg mindenféle ilyen infrastruktúrájuk van, ami van a MOL-nak amúgy. És akkor, hogyha úgy ránéz az ember a térképre, akkor úgy eléggé adja magát, hogy hol értemes ilyeneket szerezni, mert mik az orosz nyersanyagoknak az elsődleges piacai, azok milyen irányba exportálódnak, és akkor hol vannak ezekben az irányokban, hol esnek útba olyan infrastruktúrális elemek, amikre érdemes rátenni a kezet. És akkor például az egyik ilyen, ez a 160 wattos finomító. Van ez a sztori is, ezt is szerintem érdemes belevenni az itthoni, vagy az otthoni történések internetet.
3: Csumi. Csumi, hello. Köszi. Érdekes, abszolút. Tehát, hogy én szerintem minden összeesküvés elméletben mindig, vagy nem, tehát minden ilyen sztoriban mindig van egy jó adag igazságelem, valóságelem, és egy jó adag spekuláció.
1: Jelen esetben
3: az, hogy azt hiszem, hogy Európa legnagyobb finomító kapacitásával rendelkező olajcége, mert ugye a MOL nem attól nagy olajcég, hogy olyan rohadt nagy gázmezőink vannak Zalába, mert hogy nincsenek. Hello, egy pillanat. Hanem attól, hogy nagyon sok finomítóval, meg benzinkút hálózata rendelkezik. Az, hogy a világ egyik legnagyobb cégének, amely energetikában utazik, a Gazpromnak érdeke lenne befolyást szerezni a MOL-ba, ez teljesen természetes. Ehhez szerintem még csak titkos szolgálat se kell.
4: Nem kéne, de
3: folytatom.
4: Abban meg biztos vagyok, hogy ott még működik. Na jó, halló!
3: Halló!
8: Két dolgot szeretnék. Az egyik az, hogy Juhi nem fejezte be a beszélget, vagy a beszédének azt a részét, hogy hogyan kapcsolódik ez a sztori a pártokhoz. Nem a bácsis dolog, azt azért meghallgatnám a lehet. Jó. A másik meg az, hogy én a finomítós dologgal kapcsolatban meg nem látom benne logikát. Tehát itt a Gazprom, meg itt van Putyin, annyi pénzük van, hogy nem tudják hova tenni, hát most fogják magukat, és Ukrajnába felhúznak egy akkora finomító kapacitást, mint Magyarországon. Nem?
1: Lehet, hogy nincs annyi szakember. Ki tudja.
8: És akkor nem kell nekik a MOL, hanem akkor van egy akkora finomítójuk, hogy egész Európát ellátja. Gondolom én, de nem értek ehhez, csak ahol pénz van, ahol ekkora pénzek mozognak, ott azért egy finomítót felépíteni, mint a pár száz milliárd dollárért, az nem olyan nagy.
4: Hát nyilván lenne azért bonyolultabb a kérdés, gondolom én, bár nem
3: szerintem nem. Szerintem ez tök logikus felvetés.
8: Ezt akartam csak.
3: Jó. Na válaszoljál csak arra, hogy...
4: Jó, de várjál csak ezt befejezve, ez egyetlen logikus felvetés, mert hogyha van két finomító, akkor az még mindig csak a felét bérje el, mintha az egyik létezőt megszerzed, ami a 100%-ot uralja. Tehát az pont a felét
3: bérje el. Számok nélkül ez kezdek kicsit olyan lenni, hogy...
4: Tiszta, csak arra mondom, hogy vagy azt mondjuk, hogy igen, ez így logikus, van logika, ami szerint ez egyáltalán nem érvényes. Na mindegy, de a visszakanyarodat, tehát az, amit én mondtam, hogy a bűnöző, tehát magyarul nem is az én elméletem igazából, hanem én így látom az elmúlt mondjuk 20 év lefolyás alapján. Én azt gondolom, hogy ezek alapján, amik nyilván fél információk, meg igazat van, hogy biztosan van igazságra, és biztos, hogy egy csomó feltételezés benne, de magyarul azzal, amikor a 2000-es évek elejére, vagy a 90-esek végére Magyarországon gyakorlatilag gazdasági hatalmat megszerezték az oroszok, tehát hogyha ezt feltételezzük, vagy így mondom, ezzel nekik nyilvánvalóan az érdekük, hogy az unióban Magyarország helyzetét lehetetlenítsék, ezzel az uniót is gyengítve. Tehát a különböző tárgyalásokon megint csak gazdasági eredetűek, azokon jó pozíciót érnek el. A pártok ugyanezt a célt szolgálják. Tehát magyarul, amikor itt bizonytalanság van, és mi arról beszélünk, hogy fölgyújtják a tévészékházat, vagy cigányok házaira ma, vagy a hétvégén ráfújták 10 helyen, hogy takarodjatok, ez belpolitikai bizonytalanságot kelt, nem azzal foglalkozunk itt mi, amivel tényleg kellene, hogy mondjuk jó irányba menjen a Nabucco vezeték, vagy a nem tudom micsoda, nem figyelünk arra, amikor kiugrik valamelyik vezetőnk aláírni egy szerződést, hanem erről szól az elterelés.
3: Okay, és hogyha pedig szó nincs erről.
4: Akkor meg szó nincs erről.
3: Tehát, pontosan ugyanígy, amikor a római gyilkosságok elkezdődtek, akkor ott álltunk, és azt mondtad, hogy ez szlovák titkosszolgálat. Amikor a tévészékházat felgyújtották, akkor is azt mondtad,
9: szlovák titkosszolgálat.
4: De egyébként most is mondanám akár. Tehát hogy pont akkor esélyt látom, mint hogy nem.
9: Csak aztán, amikor bebizonyosodik, hogy nem. De nem. Vagy most még nem bizonyosodott be.
4: Még bebizonyosodott.
9: Mert hogy a tévészékházat azért lehet, hogy nem ott szlovák titkosszolgálat.
4: De én azt soha nem is mondtam, én a rendőrpalota lárlövésére mondtam, ha emlékszel, amiről a mai napig nem tudjuk, hogy kik mentek oda egy kalasnyikóval, és lőtték szét a Teve utcai székház ablakait.
9: Nem, a romagyilkosságoknál is ez elég erős volt.
4: De azt most is fenntartom, tehát hogy semmi nincs bizonyítva. Hello.
10: Hello.
9: Igen, figyelj, bocsánat. Lehet. Hello.
10: Kardos Gábor, mindjárt ott vagyok.
9: Jó.
4: Gyere. Hello. Jó,
9: ne várunk. Fenyeges, gyere. Jó,
4: élőadásban mondtad ezt, de várunk szeretettel.
10: Szavasz.
4: Hello. Tehát Kardos Gábor lesz a vendégünk fél kilenctől.
9: Ez így,
4: van.
9: Igen. Itt Gábor Palat, bocsánat, csak harangozzuk már be. Tehát Gábor volt már egyszer a héttérítő vendége, ő egy Badacsonyban lakó, balatoni borász, közösség szervező, és egy nagyon érdekes ember, akinek a legutóbbi dobása volt a Balaton átcsúszás című országos érdeklődésre méltán számot tartó rendezvény tető alá hozása, és a Balaton jég hátán való átkelése, úgyis, mint Delta, útyi-putyi.
1: Biztos lesz még egyébként, neki is véleménye majd erről, megkérdezhetjük őt is erről a dologról majd, nem egy három mondattal, hogyha már úgyis itt van.
4: Másrészt pedig
1: csak annyit, hogy itt ugye azért mondjuk be az interaktivitás, Simon írja, hogy hogy azt mondja, hogy addig nem jöhet csúcskategóriás NATO fegyver Patriot rendszer, amíg akkor a magánemberek futkosnak, akik gazdasági hatalma összemérhető az országéval.
9: Igen.
1: Hát egy ilyen tepe.
9: Köszönjük szépen. Van.
11: Mehet? Nem akkor, amikor a piroség? Azt mondtad akkor, amikor a piroség? És akkor meg lesz a pénz? Meg? Jó van. Ez egy jótékonysági felhívás! Na, akkor most akkor megy? Na! Mi van, gyíkok? Tekergetjük a rádiót? Tekergetjük? Csipázzátok, Attilas, mi? De mégis mit gondoltok? Mi a s***ban működik ez az egész? Na ide figyeljetek, adócsok! Most szépen előveszitek a papírt, és elkülditek azt a s***os 1%-otok a Attilasnak! A másik tizet meg nekem! Vágom? Te azt mondják, b***sz, hogy kell az egy rathosszú szám! Ó, b***! 18-0-0-24-54-2-43... A p***jába, ez kurva sok. Ja? Ja, meg a tilos kulturális alapítvány, meg ilyenek. Na, ez egy jótékonysági felhívásod, érted? Na most akkor jó volt? Vége? Nem? Vége van, vagy nincs, pöcsök? Na jó van, akkor leléptem. De akkor, hogy ott megegyeztünk, semmi utalás, cashbe kérem.

0: Szevasztok, Héttérítő!
1: Szevasz!
0: Tilos Rádió!
1: Szia, Fecó!
0: Budapestről!
1: Szia, Bali!
2: Hellosztok!
1: Szia, Robi!
0: Na, hogyha már voltak úgyis ezek a titkosszolgálati botrányok, meg Babilon, meg a többi, hogy és hogyha ezen a farvízen megyünk tovább, ugye akkor eljutunk egészen a nemzetvédelemig, amelyik egyfajta ellensúlyát képezi, gondolom, a külföldi titkosszolgálatok átkozott tevékenységének, és akkor mit látok, hogy a Nemzetvédelmi Egyetemnek a rektorát lecsukják, őrizetbe veszik olyan sztorival, hogy esküszöm neked, ez ilyen vagy szappanoperában, Perry is vagy, B-kategóriás akciófilmben való, amikor, csak hogy jól emlékszem el, hogy javítsatok ki, hogy az történt a feltételezések szerint, és ez volt a sztori, hogy fölhívta a rektor az egyik nagy csomagküldő cégnek a vezetőjét, hogy ő azt hallotta, hogy ennél a csomagküldő cégnél...
1: Hát inkább szállítmányozó.
0: Szállítmányozó cégnél, igazad van, a csomag azért az kisebb. Igen. Szállítmányozó cégnél az emberek fegyverrel és kábítószerrel dílelnek, de ő...
1: Nem, ő azt mondta, hogy már tud arról, hogy rendőrségi nyomozás van cég ellen, mert fegyvert és kábítószert szállítanak.
0: És ezt ő egyébként el tudná tusolni. De hogyha az ő emberét teszik meg a biztonsági...
3: Nem csak egyet, hanem többet.
0: Igen,
2: megnevezett egy biztonsági céget.
0: Igen. És erre a szárnyvezetős cégvezető azt mondta, hogy jó, én ingyen visszahívnak, az már hívta is
3: rendőrséget. Nem.
1: Ez egy augusztus
3: nem. Két hónappal később.
0: Ja.
3: Két hónap eltelt a kettő között.
1: Augusztusi nyomozás. Jelentés.
3: Semmi nyomozás, még nem született feljelentés.
1: Nem, augusztusban tette ezt a zsarolási kísérletet, vagy befolyásolt üzérkedés, vagy nevezhetjük bárhogy, és akkor utána pár hónap, és akkor már is indult a nyomozás, és most meg már őrizetbe is vették.
0: És most meg akkor gondolom előzetben van, nem? Vagy?
1: Előzetesbe helyezték, de szerintem az is nagyon jó része a sztorinak, hogy ő dulakodott a kommandósokkal.
0: Megsérült az arcán.
1: Hát nyilván földre rakták, és akkor izé.
3: Ja, de ő azt mondta, hogy nem...
0: Gondolom, ment ez a tudod ki vagyok én? Paf!
1: Rektor bár.
0: Hú, ez nagyon, de hogy szerintem gyereket...
1: Szexel rektor.
0: Szerintem ezt én nem tudom, mennyire kezeli helyén a nyilvánosság, vagy ez mennyire kerül be az általános hétköznapi diskurzusba, de szerintem azért ez már súrolja a tragédia szintjét. Az, amikor egy rektort... És
1: ez komikus szerintem.
0: Igen, de hogy ez tehát, hogy ezt már nem lehet ezt még fokozni. Érted?
1: Tehát, hogy... Nem tudom, hát ilyen mikrotársadalmi szinten lehet. Például az arc, aki a... buldózerével összetörte a rendőrautót a hétvégén.
0: Rakodógéppel, öcsém.
1: Figyelj, az nagyon nagy, de abban a cikkben, az Indexen olvastam egy óriási mondat, hogy elkezdtem, hogy kiderült, hogy ki volt ez. Kiderült azonban, hogy a férfi korábban már munkagépével összetört egy szombathelyi éttermet is, mert nem akarták kiszolgálni.
0: Tehát az milyen? Magad uram, ha szolgáld nincsen.
1: Nagy fröccsöt.
3: Figyelünk rád.
4: Ez nem csak B-kategóriás filmekben, mert tehát nagyon jó filmben van ugyanilyen sztori, ez egy az egyben ilyen Fargo szintű.
0: Igen.
4: Ez a rektori túl. Tehát így gyakorlatilag az összes eleme, igaz, hogy más maga a bűntényálladék, de amúgy meg...
1: Bűntényálladék.
4: Csont ugyanaz az egész sztori.
0: Igen, csak
1: még... Hát lehet, hogy onnan leste.
0: De nem daráltam a senkit.
3: Jó ötletek tűnt.
4: Ezt jól értettem, hogy a magánnál a csomag, vagy szájtmányozott cégnél is benne volt valaki.
3: Igen. Igen. Az volt, hogy volt egy társa, aki egy igazgató volt ott, aki adta neki az infókat.
1: Aha.
3: És akkor azt mondta, hogy az volt az alapkoncepció, hogy rugják ki a mostani céget, azt az őrzővédő céget, legyen helyette új, és megnevezett még három kollégát, valószínűleg ez ennek az igazgatónak a segítsége, akit szintén ki kéne rugni, és az ő embereit ültetni a helyére. Aha. Tehát ez volt így a teljes.
1: Jó, ez micsoda fantasztikus.
3: Ugye ezt jól kitalálták. Ja,
1: én inkább csak azt, tehát ebben az egészben egyébként a legszebb szerintem a DHL regionális, vagy nehogy Isten globális vezetés, aki dolgozgatnak így a világon szerte. Hát vannak ilyen helyek, ilyen Niger, meg Kongó, ahol hát oda nem repülünk, ott nagy gáz van.
3: Ha vagy repülünk, ilyen, de hallunk ilyeneket.
1: Egy ilyen EU tagországból jön egy ilyen, hogy táf, és akkor mi lehet Magyarországon, gyerekek?
0: De ezt nyilatkozta is egyébként a DJ-től valaki, valami nagyon fejes, hogy tulajdonképpen ők azért, amikor az ő tudomásukra jutott, azért fordultak a rendőrséghez, mert azt mondja, hogy ők ilyenről nem hallottak, hogy ez előfordulhat itt. Tehát, hogy nekik azért az újdonság volt, hogy a dolgok Magyarországon így mennek. azt mondtam.
1: Ez szerintem az mondjuk neked is újdonság, nem? Tehát ez egy rektor.
0: Igen. Tehát, hogy addig, amíg mondjuk a BKV-nál buknak B-kategóriás politikusok, akik sok pénzt tettek össze az évek során,
1: az mondjuk, azt mondom, hogy... Most erős emberek. Erős.
0: Hát erős emberek, akkor annyira erősek lettek volna, akkor nem csúsznak el.
3: Hát,
0: de hogy, mindegy, jó. Mindegy.
1: Politikus.
0: De hogy politikus, úgyhogy nekem csak B lehet. De az, hogy egy rektor, tehát egyetemről beszélünk, ráadásul nemzetvédelmi egyetemről. Tehát nem a...
1: Tagja az akadémiának is?
0: Igen. De hát ja, mondjuk ezt láthattuk a Vízre Szilveszternél is, hogy...
3: Nem. Bele, Dudu, bele.
1: Mi kell hozzá? Érettségi,
5: nem? Nem, hanem, hogy hívják?
0: A mikrofonban.
1: PhD.
5: Olyan igazolásod van, hogy nem volt letartóztatva?
1: Erkölcsi
0: bizonyítvány. De az nem az, hogy nem volt letartóztatva, mert akkor az nagy ciki lenne, hanem az, hogy jogerősen nem kaptál. Így van pontosan. Mert azért, hogyha akkor Péternek se lenne annyira
1: vakulája. Egyébként szerintem, én például sose értettem, hogy miért kell Magyarországnak nemzetvédelmi egyetem például.
0: Mert ott képzik a katonákat, nem?
1: Minek Magyarországnak katonaság?
0: Az ilyen, na ezt látod, én sem tudom.
1: Na.
3: De az egyetem.
0: Pedig voltam is katona, de egyébként akkor fogalmazódott meg bennem.
6: És sziasztok, ember vagyok.
1: Szia.
6: Ami az igazban tragédia, hogy a úton Magyarországon a rektorok azok államtitkári fizetési besorolásban vannak, tehát hogy nem keres keveset, de ez egy kisebb dolog, amit mondanak, a másik meg az, hogy ők átesnek ezen a nem tudom milyen C, vagy nem tudom milyen C-típusú átvizsgáláson, hogy makulátlan emberek, tehát hogy gyakorlatilag, hogy azt lehet mondani, hétköznapi szóval, hogy ők feszegetlenek, tehát hogy erőse fordulhat velük ilyen.
0: Tehát ilyen pénzéséget mérő skála nincsen benne. Tehát, hogy mennyire érzi önmagát pénzéhez,
1: meg kicsit nagyon.
6: És tudjátok, ezen a fajta mondjuk üvegen azért van ez az ilyen repedés, az ilyen figurának a repedés, mert akkor innentől kezdve fel tudjuk tételezni, hogy még hány rektor lehet ilyen, aki visszaélve, mert ugye, ha még soha nem volt rektor gyanúban, akkor azt fogom mondani, nem létezik, hát ez mégiscsak valami hülyeség, de nem, innentől kezdve elmész egy egyetemre mondjuk, és akkor rektor maga tényleg nem olyan most komolyan, érted, de magyarul...
1: Láttam rektor... én már rektort Bilincsbe.
6: Igen, tehát hogyha rektor végigvonul az egyetem folyosóján, akkor úgy kicsit csöndre lesz, mert ugye hát ez a rektor, akkor a baznagokat, meg mit tudom én, nem mondják a fiatalok olyan hangosan, hanem jó, itt a rektor, akkor most beszéljünk másról. Most nem olyan lesz, hogy jogod, te is olyan tolvaj, mint a többi, hát fasz, és akkor...
1: Rektor-vektor.
6: Tehát azért mondom, hogy ennek ez a fajta most általam leszűkített társadalmi, hogy így mondjam, hülyén társadalmi veszélyessége, hogy most már a rektor se az, akinek mi gondoljuk.
1: Így van.
6: Egyszerű földön.
1: És ezzel, így van.
0: De ez fontos.
1: Köszönjük. És ez egyébként egy csodálatos átkötés a Tilos Rádió e-heti tematikus hetéhez, ugye, ami az antidiszkrimináció. Tehát gyakorlatilag
3: nem diszkriminálunk rektorokat sem.
1: Így foszlik semmivé a rektorok fedhetetlenségének elmélete. Hát mostantól a rektorok belekerülnek abba az előítéletekkel sújtott társadalmi osztályoknak a csapatába, gyerekek. Hát innentől kezdve látom már magam előtt, amikor egy-egy felsőoktatási intézmény folyosóján a roma diákok boldogan és mindenféle előítéletektől megszabadulva mennek végig, a rektort ellenben megdobálják és azt mondják, hogy te, biztos te is bűnöző vagy, te.
3: Mind
1: hát figyelj, én rektortól többet semmit nem veszek?
0: Hát én eddig sem vettem.
1: És én is fogok utazni, egy járművel.
0: Ennyire masszív babilonitól, érted?
1: Úgyhogy.
0: Halló?
7: Halló, sziasztok!
1: Na?
7: Bocsánat, egy off-topic leszek, de hogy megemlítetted ezt a DHL vezetőt, érdik, hogy vannak ilyen országok, hogy Niger meg minden. Az a sztori nem volt meg az Indexről, amikor jött haza egy ilyen malév chartergéppel a Bamako Rallynak egy...
1: És össze kellett dobni a lovét.
7: Az mennyire kemény. Ott még nem tartunk, hogy ugye az volt a történet, hogy rendesen a malév átutalta a pénzt annak a repülőtérnek, hogy akkor hát ott így is megtankolják a gépet, meg úgy kiszolgálják, ahogy szokták. És akkor oda mentek ezek az emberek személyesen, meg leszállt a gép.
1: Only
7: és akkor mondták az alkalmazottak helyben, hogy hát így... Oké, megjött az utalás, de nem jó, mert mi cashbe kérjük, és kétszer annyit.
1: only cash, na.
0: Bakszám, meg nem bírunk húzni.
1: És akkor egyébként mondta Malév szóvívője, hogy természetesen a pilótánál volt olyan bankkártya, amin akkor
7: igen.
1: Azzal akár körbe repülhette volna a földet, de hát ott nem volt ATM, ugye a környéken.
7: nem volt olyan ATM, amiből annyi lóvét ki lehetett volna venni.
1: Az mondjuk annyira nem meglepő, érted? Tehát azért
7: jó, igen, az egyébként oké. Csak hogy így mondták, hogy hát az utalás az nem frankóval, hanem cashben, és kétszer annyi.
3: Így van.
7: És akkor az volt, hogy mondták, hogy hát a Malével el tudta volna küldeni a pénzt egyébként cashben is, csak hát az nem tudom mennyi ideig tartott volna, és akkor mondták ott ezek az emberek, hogy...
3: Dobjuk össze!
7: Összedobták. Ha, na szuper. Hát, úgyhogy igen, tehát hogy azért ez még talán bár a fene tudja, de hogy ez azért érzik. Tehát, hogy még milyen távlatok és milyen perspektívák vannak.
3: Igen.
8: Na jó. Ciao. Zárjuk le meg közel.
1: Megérkezett vendégünk. Szervusz Gábor.
9: Volt már veletek olyan, hogy élőadást kocsiból követtetek? Amiben benne kellett volna lennetek?
0: Hát, volt már. Műsor már rendszeresen megtörténik, hogyha késnek.
9: Ma reggel. Ezért csak egy rosszabb, ha betelefonáltok, hogy...
1: Mindjárt vagyok.
9: Fenyegetőző.
1: Gábor, felvezetem, hogy miért vagy a vendégünk. Voltam egyszer a vendégünk, két évvel ezelőtt. Most azt mondtuk el, nem tudom, hogy hallottad de hogy te azon kívül, hogy borral foglalkozol, egy Balaton nagyon jól ismerő, és hát gyakorlatilag egész évben a Balaton partján, azon szerencsések közé tartozók, akik egész évben a Balaton partján lakhatnak, és hát idén a Balaton átcsúszás nevű társadalmi eseménnyel, közösség formáló jellegű happeninggel igyekeztél megemlékezni arról, hogy vagy tenni azért, hogy a Balaton neve felmerüljön. Mi volt, hogy volt? Hogy merült fel ez az ötlet egyébként?
9: De eredetileg egy teljesen ilyen baráti ötlet volt, csak abban a pillanatban, nem is kerestük épp ezért meg médiát, vagy ilyen hasonló szörnyűségeket, de egyszer csak így egy honlap felkapta, és onnantól kezdve jött a vízirendészettől az istenkísértés, meg hogy ez életveszélyes, és hát ez... Onnan már csak az volt nehéz, hogy egyszer nem tudtam kipróbálni az átépített jégvitorlásomat, mert nem jutottam el oda.
1: Nem engedték.
9: Tehát, hogy így már kénytelen voltam azt mondani, hogy ne haragudjanak, de most szeretnék már a valóságban is részt venni, nem csak a Matrixban, tehát tök jó lenne.
1: Nem a Facebookon raktátok ezt?
9: Nem, hát a surfomania.hu-n, a Badacsony Tomai Surf Club honlapja, úgyhogy az nem ciki, hogy most itt reklámoztam talán.
0: Meg ez nem reklám.
1: Non-profit.
9: Igen, teljesen non-profit.
1: És akkor végülis az átcsúszásból annyi valósult meg, hogy ti páran átmehettetek gyalog? Vagy
9: igen, tehát közben öböl átcsúszás is lett, igen. meg hát a szerelmei Hubáék ők átmentek Szigligetre is, meg utána Fonyódra is, de a hiszti miatt én úgy döntöttem, hogy civil demonstrációként tartjuk meg.
1: Az átcsúszást,
9: mert a félelemkeltés világa ellen, tehát hogy tényleg talán nem kéne egy olyan világban élni, vagy nem érdemes, ahol a bukós isakban küldik a gyerekeket a homokozóban, minden hülye vírus ellen be kell oltatnod magad offshore profit érdekben.
0: Széchenyi fertőben gyerekek búvárszemüvegben vannak vizével, úszósapkával a meleg vízben.
9: Csak a hülyeség ellen nincs beoltva már senki. Tehát, hogy ez egy ilyen vakcina a hülyeség ellen, hogy meg azon is elkezdtem gondolkodni aztán, hogy mennyi mindenre rossz az, hogy gyávák lettünk. Tehát, hogy tényleg mindenféle hatalmaskodásnak ez a meleg ágya, hogy rengeteg gyáva ember van, illetve megfordítom, nagyon kevés bátor ember van.
1: Csak jól értem, akkor azt történt, hogy meghirdettétek az átcsúszást, és a meghirdetett időpontra ott a balatoni vízimentők, meg mindenki felvonult teljes hatósági arzenállal, és gyakorlatilag megakadályozta azt, hogy...
9: Nem. Hát azt kezdettől mondták, és teljesen korrektül mondták a vízirendészet, hogy ők ezt ugyan életveszélyesnek tartják, de nem tilthatják meg, hiszen saját felelősségre bárki
1: mehetne.
9: Azért ez már valami.
7: Sziasztok! Nekem meg az volt a benyomásom, amikor néztem az Index videót rólatok, hogy szerintem ültek ezek a hatóságos emberek ott, akik mindegy. És akkor látták, hogy van egy csávó, akinek volt egy ötlete, és az rohadtul fel lett kapva, így médiailag is, meg minden, tehát hogy úgy felpörgött. És szerintem kitűnő szereplési lehetőséget, meg fontos. Tehát egyszerre szereplési és egyszerre fontoskodás, illetve ennek a kettő kombinációját látták meg benne.
1: A hatóságok.
7: És hogy igen, a hatóságok, tehát hogy én nem vagyok abban biztos, hogy itt tényleg arról van szó, hogy rettenetesen gyávák lettünk meg, hogy ennyi minden engedély kell, meg mit tudom, ilyen kutyafasza kell ahhoz, hogy az ember átsételjen a Balatonon, hanem hogy rátok telepedve tökre jól lehetett parádézni, hogy, hogy hát itt mi itt vagyunk, mi vagyunk az illetékesek ebben a témában, és hogy nélkülünk itt nem lehet a Balatonon semmit se, és hogy akkor mi most megtanítunk titeket, mit tudom én, kimászni a...
1: Kezdjük sétálni.
7: Igen, meg hogy kimászni a légből, és így néztem a videót, és mondom, hogy pár csávó át akar sétálni a Balatonon, a jégen, és szerencsétlenekkel már napok óta azt gyakoroltatják, hogy a légből, vagy milyen faszomból, hogy kell kimászni.
9: Így jött át, nem ez volt a VMS, tehát a vízi...
1: De azért nagyon korrekt csapat, tegyük hozzá.
9: Igen, nagyon rendben vannak a bagyóik. De ők gyakorolták a jégről mentést, és mondta is, hogy véletlenül egybeesett ezzel, de jól jött ki végül is ez a véletlen, hogy ők pont akkor gyakoroltak egy jégről mentést a Zalán, tehát ott nem mi szívtunk, hanem ő.
7: Jó, én ezt értem, de hogy jó, oké, akkor nyilván finomítani kell, de hogy azért csak ennek apropóján csak el lehetett sütni a médiába, hogy hát nézzétek már, mennyire csórók vagyunk, alig van pénzünk, itt a kollégáknak feltalálni a, nem tudom, azt a szörfeszkát, amivel kimentjük a izért, mert pedig meg lehetne venni nem tudom hány euróért is, tehát hogy azért ezeket a kliséket, a ti apropótokon mind el lehetett sütni, amit minden egyes ilyen akár fontos.
9: De nekik tényleg kevés eszközük van. Tehát, hogy én nagyon örülök, hogy
7: ti meg átakartátok javolni a Balaton.
9: 20 centis jégen, amire körülbelül egy tontás traktor ment rá a Fonyódnál, azt dokumentáltuk, csak aztán nem került bele az Index videóba. Ez átkeltünk a Balaton jegén, erre gondolsz, gondolom. Hogy ott egy traktor tisztította éppen a jeget. Ránézésre egy tonnás. Azt viszont dokumentáltuk, hogy
7: nem volt ilyen fontoskodás.
9: Nézd, több dolog van szerintem. Egyrészt kiderült, hogy úgy beszéltünk erről a történetről, mint a Yetiről vagy a Loch Nessi szörnyről, pedig ez abszolút létező történet. Kiderült, hogy egészen más érvek hangoztak el a médiában, és hadd tegyek különbséget a vízirendészet és a média között, azért lényeges különbségek vannak. Egészen más, tehát olyan, a tipikus érv az volt, hogy belül vékony lesz, és rianásos, és töredezett a jég. Ennek az ellenkezője az igaz. Mi dokumentáltuk, hogy ez nem így van, belül vastagabb és homogénebb a jég, mint a parton, ahol kocsiáznak. És tehát, hogy én nem bánom, beszéljünk a valóságról és beszéljünk veszélyekről, de akkor nem mondjunk hülyeségeket. Főleg nem a hatóságok nevében, vagy a hatóságokra hivatkozva, vagy ilyesmi. Egyébként, egy picit tragikusnak látok én is ebben, aztán mondanám, hogy mi a nagyon jó benne, az, hogy mekkora kognitív diszonancia van itt, hogy egészen mást mond magánemberként is egy szolgálat, és egészen mást kell mondani a hivatalosan. Aha. Aha. Tehát, hogy őrületes, hogy mindenki mekkora demót fut nyomat, de ez nem az a traktor, amit most behoztatok, ez jóval súlyosabb, és ez az Alvádi, aki beszakadt.
8: Igen. Mert hogy ezt akkor tegyük hozzá, csak hogy egy cseten valaki berakta, hogy február 5-én vagy 4-én talán Alvádiban szintén egy traktorral akarnak.
9: Na jó, hát az így ránézésre túl súlyos, tehát hogy így...
1: Igen, és beszakadt a jégbe a traktor?
9: Aha. Beszakadt, igen.
8: Azt a kutyafáját.
9: Jó, tehát hogy az kéne, tehát érdemes lenne időnként a valósággal is foglalkozni, szerintem. Tehát ez egy fontos tanulsága ennek a történetnek, hogy még mielőtt kiabálunk, és még mielőtt a demóinkat futtatjuk, mert jó, futtassuk le a demóinkat is, de csak akkor, amikor azok már nevetségesek a valósághoz képest. Tehát, és az egy jó vicc lenne. Tehát, hogy miért ne nyomatnánk a hülyeségeink, miért ne nyomassuk a hülyeségünket, de csak akkor, amikor már megnéztük a tényeket, és utána jót röhögünk a demónkon, hogy az mennyire csak egy ócska demó. De nem ez történik, hanem, és ez a Matrix, ha a demó a valóság gyanánt és a valóság helyett fut mindenhol. Legyen az hatóság, emberek, média, mindenhol. Tehát a média ebben a tekintetben nem különbözik egyébként.
10: Meg mintha lenne nálunk egy ilyen állandó reflexből, nem mint amilyen a rosszul működő családban, hogy anyuka, mit tudom, a gyerek szól, anya elmehetek ide és ide, nem. Tehát, hogy anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy ez működik, ha nem, de te is mondtad, egy ilyen hihetetlen kockázattársadalom alakult ki, hogy van egy ilyen reflexből, nem, és akkor tessék beadni egy pár dolgot, majd megnézzük, elgondolkodunk rajta, de elsősorban inkább nem. Tehát nagyon nehéz igazából bármilyen. És hogy te is mondod, ez érdekes volt, hogy egyrészt a félelem hogyan generálódik ezáltal, meg hogy hol tudom meghúzni azt a határt, vagy kell esetleg ezt a határt átgondolnunk, ahol az állam belegyalogol a magánéletembe.
9: Hát, a különbség a totális államnak a keleti típusú megvalósítása és e között? Különben eszközök.
10: Igen.
9: Mert az eredmény az ugyanaz, hogy még ugyanazabb, mert hogyha ugye félelem társadalmában élünk, ugyanúgy a félelem társadalmából és a totális rendszerré összeállt félelem társadalmából élünk, és hiába papíron, hiába küzdünk ki emberi jogokat, amit aztán szépen papíron is kezdenek visszavenni, azért látványosan, tehát az utóbbi évtizedben egy 100 évet biztos, hogy visszaestünk, vagy 150 emberi jogi szempontból, hát talán hát illetékesebb vagy ebben.
1: Nem biztos, hogy ide elmennék, de nem
9: az a baj, hogy papíron veszítünk, hanem az, hogy a bátorság, ha nincs, akkor semmit nem ér, hogy papíron van valami.
1: Halló!
11: Sziasztok, Tamás vagyok. Én azt gondolom, hogy ezen az elmúlt, nem tudom, öt évben vagy 10 évben, tehát semmi csodálkozni valahol. Most gondoljátok el, hogyha 30 fok melegben nyáron, akkor hőségriadó van. Ha jön egy hófelhő, akkor narancsriasztás van. Ha fúj a szél, akkor vörösriasztás. Tehát, hogy olyan szinten bulvárosodott, hogyha befagy a Balaton, akkor arra nem szabad rámenni, de nem csak a Balaton, hanem semmire nem szabad rámenni alapvetően, bármibe van fagyva. Szóval, hogy így olyan távol kerültünk a valóságtól, és én azt gondolom, hogy ebben például hát a média az első számú felelős. Mert hogyha tényleg, hogyha mínusz 10 fok van, akkor katasztrófa helyzetről beszélünk. Hogyha plusz 30 fok van, ami júliusban azért aránylag normális és átlagos, akkor hőségriadót adnak ki. Tehát amit az előbb elmondtam, hogy a médiának iszonyatosan szüksége van arra, hogy bulvárosítsa az időjárás, a körülöttünk levő környezetet.
1: Figyelj, kis ország, kis katasztrófa. Ennyi. Tehát most erre ezt tudom mondani. Tehát, hogy
11: és teljesen normális, ebből kifolyólag, ha befagy a Balaton, és mondjuk egy hónapja mínusz 20 fok van, tehát ergo nyilvánvalóan tökig be van fagyva a Balaton, tehát át lehet rajta menni nagy valószínűséggel, ahogy mondtátok, a közepén vastagabb a jég, mint a szélén, egyébként ez elég logikusnak is tűnik, akkor rögtön jön a média, rögtön jönnek ezek a hatóságok, elkezdenek fontoskodni körülötted.
9: Jó, de a média ebben a történetben a munkáját végezte, mert végül is a médiának olyan szempont, tehát az, hogy félelmet kelt, és félj és fogyasz, az egy szörnyű dolog, és tömeget képez, és magányt ezáltal a félelem által, mert ugye a félelem az embereket elsősorban egymástól és a természettől választja el. És akkor lesznek ideális fogyasztók, tehát a médiára azért van szükség, mert a fogyasztót is le kell gyártani. És ennek is van egy iparága, ez a média. A média gyártja a fogyasztót, és aztán mindent el lehet adni a fogyasztónak, ha már ő le van gyártva.
10: Ez tehát ugyanaz egyébként, mint
9: Androiddá. Ez a pozitívum az egész történetnek, amit az előbb is akartam mondani, hogy ne csak azért mi is a negatívat mondjuk, hogy óriási igény van az emberekben, valódi dolgokra. És igazából nem azt vették észre az emberek,

0: Sőt, én nagyon örültem, hogy civil demonstrációvá lehetett átalakítani a dolgot, mert én közben értettem meg, hogy ez a történet miről szól. Én csak át akartam sétálni a Balaton jegén. És akkor egy egész Matrix szembe jött velem, hogy én ezt lehetőleg ne csináljam, bár jogom van hozzá. És akkor azt mondta, hogy jé, hát ez tényleg érdekes ez a történet. Hát akkor ez arról szól, hogy miért nem érdemes egy ilyen világban így ebben a formában élni, illetve hogy mennyivel érdemesebb a Balaton jegén sétálni, mint hülyeségeket mondani látatlanban. Tehát, hogy így nézzük már meg, ha a jégről beszélünk, fúrjuk meg és mérjük meg, hogy milyen vastag. Még mielőtt azt mondjuk, hogy ott belül vékonyabb, majd kiderül, hogy azért mondjuk, mert nem jártunk ott. Tehát, hogy így ez mondjuk a szóvivő élő adás, vagy rákérdezte.
1: Kinek katasztrófa félelem, vagy minek a
0: szóvivő? Nem, most mindegy, egy szóvivő.
1: Ja, egy szóvivő.
0: Jó, nem akarom, mert egyébként magánemberként őt sem szívesen már. Tehát, hogy így itt is az van, hogy óriási a feszültség a között, hogy mit kell mondani funkcióként, és mit kell mondani emberként. És mi a fenének ezt a feszültséget fenntartani? Tehát, hogy ez mire jó nekünk? Hmm. Ez a feszültség, ez egy vízfej, egy agyrém. Tehát, hogy ezt talán vegyünk ebből vissza, és akkor hozzuk össze ezt a két dolgot, hogy esetleg kezdjük el azt mondani, ami van, vagy, és amit szeretnénk.
2: Igen, hogy jó, de most, ha jól értem, akkor fölébred benned egy társadalomért tenni akaró,
1: a Balaton jegén tömeg happeningeket szervező...
2: Nem. Tehát ez volt a kezdet.
0: Ezért csináltuk a strandkarnevált.
2: Itt jött rá, ez olyan, mint amikor a tabletta, hogy hoppa, Matrixban vagyok, akkor biztos, hogy jönnek majd a komolyabb témák. Tehát mi a folytatás, mi kezdtetek el gondolkodni, na akkor hogy
0: lett? Akkor lett, hogy strandkarnevál lett belőle, igen. Mert rájöttem, hogy jé, hát van egy hagyomány a tél félelmét elűzni, ez a farsang. Uh-huh. És akkor mi csináljunk egy olyat, hogy hozzon mindenki karúszót, meg ilyen felfújható krokodilt, meg cápát, úgyis az egésznek az üzenete, hogy télen is van Balaton, nem ám, mert mindenkinek, pösti embernek mi jut eszébe, hadd mondjam ezt így falus.
3: Balaton Sound.
0: Tehát, hogy minden esetre a nyár. Tehát, hogy Balaton csak a nyáron létezik. Ezzel folyamatosan találkozom ezzel a jelenséggel, és hogyha én elkezdek beszélni a Balatonról, mint most is létező entitásról, akkor az emberek úgy néznek rám, mint hogy egy kicsit bolond lennék. Tehát, hogy, így, hogy én most jöttem onnan, vagy mit tudja azt mondani, hogy októberben, hogy most reggel fürödtem a Balatonban, mondom ezt Pesten, úgy néznek rám, mintha azt mondtam volna, hogy a Marson találtam egy jó kis medencét, és akkor ott fürödtem. Tehát, hogy így teljesen abnormitás a lehetetlenség világa, hogy a nyár másfél hónapján, vagy két hónapján kívül egyáltalán létezik a Balaton.
1: Hát 6-7, ja.
0: Igen. És akkor most ez alkalom volt arról beszélni, hogy a Balaton nem úgy létezik, hanem sokkal különlegesebb dolog fölállni jégen a Balatonra, és így szétnézni. De tényleg, amikor átmentünk, és középről szétnéztem,
3: az a nirvána. Lehet egyébként, igen.
0: Tehát én úgy definálom, hogyha ilyen marketinges statement kell ehhez, hogy miért érdemes átmenni, hogy a legrövidebb út a nirvánába. Tehát, hogy így teljesen egyenesen a nirvánába vész, és nem tudsz más csinálni. Tehát, igen. Hogy így, jó, van ez a kudlik julis feeling, hogy delta, és
3: ilyenkor hó van rajta, vagy lehet
0: korival, most
3: vagy
0: hó valami? Volt. Most elég masszív
3: hó volt. Mivel lehet haladni, amikor éppen nem cipővel? Tehát valami... mit lehetne még csinálni rajta, mondjuk, ami
1: ha nem lenne
0: hó, rengeteg ötlet.
1: Jégvitorlázni, jégszörfözni,
0: a jégszörf az elmegy a hóban is.
3: Ú, de az mennyiben megy a jégszörf a hóban?
0: Hát
3: 40.
0: A jóval többen lehet. Tehát, nem, így, ha olyan a szél, lehet menni 100 fölött. Mondjuk a jégszörfel már elég veszélyes, jégvitorlással jobb menni ilyen nagy sebességekkel. De azt szokták csinálni, hogy a Fűzfőnél a 71-es mellett megy a jég, és ott jó is szokott lenni, és akkor így bealázzák az autókat. Tehát, hogy így megy az autóval a 71-esen.
1: Könnyedén 100 fölött.
0: Igen, és szerette.
1: Jégvitorlással a sebesség világrekord az ilyen 270 km/h. És az a vicces, hogy ez nem kell különösebben nagy szél.
0: Igen, mert azt hiszem 4,5-szeresét tudod menni a szélnek.
3: Erre a Balatonunk így tulajdonképpen alkalmas, hogy ilyen nagy sebességgel hát, viszonylag nagy
1: távolságban. Hát majdnem itt volt idén a jégvitorlás világbajnokság.
3: És akkor ez miért nem bontakozik ki ez a...
1: Hát
3: ez
1: a sok oka van.
0: Én a fő okát abban látom most, hogy lehet úgy hozzáállni ez a dologhoz, hogy ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy Európa legnagyobb korcsolya pályája, hogyha tiszta jég, ha meg leesik rá a hó, akkor Európa legnagyobb sífutó pályája.
1: Mint ahogy sífutnak is a Balaton melletti emberek.
3: Igen. Szabad sílusban.
0: Ehelyett azt mondjuk, hogy eszünkbe ne jusson oda menni, igen. Nyáron ne menjünk oda, mert nincs, ugye volt ilyen, hogy nincs víz a Balatonban, menjünk az Adriára.
3: Tök tiszta víz egyébként.
0: Télen se jusson eszünkbe, bármi ilyesmi, amit az előbb mondtam, hanem menjünk
2: Sózzuk fel.
0: Igen, menjünk, hintsük be sóval az egész országot.

0: És ezért menjünk el Ausztriába, vagy itt a hova síjálni.
1: De legjobb ponton maradunk egyébként.
0: És nézzük a tévét, és félünk. Tehát, hogy nem kéne kimennünk egyáltalán. Igen. De, mert addig is áram, meg mit tudom. De ez hogy lehet így hozzáállni dolgokhoz, és utána csodálkozunk, hogy most idén is 10%-kal esett vissza a turizmus. Hát ezzel a hozzáállással még kész csoda, hogy csak 10%-kal.
1: Mi az, ami változtathat ezen? Mert azért az egy fontos.
0: Azt, hogy csináljuk. Tehát, hogy rájövünk, hogy hülyeséget csináltunk, hogy így nem lehet hozzáállni dolgokhoz, és egyáltalán, hogy egy tóparti polgármester hogy nyílt levélben ne írjon le olyat, hogy a Balaton minden évszakban veszélyes. Mert elképzelem, hogy...
2: Miért van?
0: Igen. Elképzelem...
1: Ilyen világban...
0: Most hadd ne nevezzem, tök mindegy. De még kínzás hatására se gondoljon ilyet. Tehát, hogy ez lehetetlen. Hát elképzelek egy osztrák polgármestert, mint a Karintiában, hogy leírja, hogy Karintia minden évszakban veszélyes, hogy úgy rúgják segbe, hogy Malagáig meg nem áll. Tehát, hogy ilyen nincs.
1: Ebből csak azt látom, hogy nagyon sokszor, hogy egyszerűen... Tehát egyszerűen nagyon sokszor nincsen szükség polgármesterre. Tehát jobb lenne. Komolyan mondom, tehát bizonyos, hogy
0: jobb lenne.
3: Mindenki menjen ki a jégre, és gyakorolja a közvetlen demokráciát.
0: Van egy másik polgármester, Badacsony Tördemici, aki át is sétált. Tehát, hogy így az nagyon rendben van. Tehát többféle, van sokféle polgármester.
2: 3200 féle.
3: Te Gábor, te biztos tudsz erről. Tehát, hogy ez azért nem volt mindig így. Tehát régebben az emberek
0: nem voltak
3: lovaskocsival,
1: századfordulóról beszélünk.
3: Nem tudom, hogy mikor.
1: Az utóbbi 100 évünk szól viszonylag
0: tényleg. Én nem mennék 100 évig, szerintem a Matrix gyártotta le ezt a gyáva társadalmat. Tehát, hogy így körülbelül az agyon dicsért 60-as években, amivel most már el kéne számolnunk, a nagy generáció azt tette meg azt, hogy beköltöztek tudatilag az emberek, nem csak a városba, hanem a Matrixba. Igen. Tehát a normatív valósággá nem az vált, ami az orrunk előtt van,
3: hanem amit mondanak.
0: Hanem amit a tévé igen. Világa.
2: Halló?
1: Divat mondja meg, hogy ki
3: Morpheus?
4: Halló?
3: Itt vagyunk, halló?
4: Sziasztok, Tamás vagyok. Csak egy óriási szóvic lehetőséget hagytál ki az imént. Azt mondtad, hogy a karintai polgármestert úgy rúgják segbe, hogy meg se áll Malagáig.
0: Benne volt építve.
4: De hát ki vette észre?
0: Hát te.
3: Jó, Malaga.
2: Hoppá!
0: Hát...
4: Hello. Sziasztok, Gábor vagyok. Egyetlen dologgal szeretném valahogy árnyalni ezt a Balaton minden éjszakban veszélyes témát. Én vízimentőként dolgozom, és tényleg nincs más ötletünk, csak a vizek veszélyéről beszélni, mert nagyon sok ember egészen megdöbbentően hülyén tud viselkedni évszaktól függetlenül, és a valós veszélyeket nem figyelembe venni. Én magam egyáltalán nem gondolom azt, hogy a Balaton veszélyes, meg bármelyik évszakban
3: veszélyes. Az ember a veszélyes.
1: A hülyeség a veszélyes.
4: Igen, és ez valószínűleg összefügg ezzel, ami már elhangzott, ez a természettől való elidegenedés, hogy valószínűleg régen jobban tudták a vízparti emberek, hogy mit kell csinálni a vízen, meg mit lehet, de ma valami elképesztő az ezzel kapcsolatos helyzet. Szóval én sem szívesen mondom azt, hogy vigyázni kell, meg ne csináld, meg a vízek veszély, meg a Balaton veszélyes, de döbbenet, amiket látunk a hétköznapokban.
0: De akkor egyetértesz, hogy nem a tiltás segít ebben, hanem az, hogy nézzünk szembe a dolgokkal.
4: Egyáltalán nem gondolom, hogy a tiltás, csak tényleg ez a jobb ötlet hiány kell arról beszélni, hogy hello, veszély. De
0: így lesz rosszabb
4: jól.
0: A helyzet.
1: Igen, tehát ezáltal lesz rosszabb. Tehát ha én azt hallom, hogy a Balaton veszélyes, akkor tulajdonképpen a felelősséget saját magamról elhárítom, és a szerencsére bízom, de ha azt mondom, hogy Balaton a barátom, de én tudok veszélyesen viselkedni, akkor készülök föl, akkor próbálok ráerősíteni különböző képességeimre, készségeimre, hogy tudjak úgy viselkedni, hogy a barátom is maradjon. Tehát pont az,
4: jó, világos,
1: elszakadunk világos, igazából a saját cselekvésünktől. Okay.
0: Igen, és istenítünk közben olyan dolgokat, mint az autózás, ami sokkal veszélyesebb, pláne erre a bolygóra nézve. És közben is abszolút istenítik, és nem beszélnek arról, pont a bor kapcsán hadd mondjam el, hogy én még soha nem hallottam azt, hogy nem a borozás a veszélyes, hanem az autózás. És az akkor is veszélyes, ha nem iszol egy csepp bort sem.
1: Persze.
0: A bor csak kihozza in vino veritas, hogy mekkora nagy fasság az autózás, és milyen veszélyes.
3: Meg a házasság is.
0: Nem, hát a házasságnak más jellegű veszélyei vannak. De az...
4: Oké, jó, kiszállok közben.
3: Köszönjük, ciao.
2: Erre valahol nem tudom, most a héten olvastam, vagy akik beszéltek hasonló témában, hogy tényleg mikor hallottunk olyat, hogy az alpesi síparadicsomból valaki ott elmondani, hogy vigyázzatok, hogy itt minden évben 30 ember eltöri a lábát.
0: Nem fogod megtudni. Én neten kerestem két órán át a statisztikákat a síbalesetekre, és nem lehet hozzáférni. Annyira propagálják.
3: Halló.
4: Halló. Sziasztok, betelefonáló vagyok.
2: Hello.
3: Szervusz.
4: Azzal egyetértek, hogy a téli Balaton gyönyörű, és főleg amikor alkalmasok a jégviszonyok, meg ahogy mondjátok, hogy hóviszonyok, tehát én addig nem figyeltem, hogy ott sífutók is vannak, de abszolút támogatandó és zseniális. Mondtátok, hogy ez a verseny is, tehát a jégvitorlás verseny is egy potenciális lehetőség volt, hogy Balaton tartsák meg. Csak hogy mennyire jégbiztos a Balaton, hát azért...
3: A Balaton sajnos nem jégbiztos, Gábor ennél jobban többet tud.
0: Igen.
3: Tehát, hogy nem jégbiztos, benne van abszolút a pakliba, hogy győre egyáltalán nem fagy be, de hát egyébként ez a világon mindenhol így van. Tehát például a jégvitorlás világversenyeket pontosan ezért nem úgy írják ki, hogy január 1-től január 10-ig itt, hanem azt mondja, hogy térség. Tehát mondjuk azt mondja, hogy mazuri tavak, és akkor az jelent egy csomó ízet, vagy azt mondja, hogy Észak-Amerikában nagy tavak környéke, uh-huh. vagy jelen esetben az idei VB, meg az EB, az konkrétan úgy került megrendezésre, hogy az Európai Szövetségnek az elnöke az 3 heten keresztül járt Európát és keresett jeget. És volt egy olyan pont, amikor azt mondták, hogy Balaton Akkalinál ezt megtalálták, és innen hoztak, hát 180-200 jégvitorlázó érkezett, sajnos a verseny napján felkeltek, amikor az első edzés kezdődött volna, és a jég az estére
2: elmúlt.
3: Bekásásodott. Nem, hát meg volt a tető, mindegy, de és akkor mentek tovább a fertőre. Igen, ja. És aztán fogták,
0: hogy elmentek,
3: elmentek a fertőre.
0: Ahol több szél is szokott lenni.
2: Ez nem egy olcsó sport,
3: volt, meg jobb volt. Ez nem egy olcsó sport. Nem annyira drága,
1: mint a vitorlázás.
3: Visszatérve az eredeti kérdésedre, az a gond, hogy valóban ez gond, de én szerintem Gábor abban az irányba megy, meg szerintem az lenne a stratégiai döntés, azt mondjuk, hogy A, legyen olyan a helyzet, hogy amint jég van, akkor ezt tudjuk learatni, tehát ide jöjjenek ezrek, tízezrek, százezrek ezt élvezni, B, amíg meg nincs jég, addig is legyen más helyet.
0: Igen, nem? Igen.
3: Tehát gasztronómia...
0: Tehát Balaton átsúszás minden évben lesz, most akkor attól is, hogyha egyetlen egy kínos helyzet tud lenni, hogyha nagyon vékony jég van. Mert azon szinte semmit nem lehet csinálni.
3: De ha nem lesz jég, akkor mi lesz?
0: De ha nem lesz jég, akkor hát ugye vitorlázásban te is otthon vagy. Télen nem nagyon szokott regatta lenni. Tehát, hogy egyáltalán nem, sőt, kiveszik a hajókat a vízből, bár most már van olyan, hogy nem, mert így úgy borékoltatnak, és ezért. De az lenne akkor az attrakció, hogy mondjuk farsangi regatta. Uh-huh. Uh-huh. És az sem mindennapi dolog, hogy átkelés a Balatonon télen. És ugyanúgy meg lehetne csinálni a strandkarnevált, ugyanúgy lehetne inni nagyon sok-sok embernek a forralt bort, és ez mind nagyon jó tudna lenni, mert a lényeg az, hogy tudunk A-ból B-be jutni. És arra jöttem rá a történet kellős közepén, hogy óriási igény van ebben az országban, miközben nem tudunk A-ból B-be jutni, de óriási igény van talán épp ezért arra, hogy jussunk végre. Tehát, hogy így látványosan, hogy átéljük azt, hogy eljutottunk A-ból B-be.
1: Igen, szimbolikusan.
0: Igen, és ez nem csak a tömegsport alkalmas, tehát, hogy itt ennek nem a sport a lényege, szerintem ennek a történésnek.
3: Ez minden áthatja az életünket.
1: Igen, hát maga az a rendkívül elemi szükséglet, a helyváltoztatás, és egyébként erre ad az autó egy annyira erőteljes és intenzív választ erre a szükségletünkre, amelyiknek okán egyébként kialakul az a helyzet, hogyha kinézel az utcára, akkor nem tudsz lépni az autótól, mert mindenhol parkolnak, és nézd meg a 30-as évekből fotókat, az ember megdöbben,
3: akkor ez nem volt.
1: Nem, hanem hogy mire épült a város. Tehát, hogy a városunk úgy épült, hogy nem számoltunk azzal, hogy vas konzerv dobozokkal lesz tele tulajdonképpen a város minden rész, nem tudunk parkolni.
0: De az autó pont erre nem válasz, amit én szeretnék ezzel kapcsolatban gondolni. Hát
1: egyfajta válasz, csak nem a legjobb válasz.
0: Hogy miért érdekes átkelni a Balaton, egyébként nyáron is vitorlással, miért annyira fontos dolog az embernek.
1: Gondolom, miért megmászni egy hegyet?
0: Át, mert az igazság oda át van, és miért nem menjünk oda át? Tehát, hogy ne érjük be annyival, hogy megállapítjuk, hogy az igazság oda át van, ott maradunk itt, hanem ha már oda át van, nézzük már meg, hogy milyen az.
4: Jó, akkor így egy picit visszamegyek off-topicba, jó?
3: Jó.
1: Oroszok?
4: nem hoffolok, oroszok, azt mondok. Nem, ez a szó visz. Megpróbálok akkor mindent alulmúlni.
3: No.
4: Kegyelessértő, homofób módon is. Elnézést kérek a szélső jobboldali szimpatizás hallgatóktól. Tehát ez a Karintia és Malaga, és így hat fokozzuk, akkor ugye nemrég elmúltra.
3: Ne csigázz, ne csigázz!
4: Hát nem igaz, hogy nem ugrik
1: meg. Jörg!
4: Stimmel, na minden jó, egy perc néma hallgatás az emlékére.
3: Okay. Hello, nem biztos, hogy ezt megteszünk, hogy... Elfő, na,
0: tehát, hogy az igaz, hogy az A-ból B-be az csak az egyik fele, hanem az, hogy ami elválaszt minket. És igazából én azt szeretném, hogyha az átcsúszása tényleg egy fórum lenne azoknak az embereknek ebben az országban, akik még nem lúzerek, még nem gyávák, csúsztunk nem lettek teljesen. És találjunk ki tényleg olyan dolgokat, hogy nézzünk már körül magunk körül, hogy mi az, ami elválaszt. Mi az, ami elválaszt minket egymástól és a természettől, és hogyan lehetne azon látványosan átmenni. Tehát látványosan bebizonyítani a környezetünknek, hogy ez, amiről ti azt mondtátok, hogy nem lehet, meg nem illik, meg tabú, meg nem tudom mi, ezen mi most mi átmegyünk, és kész.
1: El fogok kelni a Hortobágyon nyáron.
0: Simán. Tehát ilyenek, igen. Tehát hogy hogyan lehetne minél Hort több ilyen dolgot csinálni, minél több dologról bebizonyítani, hogy az de hiába félünk tőle, mert a félelem az semmire nem jó. Mondjunk egyetlen dolgot, amire jó a félelem.

0: tilos ágyú héttérítő, most van vendég, mindenféle van, de a vonalban van az Ability Parkból, mert ugye, na, kezdjük előről. Tehát antidiszkriminációs hét van a tilos rádion, diszkriminálni tilos címmel, és ennek keretében 10-től az Ability Park, hát Géza segíts itt, vagy közben a vonalban, hogy Géza az Ability Park elnöke.
1: Alapító és
0: vezető. Mi lesz 10-től a Gödörben? Meséld el.
2: A Gödörben pénteken lesz egy rendezvény, ahova az Ability Park kitelepül a játékaival, szokás szerint. Ez azt jelenti, hogy valamennyi fogyatékossági ágról igyekszünk valamilyen bemutatót vinni, ami közérthető, könnyen játszható, és az emberek számára megmutatja azt, hogy a fogyatékos emberek hétköznapjaiban milyen eszközöket, milyen megoldásokat használnak arra, hogy az életvezetésüket tudják megfelelően menedzselni.
0: Géza, bocs, hadd kérdezzek meg, hogy ez szükség van, ezt nem tudjuk. Tehát, hogy van a mankó, a nem tudom, kerekesszék, meg a fehérbolt, vagy ennél többet nyújtodok?
2: Hát ennél többet, mert azt gondolom, hogy mondjuk azt, hogy hogyan tud egy ember fölöltözni akkor, amikor nem látja, hogy milyen ruhák vannak az ő ruhatárában, vagy hogyan tudnak mondjuk a vakok főzni, vagy a jelnyelv használatának mik azok a kommunikációs rendszerei, amit bárki elsajátíthat, és amivel mondjuk megkönnyíthető a fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedése, itt adott esetben a hallássérülteké, azok olyan eszközök, amiket az emberek nagy részt használnak. Tehát ugye kevesebbet tudunk arról, de számos olyan technikai fejlesztés van, ami például az elmúlt időszakban különböző fogyatékossági ágak társadalmi beilleszkedéséhez kapcsolódik. Tehát amikor az 50-es évekig visszamegyünk, akkor például azt ugye kevesen tudják, hogy a tévétávkapcsolót az eredetileg hadi kórházakban mozgássérültek számára fejlesztették ki. Mert ott magasan volt a tévé, és hogy lentről is tudják kapcsolgatni, ahhoz lett a tévé távirányítóba, már elengedhetetlen része az életünknek.
3: Hát sikersztori, az nem kérdés.
2: Az abszolút. De hát ugyanígy mondjuk például a szövegfölismerő programok, akkor most már ugye a harmadik generációs telefonokban nagyon sok helyen van olyan videótelefonálási lehetőség, amiben újra tudnak jelnyelven kommunikálni egymással a siketek, nagyon sokan használják is.
0: Aha.
2: Tehát ezeket a részeket is meg lehet mutatni, illetve olyan játékokkal lehet az emberek számára megmutatni azt, hogy mi mindenből adódik diszkrimináció adott pillanatban. Ugye nem kell feltétlenül valakinek diszkriminálni a gondolatban ahhoz, hogy valakit kizárjon. Egyszerűen a normál cselekvéseinkben, a mindennapi cselekvéseinkben úgy viselkedünk, hogy akaratlanul is kizárunk vele másokat, mert a legtöbb dolog úgy van megtervezve körülöttünk, hogy az csak az átlagos felhasználók részére jó, és azokat a speciális igényeket, amiket mondjuk a fogyatékos emberek életvezetését megkönnyítik, azokat nem biztos, hogy figyelembe vesszük. Miközben, hogyha úgy van megtervezve, hogy az övéket is figyelembe vesszük, nem külön tervezünk nekik, akkor az a többi ember számára is kényelmes.
0: Géza, 10-től akkor, ha jól értem, akkor az Ability Parkból egy streamelt adásra jelentkeztek most.
2: Így van, tehát most érkezik hozzánk csoport, ugye elvileg hétfőnként nem szokott nyitva lenni a park, de most a fesztivál keretében fogadunk egy iskolás csoportot, és bemutatjuk azokat az új pályázati programjainkat, amik most indulnak ebben az évben. Ennek az egyik része egy pedagógus képzés. Tanárok számára próbáljuk meg megmutatni, hogy az integrált oktatásban milyen eszközöket tudnak használni, mire kell figyelniük, milyen módszerekkel tudják segíteni azt, hogy hallás-látássérült vagy mozgássérült gyerek együtt tudjon tanulni a csoporttal. Illetve a másik program, amit megpróbálunk megmutatni, az szintén egy antidiszkriminációs témakörhöz kapcsolódik. Nekünk van egy antidiszkriminációs műsortervünk, ami pályázati támogatást nyert. Elvileg jövő év folyamán fog lefutni. Ez egy országos vetélkedő lesz, olyan, mint régen a játék határok nélkül, vagy a csepülapu gondyola.
3: De rég is volt.
2: Jaja.
0: Jó.
2: És abban lesz most iskolás csoportok vetélkednek abilitis játékokkal, időre, pontokért, és annak az ilyen próba verzióját mutatjuk meg most.
0: Jó, a héten egyéb programok? Tehát ez a mai, ugye, hogyha jól értettem, de a pénteki kitelepült dolognál, vagy a rádiónak milyen szerepe, vagy hogy lesz?
2: Hát a pénteki az már a rádiónak egy fesztiválja, ahol igen, mi vendégek leszünk.
0: Csak gondoltam, hát arra egyébként keresztül tudjuk promózni, és ez mégis jobb, mint hogy egy ilyen promót tartunk.
2: Nem tudom a teljes programotokat, sajnos, tehát én csak azt tudom, hogy mi megyünk, és délután, péntek délután a Gödörbe velünk lehet majd mindenfélét kipróbálni, és hát közben a hét folyamán többször lesz a most elkészült anyagokból is még válogatás, az ehhez kapcsolódó beszélgetésekből egyeztetünk közben a Média Unióval, akiknek ugye az idei év az a fogyatékos emberek társadalmi befogadásáról szóló kampányéve lesz. ők fognak bejelentkezni még, tehát próbáljuk összegyűjteni azokat, akik fogyatékos ügyben mindenféle dolgokban tevékenykednek, és ez a héten többször meg fog jelenni a rádióadásaiban.
0: Világos. Jó, Géza, köszönjük.
1: Sok sikert.
0: Vendégünk, sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen. És akkor itt éterben végig is rendték az Ebiti Park egyik látogatást, a diák látogatást a parkban. Köszi, Géza.
2: Köszi szépen.
0: Köszi. Annyi kiegészítés még, hogy a záró esemény az egyébként 27-én, az talán szombat. Segítsetek, szombaton 18-kor az Instantban lesz egy Tolfosztók az Instantban című interaktív színházi előadás, ami igazából egy próba lesz, ez a roma ügyi, hogy milyen roma témákat dolgoz föl, tehát hátrányos helyzetű fiatalok lesznek, akik kiülnek a színpadra, és mindegy próba keretén belül elmesélnek különböző történeteket, az interaktív.
4: De be lehet majd vonulni?
0: Szerintem igen, ettől interaktív, igen. Tehát az Instant 27-e este 6-tól.
4: Én bevonulok.
0: Ennyit a promóról, az 1%-ot az Fecó nem tudja elég kreatívan, de hát ezt tudtok róla.
5: Majd ezt bejátszunk, az a legjobban, na, nagyobb.
0: Térjünk vissza a Balaton Jégácsit.
6: Igen, ez is egy átcsúszás projekt egyébként, mert hogy ami elválaszt minket, azon, hogy lehet látványosan átmenni. Hát ezt így definiáltam az előbb. De hadd mondjam el, hogy a fogyatékosok nem azok, akiket annak hívunk, mert ők az én szempontomból, mert ők elég bátor emberek. Tehát a gyávák azok, akik őket diszkriminálják, vagy akik úgy néznek rájuk. Mondjuk akár én is gyáva vagyok ebben a tekintetben, amikor úgy nézek rá, mint fogyatékos emberre, pedig én vagyok a fogyatékos, mikor így nézek rá, mert gyáva vagyok. Tehát ezért fontos a bátorság többek között, ilyen dolgokban is, folyamatosan.
4: A bátorság tanulható?
6: Egyrészt, másrészt...
4: Egy fontos kérdés.
6: Ez egy nagyon klasszikus kérdés, hogy az erény elsajátítható-e. Minden erénynek, ilyen klasszikusan fő erénynek tartották a bátorságot. Borzasztó egyszerű, hogy miért, mert ugye a latinban ez virtus, tehát az erőből jön. Ha nincs erőnk, mit tudom én, igazat mondani, mértéktartónak lenni, hűnek lenni, mit tudom én. Tehát, hogy bármilyen erényt sorolhatunk, hogyha nincs erőnk, hogy azt csináljuk, akkor nem fog menni. Tehát a többi erényt sem lehet gyakorolni, maga az erény is egyébként az erő szóból van, hogyha nincs erőnk csinálni ezt. És ez az erő, hogy csináljuk a dolgokat, ez a bátorság.
5: De hogy itt visszakanyarodva ahhoz, ami az eredeti téma volt, tehát az, hogy átkelni a Balaton jegén, ami ezelőtt 100 évvel egy teljesen hétköznapi, és a téli esték elütésének, vagy a sztorigyártásnak egy kézenfekvő módja volt, ma meg már ilyen vakmerő, eszement,
4: kockázatkeresőnek,
5: tehát hogy mikor csúszott el ez a dolog, tehát mikor lett a bátorságból ez?
6: A 60-as évekhez kötném ezt, tehát ahhoz a nagynak mondott nagy illúzió generációhoz, ami beköltözött a Matrixba. Tehát úgy döntöttek az emberek, hogy ugyan évezredek, talán évmilliók óta a természeti valóságban éltünk, de most fogjuk magunkat és beköltözünk egy általunk normatívabbnak képzelt valami dobozba.
4: Felépített valóságba?
6: Igen, és akkor majd ott jó lesz nekünk. Aztán kiderült, hogy Billy belóg a kezünk, miközben ezt támadjuk. Tehát a harmadik évezred az arról szól, hogy ez nem fog menni. Tehát, hogy ezt nem lehet csinálni ezen a bolygón speciál, de valószínűleg máshol se, tehát ez sehol nem divat. Bolygókon az ilyesmi az nem divat. Tehát, hogy ezt nem, erre talán le kéne szoknunk sürgősen.
4: Ez a technológia és a morális fejlődésünk közötti olló kinyílása, vagy mi pontosan?
6: Igen. Tehát, hogy egyre gyengébbek leszünk, minél több illúziónk van arról, hogy milyen erősek vagyunk, ez a technológia. Uh-huh. Tehát egy hatalmas mankóval repülünk, és mit tudom én. De közben ez a repülés, ez a junkie állapot felé visz minket. Tehát egy erős analógia van. Ez nem mindenkinek fog innentől tetszeni, amit mondok. Mert mindenfajta fogyasztás mind addiktív, és amikor a bolygót fogyasztjuk, az a legnagyobb addikció.
4: Hát igen, maga az életformánk az, ami...
6: A világfogyasztás. Tehát, hogy elfogyasztjuk a világot,
4: ahol benne ér. Fogyasztói társadalom.
6: Igen, de hát ez nem pontos szerintem, mert ez, tegyük már hozzá, hogy világfogyasztói társadalom.
4: Csak azt tudjuk elfogyasztani más, nem azt, amink van.
6: Igen, tehát, hogy világfogyasztás folyik, és akkor meglepődünk, hogy fogy. Tehát, hogy miközben így falom, így időnként meglepődök azon, hogy ez fogy.
4: De az nem lehet, hogy beindulnak olyan védőmechanizmusok, amelyek ennek ellenében hatnak? Tehát akár, hogyha arra gondolunk, hogy a civil önszerveződésnek a soha nem látott szintje, amelyik megjelenik, akár az, hogy bárcsak a diskurzus szintjén, de az ökotársadalom, vagy az ezzel kapcsolatos fejtegetések nagyobb teret kapnak, az, hogy beszélünk itt erről, hogy ez nem lett korrektívuma
6: ennek? Ez tök jó, hogy ezt mondod, mert pont ezen gondolkoztam, hogy ez pont addig nem ér semmit a cselekvés szintjén, és a közös cselekvés szintjén, amíg nincs bátorságunk egyénileg és közösségileg is, mert az is egy érdekes dolog, hogy tud egy közösség bátor lenni, mert azért az is jó, ha van egy-két bátor ember, de az még érdekesebb, hogyha ez valahogy kollektíve is megjelenik. Hogy amíg nincs bátorságunk tényleg változtatni ezen, addig csak dumálunk róla. Addig ez csak egy van, most már van egy ökodemónk is, de nem veszük észre, hogy nem az a baj, hogy eddig nem volt ökodemónk, hanem hogy demókat futtatunk a valóság helyett. Tehát talán a valóságban kéne részt venni, talán a természeti létünkkel kellene többet foglalkozni, és nem elég futtatnunk egy demót, hogy most már van nekünk környezetvédőnk is, aki majd foglalkozik helyettünk is.
4: Tehát az mondjuk bátorság egy közösség részéről, hogyha az eddiginél lényegesen nagyobb autonómiát követel saját maga számára, hogyha azt mondja, hogy az a fajta választási vagy parlamentáris rendszer, amiben élek, ez kifulladt, vagy azt mondja, hogy a nemzetállami együttélésnek az a forma, amelyben élünk, hogy ez egyszerűen ez további nem tartható. Tehát, hogy mit jelent a közösségi bátorság a valódi változtatásra, tehát magán a társadalmi berendezkedés, az együttélésen való változtatás. Még ezt hiányom egyébként, én ebben nem látok újdonságot.
6: Tehát nem lehet olyan intézményt, és ne is lehessen egyébként olyan intézményrendszert kitalálni, ami magától demokratikusan működik. Anélkül, hogy benne bátor civil emberek lennének, akik azt mondják, hogy talán bizonyos pontokon eddig és ne tovább. Tehát ilyen néptribunként lép fel egy bátor ember, amikor civilként lép fel, hogy azt mondja, vétó. Tehát, hogy így, talán most már ezt itt abba kéne hagyni, tehát egy összödi beszéd, vagy itt vannak olyan pontok, amikor az emberek, és nem az a bátorság, hogy dobáljuk az utcaköveket, meg mit tudom én.
4: Az a félelem, hiszen azért dobom, mert félek.
6: Igen, meg az gyűlöletkeltésre is kitűnően alkalmas lehet. Bár én azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos helyzet, tehát van egy olyan pont, amikor már nincs más, adott esetben nem lehet más megoldás, hanem föl kell szedni az utcakövet is.
4: Tehát van olyan az, hogy jó, szituáció,
6: csak nehéz megítélni, hogy melyik az a szituáció, ami erre már tényleg jó lehet.
4: Hát a 60-as évek végig az pont ez volt, hogy a utcakő alatt a szabad strand.
6: Nemzeti ünnepeink olyan szituációkhoz kötődnek, amikor most utólag egyértelműen azt mondjuk, hogy ez legitim volt, hogy forradalmat csináltak. Mit tudom én, 48-56.
5: Nem az a nehéz, ott a helyszínen nehéz eldönteni.
0: De szerintem még, én még ezt sem látom, hogy feltétlenül erről lenne szó így, mert nem gondolom, hogy bármikor is legitim lenne. Tehát szerintem pont az, hogy elfogadjuk az, hogy legitim.
6: Nem az erőszak. Hát ez egy borzasztó nehéz dolog.
0: Hogy van az a helyzet, amikor én még pont azt gondolom, hogy ez
6: nem dobálni, én nem azt mondtam, hogy dobálni, hanem barikádot csinálni. A barikád az
0: végül fölszedésről volt szó, én valóban nem mondod azt akkor, hogy azt eldobni,
6: de hogy valami fejének nekidobni, azt nem mondani.
5: Nem tudsz elképzelni olyan helyzetet, amikor a barikád építés az...
0: Egyén szintjén el tudok képzelni, mint amit én, tehát a kutya megharap, el tudom képzelni az egyén szintjén, hogy az rossz, alapból nem tudom elképzelni, hogy a kutya megharap.
4: Erőszakot én magam minden formát elvetem, de az, hogy eltorlaszolok valamit,
6: igen,
4: az nem ugyanaz, mint hogy követ dobálsz. Tehát ha azt mondod, hogy ide te és te nem jöhetsz be, és kvasztolom ezt a házat, és azt mondom, hogy ebben a pesti
0: méhezban
4: 20 évekig senki is helyzet... elbarikádozom, az más, mint amikor dobálom.
0: Tisztelt, csak hát én arra reagáltam, hogy van az a helyzet, amikor föl kell szedni az utcakövet, amiből nekem nem az jött le, tehát most ugye itt a 2005-i beszédről beszéltünk, hogy van az a
6: helyzet,
0: igaz, tehát igen. Jó, csak arra mondom, hogy szerintem soha nincs az a helyzet, amikor bármi is magyaráz, hogyha utólag keresettünk felmentést, nem, még mondtuk, hogy ez jó
6: volt. Az erőszakkal kapcsolatban, de az erővel kapcsolatban már nem értek egyet.
5: Tehát egy kicsit globálisabban gondolkodni, tehát ne abból indulj ki, hogy demokráciában élsz itt Közép-Európában.
0: Értem, de én tehát az erőszakot szül nagy általánosságban,
6: Aztán egyetértek, de azt mondod, hogy az erőre sincs szükség?
0: Nem az erőre nincs szükség, hanem az erő jó felhasználása van szükség, és az erőszak az erőnek rossz felhasználása.
6: Így van. Tehát egy összödi helyzetnek borzasztó egyszerű megoldása lenne egy olyan országban, ahol van civil társadalom.
0: Ja,
6: másnap az emberek halál nyugodtan, mondjuk 1,5 millió ember oda megy a parlament elé, és csendben küldenek egy embert, aki megüzeni, hogy most pakoljatok. Igen, tehát, hogy így pakoljatok össze, mi addig itt ezt megvárjuk. Amíg ti innen kijöttök, mi várunk. Ennyi. Tehát, hogy nem kell erőszakoskodni, nem kell kiabálni
0: se. Egyet is értek.
6: Csak ennyit kell csinálni, hogyha most ti átléptétek azt a... És egyébként borzasztó érdekes, hogy van nekünk egy alkotmányunk, amiben ez nem csak jogod, hanem kötelességed is. Tehát, hogy ott körül van írva, hogy milyen a helyzetben, ez nem csak állampolgárként neked nem csak jogod, hanem kötelességed is ezt tenni.
4: Ennek már csak a potenciális valószínűsége is megelőzi nagyon-nagyon sok dolgot, tehát hogyha azzal számol a fennálló hatalmi elit, hogy egyébként egy-egy rossz döntést követően más millió ember fog itt állni némen, bele sem megy. De addig, amíg azt gondolja, hogy megtehetem, mert majd úgyis hazamennek az emberek, akkor azt mondja,
6: hogy
0: nem tenném meg. Ezt nem tudom, hallottam, most hétvégén botrány Amerikában valamelyik, nem tudom kinek, mert nem figyeltem, szenátornak, képviselőnek eltisztottatta a saját háza elől az útról a havat, és város egyébként...
6: Hát, nekem van Németországban volt.
0: De hogy érted, ezért azonnal le kell mondani, tehát hogy mekkora különbség
4: ez Berlin.
6: Ez Berlin.
0: Tökre értem, hogy le kell mondani, nem, hogy félreértés, nem az a van probléma, hogy ezért lemond.
5: Mert közpénzen tisztították el a havat.
0: Nem az a lényeg, hanem csak a saját házat tisztították el, tehát esett a hó, meg el kellett tisztítani, de hogy az ott fontosabb volt neki, hogy arra jöjjön először, és egyébként le voltak fagyva az utak. És még azt sem mondta, hogy holnap nem takarítjuk le a többit, vagy most befejeztük, hanem csak, hogy ezzel kezdte.
5: És ki volt?
6: Hát, nem én tudom. Berlinre emlékszem. Tudod,
0: egy felületes fiú vagyok, simán lehet, hogy Berlin
6: volt. Én Berlinre.
4: Aztán Berlin volt, én is azon gondolkodtam, hogy Németországban mennyire másként működik ez, hogy olyan számunkra pitiáner dolgokért kell...
0: Hamburgit
6: kell... Ja, bocsánat, igen.
0: Jó,
6: igen.
0: Hamburg. Én voltam a pontokon.
4: Tehát, hogy olyan számunkra pitiánernek tűnő dolgokért kell azonnal lemondani embereknek magas pozícióról, akár család generációkra előre. Ami nálunk elképzelhetetlen ez jelenleg a mai közállapotok között.
0: Jó, és akkor a pontosítás kérdésnél tényleg...
4: Elképzelni el tudom, csak...
0: Bocs, de itt pont az az erő, itt valaki írja a csetem, hogy nagyon nem azonnal akar, vagy nem, nagyon nem azonnal, hanem hogy először nem akart lemondani, tehát pont ez az erő benne, hogy nem volt a tüntetés, nem dobált senki, hanem eltelt 5 nap, először a saját pártja mondta, hogy de akkor most már gyere, eltelt 1 hét, és le kellett mondani, mert olyan társadalmi nyomás volt, és nem igen. Azért, mert szétverték a tévészékházat, nem volt erőszak, nem volt semmi. Mi, hanem igen. Pont ez az erő. Tehát ezt igen. Gondolom én is erőnek.
4: Hát csak ugye ez itt a kérdés, hogy ez az erő, ez mitől tud kibontakozni, mi az, ami ezt egy fókuszra húzza, hogy vajon ez intelligencia kérdése, ez propaganda kérdése, ez példamutatás kérdése, ugye itt ez a csúszósabb rész.
0: Na, halló.
1: Szervusztok, Zsuzsó vagyok.
0: Szevasz.
1: Nálunk meg már 50-es évektől még jelenleg is, nagy valószínűséggel jelenleg is a budai hegyvidéken kezdik a szórást.
0: Ja, hogy igen.
5: De ez
0: itt, ennek tudod, mi az oka? De jó, de ennek tudod, mi az oka, Károly? Hogy ott gyülekeznek ezek a hókotró autók, még az a Felhő utcában ott állnak egymás mellett szépen a sóval, majd lefele értem. Könnyebb elindulni, mint fölfele. Ilyen egyszerű.
1: Ez közben Csepelen.
0: Ja, most én nem Cseperről beszélek valóban, de hogy...
1: Nem úgy mondom, ott áll.
5: Cseperről egy vidéken.
0: Jó, abban igazad, hogy van egy olyan kicsengése is, hogy a rezidenciák is ott vannak.
1: Emlékeztek, volt egy olyan névfonyam is, ők se tudtak kiállni pár évvel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtt.
0: Az passz.
1: Akkor rezidom volt.
0: Jó, köszi Károly.
1: Sziasztok.
5: Hello. Zúzó volt.
0: Ja, Zúzó, elnézést Zúzó.
4: Ilyenkor Zúzó, amikor
0: csúnyát mond, de volt Imand, amikor... Igen.
4: Kontextus
5: függő.
0: Ez az igaz identitás.
5: De Gábor, te miként definiálod magad?
0: Hát, hogy Zúzó, vagy Néma.
5: Akkor megkérdezik, hogy mivel foglalkozok, akkor azt mondta, hogy borász vagy, is kész.
6: A sapiens egyébként kóstoló embert jelent, nem csak tudó. Tehát, hogy így kóstoló ember, igen.
5: Nem,
6: tehát,
5: értelmes ember?
6: Azt is. Tehát, hogy elszoktuk felejteni a sapiens, az egyszerre jelent tudnit és kóstolnit.
5: Mert ugye nyilván csak úgy lehet tudni valamit, ismerni, hogyha az ember...
6: Így van, ez a lényeges összefüggés.
5: A kíváncsi ember, akkor te...
0: Nagyon kit, igen, van valaki, vagy elvileg.
7: Én vagyok, a kisember vagyok.
0: Szevasz. Figyelj.
7: Károly olyan hülye, mint a seggem, komolyan.
4: Na, kérlek!
0: Állj!
4: Addig is kérlek, kezdünk!
5: Kérdjétek el, légy szíves csettelni ebből privibe, jó?
7: Még sose jutott az eszébe, hogy azért akarítják le először a hegyet, mert a lejtő jobban csúszik, mint a síkság, és ha valami megindul a lejtőn, az sokkal...
5: Ezt szerencsére te megvilágosítottad azoknak a hallgatóknak, akiknek ez nem esett volna le, úgyhogy...
7: Olyan mondom. Na mindegy. Most már ne vegyétek fel, mert visszatelefonál mindjárt, legalább nem lehet az utolsó.
5: Oké.
0: Okay. Jó, csá.
5: Köszi, csá.
4: Jézus.
5: Ahogy te a kíváncsi ember kategóriájában. Hát
6: a kíváncsi ember az általában nem csinál semmit. Mert ugye a kíváncsiság az egy ilyen maszturbáció, hogy azzal ő el van. Tehát szerintem a kíváncsi ember az tipikusan van egy baleset, és akkor ott a kíváncsi emberek összegyűlnek, és megállnak, és nem csinálnak semmit.
4: Tehát lakosság 94%-a. A kíváncsiság, azért valami velünk születik így masszívan az édes íz érzetén kívül, ha már tapasztalás, ez a kíváncsiság. Tehát mi emberek, mint faj, mi rettentően kíváncsiak vagyunk. Tehát, hogy igenis nézzük, hát mi szoktam nézni, amikor elmegy a mentőautó a körúton, és nézd meg, hogy mint mint ilyen ösztönszerű lények megállnak az emberek és követik a tekintetükkel, ahogyan megy, találgatják kvázi a saját élet esélyeiket ebből.
6: Igen, hogy, igen, ebbe igazad van, és nem túl negatív voltam a kíváncsisággal kapcsolatban. Mert tényleg, de én azt szeretném gondolni, hogy az emberben az alap az a megismerés vágya, és az szokott elfolyulni ilyen kíváncsisággal, hogy legyen egy...
4: A kíváncsiság az kicsit talán ilyen mértéktelen, vagy van a kíváncsiságnak...
6: Hát pont a bátorság hiányzik belőle, tehát hogy nem csinálunk semmit, csak nézzük.
4: Igen. Tehát valószínűleg itt a kíváncsiság, nyelvünk ettől szép egyébként, hogy lehet ebben az értelemben is használni.
6: Disztingválni.
4: Igen, disztingizélni.
5: Halló?
0: Jaj, hát ezt tudjuk, hogy felvettünk. Jó, na, most vegyük fel.
4: Halló?
0: Halló? Mi Halló? Nem hallunk téged? Hát jó, búcsúzunk el, szia!
5: Úgyis egyébként már ez 10 óra van.
6: Ez egy érdekes hack egyébként, hogy úgy felhívsz egy rádiót, hogy ugyanaz a csengés megy tovább nálad.
5: Bátor ember. Tehát, hogy...
0: De ez az utolsó.
5: Utolsó.
0: Halló, gyorsan?
1: Gyorsan mondom, ki a hülye?
0: Jó, köszi.
1: Várjál. Aki nem úgy gondolkozik, mint én.
0: Jó, oké. Okay.
1: Na most várjál, nem a csoport norma szerint kategóriákat használja. Én nekem ez öröm volt, ha ezt mondják, hogy hülye vagyok. De Károly... volt egy olyan klubja.
0: Károly, el kell búcsúznunk már, úgy értem, hogy az adásilag, nem tőled.
1: Én örülök neki.
5: Jó.
1: Ezt mondják
0: nekem. Közös az örömünk.
1: Mi is.
0: Köszi, szevasz. Hogy ez mindenkire igaz már lassan, hogy szevasz, nem?
5: Igen, sajnos ez megint nagyon hamar véget ért ez a műsor.
4: Igen, pedig Gáborról még sokáig lehetett csak... volna beszélgetni ezekről a dolgokról, szerintem.
6: Máskor.
4: Igen, kerítsünk majd lehetőséget úgy rá, hogy ne a jég, meg ez a Balaton, hanem inkább a társadalom nagy kérdéseit beszélgetjük majd, mert erre csak a kapu
0: gyerekben. Én inkább kóstolnék.
5: A szimbolikus csúszunkát.
6: Addig is keressen mindenki olyan dolgokkal, hogy úgy érzi, hogy valami nagyon elválaszt egymástól embereket, minket.
0: De figyeljetek, én most
6: hogy lehetne ezen látványosan. Jó, de most mind átcsúszás.
0: Most egy Gábor kapcsán, és ezt igazán egy kicsit beszéljük át itt a szerkesztési szokásnak, hogy miért nem az, hogy mi utazunk le, úgyis lehet streamelni, de Gábor, no, meghivatnánk munkat a Balatonra, egy borozásra.
6: Most úgyse tehetek más, mint azt mondom, hogy persze gyertek, de egyébként szívesen mondom.
5: Kihelyezett adás a Szent Orbánban,
0: elhatározott. Ezzel jövünk, jövő héten.
4: Tudod, hogy kell csinálni.
6: Vagy vitorlásról. Az nagyon érdekes lenne.
0: Sziasztok, ez volt a Hittérítő, jövő héten ismét.
4: Kirekesztés
0: 1%, meg más nem volt értelme.
4: Anti-kirekesztés.
5: Akkor búcsúzik Dervis, Juhi, Fecó, Bali és Kardos Gábor.
0: Szevasztok. Sziasztok.
8: Mert mi lesz ezután?
9: Kell takaró.
10: Jó.
9: Kell takaró.
10: Sanyi, Atesz és Varek.
9: Kell takaró. Hangzó irodalom. Élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
11: Kettős vállalkozás.
9: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
12: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
9: Régi könyvek életre kelnek.
8: Nem értem.
9: Hallgass.
13: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
10: Tilos Rádió?
9: Jó.
10: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass!
9: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: How do you do, ladies and gentlemen? This is Blue Baron and the boys. For your musical pleasure, we'd like to present the music of yesterday and today. We do hope that you enjoy some very pleasant listening.
1: Nem igaz, hogy a jó nem győzedelmeskedhet a gonosz fölött. Csak az angyaloknak is úgy kellene szerveződniük, mint a maffiának. Ó, a Central Parkban horkoló piás, dzsungel mélyét járó oroszlánvadász, kínai fogorvos, angol királynő, a nagy masinában egy srófra járő, klassz, klassz, csuda, klassz, klassz, klassz, csuda, klassz, klassz, klassz, csuda, klassz, sokféle a népség, a gép ugyanaz. Gyerekkoromban én voltam a legkisebb a családban. A legkisebbek mindig mókamesterek minden családban, mivel csak egy-egy jó poénnal tudnak bekapcsolódni a felnőttek társalgásába. A nővérem 5 évvel volt idősebb nálam, a bátyám 9-el, a szüleim pedig mindketten nagy dumások voltak. Így aztán kiskoromban az ebédlő asztalnál ülve unalmasnak tartottak. Nem érdekelték őket mindennapjaim ostoba gyerekes hírei. Fontos dolgokról akartak beszélgetni. Arról, hogy mi történt a középiskolában, az egyetemen, vagy éppen a munkahelyen. Az egyetlen lehetőségem az maradt, hogy elsüssek egy jó viccet. Azt hiszem, legelőször véletlenül tehettem ezt, véletlenül sütöttem el egy poént, amire a többiek elhallgattak, vagy valami ilyesmi. Ekkor rájöttem, hogy egy viccel bármikor be lehet robbanni a felnőttek beszélgetésébe. Olyan korban nőttem föl, amikor az ország bővelkedett a humorban. A nagy gazdasági válság idején. A rádióban rengeteg valóban kiváló komikus szerepet, én pedig akaratlanul is tanulmányoztam őket. Gyerekkoromban minden este legalább egy órán át hallgattam a komikusokat, és rendkívüli módon érdekelni kezdett, hogy tulajdonképpen mi is a vicc, és hogyan működik. Amikor viccelődöm, igyekszem senkit sem megbántani. Nem hiszem, hogy a műveimben túl sok rettenetesen ízléstelen dolog lenne. Nem hiszem, hogy sokakat megszégyenítettem, vagy megbántottam volna. Az egyetlen sokkoló eszköz, amit alkalmazok, az a trágár szavak alkalmankénti bevetése. Azonban vannak dolgok, amikkel nem lehet viccelni. Például nem tudok elképzelni humoros könyvet vagy kabaré jelenetet Auschwitzról. És képtelen vagyok viccelődni John F. Kennedy vagy Martin Luther King halálával. Ezeken kívül nem sok téma jut eszembe, amitől visszahőkölnék, amivel nem tudnék semmit sem kezdeni. A totális katasztrófák szörnyen mulatságosak, ahogyan arra már Voltaire is rámutatott. Hát igen, a lisszaboni földrengés az vicces. Láttam Dresda pusztulását. Láttam a várost előtte, aztán kijöttem az óvóhelyről, és láttam utána. És kétségtelen, hogy az egyik reakcióm a nevetés volt. Isten a megmondhatója, így próbál a lélek egy kicsit megkönnyebbülni. Mindenen lehet nevetni, és szerintem Auschwitz áldozatai is nevettek, még ha hátborzongató kacajjal is. A humor már-már fiziológiai reakció a félelemre. Freud azt mondta, a humor a frusztrációra adott reakciók egyike. Egy a sok közül. A kutya mondta, ha nem tud kimenni egy kapun, kaparni, ásni kezd, furán viselkedik, talán morog, vagy valami hasonló, hogy leküzdje frusztrációját, meglepetését vagy félelmét. És a nevetések jelentős részét a félelem váltja ki. Néhány évvel ezelőtt egy televíziós vígjáték sorozaton dolgoztam. Azt az alapelvet próbáltuk szem előtt tartani, hogy minden részben essen szó a halálról. A halál elmélyíti a nevetést, és közben a nézők észre sem veszik, hogyan nevettetjük meg őket. A nevetésnek van egy sekélyes fajtája. Például a kokáért Bob Hope nem volt igazi humorista. Egyszerű komédiás volt, igen szűk repertoárral, aki sohasem beszélt kényes témákról. De annak idején Stan és Pan játékán majd megszakadtam a röhögéstől. Van ebben valami szörnyen tragikus. Az ilyen emberek túlságosan jók ahhoz, hogy életben maradjanak. Állandóan szörnyű veszélyek fenyegetik őket. Annyira könnyű végezni velük. Még a legegyszerűbb viccek is apró félelmeken alapulnak. Mint például a mi az a fehér a madárszarban kérdés. Akinek felteszik ezt a kérdést, egy pillanatra berezel, hogy valami hülyeséget válaszol, mint amikor felszólították az iskolában. Amikor viszont meghallja a választ, az is madárszar, nevetéssel űzi el ezt az önkéntelen félelmet, megnyugszik, végső soron nem őt akarták próbára tenni. Miért van a tűzoltóknak piros nadrágtartójuk? Vagy miért temették el George Washingtont egy hegyoldalban, és a többi, és a többi? Tagadhatatlan, hogy bizonyos vicceken egyáltalán nem lehet nevetni. Ezeket nevezi Freud akasztófa humornak. Ezek olyan reménytelen valós élethelyzetekről szólnak, amelyekben elképzelhetetlen a megkönnyebbülés. Dresdában, a bombázás alatt egy pincében kuporogva, kezünket a fejünkre szorítva arra az esetre, ha beomolna a mennyezet, egyszer csak megszólalt egy katona. De úgy, mintha legalábbis egy báró lenne, aki a kastélyában üldögél egy hideg esős estén. Vajon mit csinálhat odakint a pornép? Senki sem nevetett. De azért örültünk, hogy kimondta. Mi legalább még éltünk. Ezt tudatosította.

Azt akartam, hogy minden értelmes legyen itten, és hogy boldogan éljünk, nem intas itten. Hazudtam hát nyugodtan, és minden pászolt nyomban, és így élünk a bús világ helyett, paradicsomban. Tudják, mi az a seggfej? Annak idején, jó 65 éve, amikor az indianapolisi Shortridge gimnáziumba jártam, az volt a seggfej, aki benyomott egy műfogsort a fenekébe, és leharabdálta a taxik hátsó üléséről a gombokat. Sunyci pedig az, aki a lányok bicikli ülését szagolgatta. Emellett seggfejnek tartom azokat, akik nem olvasták minden idők legjobb amerikai novelláját. Ambrose Bierce Bagoly folyóját. Köze nincs a politikához, az amerikai géniusz makulátlan példája, akárcsak Duke Ellington Sophisticated Lady-e, vagy a Franklin féle vaskályha. Azokat is seggfejeknek tartom, akik nem olvasták az amerikai demokráciát Alexis de Tocqueville-től. Nem született még jobb könyv államformánk inherens erősségeiről és gyengéiről. Akarnak egy kis ízelítőt ebből a remek könyvből? Na, azt mondta Tocqueville mégpedig 169 évvel ezelőtt, hogy nincs még egy olyan ország, ahol a pénz imádata erősebb lenne, mint a miénkben. Oké? Albert Camus, francia-algériai író, akinek 1957-ben odaítélték az irodalmi Nobel-díjat, a következőket írta. Csak egyetlen igazán komoly filozófiai probléma van, az öngyilkosság. Itt van tehát egy újabb fintor az irodalomból. Camus autóbalesetben halt meg. Élt időszámításunk szerint 1913-tól 1960-ig. Észrevették már, hogy a legkiemelkedőbb irodalmi alkotások, a Moby Dick, a Huckleberry Finn, a búcsú a fegyverektől, a skarlátbetű, a bátorság vörös kokárdája, az Iliász és az Odüsszeia, a bűn és bűnhődés, a Biblia és a könnyűlovasság támadása mind arról szólnak, hogy mekkora szívás embernek lenni. Hát nem óriási megkönnyebbülés, hogy valaki végre kimondta ezt? Az evolúció felőlem elmehet a pokolba. Hatalmas tévedés vagyunk. Egyetlen évszázadnyi közlekedési örjöngéssel halálos sebet ejtettünk ezen a kedves, életadó bolygón, az egyetlenen az egész tejúton. A kormány hadat visel a drogok ellen, nem igaz? Akkor menjen neki a kőolajnak is, beszéljen arról, hogy milyen káros a kőolaj bódulata. Ez aztán a káros bódulat. Ha tankolunk egy keveset az autónkba, akár 100 mérföldet is megtehetünk óránként. Elüthetjük a szomszéd kutyáját, és cafatokra téphetjük a légkört. Hé! Amíg nem lehetünk mások, mint homo sapiensek, addig mit ugrálunk? Francba az egész szarsággal. Van valakinek egy atombombája? Kinek nincs manapság atombombája? Valamit azonban meg kell említenem az emberiség védelmében. Minden történelmi korban, beleértve az édenkertet is, mindenki csak úgy idepottyant. És az édenkertet kivéve mindig is adottak voltak ezek a játszmák. És ha eredetileg nem is lennénk őrültek, még akkor is úgy kell viselkednünk. Az őrült gyártó játszmák közül még ma is tart a szerelemé és a gyűlöleté, a liberalizmusé és a konzervativizmusé, az autóké és a hitelkártyáké, a golfé és a női kosárlabdáé. A nagy tavak vidékéről, az édesvízi népek köréből származom, nem az óceánpartiak, hanem a kontinens belsejében élők közül. Amikor a tengerben fürdök, úgy érzem, mintha húslevesben úszkálnék. Hozzám hasonlóan sok amerikai szocialista volt édesvízi származású. A legtöbb amerikai nem tudja, mit tettek a szocialisták az előző évszázad első felében művészetükkel, ékes szólásukkal és szervezőkészségükkel azért, hogy megerősítsék a bérből és fizetésből élő amerikaiak a munkás osztályunk önbecsülését, méltóságát és politikai öntudatát. Azt, hogy a társadalmi pozíció nélküli, iskolázatlan és szegény bérből és fizetésből élők intellektuális szempontból alacsonyabb rendűek lennének, kétségkívül cáfolja az a tény, hogy az amerikai történelem legsúlyosabb témájával foglalkozók közül a két legragyogóbb író és szónok autodidakta volt. Természetesen Carl Sandburg illinoisi költőről és a Kentucky később indiánai, végül illinoisi Abraham Lincolnról beszélek. Nyugodt lélekkel mondhatom, hogy mindketten édesvíziek voltak, akárcsak én. Szintén édesvízi és kiváló szónok volt Eugene Victor Debs, a Socialist Part elnök jelöltje, egykori mozdonyfűtő, aki az indiánai Terre Haute-ban született, középosztálybeli családban. Háromszoros hurrát a csapatunknak, a szocializmus semmivel sem gonoszabb szó, mint a kereszténység. A szocializmusból ugyanúgy nem következik Josif Stalin meg a titkos rendőrség, meg a titkos rendőrség, meg a templomok bezárása, mint hogy a kereszténység sem áll ok-okozati viszonyban

1844-ben mondta, amikor az ópium és származékai számítottak az egyetlen hatásos fájdalomcsillapítónak. Maga Marx is élt velük, és hálás volt az ideiglenes megkönnyebbülésért. Egyszerűen megállapította, nem pedig elítélte azt a tényt, hogy a vallás is vigaszt jelentett a gazdasági vagy társadalmi nehézségek közepette élők számára. Kijelentése csak egy odavetett közhely volt, nem pedig ítélet. Egyébként, amikor Marx ezeket a szavakat leírta, mi még csak fel sem szabadítottuk a rabszolgáinkat. Mit gondolnak, akkoriban ki lehetett kedvesebb a könyörületes Isten szemében? Karl Marx vagy az Amerikai Egyesült Államok? Sztálin örömmel fogta fel Marx közhelyét előírásnak. Akár csak a kínai zsarnokok, mivel az látszólag felhatalmazta őket arra, hogy kivonják a forgalomból a prédikátorokat, akik esetleg rosszat mondhattak róluk vagy a céljaikról. Ez az állítás sokakat feljogosított ebben az országban arra, hogy hirdessék. A szocialisták vallásellenesek, istentagadók, így teljes mértékben gyűlölendők. Nem ismertem Carl Sandburgot vagy Eugene Victor Debst, de bár ismertem volna. Valószínűleg egy szót sem bírtam volna kinyögni ilyen nemzeti kincsek társaságában. Viszont ismertem egy szocialistát a nemzedékükből, az Indianapolis-i Powers Hapgoodot. Tipikus indianai idealista volt. A szocializmus idealista világnézet. Hapgood akárcsak Debs középosztálybeli családból származott, és úgy vélte, nagyobb gazdasági egyenlőség is lehetne az országban. Jobb országot akar. Ez minden. Miután diplomát szerzett a Harvardon, szénbányászként kezdett dolgozni, arra bíztatva munkásosztálybeli testvéreit, hogy szervezkedjenek és vívjanak ki maguknak magasabb fizetést és jobb munkakörülményeket. Emellett tiltakozó tüntetést szervezett, amikor 1927-ben Massachusettsben kivégezték a Nicola Sacco és Bartolomeo Vanzetti nevű anarchistákat. Hapgood családjának jól menő konzervgyára volt Indianapolisban, és amikor Powers megörökölte, átadta a munkásainak. Azok pedig tönkretették. Indianapolisban ismerkedtünk meg a II. Világháború után. Ekkor az Amerikai Szakszervezeti Szövetség egyik tisztviselője volt. Valami vita folyt egy sztrájkőrség körül, és ő tanúskodott a bíróságon. A bíró egyszer csak félbeszakítja a tárgyalást, és megkérdezi tőle: Mr. Hapgood, itt van ön a Harvardi diplomájával. Mondja, az ön lehetőségeivel miért választotta ezt az életet? Hapgood így válaszolt a bírónak: Nos, uram, talán a hegyi beszéd miatt. És ismét háromszoros hurrá a csapatunknak! Művész családból származom, és íme művészetből élek. Nem lázadás volt, mintha csak átvettem volna a családi Esso benzinkutat. A felmenőim mind művészek voltak, úgyhogy egyszerűen a család hagyományos módszerével keresem a kenyerem. Ám apámat, aki festő volt és építész, annyira megviselte a gazdasági válság, amikor nem talált munkát, hogy arra a következtetésre jutott, hogy nekem nem szabad kapcsolatba kerülni a művészettel. Igyekezett lebeszélni, mert pénzszerzésre teljesen alkalmatlanak tartotta a művészi pályát. Azt mondta, csak akkor mehetek egyetemre, ha valami komoly, gyakorlatias dolgot tanulok. Mivel a bátyám menő kémikus volt, a Cornellen én is kémiát hallgattam. A kritikusok szerint az ember nem lehet komoly művész úgy, hogy közben műszaki képzettséggel is rendelkezik, ahogy én. Tudom, milyenek az egyetemek angol tanszékei, anélkül, hogy tudnának róla, a gépészmérnöki tanszéktől, a fizika tanszéktől és a kémia tanszéktől rettegve tanítanak. És úgy vélem, ezt a félelmet belevetítik a kritikáikba is. A legtöbb kritikusunk az angol tanszékek terméke, és gyanakvással figyel mindenkit, akit izgatnak a műszaki dolgok. Mindegy, a lényeg az, hogy kémia szakos voltam, de mindig tanárként bukkanok fel az angol tanszékeken, és ezzel behozom a természettudományos gondolkodásmódot az irodalomba. Nagyon kevés köszönetet kapok érte. Úgynevezett science fiction író akkor lettem, amikor valaki leszögezte, hogy science fiction író vagyok. Nem akartam, hogy sci-fi íróként skatujázzanak be, ezért töprengeni kezdtem, hogy vajon mit védhettem, amiért nem ismernek el komoly írónak. Arra jutottam, hogy azért történhetett így, mert műszaki dolgokról írtam, márpedig a legtöbb amerikai szépíró semmit sem tud a műszaki dolgokról. Egyszerűen azért tituláltak science fiction írónak, mert írtam egy könyvet a New York állambeli Schenectadiról. Az első könyvem az Utópia 14 Schenectadiről szólt. Schenectadiben hatalmas gyárak vannak, más semmi. Én és az ismerőseim mérnökök, fizikusok, vegyészek és matematikusok voltunk. A kritikusoknak, akik sohasem látták még a várost, a jövőről szőtt fantáziának tűnt, amikor a General Electricről meg Schenectadiről írtam. Szerintem azok a regények, amikből kihagyják a technikát, ugyanolyan torzan mutatják be az életet, mint ahogy azok a viktoriánus regények tették, amikből kihagyták a szexet. 1968-ban, abban az évben, melyben az ötös számú vágóhír megszületett, végre eléggé felnőttem ahhoz, hogy Dresda lebombázásáról írja. Ez volt a legnagyobb mészárlás Európa történetében. Természetesen tudok Auschwitzról, de a mészárlás hirtelen történik, nagyon rövid idő alatt hal meg nagyon sok ember. Dresdában 1945. február 13-án

Körülbelül 135 ezer embert gyilkoltak meg a britek szőnyegbombázással egyetlen éjszaka leforgása alatt. Tökéletesen ostoba, értelmetlen pusztítás volt. Az egész várost felégették, és a britek tették, nem mi. Éjszakai bombázókat küldtek, azok pedig jöttek, és egy újfajta gyújtóbombával lángba borították az egész várost. És így a tűz felemésztett mindent, ami élt. Kivéve az én kis hadifogoly csapatomat. Katonai kísérlet volt annak a megállapítására, hogy fel lehet-e égetni egy egész város gyújtóbombákkal. Hadifogolyként természetesen közvetlen kapcsolatba kerültünk a halott németekkel. Beomlott pincékből ástuk ki őket, ahol megfulladtak, és egy hatalmas halotti mágiára hordtuk a holttesteket. Azt hallottam, saját szememmel nem láttam, hogy felhagytak ezzel a módszerrel, mert túl lassú volt, és iszonyatos bűz kezdett terjengeni a városban. Úgyhogy beküldték a lángszórós alakulatokat. Hogy engem és a többi hadifoglyot miért hagytak életben, azt nem tudom. 1968-ban író voltam. Fércmunkákat firkáltam. Tudják, bármit megírtam, ha el lehetett adni. És a francba láttam, átéltem, így hát elkezdtem írni egy fércművet Dresdáról. Tudják, olyat, amiből filmet forgatnak majd. És Dean Martin, meg Frank Sinatra, meg a többiek játszanak el minket. Megpróbáltam megírni, de sehogy sem sikerült. Egyfolytában csak selejtet gyártottam. Elmentem hát egy barátomhoz, Bernie O'Hare haveromhoz. Megpróbáltunk mulatságos pillanatokat felidézni a dresdai hadifogságból. Káromkodásokat, meg ilyesmit, mindent, ami kell egy jó háborús filmbe. A felesége Mary O'Hare egyszer csak torkig lett az egésszel. Gyerekek voltatok még, csattant fel. És ez tényleg igaz a katonákra. Tényleg gyerekek. Nem filmsztárok, nem Duke Wayne-ek. És felismerve, hogy ez a kulcsa mindennek, végre szabadon elmondhattam az igazságot. Gyerekek voltunk. És az ötös számú vágóhíd alcíme az lett, hogy a gyerekek keresztes hadjárata. Miért kellett 23 évnek eltelnie, hogy képes legyek írni arról, amit Dresdában átéltem? Mind történetekkel jöttünk haza, és mind hasznot akartunk húzni belőlük. Így vagy úgy. Mary O'Hare pedig lényegében azt mondta, a változatosság kedvéért miért nem mondjátok el az igazságot? Ernest Hemingway írt egy novellát az első világháború után egy katona otthona címmel. Arról szólt, hogy milyen faragatlan dolog hazatérésük után arról fogadni a katonákat, hogy mit láttak. Szerintem sokan, köztük én is, csak hallgattak, mint a kuka, amikor egy civil a csatákról, a háborúról kérdezte őket. Divatos volt ezt csinálni. A háborús történetek elmesélésének egyik leghatásosabb módja az, hogy nem meséljük el. A civilek ilyenkor kénytelenek mindenféle hőstetteket elképzelni. De azt hiszem, a vietnami háború felszabadított engem és írótársaimat, mert megmutatta, hogy vezetésünk alkalmatlan és gyakorlatilag hülye, akárcsak a motivációi. Végre beszélhettünk arról a rosszról, amit az elképzelhető legrosszabb emberekkel, a nácikkal tettünk. És amit láttam, amiről be kellett számolnom, az nagyon rossz színben tüntette fel a háborút. Tudják, az igazság néha nagyon erős tud lenni. Kiszámíthatatlanul erős. Természetesen a háborúról azért sem mesél az ember, mert lehetetlen mesélni róla.

a világ legjobb vicce. Azt álmodtam az éjjel, hogy flanellből sütött palacsintát eszem. Amikor pedig felébredtem, a takarómnak csak a hűlt helyét találtam. Lecke kezdőíróknak. Első szabály. Ne használjunk pontos vesszőt. A pontos vesszők transzvesztita hermafroditák, amik az égvilágon semmit nem jelentenek, mindössze azt jelzik, hogy leírójuk járt egyetemre. Időközben rájöttem, hogy vannak, akik nem tudják eldönteni, hogy komolyan beszélek-e vagy sem, úgyhogy innentől kezdve szólni fogok, amikor viccelek. Például, lépjenek be a Nemzeti Gárdába vagy a tengerészgyalogsághoz, és hirdessék a demokráciát. Csak vicceltem. Meg fog támadni minket az Al-Qaida, akinek van zászlója, az lengesse, ez mindig elijeszti őket. Csak vicceltem. Ha komolyan meg akarja bántani a szüleit, de nincs mersze melegnek lenni, a legkevesebb, amit megtehet, hogy művészeti pályára lép. Nem viccelek. Művészetből nem lehet megélni. A művészettel csak elviselhetőbbé lehet tenni az életet. A művészet akármilyen jól vagy rosszul csinálja valaki, a lelket táplálja az Isten szerelmére, énekeljünk a tus alatt, táncoljunk a rádió mellett, meséljünk történeteket, írjunk verset, akár rossz verset is a barátainknak, csináljuk olyan jól, amilyen jól csak tudjuk, csodálatos jutalomban lesz részünk. Alkotni fogunk valamit. Rájöttem valamire. Felrajzolom erre a táblára itt a hátam mögött, hogy érthetőbb legyen. Ez a J-B tengely. J, mint jósors, B, mint balsors. Itt lent helyezkedik el a halál, a rettenetes szegénység és a betegség, itt fent pedig a jólét és a tökéletes egészség. Az átlagos élet középen található. Ez pedig a K-V tengely. A K jelenti a kezdetet, a V a véghelyzetet, az entrópiát. Oké, nem minden történetnek van olyan egyszerű, nagyon szép alakja, amit még egy számítógép is képes megérteni. Most pedig hadd adjak önöknek egy marketing tippet. Azok, akik megengedhetik maguknak, hogy könyvet és folyóiratot vegyenek, vagy moziba járjanak, nem szeretnek szegény és beteg emberekről hallani, ezért kezdjék a történeteiket mindig itt, a J-B tengely tetején. Az olvasók ezt szeretik, és nem védi az ötletet szerzői jog. A történet címe Hősünk csávában, de a történetnek nem feltétlenül kell hősünkről, vagy a csávájáról szólnia. Pusztán ennyi a követelmény, valaki bajba kerül, de kikeveredik belőle. Nem véletlen, hogy a vonal magasabban ér véget, mint ahol elkezdődött. Ezt szeretik az olvasók. A másik történet a fiú és lány találkozása. De ennek sem kell feltétlenül egy fiú és egy lány találkozásáról szólnia. Mindössze ennyi. Valaki, egy teljesen hétköznapi illető egyszer csak belebotlik valami tökéletes szépségbe. Ó, egek, ez életem legszerencsésebb napja. A francba. Aztán minden rendbe jön. Na már most senkit sem akarok megbotránkoztatni, de miután kémiát hallgattam a Cornellen és véget ért a háború, a Chicagói Egyetemen antropológiát kezdtem tanulni, és végül antropológiából mesterfokozatot is szereztem. Saul Bellow ugyanazon a tanszéken volt, és egyikünk se dolgozott soha terepen. Bár gyakran ábrándoztunk róla. Én a könyvtárban kutakodtam néprajzkutatókról, prédikátorokról és felfedezőkről, egy szóval imperialistákról szóló beszámolók után, hogy megtudjam, milyen történeteket gyűjtöttek össze a természeti népek körében. Egyébként óriási tévedés volt részemről antropológiából diplomázni, ugyanis ki nem állhatom a természeti népeket, annyira ostobák. De azért elolvastam a történeteket, egyiket a másik után a világ legkülönbözőbb tájain élő természeti népekről, és egytől egyik lapos volt, mint az én K-V tengelyem. Úgyhogy minden rendben. A természeti népek megérdemlik, hogy eltűnjenek a béna történeteikkel együtt. Tényleg elmaradott. Nézzék csak meg a mi történeteink csodálatos, felfutó és hanyatló íveit. Minden idők egyik legnépszerűbb története itt lent kezdődik. A C vonalnál, a K-V tengely alatt. Ki ez az elkeseredett illető, egy 15-16 éves lány, akinek meghalt az anyja, tehát joggal érzi rosszul magát. Az apja pedig szinte azonnal feleségül vett egy szipírtyót, akinek még két kegyetlen lánya is van. Na, hallották már valahol? A palotában bált rendeznek. A lánynak segítenie kell a mostohának és a lányainak a készülődésben, de neki magának otthon kell maradnia. Szomorúbb lesz ettől? Nem, már így is teljesen megtört. Az anyja halála épp elég volt neki. Hát ennél már nem fordulhatnak rosszabbra a dolgok. Oké, a többiek elmennek a bába. Ekkor megjelenik a jó tündér. Átöltöztetik Isminkeli, és elviszi a bába. Megérkeznek, és a lány lesz a bálkirálynő. Annyira ki van sminkelve, vagy még a rokonai sem ismerik fel. Aztán az óra elüti az éjfélt, és minden véget ér.
Egy óra elég hamar elüti a 12-t, úgyhogy a lány hangulata rohamosan romlik. De vajon visszazuhan a korábbi szintre? Hát dehogy is. Akármi is történjék ezután, mindig emlékezni fog rá, hogy a herceg beleszeretett, és ő volt a bál szépe, úgyhogy valahogy tovább vegetál valamivel jobb állapotban, mint a bál előtt. Majd amikor a lábára illik a cipő, annyira boldog lesz, hogy az már el sem fér ebben a koordinátorrendszerben. Na már most, van Franz Kafkának egy története. Van egy elég rossz külsejű, visszataszító fiatalember. Rokonai kellemetlenek, munkája temérdek, előléptetésre semmi esélye. A fizetéséből nem telik, hogy elvigye a barátnőjét táncolni, vagy hogy megígyon egy sört valahol a barátaival. Egy reggel ideje lenne megint munkába menni, ám azon kapja magát, hogy csótánnyá változott. Ez egy pessimista történet. A kérdés az, hogy az általam kitalált rendszer segít-e az irodalmi alkotások értékelésében. Lehet, hogy az igazi mesterműveket nem lehet erre a keresztre felfeszíteni. Na és a Hamlet? Szerintem kiváló darab. Van olyan, aki szerintem az? Nem kell új vonalat rajzolnom, hiszen Hamlet ugyanabban a helyzetben van, mint Hamupipőke. Csak a nemek cserélődnek fel. Az apja nemrég halt meg. Hamlet levert. Az anyja pedig azonnal feleségül ment a nagybátyához, egy igazi faszfejhez. Hamlet tehát ugyanazon a szinten van, mint Hamupipőke, amikor megjelenik barátja, Horáció, és így szól. Te, Hamlet, figyelj, ott van az az izé a várfokon, szerintem beszélned kellene vele, az apád az. Hamlet tehát felmegy a várfalra, és beszél ezzel a meglehetősen anyagtalan jelenéssel. Az pedig a következőket mondja, az apád vagyok, megöltek, bosszút kell állnod értem, a nagybátyát tette, így és így. Na most, ez jó vagy rossz hír? Mindmáig nem tudjuk, hogy a szellem valóban Hamlet apja volt-e. Ha próbálkoztak már asztaltáncoltatással, akkor tudják, hogy sok rossz indulatú szellem kering körülöttünk, akik mindenféle hazugságokat összehordanak. Madame Blavatsky, aki mindenki másnál többet tudott a szellemvilágról, azt mondta, hogy bolond az, aki bármiféle jelenést komolyan vesz, mivel azok gyakran rossz indulatúak, nem egyszer meggyilkolt, öngyilkos vagy életükben valamilyen módon rettenetesen becsapott emberek lelkei és basszúra szomjaznak. Nem tudjuk tehát, hogy ez a valami valóban Hamlet apja volt-e, és hogy jó vagy rossz hírekkel szolgált-e. Hamlet sem tudja. De azért azt mondja, oké, van egy ötletem, hogyan nézzek utána a dolgoknak. Színészeket fogadok, hogy játsszák el azt, ahogy a szellem szerint a nagybátyám megölte az apámat, és megnézem, hogy hogyan reagál rá a nagybátyám. Úgyhogy megrendezi a darabot. De nem úgy sül el, mint Perry Masonnek. A nagybátya nem őrül meg, nem kezdi el habogni, hogy elkapta, én tettem. A terv nem válik be, se jó hír, se rossz hír. A kudarc után Hamlet beszédbe elegyedik az anyjával. Észreveszi, hogy valaki megmozdul egy függöny mögött, és azt hiszi, a nagybátya rejtőzik ott. Azt mondja, elegem van a tútyimútyiságomból, és átdöfi kardjával a függönyt. Na és ki zuhan ki mögüle? A szélkelep Polonius. Ez a Rush Limbaugh, akit Shakespeare bolondnak és feláldozhatónak tartott. Tudják, az ostoba szülők azt hiszik, hogy az a tanács, amit Polonius adott gyermekeinek elutazásuk előtt, a lehető legjobb, amit csak egy szülő adhat. Pedig ez a lehető legostobább tanács, maga Shakespeare is nevetségesnek tartotta. Kölcsönt ne adj, s ne védj. De hát mi más az élet, hanem állandó kölcsönadás és vétel, adás és kapás? Mindenek fölött légy hű magadhoz. Légy egomániás. Se nem jó, se nem rossz hír. Hamletet nem fogják le. Herceg. Bárkit megölhet, akit akar. Úgyhogy tovább él, majd végül párbajba keveredik, és meghal. Vajon a mennybe kerül, vagy a pokolba? Nem mindegy. Hamupipőke, vagy Kafka csótánya. Kétlem, hogy Shakespeare hitt volna bármiféle mennyben vagy pokolban, ahogy én sem hiszek. És így nem tudhatjuk, hogy jó hír, vagy rossz. Ezzel pedig bebizonyítottam, hogy Shakespeare ugyanolyan rossz mesélő volt, mint bármelyik arapaho indián. Azonban nem véletlenül tartjuk a Hamletet mesterműnek. Shakespeare az igazságot mondta el, és az emberek olyan ritkán mondanak igazat ebben a felfutásban és hanyatlásban. Az igazság az, hogy olyan keveset tudunk az életről, hogy még azt sem tudjuk, hogy melyik a jó hír és melyik a rossz. És ha meghalok, Isten bocsásson meg nekem, szeretnék a mennybe kerülni, hogy megkérdezhessek egy illetékest. Hékás, mi volt a jó hír? És mi volt a rossz?

Én egy szervezetlen valláshoz tartozom, egy szentségtelen zűrzavarhoz. Úgy hívjuk magunkat, hogy az állandó elképedés mi asszonya. Híreim vannak az önök számára. Nem indulok az elnök választáson, bár tudom, hogy ha teljes mondatot akarunk alkotni, akkor abban lennie kell alanynak és állítmánynak is. Nem is azt fogom bevallani, hogy gyerekekkel szeretek ágyba bújni. Azt viszont leszögezem, messze a feleségem a legidősebb személy, akivel valaha ágyba bújtam. Maga a hír. $1 milliárd fogom beperelni a Brown & Williamson Tobacco Company-t, a Pall Mall cigarettagyártóját. 12 éves koromtól vagyok lázdohányos, és soha nem szívtam mást, csak mezitlábas Pall Mallt. Erre a Brown & Williamson évek óta a dobozon ígérgeti, hogy meg fog ölni. Hát 82 éves vagyok. Hát kösz szépen szemetek, ha volt valami, amit soha nem akartam, akkor az az volt, hogy éppen akkor éljek, amikor a bolygó három leghatalmasabb emberét Bushnak, Dicknek és Colonnak hívják. A kormányunk háborút visel a drogok ellen. Ez kétségtelenül jobb, mintha egyáltalán nem lennének drogok. Ezt mondták az alkoholtilalomról is. Tudták, hogy a törvény 1919-től 1933-ig teljes mértékben tiltotta a szeszes italok gyártását, szállítását és forgalmazását? Erre mondta Ken Hubbard, indiánai újságíró humorista, hogy a szesztilalom még mindig jobb, mintha egyáltalán nem lenne pia. Na de ezt kapják ki. A két legszélesebb körben fogyasztott leginkább függőséget okozó és legpusztítóbb anyag teljes mértékben legális. Az egyik természetesen az etilalkohol, és a saját bevallása szerint egy nem kisebb személyiség, mint George W. Bush elnök úr 16 éves korától 40 éves koráig piás volt. Iszákos, alkoholista. Aztán állítása szerint 41 éves korában megjelent előtte Jézus, és kiütötte a kezéből a poharat, így véget vetett a piálásnak. Más iszákosok rózsaszín elefántokat láttak. Ami az én tapasztalataimat illeti a különféle anyagokkal, mindig is gyáva voltam a heroinhoz, a kokainhoz, az LSD-hez, meg a többihez. Attól féltem, átküldenek a piros vonalon. Egyszer csak a társaság kedvéért elszívtam egy marihuánás jointot Jerry Garciával és a Grateful Dead-del. Semmilyen érzékelhető hatását nem tapasztaltam, se jót, se rosszat, úgyhogy soha többet nem éltem vele. És Isten vagy akármi kegyelméből nem vagyok alkoholista, leginkább a génjeim miatt. Időnként megiszom egy-két italt, mint ahogy ma este is tenni fogom. De maximum 2. Semmi gond. Természetesen hírhetten nagy dohányos vagyok. Egyfolytában azt remélem, hogy a cigaretta végez velem. Az egyik végén parázs, a másikon egy bolond. De mondok én valamit. Egyszer úgy elszálltam, hogy annyira még crackkel sem lehet. Akkor kaptam meg az első jogsimat. Vigyázz világ, itt jön Kurt Vonnegut! Az akkori kocsimat, ha jól emlékszem, egy Studebakert, mint szinte minden közlekedési eszközt és gépezetet manapság, mint az erőműveket és a hőközpontokat, a legszélesebb körben használt, leginkább függőséget okozó és legpusztítóbb drog hajtotta. A kőolaj. Amikor idáig jutnak az olvasásban, sőt, amikor én ideérek az írásban, az ipari világ már reménytelenül rászokott az ásványi energiahordozókra, amelyek pedig nem sokára kimerülnek. Na, akkor jönnek majd az elvonási tünetek. Elmondhatom az igazat? Hiszen nem a híradóban vagyunk, nem igaz? Szóval szerintem az igazság ez. Mindnyájan függők vagyunk az ásványi energiahordozóktól, méghozzá a tagadás fázisában lévő függők. És mint oly sok függő, akinek nem sokára szembesülnie kell a kegyetlen igazsággal, a vezetőink erőszakos bűncselekményeket követnek el, hogy megszerezzék azt a keveset, ami még függőségünk tárgyából megmaradt. Hol kezdődött ez a vég? Egyesek szerint talán Ádámmal, Évával és a tudás almájával, ezzel a nyilvánvaló csőbehúzással. Én azt mondom, Prométeusszal, a titánnal, az istenek fiával, aki a görög mitológiában ellopta a tüzet Zeusztól és odaadta az embereknek. Az istenek annyira felbőszültek ezen, hogy mesztelenül odaláncolták egy ciklához, és egy sas minden nap a májából lakmározott. Aki nem használ pálcát, gyűlöli a fiát. És ma már nyilvánvaló, hogy az istenek helyesen cselekedtek. Közeli rokonaink, a gorillák, az orángutánok, a csimpánzok és a gibbonok mindig is nagyon jól elvoltak úgy, hogy csak nyers növényeket ettek. Míg mi nemcsak, hogy meleg ételeket készítünk, de már alig 200 év alatt szinte teljesen elpusztítottuk ennek az egykor egészséges bolygónak a létfenntartó rendszerét, főleg azzal, hogy termodinamikai dáridót rendeztünk az ásványi energiahordozókkal. Az angol Michael Faraday mindössze 172 évvel ezelőtt építette meg az első elektromos generátort. A német Carl Benz mindössze 119 évvel ezelőtt építette meg az első belső égési motorral hajtott autót.
Az első amerikai olajkutat, ami ma már csak egy kiszáradt gödör, Edwin L. Drake fúrta a pennsylvániai Titusville-ben nem több mint 145 évvel ezelőtt. Az amerikai Wright fivérek mindössze 101 évvel ezelőtt szálltak fel az első repülőgéppel. Gázolaj hajtotta. Akarnak az ellenállhatatlan Dáridóról beszélni? Az egy pokolgép. Az ásványi energiahordozók könnyen lángra lobbannak, igen, és mi jelenleg majdhogy nem az utolsó darabkákat és cseppeket használjuk el belőlük. Minden fény ki fog hunyni. Nem lesz többé áram. Minden közlekedési forma meg fog szűnni. És a Föld nevű bolygót hamarosan csontvázak és működésképtelen gépek alkotta kéreg fogja borítani. És ez ellen már senki nem tehet semmit. Túl késő. Nem akarok bulirontó lenni, de ez az igazság. Úgy tékozoltuk bolygónk természeti kincseit, a levegőt és a vizet, mintha nem lenne holnap. És így már nem is lesz. Jöhet hát a ballagás, de ez még mind semmi.

Az evolúció elképesztően kreatív. Neki köszönhetjük a zsiráfokat. Oké, beszéljünk vidámabb dolgokról. Beszéljünk a szexről, beszéljünk a nőkről. Freud azt mondta, nem tudja, mit akarnak a nők. Én tudom, mit akarnak. Rengeteg embert, akikkel beszélgethetnek. Hogy miről akarnak beszélgetni? Mindenről. Mit akarnak a férfiak? Rengeteg havert, és azt, hogy az emberek ne haragudjanak annyira rájuk. Miért olyan sok a válás manapság? Azért, mert már nem nagy családokban élünk. Régen úgy volt, hogy amikor egy férfi és egy nő összeházasodott, az asszony sokkal több rokonnal beszélgethetett mindenféléről, a férj pedig sokkal több havernak mesélhetett ostoba vicceket. Néhány amerikai, de tényleg csak nagyon kevés, még ma is nagy családban él. A Navajo indiánok. A Kennedyk. A legtöbben azonban, ha megházasodunk, csak egy új társat jelentünk a másiknak. A férjnek lesz egy új haverja, de az egy nő. A feleségnek lesz még valaki, akivel mindenféléről beszélgethet, de az egy férfi. Amikor egy házas pár manapság veszekszik, talán azt hiszik, hogy a pénzről, a hatalomról, a szexről, vagy a gyereknevelésről, vagy akármiről vitatkoznak, pedig igazából azt mondják egymásnak, noha maguk sem tudnak róla, hogy kevés vagy nekem társaságnak. Egy férj, egy feleség és néhány gyerek. Ez nem család. Ez csak egy rettenetesen sérülékeny, túlélési egység. Egyszer megismerkedtem valakivel Nigériában. Az Ibo törzshöz tartozott, és 600 olyan rokona volt, akit jól ismert. Nem sokkal korábban született gyereke, ami a lehető legjobb hír a nagy családban. A csecsemőt minden rokonának, a legkülönfélébb korú, méretű és alakú Ibónak be akarták mutatni. Még a többi kisgyerekkel a nála nem sokkal idősebb unokatestvéreivel is találkoznia kellett. Mindenki ölbe vette, aki elég nagy és stabil volt hozzá, hogy dédelgesse, gügyögjön neki és elmondja, milyen szép, formás kisbaba. Most mondják meg, nem szeretnének annak a babának a helyében lenni? Az biztos, hogy én nagyon szeretném, ha lenne egy varázspálcám, és mindenkinek varázsolhatnék egy nagy családot, ha mindenkit Ibóvá, Navahóvá vagy Kennedyvé tehetnék. De nézzük George és Laura Bush-t, akik bátor, rendes kis párnak tartják magukat. Óriási nagy család veszi körül őket, olyan, amilyen mindenkinek kellene. Bírákra, szenátorokra, újságírókra, ügyvédekre és bankárokra gondolok. Nincsenek egyedül. Részben azért is érzik olyan jól magukat, mert egy nagy család tagjai. Hát őszinte remélem, hogy Amerika végül megtalálja a módját, hogy minden polgárának nagy családot biztosítson. Rengeteg embert, akiktől segítséget kérhetnek. Német-amerikai vagyok. Tiszta vérű abból a korból, amelyben az amerikai németek csak egymás között házasodtak. Amikor 1945-ben megkértem az angol-amerikai Jane Mary Cox kezét, az egyik nagybátyja megkérdezte, hogy tényleg azokkal a németekkel akar keveredni? Igen. És azóta is húzódik egy amolyan Szent András törésvonal a német és az angol-amerikaiak között, de idővel azért egyre csökken. Azt hihetnénk, ez az első világháború miatt alakult így, mely során az angolok és az amerikaiak Németország ellen harcoltak, s mely során a törésvonal olyan széles és olyan mély lett, mint a pokol kapuja. Pedig egyetlen német-amerikai sem lett áruló. Ám a rés valójában még a polgárháború idején keletkezett, amikor bevándorló őseim megérkeztek és letelepedtek Indianapolisban. Az egyik ősöm még a lábát is elveszítette egy csatában, és visszament Németországba, de a többiek maradtak, és elkezdtek rettenetesen meggazdagodni. Akkoriban érkeztek ide, amikor az angol szász uralkodó osztály a mai többnyelvű vállalati oligarchákhoz hasonlóan a legolcsóbb és legengedelmesebb munkaerőt kereste, amit csak a világon található. Az ilyen munkások jellemzői akkor is ugyanazok voltak, mint most. Emma Lazarus 1883-ban a következőket sorolta fel. Fáradt, szegény, nyomorgó, szerencsétlen, otthontalan és hányadott sorsú. És akkoriban még importálni kellett az ilyen embereket, nem úgy, mint ma. Akkor még nem lehetett elvinni hozzájuk a munkát oda, ahol oly boldogtalanul éltek. Nem. És ők csak jöttek tízezrével, ahogyan csak tudtak. Ám a nyomorúság eme szökőárjának közepén volt valami, amit az angol szászok visszatekintve trójai falunak élhetnek. Trójai falunak tele művelt, jól táplált, középosztálybeli német üzletemberekkel és családjukkal, akiknek volt befektetni való pénzük. Az egyik anyai felmenőm sörfőző lett Indianapolisban, de nem építette ám fel a sörfőzdéjét, hanem vett egyet. Féle pionír tempó ez. Ráadásul ezek a bevándorlók abban a népírtásban és etnikai tisztogatásban sem vettek részt, ami szűzföldé tette számukra a kontinenst. És ezek a bűntudattól mentes emberek,
akik munkahelyükön angolul, otthonukban azonban németül beszéltek, nem csak sikeres vállalkozásokat indítottak, leginkább Indianapolisban és Milwaukee-ban és Chicagóban és Cincinnati-ben, hanem saját bankokat, hangversenytermeket, társasági és sportklubokat, éttermeket, palotákat és nyaralókat is építettek, ami látán az angol szászok, meg kell mondanom joggal, csak bambultak egymásra. Tulajdonképpen akkor ki is ez az ország?

A végből születtünk erre a világra, hogy lopjuk a napot. Nehogy elhiggyék az ellenkezőjét. Egyszer Ludditának neveztek. Büszkén vállalom. Tudják, mit jelent az, hogy Luddita? Olyas valakit, aki utálja az újmódi szerkentyűket. Ned Ludd textilmunkás volt Angliában, a 19. század elején, és rengeteg új masinát vert szét, szövőgépeket, ami miatt elveszíthette a munkáját, és ami lehetetlenné tette, hogy szakmájából megéljen ételt, ruhát és otthont biztosíthasson családjának. 1813-ban a brit kormány 17 embert akasztott fel géprombolásért. Ahogy főben járó vétségnek tartott tettüket nevezték. Manapság olyan masináink vannak, mint a hidrogénbombás robbanófejekkel felszerelt Poseidon rakétákat hordozó atommeghajtású tengeralattjárók, meg olyanok, mint a számítógépek, amik ellopják tőlünk a változás lehetőségét. Bill Gates mondta, majd meglátják, mivé válnak a számítógépeik. De hát nekünk kellene valamivé válnunk, nem az istenverte ostoba számítógépeknek. Potenciális csodáknak születünk, s munkánk révén valóban azokká is válhatunk. A haladás a szart is kivette belőlem. Elvette tőlem azt, ami az volt nekem, mint a szövőszék lehetett Ned Ludd-nak 200 évvel ezelőtt. Az írógépre gondolok. Már sehol sem látni egyet sem. Véletlenül a Huckleberry Finn volt az első regény, amit írógépen írtak. A régi szép időkben, nem is olyan régen, írógépen írtam. Aztán úgy 20 oldalanként ceruzával kijavítottam a hibákat. Aztán felhívtam Carol Atkinst, a gépírónőmet. El tudják képzelni? A New York állambeli Woodstockban lakott, azon a helyen, amiről a híres 60-as évekbeli szex és drog eseménye nevét kapta, amit viszont valójában a szomszédos Bethel városában rendeztek. És ezért, aki azt állítja, hogy ott volt Woodstockban, az biztosan nem volt ott. Szóval felhívtam Carolt, és azt mondtam neki, Hello Carol, hogy vagy? A hátad? Sikerült már barázda billegetőt fogni? Így cseveréztünk, imádok beszélgetni. Carol és férje megpróbált barázda billegetőket csalogatni a házuk köré. És aki próbálkozott már ezzel, az tudja, hogy a barázda billegetők kalitkáját alig egy méter magasra mondjuk, a telek határon álló kerítés tetejére szokás tenni. Miért mentek el a barázda billegetők, azt nem tudom. Carolnak és a férjének nem volt szerencséje, mint hogy nekem sem a vidéki házannál. Minden esetre jót csevegtünk, majd így szóltam. Szóval lenne itt néhány oldal, szoktál még gépelni? És persze, hogy szokott gépelni. Én pedig tudtam, hogy nagyon szép lesz, olyan, mintha számítógépet csinálták volna. Aztán azt mondtam, remélem nem tűnik el a postán, mire jó. Nekem még soha semmi nem tűnt el a postán, és tulajdonképpen nekem sem. Soha nem veszett el semmim. És tessék, Carolból is egy Ned Ludd lett. A gépelése semmit sem ér. Szóval fogom a gépelt lapjaimat, meg ezt az acélból készült izét, ezt a gemkapcsot, és összerakom az iratcsomót, persze gondosan megszámozva az oldalakat, aztán lemegyek, elindulok otthonról, és közben elvattyogok a feleségem Jill Cremens fényképész újságíró mellett, aki régen is rajongott a csúcstechnikáért, ma pedig még inkább rajong. Hová indulsz? Kérdezi. Fiatal korában a Nancy Drew krimik voltak a kedvencei, tudják, amiben az a fiatal nyomozónő van, úgyhogy muszáj megkérdeznie, hogy hová megyek. Megyek, veszek egy borítékot, felelem. Mire ő? Nem értem, nem vagy szegény, miért nem veszel ezret? Házhoz szállítják, aztán beteszed a szekrénybe. Mire én? Psst! Azzal lemegyek a lépcsőn, és már kint is vagyok New York Cityben a 48. utcán, a második és harmadik sugárút között, és átmegyek az utca túloldalán álló újságoshoz, ahol újságot, lottót és irodaszereket árulnak. Jól ismerem az árukészletüket, és veszek egy vastag, barna borítékot. Olyan, mintha ennek a borítéknak a tervezője pontosan tudta volna, mekkora papírt használok. Beállok a sor végére, ugyanis mások lottót, édességet meg ilyesmit vásárolnak, és beszédbe elegyedem velük. Ismer bárkit is, aki nyert már lottón? És mi történt a lábával? Végül odaérek a sor elejére. Az üzlet tulajdonosai indiaiak. A pult mögött álló asszonynak egy drága kő van a két szeme között. Hát nem megéri betérni ide? Megkérdem, volt mostanában nagyobb lottó nyeremény? Aztán kifizetem a borítékot. Fogom a kéziratot és beleteszem. A borítékon van két kis fénypöcök, amiket át lehet dugni a lehajtható fülön lévő lyukon. Azok kedvéért, akik esetleg nem láttak még ilyet, egy manila borítékot kétféleképpen lehet lezárni. Én mind a kettőt alkalmazom. Először is megnyalom az enyvezet részt, ez olyan szexi. Aztán átdugom a vékony fénypöcköt, nem tudom, soha nem is tudtam, mi a rendes neve, a lyukon. Aztán leragasztom a borítékot. Aztán elmegyek a 47. utca és a második sugárút sarkára, a postára. A posta nagyon közel van az ENSZ székházhoz, így mindig sok érdekes ember lézeng ott a világ minden tájáról. Bemegyek és megint beállok egy sorba. Titokban szerelmes vagyok a pult másik oldalán ülő nőbe. Nem tud róla. A feleségem tud róla. Nem áll szándékomban semmit sem tenni az ügyben. Annyira kedves lány. Még csak deréktól felfelé láttam, hiszen mindig a pult mögött ül. Ám minden nap csinál valamit magával derék fölött, hogy felvidítson minket. Néha olyan a haja, mint egy szénabogja.
máskor teljesen laposra fésüli, mintha kivasalta volna. Egyszer feketével rúzsozta ki magát, és ez az egész annyira izgalmas és annyira nagylelkű tőle, csak hogy felvidítson minket, a világ minden részéről érkezett ügyfeleket. Szóval várok a sorban, és azt mondom. Hé, maga milyen nyelven beszél? Urdul? Jókat szoktunk dumcsizni. Néha meg nem. Olyan is előfordul, hogy ha nem szeret itt lenni, miért nem megy vissza a vacak kis diktatúrájába, honnan jött? Egyszer meglopott egy zsebes, míg ott voltam, és be kellett számolnom az esetről egy rendőrnek. Na mindegy. Végül odaérek a sor elejére, nem árulom el a nőnek, hogy szerelmes vagyok bele. Plépofát vágok. Ennyi erővel akár egy dínyére is nézhetne, olyan kevés információ van az arcomon, de a szívem szaporán ver. Odaadom neki a borítékot, ő pedig leméri, mert pontosan a megfelelő számú bélyeget akarom rátenni, és azt akarom, hogy jóvá hagyja. Ha azt mondja, elég bélyeg van rajta, és lepecsételi, akkor minden rendben. Akkor nem küldhetik vissza nekem a levelet. Fogom a bélyegeket, és megcímzem a borítékot Carolnak Woodstockba. Aztán kimegyek a levélszekrényhez, bedugom a borítékot az óriási kék kecskebékába. Mire az azt mondja? Pak! Aztán hazamegyek. És mindvégig baromi jól éreztem magam. Az így közösségek semmit sem építenek. A végén csak ott áll az ember üres kézzel. Táncoló állatok vagyunk. Milyen csodálatos felkelni, kimenni és csinálni valamit. A végből születtünk erre a világra, hogy lopjuk a napot. Nehogy elhiggyék az ellenkezőjét.

Azt hiszik az arabok ostobák, hiszen tőlük kaptuk a számainkat. Próbáljanak csak meg elosztani egymással két nagy római számot. 2004. november 11-én lettem 82 éves. Milyen érzés ilyen öregnek lenni? Szar sem ér már, ahogy párhuzamosan leparkolok a járda szegély mellé. Úgyhogy legyenek szívesek nem nézni, amikor megpróbálom. Emellett a gravitáció sem olyan barátságos és kezelhető, mint régen. Amikor valaki annyi idős lesz, mint én, már ha lesz annyi idős, mint én, és vannak gyermekei, azon fogja kapni magát, hogy azt kérdi a gyerekeitől, akik egyébként már szintén középkorúak, hogy mi értelme az egész életnek. 7 gyermekem van, akik közül 3 árvaságra jutott unokaöccs. Én a gyermekorvos fiamnak tettem fel az életről szóló nagy kérdésemet. Dr. Fonegut a következőt válaszolta reszketek öreg apjának. Apám, azért vagyunk itt, hogy átsegítsük egymást ezen a dolgon, akármi is legyen. Nem számít, milyen korruptá, kapzsivá és szívtelenné válhat a kormányunk, a gazdaságunk, a médiánk és a vallási és jótékonysági intézményrendszerünk. A zene akkor is csodálatos lesz. Ha egyszer meghalok, Isten bocsásson meg, ez legyen a sírversem. Egyetlen dologra volt szüksége, hogy higgyen Isten létezésében. A zenére. Na már most, ami katasztrofálisan idióta vietnámi háborunk alatt, a zene egyre jobb és jobb és jobb lett. A háborút egyébként elveszítettük. Indokínában csak azután lehetett helyreállítani a rendet, hogy a helyiek kirúgtak minket. Az a háború csak a milliómosokból csinált milliárdosokat. A mai háború a milliárdosokból csinált trilliárdosokat. Na, ezt nevezem én fejlődésnek. És hogy fordulhat elő, hogy az általunk lerohant országok lakói nem képesek úri módon egyenruhában, tankokkal és helikopterekkel harcolni? Na, vissza a zenéhez. A zenétől gyakorlatilag mindenkinek szebb az élete, mint zene nélkül lenne. Még a katonazenekarok is mindig felvidítanak, pedig pacifista vagyok. És tényleg nagyon szeretem Strauss-t, Mozartot meg a többieket. De sok külföldi ma már szinte kizárólag amiatt a felbecsülhetetlen értékű ajándék miatt szeret minket, legalább egy kicsit, amit az afroamerikaiak adtak a világnak, amikor még rabszolgák voltak. A világméretű depresszió járványa egy gyógyírja a blues nevű ajándék. Minden mai popzene, a jazz, a swing, a bebop, Elvis Presley, a Beatles, a Stones, a rock and roll, a hip-hop és a többi a bluestól származik. Ajándék a világnak. Az egyik legjobb rhythm and blues kombót, amit valaha hallottam, 3 finn fickó és egy lány játszotta a lengyelországi Krakkóban egy klubban. Albert Murray, a csodálatos író, aki többek között jazz történész és a barátom, azt mondta, hogy a rabszolgaság korában, mely borzalom bűnétől sohasem szabadulhatunk meg teljesen, az egyfőre jutó öngyilkosságok száma sokkal magasabb volt a rabszolgatartók, mint a rabszolgák körében. Murray azt állítja, hogy ennek az lehetett az oka, hogy a rabszolgáknak szemben a gazdáikkal volt egy módszerük a depresszió kezelésére. A blues éneklése és játszása révén el tudták hesegetni a jó öreg öngyilkosságot. Megmondott valami mást is, ami számomra szintén igaznak tűnik, mégpedig, hogy a blues nem képes kiűzni a depressziót a házból, viszont képes sarokba szorítani ott, ahol éppen játszák. Legyenek szívesek erről nem megfeledkezni. A külföldiek a jazzünk miatt szeretnek minket, és nem amiatt utálnak bennünket, hogy mindenki számára szabadságot és igazságosságot hirdetünk. Nem. A gőgünk miatt utálnak minket. Amikor általánosba jártam Indianapolisban, nevezetesen a 43-as számú James Whitcomb Riley iskolába, le kellett rajzolnunk a jövő házait, a jövő hajóit, a jövő repülőgépeit, meg mindenféle a jövővel kapcsolatos álmokat. Akkoriban persze mindennek le kellett állnia, és a gyárak leálltak. Beköszöntött a nagy gazdasági világválság. A jólét lett a varázsszó, hogy egyszer be fog köszönteni a jólét. Készültünk rá. Arról ábrándoztunk, hogy milyen házakban fognak élni az emberek. Az ideális lakóhelyről, az ideális közlekedési eszközökről. Ma az a radikálisan új, hogy a lányom Lili, aki nemrég töltötte be a 21-et, azon kapja magát, akárcsak George W. Bush, aki szintén kölyök még, meg Saddam Hussein, meg még sokan mások, hogy a rabszolgatartás, az AIDS-járvány, az izlandi fjordok mélyében és máshol szunnyadó, atommeghajtású tenger alatt járók megtöbbentően közelmúltszerű történetének örököse. Az atommeghajtású tenger alatt járók legénysége készen áll, hogy bármely pillanatban parancsra, rakétákkal és hidrogénbombás robbanófejekkel ipari mennyiségben változtasson korommá és csontporrá férfiakat, nőket és gyermekeket. A gyermekeink olyan technikai eszközöket örököltek, melyek melléktermékei háborúban és békében egyaránt villámgyorsan pusztítják el az egész bolygót, ezt a belélegezhető, megiható, mindenki előtt nyitott létfenntartó rendszert. Akik jártasak a természettudományban, és szoktak tudósokkal beszélgetni, azok tudják, hogy rettenetes veszélyben vagyunk.
Az ember, a múlt és a jelen embere egyaránt elkúrta a bulit. Ezért szívni fog. A legnagyobb igazság, amivel szembe kell néznünk, és ami valószínűleg megfoszt életem hátralévő részében a jókedvre való hajlamtól, az, hogy szerintem az emberek le se szarják, hogy fennmarad-e ez a bolygó vagy sem. Nekem úgy tűnik, mintha mindenki úgy élne, mint a névtelen alkoholisták. Egyik napról a másikra. És mintha mindenkinek elég lenne még néhány nap. Nagyon kevés olyan embert ismerek, aki az unokái világáról álmodozik. Sok-sok évvel ezelőtt annyira naív voltam, hogy még lehetségesnek tartottam, hogy azzá a humánus és észszerű Amerikává válhatunk, amiről nemzedékem oly sok tagja álmodozott. Ilyen Amerikáról álmodoztunk a gazdasági világválság idején, amikor nem volt munka. Aztán harcoltunk, és sokszor meghaltunk ezért az államért a II. Világháborúban, amikor nem volt béke. Ma már azonban tudom, hogy egérszarnyi esély sincs arra, hogy Amerika humánus és észszerű legyen. A hatalom ugyanis megront minket. A totális hatalom pedig totálisan ront meg minket. Az ember olyan csimpánz, aki segrészeg lesz a hatalomtól. Ha azt állítom, hogy vezetőink a hatalomtól megrészegült csimpánzok, akkor azzal aláásom a közel-keleten harcoló és meghaló katonáink moráját. Az ő morájukat már most szafatokra lőtték, mint oly sok holttestet. Úgy bánnak velük, ahogy velem sohasem. Mint ólom katonákkal, amiket egy gazdag kölyök kapott karácsonyra. A legintelligensebb és legszebb imák, amiket híres amerikai valaha is elrebegett, egy hatalmas ember okozta sorscsapást követően, annak címezve, akit illet, Abraham Lincoln imái voltak a pennsylvániai Gettysburg mellett, még abban a korban, amikor a csataterek kicsik voltak. Olyan kicsik, hogy lovon ülve egy dombtetőről teljes egészében át lehetett látni őket. Az ok és okozat még egyszerű volt. Az ok szerepét a salétrom, faszén és kén alkotta puskapor játszotta el. Az okozatét a repülőfém. Vagy egy bajonett, vagy egy puskatus. Abraham Lincoln a következőket mondta az elcsendesedett Gettysburgi csatamezőről. Nem avathatjuk föl, nem szentelhetjük meg. Nem szentelhetjük föl ezt a földet. Azok az élő és holt hősök, akik itt küzdöttek, már fölszentelték. Sokkal jobban, mintsem, hogy gyönge erőnkkel ahhoz bármit hozzátehetnénk, vagy belőle elvehetnénk. Ez költészet. Akkor még a háború rettenetét és gyászát is szinte szépnek lehetett feltüntetni. Az amerikaiaknak még lehettek illúzióik a becsületről és méltóságról, amikor a háborúra gondoltak. Az emberi, hogy is mondjákról. Így nevezem én, hogy is mondják. És a zárójelben megjegyezhetem, csak ebben a szakaszban legalább 100 szóval túlléptem Lincoln Gettysburgi beszédének hosszát. Szószátyár vagyok. Összességében talán nem is annyira őrült ötlet, hogy katonai vagy diplomáciai előnyök megszerzése érdekében védtelen családokat gyilkoljanak le ipari mennyiségekben, akár régi módi eszközökkel, akár az egyetemekről származó újmódi masinériákkal. Működik? A hívei, ha szabad megjegyeznem, a rajongói azt feltételezik, hogy az általunk kényelmetlennek vagy még annál is rosszabbnak tartott politikai kormányzatok vezetői képesek a saját népük iránt sajnálatot tanúsítani. Ha látják a megpörkölt nőket, gyermekeket és öregeket, akik ugyanúgy néztek ki, mint ők, és ugyanazon a nyelven beszéltek, sőt, akik talán még a rokonaik is voltak, vagy ha legalább hallanak róluk, akkor teljesen letaglózza őket a bánat. Legalábbis ez lenne a teória, ha jól értelmezem. Aki ezt elhiszi, az ennyi erővel a Mikulást vagy a fogtündért is külpolitikánk ikonjává tehetné. Hol van Mark Twain és Abraham Lincoln most, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk? Mindketten vidéki fiúk voltak, Amerika középső részéről, és mindketten rá tudták venni az amerikai népet, hogy ne vessen saját magán és értékelje a valóban fontos, valóban morális vicceket. Képzeljék csak el, mit mondanának ma. Az egyik legmegszégyenültebb és legszívfacsaróbb mű, amit Mark Twain valaha írt, arról szólt, hogy katonáink a spanyol-amerikai háború után a Fülöp-szigetek felszabadítása során lemészároltak 600 móró férfit, nőt és gyereket. Bátor parancsnokuk Leonard Wood volt, akinek a nevét ma egy erőd viseli. A Leonard Wood erőd Missouriban. Mit mondana Abraham Lincoln, Amerika imperialista háborúiról, azokról, amik ilyen vagy olyan nemes ürüggyel a legjobb politikai összeköttetésekkel bíró, leggazdagabb amerikaiak számára a hozzáférhető természeti erőforrások és az engedelmes munkaerő mennyiségét akarják növelni. Szinte mindig hiba Abraham Lincolnt említeni. Mindig átveszi a műsor irányítását, pedig nem sokára megint idézni fogom őt.
Több mint egy évtizeddel a Gettysburgi beszéd előtt, még 1848-ban, amikor Lincoln még csak kongresszusi képviselő volt, megtörtnek és megszégyenültnek érezte magát a Mexikó elleni háborunk miatt. Nem Mexikó támadott meg minket. Lincoln képviselőnek James Polk járt a fejében, amikor elmondta, amit elmondott. A következőket mondta Abraham Lincoln Polkról, az elnökéről, a fegyveres erők főparancsnokáról. Abban bízott, hogy a közvélemény tekintetét a katonai dicsőség vakító fényére, erre a vérfürdőből emelkedő, vonzó szivárványra, erre a pusztításra csábító kígyószemre irányítva elkerülheti a számonkérést. És ekkor belevetette magát a háborúba. Te jó ég! És még én hittem magamról, hogy író vagyok. Tudták, hogy a mexikói háborúban még Mexico Cityt is elfoglaltuk? Ez miért nem lett nemzeti ünnep? És miért nincs ott James Polknak, az akkori elnöknek az arca a Rushmore-hegy oldalában, Ronald Reaganével együtt? Mexikó azért volt annyira gonosz az 1840-es években, jóval a polgárháború előtt, mert illegálisnak minősítette a rabszolgatartást. Emlékeznek Alamo-ra? Ezzel a háborúval szereztük meg Kaliforniát, meg sok más népet és javat, és közben úgy tettünk, mintha nem lett volna gyilkosság lemészárolni a mexikói katonákat, akik csak a hazájukat védték a hódítókkal szemben. Hogy Kalifornián kívül még mit szereztünk? Hát Texast, Utah-t, Nevada-t, Arizonát, valamint Új-Mexikó, Colorado és Wyoming egyes részeit. És ha már a háború kirobbantásánál tartunk, tudják szerintem miért van annyira kiakadva az arabokra George W. Bush? Mert nekik köszönhetjük az algebrát. És a számokat is, amiket használunk, köztük a nulla jelét is, amit korábban nem ismertek az európaiak. Azt hiszik az arabok ostobák? Hiszen tőlük kaptuk a számainkat. Próbáljanak csak meg elosztani egymással két nagy római számot.

Amerikában a lehető legsúlyosabb hazaárulás azt állítani, hogy az amerikaiakat nem szeretik mindenhol, ahova csak mennek, akármit is csinálnak. Tudják ki a humanista? A szüleim és a nagyszüleim humanisták voltak, de régebben szabad gondolkodóknak is nevezték őket. Így humanistaként az őseim előtt fejet hajtok, ami a Biblia szerint jó dolog. Mi humanisták igyekszünk a lehető legtisztességesebben, legméltányosabban és legbecsületesebben viselkedni, de anélkül, hogy ezért bármiféle jutalmat vagy büntetést várnánk a túlvilágon. Sem a testvéreim, sem a szüleim, sem a nagyszüleim nem hittek semmiféle túlvilági életben. Nekik elég volt az, hogy élnek. Mi humanisták a tőlünk telhető módon szolgáljuk az egyetlen abstrakciót, amit valóban ismerünk valamennyire, a közösségünket. Egyébként én lennék az Amerikai Humanisták Szövetsége tiszteletbeli elnöke, nem mást követve eme teljesen funkciótlan poszton, mint a néhai nagy science fiction írót, Isaac Asimovot. Néhány évvel ezelőtt megemlékeztünk Isaacről, és a beszédemben azt mondtam, Isaac most fenn van a mennyben. Ez volt a legviccesebb dolog, amit a humanistákból álló hallgatóság előtt mondhattam. Az égsorok között fetrengtek a röhögéstől, percekig tartott, míg helyreállt a rend. És Isten bocsássa meg, de ha egyszer meghalok, remélem azt fogják mondani. Kurt most fenn van a mennyben. Ez a kedvenc viccem. Mit gondolnak a humanisták Jézusról? Én, mint minden humanista, azt mondom Jézusról, ha amit mondott, az jó, és túlnyomó része nagyon szép, akkor mit számít, hogy Isten volt-e vagy sem? Ha azonban Krisztus nem mondta volna el a hegyi beszédet a könyörületről és megbocsátásról szóló üzenetével, akkor nem akarnék emberi lény lenni. Inkább lennék csörgőkígyó. Az emberi lények az elmúlt mintegy 1 millió év során szinte mindennel kapcsolatban találgatásokra kényszerültek. Történelemkönyveink kiemelkedő alakjai voltak a leglenyűgözőbb, esetenként a legijesztőbb találgatóink. Megnevezhetek közülük kettőt. Arisztotelész és Hitler. Az egyik jól találgatott, a másik rosszul. Az emberek tömegei pedig úgy érezvén, mint mi is ma, ráadásul joggal, hogy nem eléggé képzettek, nem igen tehettek más, mint hogy higgyenek valamelyik találgatónak. Példának okáért azok az oroszok, akik nem sokra tartották rettegett Iván tipjeit, valószínűleg azon kapták magukat, hogy a fejükhöz szögezték a kalapjukat. El kell ismernünk, hogy a meggyőző találgatók, még rettegett Iván is, aki ma hősnek számít Oroszországban, néha bátorságot adtak ahhoz, hogy elviseljünk ésszel fel nem fogható, rendkívüli szerencsétlenségeket. Satnyatermés, járványok, vulkánkitörések, halva született csecsemők. A találgatók gyakran azt az illúziót kínálták, hogy a jó szerencse és a bal szerencse megérthető, és hogy valamely értelmes, hatékony módon kezelhető. Enélkül az illúzió nélkül már rég feladtuk volna. Ám a találgatók valójában semmivel sem tudtak többet a hétköznapi embereknél, sőt, néha kevesebbet, még akkor is, vagy különösen akkor, amikor azt az illúziót keltették bennünk, hogy irányíthatjuk a saját sorsunkat. A meggyőző találgatás oly régóta a vezetés lényege. Annyira áthatotta az emberi tapasztalást, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy bolygónk legtöbb vezetője, a hirtelen ránk zúdult rengeteg információ ellenére, folytatni akarja a találgatást. Most rajtuk a sor, hogy folyvást találgassanak, és meg is hallgassák őket. A legharsányabb, legöntudatosabban tudatlan találgatások jelentős része ma Washingtonban zajlik. Vezetőinknek hány ingerük van a hiteles tényektől, amiket a kutatók, a tudósok és az oknyomozó riporterek zúdítottak az emberiségre. Azt hiszik, hogy az országnak is hány ingere van ezektől, és talán igazuk is lehet. Nem arról van szó, hogy vissza akarnának térni az aranyalapú valutára. Még ennél is elemibb dolgot szeretnének. Vissza akarnak terelni minket a varázsfőzet alapú valutára. A csőre töltött pisztoly mindenkinek jó, kivéve a börtönök és az elmegyógyintézetek lakóit. Így van. A közegészségügyre költött milliók fokozzák az inflációt. Így van. A fegyverekre költött milliárdok csökkentik az inflációt. Így van. A jobboldali diktatúrák sokkal közelebb állnak az amerikai ideálokhoz, mint a baloldali diktatúrák. Így van. Minél több nukleáris robbanófejünk áll bevetésre készen, hogy bármelyik pillanatban útjukra engedhessük őket, annál nagyobb biztonságban van az emberiség, és annál jobb világot örökölnek majd az unokáink. Így van. Az ipari hulladékok, különösen a radioaktív hulladékok soha nem okoznak semmilyen kárt senkinek, úgyhogy senkinek egy szót sem kellene ejteni róluk. Így van.
A nagy vállalatoknak meg kellene engedni, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Megvesztegetés, a környezet elpusztítása, árkartellek létrehozása, az ostoba vásárlók becsapása, a verseny megszüntetése is, ha csődbe mennek, az államkincstár kifosztását is hagyni kellene nekik. Így van, ez a szabad verseny. Ez bizony így van. A szegények biztosan nagyon elrontottak valamit, különben nem lennének szegények, úgyhogy viseljék csak a gyerekeik a következményeket. Így van. Az Amerikai Egyesült Államoktól nem lehet elvárni, hogy gondoskodjon saját népéről. Így van. Azt majd megteszi a szabadpiac. Így van. A szabadpiac önszabályozó módon igazságos rendszer. Így van. Hát csak viccelek. És ha önök közül valaki valóban művelt, gondolkodó ember, akkor annak nem fognak örülni Washingtonban. Ismerek néhány okos hetedikest. Nekik szintén nem örülnének Washingtonban. Emlékeznek még azokra az orvosokra néhány hónappal ezelőttről, akik összeálltak és bejelentették, hogy egyszerű, egyértelmű orvosi tény, hogy még egy mérsékelt hidrogénbomba támadást sem élhetnénk túl? Nos, értük sem rajonganak Washingtonban. Még ha mi is lőnénk ki az első atomsortüzet, és az ellenség nem lőne vissza, a felszabaduló mérgek valószínűleg az egész bolygóval végeznének. És hogyan reagál erre Washington? Ők másra tippelnek. Mire jó a műveltség? A nagyhangú találgatók, akik gyűlölik az információkat, még mindig felelős poszton vannak. És a találgatók szinte kivétel nélkül magasan képzett emberek. Gondoljanak bele. El kellett dobniuk a képzettségüket, még ha a Harvardon vagy a Yale-en szerezték is. Ha nem tennék ezt, nem folytatódhatna a végtelenségig a gátlástalan találgatás. Kérem, ne tegyék. Aki azonban felhasználja ma a művelt emberek rendelkezésére álló hatalmas mennyiségi tudást, az pokolian magányos lesz. A találgatók számbeli fölényben vannak, és most találgatnom kell. Körülbelül 10 az 1-hez arányban. Ha esetleg nem vették volna észre, a szégyentelenül manipulált floridai választások eredményeként, mely során több ezer afroamerikait önkényesen megfosztottak szavazati jogától, most büszke, vigyorgó, előreszegezett álló háborúmániásokként állunk a világ elé, rémisztően erős fegyverzettel, ellenfél nélkül. Ha esetleg nem vették volna észre, úgy félnek tőlünk és úgy gyűlölnek minket, mint egykor a nácikat. És joggal. Ha esetleg nem vették volna észre, meg nem választott vezetőink több millió ember lényt fosztottak meg emberi mi voltától pusztán a vallásuk és fajuk miatt. Megsebesítjük és megöljük és megkínozzuk és börtönbe vetjük őket. Pofon egyszerű. Ha esetleg nem tűnt volna fel, a saját katonáinkat is megfosztottuk emberi mi voltuktól. Nem vallásuk vagy fajuk, hanem alacsony társadalmi osztályuk miatt. Bárhova elküldjük őket, bármit elvégeztetünk velük. Pofon egyszerű. Az O'Reilly faktor. Úgyhogy hazátlan ember lettem. Eltekintve a könyvtárosoktól és az In These Times című chicagói laptól. Mielőtt megtámadtuk Irakot, a fenséges New York Times garantálta, hogy tömegpusztító fegyverek vannak ott. Albert Einstein és Mark Twain lemondott az emberiségről élete végén, pedig Twain még az első világháborút sem látta. A háború ma egyfajta tévésó. Az első világháborút pedig két amerikai találmány, a szöges drót és a géppuska tette különösen szórakoztatóvá. A shrapnelt egy shrapnel nevű angol találta fel. Ki ne vágyna arra, hogy valamit elnevezzenek róla? Kiváló elődeimhez, Einsteinhez és Twainhez hasonlóan most én is lemondok az emberiségről. Második világháborús veterán vagyok, és be kell vallanom. Nem ez az első alkalom, hogy megadom magam egy könyörtelen háborús gépezetnek. Íme az utolsó szavaim. Nem szabadna kitenni egy állatot az életnek. Még egy egeret sem. A napalmot a Harvardon találták fel. Veritas. Az elnökünk keresztény? Adolf Hitler is az volt. Mit mondhatunk az ifjúságunknak most? Amikor lelkiismereti aggályokkal nem rendelkező, sajnálat és szégyenérzet nélküli pszichopaták vették kezükbe kormányunk és vállalataink kincstárainak összes pénzét. A legtöbb, amit adhatok, hogy ragaszkodom egy aprósághoz. Nem sokkal több, mint a semmi. S talán valamivel rosszabb is, mint a semmi. Az igazán modern hős eszmére gondolok. Az én hősöm, Semmelweis Ignác életének lényegére gondolok.
Semmelweis Ignác 1818-ban született Budapesten. Akkor élt, amikor a nagyapám, meg amikor az önök nagyapái éltek, és bár úgy tűnhet, hogy ez nagyon régen volt, igazából csak tegnap történt. Szülész lett, ami önmagában is elég lehetne ahhoz, hogy modern hős legyen. Életét a csecsemők és anyák egészségének szentelte. Nagy hasznát vennénk még több ilyen hőst.

ellen, akik inkább pasztőrre hallgattak helyettük. Igen, és Semmelweis Ignác szintén úgy hitte, hogy a bacillusok betegségeket okozhatnak. Amikor Bécsben egy szülőotthonban kezdett dolgozni, döbbenten tudta meg, hogy minden 10 anyából egy gyermekágyi lázban hal meg. Ezek szegény asszonyok voltak, a gazdagok otthon szültek. Semmelweis megfigyelte a kórházi munkamódszert, és gyanítani kezdte, hogy az orvosok viszik át a fertőzést egyik betegről a másikra. Észrevette, hogy a hullaházból boncolás után egyenesen a kismamákhoz mentek. Ezért azt javasolta, hogy kísérleti jelleggel mossák meg a kezüket az orvosok, mielőtt hozzáérnének az anyákhoz. Mondhatott volna ennél sértőbbet? Hogy merészelt ilyesmit javasolni a rangban fölötte állóknak? Rá kellett jönnie, hogy ő egy senki. Nem bécsi volt, nem voltak barátai és támogatói az osztrák nemesség körében, de a halálesetek száma nem csökkent, Semmelweis pedig, mivel sokkal kevésbé értett ahhoz, hogy miként jöjjön ki másokkal ebben a világban, mint önök vagy én, továbbra is makacsul kérte kollégáit, hogy mossák meg a kezüket. Azok pedig végül gúnyból, lenézésből, kifigurázásból engedtek neki. Nekiálltak, és szappanozták, dörzsölgették, tisztogatták a körmüket, és a halálesetek ritkulni kezdtek, ezt képzeljék el, ritkulni kezdtek a halálesetek, és Semmelweis mentette meg ezeket az életeket. És joggal mondhatjuk, hogy végeredményben több millió életet mentett meg, telthetően az önökét és az enyémet is. És hogyan mondtak köszönetet Semmelweisnek szakmája bécsi vezetői, egytől egyik találgató? Kénytelen volt otthagyni a kórházat, sőt Ausztriát is, aminek népét szolgálta. Magyarországon ért véget a pályafutása, egy vidéki kórházban. Ott mondott le az emberiségről, azaz rólunk és korunk információs tudásáról, és saját magáról. Egy nap a bonzteremben fogott egy szikét, amivel épp egy holttestet vágott fel, és szándékosan beledöfte a tenyerébe. Hamarosan meghalt vérmérgezésben. Természetesen tudta, hogy ez fog történni. A találgatóké volt minden hatalom. Ismét győztek. Igen, a bacillusok voltak. A találgatók viszont elárultak magukról még valamit, amit érdemes jól megjegyeznünk még ma is. Valójában nem érdekli őket, hogy életeket mentsenek meg. Nekik csak az számít, hogy hallgassanak rájuk, miközben véget nem érően folytatják tudatlan találgatásaikat. Ha van számukra gyűlöletes dolog, akkor az a bölcs ember. De önök csak azért is legyenek azok. Mentsenek meg életeket. Mentsék meg a saját életüket is. Legyenek tisztességesek. Mi minden meme megcsinálunk, ha muszáj, ha muka présben, hamusan és bebe, megcsinálunk, amíg a szusz tart, amíg a szusz. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Sokan azt hiszik, hogy ezt Jézus mondta, mert annyira olyan, mint amilyeneket Jézus szeretett mondani. Valójában viszont Konfúcius mondta egy kínai filozófus 500 évvel azelőtt, hogy megszületett volna a legnagyobb és leghumanistább emberi lény, Jézus Krisztus. Marco Polo közvetítésével a kínaiaktól kaptuk a főtt tésztát és a puskapor képletét is. A kínaiak annyira ostobák voltak, hogy csak tűzijátékokhoz használták a puskaport. És akkoriban mindenki olyan ostoba volt, hogy a két féltekén senki sem tudta, hogy létezik egy másik is. Kétségtelen, hogy nagy utat tettünk meg azóta. Néha azt kívánom, bárcsak ne így lenne. Gyűlölöm a hidrogénbombákat és a Jerry Springer Show-t. Na de térjünk vissza az olyan emberekre, mint Konfúcius, Jézus és orvosfia Mark, akik mindegyike elmondta maga módján, hogyan viselkedhetnénk humánusabban, és talán hogyan tehetnénk kevésbé fájdalmas helyé a világot. Az egyik kedvenc emberi lényem Eugene Debs, aki a szülőállamomban, Indianában lévő Terre Haute-ból származik. Ezt kapják ki. Eugene Debs, aki 1926-ban halt meg, amikor én még 4 évesen voltam, 5-ször indult a szocialista párt elnökjelöltjeként. 1912-ben 900 000 szavazatot szerzett, ami az összes szavazat mintegy 6%-a volt, ha egyáltalán el tudnak képzelni egy ilyen arányt. A kampánya során ezt mondta. Amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom. Amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom. Amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Hát nem hány ingere támad az embernek mindentől, ami csak egy kicsit is szocialista.
mint például a nagy állami iskoláktól, vagy az

általános egészségbiztosítástól. Amikor reggel kakasszóra kipattannak az ágyból, nem szeretnék azt mondani, amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom, amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom, amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Vagy mit szólnának mondjuk Jézus hegyi beszédéhez és a boldogságokhoz? Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. És így tovább. Hát nem éppen a republikánusok programja, nem épp George W. Bush, Dick Cheney vagy Donald Rumsfeld szövege. Nem tudom miért, de a legharsanyabb keresztények sohasem beszélnek a boldogságokról. Viszont gyakran könnyes szemmel követelik, hogy a középületekben függesszék ki a 10 parancsolatot, ami persze Mózesé, nem Jézusé. Még egyiket sem hallottam, hogy azt követelte volna, hogy a hegyi beszédet és a boldogságokat függesszék ki bárhová. A boldogok az irgalmasokat a tárgyalótermekben? A boldogok a békességben élőket a Pentagonban? Ugyan már? Ezért van az, hogy a bárki számára elegendő idealizmus nem illatosított rózsaszín felhőkből áll. Ez a törvény. Ez az Egyesült Államok alkotmánya. Én azonban a magam részéről úgy érzem, hogy országunkat, melynek alkotmányáért egy igazságos háborúban harcoltam, akár a marslakók és a hullarablók is megszállhatták volna. Néha azt kívánom, bárcsak így lenne. Ehelyett az történt, hogy a néma filmek legbugyutább zsaruira emlékeztető puccsal ragadták el tőlünk. Egyszer megkérdezték tőlem, hogy lenne-e ötletem egy igazán rémisztő valóságshowhoz. Hát, van egy ötletem, amitől égnek állna a hajuk. Rossz tanulók a Yale-ről. George W. Bush a felső 10 000-be tartozó rossz tanulókkal vette magát körül, akik semmit sem tudnak a történelemről vagy a földrajzról, illetve a fehér felsőbbrendűség nem túl visszafogott hirdetőivel, vagy keresztényekkel, továbbá ez a legijesztőbb, pszichopata személyiségekkel, azaz PS-ekkel, ahogy az orvos nyelvben jelölik azokat az okos, megnyerő egyéneket, akiknek nincs lelki ismeretük. Ha valakit PS-nek nevezünk, akkor ugyanolyan tökéletesen elfogadható diagnózist adunk, mint hogyha azt mondanánk, hogy vakbélgyulladása vagy lábgombája van. A PS-ekről szóló klasszikus szakirodalom Dr. Harvey Clackley, az Épelmélyűség maszkja című kötete. Dr. Clackley a Georgiai Orvosi Egyetem klinikai pszichiátria professzora volt, és 1941-ben adta ki híres könyvét. Olvassák el! Vannak, akik süketnek születnek, vannak, akik vaknak, stb. Ez a könyv azokról a vele születetten szellemi fogyatékos emberekről szól, akik ezt az egész országot és a bolygó számos egyéb részét teljesen megbolondítják. Ezek az emberek lelkiismeret nélkül születtek, és egyszer csak olyan helyzetbe kerültek, hogy bármit megtehetnek. A PS-ek szalonképesek. Pontosan tudják, milyen szenvedést okoznak tetteikkel másoknak, de egyszerűen nem foglalkoznak vele. Nem is képesek foglalkozni vele, ugyanis elmebetegek. Hiányzik egy kerekük. És van-e szindróma, mely jellemzőbb lenne az Enron, a WorldCom és a világ többi számos vezetőjére, akik tönkretették alkalmazottaikat, befektetőiket és az országot, miközben meggazdagodtak, és akik ennek ellenére is olyan makulátlannak érzik magukat, mint a ma született bárány, szemük sem rebben arra, hogy ki mit mond nekik vagy róluk. És fenntartanak egy háborút, ami a milliómosokból milliárdosokat, a milliárdosokból trilliárdosokat csinál, és övék a tévé, és ők pénzelik George Bush-t, és nem azért, mert ellenzi a melegek házasságkötését. Oly sok szívtelen PS van most fontos pozíciókban a szövetségi kormányban, mintha vezetők lennének, nem pedig betegek. Átvették az irányítást. Átvették a kommunikáció és az iskolák irányítását, úgyhogy ennyi erővel akár a megszállt Lengyelország is lehetnénk. Talán úgy érezték, hogy ha beleviszik az országunkat egy véget nem érő háborúba, akkor egyszerűen tesznek valami határozottat. Többek között épp azt tette lehetővé sok PS számára, hogy feltörjenek a vállalatoknál is, már a kormányban is, hogy ennyire határozottak. Minden kibaszott nap csinálnak valamit, és nem félnek semmitől. A normális emberekkel szemben soha nincsenek kételjeik. Azon egyszerű oknál fogva, hogy le sem szarják, mi fog történni. Egyszerűen képtelenek rá. Csinálják ezt? Csinálják azt? Mozgósítsák a tartalékokat? Privatizálják az állami iskolákat? Támadják meg Irakot? Fogják vissza az egészségügyi ellátást? Hallgassák le mindenki telefonját? Csökkentsék a gazdagok adóit? Vegyenek egy trillió dolláros rakétaelhárító pajzsot? Basszák meg a habeas corpus-t, a Sierra Clubot és az In These Times-t, és nyalják ki a seggem? Drága alkotmányunknak van egy tragikus hibája, és nem tudom, hogyan javíthatnánk ki, és pedig a következő. Csak az elmebetegek akarnak elnökök lenni. Ez már a középiskolában is nyilvánvaló volt.
Csak az egyértelműen dili srácok indulnak az osztályelnökségért. Michael Moore Fahrenheit 9.11 című filmjének címe Ray Bradbury klasszikus science fiction regénye, a Fahrenheit 451 címének a paródiája. A 451 Fahrenheit fok egész véletlenül a papír gyulláspontja, a papíré, amiből a könyvek készülnek. Bradbury regényének hőse egy végrehajtó, akinek az a feladata, hogy könyveket égessen. A könyvégetésekről szólván gratulálni szeretnék a könyvtárosoknak. Akik nem fizikai erejükről és nem politikai kapcsolataikról vagy vagyonukról híresek, ám akik az egész országban makacsul ellenálltak azoknak az antidemokratikus zsarnokoknak, akik megpróbáltak eltávolítani bizonyos könyveket a polcaikról. A könyvtárosok inkább megsemmisítették a kölcsönzési listákat, semmint hogy átadják a gondolatrendőrségnek azon személyek neveit, akik kikölcsönözték a szóban forgó címeket. Szóval még mindig létezik az az Amerika, amit szeretek. Ha nem is a Fehérházban, a legfelsőbb bíróságon, a szenátusban, a képviselőházban vagy a médiában. Az az Amerika, amit szeretek, a közkönyvtárak pultjainál létezik. Továbbra is a könyveknél maradva, mindennapi hírforrásaink, az újságok és a tévé annyira gyávák, annyira nem figyelnek oda az amerikai népre is, annyira kevés információt közölnek, hogy csak könyvekből tudhatjuk meg, valójában mi is történik körülöttünk. Hadd mondjak egy példát. Craig Unger, Bush háza, Saud háza című könyve, ami 2004 elején abban a megalázó, szégyenteljes, véráztatta évben jelent meg.

Ezzel vége a jó híreknek. Minden vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az embertől. És pontosan ezzel érheti el célját. 2004. november 3-a, reggel 6 óra. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy levelet Y-tiből, egy naív asszonytól. Tudta, hogy én is naív vagyok, ami annyit tesz, hogy egész életemben Roosevelt-féle északi demokrata voltam, az egyszerű melósok barátja. Az asszony gyereket várta, nem tőlem, és tudni szerette volna, hogy szabad ebben a gonosz világban életet adnia egy ilyen édes és ártatlan teremtménynek. Ezt írta. Szeretném tudni, mit gondol egy 43 éves nőről, aki végre gyermeket vár, de fél új életet adni egy ilyen rémisztő világban. Ne tegye! Ezt akartam válaszolni neki. Talán a gyermek lesz a következő George W. Bush, vagy Lucrezia Borgia. Abból a szempontból szerencsés lesz, hogy olyan társadalomba születik, ahol még a szegények is túlsúlyosak. Ám abból a szempontból szerencsétlen, hogy ugyanebben a társadalomban a legtöbb ember nem részesül egészségbiztosításban, megfelelő állami oktatásban, és a halálos injekció meg a háborúzás a tévéműsor része. Ahhoz pedig, hogy egyetemre menjen valaki, egy kezével és egy lábával kell fizetni a harctéren. Mindez nem lenne elmondható, ha a gyermek kanadai, svéd, angol, francia vagy német lenne. Úgyhogy vagy próbálkozzon a biztonságos szexel, vagy vándoroljon ki. Ám nem ezt válaszoltam, hanem azt, hogy a zene mellett azok a szentek tették szinte elviselhetővé az életet számomra, akik bárhol létezhetnek. Szentek alatt azokat az embereket értettem, akik tisztességesen viselkedtek egy megdöbbentően tisztességtelen társadalomban. Joe, egy pittsburghi fiatal egy kéréssel fordult hozzám. Mondja kérem, hogy minden rendben lesz. Üdvözlöm a földön, fiatalember, válaszoltam. Nyáron meleg van, télen hideg, kerek, nedves és zsúfolt. Van vagy 100 éve, Joe. Mindössze egy szabályról tudok. Az isteni Joe, légy jó ember. Egy fiatal ember nemrég a következőket írt a Seattle-ből. Nemrégiben felszólítottak, hogy a manapság általánossá vált módi szerint vegyem le a cipőmet a repülőtér biztonsági vizsgálatánál. Miközben feltettem a cipőmet a tálcára, egyszer csak olyan abszurdnak tűnt az egész. Le kell vennem a cipőmet, hogy egy röntgengéppel átvilágítsák, mert egy fickó a papucsával próbált meg felrobbantani egy utasszállítót. Arra gondoltam, hogy ilyen világot még maga Kurt Vonnegut sem tudna elképzelni. Most, hogy feltehetek önnek ilyen kérdéseket, hadd kérdezzem meg. El tudott volna képzelni ilyesmit? Mert ha valaki rájön, hogyan lehet robbanó alsógatyát készíteni, akkor nagy bajban leszünk. Ezt írtam vissza. A repülőtéri cipő, buzera meg a narancskót persze világméretű kibaszás, de az örök kedvencem az, amit A.B. Hoffman, a szent háború ellenes bohóc követett el a vietnami háború alatt. Bejelentette, hogy a legújabb anyag a végbélen át beadagolt banánhé. Ezután az FBI tudósai banánhéjat dugdostak a seggükbe, hogy kiderítsék, igaz-e vagy sem. Legalábbis nagyon reméltük. Az emberek félnek. Vegyük például ezt a cím nélkül író férfit. Mit tenne, ha tudná, hogy valaki veszélyt jelent önre? Mondjuk pisztoly van a zsebében, és úgy érzi, egy pillanatig sem habozna önnel szemben használni. Tudjuk, hogy Irak veszélyt jelent ránk és az egész világra. Miért ülünk tétlenül, úgy téve, mintha biztonságban lennénk? Pontosan ez történt az Al-Qaidával és szeptember 11-ével. Irak esetében azonban sokkal nagyobb léptékű a fenyegetés. Dőljünk hátra, és legyünk kisgyerekek, akik csak ülnek és félnek és várnak? Ezt írtam vissza. Kérem, mindannyiunk érdekében fogjon egy sörétes puskát, lehetőleg egy 12-es dupla csövűt, és lője szét a szomszédságában mindazoknak a fejét, a rendőrökét kivéve, akiknél fegyver lehet. Egy férfi a Maine állambeli Little Deer Isle-ról a következőt kérdezte. Igazából mi készteti az Al-Qaidát a gyilkosságokra és az öngyilkos merényletekre? Az elnök azt mondja, gyűlölik a szabadságjogainkat, a szabad vallásgyakorlás jogát, a szólásszabadságot, a szavazati és gyülekezési szabadságot, az egymással való egyet nem értés jogát.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

A szobában. Bent állt a szobában. Az éjszakai szobában. Félálomban bújt ki az ágyból, magára kapta a frottírköpenyt, kisurrant a hálóból, nesztelenül behúzta maga mögött az ajtót, és egyszerre csak oda bent az ebédlőben. A bútorok nem törődtek vele. Észrevették, de egyszerűen nem törődtek vele. Csak hadácsologjon ott az ajtóban. A holdfény átvilágított a függönyön. A szoba elmerült a csöndben, és ebben a furcsa, fehér fényben. A bútorok mozdulatlansága. Ahogy a székek körülveszik az ebédlőasztalt. Talán éppen megbeszéltek valamit. Megbeszélést tartottak. Az ebédlőasztal egy hírt közölt velük. A székek továbbadták a szekrénynek. A szekrény a nagy komódnak és a kis komódnak. Pusmogva tárgyaltak. De minden abba maradt, ahogy ő belépett. Mélységes hallgatás. Az asztal sértődöttsége. A székeké. Itt van. Még bemerte ide tolni a képét. A férfi a köpenyövét csavargatta, egészen szorosra húzta, majd kioldotta. Egy hangra várt. Egy recsenésre. A székeket nézte, ahogy kissé előredőlve ráhajolnak az asztalra. Lassan, szinte mozdulatlanul ráborulnak. Tudják, hát persze, hogy tudják. Elindult az asztal körül. Megérintette az egyik szék hátát. Mintha magyarázkodni akarna. Vagy éppen mentegetőzni. Ide figyeljetek! Ki tudja, mikor kerül sor arra, még hónapokig itt maradhattok. Talán egy fél évig is. És higgyétek el, nem én főztem ki ezt az egészet. Azok oda se figyeltek. Rá se hederítettek, ahogy ott mászkált mögöttük. Nevetséges alak. Másra akarja kenni ezt az ügyet. Körülöttük járkált. Végig simított a vállukon. Egy váratlan mozdulattal hátrahúzta az egyik széket. Úgy ült mereven, mozdulatlanul. Hát akkor tessék, beszélgessünk. De azoknak semmi kedvük se volt az ilyesmihez. Ő meg előrehajolt. Penyerét rácsúsztatta az asztal lapjára. Az az igazság, mi az igazság, halljuk, hogy már régen el kellett volna adni benneteket. Kimondta, most aztán kimondta. Úgy maradt, előrehajolva. Végignézett a társaságon. A társaság tagjain. Azok csak hallgattak. Talán várták a folytatást. Tessék, most már csak pakoljon ki mindennel. Roskatag ócskaságok vagyunk. Semmi helyünk egy lakásban. Egy jobb lakásban. A férfi beburkolózott a köpenyébe. Egy pillanatra maga fölé fordította a szomszéd széket. Visszatolta. Megint csak végignézett a székeken, mintha mindegyikre rá akarna ülni egy pillanatra valamilyen félreértett tapintatból. Egy ány hintázott a függönyön. Előre lendült. Belevetette magát a sötétbe. Lélegzést lehetett hallani. Egyenletes, mély lélegzést. Halk, csúfondáros nevetést. Egy alig hallható hangot. Nem kísérsz el. Engem nem kell elkísérni sehova. Ki lehet ez? Egy kislány? Miféle kislány? A férfi várt, figyelt, de a hang elhallgatott. Talán itt áll a háta mögött az a lány, meg a többiek, akik elfoglalták az éjszakai szobát. Elfoglalták? Nevetséges, mindig is az övék volt. Közben egy férfi hang, mintha már nagyon régen beszélt volna, kissé panaszosan, szemrehányóan. De hát mindig én kísértelek el Gizi nénihez. Amióta csak oda jársz hegedülni, én mutattalak be a Gizi néninek. Szünet. És azt se felejtsük el, hogy én beszéltelek rá erre az egészre. Soha eszedbe se jutott volna, hogy hegedülni tanulj. Mondd, hogy nem így volt. A többi izgatott suttogás. Csönd. A várakozás csöndje. És megint az a csúfondáros nevetés. A lány, mintha ágyban heverne. Egyik oldalról átfordult a másikra. Hasra fekszik. Párnáját paskolgatja, belenevet a párnába, soha többé nem kísérsz el sehova. Hangok szálltak át a szobán. Mintha egyszerre többen beszélnének, szídnak valakit. A férfi félig felemelkedett, apát szídják, hogy mindent eltékozolt. Tékozolt, Istenem, soha semmit se lehetett rábízni, és meg a holmiát is szétszórta. Egy női hang.
Te mindent előhagytál, szétdobáltál, a csál, teáscsészét is ott hagytad az asztalon. A parizer héjakat. Most már felállt. Belekapaszkodott a szék vállába. Ki ez a hang? Még csak nem is emlékeztet anya hangjára. Hát akkor miféle nő? Hogy került ide? És apa leinti, visszavág neki? Apa meg se szólalt. Egy másik női hang elfulladva. Miért nem tudsz velem maradni? Miért kell mindig elmenned? Csönd szállt a szobára. Az éjszaka végtelen szomorúsága. Ebből a csöndből tört fel egy férfi hang. A te emlékeid nagyon is a múltban gyökereznek. A múltban miket tudsz mondani? A többi már megint suttogás. Ki ez a nő? Ki ez a férfi? És a többiek? Kik ülnek ennél az asztalnál? Ott állt a székbe kapaszkodva. A keze végig simított a szék hátán. Lecsúszott róla. Érezte, hogy a szék fellélegzik, megkönnyebbül. A bútorok ingerültsége, az az ellenséges ingerültség. Kiment a szobából. Az ajtóból még visszafordult. Talán mondani akart valamit, vagy éppen csak elbúcsúzni. Fölösleges, uram, teljesen fölösleges. Ahogy behúzta maga mögött az ajtót, rákezdték. Micsoda képmutató alak! Egyetem mit akart itt? Talán még őt kell sajnálni? Sajnáltatja magát, nagyon jó. Bosszús, mogorva recsenések. Csönd. A bútorok csöndje.

Egy kis üzletben. Kék garnitúra a kirakat halott fényében. Az asztal és a fotelek az ablaknál. Mögöttük a lomha szekrény, az aprócska könyválvány. Egy heverő beleveszve a sötétbe. Olykor egy járókelő megáll odakint, rámered a bútorokra. Megborzong és eliszkol. Beleveti magát az utcába. Nem látogatják ezt az üzletet. Maga a bolt vezetője is eltűnt, vagy meghúzódik valahol hátul egy kék konyha szekrény mögött. Moccani sem mer. Talán rátámadnak a bútorok. Ezek a mogorva, beporosodott bútorok. Egy óvatlan pillanatban áttörik az ablaküveget, és itt hagyják ezt az egészet. Tele üvegszilánkkal, felhasadt húzattal, kibicsaklott lábbal. Csak el innen, miért is maradnának? Nincs vevő a kék garnitúrára. Senki se akar beleülni a fotelekbe. Senki se nyitja ki a szekrényt. És ugyan kiveszi elő a bárszekrény poharait, ki is töltene ebből az üvegből? Vagy mégis? Esetleg beállít egy vidám társaság? Leülnek az asztalhoz, a foteleket húzogatják. A nők ráülnek a fotel karfájára, a lábukat lógázzák. Töltenek az üvegből. Magasra emelik a poharakat, koccintanak. Ugyan kérem, az üveg nem üveg, a pohár nem pohár. És a könyv? Az a kék kötésű könyv a polcon? Regény? Szerelmi történet? Útleírás? Hova viszi az olvasót? Milyen tájakra? És ki az írója? A kék könyv írója. Akinek ez az egyetlen műve. Egyetlen műve egyetlen példányban. Itt található ebben az üzletben. A bútorok között. De hát senki se jön be, hogy leemelje a polcról és belelapozzon. Különben is ennek a könyvnek nincsenek lapjai. A kék fedelek között maga a semmi. Ki tudja, talán valamikor régen, amikor ezt a könyvet ide tették, igen, akkor még lehetett valami a címlap mögött. Oldalak, nyomtatott oldalak. De hát eltűntek. Levegővé váltak. Akárcsak a könyv címe, az író neve, nincs neve az írónak. Éjszakánként előjön a férfi, akire rábízták ezt az üzletet. Előbújik a konyhabútorok mögül. Leül a fotelbe. Fejét tenyerébe hajtja. Elnyúlt mozdulatokkal dörzseli kopasz fejét, aztán csak kibámul az utcára. Kék garnitúra a kirakatban. Asztal, fotelek, szekrény, könyválvány, heverő. Nincs látogatójuk. Senki se néz be hozzájuk. És nem is várnak senkire. Az előkelőben. Idegenek, nem ismerik egymást, nem is akarnak tudni egymásról. A dupla rekamié szinte elönti az üzletet. Szekrények a falnál beépített polcokkal. Tömör, barna fotelek. Világos barna kockák, sötét barna alapon. Állólámpa, újságtartó kovácsolt vasból. A bútorok között sétányok. A sétálók halkan beszélgetnek. Nincs egy hangos szó. Egy kopaszos férfi köhög. Riadtan elfordul, zsebkendőt tesz a szája elé. Fiatal pár áldogál egy asztalka előtt. Oly áhítatosan. A fiú súg valamit a lánynak. Az elpirul. Komolyan mondod? Igazán megvesszük? A fiú bólint. Persze, azért még várnunk kell. És most a lány is bólint. Várni, várni. Egy nő belekapaszkodik a férje karjába. Eladták. Ígéretet kaptunk arra a szekrényre, és mégis. Elfulladva közelebb hajol a másikhoz. Beszélj velük, beszélned kell velük. A férfi a fejét ingatja, lassan kihúzza a karját a felesége karjából. Elindul az üvegablakos fülke felé. A barna köpenyes főnökasszony az ablak mögött. Egy kis lámpa mellett jegyezget. Vagy inkább jeleket ró egy papírlapra. Fölnéz, szigorú, megközelíthetetlen arc. A férfi megáll a fülke előtt, riadtan mosolyog, bedugja a fejét, visszahúzza, oldalt levág a fülke mellett, eliszkol valamerre a szekrények felé. A felesége dermedten nézi. Így áll egy pillanatig megkövülve. Utána veti magát a bútorok között. Aranyos barna délután, az uzsonnázás délutánja. Talán kisasszonyok tűnnek fel tálcával, azon habos kábé kuglóffal. Egy fehér hajó barna képű bácsi beleül az egyik karosszékbe, és mesélni kezd. A gyerekek és a felnőttek köré eltelepednek. Meséljen, Oszkár bácsi, meséljen. A főnök asszony tűnik fel, lehet, hogy kiküld valakit.
talán éppen a fiatal párt már elég régen időznek itt. Ez nem Cukrászda és nem is Margit sziget. Igazán beláthatják. Senkit se küld ki, csak éppen körülnéz, körülhordozza tekintetét. Valóságos tömeg a dupla reklamjé körül, a többiek háttérbe szorulnak. A szekrények beépített polcaikkal, a fotelek, az asztalok, a dohányzóasztalok és a márványasztalok gyertyatartóval. Egy nő hever a reklamjén, haja kibontva, szeme lehunyva, mosolyomlik el az arcán, lassan görögni kezd, így görög mosolyogva, lehunyt szemmel. A reklamjé üres mezőnye. Barna köpenyes kisasszonyok surrannak át a termen, mintha úgy észrevétlenül meg akarnának motozni valakit. A falhoz tapadva állnak mélységes gyanakvással, a sétálók sétálnak. Társaságok alakulnak, társaságok bomlanak fel, hogy aztán ismét összeverődjenek. Ismerősök köszöntik egymást. A főnök asszony odabent a fülkéjében, kávézgat. Egy magas, ősz hölgy áll előtte, magyaráz valamit. A főnök asszony eltűnődve iszogatja a kávéját, foteltól fotelig menekül a férj, lebukik az egyik mögé. Egy pillanat, és tovább kúszik. Mögötte az asszony. Hát itt bujkálsz! Elkínzott nyöszörgés a bútorok mögül. Egy sárga bajuszos férfi a könyveket nézegeti a polcon. Dallos Sándor az aranymecset, aranyecset. Fekete István, Csí. A sárga bajuszos közelebb hajol. Babajevszki az aranycsillag lovagja. A főnök asszony előtt az üres kávés csésze. Az ősz hölgy még mindig beszél. Leereszkedik a főnök asszony elé, letérdel, kezét összekulcsolja. Meg kell, hogy kapjam azt az asztalt. A főnök asszony, ahogy keresztül lép rajta. Azt hiszem, el kell, hogy náspágoljam magát, fonyóné. Istenem, mire kényszerít? De már nem is törődik vele, odalép a sárga bajuszos férfihoz. Ez azért mégse könyvtár. Kiveszi a kezéből a Babajevszkit. Megfogja a karját, kivezeti. A tömeg szétnyílik előtte, ahogy visszatér a cellájába. A késő délután kellemesen bódító zsongása. Egyszerre csönd és sötétség. A sétálók eltűntek, akárcsak a főnök asszony a kisasszonyaival. Kigyullad a kirakat fénye. Odament a magukra maradt bútorok hideg közönye.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok, és benne Mándi Iván a Bútorok című kisregényét. Nem sokára folytatjuk.

Kertben. Égtek a fotelek a kertben. A mágiára hajított, karjuktól, lábuktól megfosztott fotelek. Támlájuk hátrahajolt, belezuhant a lángokba. Szikár, ráncos arcú nő ergölbült piszkavaskkal tologatta alattuk a gajakat. Olykor szinte belehajolt a lángok közé. Hátrébb húzódott, kiegyenesedett. Úgy állt ott kopott bőrmellényben, ormótlan, sárfoltos csizmában. Hátra nézett, a félrecsúszott tetejű kopottas ház felé. Talán a többiek is kijönnek. Asztalok, szekrények és konyhaszekrények kitántorognak, hogy levessék magukat a lángokba. Belebökött az egyik fotáltámlába. Úgy, csak égjetek, mintha már régen készült volna erre. A fotelek megbüntetésére. És most aztán eljött a napja. Kirángatta őket a szobából, régi helyükről, megszokott nyugalmukból. Csak hogy ez persze nem ment olyan könnyen. Előbb még a baltának is akadt dolga. Ahogy mindez eszébe jutott, vihogni kezdett. Kezecskéjét levagdosta, lábacskáját levagdosta, akárcsak egy gyerekvers. A derék kis balta minden esetre megtette a magáit. Ő meg kihozta ide a kezecskéket és a lábacskákat. Utoljára pedig a csupasz törzset. A mágiát akkor már elkészítette. Már csak meg kellett gyújtani. Rá kellett hajítani a szétvagdosott foteleket. És aztán csak nézni. Kiabálni kezdett, mintha váratlanul dühhamot kapott volna. Elegem volt belőletek, az egész társaságból. Elfulladt. Többen álltak körülötte. A domboldalról jöttek, közeli kertekből, házakból. Szomszédok, ismerősök, idegenek nézték, ahogy bőrmellényben, csizmában a lángok körül kering. Egy tréningruhás férfi. Mit csinál, Etuskám? Mit csinálnék? Láthatja. Keze fejével megtörölte a homlokát. Új foteleket rendeltem. A múlt héten bent jártam a városban. Körülnéztem egy kicsit. Azok hallgattak valami döbbent csodálkozással. Miért? Én nem mehetek be a városba? És nem vásárolhatok új foteleket? Persze, Tuskám, idősebb női hang. Miért ne? Modern garnitúra, de azért arra is ügyeltem, hogy kényelmes legyen. A mágia felé bökött. Elegem volt belőlük, senki se kötelezhet rá, hogy örökké. Igaza van, Tuskám, az idősebb nő közelem ment hozzá. Nem akarnék bejönni hozzám? Főzök egy jó erős kávét, elbeszélgetünk. Az csak a fejével intett, hogy nem, hiszen most már bármikor megérkezhet a szállítmány. A szállítmány? Mára ígérték a foteleket. Pontos és gyors szállítást ígértek. Végignézett az arcukon. Talán egy hangra várt, egy megjegyzésre. Merev arcok vették körül. A kör közepén állt, mint egy furcsa játékban, mintha ki kellene találni valamit ezekből az arcokból, ebből a hallgatásból. Körbe ment ócska mellényében, csizmájában. Egy férfi előtt lehorgonzott. Tanár úr, maga látta, amikor lementem a buszállomásra. Én nem vagyok tanár. Nem tanár. Ő a tanár. Rámutatott egy másik férfira. Biológus. Megzavarodva nézett egyik arcról a másikra. Csak ugyan, akár egy társasjátékban, ahol ki kell találni valakiről valamit. És ő mellé fogott. Eltévesztette. Eltévedt az arcok között. És most szabad a gazda? Feladja ezt az egész reménytelen? Az arcok. Oly idegenek. Mintha hirtelen kicserélték volna az egész társaságot. Lehajtotta a fejét. Arról az üzletről motyogott valamit, ahol feladta a megrendelést. Udvariasan fogadtak, előzékenyen. Maga a vezető segített kiválasztani a foteleket. A főnök. Felírta a nevemet, címemet. Hát akkor meg kell, hogy érkezzenek. Persze, hogy megérkeznek, ingerült hang. Még a mai napon? Nem mehetek el, értsétek meg. Tétova mosoly, nem fogadhatok el semmiféle meghívást. Itt kell maradnom. Ahogy gondolja, Tuskám. Lenézett a dombról az országút felé. Autók robogtak el. Buszok és motorosok. Egy darabig csak nézte az utat, majd gondterhelten, hogy ugye fel tud jönni a kocsi? Mert elég rossz az út. Tegnap esett az eső. Tegnap is, tegnap előtt is. És ez a csúszós, agyagos út azért fel tud jönni oldalt az üdülő felől. Az üdülő felől. Mélységes csodálkozás. Miféle üdülő? Mikor építették? És kik üdülnek abban az üdülőben? Alsó állkapcsa megfeszült. Lassan, őrölni kezdett alázatosan, és mégis dühösen. Mintha rádöbbent volna valamire. Csalnak.
Mindig kifundálnak valamit, és mindig csalnak. Mint most ez az üdülő. Szállt a füst, a mágiára hajtott fotelek füstje. A támlák már eltűntek, csak a rugókat lehetett látni. A nagyságos urak odabent terpeszkedtek, berendezkedtek. Milyen jogon? Azt mondja meg nekem valaki. Arra is gondoltam, hogy eladom őket. Ez is megfordult a fejemben. Tehát ki veszi meg ezeket? Talán egy plébános, etuskám. Plébános. Plébános plaplakban. Még hogy paplakban, fölnevetett. De hát nem ismerek semmiféle plébánost. Honnan rángassak elő egy plébánost? A füst már lassan oszladozott, és a szomszédok is oszladoztak. Eltűntek a kertből. Ő még mindig csak nevetett, hogy az üszkös hamu fölé hajolt. Plébános paplakban. Várni lehetett, hogy körültáncolja azt a dombot, de aztán csak úgy állt mozdulatlanul. Egy pillanatra a ház felé fordult. Az ajtó nyitva, az ajtó mögött kifosztott szobák. Elfordította a fejét. A domb. Most már csak az volt előtte. Az önmagába rokskadt mágia. Sötét, megfeketedett hamu. És ebben a hamuban rugók meg szegek. Ami nem égett el. Ami megmaradt. Fotelek lecsupaszított csontváza.

a gangon. Kopott, barna szék a negyedik emeleten. Kibicsaklott lábbal a hátsó lépcsőház mellett. Hogy került ide? Mikor? Nem lehet tudni. Egy reggel csak itt átsorgott a falhoz támaszkodva. Éjszaka vánszoroghatott fel a hátsó lépcsőn. Elég keserves lehetett ezzel a lábbal. Valahogy ezért mégiscsak felvonzolta magát a negyedikre. Leroskadt a fal mellett. Valaha itt lakhatott. Megvolt a maga helye egy szobában. Aztán megunták és kirakták. A többieket meg csak tűrték valahogy, de ő már túlságosan lerobbant. A támlája meghasadt. Eladni se lehetett. Megdühödtek rá, kihajították. Egy éjszaka levitték a ház elé. Ki a ház elé? Egy darabig ott áldogált. Aztán eltűnt. Már el is felejtették, mikor egyszer csak visszasomfordált. Honnan? Miféle roncstelepről? Minden esetre éjszaka jöhetett ezzel a rossz lábával. Most itt áll és vár. Csak megnyílik előtte egy ajtó, az a bizonyos ajtó. Visszafogadják, kijönnek érte, és visszaviszik abba a bizonyos szobába. Ajtók nyíltak az emeleten, előbújtak a lakók. Megálltak a gang rácsánál, körülnéztek, beleszagolt a levegőbe, leszóltak valakinek a másodikra. Egy csikket lehajítottak az udvarra. Elindultak, újra keltek, és elmentek mellette. Nem vették észre, még csak el se fordították a fejüket. Egyszerűen meg se látták. Ő pedig csak várt, félig lecsúszva a fal mellett. Majd éjszaka kijönnek, vagy legalábbis, ha már besötétedett. Kijönnek érte és beviszik. Nem jöttek ki érte

Női hang. Jövök már, jövök! A pongyolás nő ismét megemelte a széket, talán, hogy mindjárt bevágja az előszobába. Résnyire nyílt az ajtó. Ilyet női arca résben. Irén néni! Nagyon örülnék, ha beengedne, kedves Ildikó. Én még jobban örülnék, ha végre bevennék ezt a... De Irén néni, kérem! Nagyon jól tudom, hogy a maguki. Ez a szék hátraszólt valahol a lakásba. Láttatta valaha ezt a széket? Nevetséges, bajuszos férfi a nő mögött. Hogy gondolja ezt, Irén néni? Úgy gondolom, hogy a gang nem szeméttelep. Azért mégse szeméttelep. Benyomta a széket az előszobába. Eltűnt. Magukra maradtak ők hárman. A nő, a férfi és a szék a nyitott ajtóban. Ó, azért még nem csukták be mögötte. Nevetséges, de ez már csöndesebben hangzott. A nő elborzadva. Egy csontváz, de hiszen ez egy csontváz. A férfi. Talán, ha ideállítjuk a gázóra alá. A nő eszelős rémülettel. A gázóra alá? Nem állítjuk a gázóra alá, nem állítjuk sehová. És mielőtt még a másik megszólaltott volna, felkapta a széket. Végigvágtatott vele a gangon, egy pillanatra megállta, hogy a kezében lóbálta. Áthajolt a rácson, leveti magát így a székkel együtt, de aztán már a hátsó lépcsőháznál alig kapott levegőt, ahogy végre letette a széket. Valósággal rázuhant. Így ült lehunyt szemmel, fejét a falhoz támasztva. Egy recsenés. A szék megcsúszott a fal mellett, hiába az a láb. A nő éppen, hogy fel tudott ugrani, de azért nem futott el. Ott állt és csak nézte az öreget. Megsajnálta. Bocsánatot akart kérni? Ígéretet tett? Mindenféle felelőtlen ígéreteket, hogy olykor majd kijön hozzá, meglátogatja, rendbehozatja a lábát, kihív egy specialistát és megnézeti? Megfordult és elment. A szék nem is számított másra. Állt a gangon és napozott. Valaki bevágta a hátsó lépcsőházba, valaki előhozta. Elgáncsolták, gáncsot vetettek neki, nézték, ahogy végigvágódik a gang kövén. Hátra hurcolták. Elővonszolták. Egyszer csak eltűnt, mint aki megunta ezt az egészet. Az öbölben. Úsztak a székek az öbölben. Szétázott roncsok. Az egyiket már elhagyta a támlája, és most úgy pörgött önmaga körül. A másik egy lehetetlenül megfekedett párna. Talán dívány párna lehetett, amit úgy dobtak rá. Mégis, hogy kényelmesebben lehessen üldögélni, valahogy nem csúszott le a székről. De aki rajta ült, mintha éppen most bukfencezett volna le. Elaludhatott, észre se vette, hogy besiklott a vízbe. Föl se ébred. Békésen szundikál odalent. Majd csak utána jön a párna után a szék, és akkor majd úgy úszkál a mélyben, a régi, megszokott helyén, fejét fél oldalra hajtva, száját kissé eltátva. Egyébként nem ő a társaság kedvence, hiszen oly hamar elbóbiskolt. Éppen csak evett egy kicsit, éppen csak ivott egy kicsit, viccet sose mondott, ha viccet mondtak, nem nevetett. Olykor bókolt a háziasszonynak. Szerette volna megcsipkedni a háziasszony pufók kislányát, a háziasszony feszes fenekű szobalányát, magát a háziasszonyt. Na de hát, egy kicsit evett, egy kicsit ivott, úgy eltűnődve maga elé bámult. És elaludt. Nem ő volt a társaság középpontja. De most mégiscsak körülveszik a többiek. A társaság. A kártyapartnerek kártyával a kezükben. Az ivó cimborák pohárral a kezükben. Nők szétbomlott hajjal, kecsesen előre tartott tányérkákkal. Az otthon hangulata. Meg kell teremteni az otthon hangulatát. Nők pongyolában, nők esti ruhában. Vásodképű kis lurkok siklanak az alvó férfi mellett, egymásra kacsintanak, meghúzzák az orrát, a fülét. Egy kislány beleül az ölébe, egy olyan igazi romlott kislány. Víztől csöpögő fürge ujjaival kigombolja a nadrágját. Gombolja, gombolgatja, félúton megáll, lecsúszik róla, eltűnik valahol a szétnyíló kagylók és moszatok között. Ő meg ott marad félig kigombolt nadrágjával, mosoly suhan át az arcán, víz alatti mosoly. Megfordul önmaga körül, egyszer-kétszer megpördül, úgy felhúzott térdel, mintha széken ülne. Azon a régi széken. Arca megremeg,
buborékok.

pattannak ki belőle. Így hagyja el az arca apró, kis buborékokban. Úsztak a székek az öbölben. Székek, széklábak, karfák, támlák. Úsztak, lebegtek, vagy csak éppen úgy dzsingatóztak.

az utcán. Kint álltak a járda szélén egy öreg, vastag törzsű fa mellett. A barna asztalka és a szék. Oly véznák, hogy az őszi napfény szinte átsütött rajtuk. Idős házaspár, akik mögött bezárult a lakás. Az utcára kerültek, de itt is tudják, hogy kell viselkedni. Ők nem koldusok. Az asztalból valaki kihúzta a fiókot, elemelte, elvitte. Ő meg úgy maradt kifosztva. És talán még gőgösebben, csak tessék, ha még mindig van mit elvenni tőlünk. Ha még mindig. A vékonyka szék, mintha mérsékelné, hagyd öreg, nem érdemes velük törődni. Miért is törődnének velük? A járókelőkkel, a bámészkodókkal, akik egy-egy percre megálltak mellettük, egy fiú rákoppintott az asztal lapjára, és azzal eltűnt. Egy borostásképű férfi hosszan kopogott. Egyszerűen nem tudta abba hagyni. Kopogott, kopogott. Talán valamilyen zeneművet, az utca egyhangú, porús zenéjét. Egy lány leült a székre. A lábát lógázta, felugrott, nevetve elszaladt. Egy fekete ruhás öregúr köhögő rohamot kapott. Hirtelen tört rá a rohama, hogy ott átsorgott. Fuldokolva átfogta a szék támláját, valósággal rároskadt. Azt megadóan tűrte. Az öreg eltámolygott. Egy pillanatra visszanézett, meglehetősen szemrehányóan, mintha a széknek köszönhette volna az egészet. Akadt, aki fölemelte a széket, egy pillanatig a levegőben tartotta, letette. Akadt, aki fölemelte az asztalt. A hóna alá vette, és elindult vele. Visszavitte, letette. Aki bedugta a kezét a fiók helyére, az üres levegőben kotorászott, mintha fontos iratok után kutatna, vagy éppen csak egy levél után. És aztán csak úgy bámult. Ez a két öreg nem magyarázkodtak, senkit sem szidalmaztak, hogy így meg úgy ő juttatott ide bennünket, neki köszönhetjük mindezt, nem gyalázkodtak és nem siránkoztak. Történt, ami történt. Kint álltak az őszi napfényben az öreg fa mellett. Kopottan, áttetszően, soványan. És valami olyan mélységes fölénnyel. Szobában. Megint csak az éjszakai szobában, az ebédlő bútorai között, mintha valamilyen üzenetet kapott volna, hogy várják ebben a szobában, valaki beszélni akar vele. Minden esetre fölkelt, és elindult az ebédlő felé. Tulajdonképpen csak erre várt, nem is aludt, legfeljebb egy fél órát, egy órát. Nyíltak és csukottak az ajtók, bent állt az ebédlőben, egy hangra várt. Megint csak egy hangra, hogy valaki megszólítja. A székek az asztal körül. Szorosan az asztal körül. Az egyik kisé hátrébb csúszott, mintha hellyel kínálná. Feléje indult, de nem ült le. Valahogy megérezte ezt a sötét gúnyt. Na mi az? Ülj csak le, ha van pofád. Dőj hátra! Lógázd a lábad, miért ne? Egy fölösleges mozdulattal megérintette a szék hátát. Elkezdte a sétáját a szobában. Megállt az ablaknál, kibámult a sötétbe. A hold eltűnt. Néhány lámpa eszeveszett, elveszett fénye. Egy férfi bandukolt az elhagyott utcán, pillanatra fölnézett. Észrevett. Meglátta az arcomat, a gyáva arcomat. Azt is tudja, hogy miért ácsorgok itt. Megállt odalent, és csak néz. Nem mozdul. Ki lehet? Ismerem valahonnan? Egy olyan íróféle? Egy régi szerkesztő? Talán már járt is nálam? Itt ült ebben a szobában? Feketét ivott, beszélgettünk, közben fölállt, elment a vitrin előtt, mennyi fénykép, ki ez a pipás alak itt a kertben, a nagyapád? És ez a nő sállal a nyakában, elment a vitrin előtt, a nagy komód előtt. Milyen régi bútorok, manapság már nem is látni ilyet. Akárhogy is, egyszer már járt itt ez az alak. Aztán nem jött többet. Most meg talán egy éjszakai mulatóból keveredett elő, eszébe jutott ez a ház, ez a szoba, a bútorok. Azok a masszív, régi bútorok. A férfi eltűnt odalent. Feljön, kicsöngeti a házmestert, és feljön. Talán egy kicsit beszívott, de azért a házmester felhozza liften. Becsönget. Nem gyújtok villanyt, ha beengedem. Ebben a szobában se gyújtok villanyt. Ülünk a sötétben, és beszélgetünk, vagy csak hallgatunk. Elfordult az ablaktól. Az asztal körül ülnek, és hallgatnak. Még csak véletlenül se szólalnak meg. Őt figyelik, ahogy az asztal körül járkál. Az asztal fölé hajolnak, mintha kártyalapokat csúsztatnának egymásnak. De közben csak őt figyelik. Hangot se hallani, se suttogást, se nevetkélést. Csöndben van az éjszakai társaság. Megnyílt a nagy komód ajtaja,
éppen csak résnyire, mintha új heggyel tolnák kifelé. Köhécselés hallatszott odabentről, halk recsenés, mintha valaki a másik oldalára fordulna. Már nagyon sokáig feküdt az egyik oldalán, és most átfordul. Ennyit csak megengedhet magának. A férfi egy széken ült a vitrin és a fal között. Ez a víznaszék még tűrte itt a sarokban, és csak nézte, ahogy a komód ajtaja. Valaki mindjárt kidugja onnan a kezét, elkezd integetni a sötétben, megint a recsenés, egy alig hallható hang. Igazán nem akarlak zavarni, fiacskám, de most már azért mégiscsak kibújok innen, ha nem haragszol. Ő meg beszorítva a sarokban, és közben az a csöndes, tiszta hang. Elég időt adtam, hogy összeszed magad, talán a színműveddel is elkészültél. Mondd, miért tiszta színműveket? Hiszen azelőtt sose? Jó, nem azért mondom, de mégis színművek. Azért felolvashattál volna valamit abból a színműből. Egyáltalán néha benézhettél volna hozzám. Tudod, hogy mindig akad nálam egy kis bor meg konyak, ravaszkás nevetés. Félretettem néhány üveggel. Kis szünet? Na most már azért mászunk ki ebből a... Mit bámulsz? Inkább segíthetnél? Csak a karomat kell megfognod. Éppen csak a karomat. Mi lesz, fiacskám? Egy szekrény. Ott találtak rá a szekrényben. Ott lógott felakasztva, mint egy felöltő. Tréfának szánta még egy utolsó, sötét tréfának. Másnap el kellett volna hagyni a szállodát. Elhagyni? Kidobták, kihajították. Már régen nem tudta fizetni a szobáját, és semmi remény, hogy akkor őt már minden laptól elküldték. Mindenhonnan kikopott. A modorában lehetett valami, a lényében. Ha mondtál neki valamit, csak nézett és bólogatott. Te pedig egyszerre csak viszkedtél a dűtől, dűralmot kaptál. Mindenkit lenézett, lekezelt. Összeugrott egy államtitkárral, külügyi államtitkárral. Azt még valahogy elnézték volna, mondom inkább a lénye miatt, a lényében volt valami. Azt hiszem, semmi másban nem lehetett abban a szállodai szekrényben. Se egy kabát, se ingek. Ő lógott benne egyedül. A reggeli takarítónő fedezte el, gyanús lehetett neki valami. Talán a félig kinyílt szekrény ajtó. Bekukkantott, benézett. Ő meg ott lógott, gondosan beakasztva. Milyen pofát vághatott ez a nő? Elájult? Nem hiszem. Ezek már annyi mindent láttak, olyan edzettek, akárcsak a szekrények, a szállodai szekrények. Legalábbis a külvárosokban, a pályaudvarok környékén. Azért lehet, hogy akadt még abban a szekrényben egy pár félretaposott ócska cipő, egy elnyújt kabát. De ő minden esetre ott lógott azon a barna rúdon. Kapuajban. Szüllött öreg fogorvosi szék a klinika kapujában. Nyaka kibicsaklott, a műbútorhúzat felhasítva. Talán valami bosszú? A bosszú műve? Egy régi beteg, akit csúnyán megkínoztak ebben a székben? Megkínoztak és megaláztak. Visszafizetett, törlesztett valamit. Vagy inkább csak az öregség, ahogy az idő megtette a magáét? Hát persze, hiszen ki is törődne egy ilyen öreg fogorvosi székkel, ahogy itt áll a kapuajban. Mellette a betegek végtelen vonulása a rendelők felé. Nem, ez már nem az ő dolga. De aki visszanézett rá, beleborzadt. Aki úgy elmenőben visszafordult. Lyukas fogak, odvas fogak, kitépett fogak, tömés, csonkok, gyökérkezelés, véres csonkok. Ezt lehetett érezni, ha valaki úgy elmenőben. Családi bútorok. Mit recsegteted azt a széket egyetlen? Hogy ülsz azon a széken? Most nézzék meg, mit művel ez a kölyök? Csak tessék, foglaljon helyet. Miért ne ülhetne abba a karosszékbe, ha van pofája? Lefektette a díványra azt a nőt, ledöntötte. Meddig dög lesz azon a díványon? Ide figyelj, én elválok tőled. Egyszerűen nem tudom nézni, hogy több egyebet se csinálsz naphosszat. Mióta hajszolok egy ülő garnitúrát a raktárban. Kivéhet szekrények a hodályszerű pincében, szorosan egymás mellett, vál a vál mellett. Mogorva, zöld szekrénycsorda. Ide jöttek meghalni. Nem emlékeznek semmire. Mire is emlékeznének? A polcokra?
a gondosan összehajtott ingekre a polcokon, az akasztókra, a téli kabátokra, felöltőkre, zakókra, az akasztókon, a nadrágokra, ahogy lassan észrevétlenül kicsúsznak az zakók alól, és egy öngyilkos mozdulattal levetik magukat a mélybe, a nyakkendő tartó szalagjára, a nyakkendőkre, a vidám csíkosakra, az ünnepélyesekre sötétebb tónusban, a feketékre gyász alkalmára. Rég eltűntek mind. A szalagot egyetlen mozdulattal letépték, ez volt a jel. Ezzel indult a lefokozás, ahogy a szekrényt megfosztották mindenétől. Kiemelték az akasztókat, egyiket a másik után. Azok úgy hagyták el a szekrényt féloldalasan, himbálózva, vállukat rángatva. Kiszakították a polcokat. Egy arc benézett, hideg, kutató tekintett. Mi maradt itt? Maradt itt még valami? Semmi sem maradt, csak maga a szekrény, megfosztva mindenétől, kibelezve. A könyvszekrényről lesöpörték a könyveket, a regényeket és az útleírásokat, az elhízott lexikonokat és a vékonyka verseskötöteket. A padlóra kerültek, oszlopokba szortírozva, spárgával gúzsba kötve. Maradtak a polcok szürke pora. A padló haragos szürke pora az elhurcolt szekrények után. A padló szutykos szakálla. Erre emlékeznek a szekrények, és az asztalok, az egymásra dobált asztalok, ahogy lapjukkal egymásra zuhantak, kimerült birkózók. Mi lehetett itt? Miféle mérkőzés? Asztal-asztal ellen? Páros viadal a lehúzott redőnyök mögött? Ebédlő asztalok rontottak egymásnak azonos súlycsoportban? Valaha békés íróasztalok? Gyermekasztalkák az ifjúsági mérkőzésen? Berepett koponyák a mérkőzés után. Megroppant derekak, ketté hasadt lábak. Ki a győztes? Ki a legyőzött? Nem lehet tudni. Ahogy úgy hevertek összetörve, egymásra zuhanva, becsapás történt. Irtózatos becsapás. Díjat ígérhettek a győztesnek, a bajnoknak. Olimpiai nagy díjat. És aztán tessék. A székek? Mire emlékeznek az összekötözött székek? Az egymás ölébe nyomott fotelek? Mint valami szerencsétlen közösülés után maga a katasztrófa, öregek megcsúfolt szerelme, de hát azért csak emlékeznek valamire, vagy valakire. Ahogy a férfi megállt egy ilyen fotel mögött, megfogta a vállát egy régi, ismerős mozdulattal, végig simított a karján, leült, kinyújtózott. Hátra dűtötte a fejét, rágyújtott egy szivarra. Egy lány elment előtte, és ránevetett. Magához húzta a lányt, senki sem ment előtte, senkit se húzott az ölébe, egyedül gubbasztott a fotelben. Átült egy másik fotelbe, egy vésznaszékre. Kint üldögélt a konyhában, nézte a falat, a repedéseket a falon. Szivarra gyújtott, cipőt pucolt, a sarokba vágta a cipőrongyot, a levegőbe bámult. Jobb, ha ki sem mozdul az odójából, mondták a barátai, kiállhatatlan fráter. Unalmas alak, mondták a nők, dögunalom, maga a pusztulás. Még egy hajó kirándulásra se lehet rábeszélni, hát most kezdjél vele valamit. De a székek megtűrték. Most is arra vártak, hogy felbukkonjon ebben az alvilági sötétségben.

0: kert akaró.
1: Jó.
0: Kert akaró.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
0: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
0: Jó.
2: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
0: Na kelt a karó.

0: Öreg költő ismétli magát.
1: Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek logy parábolák, semmit se változott világa. Abból él az ismételgetésből, ha nyeli nyögve, ha nyalja rágva, él, mint a hörcsök csócsál a kézből, s egy ugyanaz orrának borvirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, ne ódivatúságával illatozna. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná futcsa jelenésnek, de ilyen a vénköltő már hiába. Lírája lefedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvás, két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képver, se nem szűrszocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mit picsog ez itt, Liliomher vadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gázkeretes kajsza képe mása. Jótét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig modern a halálfélelem, ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Vén poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele, ihol koporsó, az indulását, hogy lenekésse. Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly virágta, a trottyos rímek logy parábolák, semmit se változott világa.
2: Gorilla képtár. Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársaim, forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bárs, karnivor, nem állsz le bárkivel, bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat, áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, errehozó rossz szele, ürítsd ki koldús iszákodat, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.

Tilos Rádió. A keltakarót halljátok. És most mindenki képzeljen el egy karikát az alsó sarokba. Kiskorúaknak csak nagykorú felügyelete mellett ajánljuk a következő részt, Határgyőzőtől. Jó hallgatást!

0: Király Zoltán Hári Jánosának mesélőjeként Sir Peter Ustinov emelkedik ki derékig a harckocsiból.
1: Hári János, a huszár! In Hungary, everybody knows.
0: Magyarországon mindenki tudja, hogy a tüsszentés az igazság kimondásának jele.

0: Nem ohajtanak egy csésze teát? Itt a téli kertben szoktuk elfogyasztani.
1: Köszönjük. Igen. Köszönjük.
2: Ebben a klímában jót tesz a tea.
0: Tudom, maguk nem szoktak hozzá. Az orosz birodalomban az év legnagyobb részében hótakaró van.
2: Nem tudom. Soha nem jártam az orosz birodalomban.
0: De hiszen onnan jönnek. Nem onnan jönnek? Hát Vienna után mi van?
2: Igaza van, Miss Finnegan. A nagy szarmatas ígság a szétlőtt Corvin közzel a kellős közepén.
0: Ó, no, és amikor a kozák svadronok rendet csináltak, adtak mindjárt rendesen enni?
2: Nem kozákok voltak, hanem mongolkák.
1: És nem svadronok, hanem harckocsik.
0: Micsoda?
2: Harckocsi oszlopok, Miss Finnegan. Szétlőttek mindent, ahol okkalok nélkül felkelőket gyanítottak.
0: Ez a másság. A kozákok rendesen viselkednek. Feltéve, hogy nem dühítik fel őket.
2: Hát...
0: Tudom, amit tudok. Atyai nagybátyám a gyarmati hivatalban szolgált. Nekünk is sok bajunk volt a szikkekkel annak idején. No. És a kozákok megkezdték a levesosztást. Mi volt azután?
1: Nem kezdtek levesosztást. 10 méterről lőni kezdték a házakat.
0: Mennyi az mérföldben?
2: Semmennyi mérföldben. 12 lépés.
0: Szegény kertek. Mennyit szenvedhettek. Annak is csak a házak úrnői látták kár.
2: Látták, Miss Finnegan. Olyan is volt, hogy betörtek a házakba. A nőket a pincétől a padlásig kergették, és ha 10 éves volt, ha 70, ha holt, ha eleven...
0: Kekszek? Ne kínáltassák magukat.
1: Köszönöm. Hozzánk is betörtek.
0: De miért engedték be őket?
2: Hogy ez nem jutott eszébe?
0: Nonsense! Az én ajtómon ugyan kopoghatnának. Ők ugyanak. Fülem botját sem mozdítanám.
2: Van egy jó módszerük botfülűek számára.
0: És pedig?
2: Egy kötek kézigránátot behajítanak, mielőtt megtudakolnák, hogy a háziak milyennek találják az aznapi időjárást.
0: Az én házam?
2: Akár a Canterbury érsek házában.
1: A miénk nagy bérház volt. Ott volt a lakásunk.
0: Akkor értem. Szegény negyedben. Sok a modortalan ember.
1: Szent igaz, Miss Finnegan. Azért lőtték szitává a falat a törpe papagáj kalitkája mögött, mert szegény kis jószág össze-vissza röpködött, mint az eszeveszett. Még el nem találták.
0: Egy bacsvigá.
1: Az törpe papagáj.
0: Hát imádom. Meg tudok halni, értük. És mit mondott? Beszélt?
1: Addig, amíg le nem lőtték. Azt mondta, hozott Isten ritka vendég. Hozott Isten ritka vendég. Nagyon szépen tudta mondani.
0: What?
2: Hozott Isten ritka vendég. Welcome, welcome, dearest guest.
0: És ezt magyarul mondta?
1: Magyarul, Miss Finnegan.
0: Na! Most rajta adtam magukat. You little liars! Akármilyen messziről jöttek, ezt az őrületes bődültséget nem fogják elhitetni velem. Egy pancsörigárd nem beszél magyarul? Olyan nincs!

0: Szóval csak, amikor a teknőcipar megindult, mi nálunk Yorkshire-ben, elsőként Sir Donald kapcsolt.
1: Ó, valóban?
0: Úgy bizony. Teknőc részvényekbe fektette mindenit. Mondtam is a társamnak, figyelje meg, itt valami készül.
2: Szelet citromot a sherryhezben.
3: Igen, citromot, köszönöm.
0: Készül. Ha, tehát, mondtam Lawrence-nek.
4: Feleség cserélsz?
0: Ha elegen vagyunk hozzá. Egy szó, mint száz, Sir Donald teknőc részvényekbe fektette mindenét, és a devalválás után...
1: Bocsánat, de egy nő hiányzik.
3: Ki az a kis huncut aglegény, aki... Aha! Miért nem hoztál mévőt, Sir Mook?
4: Gyengékedik. Hívjuk be a svédlányt!
1: Nagyszerű! Hívjuk be!
2: Nem lesz kifogása ellene?
0: Miért lenne, ha látja, hogy egyenrangúként kezeljük?
4: Hey, akkor tehát, kis figyelmet kérek, megkérem az urakat, hogy az óra mutatójárásával megegyezzenek.
5: Cserebere?
4: Úgy van, szörmó.
5: Halé!
4: Tehát az óra mutatójárásával megegyezőleg Kiki adja tovább a felesége Erin övének kulcsát. Jó szórakozás.
2: Köszönöm, drágám.
0: Parancsolj, kérlek. Ott hagytam el, hogy a teknőc részvények háromszorosukra ugrottak a devalválás után. De ez még nincs semmi, mert Sir Donald ezután megszerezte a dél-afrikai koncessziót és teknőc flottát szervezett.
1: A fene egye meg, gyerekek, ez nem megy be. Jeffrey vagy, ki vagy te, Harry?
3: Ne hülyéskedj, Billy. Billy a férjem, azt se tudod.
1: Ne haragudj, Billy.
0: Semmi.
1: Még nem mutatkoztunk, de Eric Peabody.
0: Bill McCready.
1: Bocsáss meg, Bill, de ez a jó kulcs?
0: Jó. Ne haragudj, öregem, azt hiszem az erényöv kulcs helyett az autó kulcsot adtam oda.
1: Cseréljük!
0: Öregszem! Cseréljük ki a tenszer.
4: Neked pedig itt van Audrey kulcsa, Billy.
0: Köszönöm, Jack. Köszönöm, hanem aki azt hiszi, hogy Sir Donald beérte Dél-Afrikával, az nagyon téved. Nem olyan fából faragták.
1: Nem akar, ez sem akar beremelni.
0: A kulcs?
1: Nem. Az erényövet már kinyitottam. Na,
3: Bill, te olyan ügyes vagy, nem segítenél a behelyezést?
0: Feleségemnek mindent.
3: Drága vagy.
1: Köszönöm, Bill.
0: Szó sem érdemel, viszont jól nyissátok ki a fületeket, mert Sir Donald történetének még csak most jön a java. Teknőc üzletből szerzett jövedelmét, ugyanis a Suvix Business beforgatta át, és főhadi szállását Hacsó Eurázsiába helyezte.
4: Trafalgar World Kispest Limited. Nekem aztán igazán nem kell bemutatni.
0: Csak nem.
4: De, utazóügynök voltam. A Pitvaros Ambrose falva, Tóth Komlós vonalon.
0: Te jártál Tóth Komlóson?
4: Onnan indult a bevetésre.
0: De hiszen akkor szomszédok voltunk. Görömbölt napolca, borsó.
1: Gyönyörű, vajon az enyém odébb volt.
0: Hol, ha szabad tudnom?
1: Gencs, úgy, ludlában mint.
4: Az aztán a közé.
6: Elkiszem azt. Kocsa, amerre én jártam,
1: és pedig Sir Mook,
6: arács visontat, na most
4: az arácsi rajon, Suvixban, valami szörnyéges.
6: Megfelelkezetlen.
3: Húzta, szercső.
1: Beszküld.
3: Kakami. Hunya.
4: Cserepökény.
7: Ébresztő.
1: Takta szada.
7: Vigyét
1: szóra.
7: Ébresztő.
1: Mi?
7: Mindjárt indul a Ványai vonat. Ha nem kell fel lekésni a lucaloki csatlakozást.
1: Nem.
7: Suvixra, Vigyétz úr!
1: Nem tudok. Nem.
8: Az ilyen neked annyit és kodál én, mint nem tudok. A szentelk víz. Ide vigyázz!
1: Nem tudom.
8: Mindenki mutatja a szemem! Az nekem ulasgált!
1: Hol van?
8: Én csak azt tudom, hogy a vétel épp,
1: nem tudom.
8: Csak nem. Ide ment a váróteremben melegebb
1: volt. Nem tudom tudni.
8: Megértette? Mondjon!
5: Én kérem, sehová sem megyek. Olyan...
0: Nagyszerű, nagyszerű szörmú. Ne hagyja abba, folytassuk.
5: Olyan erdővidékeken kecmeregtem keresztül, doktor, amihez képest az európaiak törpes szegényes pagonyok. A síkon pedig a szél vért sajtol a fedetlen testen. És a pórusokat évezredek óta morzsolt finom porral tömködik tele.
0: Folytassa, folytassa, szörmok, hallgatom. Merre van ez a vidék?
5: A világ teteje mellett, ahol a part 6000 métert szakad, és apró, egymás mellé települt jurtákban szegény nép él. A világ fenekén. És kinek csabony, kinek apostag, hol gyoma, hol Endrőd a neve. Óra szám levegtem a félelmetes mélység fölött egy háncsvonatú fészekben. Ami nagyon vág, mert úgy kell beleülni, hogy a két lába a levegőbe lóg az utasnak, és maga darálja két kézzel a göcsörtös csiga szerkezetet. Alatta felhőfoszlányok húznak el. Ha tiszta az idő, megáll az ember, beakasztja a daráló csigát, lenéz, és a mocsarak és erdők járhatatlan vakfoltja közepén felfedezi szeghalmot. Horhosa a retteget berettyó. Bal partján hosszú, üvegtetős épületcsíkok, a népművészet konfekció gyártelepei, a benszülött munkás negyedekkel. Buzsák, meg kalotaszeg, másik partján az európai negyed kaszárnyáival, ágyúival. Körös körül bölömdongók, a bénító, sújtású elektromos zűző, a harapós csecse és a pillangós korpi. Mikor először kerültem szemtől szembe velük, és szerencsésen megúsztam a találkozást, csak mulatnom kellett, hogy Európában gombos tűre tűzdelik a pillangókat. Máshol az égő cigaretta távol tartja a szúnyogokat, amerre én jártam, ott maguk a szúnyogok is cigarettáznak.
0: Jó, hát fölöttébb figyelemre méltó.
5: Tévedtem el káposzta erdőben, ahol a levegőből lecsüngő lepedő levelek, kés és fűrész nélkül, lehetetlenné teszik az áthatolást. A benszülött pitvarnak nevezi az ilyen mesterséges, ajtóformájú bújtatókat. A lepedő levelek között, a tisztásokon, ragadozó nyulak tanyáznak. Ezért előbb jobb kukucskálójukat fúrni az óriás lapon. Nehogy az ember vaktában átbújjon, és egyszeriben egy csorda kellős közepén találja magát.
0: És ezek is dohányoznak?
5: Szenvedélyesen. És a prédát látnak? Három ugrással ott teremnek, a fülükkel agyonütik az embert, és szétszakadják. Leginkább falkában támadnak az utazóra. Ha mégis magányosan, akkor elég, ha az ember a szemük közé világít a reflektorral. Ilyenkor veszedelmes fülüket végiglapítják magukon, és lomhán elügetnek.
0: Hát, ez csodálatos volt, Sir Mook, nagyszerű. Ma nagyon sokat haladtunk. Jövő kedden folytatjuk.
5: Gyógytenisz?
0: A legtöbb, amit egyelőre tehetünk. De az se vigye túlzásba. Heti egy-két alkalom maximum. És most, ha megbocsát, 11 órára McFarquhar művésznő jelentkezett be.
5: Az isteni Mirabel.
0: Igen.
5: A Kennedy és Kleopátrában lenyűgöző volt.
0: Minden van az és mindenhol. Viszontlátásra, Sir Mook.
5: Az ég áldja a Philpott professzor.
0: Az ugandai Elektrában.
9: a rágalom iskolájában, az Oscar díjkiosztón, a Playboyban, és az egyetemi csónakházban valaha, valamikor.
10: Freddy! Freddy!
9: Brenda!
10: Igen! Brenda!
9: Ilyen közelről, még sosem láttam ilyen közelről, azóta, hogy akarom mondani.
10: Azóta, hogy? Mióta, hogy? Kis mafla. Látok maga ennél sokkal közelebbről. Láttuk, nem láttuk egymást. Mindez a múlté. A múlt. Nagy múlval és neklisében.
9: Mintha csak ma volna. Brenda. Tudja, hogy azóta nagyapa lettem?
10: Nem látszik meg. Nekem eszem ágában sem volt. Még alakítani sem. Soha. Más a szerepköröm.
9: Együtt gyerekeskedtünk.
10: De hogy? De mennyi? Azok a nagy bújások, titkos babrágatások, csókolózások. Isten! Csak elgondolni is. De hát a véletlenek kormányozhatatlanok.
9: Akár az álmok.
10: De hagyjuk a múltat, édesem. És maradjunk a szörnyű valónál.
9: Brenda, én...
10: Maga csak ne! Ez most az én monológom! Jó itt magánál. Jó ez a hűvös bőrhencser. Csak még azt a párnát a dollármilliókra biztosított fenekem alá.
9: Tessék!
10: Köszönöm! Begyűröm! Így, né! És belefogok. Segítsen rajtam, Freddy! Mint orvoshoz fordulok magához.
9: Mi a panasza, Brenda?
10: A panaszom! Édeske! Mi a panaszom, professzor úr? Mik a tüneteim? Hogy egyébből sem állok, és a tüneteim nem volnának, én se volnék. Puszi, puszi. A fő bajom, kicsim, hogy ezzel az én légió panaszommal nem házalok, mert nem házalhatok. Olajat a kárőrvendezés tüzére. Vagyis az első panaszom, hogy senkinek sem panaszolhatom el. Legkevésbé azoknak, akik ennek az átok komédiás mesterségnek a kőkeresztjét viselik a nyakukon. Ők az ilyet vagy nem értik, vagy nem érzik. Röhögni rajta. Jó is volna. Mi a panasza annak, aki közel jár az ideg összeroppanáshoz, és elege van? Jaj! De nagyon! Elege! Hülye gyerek arcjáték gyakorlatok a tükör előtt. Végszókapkodás. Bemondás, időzítés. A derültség moraja a nézőtéren, a kegment tréfájára. De a marha jó nép a művésznő rögtönzésének véli. Ez? Ebből az összement tejből, ebből az aludt tejből az agyam helyén. Azt hiszitek, telik valamire?
9: Én csak annyit mondhatok, Brenda.
10: Hogy valaha szellemes voltam! Igen, az voltam. Ezért puszilom. Megpuszilom magát, értem? Hamvas 20 éves hülyönc koromban, amikor a világra még Brenda néven nyitogattam a csipám. Vagyis... Figyeltem. Oda hallgattam. Éltem. Ma már nem is az enyém az arcom. Már nincsenek saját fintoraim. Trombita izmom. Figyelem, hogy a pofazacskom hová merre rándul. A tokám. A nyakvonalam. Ma holnap a seggem lyukának bajusz rajzolok, azt is kimaszkírozom, és az szerint elegedem.
9: Brenda.
10: Mindenről csak szerepfoszlányok jutnak eszembe. Ne, hol vagyok én? Istenem! Freddy! A színész mesterség! Engem kilakoltattak önmagamból! Én nem vagyok semmiben! Nem lakom sehol! Hajléktalan léleknek lenni! A testem szabad ege alatt ődöngeni hajléktalanul! Erre ítéltek! Freddy!
9: Brenda, kedves...
10: Még ne is bőgjek! Nem bőgök. De fogok! Az a Brenda, kis aranyom, aki voltam. És maga még ismert Freddy. Ismert azt a tehetetlen, ágról szakadt, taknyán csúszó, soha egy fillérjese színi növendéket. Az a Brenda elérhetetlen torony magasságban pompázik fölöttem, a fény üdvöz árjában. Látja! Látja. Most is. Már ha mondom, se magamat mondom. Micsoda hülye össze-vissza beszéd. Pompázik a fény üdvöz árjában. Ez a színpad, ami beszél belőlem. Már nem tudom a saját gondolataimat kifejezni a saját szavaimmal. A moslék. Csak a moslék. Az dől belőle. Amitől olyan büdösnek érzem a számat, hogy... Mint a fél perce rókáztam volna. A fene ott egye meg. A fene ott ette volna meg. Tört volna le a lábam, hogy először a deszkájára rátettem. Freddy! A színész mesterséget! Tudja, mi kell hozzá? Jó adag selejtesség. Lelki hitványság, sőt, közönségesség kell ahhoz, hogy valaki komédiás legyen. Hogy ki komédiázza magából is, ki lúgozza azt, aki valaha volt, aki lehetett volna. Én, édes Isten, mi lesz velem?
9: Hát, ha így áll a dolog, és miért is kételkednék benne, hogy így áll? Ahogy mondja édes Brenda, talán mondhatok valamit, úgy, mint a barátja és jó embere, vagyis mint magánember, és nem mint orvos. Mert a színész mesterségen se segíteni, se változtatni, injekció sorozattal, amit esetleg beadnék magának, nem tudunk. És ha a színpadi világ olyan, ami ennek maga mondja, abból még nem következik, hogy a színész mesterség nem érzi a bőrében nagyon is jól magát. Csak éppen maga nem érzi többé jól magát a mestersége bőrében. Mintsem, hogy elvérezzen egy olyan, hogy is mondjam, csak oltáron, amelynek szertartásait leolyasítónak találja. Azt kérdem tehát magamtól, édesem, hogy nem volna-e jobb?
10: Mi?
9: Azt mondja, megelégelte, hogy odáig jutott vele. Félő, hogy magám már csak ez az egy segíthet. Brenda...
10: De mi?
9: Faképnél hagyni a színpadot.

0: Én? Én hagyjam ott a színpadot? Ha jól tudom, és még eszemnél vagyok, orvosi tanácsért jöttem, és nem azért, hogy valaki, és még csak nem is színházi ember, eltanácsoljon a pályától. Takarodjak le a színpadokról, a maga szép szemért, mert ilyen vizenyős két gülőt ugyan hol találok, mi? Látott maga engem a megtört színek házában, az agáta és az oroszlánokban, az üvegcipőben. Hagyjam ott a színpadot. Én, aki olyan szindiát vágtam a pofájukba, amilyek még nem látott a világ, olyan médeját még a Stratfordi öreg falak nem basztak, és azóta se tudják levakarni, olyan sikere van a szagomnak, amit magam után hagyta. Érti? Lépjek le! Professzor úr!
1: De drága, szép Brenda, megfarkál kisasszony, biztosítottam...
0: Majd meglátom, mekkora bornyú képet fog vágni, és mit szólnak az emberek, ha a holnapi újság lepedőkön azt olvassák, a konzultáns szoknyapecér nagyapa úr, aki a seggem dugója is csak szeretne lenni, de nem lesz, a seggem megdugója se, eltanácsolta Miss Mirabel megfárkárt a színpadról. Mert tudom, Istenem, akkora botrányt még nem csaptak, amekkorát nekem a sajtó csapni fog. De már, hogy az orvosi kamara mit fog szólni a panasz beadványomhoz, ezért a megerőszakolási kísérletét egy ilyen hideg pacol, bűnutánzott kanapén azt nem tudom.
1: De Miss McFarkel...
0: Szerencséje, hogy rohannom kell! Próbám van Günther Hobsborn új darabjában, amelynek főszerepéből Miss Mirabel McFarkelt ki akarja semmizni. Rúgni! És általában kikutya pisázni a színpadokon. Befűthetnék magának, de... ahogy ott látom egy a rakáson, félek, még megsajnálom. Tudja mit? Örökre megszabadulni a maga látványától. Valóságos újjászületés. A jutalomjátékom. Pá! És köszönet, át lesz utalva. És ez akart engem leparancsolni a színpadokról. Ez a kis pacak!
2: Ajtót csapkodál. Ágyudorej. Halálsikolj.
3: Látja?
2: Erről beszélek. Odalent javában áll a bál, idefent meg még el sem kezdődött a félfogadás. Pedig mindjárt dél.
4: Jó helyen várakozunk egyáltalán. Ez az őrangyalok ablaka?
2: Persze, hogy ez. Csak már lekopott a felirat. Egy szelet diszmosajtot. Jó fokhagymás.
4: Köszönöm, nem.
2: Uborkálas?
4: Olyan ideges vagyok, hogy egy falat sem menne le a torkomon.
2: Na ugye. Pedig a maga pocakosának legfeljebb a lelkébe másztak bele. De attól még professzor van. Viszont hogyan lesz?
5: Kérdem én, hogyan lesz az én kis lalikámból? A Halbiológiai Intézet fő adminisztrátora 2021-ben, ahogy a passzusában áll, az a dühöngő gondok már kibiztosította a géppisztolyát a tornaszertárban. És hol vagyunk még 2021-től? Tökéletes fejetlenség.
6: Ez az ide vezet a privatizáció. Már azt se tudni, mi ez. A gondviselés isteni nyilvántartása, vagy az istentelenség csáki szalmája?
2: Hát, arra mondjuk én is kíváncsi vagyok. Mit szól majd Larika lelke? Mit szól majd Larika lelke ahhoz, hogy ripsz-ropsz lóduljon az üdvösségre, amikor Alzheimer

0: 7000 évig eltartott, amíg rájött az emberiség. De akkor nagyon rájött. Rá, mint a bolondóra. És milyen egyetemes volt ez a közvetlen belátás. Milyen elsöprő a konformistaság. Milyen elragadóan látványos innen a közvetítő állásból. Ez a, mondhatnók, világok háborúja, melyben a sokféle Isten küzdelméből az emberlélek kizárólagos birtoklásáért a 8. évezred küszöbén végre az egyetlen igaz istenség került ki győztesen. Egy világbajnoki turnamentum világkupa döntőjén történt, mely azóta a Szent Gól Parádé mennyekbe szállásának neveztetik. Az ő ünnepe.
1: Istenségének igazán visága meglátszott azon, hogy ő ellenében a vetélyt...
2: Templom toronygomb aranyozó, hogy azt szeretne lenni, folyton csak ezt hajtogatja a balesete óta. Templom toronygomban.
3: Adnak nekem olegánskodálni! De ha nem megy ki a képből a vödrébe, mentem utána lódítom a szörvóknak. A vigyettás üveget hozzad be, Pityu! De sietségben lemaradsz!
0: A nagy tévélelátón 12 milliárd néző szorongott a meghitten vibráló kékes fényben. A szertartás 4-3-ra állt, s már csak egyetlen gól hiányzott ahhoz, hogy Butragueño egyenlítsen, és utána a tüneményes Hadzsi Begics legendás jobbjával behelyezze a döntő gólt, amikor a gól gála parádék csillaga rögzítő fáslival balvádlián Sánchez a tőle megszokott boszorkányos lábmunkával kicselezte Villardót, és magához ragadta a kezdeményezést a középpályán. Ezek után már csak a Gary Lineker, Passarella, Burucsága hármas technikás adogató játéka kellett, hogy a bámulatos kapu érzékéről híres Platini lába elé helyezzék a labdát, aki a hihetetlen gólérzékkel rendelkező Szinkónak továbbítja, és a csodacsapat sztárja megszökve a Lothar Nunes Sánchez triótól, s lerázva a lábikrája körül akadékoskodó Menottit, már-már a kapura igazítja a védhetetlen, amikor mit idétlenkedem itt ezzel az amikorral? Van itt még, lehet itt még amikor? Az évszázad góljának előérzetében?
3: Most mutasd meg, Zsiga! Zsiko!
1: Vigyed, tiéd alatt a mondok, tiéd
3: alatt! Zsiga! Zsiko!
1: Ott vagy már!
3: Zsiga!
2: Zsiko!
3: Isten, Pityukám!
0: Ekkor történt. A csodacsapat sztárjának hüsztjéről lepattam, és a földre döntött Mlinarci bordatöréses melléről visszavágódó labda a hihetetlen jó ütemben érkező Diego Maradona elé pattan, és Maradona maga se tudja miért, maga se tudja hogy.
3: Gyertyát rúg! Asta! 70%-os kambióját!
0: Akkora égre szálló gyertya, amekkorát a labdarúgás emlékezete nem őrzött meg mindez idáig, mert még soha sem látott. A labda száll, száll...
3: Még mindig száll!
4: Egyre följebb és följebb!
3: Most már hagyta csak igazán az urak kodálni, hogy kórházba kerül!
2: Nem igaz, hogy részeg volt, nem a paraszt szekérát rossz helyen.
1: Hova lett a labda?
3: Azt a recsezáti részt, pampütyülőrezes részadgyalát! Maguk is látták, amit én!
0: Hogy ki mit látott? Nem látott. Arról megoszoltak az elragadtatott tanúvallomások. Ki a labda eltűnéséről beszélt a szemek elől, ki misztikus szertefoszlásáról, ki meg arról, hogy gigászi repülő csészehaj kerekségűvé nőve dagadva, kegyesen mosolyogva eltűnt az űrben.

0: Kári akár úgy, az a labda soha többé nem tért vissza erre a földre. Az a labda már nem közönséges, mondhatni rugalmi labda volt, hanem az úrlabda epifániája. Az istenség megmutatkozott.
1: És erre kocintunk, Pityukám! Jöjjön Skodáné, az magának se vár!
2: Na!
1: Az orcseidom, fene a jó dolgát, érti a magukat nagyon! Fejlesztendőkig rohasztja hozzá a naspolyát, meg a szottyos miglót a sütkijában. Ekkora hullamos aukádok van, mi?
0: És jött éve csodáka, hullottak garmadával, tétemények virágok. Második hálaadó és engesztelő szent visszavágó labdaviadalai pedig meghozták azt a térítő csataordítást, mely előtt más istennek és más vallásnak immáron nem volt megállása. Az igaz szurkolók sörös üvegeikkel leözönlöttek a lelátóról, hogy megakadályozzák az ellenhuligánok felözönlését. És felgyújtották a tribünt, és a díszpál, és felgyújtották a lelátót, és a fogadóiroda felhőkarcolóját, és mészárolták a gyalázatost látástól vakulásig, és labdaisten az igaznak kezébe adta az edomitát minden marhájával, edzőjével, felszerelésével és apró jószágával egyetemben. És ütteték és veretteték a vandál, és öleték és vágattaték az ellenszurkoló, s aki nem volt benne, hogy benne égjen a felgyűjtött ellentribűnben, azt megfogták és belehaigálták, hogy benne égjen. És égett a lelátóság ezere, és lángolt a filiszteusság tízezere, és ezer annyi embert áldoztak labdaistennek, ahány gólt a mi kapunkba az ellenbe helyezni nem átalnott. És volt nyárson forgatott fújbíró fegyelmi felsütése, és volt sok jó illatú emberáldozat, és tetszett az emberáldozatok füstje labdaistennek, és így szólott: Gerd Müller, Matthäus, Eusebio, Di Stefano, Bobby Charlton és Puskás Zsip füle hallatára. Én vagyok a labda, az egy.

0: tessék a neve.
1: Most és mindörökké.
0: Ámen.
1: Asszony nélkül járkáló mankó vagyok, uram.
0: Sokat szenvedek a beleimmel.
1: Nagyon szeretnék a kutyámról hírt hallani.
2: A pápista zsák egy darabig még makacsul tartja magát, de sorsát az sem kerülheti el. A pipaszárlábú pápa, 29. Calixtus, tesz egy utolsó elkeseredett kísérletet, a Péter templomot Szent Pelé székesegyházra kereszteli át, ő maga bíborosi segédlettel középcsatárnak öltözik, és háttéralkudozásba kezd a Dinamóval meg a Real Madriddal. Csak hogy a labdarúgó szövetség résen van és lecsap. Az argentin bíró a szabálytalanságért megítéli a pápa büntetőrúgását. A rúgást ezúttal labdamentesen Wilkinshez közli az Everton színeiben. A távoli lövések specialistájának szabadrúgása a pápát egyszerűen leradírozza a pályára. Ez alatt a műholdra szerelt űrhangszórókról 12 milliárd egylabdahívő ütemes lábdobogása és kegyes bömbölése tölti be az eget. Maradona sí, Calixtus no, Calixtus no, Maradona sí. Ő volt a közúhaj testetöltése. Így történt, hogy 29. Calixtus eltűntével, ballisztikus röppáján, az új szentatya megválasztására összeülő labdarúgó konklávé az egyetlen jelöltet, a gépuskalábú csatár Diego Maradonát választotta. Trónjának elfoglalása ünnepén Urbi et Orbi és első homiliája gyanánt a 168 cm magas 78 kg súlyú szentatya a szószékről 11-est rúgott. A labda a kupola és a márványpadló közt boltozatról szobrokra, síremlékekről ablakokra, ide-oda pattanva mély hatást tett a szurkolókra, és az alapos rombolásból ítélve valamiképp az minden sportújság vasárnapi számában írva vagyon, őszentsége pápai trónra léptének soha el nem múló emléket állított.

0: Look at that. Good három.
1: A konyhában terítsek, vagy bent terítsek?
2: Se konyha, se szoba, 00x.
1: Akkor meg hogy legyen?
2: Úgy legyen, hogy a pénzedet megkaptad. Pisilés megvolt, sipíc hazafelé.
3: Mi ütött elé? Árpi!
2: Kis maga engem, ne árpízzon! Aludni akarok. Ki van fizetve? Mozgás, mozgás!
3: Fizetve?
2: Indulandusz.
3: Te hogy beszélsz velem?
2: Olajra, mamuci, olajra. Egy percet adok.
3: Úgy beszélsz velem, mint valami utcanővel.
2: Hát Szűz Máriának nem vagy az a kimondottan.
3: Na, mint valami közönséges kurvával.
2: Teli találat! És csapd a rajtót magad után!
4: Mit létettél? Most mi?
3: Miért lesz így engem? Mi? Hát ezt érdemlem én 25 év után. Mi? 25 évi hűségért. 25 évi kutya hűségért. Ezt érdemlem én.
2: Ez bezsongott. Három órája sincs, hogy felszedtelek a sportvendéglő előtt.
3: 25 éve mosok rád, főzök rád. 25 éve, amióta a feleséged vagyok.
2: Mi?
3: Harpikám.
2: Harpikám.
3: Mindenem, egyetlenem. Nem ismersz meg.
2: A kutya Krisztusát. Ez tisztára becsavarodott.
3: Egyetlenem boldogságom.
2: Megáll az eszem.
3: Tyutyi, tyutyikom.
2: Én hülye, hogy pont egy ilyet.
3: Szegény beteg tyutyikám.
2: Csak azt hiányzik, hogy rendőrségi ügy legyen belőle.
3: Ápolni.
2: Őrület.
3: 25 év után ez lesz az én keresztem. Ápolni, mint halálig.
2: Még csak azt hiányzik.
3: Én édes beteg tyutyika.
2: Elég a komédiázásból. Micike vagy macuka vagy, hogy a fenébe írják.
3: Hát már a nevemet se tudod. Hát már meg se ismered a te ibolykád, a tyutyi.
2: Mi?
3: Tyutyikám. Tyutyusom.
2: Bár misén. Mentőket, rendőrséget. Maga mondta. Nem maga mondta, hogy előre fizessem, máskülönben nem jön. Ki fizettem? Ki van fizetve? És most alomás!
3: Árpikám, a gyerekeinkre, a tisztességben, becsületben eltöltött 25 évünkre, ha nem is, a gyerekeinkre, csak emlékszel? Jóska, kis Böbe, a Gyula, aki diplomás. Böbénket most látogattuk a klinikán császármetszéssel. Kivitte a virágot. Tyutyi, tyutyikám, én vagyok a te ibid, ibolyád, gondolkodsz.
2: Ilyen helyzetbe kerülni?
3: Nézd rá!
2: Ilyen helyzetbe hozni engem?
3: Jóságos ég! Mit szólnak majd a szomszédok? Csoda, hogy még nem kopogtak át. Mit szól az egész utca, hogy fut, aki Árpád az ezüst lakodalmára nem ismeri meg a feleségét, és azt vágja a képébe, hogy három órával ezelőtt csípte fel?
2: Ne őrítsen meg végképp! Hát csak nem tagadja, hogy három órája sincs, hogy maga az a sportvendéglő előtti kurva, akit felcsíptem és előre kifizettem. Ott van a pénzem a retiküljében, ott a bizonyíték. És mit tagadná, hogy ki van fizetve?
3: Nem! Nem én! Nem tagadom, te rohadék, előfeszített szemétláda! Azt, hogy hétről hétre, 25 éven át a kurváid! Igen, és a kurváid után mászkáltál! Míg hogy... én tisztességből feláldoztam magam a jó híremnek, a gyerekeimnek, akiket felneveltem! Szépen járattam, csak hogy ne tudják meg az apjuk, hol hajtott a kurvák után! Mert ilyen jó bolondot még egyet nem látott a világ! Ilyen hülye, ilyen hülyén tisztességes feleséget, aki neked én voltam! Futak, járpa!
2: Torkig vagyok!
3: Az Ibolyka, akinek
2: Ibolyka!
3: Ibolyka! Olyat még nem hordott a hátán a föld!
2: Hordott, nem hordott, bánom is én! Három órája van itt, kérem! Ne csináljon botrányt! Távozzék békével!
3: De most már nem tudom, ami összeszakadt! Fellármázom az egész házat! Nem és nem! Ott még nem tartunk, hogy elverjél a háztól az ezüst lakodalmamon!
2: A botrány legyen botrány! Ha az állásomba kerül a betontervnél, hát az állásomba kerül. Ha nem távozik innen egy percen belül, hívom a rendőrséget.
3: Hát próbáld meg!
2: Az én lakásom, annak telefonálok, akinek akarok.
3: Az ő lakása, annak telefonál, akinek akarok.
5: Igen, igen, igen, igen, akarok.
3: Csak szeretnék.
2: Mit akar? Mit akar az lakással?
3: Szólíts a keresztnevemet.
2: Tegye le, mit akar azzal?
3: Eszedbe juttatni.
2: Dobja el és takarodjon.
3: Eszedbe juttatni, hogy fut, aki Árpádné vagyok.
2: Takarodjál!
3: Tedd le azt a széket, Gyutyi! Tedd le szépen.
2: Azonnal odaeresztesz a telefonhoz.
3: Tedd le, Árpi! Nem állok jót magamért.
2: A kurva keserves teremtés itt a büdös jó édesanyádnak is, aki kurvának szült, és ide jössz nekem becsavarodni!
3: Ne, Árpi! Ne fújj, Tomas! Ne fújj!
2: Ibu, Árpi!
5: Ibolyka, a feleségem harcba szúr az ezüst lakodalmukra. Ibi, a vérem, telefonálja.
3: Van eszembe. Ahol a maga aláhúgyozott a jó nagy túcsa. Úgy kell neki, minek kekeckedett. Stex, cigi, tampon, lábom közt a kelengyén. Na, kisanyám, ezt megcsináltad. Ez volt az utolsó fuvar ebben a városban. Úgy lesz, ahogy akarta. Becsapom az ajtót maga után. Egy perc. És hanyagolva. Új város. Új Szerkó. Még szerencs, hogy a pénzt lekopott előre. A tárcáját nem mutattam neki. Nem is fogom. Jó lány vagyok. Írtó rendes lány, felügyelő úr. Frankón. Tiszta munka. Csak a tócsába. Bele ne lépjek. Ha szerencsém van, még elérem a Bányai szemét.

üdvözöljük. Ön a mennyei gondviselés ügyfélszolgálatát hívta. Ha az üdvösség, üdvözülhetőség legújabb módozatairól szeretne hallani, nyomja meg az 1-es gombot. Ha vallástörténeti felvilágosítást kíván, nyomja meg a 2-es gombot. Ha a Krisztus Urunk tövis koszorús szívéhez óhajt bebocsátást kieszközölni, kérem, nyomja meg a 3-as gombot. Köszönöm. Üdv, 1-es gomb. Üdvösség, 2-es gomb. Üdvözülhetőség, 3-as gomb. Köszönöm. Ha csak jámbor kételyek környékezik, nyomja meg az 1-es gombot. Ha már egészen közel jár üdvössége eljátszásához, nyomja meg a 2-es gombot. Köszönöm. Röpima, 1-es gomb. Gyors fohász, 2-es gomb. Esdeklés, 3-as gomb. Ha pedig a Gyehenna tűztengere már a talpát perzseli, nyomja meg a 4-es gombot, és várja meg a kárhozat alosztálykezelőség ügyeletes nagyangyalának jelentkezését.

0: Popmester 3 hadaró rigmusa a Libegő című vándorjátékból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat halál jó a hangulat, mulat, mulat, mulat. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan Dáridom, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, szüret, szüret. Aki nem mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat, mulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező, hintőporozott az égmező, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret, szüret, szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat, mulat, mulat. Elmondom álmaton, álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret, szüret, szüret, szüret, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat, mulat, mulat, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, haláli jó, haláli jó, ja, mulat, mulat, mulat, mulat, mulat, mulat. A második felvonásból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az étterem, ugat a világ, ugat, ugat a világ, ugat, hiszi a hangos humbugot, ugat, ugat, ugat, éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, üget, üget a világ, üget, vak lovakon a vén tyüket, üget, üget, üget, ha nem üget lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, tarol, tarol a világ, tarol a pofasör a potya, por, tarol, tarol, tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a zsebes a jó bugás, arat a világ, arat, arat a világ, arat, csinics haj, csilikan, arat, arat, arat, arat, aki nem arat, mert semmije, annak mindjárt van mér inni, a siker a világ, siker, siker a világ, siker, világ sikerre inni kell, siker, siker, siker, belefogam, mire rád röbben, anyján a faterazárokban, sajog a világ, sajog, sajog a világ, sajog, babai kínban a bajok, sajog, sajog, sajog, kirázza ikrája, ikreit garázda, szapora mindenik, borul a világ, borul, borul a világ, borul, belenyugodik ján, borul, borul, borul, borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a bige, a nagy menő, csorog a világ, csorog, csorog, csorog a világ, csorog, kanakirincsen, kun, csorog, csorog, csorog, csorog, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, dürög, dürög a világ, dürög, amerre arra sündörög, durog, direg, dürög, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, harap, harap a világ, harap, kell a rög, minden talp alatt, harap, harap, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, kerek a világ, kerek, kerek a világ, kerek, vamzerok, frankák, frájerek, kerek, kerek, kerek, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, lakik a világ, lakik, lakik a világ, lakik, pincétől toronypadlatig, lakik, lakik, lakik, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, haláli jó, haláli jó, mulat, mulat, mulat, mulat, mulat, mulat.
1: Felvonásból. Libeg a világ, libeg, libeg a világ, libeg, neki libeg a semminek, libeg, libeg, libeg, éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, lobog a világ, lobog, lobog a világ, lobog, lepik a villancsillagok, lobog, lobog, lobog, éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, düböl, düböl a világ, düböl, kikibújik a bőriből, düböl, düböl, düböl, sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennyező, dobol a világ, dobol, dobol a világ, dobol, magasodik a lárma, bolt, dobol, dobol, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez, duma, dumára, éljemez, lemez, lemez, lemez, ura üri rakétára kap, lent cipel a batyú áradat, cipel a világ, cipel, cipel a világ, cipel, takarodik a göncivel, cipel, cipel, cipel, aki nem cipel, mert rongyaset, télire húdik a férgese, talan a világ, talan, talan a világ, talan, megújton, unosunk, talan, boldog, boldog, talan, ha már a tejú is
0: kell neki, csillag a csillagot ellepi, lebeg a világ, lebeg, lebeg a világ, lebeg, pici fák, pici fellegek, lebeg, lebeg, lebeg, majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaint, dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög, tova tüntében tündölök, dönög, dönög, dönög, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál, vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, robog a világ, robog, robog a világ, robog, viszik a vándoráramok, robog, robog, robog, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tátja, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, ja, haláli jó, ja, haláli jó, ja, mulat, mulat.

0: gazdagok töredelme. Fonákjával kifelé felterítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve, ólálkodó alázattal és oly koldú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal húgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúznak.
1: Picegni! Hogy piceg? Ki vagy?
0: Uram, én a...
1: Disznó, akinek a lába combi kuszér, az a disznó vagy.
0: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jogom.
1: Mit maradsz?
0: Uram, egy szót sem.
1: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
0: A szenátor a gyomra korog.
1: A szobroki?
0: Világosan hallottam, uram, a szenátor a gyomra korgott.
1: Polgárok! Polgárok! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez! Ez!
0: Aki itt a porban kúszik, láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt. Hadd sütkérezzen benne, messziről kövessetek. Ez hát a szegénység védtelensége?
1: A halpiacra veled az osztrigás kofák közé, a fajtád!
0: Én római polgár vagyok.
1: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
0: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáraim.
1: Még fitog vele.
0: Majmolja a nincset, hogy van mit rejtegetnie.
1: A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegy, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi?
0: De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájába,
1: akivel társalkodol, he?
0: Ízlés és mérték, tetrák! Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál.
1: Hagymaevő szenátor! Mi? A kuka nem szól!
0: Halljátok? A császár szobra elő, polgárok, polgárok, hely! Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab!
2: Uram!
0: A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
1: Hol a görög?
0: Megvesztőztettem házi filozófusomat. Hajnal derengés.

kronométer. Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek bába sora billegelő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett verő halálharangjáték. Csak felettesse megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsúgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidrásan. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása. Csak gyémántpor legyen benne a mérő, annak gyors gyémánt homok fosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üveggaratján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessen abban, ha mire futja életidejéből, eszméletemnek kitán még világol, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából. Órasarok, Heliane című regényemből. Este az órák esnek, a vének egy napot siratnak, s hol lányokat adnak, vesznek, széles az utca piacnak. Rikkant a rokkant rikkancs, indul a fény a popsin, utána hiába pislancs, hosszú a villamos sín. A sarkon az óra kettyen, fénykéve csapás a gőzés, emberszag, jó a hidegben, oly jó a baráti kifőzés, s ki szidja sorát a világnak, és éhes magára gondol, csak mennek, menni se látnak, csak lótnak a fájdalomtól. A lámpák lógni megunják, ragyogni a szenvedésen, s kilencre befutnak a kujvák, Magdolna szent nevében. Kilencre befutnak a kujvák, Magdolna szent nevében.

Var du, Ben? Elmond hattó, hogy nagyokra törtem. Elmondható, hogy mindez tűzre volt. Írásainkkal én is sorsbetölten megemelkedünk az alvilági körben, mely tápjainkkal újult fellobolt. Bár lettem volna hóhér, s a zsarnok ellen sem kelek fűszál küzdelem. Szántattam, szenvedtem, hiába szavalnak verseimből, a szaturnuszi szarvak kibújnak, a tűz van minden művemen.

Dadogós, öreg baba bottal jár, hátul jár, hittel járja, ahogy a szél által jár, utolér utoljára. Karom fogja édes pár, kedves kar, hites párja, sejem sállal bagyulál, betakar, bugyolálja. Felviszi a kőbúbos, kandallós baba ólba, körülperdül, hamaros, tüzeszít, huhukolja, szikra pattan, fája gyúl, szene gyúl, tüze gyullad, lángzó nyelvek fáintúl, nyalakod, nyúlakodnak. Karja szárnya kerepel, kőpadlós örömházba, holott lelked belever, addig ráz, addig rázza. Párás szeme üvegét párától talanítja, feje alá lámpától, spárnástól felkattintja. Öreg baba doromból könyvre könyv olvasódik, sok a betűsorokból sorra sor elmosódik. Feje táján friss pité, kürtös fánk illatárja, tükrén látja édesét, ajtaját, avatárja. Borsodóját felforral, cukorral felforralja, jóval intőn óval tart, szóval tart, jóval tartja. Mondókája keldegél, elregél, elregéli, még a reggelt majd megél, csak megél, tán megéri. Öreg mamusz, elalusz, alamusz, ammammogja, életálmát lábkeltétől fejnyugtáig elszammogja.

kesergő, özvegy menyecske hadaró ritmusaiból. Ejszen, piros kendőn ujjam babra nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem. Magahányon fújom, ringom, félreáll a farmatringom. Mátkatáncot magam járom, elhátkozott édes járom. Van egy kaskám, ilyen magos, benne tyúkon kendermagos. Kotlósom is alattomba, karistol az áristomba. Kondapásztor, monca öcskös, disznomfüle, miért oly csücskös? Rálógál az ordikára, kötöd mindjárt pántlikára? Árnyékadó ökörfogat alapfogják bojtáromat. Kumborbála, mint próbálja, másfél mázsa rengő hája. Ejszem! Békkattyának papa zaptya, van imának foganatja. Új körke olyan herda, ezer helyek kaniberda. Kamrán élő mind válogat, szedi ringló lekváromat. Már a mézem eszi, bontja, én mindenki jó bolondja. Rossebb, aki eszkorságon, oda lesz a majorságom. Dűlöngélő kántorének beadott a keszőcímnek. Kutamású más legényem, kármentőben nevetjélőm. Hallod már is, szalaklár is, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos kordé hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennétek kiskárolva. Ejszen! Kutyára dérjön még rátok, itt hiába kolendáltok. Nincs se sonkám, se szakajtón, hücski buksengel az ajtón. Fél meszely jár, leves csontja, kujononként és kujonta. Vetett lábba a devernyében, már hevertek a fenyéren. Tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja, ki zsebre tömő, koszlott gatyás ez a tollú fosztogatás. Előjáró rossz példája, ez országot felprédálja. Szárító búl szűz dohányom, ahány lopó aláhányom, hát a kukorica gór is benne, ami nem az úré. Te bandás túl tolvaj gazda, fellármázlak a falvakba. Ejszem! Furkóbonkós vasvillások, jő nagy szorongattatásod. Cimborád a cigányhóért, nem is adná egy vaklóért. Rugó részem, egyet rándús, akkor részem tézsmálásból. Szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed. Ki bajúsz, ha szikráfány, belesápad a szivárvány. Táncra perdő ustorára, háton cserdül mustborára. Ámpitusan deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csak van, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom. Jó flastromom, özvegységre, így mén bajom, feleségbe.

0: zeny.
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
2: Igen, igen, és igen, itt vagyunk újra, és megint ez a harmadik utas, Szabi.
3: Bizony, Káosz, Csabi van a pultnál.
2: És vendégünk pedig
3: Tiború.
4: Szevasztok.
2: Akit általában azok az emberek ismerhetnek, akik már legalább egyszer elgondolkodtak azon, hogy ez most tényleg úgy van, ahogyan tudom, vagy lehet, hogy egy kicsit máshogyan. Összeesküvés elméletekről beszélünk, és talán először egy kicsit fejtsük fel azt, hogy ez kinek mit jelent, mert az összeesküvés elmélet elsősorban, akárhogy is, de valaki ellen való összeesküvés, ha más nem ellenem.
3: Elhoztam a köztézis elméletet. Azt mondja, hogy egyenlőségjelet teszünk az igazság és saját kényelmünk közé. Azt hiszük el, ami leginkább magában hordozza a terhes feladat vagy a kizökkent élet elkerülésének ígéretét. Azt is mód felett elfogadhatónak ítéljük, ami nagymértékben hozzájárul önbecsülésünkhöz, vagyis a kényelmünknek megfelelő elképzelésekbe úgy kapaszkodunk, mint egy tutajba.
2: Te vagy az, akit mindenki ismer itt a magyarok közül, hogy magyar nyelven az összeesküvés konteó elméletekről gyűjtő oldalt vezetsz, mert tulajdonképpen nem te gyártad őket.
4: Nem, ha megvádoltak már nem egyszer azzal, hogy írói munkásságom részét képezik a konteók, de azt kell mondanom most itt a nyilvánosság előtt, hogy én az összeesküvés elméletek napszámosának tartom magam, vagyis én csak összegyűjtöm az elméleteket, és nagyon finom, hogy is mondjam, rendszerezési elképzelések mentén megpróbálom ezt leírni és összefoglalni az olvasóknak.
2: Ezzel kapcsolatban van rögtön nyereményjátékunk is, ugyanis Tiború elhozta a Conteo 30 válogatott összeesküvés elmélet című könyvét nekünk. Hát ez egy hatalmas öröm, mert ezt megnyerhetik a kedves hallgatók.
3: 215-37-73. És akkor halljunk egy kérdést.
4: Hát kezdjünk egy keménnyel. Biztosan sokan hallottatok már a hasfelmetsző Jackkel kapcsolatos összeesküvés elméletekről.
2: És, hogy a királyi család sarja volt?
4: Hát igen, körülbelül 17-20 potenciális elkövető került szóba az elmúlt 140 évben. Azt szeretném itt a nemzeti büszkeségünket is kidomborítandó megkérdezni a kedves hallgatóktól, hogy ki volt az a magyar, aki annak idén az 1880-as években szintén szóba került elkövetőként, és egy olyan jó hónapig a Scotland Yard foglalkozott is vele.
3: Tehát hogy nem hallgatom szépen az adást kívülről, és betelefonáltnék, és megnyerhetném ezt a könyvet.
2: Mert már te is tudod?
3: Hát persze, hát szóval ez egyértelmű.
2: Szóval 2017-73-ra várjuk azokat a jelentkezőket, akik szeretnének egy Conteo 1-es könyvet Tiborútól, még az is lehet, hogy dedikálja nekünk. Menjünk tovább, mert az olvasók azt írják, bocsánat, csak hogy te hadtörténeti munkaidról már ismertebb voltál, amikor belekezdtél a Conteo dolgokba.
4: Hát rendvédelem és hadtörténeti blogot is vezettem, illetve vezetek annak idején.
2: Na nézzünk egy hallgatót.
4: Erről majd akkor egy kicsit később.
2: Tessék hallgató, vajon ki a megfejtés?
5: Halló, Kossuth Lajos.
4: Hello, szia! Hát az, az igazság, hogy nem rá gondoltam. De nagyon jó, beveszem majd a májusban.
3: De azt hittem pedig, hogy elmondja, hogy nem, miért, mert tovább. Lehet, hogy meg tudta volna magyarázni. Igen. Ez lenne a dolog.
2: Kossuth Lajosról amúgy is rengeteg konteónk van, de most nem is róla van szó.
3: Igen, először vegyük sorra Tiború konteókat.
2: Tehát a történeti munkák?
4: Igen, tehát tonnai különleges alakulatokkal, illetve hírszerzés történettel, történelemmel foglalkoztam, és foglalkozom ilyen hobbiból a mai napig. És annak idén volt, és ma is van egy Lemil nevű blog, amit barátaimmal együtt írtunk, és aztán én olyan 2 évvel ezelőtt függetlenítettem magam, tehát ugye Krímhez hasonlóan én is az autonómia mellett döntöttem, és most a Tiború blog néven fut ugyanez a tematika.
3: Közben érkezik egy megfejtés, azt írja valaki, hogy Szemerédi Alajos.
4: Tökéletes.
2: Kedves 025-ös hallgató, megfejtetted, de valahogy egy e-mail címet legalább küldje, hogy eljutassuk, vagy letesszük neked ide a Tilos Rádió irodájába, hallgató 025 néven.
3: És így kell bejönni, hogy hallgató 025.
2: Egy fotót küldj magadról, hogy valami.
4: És akkor természetesen nagy örömmel dedikálom.
3: Illetve azt kérdezi, hogy te írtad-e azt a pazar sztorit, amikor söröztél a kertedben, és találtál egy galambot.
4: Igen. Ez a Facebookon azt hiszem egy jó évvel ezelőtt meglehetősen nagy nyilvánosságot kapott. Röviden a sztori azoknak a keveseknek, akik nem ismerik. Söröztem a teraszon, jött egy nagyon elfáradt postagalamb, és hát megpróbáltam kideríteni. Megfogtam, és hát láttam a lábán egy gyűrűt, és megpróbáltam kideríteni, hogy kié. Viszonylag gyorsan sikerült is kiderítenem, eljött a tulajdonos, elvitte, de ettől függetlenül még heteken, hónapokon keresztül özönlöttek a megfejtések. Roppant lelkes.
2: Hát ahogy olvastam, egyszer akarták megvenni, eladni neked még egy párat, lépjél be ebbe a postagalam szövetségbe. Meg
3: igen, azt mondd meg, hogy a szárnyán nem volt valami jelzés, ilyen birodalmi kereszt.
4: Nem, ilyen Reichsadler jellegű dolog nem volt, ez egy becsületes postagalam volt, és valóban kaptam utána mindenféle ajánlatot, hogy nekik is van galambjuk, ha én azt hallották, hogy én vásárolni szeretnék. Meg hogy ővek érdekel nekem, meg hasonló, szóval mókás volt.
2: És akkor ezek szerint téged amúgy is megtalálnak ezek az összeesküvés elméletek, vagy legalábbis egy kicsit valahogy fokozottabban.
3: Én például azt olvastam rólad, hogy hírszerzői tapasztalatod van valószínűleg.
4: Ezek rossz indulatú pletykák, ennek
3: bár egy hírszerzőként elmondanád, hogy hírszerző
4: az. Arról nem beszélve, hogyha mondjuk hírszerző lettem volna, vagy lennék, akkor ezt torkom szakadtából tagadnám.
2: Ez így jó, hiszen ugye, úgy szól a mondás, hogy meg kéne, hogy jöjjelek.
4: Igen, és kár lenne ezért a rádióért.
3: De tényleg a rádió, mondtad, hogy mikor beírtad azt, hogy jössz a Tilosba vendégnek, akkor kaptál hideget, meleget. Ez azért izgat engem, mert hogy nagyon sok különös elmélet van arról, hogy milyen hatalmak és milyen erők állnak a Tilos Rádió mögött.
2: Irányítják.
4: Hát ugye. Ez gondolom mindenki számára nyilvánvaló, de hát ugye a teljesen nyilvánvaló dolgokról sem árt néha beszélni, tehát az teljesen egyértelmű, hogy ti a hát eddig a New York-Tel Aviv tenger mentén sorakoztattátok fel az érveiteket, most már azért az utóbbi időben néha még Brüsszel is bekúszik a képbe, amit én szívből kívánok nektek, mert egy brüsszeli napi díj az azért nem lenne rossz itt, hogy elnézem a körülményeket. Máskülönben pedig az is teljesen egyértelmű, hogy a nemzeti radikális irányultságú olvasóim nem kifejezetten a ti képetekkel kelnek és fekszenek. Tehát ez...
3: Érdekes módon egyébként, amikor elindult a Tilos Rádió, akkor egyértelműen a Fideszhez kötötték a Tilos Rádiót. Később azonban, mondanék 97-ből egy másik pletykát, az MSZP 50 millió forintot ajánlott fel a Tilos Rádiónak, cserébe, hogy a párt székházába költözünk. Aztán utána mi is volt?
4: Lelki szemeimmel látom itt Mesterházi Attilát, ahogy ül, és valami
3: és nagyon dögös zenét.
4: Igen, ami hip-hop jellegű cuccoktól.
2: Vagy SMS-en beüzen, hogy szar a zene.
4: Ott is, aláírás alatt is.
3: És az egészben az a vicces, ugye most már egyértelmű, hogy liberális, homoszexuális, droghasználó zsidó vagyok, és míg elindultam valahol egy ilyen, nem tudom, szabad elvű módon, utána átmentem kommunistába, és aztán folyamatosan változtattam a világnézetemet, miközben én mondjuk ugyanazt az indiai klasszikus zenei műsort csináltam.
4: Ehhez én csak annyit tudok hozzászólni, hogy én szívből remélem, hogy a konteósok között vannak liberális, homoszexuális, zsidó, nemzeti érzelmű, baloldali konzervatívok is, és nem csak merem remélni, hanem ebben biztos is vagyok. Tehát mi vagyunk a közös nevező.
2: És sikerült azért már platformot találni a konteósoknak itthon? Mert a konteós az magányos harcos, én legalábbis a Mel Gibsonos filmből például így jöttem rá, hogy nagyon magányosnak kell lenni, ha túl akarsz élni.
4: Paradigmaváltás szemtanúi és fültanúi voltunk az elmúlt években, amióta a Konteó blog létezik, hogy úgy mondjam. Tehát önhítség nélkül azt kell mondanom, hogy sikerült egy nagyon jó csapatot össze kovácsolnunk, mert ez közös munka volt, és nem hiszem, hogy a partizán jelenség az kifizetődő lenne semmilyen szempontból.
2: Hát túlélés.
4: Hát igen, de ha összezárunk, akkor ugye még nagyobb esélyeink vannak a túlélésre.
2: Hát ha összezártuk, akkor egyszerűbb egy gomnyomással mindannyiótokat ugye eltöröl.
4: Hát ha tudják, hogy hol is mikor vagyunk, de hát ez a legnagyobb titkok egyike.
3: De például a blogot át kellett egyszer költöztetni. Azért ez gyanús.
4: Igen, hát ez egy nagyon mókás történet volt, ha röviden megemlékezhetek róla, én blog.hu-nál kezdtem 2008. decemberében, és 2010. februárjában írtam egy posztot a templomosokról, és hát abban állítólag dehonestáló megjegyzéseket is tettem a templomosokra, a lovagrendre, és egy önmagát a templomosok szellemi és erkölcsi örökösének tekintő kiadó vezetője jelentkezett, és követelte, hogy vagy vegyem le a posztot, vagy az általa felsorakoztatott módosításokat tegyem meg. És hát sajnos azt kell mondanom, hogy hát a blog.hu belepiszkált a blogomba, mert feljelentéssel fenyegetőzött az úriember, akinek a helyesírása is némi kívánnivalót hagyott maga után, úgy megjegyzem. És hát én ezen berágtam, én egy ilyen érzékeny lélek vagyok, és azt mondtam, hogy egy olyan szolgáltatónál nem maradok, ahol a bloggazda megkérdezése nélkül törölnek kommenteket és belenyúlnak a blog tartalmába, tehát akkor egy picit...
2: Hát ez így nagyon izgis, mert ugye rögtön egy egészen komoly Conteo elmélet, ami folyamatos felfejtés alatt áll. A különböző keresőmotorok, elsősorban a Google, és Google család, ha már itten a internet örömeiről beszélünk, csapjunk is bele a közepén.

0: feloldás szerint. Hát az az igazság, hogy aki internetezik, már pedig a hallgatók jelentős része internetezik, tudja, hogy a Google és a Google család gyakorlatilag megkerülhetetlen. Ha az ember érdemi szörfözést és keresést akar a neten végezni, és nem hiszem, hogy ez beteges kategória lenne elgondolkozni azon, hogy ha az ember megnézi, hogy az elmúlt 5-10 évben honnan fejlődött a Google, hogy itt nagyon komoly kérdőjelek merülnek fel. Arról nem beszélve, hogy Snowden is és Assange is ugye említést tettek arról, hogy a Google-nak nagyon komoly kapcsolatai vannak az amerikai kormánnyal. Azt hiszem Assange vagy Snowden, most már nem tudom pontosan, beszélgetett valamelyik Google nagyfőnökkel.
1: Egon Schmidt. Kár Schmidt.
0: Mindjárt lecsekkoljuk. No, a lényeg az, hogy fél óra múlva a State Department, tehát az amerikai külügyminisztérium pontosan értesült arról, hogy miről szólt ez a beszélgetés. Tehát ennek igen, utána lehet nézni. Ez speciál nem Conteo, az tény.
1: Na de akkor így egy kicsit próbáljuk meg felgöngyölíteni. Tehát a srácok 2006-ban, vagy mikor is csinálták ezt a Google keresőt? Mert olvastam 96, a cikket, nem? Tehát a Conteo blogon van egy nagyon jó leírás erre, hogy egyszer csak megcsinálták, és egyre több olyan információra tettek szert, amire kíváncsi volt az állam, és akkor mármint az Amerikai Egyesült Állam, vagy azon belül az a rendőr, vagy megfigyelő állam, aki azt mondja, hogy ő garantálja a biztonságunkat azzal, hogy tudja, hogy mi mit csinálunk, és mit fogunk csinálni. Tehát a kérdés az az, hogy akkor ő azt mondta, hogy kedves Google és srácok, tök jó, mit csináltok, csináljátok tovább, akkor szeretnénk kérni a kiskapukat mindenhova, meg hogyha már úgy alakult, hogy mi már az összes nyomtatóba, meg az összes számítógéppel összekötött device-ba bele tudunk tenni egy kiskaput, akkor mi azt oda kötjük nektek, nekünk csak az info kell, sőt, tudjátok, mint az se. Csak, hogyha mi azt mondjuk, hogy akkor arról szeretnénk valamit kérni, akkor azt viszont toljátok át nekünk, légy szíves.
0: Ez teljesen életszerűnek tűnik, igen. Amúgy pedig nem kell Amerikáig menni, tehát a világ valamennyi államában a távközlési szolgáltatók számára kötelezettség, hogy az állami szervek számára kiskapukat hagyjanak a különféle rendszerekben, tehát ilyen backdoor-szerű megoldásokat, anélkül, hogy konkrét dolgokkal kapcsolatosan nyilatkoznék, szerintem ez Magyarországon sincs másként.
1: Hát én azért, amin kiakadtam, az tényleg egy fél éve szembesültem azzal, amit itt írnak a hallgatók is a tilos.hu chatfalán, hogy a kínaiak minden kütyűbe raknak backdoort, és egyrészt a kínai kormány tud mindenről, másrészt viszont ugye, mivel ez is csak egyfajta vásárolható adat, jó esetben azt mondják, hogy hát uraim, a Norvégiába kimenő nyomtatókról bármilyen információt megadunk.
2: Válasszuk kettő dolgot. Az egyik az, hogy létezik-e vagy nem létezik ez a kis backdoor elmélet, vagy nem a backdoor gyakorlat, a másik pedig, hogy van-e ezzel probléma?
0: Elemi szabadságokkal foglalkozó hallgatónk van, akkor most a szívéhez kapott ettől a kérdéstől, tehát mi az, hogy ezzel van-e probléma? Természetesen van.
2: De mi van akkor, hogyha csak szeretnék jobbá tenni a mi életünket?
0: Hogy... Igen, hát az egész New World Order, ugye az egész új világrend, amely felé haladunk egyesek szerint, kizárólag az egyén és a társadalom jobbításának és körülményének javítása érdekében működik. Ugye azt hiszem Benjamin Franklin tette fel annak idején a kérdést, illetve mondta azt, hogy az a nemzet, amely választani akar a biztonság és a szabadság között, az egyiket sem érdemli meg. Tehát most nagyon úgy tűnik, főleg 2001. szeptember 11 óta, hogy az Egyesült Államok a biztonságot választotta, bármit is mondanak a hivatalos korifeusok, és egyre több szabadsági jogot kell feláldozniuk az amerikaiaknak, és ezen keresztül valamennyiünknek, hiszen egy globális nagyhatalomról van szó, egyre több szabadságot kell feláldoznunk a vélt vagy valós biztonság érdekében. Erről szól a Patriot Act, tehát a hazafias törvény, ami soha addig nem látott mértékben korlátozta az emberi alapszabadság jogokat.
1: De én úgy tudom, hogy ennek a Patriot Act-nek a hatására tulajdonképpen már bárkivel bármit meg lehet tenni, sőt, most olvasom, hogy maga Vladimir Putyin is már rég egy ilyesmi hatására cselekszik úgy, hogy aki Oroszország ellen véd, a világ egyik sarkában sem bújhat el, és meg lesz büntetve a nagy maci lecsap rá.
0: Ez egy...
1: Nem tudom, hogy orosz patrióteknek hívják ezt a törvényt, de...
0: Igen, hát az állami duma az elég érdekes jogszabályokat hozott az elmúlt években, és hát Vlagyimirovics nem az emberi szabadságok élharcosának.
1: Hát ő volt a KGB igazgatója, ugye? És akkor onnan mondták, hogy hagyjad már, ez olyan csúnyán hangzik. Legyél te a miniszterelnök,

0: Igen, hát ő KGB tisztként aztán Drezdában, tehát Kelet-Németországban kezdett, és ha most megnézzük ugye azt, ami a Krímben történt, és ami most Kelet-Ukrajnában történik, nem kell ahhoz túl szakértőnek lenni ahhoz, hogy tipikus titkosszolgálati dezinformációs és bomlasztási tevékenységekre utaló jeleket találjunk, hogy úgy finoman fogalmazzak. Nagyon jó tanítványa volt Beria elvtársnak és a többieknek Putyin, tehát innen is üdvözlöm az elnök urat.
1: Most egy kicsit vissza a Google-hoz, mert egy hallgatónk beírta a Bongót, ami egy magyar megfigyelő rendszer. Erről hallottál már?
0: Hát erről csak ilyen konteó, vagy ilyen híresztelés szinten hallottam. A magyar szakszolgálatok természetesen ezerrel tagadnak. Én hiszek nekik, mint mindig, és gondolom ti is így, hogy elnézlek benneteket. Tehát olyan állami szervet még nem láttunk, amelyik hazudott volna a magyar állampolgároknak, úgyhogy ez egy rossz indulatú híresztelés szerintem.
2: Nagy eséllyel nem létezik egy olyan rendszer, aminek itt most a PDF-be a modelljét láthatjuk, hogy minden, amivel mi össze vagyunk kapcsolva, vagy be vagyunk loggolva, az bizony rólunk készít könyvtározást, és bizony azt hozzánk köthetik.
0: De csak a ti érdeketekben hogy történik mindegy.
2: De az sajnálom egy kicsit, hogy én magam nem tudom ezt hol kikérni, mert mondjuk valahol elhagytam a kulcsom, és szeretném megnézni a cella információk alapján, hogy merre jártak. És nem adják ki nekem ezt.
0: Sajnos. Fel kell szerelned.
2: Igen, igen. Hát vagy ugye a klasszikus, amikor a öreg bácsi üzen a fiának, hogy gyere John, mert fel kéne kapálni a kertet. Nem megyek, apám, én bombát tettem a kertetbe. Egy nap múlva ott van az egész CIA, felkapálják a kertjét, és hát kész is az ügy, ugye, mert hát ők nagyszerűen mindent lát, és nagyon segítőkészek. Tehát ha arról van szó, akkor mindenkit megvédenek mindenkitől. A legtöbb ilyen film az arról szól azért, hogy néha még ők is belekeverednek, hogy kinek az érdekét védik, kivel szemben, és végül is kinek a zsebébe megy a végén a pénz. Ezek nagyon izgalmasak, főleg amikor egy ilyen Putyin kaliberű emberről próbálunk meg beszélni, aki már ugye 20 éve vesz részt egy valamiben, aminek elvileg most ő az arca, de hát ugye...
0: És milyen arca?
1: Milyen arca? Arra gondolsz, hogy medvéket ölelget.
0: Igen, és ilyen
1: félmeztelenül lovagol.
0: Felsőteste meglovagol, de nem utolsó sorban arra is gondolok, amit különben nem nagyon tudok összeegyeztetni a Putyin macsó imidzsével, hogy rossz hírek szerint ugye botoxoltatta, vagy nem tudom, hogy mondják ezt szakszerűen, tehát ilyen
1: ráckisimítő,
0: hát te például vagy én.
2: Hát, jó, de hát inkább én abban az esetben például, amikor ugye Orbán volt a Putyinnál aláírni, vagy nem aláírni, ott egy olyan Putyin arc van, amire én tökre azt mondtam, hogy várjál, nem a Titánia Titániában volt az, hogy a fő titán keresett hasonmásokat, mert már annyira beteg szegény, hogy el kéne menni a diátadóra, meg a versmondó versenyre is, és akkor mindenhova küld egy nagyon Putyin-szerű, ja, vagyis fő titán-szerű arcot. Aminek ugye a vége az lesz, hogy megpróbáljuk szélnek ereszteni, vagy kivégezni ezeket az arcokat.
1: Illetve van egy kedves kortárs orosz írónak egy másik megfejtése, mi szerint a nagy vezetők azok régóta már csak háromdimenziós rajzolók.
0: Hát Putyint elnézve azért ott elég komoly kihívás lehet hasonmásokat találni, de nem megoldhatatlan, az biztos.
2: Szóval, hogy tudjuk-e első körben például azt, hogy ahogyan mondtad azt, a nagy világhatalom, a jó öreg New World Order lehet-e minden mögött, és Putyin is már New World Order-es, ott van a háta közepén, a nagy NWO.
1: A világkormány. Világkormányra szeretné rákérdezni, mert amúgy a Facebookon is kérdezte egy hallgató, hogy...
2: Csak úgy az összefüggéseket egyengessük, mert azért ez fontos tudni.
1: Oké, tehát világkormány, egy kicsit még rakjuk bele a Google-t, meg a Facebookot, mert ezek még fontos tényleg.
0: Ugye hát van a konteózásnak és a konteósoknak egy-két alap tézise, amiből aztán az összes többi kisugárzik. Hát az egyik ilyen az új világrend, a New World Order. Ugye azt mondják, hogy minden ennek van alárendelve, tehát hogy létezik egy szűk csoport, most hogy ezt a szűk csoportot Bilderberg csoportnak, vagy illuminátusoknak, vagy mit tudom, szabadkőműveseknek nevezzük teljesen mindegy, tehát létezik egy viszonylag szűk csoport, amely teljesen nyilvánvalóan globális hatalomra tör, az embereket el akarja butítani, alattvalókat akar faragni a polgárokból, anyagi és más érdekek mentén. Hát most, hogy ezt a New World Order-t személyekhez kötjük-e, és főleg látható személyekhez-e, az egy más kérdés. Nagyon sokak szerint azok az állami vezetők és azok a nagyhatalmi vezetők, akikkel mindnap szembesülünk a képernyőkön, Obamától Putyinon át, itt tudom én kiig, ezek csak ilyen szalma, vagy ilyen zoknibábok, vagy minek hívják ezt.
2: Kesztyűbábok,
0: köszönöm szépen. A valódi diktálók, tehát a valódi nagy spílerek, azok mindig a háttérben maradnak, és soha nem fogjuk megtudni, hogy kik ők valójában.
1: Hát azért mégis kijutnak hírek gyíkemberekről.
0: Igen. Hát a gyíkemberek az egy másik nagy kedvenc, ugye David Icke, vagy Icke, nem is tudom, hogy ejtik. Hát ez az ő munkássága. Ugye szerint a teljes Windsor-ház, tehát a teljes brit uralkodói ház gyíkemberekből áll, és testes 3-4-500 oldalas könyveket.
1: Én csak hallottam olyat is, hogy próbálták ezt a magyar mindennapokra is lefordítani, mert hogy találtak olyan magyar vezetőt, aki nagyon gyakran nyalogatja a száját például.
2: Igen, hát valahonnan el kell indítani az elméleteinket. Még a New World Orderhez visszatérnék, ez a EU, hogy is hívják azt, amikor 500 millió főre le kell csökkenteni a világ népességét?
0: Vagy emlékmű, vagy nem tudom, minek nevezzem, igen, arról még nem írtam, de a lényeg az, hogy valamikor egy 20 évvel ezelőtt azóta is ismeretlen személy Georgiában, tehát az Egyesült Államokban egy 8 nyelvű,
2: igen.
0: Hát nem tudom, minek nevezzem, egy ilyen
2: furcsa
0: emlékműszerűséget.
2: De hát nem emlékmű, hanem egy ilyen figyelmeztető, ez is, hogy nem tudom én, mi lehet az.
0: Igen, és élő és holt nyelveken ugyanazt a szöveget tartalmazza, és többek között az első, vagy a második ilyen alaptézis, az, hogy az emberiség létszámát 500 millió főben kell korlátozni, mert ez az a létszám, amelyet ez a bolygó minden különösebb probléma nélkül képes ellátni, és a teljes komfortérzetünk ugye e szám körül valósulhat meg, és akkor ide kapcsolódnak ugye a járulékos konteók, hogy ez a bizonyos új világrend mindent megtesz annak érdekében, hogy ilyen-olyan kórokkal, járványokkal, betegségekkel, hát egyrészt a természetes szaporulatot megfékezze, másodszorban pedig hát a már élőket.
2: Hát ez az, amire próbáltam egy vendégünknél rákérdezni, aki a génmanipulált vetőmagokról beszélgettünk egy picit, és akkor ott merült ez fel, hogy vajon lehetséges-e az, hogy ugye, mivel a génmanipulált vetőmagok eleve termékenység csökkentése mennek át, tehát hogyha megtörtént ez a dolog, akkor már több magot nem hoz, ez hatással van az emberekre, és akkor a konteósok egyik fel azt mondja, hogy persze, hiszen Afrikában direkt azért nyomnak ilyen magokat.
0: Igen, hadd beszéljek, haza a Konteó blogon van egy ilyen poszt a génmanipulációval kapcsolatosan, ami most a második kötetben kibővített, 20-akárhány százalékkal bővebben is meg fog jelenni. Ugye olyan nevek vannak, mint a Monsanto, biztos sokaknak mond valamit egy amerikai cég, amelyik a génmanipulált, génmódosított, mondják ők, élelmiszerek és
2: amit mondanak még ugye a Microsoft alapító édesapja, aki egy ilyen típusú szervezetben tevékenykedik már régóta, sőt, hát ugye az egész Gates alapítvány egy kicsit emögé állt azzal a világ legnagyobb tőkéjével, ami van neki.
1: Nekem egyébként egy amerikai barátom, egy leánybarátom mesélte azt, amikor kijöttek ezek a csípőnadrágok, tudjátok, aminél a fenék vájat egy kicsit még kilóg lányoknál, hogy ennek csak az a célja, fiúknál is, csak az a célja, hogy a lányok versemedence gyulladást kapjanak, és
0: ez
1: hogy,
0: jó.
1: Hogy egyre
0: esküszöm, nem, és ezzel nem szeretem bevallani, de ezt még nem hallottam. Jegyzetelek, Szabi, jegyzetelek, mint az állat.
1: Nem fog sokba kerülni neked.
2: Ne felejtsétek egy, a 2153073-ra lehet be telefonálni, illetve a hallgató 023-as barátunk már nyert egy könyvet, de neki valahogyan identifikálni.
1: Szerintem a 025-ös nyert.
2: 025-ös nyert, na látod?
1: Értem, rögtön prim számot csináltál belőle, azért ez gyanús.
2: Csináljunk egy könnyű dalt, és utána menjünk tovább, a hallgatók értesítsék egymást, mert itt összeesküvést szövünk. Ugye? Valamit csinálunk az összeesküvésekkel. Vendégünk Tiború és a harmadik utast hallgatjátok.

0: És a Tilos Rádióban a harmadik utas című műsor, benne elképesztő lehetőség mindenkinek, hogy a 2.15.37.73-on könyvet nyeljen, nem, könyvet nyerjen. Conteo és összeesküvés elmélet.
1: Egy könyv már elment, de nem tudjuk, hogy kinek, úgyhogy még azt valahogy meg kell majd fejtenünk, de következik először egy jótékonysági felhívás. Tudjátok, a Tilos Rádiót mint egy 314 önkéntes üzemelteti, és minden évben azért fordulunk hozzátok, hogy ajánljátok fel, adotok 1%-át tulajdonképpen bármilyen rászoruló szervezetnek, hiszen ha már dönthetek 1%-ról, miért ne döntenétek okosan? Bár dönthetek úgy is, hogy az állam használja, az úgy is jó célra fordítja, de ha esetleg mégis más gondoltok, akkor adjátok oda valamilyen rászoruló alapítványnak. Ilyen például a Tilos Kulturális Alapítvány, amelyik a hátterünket szolgáltatja, tehát azért vannak ilyen szép gépeink, szép kábeleink, és azért lehet hallani minket napról napra, óráról órára és percről percre, mert az adótok 1%-át mi ilyen célokra fordítjuk. Ha úgy döntötök, hogy a Tilos Rádiót támogatjátok, akkor írjátok fel ezt az adószámot, 18 00 24 54, kötőjel 2, kötőjel 43, ellenőrzésképpen visszafelé 34, kötőjel 2, kötőjel 45, 42, 00, 81 jótékonysági felhívást hallottatok.
0: Szóval itt vagyunk a könyvnyerős, illetve összeesküvős műsorkában.
2: És egéralátétnyerős is, ja, bocsánat, mert azt is lehet.
0: És akkor a hűtőmágnesre felejtsük el. Mindenki, aki Conteóval szeretné felszerelni közvetlen közelségét, itt van velünk Tiború, aki majd felteszi a következőket, és még nem, majd legyen az 11-kor, hanem menjünk egy kicsit tovább még, mert senkit nem nyugtatott az meg, hogy figyel bennünket a Google, és a nagy háttérhatalomnak odaadja az összes adatunkat.
1: Na, meg a Facebook figyel bennünket, igen, parancsolj hallgató.
0: Ezt nem is tudtam.
3: Hello, sziasztok, én Csaba vagyok.
0: Szia, mond.
3: Ha már ilyen összeesküvés elméletekről van szó, és hallottam, itt egyszer felmerült a szabad könyvesség is, nekem ez egy picit ilyen homályos, nem tudom, hogy esetleg tudnátok erről bármit mondani, meg van egy élő dolog, ami mostani élményem. Nemrég jártam Sopronban, és nagyon feltűnő, hogy mikor bemész a városba, akkor vannak ilyen körforgalmak a elkerülő úton, és ahogy mész a körforgalmon, az első szimbólum a körforgalom közepén egy piramis, a másodiknál egy körző, és szerintem a harmadik az üres, ott még nem sikerült befejezni, de
2: ott azért, szem lesz.
3: Mintha szabad könyves szimbólum lenne. Hogy erről tudtok-e valamit
0: hát
3: mondani, hogy
0: ez létező
3: dolog, tehát van ennek valami olyan, tehát a legendáriumon túl van-e valami kézzelfogható bizonyíték, vagy bármi, hogy ez egy ilyen világhatalomra törés, vagy bármi hasonló.
1: Nem arról volt szó, hogy a szabadkönyvesekről nem beszélünk egyébként.
2: Vagy akkor viszont fizessük a lóvét. Hát... szabadkülvesekről csak annyit, hogy ugye bizonyos összeesküvés elméletek róluk szólnak, azt azért ne felejtsük el, hogy a szabadkülművesek, ahogy ők mondják, ők nem egy titkos társaság, hanem ők egy társaság, amelynek titkai vannak. Ilyen szép nyelvi leleménnyel oldották meg ezt a problémát. Tehát egy teljesen legálisan működő, szerintem bejegyzett egyesület, és abszolút karitatív dolgokkal, tehát legalábbis a felszínen teszik hozzá a Conteósok, nem szeretnék pereket, úgyhogy gyorsan hozzáteszem, tehát a Conteósok szerint ez csak a felszín, mert valójában a szabadkőművesek jelentik az új világrend megvalósításának egyik élcsapatát, bármit is jelentsen ez. Ettől függetlenül a szabadkőműves szimbólumok közé valóban oda sorolható a körző, a piramis, általában a befejezetlen piramis, a derékszögű vonalzó, tehát...
0: Meg a mindent látó szem.
2: Meg a mindent látó szem, igen. Ugye, és ha már Amerikáról beszéltünk, ha valaki elővesz egy dollárost, azon egy csomó nagyon érdekes szimbólumot. Az Egyesült Államok nagy pecsétjén, tehát a Great Seal of the USA, azon bizony ott van minden, aminek ott kell lennie, ami nem véletlen, hiszen ez történelmi tény, hogy az USA-t szabadkőművesek alapították.
1: De nem lehet, hogy fordítva volt? Tehát, hogy először megtervezték az egydollárost, és aztán utólag azt mondták, hogy ezek a szimbólumok, amik szerepelnek az egydollároson, ezek szabadkőműves szimbólumok.
2: Nem lenne egy rossz ötlet, ha a szabadkőműves szimbólumok egy 800 éve nem előzték volna meg az első egydolláros képét, de végül is, ha időutalásról beszélünk, akkor már is összeáll a kép.
0: Még mindig egy kicsit erről a megfigyelésről, mert nagyon sok fiatalember és lány hallgat bennünket, és ugye egy hónapja se kijött az, hogy ajaj, frissíteni kell a jelszavainkat, mert elromlott a Gmail, a Facebook rendszer. Én azt olvastam még évekkel ezelőtt, hogyha valaki azt mondja, hogy frissítsed a jelszavaidat, az rögtön már rátette azt a kémprogramot, amivel már a frissítettet fogja megkapni. Ez még csak egy lépés, tehát azon túl, hogy bárki beléphet így a rendszerünkbe. A nagyobb probléma az tényleg azok a metaadatok, amik az én böngészésemmel és egyéb tevékenységemmel, amióta nagyon okos telefonjaink vannak, még távolabbra látnak. Sőt, hát ugye a távolról bekapcsolható kamerák és mikrofonok sem egy mai ötlet erre. Lehet-e ez ellen védekezni, vagy kell-e?
1: Hogy ne lehetne, Csabi, mindjárt elmondjuk, de parancsolj, hallgató!
4: Hello, szervusztok, Laci vagyok.
2: Szia.
4: Volna egy-két kérdésem, illetve egy-két érdekes hozzáfűzni valóm, vagy észrevételem. Nagyon tetszett, hogy nagyon ügyesen idézték Dan Brown-tól, ugye ő használta ezt a kifejezést, hogy nem egy titkos társaság, hanem egy társaság titkokkal.
2: Ezt ők mondják, tehát Dan Brown is tőlük vette, én is.
4: Akkor megnyugodtam, jó, akkor egy forrásból táplálkoztam.
2: Igen, csak tiszta forrásból.
4: Egyértelmű, világos. Az volna a kérdésem, hogy egy ilyen összeesküvés elmélet mennyire, hát ezt nem tudom jobban kifejezni, tehát mennyire divat, hóbor specifikus. Tehát vannak vagy mindig az éppen aktuális felszínre kerülő, vagy közszájon forgó médiában fejét felütő hírek, illetve azok nyomán azok kapcsán megjelenő hírek, azok, amikhez társítanak esetleg összeesküvés elméleteket. Hát ilyeneket azért láttunk az elmúlt években is, ugye, nem kisebb volumenű dolgot, ugye, mint 9-11, tehát ott is azért dokumentumfilmek, ezek azok szóltak arról, hogy úgy és olyan módon azokat az épületeket lerombolni, két repülő nem tudja, tehát, és azért az már...
0: 11 után konkrétumokat fogunk felsorolni 9-11-gel kapcsolatban, addig ezt ne érintsük. Úgyhogy figyeld az adásunkat, viszont a Tiborúhoz szóló kérdésedet.
2: Igen, tehát utálom ezt, de ez egy nagyon jó kérdés. Tehát amikor ezt hallom, hogy nagyon jó kérdés, akkor feláll a szőre hátamon, de ez tényleg egy nagyon jó kérdés. Tehát vannak klasszikus, hagyományos konteók, amelyekhez vissza-vissza nyúlnak a napjaink összeesküvés elmélet foglalkozó emberei is, ugye. Hát most akkor itt mondhatnám, ugye a Titanic-tól kezdve, a Vérvád konteón át, a klasszikus nagy konteókig, de ez mindig aktualizálódik, tehát a konteók újra termelődnek, és minden egyes olyan alkalommal újra fognak termelődni, amikor az átlag ember nem rendelkezik elég információval egy-egy esemény vagy történés kapcsán. Tehát amikor eltitkolnak valamit előlünk, és akkor most használjak ilyen királyi többest. Tehát amikor előlünk el akarnak titkolni valamit, akár gazdasági vállalkozások, akár politikusok, akár kormányok, akkor az ember egyszerűen kitölti ezt az űrt, és azt mondja, hogy hát akkor ki fogom én találni, hogy mi történt itt valójában, ha már ilyen hülyének nézel, hogy átlátszó dolgokkal etetsz. Tehát mindig fognak újabb és újabb konteók keletkezni, ugye ha a legfrissebb ukrajnai eseményekre gondolunk, ott már egy nagyon csinos kis csokorra való összegyűlt, hogy valójában ki kezdeményezte Kijevben a kormány ellenes tüntetéseket, hogy Krimben kik is voltak azok a katonák, stb. De az igazi nagy régi konteók azok kimeríthetetlenek, tehát a mai napig olvasni újabb és újabb találgatásokat a holdraszállás konteóval, a World Trade Center-es terrortámadásokkal, vagy akár a Titanic-kal kapcsolatban, de a hercegnő haláláról nem is beszélve. Tehát és a módszer ugyanaz, illetve az okok is ugyanazok, még egyszer mondom, tehát ha nincs információnk, és ha rejtegetnek valamit, akkor az ember nem hülye, és vadabbnál vadabb elméletekkel fogja kitölteni a tátongó űrt.
4: Én ezt értem is, ebben igazat is adok teljes mértékben, csak tudod, van az a mondás, hogy nem zörög a haraszt, ha éppen nem szalik a paraszt, de igazából én arra gondolok, hogy itt az alapprobléma az, hogy hülyének néznek nagyon sok mindenkit, amikor annyira egyértelmű, és annyira mindenki más, csak az övék számára nem nyilvánvalóak a dolgok, hogy mik miért is történhetnek, illetve mik lehetnek azok a háttérben mozgató rugói. Annál gyanúsabb minél, és maradjunk akkor Dan Brown-nál, ugye amikor megírta a Da Vinci kódot, hát nem győzött kézzel-lábbal tiltakozni, és a könyv betiltása mellett mindent elkövetni a katolikus egyház, hogy ez így nem igaz, ezekben a formában nem. Erre szokták mondani, hogyha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, mert pontosan avval hívta föl, és ezzel nagyon jót tévedett Dan Brown-nak és az ő kiadójának, hogy hát na, nézzük már meg, hogy mi is ellen ágál ennyire ez a katolikus egyház, hát csak nem tán akkora, mint majd annyira érzékeny pontját tapintott Dan Brown, és hát ugye a eladási listákon ez tükröződött is, hogy annyira hadakoztak ellene, de hát hogyha úgy lettek volna vele, hogy ugyan, hát nem érdekes.
2: De ezt nem enged, bocsáss meg, hogy közbeszólok, ezt nem engedhette volna meg egyáltalán a katolikus egyház magának, hát gondol, de milyen következményekkel járt volna.
1: Ti ezt teljesen félértitek egyébként, ugyanis szerintem az van, hogy a katolikus egyház 100%-ot kapott a könyvek eladása után.
4: Ja, bocsánat,
0: a Vatikáni Bank.
2: Igen, igen. Arról nem beszélve, hogy Dan Brown megvádolták és be is perelték, ha jól tudom, akik azt mondták, hogy ezt a teóriát már ők előtte, tehát kidolgozták, ez a Jézus felesége és a Mária Magdolna összefüggés, ugye, meg a Sinclair család, stb. No, de a lényeg az, hogy egyszerűen a katolikus egyház nem engedhette volna. Most őszintén, te megengedted, vagy szó nélkül hagytad volna ezt az egészet? Amikor az alapját kérdőjelezi meg valaki, egy kvázi ötment kis amerikai firkász megkérdőjelezi a 2000 éves egyház alapjának. Megkérdőjelezi. Ki akarja hukadni trúgni?
4: Bocsánat, a 2000 éves egyház alapjairól maguk az egyház is vitatkozik.
0: Igen.
4: Tehát ott még a mai napig nincs konszenzus abban, hogy ki volt Krisztus, milyen célból, miért jött ide a földre, hol töltötte azt a bizonyos kimaradt évtizedeket. Tehát addig, amíg maga az egyház nem stabilan tud ebben nyilatkozni, és addig, amíg az egyházat képviselik különböző ágazatok és különböző szakadárok, de egyházak meg...
2: Értem én, de bocsáss meg, tehát nem hiszem, hogy bármelyik jelentősebb mértékadó egyház fő megkérdőjelezte volna azt, hogy Krisztus értünk halt meg, és harmadnapon feltámadt. Tehát ez olyan
4: alap, amit...
1: Megvoltak ezek a viták az egyházon belül nagyon hosszú időn keresztül, és viszonylag kialakítottak egy egységes álláspontot, hogy mihez ragaszkodnak a nagy kérdésekben.
2: Ugye nem kanonizáltak egy csomó írást, nem foglaltak bele a Bibliába, a mai napig vannak a poklif iratok, amelyek...
4: Nem egy gyanús... Hogy mondjam?
2: Hát dehogy nem, hát azért vagyunk konteósok. Hogy egy gyanústak tartsuk, persze.
4: Oké, rendben, köszönöm meg.
2: Köszönöm.
1: Gondoljátok el, hogy hányan vannak a katolikus egyházban, és azért pszichológiailag lehet tudni, hogy 7 ember, hogyha összejönnek, akkor kialakulnak az alaparhetipusok, a morgó, habci, tudor, vidor, és
0: meg a konteós.
2: Igen, a konteós, mint 7 plusz.
0: Az vicces volt, pont talán nálatok olvastam azt, hogy mi az olaszokkal hasonlóan népművészeti elemekre, népművészeti szintre hozzuk a konteót, és nálunk a beszélgetés része, hogy éppen az aktuális, a heti vagy aznapi konteónk, hogy áll, milyen szinten áll, és azt hiszem, hogy ez egy tanulmány erről, hogy az olaszokkal hasonlóan nálunk a közbeszéd része.
2: Igen, igen, ilyen szempontból tényleg inkább az olaszokra hasonlítunk, mint a sógorokra, vagy mit tudom én, a skandinávokra. Imádjuk a politikai konteókat, mi magyarok. Mis Tamás, nem vagyok én szociálpszichológus, tehát nem akarok ebbe belemenni tudományos alapon, egyszerűen csak tágra nyílt fülekkel járok kelek, és hát hallom, ugye beszélgettünk itt az imént.
0: Igen, az e-heti konteó, a Habony Árpád zsebből fizette Mesterházi Attilát, hogy elveszik a választást című konteó, ami csak egy konteó, de az az e-heti friss, hát valamiről beszélgetni kell.
2: Igen, és akkor itt ugye már jönnek az alkonteók, hogy ez kihíreszteli, ugye az MSZP öregjei,
1: mindig ugyanoda fogunk kiukadni. Szerintem úgy van, a Whitehead mondta azt, hogy az európai filozófia története az valójában Platón írásaihoz írt lábjegyzetek sorozata. És hogy szerintem ezek a konteók is ilyenek, hogy vannak az alapkonteók, és azoknak vannak a turbó változatai, vagy az alváltozatai.
0: Persze. Az a baj, hogy ez mindig aktuális tényekkel finomodik, inkább talán a konteó összerakásának, vagy megértésének a típusaiban lehetnek arhetípusok, és hát a szereplők, az éppen aktuális akciók, vagy a célok azok, amik cserélődnek, és ettől lehet egy nagy, hagyományos, ami népművészetünk, vagy hogy is mondják ezt, népköltészet, mert végül is
2: igen, az, hogy
0: igen, tehát a 9-11-ről szól mondjuk a Zeitgeistből való idézgetés, ja tudom, ja láttam, és mit lát? Meg mit tudsz? És közben ez már nekünk tény, vagy hát legalábbis mint egy vers. Nem tudom, mennyire tény egy vers, de...
1: Sophie egyébként azt kérdezi, hogy van-e igazi konteó zsidó nélkül?
2: Hát ritka. Nem, azt kell mondanom, hogy nagyon ritkák azok a konteók, ahol a zsidók akár mint vallási vagy etnikai csoport, akár mint állam, tehát Izrael állam, akár mint ennek a titkos szolgálata, Mossad ne kúsznának be.
0: Vagy a nagy matematikusok, ugye? Mármint a zsidók.
2: Ezt most jó. Igen. Ugye ennek is megvan a maga szociálpszichológiai és történelmi magyarázata, klasszikus bűnbakok, mindig voltak a történelemben, és hát a zsidók ezek közé tartoznak. Az, hogy zárt közösséget alkottak, hogy bizonyos szakmáktól el voltak tiltva évszázadokon keresztül, hogy nagyon furcsa istent imádtak a keresztény többséghez képest, hogy furcsa rituáléik voltak. Tehát mindez önmagában megalapozta azt, hogy összetartók voltak, ugye a zsidók között mindig is sokkal nagyobb volt az értelmiségiek aránya, mint a nem zsidók között, legalábbis Közép-Európában, hiszen pont azért, mert el voltak tiltva bizonyos szakmáktól, tehát földműveléssel nem foglalkoztak, és akkor mit csinált a zsidó? Hát orvos lett belőle, vagy jogász, vagy mit tudom én még, micsoda. Tehát, de ugyanilyen öröknek tűnő bűnbak volt nagyon sokáig a Nagy-Britannia, tehát Anglia, egyszerűsítsük le.
0: Ja, mert hogy világhatalom
2: volt. Mert hogy világhatalom volt, most nézzük meg, ugye Anglia visszaszorulóban van, sőt már ugye másodlagos frissességű nagyhatalommá vált, viszont ott van jó, mit tudom én, 70 éve azért az Egyesült Államok, hát nem véletlen, hogy ők váltak, ugye mindenhol az Egyesült Államok piszkos mancsát vérik felfedezni.
0: Világrendőrség, ugye volt ez a csodás dokumentumfilm Bábokkal, biztos láttad.
2: Igen.
0: Amerika Kommandó Világrendőrség.
2: Igen, ugyanakkor meg nagyon érdekes, mert az amerikaiak meg az EU-tól félnek, tehát az amerikai konteósok között egy nagyon elterjedt toposz, hogy Obama, meg mit tudom én, a Fehérház előbb-utóbb be fogja hívni az európai csapatokat, olvastam amerikai konteós oldalakon ilyeneket.
0: Mármint Amerikában.
2: Mármint Amerikában, igen. Hogy
0: a dél nem fogja hagyni. A dél nem fogja hagyni.
2: Texasban mindig bízni lehet, tehát. Szóval nagyon érdekes, és ugye a FEMA, ez az amerikai szövetségi katasztrófa elhárítási ügynökség, mondják az amerikai konteósok, már tehát külön koncentrációs táborokat épített, ahova majd azokat a rebellis amerikaiakat fogják bezárni az európai csapatok, és a velük, tehát az ő zsoldjukban álló amerikai árulók, akik hát a klasszikus hagyományos amerikai szabadságjogok mellett állnak ki. És hogy mit tudom, felröppennek ilyen hírek időről időre, hogy megrendeltek 10 millió koporsót, meg hullazsákot.
0: Hát meg ugye az a denveri repülőgép, ami horogkereszt alakú, és
2: repülőtér. Igen.
0: És ott is nagyon furcsa minták vannak a falon, amiket utána le is szedtek egy részüket.
2: Apropó szabadkőművesek, tehát nagyon komoly szimbólumrendszere van. Erről is van egy poszt a Kontaoblogon, nem azért mondom. Sőt, az egyik olvasóm ott járt, és nagyon friss fényképeket is készített a Facebook oldalunkon, a Kontó konspirációs teóriák Facebook oldalon, ezt annó meg is osztotta. Nagyon izgalmas
0: és válaszok nincsenek,
2: van,
0: ugye?
2: Válaszok valóban nincsenek.
0: Mert hogy itt egyrészt mondják azt, hogy Hollywoodot ugyanígy ennek a nagy össznépi mítoszkeltésnek már egy fizetett, vagy legalábbis irányított része, és nagyon sok olyan filmet kell csinálni, ami valamilyen módon a köztudatot befolyásolja. Így például most már jönnek ki azok a filmek, hogy lerohanják a Fehérházat, vagy most ebben az esetben észak-koreaiak elfoglalják az Egyesült Államokat, de a bátor déli fiatalok.
2: Igen.
0: Nem akarom előni, hogy mit csinálnak, de...
2: Elbírjuk képzelni. Nem véletlenül mondják a konteósok, Hollywood évtizedek óta bombázza az embereket olyan szituációkkal, hogy mi történik akkor, ha majd UFO-k földre szállnak, és mit tudom én, gonosz szándékkal érkeznek, ugye a függetlenség napja, stb. Bizonyos elméletek szerint mindez megkoreografált beetetése és hozzászoktatása a lakosságnak a nagy bejelentéshez, amikor majd Obama, vagy majd az épp aktuális Egyesült Államok elnöke ki fog állni a nyilvánosság elé, és el fogja vinni a balhét, tehát ő 47 óta, igenis, amikor Roswellben ugye lezuhant az ominózus azonosítatlan repülő tárgy, hát azóta állandó kapcsolatban állnak a földön kívüliekkel, és bizonyos technológiai fejlődés annak tulajdonképpen.
0: Mert azért mi ennél egy kicsit korábbi képet raktunk ki, mert nekünk eredeti felvételünk van arról, hogy egy földönkívül lény és Adolf Hitler kezet fog. Itt volt nálunk, ugye, kiposztoltuk
2: a képet. Igen, az egy szuper, azt nagyon szeretem, azt a képet.
1: Illetve én tudom igazolni ezt az elméletet, amit mondtál, hogyha megnézitek, hogy mondjuk a 30-as, 40-es években, és onnantól kezdve a filmművészetben, képzőművészetben hányféleképpen írták le, meg természetesen az irodalomban az idegen lényeket és az idegen lények technológiáját, egy nagyon sokrétű fajleírás található, magas, alacsony, köpcös, zöld, hosszúkás, szürke, nagyszemű, és egyre inkább egységesedett ez a leírás, és most már viszonylag tudjuk mindnyájan pontosan, hogy milyen, és szerintem ez a PR része, tehát hogy először az volt, hogy elhintették, hogy van ilyen, akkor az emberek képzeletére hagyták a leírást, és utána egyre inkább közelítették, terelgették, hogy amikor majd megjelennek, akkor már barátként köszöntsük őket, hiszen akkor már számos filmben megtanultuk, hogy hogyan kommunikáljunk velük, mi az ő hiedelemviláguk, és így tovább.
2: Igen, csak majd azt kell eldönteni, hogy ugye jó szándékkal érkeznek-e, vagy nagy Isten ellenségesek lesznek. Hát azért vannak ilyen filmek is, és olyan filmek is, mert még ugye nem lehet pontosan tudni, hogy a hadüzenet az.
1: Hát én inkább olyan filmeket láttam, amiben gonoszként érkeztek meg, hiszen az ugye az elmélet, hogy mindenképpen ragadozó fajnak kell lenni, amelyik az intelligenciáját fejleszti. És hogyha ragadozó faj, és egy ilyen interplanetáris szinten akar közlekedni, akkor az egy nagyon erős ragadozó faj lesz.
2: Biztos ilyen is van. Mondjuk olyan elmélet is van, hogy ők a megtestesült jóság és kedvesség, tehát itt vannak valamennyiünk körül, környezetében, csak hát nem látható módon, és teregetnek bennünket ugye a helyes irányba.
0: Hát mondjuk, meg ott van az, hogy 7 faj van a Földön már, 7 különböző féle faj, és direkt ugye az úgy van kitalálva a világunk egészen, hogy ők tudjanak békében maradni, sőt, ugye azt is hallottam, hogy az E.T.-ből készült egy rendezői változat is, ahol nem volt olyan barátságos az E.T. csapat.
2: Lehet, hogy fröccsentett a vér és a gerinc velő.
0: Azt kérdezik, hogy van-e magyar UFO elmélet, illetve Déri Jánoson kívül.
1: UFO elmélet? Hát a Sirius-ra jött az egész magyar nemzet.
0: Egynek nem rossz, de egy kicsivel a Conteo blog, vagyis hát ti, mint Conteósok.
2: Az a helyzet, hogy én szándékosan távol tartom magam az észlelések feldolgozásától, mert pont ebben különbözik a Conteo blog a paranormális jelenségekkel foglalkozó számtalan más kiadványtól és online médiumtól. Annak idején én kaptam, ugye, amikor az UFO poszt megjelent, akkor kaptam egy csomó levelet, hogy, és akkor ezt is tett be, meg lefényképeztem, meg nem tudom micsoda. Én ezeknek nagyon örülök, meg örülök tényleg, hogy aktívak az olvasók, akik különben szuperek, tehát valami elképesztő kreativitású társasággal van dolgunk. De nem szeretnék a Conteo blogból, és innen is szeretném a hallgatók megértését kérni, tehát nem szeretnék én a Conteo blogból egy paranormális jelenségeket.
0: Na de akkor innen jön a tényleg most akkor legyen az, hogy ennek a beszélgetés blokkunknak a vége, a hitelesítés kérdése. Mitől mondjuk azt, hogy egy UFO észlelés, vagy egy gyíkember fotó, vagy ne egy Isten, egy kiolvashatatlan kézirat megfejtése hiteles? Mivel lehet ezt bizonyítani, vagy elég szívünkre tenni a kezünket? Hát nem érzed.
1: Szerintem belül. Az a bizonyíték, hogy melyik hány szavazatot kapott. Tehát amelyik több szavazatot igen. kapott, az hiteles.
2: Nem, én most tényleg megragadnám itt az alkalmat, és kifejteném a véleményem, hogy mi a különbség a Conteók és az összeesküvés elméletek között, ha szabad.
0: Van ilyen?
2: Meggyőződésem szerint van. Ugye az összeesküvés elmélet tekben hívők, azok a filmből ismert alufólia sapkát, magának alufólia sapkát hajtogató pali, akinek meggyőződése, hogy ha még nem ültettek mikrocsipet az agyába, akkor az 24 órán belül bekövetkezik, ha nem vigyáz. Most ezzel szemben a Conteósokban pontosan az a különleges, hogy ők több verziót próbálnak, és nem csak próbálnak, több verziót vesznek figyelembe, kritikusan viszonyulnak a többiek verziójához, de nyitott aggyal és megbeszélik, meghallgatják a másik érvelését. Tehát a Conteósok azok nem elvakult összeesküvés hívők, hanem játékos, kreatív, inventív, nagyon-nagyon jó fejtársaság, akik intellektuális játéknak fogják fel ezt az egészet. Ergo, és akkor visszautalok a kérdésedre, nem igazán van szükség egy Conteósnak megdönthetetlen vélelemre vagy bizonyítékra egyik vagy másik verzió mellett, hanem ennek pont az adja a savát borsát, hogy meghallgatom a te véleményed, elgondolkozom azon, rávilágítok esetleg a logikai vagy természettudományos tévedésekre vagy bakugrásokra, amelyeket elkövettél az érvelésed során, elővök a sajátommal, te is beleszólsz, jól érezzük magunkat jó társaságban, és nem utolsó sorban tágul a látókörünk, kommunikálunk, toleránsak leszünk, megtanuljuk elfogadni a másiknak a véleményét, és na, nem akarok ilyen kincstári szövegekkel jönni, de remélem sikerült
1: világos,
2: nagyjából.
1: A konteosok azok, akik azért elbeszélgetnek arról, hogy a kockának több mint 6 oldala
2: igen,
1: van.
2: Igen, így van, D20, hogyne, természetesen.
0: Nem, de most akkor még mielőtt zenélünk a Zeitgeistről, mint az fontos... egyik legismertebb konteos gyűjteményről, ifatom gyűjteménynek, Zeitgeist 1-2-3, vagy nem is tudom, hogy vannak. Na, majd folytatjuk. Tehát annak az igazságértékéről, vagy kedvéről. Hallgató. Hello. Yes.
5: Nem, hogy azt mondtátok, hogy az összesküvés elmélet hívők és a konteósok közt az a különbség, hol?
0: Igen, ez amúgy ugyanazt jelenti a
1: két szó. Zavarják az adásodat.
2: Igen, valami chip ellenőrzés nem ártana szerintem a telefonodban.
5: Az angol megnevezésbe beleláttok valami pluszt, vagy mi a franc vagy? Tehát nem mindegy, hogy milyen nyelven mondjuk ezt a hülyeséget.
0: Igen, mert ugyanazt jelenti, igazad van.
2: Nézd, én azt szoktam mondani, hogy egy összeesküvés elméletes és egy konteos között az a különbség, mint egy alkoholista és egy borszakértő között. Tehát mind a kettő megissza a bort.
5: Nem az a gond, csak ez körülbelül, mint a hegyi kerékpár és a mountain bike. Tehát
0: igen.
5: Tényleg szó szerint egy az egybe pont ugyanazt jelenti.
0: Igen.
2: Igen, de a használata, tehát a szó használata szerint az én értelmezésemben, és természetesen én elfogadom a te értelmezésed, és arra kérlek téged, hogy fogadd el az enyémet is. Tehát az én értelmezésemben a konteózás az magát a játékot, magát az intellektuális kihívásnak való megfelelési kényszert jelenti, nem ezt a megrögzött chemtrailtől való rettegéssel megspékelt életmódot és hozzáállást. Mindössze csak ezt akartam mondani.
5: Hát jó, de szerintem ez egy olyan konnotáció, ami csak neked van meg, vagy keveseknek, és ezért nem nehéz azt elvárni, hogy ezt mindenki belelássa, amit te belelátsz, és akkor nem fogjuk érteni egymást.
2: Világos, én köszönöm a megértésed, és pont ezért köszönöm a rádiónak, a Tilos Rádiónak is, hogy alkalmat adott arra például, hogy én ezt elmondjam.
0: Van különbség.
2: Elképzelhető, sőt, biztos, hogy igazad van, mert nagyon sok embernek ugyanazt jelenti, tehát szinonima a két fogalom. Annak a pár száz vagy pár ezer konteó blog olvasónak és mit tudom én Facebook lájkolónak pedig már azt jelenti, amiről én most itt beszéltem, és ennek megfelelően is tárgyalunk egymással, és így használjuk ezt a szót. Ez egy úgymond nem zárt, de egy viszonylag kis csoport által elfogadott norma. Ami hát nem kötelező.
0: Belső elnevezés. Én nekem belső. Ez úgy tűnik, ez egy belső elnevezés.
2: Igen.
5: Ja, bocsánat, de én izé vagyok, én kívülálló vagyok. Tehát...
1: Igen, telefonban ez nehéz, mert hogyha titkos kézfogást mutattad volna, akkor tudjuk, hogy közénk tartozol.
2: Igen.
5: Ti is egyfajta ilyen rejtélyes, furcsa csoport vagytok ez szerint, akik nekiálltatok a szavakat átértelmezni.
2: Csak ezt az egy szót.
5: Nem tudom, hogy mit akartok ezzel elérni. Az
2: csak
5: a
2: jól érezzük magunkat egymás társaságában, semmiféle világra törlő, hogy azon túl. Legalábbis ezt mondjuk. Tehát,
5: mindenki ezt mondja.
0: A Bilderbergék is. Igen. Csak húzizás közben.
2: Igen.
1: Köszi, szevasz.
5: Így kezdi.
0: Így van.
1: Így van.
2: Köszönjük, hogy hívtál, szia.
1: Csabi, figyelj, térjünk vissza majd a témádra, mert meg kell igazítanom az alufólia sapkámat, úgyhogy egy kicsit zenéljünk, jó?
0: Jó.
6: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Fityú! Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió, a vendégünk Tiború és Sziasztok. A Conteókról van szó, és a következő nyereményjáték, amivel meg lehet nyerni a Conteó 1 könyvet és a hozzávaló egér alátétet,
2: és hűtőmágnest, amiben már el vannak helyezve a jeladók.
1: Hűtőt nem adunk hozzá.
3: Igen. No, beszélgettünk itt az elmúlt órában többször is a szabadkönyvesekről. Azt szeretném tőletek, kedves hallgatók, kérdezni, hogy mi a legfontosabb különbség a reguláris, tehát az angol típusú, és az irreguláris, tehát a francia, vagy más szóhasználattal a skót ritusú szabadkönyves páholyok között. Tehát több különbség is van. Van egy nagyon lényeges, és erre lennénk kíváncsiak.
1: Azt nem fogadjuk el, hogy a megnevezésében az egyik irreguláris.
2: De ez azért nagyon izgalmas, mert a hallgatóink jelentős többsége bennfentesnek vallja magát szabadkőművességbe, és rendszeresen szcientológus rádióz bennünket. Ó, akkor az beszéljünk is. Egy kicsit a
1: szcientológusokról. Ne beszéljünk a szcientológusokról. Szeretném veletek megosztani egy nagyon fiatalkori elméletemet. A Margit körúton sétáltam egy éjszaka, és a kezemben lévő marvolós dobozt forgatva, sosem mondhatom el. Parancsolj, hallgató!
4: Sziasztok! Válaszolni szeretnék a kérdésre.
3: Szia, hallgatjuk!
4: Én úgy olvastam, hogy az Istennek a tagadása, illetve ennek a fogalomnak a beillesztése az elméletükbe.
3: Ahogy az öreg anyuka mondja a mesében, határeset elfogadjuk. Tehát gratulálok. A szabatos megfogalmazása a különbségnek az, hogy az angol ritusú páholyokban kötelező az istenhit. Teljesen mindegy az, hogy milyen istenben hisz az ember, de egy legfelsőbb teremtő lényben hinnie kell, míg a francia skót ritusú páholyok azok liberálisnak minősülnek, tehát ateistákat is befogadnak tagjaik közé. De elfogadom, jó helyen tapogatóztál, úgyhogy szerintem...
2: És hogy veszed át az ajándékodat?
1: Addig pedig én elmondom ezt az összeesküvés elméletemet. Az történt, hogy forgattam ezt a kis cigarettás dobozt, és észrevettem rajta a vonalkódot, és a vonalkódban észrevettem egy különös ismétlődést. A vonalkód elején, közepén meg végén van egy ellenőrző kód, egy-egy szám, pontosabban ugyanannak a számjegynek az ismétlése 3-szor. Ez mutatja, hogy elkezdődött a vonalkód, a közepénél vagyunk, és befejeződött a vonalkód, és közte szintén számok vannak. Na most az érdekes, amit észrevettem abban a pillanatban, az, hogy az ellenőrző vonalkód, ami tehát az összes vonalkóddal rendelkező termékünk rajta van, az 3 darab 6-ost tartalmaz. Opa. 3 darab 6-ost tartalmaz, és akkor idézném a jelenések könyvét, és odahat kényszerít, hogy mindenkit, jelentékteleneket, kisembereket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel megjelölhessen, és hogy senki se vehessen, vagy adhasson csak az, akin bélyekként rajta van a besti, a fenevad neve, vagy nevének száma. Itt bölcsesség szükségeltetik, akinek értelme van, számolja ki a besti a számát, mert ez egy embernek a száma, és az ő száma 666.
3: Hát igen, ez eddig hátborzongató. Valóban ez a fenevad száma és a számmisztikában hívők, vagy az ezzel foglalkozók most bőszen bólogatnak. A Krisztus ellen ügyködő fenevad, az antikrisztus száma.
1: Igen, valaki ezt a kis tréfát eszelte ki, vagy éppen nagyon hitt a Bibliában, és ezért fölrakta.
2: Vagy a számok úgyis így rendeződnek mindig, hogy a végén a fenevadnak mennek. Mármint én nem is tudom, hogy ez elmegy a fenevadnak, de egy kicsit menjünk már vissza, mert egyrészt a Google-ról, a keresőkről és a rólunk való tudásról beszéltünk. Másrészt beszéltünk egy kicsit azokról a szervezetekről, aminek, hogyha tagjai vagyunk, egy új ismeret birtokába kerülhetünk, ne adj Isten, az egész világot irányíthatjuk. Illetve olyan egy harmadik típus, ami mondjuk ebben az esetben legyen mondjuk a cientológia, ha az egy létező dolog, de ott aztán tömegek megvezetése és az életet teljes feladása a párt, ja nem, az egyház javára, benne a munkád, és amikor csörög a kispiros telefon, akkor bizony úgy kell döntened, ahogyan neked leszólnak a pártirodából, vagyis a fő cientológusoktól. Úgy tudom, sok ilyen szervezet van, és ennek egy része általában öngyilkos lesz, amikor már elfáradnak. Nem tudom, hogy jól tudom-e.
3: Hát a cientológiával is foglalkoztam a Conteo blogon, természetesen. Nagyon kényes terület ez, mert ugye a bennem mélyen lapuló liberális azt mondja, hogy mindenki abban hisz, amiben akar. Tehát ők
2: hát
3: egy óriási...
2: Hát azért a Xenuról van szó, tehát olyan dolgokról beszélünk.
3: De most azért gondoljuk csak el, és akkor tényleg nem akarok én itt a
2: zombi istenről beszélünk,
3: aki... Sok szekértolójaként fellépni, de ha valakit azt tesz boldoggá, hogy egy galaktikus méretű ipari porszívóban hisz, amelyik ugye a lelkeket összeszippantja, majd mélyfagyasztja, és ezután a mirelit lelkeket egy tűzhányóba beleköpi, hát akkor higgyen ebben. Nem is ezzel van a gondom. Nekem azzal van a gondom, hogy a szcientológiai egyház nagyon úgy tűnik, hogy egy elképesztő méretű gazdasági vállalkozás, és
1: azért ez más egyházakról is elmondta.
2: Tulajdonképpen az összesről.
3: Igen, csak hát ugye mint tudjuk, tehát az első áldozáshoz azért nem kell 10 000 dollárt letenni az asztalra, hogy megkapd, vagy gyónáskor nem kell 5 000 forintos vagy 10 000 dolláros csekket kiállítani ahhoz, hogy feloldozzanak. Tehát én azt hiszem, hogy a szcientológiai egyházzal kapcsolatosan ez a legnagyobb probléma, hogy ott olyan anyagi függőséget idéznek elő a hívek és az egyház között, és olyan elképesztő méretű pénzpumpálás folyik egyházi tanítás ürügyén, hogy
2: be kell nem véletlenül fizetni a különböző tudás szintekre.
3: Igen, hogy nem tudom hányos szintet a clear állapot felé való törekvés során tetán 1, tetán 2, nem tudom, vannak ilyen 8 vagy 9 ilyen fokozat, és ahhoz, hogy a teljes szellemi és testi és intellektuális megtisztulást elérd, 100-150 000 dollárnyi pénzzel kell hozzájárulnod, hogy ezeket a bizonyos tanfolyamokat elvégezd.
2: Hát a másik fele meg ugye azok a tanfolyamok, amikről beszélnek, hogy ugye nemzetközi vizeken, törvényi ellenőrzés alól kivonva nemzetközi vizeken mennek a nagy tanítóhajók, ahonnan se szökni nem lehet, se nyelni, ugye?
3: Hát erről nem is beszélve, tehát nagyon komoly aggályok merültek fel, nem csak bennem, hanem másokban is a szcientológusok kapcsolatban. Még egyszer hangsúlyozom, mindenki abban hisz, amiben akar, de amikor több száz vagy több ezer olyan eset van, ezek közül filmet is készítettek, ugye volt egy német film, amikor már semmit sem marad, most nem tudom németül idézni, egy megtörtént esetre alapul ez a film, és hát arról szól, hogy teljesen bedilizik valaki. Tehát túl azon, hogy anyagilag tönkre teszik, a lelkét is, hogy úgy mondjam, elrabolják és fogilejtik, és családját felejtik, és családját felrúgja, emberi kapcsolatait megszakítja, és kizárólag csak az egyháznak él.

0: hiszünk valamiben. Most, hogy ez ugye a nagy galaktikus porszívó, vagy a zsíros kenyér molekulák, vagy a Xenu, vagy Krisztus, vagy Mohamed, vagy áldassék az ő neve. Ilyen szempontból teljesen mindegy, hadd higgyen mindenki abban, amiben akar, de amikor az intézményes egyház az ember lelkét tönkreteszi, és tönkreteszi az adott illető személyes kapcsolatait, lásd, szientológiai egyház nagyon sok esetben, dokumentáltan, tehát akkor az emberben azért felhorgad a kruc.
1: Na de most innen akkor már csak egy lépés, hogy megnézzük a magyar tankönyv és oktatási helyzetet, ahol az ostobaság tort és diadalt ül, és ostobább gyermekeink és hát hogy is mondjam, barátaink lesznek. Elképesztő, ami zajlik abban a mesterséges butításban, amiben most veszünk részt, és nem támogatjuk, hanem csak leszegett fejjel fingunk egy kurvanagyot.
0: Most én nagyon kellemetlen helyzetben vagyok, mert mint említettem, tehát az én olvasóim és barátaim, ismerőseim között mindenféle politikai és ideológiai háttérrel rendelkező ember van. Én az aktuál politikát amennyiben lehet, mindig igyekszem távol tartani a blokktól, meggyőződésen nekem is van természetesen. Azt vallom különben, hogy jobb 10 tankönyv közül választani, mint 2 közül, tehát ez teljesen nyilvánvaló.
1: De még a tanárokkal is, tehát hogy ki taníthat, mit taníthat és hogyan taníthatja, ugye erről nyilatkoznia kell, plusz nem használhat akármit oktatási segédanyagnak, mostani oktatási rendszer erről szól, plusz körülbelül annyit keres, mint egy utcaseprő, de lehet, hogy nem.
0: Hát erre most mit tudnék én mondani ahhoz, hogy politikailag is korrekt maradjak, és a megfelelő távolságtartást.
1: Hát konteók vannak.
0: Konteók vannak, igen, igen, igen, hogy miért alakul ez így, és miért.
1: És hogy ez tényleg összefüggésben van-e azzal a bizonyos 500 millió fő felé való menetelésünkkel, amit kitűzött a nagy világkormány, vagy...
2: Szerintem egyszerűen a hangya társadalma a példakép. Tehát az, hogy legyen nagyon sok dolgozó, akik nem nagyon gondolkoznak, és legyen királynő, aki hosszú ideig él, és ott vannak körülötte a herék, akik valamilyen módon kiszolgálják, és egy kicsit jobb helyzetben vannak, mint általában a dolgozók.
0: Hát végül is most nagyon plasztikusan megfogalmaztad azt az alapelvet, ami az új világrenddel kapcsolatos fenntartásokat jellemzi. A konteusok szerint az új világrendre törekvők pontosan ezt szeretnék. Tehát minél több, minél butább, minél egyszerűbb és minél manipulálhatóbb dolgozót, vagy hangyát, vagy katonát, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni. Herék mindig lesznek, ugye, hogy akkor most ne a hangyabolyt, hanem a mélykaptárat vegyük modellként. És hát léteznie kell egy vagy két királynőnek is, ugye, akik diktálnak. És
1: megosztják a négyzetmétereket.
2: De mi van akkor egyébként, hogy azok a jelenségek, amikre az elméletek hivatkoznak, azok olyan alapvető pszichológiai triggerek, amik ott vannak mindnyájunkban valamilyen biológiai determináltság által, és azt mondjuk, hogy az, hogy ennyire szeretünk televíziót nézni, az, hogy ennyire szeretünk hírfüggők lenni, az, hogy ennyire neofilek vagyunk, az egyszerűen a biológiai rendszerből következik, és a többi pedig már csak egy ilyen cifra, pittyke és cukorszirup, amivel leöntjük azért,
1: az
2: hogy könnyebben emlékszem.
1: Tehát az újdonság varázsra, eleve a news ugye újdonságot is jelent, tehát az a neofilizmus, ez valami ilyesmi, hogy a régi már rég nem jó. Nem az, hogy micsoda, csak az új az érték, és minél újabb, annál jobb, minél jobbat beszereztem.
0: Hát bizonyos, hogy mondjam, ideológiák.
1: És nekem
0: bizonyos...
1: az egész Konteó rendszerben ez az egyik probléma, amikor van egy régi, jól bevált összeesküvés elmélet, zárója be Konteó, és jön egy új, megdönthetetlen bizonyíték, hogy a kanadai hadügyminiszter nem csak hogy kezet fogott az UFO vezetővel, hanem kapott még egy kulcstartót is tőlük, vagy nem tudom. Na és akkor ilyenkor mi van? Most áthúzzuk az egész eddigieket, amit kérdeztem, hogyan verifikáljuk ezt a dolgot?
0: Szerintem intellektuálisan az ember ugyanúgy viselkedik, mint fiziológiailag. Tehát ha húzamosabb ideig kapsz egy állandó ingert, akkor a szervezetet hozzá fog szokni ehhez a bizonyos ingerhez. Ugye mindenki ismeri azt az érzést, hogy már nem tud, megnézem, hogy rajtam van-e a karóra, mert annyira hozzászoktam már, hogy nyomja a csuklómat. Természetes, ez egy emberi alap dolog. Nem akarok belemenni itt ilyen filozófiai dolgokba, csak a magam egyszerű kis két kezi konteós módjára megpróbálom megfogalmazni, amit gondolok. Tehát, ha hozzászoksz egy adott szintű és erősségű intellektuális ingerhez, előbb-utóbb eltompulsz, belefásulsz. És az ember olyan, hála Istennek teszem hozzá, hogy mindig törekszik valami újra, és mindig tovább gondolja a dolgokat, és mindig szeretne valami új ingereket.

0: kapni. Most, hogy ezek az ingerek fiziológiaiak, vagy intellektuálisak, vagy érzelmiek, szinte tök mindegy ilyen szempontból. Tehát ugye a szexualitással szokták még az intellektust párhuzamba állítani, tehát mit tudom én, ha valaki 20 éven keresztül kizárólag misszionárius posztban szeretkezik a kedvesével, hát bárki bármit mond, az előbb-utóbb unalmassá vagy unalmasabbá válik, mint, és akkor újabb élmények és újabb ingerek után néz. Tehát ez kódolva van belünk, és akkor Szabival értek egyet, tehát hogy lehet, hogy ez, sőt, meggyőződésem, hogy ez genetikai szinten kódolva van belénk, mert ha nem így lenne, akkor még mindig ott patingatnánk.
1: Mármint az újdonságkeresés?
0: Igen, igen, igen. Tehát az új ingerek, az újdonsága, most biztos, hogy eltérő mértékben benned, meg bennem, meg új, vagy más mértékben van jelen ez az újdonság iránti igény, de hát az egész emberiséget azok vitték előre szerintem,
1: igen,
0: akik,
1: és itt
0: akik újat akartak.
1: Izgalmas középhez eljutni, mert most arról beszélünk, hogy mivel mondjuk a sejtünk 7 évente teljesen kicserélődik a sejtállományunk, ugye mi magunk is új emberek leszünk, és akkor azt mondjuk, hogy az elméleteinket is szeretnénk megújítani, sőt inkább a világképünket. Leginkább a világképünket akarjuk, de nyugatosként, ezt még hozzátenném zárójelbe, tehát nyugati emberként, aki a tömegmédiával már eleve fertőzött világnézetet hoz létre. Tehát ő neki az igazság már csak az az igazság, aminek legalább 3 blog megadta a pró vagy a kontra értékét, és ettől egy kicsit új szemléletet kapunk, míg a természeti népeknél azért akárhogy is a csillagjárást nem nagyon befolyásolta évszázadokig sok minden, és csak a nyugati ember megjelenése, meg a színes üveggolyók, meg az összes többi, amikor ő elkezdett új értéket adni, hogy ott van az afrikai törzs, aki azért épít helikopter, vagy azért épít egy repülőt, igen, hogy, igen. Mert egy repülőről szokták ledobni a csomagokat, és az a nagy isten, hiszen ő küldi neki
0: a csomagokat. Másra gondoltam, a dogonokra hát gondoltam. Igen, megvan. Hát igen, ezek már filozófiai mélységek vagy magasságok, úgyhogy... Hát
1: most egy kicsit ezt azért kapargásszuk, mert arról van szó, hogy emberek vagyunk, emberként tudunk csak ezekről gondolkodni, és akkor mi egyrészt feltételezzük egy külső nagyobb hatalom, vagy egy velünk szemben álló nagyobb erő meglétét, legyen az Isten, vagy a új világrend, vagy a új világrendet irányítók, vagy a spagetti szörny, ugye, ami szintén legalább annyira bizonyítható és cáfolható, mint az előzőek, és... hogyan lehet mégis megőrizni a normalitásunkat, vagy menjünk be Joker mellé a elmegyógyintézetbe, és akkor...
0: Hát akkor most én egy nagyon frappáns választ fogok én erre adni, tehát úgy tudjuk megőrizni a normalitásunkat, ha úgy viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz, mint ahogy a konteósok viszonyulnak az összeesküvés elméletekhez. Tehát felvesszük a kesztyűt, demonstráljuk azt, hogy nem lehet bennünket beleültetni a hintába, demonstráljuk azt, hogy egy-egy jelenség többféle verzióját, vagy magyarázatának többféle verzióját is elfogadjuk, nem nyugszunk bele, nem hagyjuk magunkat az orrunknál fogva vezetni, és mindezt ráadásul, ha játékosan és kreatívan csináljuk, és ráadásul még jól is érezzük magunkat, akkor egyrészt bebiztosítjuk magunkat az ellen, hogy bekerüljünk ebbe a bizonyos centrifugába, hogy mármint bebiztosítjuk magunkat, hogy ne kerüljünk bele ebbe a bizonyos centrifugába, és nem utolsó szempont az, hogy érezzük, hogy nem vagyunk egyedül.
1: Na de ennek a drámája az, amire próbálom felhívni a figyelmet, hogy ez pusztán szellemi onánia, úgyhogy igazándiból a valóság értékét sem tudjuk ezeknek a dolgoknak.
2: A valóság értéke nem érdekes, hát gondold el.
1: Nem érdekes?
2: Gondold el, ez egy bodybuilding. Az edzőteremből nem hozott ki a súlyokat, hanem bemész, és erősebben jössz ki.
0: Ez jó hasonlat.
2: És a Conteo az ugyanilyen szellemi bodybuilding. Tehát így kipróbálod a lehetőséget.
0: Szabi, ezt a hasonlatot.
2: Jó. Hozzácsapjuk a többi
0: összeget. Fel is írtam itt magamnak.
1: Hát ezzel nem nyugtattatok meg, mert akkor még mindig nem tudom pontosan, hogy egy Conteo azon túl, hogy súlyemelésre alkalmas, most meg kéne, hogy nyugtasson azt, tudom, hogy lehallgatnak és megfigyelnek és tudnak róla minden adatot, vagy elkezdhetem kialakítani az alternatív személyiségemet, mindezeket megpróbálni kikerülve, ami természetesen szinte lehetetlen, mert már ez a megfigyelő rendszer eleve úgy van kitalálva.
2: A végső megnyugváshoz nem a konteók fogják adni a megfejtést, hanem nem tudom, mondjuk a buddhizmus, vagy egy csomó más egyéb módszer is lehet erre.
1: Az elengedés, a jó öreg elengedés.
2: Szerintem a konteó nem erre való, az én olvasatomban.
1: A konteó az ilyen bodybuildingnek
2: amúgy nem
1: rossz. A
2: világ sokrétűségét például nagyon szépen meg tudja mutatni, hogy amikor már azt hiszed, hogy az éremnek csak 17 oldala van, akkor kiderül, hogy van valaki, aki összegyűjtötte még a többi 4-et.
1: Igen.
0: Így van. Hát ugye Diana hercegnő halála. Tizenvalahány olyan elmélet van ezzel kapcsolatban, ami, ha csak azt az egyet olvasod el, teljesen logikusnak és teljesen elfogadhatónak tűnik. De ha csak azzal az egyel foglalkozol, akkor beszűkülsz. Egy, kettő, elfogadtad azt, amit mások mondtak neked. Igen. Ha elolvasol 17-ből 5-öt, már feltűnik az, hogy hoppá, de hát elképzelhető, hogy hiszen nem lehet igaz ez is, igen, meg az is, igen, meg amaz, igen, is.
1: Hát akkor itt a kritikai szemléletünket bodybuildingezzük. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit inkább lehet erre mondani, mert hogy kritikával, hát gyakoroljuk a kritikát. Tehát önmagunkban elfogadjuk, elvetjük.
0: És feltérképezzük a lehetséges csapdákat, amiket, igen, állítanak nekünk.
2: Igen, itt van a köztézis elmélet, amit először olvastam föl. Mód felett elfogadhatónak ítéljük, ami nagy mértékben hozzájárul önbecsülésünkhöz. Tehát, hogy van egy elmélet, és utána elkezdjük azt az egy elméletet igazolni mindenfajta módon, hogy nehogy véletlenül egy kognitív diszonancia, igen, kialakuljon.
1: De ugyanez, amikor úgy olvasunk dolgokat, hogy azt olvassuk bele, amit bele szeretnénk látni, vagy egy képbe bele látjuk azt a dolgot, ami nincs is benne, mert egyszerűen az agyunk
2: mindenhol úgy egészítjük. Lesznek az UFO-k, Diana hercegnő.
1: Hát vagy legalábbis úgy egészítjük ki a látottakat, ahogyan számunkra értelmes. Ez hát, a cselben.
0: Hát ha betegesen viszonyulsz a dolgokhoz, és nem könnyeden, ahogy ugye bátorkodtam megemlíteni, tehát ha nem játékosan, könnyeden viszonyulsz az összeesküvés elméletekhez, akkor igen. Tehát ha véresen komolyan veszed önmagad és az elméleteket, akkor előbb-utóbb ott fog kopogtatni a paranoia a halántékodon. De megint csak önmagam vagyok kénytelen ismételni, tehát ha ehhez úgy viszonyulsz, hogy játék elsősorban és intellektuális megmérettetés, akkor szerintem ez a veszély nem fenyeget.
1: De a drámánk az, hogy ez a bőrünkre megy. Hát nem érted. Hát,
2: ugye épp ezért, mert szeretném, hogyha mindenképpen beszélnénk egy kicsit 9-11-ről, mert az nekem az életemet nagyon sokféleképpen befolyásolta. Az utazási szokásaimat, a költségeimet, és így tovább.
1: Meg a felhőkarcoló lebontásáról kialakult képedet, hogy ahogy ott berombantják azokat,
2: ja,
1: a
2: arra gondolsz, központi... hogy szabad eséssel zuhant, igen, le az, igen, egész, igen, felhőkarcoló.
1: Igen, igen.
0: Igen, hát ezek, ugye a 9-11 az 13 éve történt, ugye, de már örök klasszikussá nem esedett, hogy úgy mondjam. Biztos mindannyian láttatok és láttunk felvételeket és többé-kevésbé tudományos levezetéseket, hogy miért nem történhetett az úgy, ahogy a hivatalos verzió.
1: Hát én megint
0: verzió.
1: A Zeitgeistet hoznám elő, igen. Ami szerintem azért ebben a Conte ügyben egy megkerülhetetlen elem, és nem tudom, hogy ez pozitív vagy negatív értelemben, de egy mértékadó, tehát ahhoz képes lehet már a Conteókat hozni, főleg, hogy már több része van, és egészen komolyan felfejtette a vallásokat, a vallásokra épült gazdasági rendszereket, de egész érdekes dolgok vannak benne, így, ahogy mondod, ilyen szellemi örömszerzésnek elég.
0: Miért van, csak Isten ments, ne úgy nézze senki a Zeitgeistet, mint egy dogmát, tehát mint egy kőbevésett igazságsorozatot, te vagy mindegy dokumentumfilmet, mert becsapósám, tehát azt az érzetet kelti egy nézőben, hogy most egy tisztára tényeken alakuló.
1: Igazság.
0: Igen, ez mindig gyanús, tehát nekem világéletemben gyanúsak voltak azok az emberek és azok a tanok, amelyek úgy kezdődtek és úgy végződtek, hogy ez a végső igazság, a kizárólagos igazság. Én ezekben nem nagyon hiszek.
2: Azért tetszett nekem jobban a Loose Change című dokumentumfilm, amit anyukám kedvéért le is fordítottam leginkább neki, mert hogy ott azt mondja, hogy mi kérdéseket vetünk föl, és nagyon szeretnénk, hogyha ezekre a kérdésekre születne valamilyen válasz, és akkor ilyen kérdések voltak például az, hogy lehet, hogy a történelem során összesen két repülőgép porlatt el a saját kerozin tüzében, mind a kettő ugyanaznap, ráadásul ugye miközben elporlattak ezek a repülőgépek, és megsemmisült még a fekete dobozuk is, de például az egyik gépeltérítőnek az útleveit, igen, megtalálták, igen, sértetlenül, mert valahogy kiesett a zsebéből, igen, az ütközéskor.
0: Speciális titán útlevél lehetett.
2: Hogy ezek azért elég viccesek, tehát ezt azért mondjuk a CIA sem, vagy az amerikai hírszerzés sem gondolta komolyan, hogy ezeket tényleg bizonyítékként fel lehet használni, de aztán meg kiderült, hogy mégis.
1: Bármi, minden. Hát ugye mennyi kis történet szól erről. Most mondjuk be is dobták, ugye eltűnt a malájgép. Hogy lehetséges ez 2014-ben, hogy egy nagy méretekkel rendelkező elektromossággal telített. És akkor mi a Conteo? El kellett tűnnie, mert ráültettek 20 darab elektromos autómérnököt, és egyszerűen hát ez már túl sok volt, és nem véletlenül ültek rá, nekik el kellett tűnni.
2: Én most... úgy hallottam, hogy az Arvis úr eredeti példányát hozták volna.
0: Igen, de hát van itt is egy csomó alternatív magyarázat. Arra viszont valóban nem született megnyugtató megfejtés, hogy a szözbe képzelhető el, hogy egy ekkora gép olyan műszaki paraméterekkel felruházott radarok és mindenféle más nyomkövető eszközök világában egyszerűen csak úgy eltűnik. Tehát itt ez az, hogy lezuhant, hogy kifogyott az üzemanyaga és lezuhant, tehát ez az okken borotvája, ugye biztos ismeritek a kifejezést, hogy mindig a legnyilvánvalóbb és a legkevesebb hipotézissel
2: a létezők számát feleslegesen ne szaporítsuk,
0: így van. Tehát itt okken borotvája nem igazán működik, mert szerintem műszakilag és természettudományos szempontból vizsgálva ez lehetetlen.
1: Csak közben átküldték a megfejtést. Hát ugye MH370-es a gépünk, amit most keresünk, és itt írják, hogy ismeretlen katonai személyek túszként tartanak fogva, a repülőgépemet eltérítették, az IBM-nek dolgozok, és sikerült elrejtenem a telefonomat.
0: Igen. Igen, ezt a tegnap megbeszéltük a Facebook oldalunkon, ezt a hírt, tehát...
1: Ott van a titkos sziget, és ott van...
0: Ezt a Diego Garcia.
1: Az.
0: Hát Diego természetesen az amerikaiak, ugye a bűnbakoknál tartottunk, tehát az amerikaiak ismét beúztak a képbe. Ők tartják fogva ezt a gépet, és a teljes személyzetét, és az utasokat. Hát a fene se tudja, elképzelhető. Ugye kontorsok vagyunk, fogadjuk el, hogy ez is egy verzió.
2: Na de egyébként nekem, amikor az első ilyen furcsa elméletekkel találkoztam, és még nem is az elhíresült South Park című dokumentumfilm sorozat kapcsán, ahol Eric Cartman mondta, hogy minden negyedik amerikai hisz abban, hogy ez egy belső ügylet volt, ott nekem az volt nagyon érdekes, hogy hányszor történt meg ez a valamennyire elfogadható történelem leírások során, a bostoni tea délután, a Lusitania elsüllyesztése, a második világháború kezdete, amikor lengyelek megtámadták.
0: Gleiwitz, a Gleiwitz-i rádióadó. Igen. Azt hiszem, arra gondolsz, ugye 39. április, augusztus 30-án, vagy 31-én. Hát ezek azok az esetek, amelyek ugye kontónak indultak, de aztán bebizonyosodott róluk, hogy valóság. Tehát, hogy a hivatalos magyarázat nem fett a valóságot.
2: De azért sok évnek kellett eltelni, amíg bebizonyosodott.
0: Hát,
1: és nem történt változás a világkerekének forgásában. Ezt még hozzátenném, hogy a kontraelméletekben az egyik nagy problémám, hogy azért senkire nem borul rá Billy a végén, amikor kiderül róla, hogy már rég ráborult.
0: Tehát például... Hát Oliver North eredes neve biztos mond nektek valamit. Irán Gate, az Irán kontra ügy. Mindegy, röviden arról van szó, hogy annak idején az Egyesült Államok üzletelt Iránnal mindenféle tiltások ellenére, és az onnan származó pénzeket a nikaraguai kontrák finanszírozására fordította. Ugye ez nagyjából a TUSZ dráma környékén volt, és hát torkuk szakadtából tagadtak meg minden. Ugye a kontósok már akkor mondták, hogy kérem szépen, itt van egy ilyen összefüggés, még nem 4 vagy 5 évnek kellett eltelni addig, amíg végül is jogerős bírói határozat, vagy döntés, vagy ítélet nem született az ügyben, a kontósoknak adott igazat. Oliver North-ot elítélték, és hát nagyon komoly következményei voltak azért amerikai belpolitikai szinten, vagy a Watergate ügy. Hát Nixon lemondása. Hát nem mondjuk azt, hogy nem volt következménye annak, hogy kiderült, hogy kérem szépen a kontósoknak volt igaza.
1: Akárhogy is kis szeletke ahhoz képest, hogy a mai napig nyilvánvaló mondjuk az amerikaiak afgán heroin kereskedelme, vagy a Dél-Amerikából zajló kábítószer kereskedelem támogatása. Tehát az, hogy azokból pénzt csinál az amerikai állam.
2: Én sokkal egyértelműbb dolgot szeretnék idehozni, az, hogy itt ülsz, és életben vagy.
0: Igen.
2: Ez azért több, mint gyanús.
0: Engem egyrészt azzal szoktam hitegetni a barátaimat, hogy engem már a nyilvánosság véd. De igen, különben vannak olyan elképzelések, amelyek szerint én is az új világrend egyik katonája vagyok, és egy ilyen biztonsági szerepet vagyok hivatott megnyitni. Szegény Hofira mondták azt nagyon sokszor, hogy őt az MSZNPKB irányítja, mert ő az a biztonsági szerep, ahol az emberek kiengedhetik a feszültségüket, és aki elhiteti az emberekkel, hogy lám azért itt mégiscsak van a demokráciának és tehát a szólásszabadságnak bizonyos csírája.
1: Ezzel vigasztalta magát Kádár János is, és ezért hallgatta Hofit, mert végre egy biztonsági szelep, és nem kell a dogmatikus...
0: Isten ments, hogy önmagam Hofihoz hasonlítsam bármilyen szinten, csak mint jelenség, tehát megkaptam én ezt is, hogy tudják ám, hogy én kivel, hogyan...
1: Na, csináljunk egy perc levegővételt így a zárás előtt még, és ugye mivel megfigyelnek bennünket számítógépen, jöjjön Boba Fettnek a Nagy Árpi című szám, ami erről szól. Kicsit talán.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Conteo Ergo Sum, a vendégünk Tibor Ó, és 9-11-ről volt szó. Arra nem lesz idő, hogy mindent végig tárgyaljunk, de legalább így címszavakban említsük meg, hogy mik azok a kérdések, amiket feltettek, és amikre különös választ adtak a conteósok.
2: Hát ugye volt egy olyan kérdés, hogy hogyan éghetett le, tehát hogyan lobbanhatott lángra, hogy a VTC északi, illetve déli tornya. Kiszámították ott mindenféle pirotechnikusok és mérnökök, hogy az a kerozin mennyiség egyszerűen nem lett volna elég ahhoz, hogy megolvassa az acél traverzeket, ezt fehéren fekete. Én nem vagyok szakember, de olyanok mondták, akiknek hiszek. Tehát, hogy egyszerűen nem termelődhetett elég hő ahhoz, hogy mint egy kártyavár függőlegesen összeomoljon
1: a szabad eséssel, a szabad, hihetünk ezeknek,
2: igen.
1: A felvételeknek.
2: Sőt, aztán bizonyos felvételek most, hogy ezek mennyire manipuláltak, vagy nem tudom, apró kis irányított robbanásokra utaló pamacsokat, füstpamacsokat véltek felfedezni közvetlenül az összeomlás előtt. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ott pirotechnikai töltetek robbantak a kritikus, statikailag kritikus pontokon. Akkor a másik probléma ugye a Pentagonba becsapódott gép, amelyik állítólag egyharmad akkora lyukat csinált, mint amekkorát kellett volna csinálnia.
1: Illetve ő maga is eltűnt.
2: Illetve, hát ő darabok azért...
1: Darabok maradtak, de a darabokról azt állítják, hogy nem lehettek annak
2: hogy
1: a,
2: nem
1: gépnek,
2: lehettek
1: a
2: annak
1: darabjai.
2: Illetve így van.
1: Azt hiszem 157 utas volt, akik mind elégtek ebben a becsapodás tűzben, és ezért 103-at tudtak csak azonosítani belőle.
2: Igen. Akkor ott volt a harmadik gép, ugye, amelyik Pennsylvániában lezuhant, hát az megint meglehetősen fut, tehát azt ott se találtak holttestet.
3: A 93-as járat?
2: A 93-as járat, igen, amikről aztán film is készült, talán valami hollywoodi produkció. Igen.
3: Szóval meg hát ott volt a harmadik számtalan épület, ugye a két torony mellett,
2: a
3: két
2: utcányira
3: ott
2: igen
3: volt még egy épület, amin kívül nem is romlott összesen.
1: És akkor van igen az elmélet, hogy milyen iratokat tároltak abban az épületben, ami még összeomlott.
2: És hogy akkor visszakanyarodjunk zsidó barátainkhoz, ugye állítólag őket előre értesítették, tehát aznap nem ment be, szeptember 11-én, igen, mit tudom én, 2000 izraeli állampolgár vagy zsidó vallású amerikai nem ment be dolgozni a World Trade Centerbe, mintha valaki előre értesítette volna őket, hogy jobb lesz, ha otthon maradtok. Tehát
1: Pentagonnál miért oda csapódott be pont a repülőgép, amilyen falat megerősítettek ilyen becsapódás ellen, holott a Pentagonnak ugye volt még ezen kívül legalább 7 oldala.
2: Ha jól számolunk. Igen, és hogy gyakorlatilag az egy meglehetősen nem üzemen kívüli szárny volt ugyan, de ahhoz képest, hogy az összes többi szárnyban hát milyen potentátok voltak, és hány ember, ahhoz képest ez tényleg egy ilyen himi-humi szárny volt. De nem kell még messze menni, ugye felteszi az ember a kérdést, Isten ments, hogy én bárkit is arra biztatnék, hogy gondolkozzon egy terrorista fejével, de ha én egy terrorista lennék, és elhatározom, hogy véget vetek az életemnek, minél nagyobb kárt okozva az ős ellenségnek, a gonosznak, hát akkor lehet, hogy ám a Fehérházat, vagy a Wall Streetet, vagy a Kapitóliumot fogom kiválasztani. Nem egy, a világ legerősebb, vagy a legnagyobb és legstabilabb épületét, ugye a Pentagont. Most, hogy a World Trade Center, fene se tudja.
1: Az meg egy külön kérdés, hogy vajon hogyan tudták ezt végrehajtani a repülőgépek, és miért nem lőtték le őket már az eltérítés után, miért nem lőtték le őket, mikor már az első repülőgép becsapódott, és így
2: hát
1: tovább.
2: Ugye a 93-as járattal kapcsolatban van ám egy olyan alkonteót, hogy azt bizony az Egyesült Államok légiereje lőtte le, csak hát ezt ugye soha nem vallanák be, hogy amerikai gépek amerikai légtérben lelőnek egy amerikaiakkal tömött amerikai repülőgépet. Tehát ezt azért elég nehezen lehetett volna elfogadtatni.
1: De hogyha igaz, hogy már ki van fizetve a szabadságtéri német megszállás emlékműnek a szoboröntője, akkor könnyen lehet, hogy ott már ugye sorban álltak azok az emberek, akik hasznot húztak a Patriot Act-ből, és egyáltalán abból a politikai változásból, ami az Egyesült Államokban bekövetkezett 9-11 után.
2: Hát nem véletlenül mondják azt a hardcore konteósok, vagy egy csoportjuk legalábbis, hogy erről a CIA és Bush minimum előre tudott, ha ugyan nem ők szervezték meg az egészet. Hát a, nagyon érdekes összefonódás.
3: Van ugye 24 óra című dokumentumfilm sorozat, ami ugye egy napba sűríti Jack Bauer kalandjait, és ott rengeteg ilyen szemüvegesek fejmikrofonnal osztják az észt az elnöknek, és megmondják, hogy éppen kivel írjon alá mit. És akkor ide visszakanyarodunk rögtön, a kik irányítanak bennünket. Itt vannak-e a Földön, vagy csak a helytartóik vannak itt?
2: Vagy az üreges föld elmélete.
1: Ugye? Ó, az üreges föld elmélet, mindenképpen menjünk egy kicsit náci irányba. A náci UFO-k amúgy is izgatnak gyerekkor óta.
2: Igen, volt az egy gyönyörű
1: és
2: téma.
1: És az üreges föld, tehát az, hogy olvastam azt, hogy voltak olyan rakétakísérletek, amikor az üreges föld elmélet röppájának megfelelően próbáltak kilőni rakétákat, hogy úgy támadják meg a szövetséges hatalmakat, de sajnos nem odaestek vissza a rakéták, ahova ők szerették volna. Tehát, bocsánat, hogyha valaki nem ismerte volna ezt, akkor röviden leírod az üreges föld elméletet.
2: Hát az üreges föld elmélet az azt jelenti, amit a neve is mutat, tehát bizonyos elméletek, bizonyos teóriák szerint földünk nem egy kompakt, tömör gömb, vagy geoid egész pontosan, hanem belül egy bizonyos vastagságú réteg alatt egy teljesen új, vagy nem is teljesen új, hanem egy teljesen más mikrouniverzum civilizáció létezik. Itt mindenféle alkonteok vannak, hogy kik élnek ott, ugye gyíkemberek, földön kívüliek, nácik
1: vagy
2: leköltöztek, vagy mi magunk, és innen rajzanak ki ezek a bizonyos idegenek, vagy kevésbé idegenek, és időről időre megjelennek, és hát megpróbálják a föld felszínén tengődő embereket úgy befolyásolni, ahogy az ő távlati céljaik diktálják.
1: A gyíkemberek esetében ez ugye a félelem, mert hogy ők a félelemből táplálkoznak.
2: Igen, például a félelemből is táplálkoznak, vagy más teóriák szerint az emberi test tartalmaz olyan mikroanyagokat és mit tudom én miket, amit az ő szervezetük nem képes előállítani. De azt hiszem, hallgató van a vonalban?
3: Igen. Halló.
4: Halló, szervusokat vagyok ismét. Golenya Ágnestől, hogyha olvastok esetleg valamihez hasonlót a üreges föld kapcsán. Ő ugyan nem gyík és nem mit tudom én, kicsi zöld embertékről beszél, ő teljesen másról beszél, és a valamikori mestere volt az első, és ez talán az egyetlen olyan ember, akit oda beengedtek. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat.
2: Még egyszer a nevét pont kérlek, Ágnest hallottam csak.
4: Bolenya
2: Ágnes. Köszönöm szépen, Bolenya, felírom, bevallom őszintén, nem hallottam még a szerzőről, de feltétlenül utána fogok. Azt mondta, hogy üreges föld elmélet?
4: Nem teljesen ebben a kontextusban, de igen, tehát mivel a föld magját nem egy izzó valaminek kell elképzelni, amit már tudósok be is bizonyítottak,
2: igen.
4: hanem teljesen, hogy hívják, alakzatokat, nem ütettem be a megfelelő szó.
2: Üregrendszer? Barlangrendszer?
4: Barlangrendszer, de mivel a föld magját, nem ütettem be ez a
2: magma.
4: Hát nem a magma, mert pontosan, hogy nem a magma.
2: Én azt mondom, tehát, hogy nem a magma foglalja el, hanem ez a bizonyos valami.
4: Igen. Nem ütettem be a szó, ne haragudj meg. De a Golenya Ágnes, ha beírod a YouTube-ra, akkor nagyon-nagyon sok érdekes dolgot, illetve az úgy, hogy tájolt barlang.
2: Tájolt. Oké, köszi szépen.
1: Köszi.
2: Hello, szia.
1: Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy ezek a lények, ezek olyan dologra vágynak, amit az ő testük nem tud előállítani, és az ember megtalálható, azért ez nem idegen az emberi fajtól sem, például az esszenciális aminósavak, azok olyan aminósavak, amiket nem tudunk másból előállítani, hanem konkrétan abban a formában kell elfogyasztanunk.
5: Szervusztok, csak ezzel előtt a szemben az üreges földről Karcsi vagyok, hogy azért a Verne Gyula az nagy konteus volt ezzel az utazás a föld középpontjában.
2: Így van.
5: Úgyhogy nem tudom, ez elhangzott, de hát kísértetiesen ugyanez a történetet írta le annak idején. Hogy
2: igen, és valahol azt hiszem Izlandon van a kijárat?
5: Igen. Vagy Új-Zélandon, vagy...
2: Igen, így van, igazad van, csak annyi az egész különbség, mondjuk, hogy ma mennyire egy visszaemlékszem, noha nagyon rég olvastam, tehát ő azért ott lenti civilizációt nem említ, ugye?
5: Nem.
2: Tehát csak magát a jelenséget, tehát hogy a föld üreges, igen.
5: Azért vannak ilyen archetípusok, mint írók, tehát akikre nagyon sokszor vissza lehet utalni.
2: Verne Gyula nagyon jó fej volt különben.
1: Verne Gyula, vagy Wells például Angliában, aki szintén...
2: Igen, és most nem Wells Tamásra. Köszi szépen.
3: Köszi.
1: Hello.
3: 2:15:37, szóval, az utolsó 10 percünk, itt a Tiloson, Tibor.
1: Igen, üreges föld, egyébként az üreges föld elmélet része volt az örök jég elméletnek, miszerint ilyen jéggolyók alkotják a világegyetemet, és a föld maga egy jéggolyó által körülvett alagzat.
2: Tehát,
1: és
2: hogy ezért, mi magunk egy üregben vagyunk és mi, most
1: és
2: gyakorlatilag.
1: Ez szerint az elmélet szerint mi magunk élünk bent az üregben, aha, tehát mi magunk élünk a föld belsejében, és erre vonatkozott az, amire utaltam, hogy voltak olyan rakétakísérletek Németországban, amikor ennek megfelelődtek ki rakétát, mert megpróbálták bizonyítani, hogy az üreges föld elmélet igaz, és aha, mi belül élünk, aha, a föld külső szilárd réteg belsejében, és így próbálták meg egyébként Angliát lőni.
2: Hát az ezotériával Hitlerék nagyon közeli kapcsolatot alakítottak ki. Ugye említettük itt az imént a náci csepülő csészhajakat, vagy a náci UFO-kat, ami egy közkedvelt toposz, szintén a konteósok között, ugye benne vannak a nácik is, és az UFO-k is, tehát ez rossz téma nem lehet. Ez a Haunebau, vagy Haunebu dolog, állítólag a németek három generációt is kifejlesztettek a 30-as évektől a 40-es évek közepéig ezekből a repülőcsészhajakból, nevezzük őket repülőcsészhajaknak, ami bizonyos vélemények szerint felhasznált egy antigravitációs hajtóművet, amit, és akkor itt jön az üreges föld és egyik emberek, tehát amit állítólag földön kívüliekkel történő kapcsolatfelvétel során sikerült megszerezniük ezt a bizonyos antigravitációs hajtóművet.
1: De a földön kívülekkel való kapcsolatból erednek azok a gépezetek is, amikkel megpróbálták megszakítani a téridő kontinuumot, és hogy vannak ilyen elméletek, hogy a nácik egy része kilépett a földről, és valahol tovább folytatja.
3: A hold mögött. Hát ott volt a dokumentumfilm.
2: Igen, a film dokumentumfilm, az nagyon király. Az nagyon király.
3: Aztán
2: volt.
3: Aztán a második részére is kalapozzák a pénzt.
1: Én is adtam pénzt.
2: Ezt akartam mondani, hogy 10 dollárt én is adtam.
1: Annyira tetszett az ötlet, hogy mindenképpen volt. Támogattam.
3: Hát legyen folytatás, és akkor ajánlatnak egy-két filmet, weboldalt, hogyha még így az utolsó 10 percben.
1: Éppen oda akartam kerülni a Philadelphiai kísérlethez, mert a Philadelphiai kísérlet, ugye az pont egy olyan eszközt használt, amit a náciktól loptak el, amit ők valószínűleg az UFO-któl kaptak, ha jól emlékszem.
2: Hát van egy ilyen vetülete is a dolognak, ugye a Philadelphia kísérlet, biztos emlékeznek rá sokan, ugye ha nem másonnan, akkor a Nimitz repülőgép hordozóról szóló film.
3: Dokumentumfilm
2: kapcsán. Tehát a lényeg az, hogy állítólag egy láthatatlanná tévő technológiát próbáltak kifejleszteni a haditengerészet kutató tudományos kutatóintézete, és ez egy picit másként sült el, mint ahogy szerették volna, mert ők simán csak láthatatlanná szerették volna tenni az adott cirkálót, Eldridge, ha nem csalódom. Csak sajnos az egy időugrást is végrehajtott, ez egy ilyen nem várt következmény volt, és hát ebből aztán számos dokumentumfilm született, és valóban azt is állítják sokan, hogy miután a világháború követően kimentettek, ugye az amerikaiak számtalan német tudóst, rakétatudósokat és más tudósokat.
3: Igen, az jól hangzik.
2: Igen, megpróbáltam így fogalmazni, ugye ez volt a paperclip hadművelet, azt hiszem. Tehát több száz náci rakétatudóst és más tudóst is elvittek az Egyesült Államokba, többek között Werner von Braun kollégát, aki az egész amerikai űrprogram atya volt. Tehát akkor ők magukkal vitték ezeket a technológiákat, amelyek közül nagyon sok csak még gyerekcipőben járt.
1: Ő és az, aki a Doctor Strangelove című filmben is szerepel.
2: Igen. Különben akiről Oriana Fallaci, ha meghalan, abban egy nagyon lírai és nagyon szép jelenetet írt, amikor találkozik Werner von Braunnal, és a citrom illatú szappan szaga. Nem ismeritek?
1: Nem.
2: Tehát Oriana Fallaci ugye annak idején meglehetősen sokat szívott Olaszországban gyerekkorában a náciktól, amikor ugye a második világháború, és háború után, mit tudom, a 60-as években meglátogatja Amerikában Werner von Braunt. És hát készít fel egy interjút a készülőkötetébe, és írja a könyvében, hogy végig, amíg a társaságában voltam, citromillatot éreztem, és nem tudom, hogy miért. És akkor beugrik neki, hogy annak idején az SS katonák citromillatú szappannal mosakodtak, amikor ő gyerek kislány volt. És szóval kemény, tényleg kemény jelenet lehetett. No, tehát Werner von Braun az amerikai űrprogram atya, hát ő nem tudom, Standartenführer, vagy nem tudom, milyen Führer volt,
3: Itt leírták Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun, 1912-es születés, és 77-ben halt meg Virginiában. Hát igen, én is úgy tudom, hogy ott ő volt a
2: központ. Megbecsült amerikai tudósként.
3: Hát ott már nem volt hova súgnia, úgyhogy amerikai lett belőle.
2: Igen, az oroszok is elvittek egy pár német tudóst. Rossz nyelvek azt mondják, hogy utána az orosz űrprogram is, tehát a szovjet űrprogram is a németek alapjaira építkezett.
1: Igen, hogy jól sejtem, ők a kelet-német tudósokat tudták elvinni, mert az ő űrprogramjuk azért nem volt olyan tökéletes, vagy a PR-jük volt nagyon rossz, én a Venyere a űrszondákra emlékszem, hogy abból azt hiszem a nyolcadiknak sikerült elérni a Vénuszt, ellenben az amerikai űrszondájából az első, az keresztül repült a Vénusz légkörén, egy kis szondát leküldött a bolygóra, és a szonda maga az tovább szállt a nap felé.
2: Igen.
3: Hát legalábbis a 3D animációkban, amiket most látunk.
1: Ugye? Hát legalábbis mondom, hogy a PR szerint, tehát az, hogy ők hogy mit mondanak el, azt sosem gondolom akkoriban, amikor elkezdődött az űrprogram, akkor annyira nem foglalta el a hírek nyitó oldalát az, hogy hány űrhajós égett el a különböző rakétakísérletekben.
2: Hát ugye a Gagarin konteókáról megint lehetne egy teljes órát beszélgetni.
3: Hát a Pellevin is írta, hogy az orosz metróban volt maga az űrutazás megtartva. És...
1: Az gyönyörű az a könyv. Tudod, melyik könyvre utal,
2: nem,
1: Csabi?
3: Omon Ré az a címe a könyvnek. Viktor Pellevinnek az írás, aki nem ismerjük Pellevint, annak csak ajánlani. Tudom, ő az, aki azt az elméletet is hozta, hogy már csak 3D-s politikusaink vannak, virtuálisan, és hogy ráadásul marketing gyárak nyomják a fejünkbe azt, hogy éppen mit kell gondolnunk.
1: Hát, és az orosz űrutazásról meg azt írta, hogy valójában ott nagyon sok ember dolgozott az űrutazásban, de volt egy ember, aki a második fokozat. Tehát ő az, aki bennült a gépben, és lekapcsolta, begyújtotta a lángot, Isten, és ott el is égett. És a regény főszereplője pedig maga az ember, aki tekeri a biciklit a holdjárműben, és tudja azt, hogy összesen, nem tudom, 3 napja van.
3: És már nincs vissza levegője.
1: Tehát, hogy semmiképpen nem tud visszaérni, de hogy emberek alkották a kis részecséget, amiket nem tudtak automatizálni, mert még nem állt olyan magas szinten a számítás technika.
3: Nem áruljuk el a legvégét a történetnek, érdemes Pellevint olvasni, aki ebbe a kicsit konteós, kicsit szürreális, kicsit pszichedelikus világban akar valamit, főleg, hogyha az orosz-szovjet részére kíváncsi ennek a dolog. Tényleg így a műsorunk leges-legvégén egy pár oldalt, hogyha ajánlanál nekünk egy-két kedvenc filmet, verset, mesét.
1: Illetve én azt szeretném kérni, hogy gyere majd ide vissza hozzánk, mert mondjuk igen, Maria Orszek, őről mindenképpen, meg a Vril társaságról szerettem volna beszélni.
2: Ó, rengeteg téma van még,
1: amiről. És hát rengeteg téma van, hát mi 155 konteód van fönt.
2: Hát 150 fölött van, ugye most a rövid posztokat nem számolva, tehát 30-asával most majd szép csendesen megjelennek május 24-én a második kötet, aztán ha ez is szépen megy, akkor majd lesz a harmadik, és örömmel jövök.
1: Szuper, ami azt jelenti, hogy ha most mai adásban vettünk olyan 5 témát, akkor még egy olyan 30 adásban lehet vendég.
3: De nem izgulunk, mert ugye a szientológus barátaink szeretik a tényirodalmat, és szeretik azt, hogyha egy kicsit megcáfolják őket ott, mert ugye ők azt szeretik igazán. Nagyon köszönjük, akkor nem tudtunk meg konteós oldalakról, kivéve a te konteó oldaladról. Oda. Nem is kell reklám.
1: konteo.blogrepublic.eu.
2: Így van. És igen, szeretettel várunk mindenkit. És köszönöm nektek a meghívást.
1: Olvassatok konteót, visszatérünk még erre a témára mindenképpen.
3: És akkor 2 hét múlva, illetve tilos.hu-n megtaláltuk a műsorok között.
1: 2 hét múlva tudod, mi lesz a téma egyébként, Csabi?
3: A Facebook csoportunkban majd jól leírjuk, igen, meg ennek, igen, a műsornak az
1: Facebook
3: archívját
1: per is. Harmadik utas, ez is fölkerül majd a Mixcloud csatornára, és 2 hét múlva pedig dr. Hajnal Zoltán fizikussal fogunk beszélgetni a világ teremtéséről, illetve hát valószínűleg elkezdjük a nulláról való beszélgetést, egy adás, ami a végre semmiről fog szólni.
2: Nagyon jó, ezt meg fogom hallgatni.
1: Hát az, hogy mit jelent a semmi, matematikailag, fizikailag, filozófiailag, és abból pedig hogyan jutottunk el a valamibe, ami most van. Szevasztok, hallgassatok a Tilos Rádiót!
0: Ön a Tilos Rádió 3. utas című szemléletmagazinját hallgatja.
6: Liberation is here.
7: Thank you, ladies and gentlemen.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sor. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a markukban.

Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden megállt, még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél, aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel, az atombomba robbanása után, kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádok. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdony a kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágy gerjesztő italba. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszműárút és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szakora állt. 5-ször is lefi a legyesztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap. Az operával épp átellenben. Egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsányin.

0: Az emberiségnek sejtelme sem volt arról, hogy sorsa meg van pecsételve, hogy a távoli világűr sötétjéből idegen lények figyelik, tanulmányozzák. Amíg egy kellemes nyári napon, amikor a Mars napkörüli pályája során legközelebb került a Földhöz,
1: egy tűzgolyó lehet.
2: Hú, jó nagy.
3: Vagy üstökös.
1: Vajon honnan jött?
3: Az biztos, hogy messzi.
1: Keressük meg,
4: jó? Véleményem szerint a Pomonai útra esett.
5: Ó, annál közel.
1: Én megnézem. Jönnek?
6: Igen, én. Füstöt észlelünk.
3: 163.
6: Már is mondom. 163 fok 30 percnyire. Hogy nagy? Fogadok, ekkora vigyó még nem esett Kaliforniára. Jó lesz, ha oda küldtök valakit. Már is tűz van.

0: hármas egység a központnak. Jelentkezz!
1: Központ a hármas egységnek, vettem.
0: Megbirkózzunk a helyzettel, nem kell erősítés, véget.
1: Vettem, intézkedjetek. Maradjatok ott, amíg kihűl, véget.
0: Valakinek meg kéne néznie, véget.
1: Néhány férfi épp arrafelé horgászott. Szerintem mutatók. Találtak valamit, szólok nekik. Hogy néz ki?
0: Nem tudunk közelebb menni hozzá. Túl forró. De jókor a darab.
2: Üzenetet hoztam. A kutatóintézetben dolgoznak?
3: Igen.
2: Látom, jó fogás volt.
3: Nem kér?
2: Köszönöm, elfogadom. Tudják, a meteor. Állítólag jó nagy. A rendőrség telefonált, hogy biztosítják a helyszínt. Talán érdekli magukat. 10 mérföldre, a Linda Rozán túl.
4: Biztos, hogy meteor? Az nem így esik le.
2: Valóban. Másként csapódik be, ugye? Maguknak kell kideríteni, és tudósok. Csak annyit tudok, hogy akkora, mint egy ház, és tűzforró.
4: Kölcsön kérem az autóját, és reggel megnézem.
5: Mi visszamegyünk. Bilderbecket elviszem a repülődön.
4: Rendben. Van biztosításom.
3: Tizet?
2: Nem, később gyújtok át.

0: Zsolt, figyeljetek! Menjetek arrébb. Jó, na még egy kicsit. Mosolyt.
1: Bizonyára a hegy oldalán esett le, és egész odáig csúszott. Amikor végre megállt, a földdarabok mind rázuhantak. Elnézést.
2: Igen, be van temetve. 4 méter vastag lehet, talán több? A meteorok nehezek. Nem lehet őket könnyen elszállítani. Látványosság lesz az embereknek.
3: Ez aztán jobb, mint egy állatkert. Etetni se kell.
4: Tényleg, árulhatnánk itt szendvicset, meg hotdogot.
2: Igen, meg jégkrémet és italokat is.
5: Talán a büféasztalt is felállíthatnánk.
2: Nem, a látogatók hozzanak kaját. Mit csinálsz, Buck? Aranyat ásol?
6: Te viccelsz velem? Amikor egy igazi aranybánya hullott a földemre.
5: Megnézem közelebbről.
3: Gyertek!
6: Tehát ott van. Vigyázzatok, forró!
3: Menj olyan közel! Vigyázz!
0: Látta, hogy leesett?
6: Igen, odafönn horgáztunk.
0: Biztos sok halat fogott ilyen felszereléssel.
6: 3 voltunk, a többiek visszajöttek. Nem értem, egy ekkora meteor ilyen kis krátert csinál.
0: Mert a hegyről csúszott le. Legalábbis azt hiszem, nem tudom. De állítólag a kutatóintézetből szakértők jönnek, ők tudják. Clayton Forrester, hallott róla?
6: Arról, aki mindent megpróbál megfejteni.
0: Nukleáris fizikában verhetetlen. Minden tud a meteorokról.
6: Maga meg róla, ugye?
0: Mert kedvelem a modern tudományt. A doktorátusin dolgozom.
6: És jól áll vele?
0: Persze, hát hogy ne. Van gyufája?
6: Sajnálom, nem dohányzom.
0: Forrester és az atommeghajtású motor. A címlapokon is szerepelt. Talán ismeri, jó fej.
6: Nem, nem annyira.
0: Hogy mondhat ilyet, nem is ismeri?
6: De ismerem egy kicsit.
0: Hogy néz ki?
6: Hát olyan...
0: Hát persze, hogy ismeri saját magát, Dr. Forrester. Örülök, hogy megismerhetem. Sylvia Van Buren vagyok, az itteni egyetemen tanítok.
6: Hát mégiscsak rájött.
0: Szakály nélkül is felismerhettem volna. A címlapon nem viselt szemüveget.
6: Csak távolra hordom. Ha közelre nézek, mindig leveszem.
2: Vigyázz vele! Hé, vigyázz már! Gyere ide! Gyere már!
7: Gyere,
8: hol van?
7: Nincs
8: semmi.
2: Ezen tojást is lehetne sütni.
6: Ez az anyag sokáig tartja a hőt.
0: Oh, Matthew bácsi, ő Dr. Clayton Forrester. A nagybátyám Dr. Matthew Collins, a lelkészünk.
5: Igen, üdvözlöm, Dr. Forrester.
6: Nagyon örülök.
2: Hé, emberek! Mi a csuda ez? Talán egy bomba?
6: Nem, csak radioaktivitás mérő készülék. A túléléshez erre is szükségünk van. Ez egy meteor.
5: És radioaktív?
6: Igen. Elképesztően nagy a sugárzás.
2: Ezt nézzétek meg, nem semmi.
1: Távol kell tartani az embereket.
6: Nem is rossz ötlet.
2: Küldök erősítést, ha esetleg újabb tűz keletkezne.
6: Ez a meteor vagy könnyű, ami képtelenség, vagy üres belül. Ha nehéz és szilárd lenne, óriási krátert vájt volna. Várjuk meg, amíg szépen kihűl. Ha elalhatok a városban, megvizsgálom.
5: Legyen a vendégünk, Dr. Forrester.
6: Köszönöm. 24 óráig talán le sem hűl. Mit csinálnak itt szombatonként?
0: Semmi különöset.
5: De igen, este táncestet tartunk.

1997-ben halálos vírus pusztít el 5 milliárd embert. A túlélők elhagyják a bolygó felszínét. Ismét az állatok uralják majd a földet. Egy paranoid skizofrén vallomásának részletei 1990. április 12-e

12 majom.

0: José. José mío.
1: Rossz hír, haver.
0: Önkéntesen.
1: Igen, téged is szólítottak. Hey, lehet, hogy kegyelmet kapsz.
0: Persze, azért nem jönnek vissza az önkéntesek. Mind kegyelmet kapnak.
1: Volt, aki visszatért.
2: Vigyenek vissza! Vigyenek vissza! Minden jelentkeztemünk!
0: A hetedikre viszik őket. Ott tartják mindet. Teljesen tropára ment az agyat.
1: Azt nem tudhatod, hogy tropára ment. Senki se látta. Lehet, hogy ez az egész csak rossz duma. Senki se tudja. Én se hiszem. Sok szerencsét!
3: Önkéntes szolgálatra!
0: Én nem jelentkeztem.
3: Megint balhét akarsz?
0: Nem. Semmi nem.

0: Kérem, a vérmintát a kapott edényben tegye. A 700-as szobában társadalmi foglalkozás lesz az állandó szükségállapot 6. alfejezetének 23A és 96A paragrafusa ellenvédő számára.
1: Ám a mikrohullámok miriádjai, az infravörös üzenetek, egyesek és nullák gigabájtjai között
2: Baltimore, 1990.
1: Kisebbek
2: április.
1: Kisebbek a tudománynál, az elektromosság fátyolában. De ha figyelünk rájuk, meghalljuk a magányos költő szavát, aki azt mondja, tegnap a mai nap őrülete szülte meg a holnap csendjét, diadalát vagy bukását. Így áll, hisz nem tudod, honnan jött és miért. Így áll, hisz nem tudod, miért lett, s hová.
3: Óriási felháborodást keltettek azok a felvételek, amelyeket
4: Állatkínzó kísérletek. Mind majmok vagyunk. Bántottak? Annyira nem, mint ezt a szegény nyuszit.
3: Az anyatermészet sokkal kegyetlenebb.
4: Nézd! Kihívják a sorsukat maguk ellen. Az emberiség meg is érdemli, hogy elpusztítsák.
5: Hú, elpusztítani az emberi fajt. Pompás ötlet. Pompás!
4: De arra ráérünk még előbb, azt mondtasítsunk a legközelebbi tennivalónkról.
5: Egy szót se szóltam, tudod miről?
4: Miről beszélsz?
5: Ma ki?
4: Mi van?
6: Ne morogj, mint a medve! Ne lúgasd az orrod! Változtass a sorsodon! Ragadd meg az alkalmat!
5: Ragadd meg az alkalmat!
7: A férfi, bár a gáztámadás láthatólag nem hatott rá, nagyon izgatott volt. Azt állította, hogy a jövőből érkezett. Azért, hogy megtaláljon egy vírust, amely 1996 után letörli majd az emberiséget a föld színéről. Bár megsebesült, a katona eltűnt a kórházból. Nyilvánvalóan azért, hogy másokat is figyelmeztessen, és ezáltal a háború gyötrelmeit a Kasszandra komplexus gyötrelmeivel helyettesítse. A görög legenda szerint Kasszandrát azzal sújtották az istenek, hogy előre megjósolta a jövőt, de senki sem hitt neki. Így tehát együtt lép fel az előérzet és a tehetetlenség gyötrelme.
8: Megyek és beoltatom magam.
7: Üdvözlöm.
9: Úgy érzem, Dr. Rayleigh alaposan megadta a vészmadaraknak. Meggyőző adatok utalnak arra, hogy a Föld nem fogja túlélni az emberek mértéktelenségét.
7: Ez igaz.
9: Az atomfegyverek elterjedése, a korlátlan szaporodás, a talaj, a víz, a levegő, a környezetszennyezés. Így aztán, ahogy mondta, valóban ránk fog szakadni az élet. És így a Homo sapiens mottója, gyerünk vásárolni. De valójában ez az őrület sikolyan.
8: Dr. Rayleigh! Kérem! Elnézést! Elnézést! Dr. Rayleigh! Nem tudom, ismeri-e a kutatásaimat?
7: De sem!
4: Apám mondogatta, ne kiáss farkast! Mert aztán az emberek nem hiszik el, ha tényleg történik valami.
7: Mi az, ami tényleg megtörténik, James?
4: Valami rettenetes. Hallgassunk valami zenét, ezt nem akarom hallani. Hallgassunk zenét, ezt nem akarom.

0: Ha-ho! Ah, itt vagy!
1: Egyél is így áll, beszélnünk kell.
2: Most nem érek rá, le fogják rombolni a házamat.
1: Oha! Le fogják!
0: Már tudod?
1: Onnan.
2: Hogy?
0: Ja, hogy ők rombolják le.
1: Értem. Figyelj, közölnöm kell veled valami fontosat. Most rögtön.
2: Mi lesz a házamban?
0: Földi munkások! Elhoztam a mogyoró gyönyörét. És sört!
1: Ez kész. Gyerünk a kocsmába. Azt mondták, amíg van pia, nem rombolják le a házadat.
2: Te bízol bennük?
1: Ó, persze, a világ végéig.
2: És az mikor lesz?
1: Úgy 12 perc múlva. Csapos, ide 6 korsó sört. Itt a világ vége.
3: 6 korsó sör rendel.
1: A többi a magáé. 10 perce van, hogy elköltse.
2: 3 korsó fejenként? Ebédidőben?
1: Bocsánat. Az idő illúzió. Az ebédidő kétszeresen. És edd a magyarót, mert a só hasznos.
2: Elmondanád, mi ez az egész?
1: Arthur, ha most azt mondanám, nem Giffordban születtem, hanem egy kis bolygón a Beetlejuice mellett. Meglepődnél?
2: Miért? Tényleg ezt fogod mondani?
1: Emlékszel, hogy találkoztunk? Cél? Neked nem volt fura, hogy kezet akartam fogni egy kocsival?
2: Talán piás voltál.
1: A kocsit hittem a domináns élőlénynek, ezért bemutatkoztam neki. Megmentetted az életemet, és ezt most viszonzom. Így áll.
2: Csütörtök van. Sose volt az én napom.
1: Figyelj, Arthur. Ha a házad miatt vagy ki, akkor...
2: Nem a házam miatt.
1: Jut eszembe. 2 percünk van. Itt ki a sörödet.
2: Hé, a házam!
1: Föld népe, a vendégeim, még egy körre.
3: Tényleg itt a világ vége?
1: Igen.
3: Akkor most feküdjünk le, és húzzunk papírzacskót a fejünkre?
1: Ha gondolják.
3: Az segít?
1: Ki van zárva?
3: Utolsó kör! Hey,

0: Szégyenlők, itt prostatikus vagon jelc beszél a galaktikus hiperűrtervezési tanácstól. Mint nyilván tudják, a galaxis külső területeinek fejlesztési tervében szerepel egy a naprendszeren áthaladó hiperűrút megépítése. Ezért többek között az önök bolygóját is meg kell semmisítenünk. Ne tegyenek úgy, mintha meglepődtek volna. A terv megtekinthető, a helyi tervezőhivatalban, az Alpha Centaurini már 50 földi ének. Ha önöket nem érdeklik a helyi ügyek, az a maguk baja.
1: Micsoda egy apatikus bolygó. Nem nagy kár érte.
2: Legyőzni velük!

0: Saigon. Shit. I'm still only in Saigon. Every time I think I'm gonna wake up back in the jungle, when I was home after my first tour, it was worse.
1: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kelt a karuba. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
2: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
1: Tilos Rádió.
2: Jó.
7: Ez nagyon jó.
1: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Tilos Rádió. Kelt a Karót hallgatjátok. És benne Aldous Huxley Szép új világ című regényének rádiójátékát a CBS Radio Workshop előadásában a narrátor maga Huxley. És hát a téma miatt 12 éven aluli angol felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező hallgatók számára nem ajánlott. Brave New World.

0: Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a harmadik utas, és két drága biológus doktor, a vendégünk dr. Kalmár Éva. Szervusz, dr. Kalmár Éva.
2: Szervusz, sziasztok.
1: És dr. Varga Máté. Szervusz, dr. Varga Máté.
3: Sziasztok.
1: Én amikor olvastam a saját önéletírásotokat, akkor megdobbant a szívem, hogy milyen jó lesz úgy ülni veletek itt a stúdióban, hogy tudom, hogy a stúdióban lévő kétharmada a zebradánió genetikából írta a doktoriát. Erről beszélnétek egy kicsit többet?
3: A zebradánióról vagy a doktori írásáról?
1: Mindkettő érdekes lehet a hallgatóknak, mert nem biztos, hogy bármelyikkel is találkoztak valaha.
3: A zebradánióban majdnem biztos. Tehát aki valaha volt akvarisztika boltkönyv, kis állatboltban, az tudatlanul is, de biztos, hogy látod. Tehát ez majdnem a guppi gyakoriságú.
2: Csíkos kisméretű halacska.
3: Csíkos halacska szeretik, mert
1: igen, na, nézzük akkor egy konkrét esetben, hogy a zebradánió genetika miért tette boldogabbá a világot szerintetek?
2: Én most ezt a kérdést nagyon szívesen lepasszolnám Máténak, ugyanis ő készült fel a zebradánió atyának életéből, és arról pontosan, hogy hogyan is kezdődött a zebradánió tündöklése, úgyhogy ezt most átadnám.
3: Jó, oké.
1: Okay, tehát a zebradánió atya az nem az Isten volt?
3: Milyen szempontból néz? A zebradánió genetika, genetika atyáról beszélünk, aki teljesen véletlen módon, tehát ugye sok mindenre el szeretjük mondani, hogy magyar az illető, de ez tényleg egy magyar származású úriember volt, aki Budapesten Streisinger György néven látta meg a napvilágot, csak aztán 10 éves korban a család kivándorolt Amerikába, és ott már George Streisinger néven ügyködött. És ő volt az, aki először befutott egy teljesen más modellel, az ilyen a baktériumok vírusának nevezett fágok segítségével nagy genetikus lett, tényleg elismert. A személyes barátai közt volt Watson, Crick, meg mindenki, akit tulajdonképpen egy kicsit is ismerünk a 20. század molekuláris biológiájából. És ő volt az, amikor már ez a bakteriofág genetika egy kicsit úgy érezte, hogy kezd túl sűrű lenni, túl sokan foglalkoznak vele, már igazán nagyon nagyot nem lehet vele kaszálni. Egyébként valószínűleg tévedett ebben, de most ez egy zárójel.
1: Ezt majd azért fejtsd ki.
3: Ezt majd jó, majd valahogy kerítünk erre is dolgot. Akkor kitalálta, hogy ő valami mást szeretne. Konkrétan, amit szeretett volna megérteni a gerincesek idegrendszer működését, és ehhez keresett egy modellt. És ez lett a zebradánió. Úgyhogy ő a University of Oregon egyik intézetében kezdte ezt fejleszgetni a 70-es évek végén, 80-as évek elején, és hát onnan indult az egész, tehát minden jelenleg működő, és ez körülbelül 1000 labort jelent a világon, ilyen-olyan módon gyakorlatilag vissza tudja vezetni az úgynevezett családfáját ehhez az egy oregoni laborhoz. Úgyhogy mit adott a világnak, az, hát most egyre többet ad. Tehát tulajdonképpen, ha gerinces modelleket nézzük, akkor ha még nem is, de már közel vetekszik az egér, hát nem is tudom, hogy mondjam, gyakoriságával vagy előnyeivel. Tehát ugye egy kis halacskáról van szó, de hát nyilván ez egy gerinces élőlény, tehát ugyanúgy van gerince, szeme, izmai, végtagjai, mint nekünk, tehát ugyanúgy vannak belső szervei, ugyanazok a belső szervei vannak, ugyanazok a biológiai folyamatok hozzák létre ezeket a belső szerveket. Tehát hogyha megértjük, hogy egy zebradániónak hogyan jön létre mondjuk a mája, vagy hogyan jönnek létre az inzulin termelő sejtjei, akkor abból azt is megértjük, hogy a saját májunk, vagy a saját inzulin termelő sejtjeink hogyan jönnek létre. Ráadásul ez egy sokkal olcsóbban és könnyebben fenntartható élőlény, mint az egér. Úgyhogy ennek megfelelően ugye gyorsabban is halad a munka, nagyon nagy számú utódot tud létrehozni rövid idő alatt, külső megtermékenyítésű, ami nem egy hátrán, hogyha egy embrionális fejlődést akar az ember követni, hiszen egy ilyen kis üvegcsében tudjuk nézni, hogy hogyan fejlődnek az embriók. És végül, amit nagyon szeretnek elmondani, hogy viszonylag kicsi és átlátszó. Ez azért előny, mert hogy ma már elég jó mikroszkópjaink vannak ahhoz, hogy át tudjunk egy teljes halon így nézni, amíg kicsi és fejlődik, és hogyha ugye megjelöljük ezeket a halacskákat valamilyen zöld fluoreszcens markerfehérjével, akkor a egyes sejteknek a vándorlását jól tudjuk követni. De ez egérben ez egész egyszerűen elérhetetlen.
1: Akkor most azt kérem, hogy gondolatunk izzónyilát lőjük ki a jövőbe, hogy látjátok, hogy ebből mi lesz? Én mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy mobiltelefon applikációban Langerhans szigeteket le tudok tölteni, de akár. Ehhez képest gondolom van valami reális közeljövő és távoljövő képetek, hogy mi jöhet ki a Zebra Dánió genetika vizsgálatból.
2: Ez nem is annyira távoli jövő igazából, mert hogy az Európai Uniónak van egy-két olyan szabályzata, amely szeretné visszaszorítani az élő állatokon történő kísérletezést és mindenféle gyógyszerek, potenciális gyógyszereknek a tesztelését. És a zebra hal egy kitűnő lehetőség arra, hogy egy petri csészében levő sejttenyészeten történő tesztelés, és mondjuk egy patkány vagy egér modellen való tesztelés közé beiktassák. Tehát ezek igazából ez törvényi szabályozás kérdése, de az 5. fejlődési napig egy zebrahal embrió nem tekinthető élő felnőtt állatnak, mert hogy nincsen kifejlődve annyira az idegrendszere, hogy fájdalmat érezzen, stb. Tehát megvannak
3: ilyen. Nem táplálkozik.
2: És nem táplálkozik, igen. És ezért ez egy teljesen állat etikailag és fejlődés etikailag egy elfogadott tesztrendszer manapság. És most mindenféle gyógyszergyártó cég erre próbál beállni. Tehát egyre inkább elterjedt lesz az zebrahal.
1: Az ipar. Parancsolj, kedves hallgató!
4: Sziasztok, ápoló vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezeknek a halacskáknak, illetve nem is a halaknak, hanem a megtermékenyített betes egyéknek a tömeges szállítása az hogyan oldható? Meg gondolom, ezek szuper érzékeny dolgok.
3: Nem. De mármint, hogy megoldható, de nem szuper érzékeny.
4: Tehát, hogy egyik laborból a másikba át kell vinni, mondjuk Budapestről Londonba.
3: Az nagyon egyszerűen megoldható. Tehát ugye ezek a halacskák, ezek a Ganges árterében élnek természetes közegükben, és hát ott ugye leteszik a petéket a vízbe. Ami hát, hogyha szuper érzékeny lenne, akkor nem lenne valami hosszú életű ez a faj, elég hamar kihalna, de elég jól bírják. Egy ilyen kicsi burokban vannak, egy Corion nevű burokban fejlődnek, és ez elég jól védi őket egészen a második nap vége feléig, amikor kimásznak belőle. Tehát az a fejlődés eleje, amikor tényleg egyébként maga az embrió eléggé érzékeny lenne, egy ilyen kicsit biztosított kis helységben történik, ebben a korionburokban. Úgyhogy konkrétan a szállítás laborok közt egyszerűen fogjuk ezeket az embriókat, és egy kis halvízben, ugyanabban a vízben, amiben a nagyok is élnek, beletesszük őket egy csőbe, és postázni lehet őket. Tehát egy-két napot kibírnak. De jó, mondjuk gyors postázni szoktuk, tehát nyilván nem bízunk abban, hogy akár a Magyar Posta, akár a Royal Mail esetleg eltévedjen, de hogyha az ember DHL-t vagy FedEx-et használ, akkor simán lehet.
4: Tehát magát az embriót így lesz?
3: Igen, megtermékenyített embriókat így szokták, olyan 50%-ával.
4: Nem is kell az a speciális szállítóeszköz, vagy
3: nem. Szés, vagy... Nem. Egy műanyag csőben vannak, semmi különös nincs.
4: Köszönöm.
1: Köszi. Szevasz. Akkor végül is, ha jól értem, bárki kérhet karácsonyra ilyet a világ másik tájékáról. Ez is egy lehetőség.
3: Vannak megkötések, tehát nyilván főleg Magyarországra beszélve transgénikus állatokat nem nagyon kérhet. Tehát, hogy tehát a kutatások egy részében olyan állatokkal dolgozunk, amelyek valamilyen zöld fehérjét expresszálnak, és transgénikus élőlénynek
1: számít. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy eddig nem transgénikus zebra dánióról volt szó.
3: Ugye a kutatást elemei közt, tehát a vad típusú zebra dánióból csak egy eléggé megkötött mennyiségű információt kapnánk, úgyhogy éppen ezért nagyon sok mutánst használunk, amit különböző mutagenezisekkel hoztak létre. Van, ahol véletlenszerűen valamit mutáltatunk, de olyan lesz ez a fenotípus, úgy hívjuk ezt a kinézete az állatnak, ami minket érdekel, és akkor tanulmányozunk, hogy melyik gén romlott el, illetve van, amikor ugye másik irányba megyünk, hogy tudjuk, hogy melyik génnek a hatására lennénk kíváncsiak, és elrontjuk. Most ez az egyik, ezek a mutánsok, de emellett van rendkívül sok olyan transgénikus állat, ahol bevisszük ezeket a már korábban emlegetett zöld fluoreszcens fehérjéket, és ezekkel megjelölünk bizonyos sejtcsoportokat. Tehát, hogyha megjelöljük például azokat a sejteket, amelyekből később a máj lesz, akkor ugye ezt kombinálva a mutánsokat a lehetőségekkel tudjuk tanulmányozni, hogy milyen géneknek lehet szerepe a máj sejtek kialakulásában. Mert ugye látjuk, hogy ha eltűnnek, vagy nincsenek elegen, vagy valami probléma van a máj sejtekkel.
1: Éva.
2: Nem csak az, hogy... Tehát igazából ezeket a transgénikus állatokat arra is tudjuk használni, legalábbis milyen a laborban legtöbbször arra használtuk, hogy különböző gének, illetve szabályozó régió géneknek a szabályozó régió mögé pakoltuk be ezeket a világító fehérjéket, és mivel az embriók fejlődése tényleg nyomon követhető mikroszkóppal, gyönyörű felvételeket lehet követni, és végig lehet követni, hogy egy-egy sejt vagy sejtípus, amelyikben termelődik az eredeti gén, a zöldre van festve, és végig tudjuk követni, hogy hogyan vándorolnak ezek a sejtek, mik történnek vele, milyen szerveket építenek föl végül, és ezt végig lehet követni. Tehát nagyon sok információval tudnak szolgálni ezek a transgénikus élőlények.
1: Azért egy kicsit meséljetek már a spontán mutációról, mert ugye leginkább az Alien sorozat ugrik be ilyenkor, vagy az emlék más, a Total Recall.
3: X-Men, kihagytad az X-Men.
1: Ha igen, X Zebra Danio.
3: Évi, kezdted vagy?
2: Kezdte.
1: A piszkos részletek, azok izgatnak minket leginkább.
3: Egyrészt az, hogy a mutáció az természetes, tehát mindannyian mutánsok vagyunk, akár csak hogyha, ugye hát ugye az talán triviális mindenki számára még a gimis anyagból, hogy a szüleink genetikai állományát hordozzuk kb. Feles arányban, de ez sem pontos, mert amikor a szüleinkben az ivarsejtek létrejöttek, azok mutációkat. Tehát egyszerűen, amikor lemásolódik a DNS ritkán, de ugye 3 milliárd bázispár esetében azért szignifikáns esetben az a kis fehérje, ami a másolást végzi, tévedni fog, rossz bázist fog oda bemásolni. Tehát eleve ugye bizonyos számú mutációt mindig hordozunk.
1: De ez egy hibafaktor, vagy ez egy feature?
3: Ez hiba is, és feature is. Feature, mert hogyha nem lenne ez a természetes változatosság, akkor nem lenne evolúció sem.
2: Tehát meg lenne akkor alapja az evolúciónak, a szelekciónak.
1: Igen, minden Éva úgy néz neki, mint Éva, és minden Ádám úgy néz neki, mint Ádám. Valami Máté.
3: Tehát, hogy van egy rész, ami spontán mutáció. Na most ez a mutációs ráta azért alacsony, tehát a túl magas, mert a mutációk nagyon nagy része azért az olyan lesz, hogy valamit elront, tehát kevés olyan mutáció van, ami valami kreatívat csinál, de van ilyen is, és ezért fontos, hogy legyenek azért mutációk. De mi nagyon gyakran elrontani akarunk dolgokat, és ezért rásegítünk, tehát főleg, hogyha egy labor populációban akarunk mutációt csinálni, akkor általában egy hím állatot olyan közegbe tesszük, ami megnöveli az ivarsejtjeiben a mutációs rátát, és akkor az ő utódjai közt próbálunk olyan találni, aki valami azt
1: úsz körül szívem ezt a kis rádium darabot, vagy hogy történik
2: ez? Fizikailag besugározzák, vagy pedig olyan kémiai anyagokat adnak a vízhez, mondjuk a Zebra Danio esetében, amelyikről tudni lehet, hogy nagy a mutációs hatékonysága.
1: És nagy akkor jó, Dr. Darvas Bélával volt már több beszélgetésünk itt arról, hogy a génmódosított növények, valamint azok az ökotoxikológiai szennyezések, amikkel minden nap együtt élünk, hogyan hatnak a génállományunkra. Tehát, hogy az nekem az derült ki, hogy bármi befolyásolhatja a géneinket, már csak azért is, mert a DNS láncban vannak olyan variáblis részek, amikről nem tudjuk, hogy mire való, viszont úgy tűnik, hogy még a tapasztalatot is eltárolhatja bizonyos egyszerű szinten ott a szervezet.
3: Ez az úgynevezett epigenetikai módosítások. Ez egy nagyon forró és egyben vitatott terület. Tehát ugye
1: pedig ezt tudod megmagyarázni például a reinkarnációt. Hogy miért gondoljuk azt, hogy van reinkarnáció, mert ez esetben lenne.
3: Most a reinkarnációs részben bizonytalan vagyok, úgyhogy abban nem mennék bele, mert nem nagyon tudom, hogy az epigenetika, és ezen gondolkoznom kéne, hogy milyen elmélet állítható fel. Ugye az epigenetikai módosításoknál ez úgy szokott előjönni, hogy korábbi traumák tovább adódnak több generáción keresztül. Van egy, hát a holland éhezés, ami a II. Világháborún keresztül volt, az egy jellegzetes példája ennek, de ugye van egy...
1: De ezt légy szíves, mondd el, mert nem biztos, hogy a hallgatók annyira járatosak a holland éhezés példájában.
3: Igen, tehát hogy a II. Világháborúnak volt egy tele, amikor hihetetlen nagy éhezés volt egész Hollandiában, és az egy nagyon érdekes populáció lett, akik akkor, tehát azok a gyerekek, akik akkor még az édesanyjuknak a méhében voltak, hiszen őket úgy érte ez az éhezés, pontosabban az édesanyjukat érte a méhezés, őket inkább csak ilyen másodlagos úton, de hogy ők, az ő összehasonlításuk az olyan, hát nem kortársaikkal, de egy vagy egy évvel korábban vagy később született gyerekekkel, akiknél már nem volt ez az éhezés, nagyon sok érdekes információt adott arról, hogy ugye elhízási hajlam és hasonló stressz hajlam az hogyan változott. Ez nem az egyetlen ilyen tanulmány, van egy másik, az úgynevezett Överkálix tanulmány, az Skandináviából van, ahol egy valami nagyon északon levő faluban a nagyapai géneknek tűnik úgy, hogy lenne valami, vagy nagyapai tapasztalatoknak van valamilyen leadódó hatása. Újabban volt pár tanulmánya, hogy nem meglepő módon nyilván egy nagyon nagy stressz hatást kiváltó, ugye holokauszt túlélők utódaiban is vizsgálták ezt. A probléma az, hogy mindenki megnevezi, hogy mi itt a potenciális információvívő. Tehát itt ugye ezekben az epigenetikai módosítások nem olyan mutációk, mint amikről eddig beszéltünk, nem a bázis sorrend változik meg, hanem valamelyik más aspektus a kromoszómáknak. És azt esetleg értjük, hogy hogyan alakulhat ki a stressz hatására ilyen. Ami nem világos, legalábbis számomra, és ezt a legtöbb tanulmány ezt elkeni, ezt nincs szebb szó rá, mert hogy nem nagyon tárgyalják, vagy akik tárgyalják, elismerik, hogy nincs rá ötletük, hogy ez az információ, amit én felnőttként élek meg stresszként, ez hogyan fog az ivarsejtjeimbe tovább adódni. Mert ugye az egyén teljesen gyors, és utána egy kicsit lelövöm magamat, hogy ne monopolizáljam itt a beszédet, de hogy ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy minden egyes szervezetben, legyen az gerinces vagy gerinctelen, az ivarsejtek azok nagyon hamar, az elfejlődés nagyon korai szakaszában elkülönülnek a többi sejttől, úgyhogy ők viszonylag védetten fejlődnek. Tehát hogy lehet az, hogy specifikusan, tehát ugye vannak olyan állítások, hogy konkrétan egy-egy génnek az epigenetikai információja változik meg a stressz hatására, hogy ez hogyan érhető el, én ezt nem látom biológiailag.
1: Igen, ez még nem egyértelmű, hogy hogyan érhető el, viszont az úgy tűnik, hogyha eltárolódik a stressz, akkor eltárolódhat bármi más is. Most az elméletet mondom, és hogyha egy helyet eltárolható, akkor valószínűleg vissza is hívható, mint ahogy megjelenik az utódok életében ez a stressz szituáció.
2: Ez igazából, tehát a stressz, mint élethelyzet, vagy mint tényező, ami éri az embert, az nagyon sokrétűen befolyásolja a géneinket, a géneink szabályozását, azt, hogy melyik gén aktiválódik. Stressz helyzetben nagyon-nagyon sokrétű folyamat történik az emberben, attól is függően, hogy mennyire hosszú távú vagy rövid távú ez a dolog. Tehát az már kimutatott tény, hogy a stressz egy felnőtt vagy egy éppen fejlődő szervezetet, az nagyon-nagyon tud befolyásolni génszinten, epigenetika szinten is. De hogy ez öröklődne, igazából ez még nem egy tisztázott és szépen kimutatott rendszer.
1: A stressz az egy egyértelmű negatív hatás? Vagy a stressz az csak egy szélsőség hatás?
2: Nem, attól függ, hogy mekkora stressz, és hogy milyen hosszan éri az embert. Tehát a rövid stresszes szituációk, amik nem hatalmas stresszes inger hatására jönnek létre, azok stimulálják a szervezetet. Például vannak olyan fehérjék, minden egyes emberben, meg minden egyes élőlényben, hősok fehérjéknek hívjuk őket. Ezek olyan fehérjék, amelyek többi fehérjét segítenek a szerkezetüket fölvenni, hogyha valami probléma történik velük, akkor utána segítik őket fölépülni, stb. Erről már tisztázódott, hogy ezek a hősok fehérjéknek a mennyisége megnő, hogyha valamilyen stressz, rövid távú, kis mennyiségű stressz éri a szervezetet. Ez végül is egy teljesen pozitív dolog, mert több olyan fehérje van, aki a többieket segíti. Hosszú távon, hogyha stressz éri az embert, akkor annak nagyon sok negatív hatása lesz.
1: De várj. Én pont ezt akarom megérteni, hogy amikor a stressz szót ti használjátok, akkor az a stressz mindenképpen egy negatív hatás, mert az orgazmus az is lehet egy stressz hatása a szervezetre, meg természetesen
2: egy
1: az is, hogyha véletlen levágja.
2: Egy pohár vöröspari stressz.
1: Aha, oké. Okay. Világos.
3: Igen, de itt most a mértékről van szó, tehát hogy nyilván egy endorfin vihar az önmagában egy tök jó dolog, és annak nem lesz nagyon maradandó hatása, de hogyha ugye mondjuk 6 hónapon keresztül folyamatosan éhezel, azért az már egy olyan krónikus stressz szituáció, aminek számos ilyen hosszabb távú következménye van. És nem csak az nyilván, hogy a szervezeted átépül, az esetleges tartalékok leépülnek.
1: Ez itt a Tilos Rádió, kedves hallgatók, dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté biológusok a vendégeink, és a Critical Biomass blogjuk kapcsán beszélgetünk a biológiáról.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégeink pedig dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté biológusok, úgyhogy leginkább biológiáról és általánosan a tudományról beszélgetünk.
2: Meg a tudományos kommunikációról, mint egy sikerült megfejteni, valaki pont foglalkozik ezzel.
3: Így van, mindannyian most éppen ezzel foglalkozunk a blokk kapcsán. Igen, de én speciálisan ezt tanulom.
2: És hát ugye a tudományos kommunikációnál rengeteg műsor szólt arról, hogy a mindenféle publikációs kényszer és az ezek alapján megállapított különböző értékelések mennyire befolyásolják például a tudományos kutatások elérését. Tehát, hogy bizonyos pontot, és hogy ez mennyire megnehezíti magát a kutatást. És ebben te, mint tudománykutató már foglaltál állást, hogy mi lenne a jobb, hogyha szabadon elérhetőek lennének a tudományos publikációk, vagy pedig minél drágábban lehetőleg testrészekkel kelljen érte fizetni?
3: Természetesen én is azon az állásponton vagyok, hogy minél több és minél szélesebb körben elérhetőbbek legyenek ezek a publikációk.
2: És mi a helyzet ma? Mert például az összes műsor máshogyan mondta el a valóságot az adott tudományterületen, vagy az adott kutatási vagy könyvtári szénában, ahol ez éppen zajlott.
3: Vannak olyan kiadók, amelyeknek egyes újságjai szabadon elérhetők, és ezért általában a kutatók fizetnek.
2: A ti kutatási területeken egy-két jól hangzó újságcímet, hogyha bemondanátok. Nem tudom, speciálisan
4: Nature.
3: Például Nature-nél ott azt hiszem fél éves átfutás van.
5: Attól függ. Most attól a Nature próbálkozik egyfajta ilyen open access dologgal. De hát ez az egész, ez a kérdés, ez nagyon bonyolult egyébként, hát
2: csak a tudomány kommunikációban akárhogy is a kommunikációnak a terepét illik átlátni, és a tudomány kommunikáció elsősorban publikációkkal.
3: Ez csak egy része igazából, ez egy nagyon fontos része.
2: Mármint én most csak a tudományosságról gondolok, bocsánat.
3: Fontos része is igazából a kutatóknak az eredményességének a fokmérője az, hogy hol és mit publikál az illető. Tehát ez egy nagyon fontos része, de nem csak ebből áll a tudománykommunikáció.
5: Igen, tehát én hozzátenném, mint lehet, hogy akkor tisztázzuk, hogy ki miről beszél tudománykommunikáció kapcsán. Tehát nyilván, amikor szakcikkeket írok, az csak úgy tudománykommunikáció, hogy a kollégáimnak leírok valamit, akik majd vagy felnéznek rám, vagy hülyének tartanak, mert hogy hülyeséggel foglalkoztam. Amit általában a szakma tudománykommunikáció alatt ért, az az, hogy ezeknek az eredményeknek a laikus közönség felé
2: tehát
5: való
2: a tudományos tálalása. Ismeretterjesztés mosolygós ösvényei? Vagy nem tudom,
3: az mert is, inkább... Igen,
2: mert igen. Így elmondva, akkor mondjatok már még, hogy még mivel foglalkozik a tudománykommunikáció, nehogy már a népszerűsítő tudomány, vagy tudomány népszerűsítés, vagy mert hogy akárhogy is ez a laikusok felé való irányítás, ez kb. A megértetésről szól, és akkor most vagy az van, hogy...
5: Ez önmagában egy nagy kérdés, tehát azért nem, ezt nem, én nem becsülném le.
2: Nem becsülöm le, sőt, hát én magam is ezzel foglalkozom egy más módon, de tényleg az ismeretterjesztésnek a máshogy való megszólaltatás, vagy egy más néven való elnevezéssel eleve új értéket ad, vagy eleve például egy csomó mindent kizár, például egy hatalmas kutatási terület, ahogyan eljutott ahhoz az eredményhez, az például nagyon sokszor nem argumentálható egy ilyen ismeretterjesztő cikkben, hanem egy vidám végeredmény például.
3: Ez több tényezőtől is függ. Egyrészt vannak olyan kutatási területek, amelyek szinte már tabuvá váltak a tudománykommunikációnak az ismeretterjesztés részén, ugyanis a közvélemény annyira ráugrik, és annyira negatívan reagál rá, hogy például a klónozásról így ad hoc már nem szokás beszélni. Kitaláltak mindenféle egyéb szép kifejezést rá, most például a szintetikus biológia, illetve a szintetikus kísérletezés az, ami a menő kifejezés erre. Nehogy a zsigerből elítéljék az emberek. A legtöbb kutatási módszert és kísérletes módszert igenis el lehet mesélni laikusoknak is. Legfeljebb teljesen más irányból kell hozzáállni, igazából más szemszögből nézni. Erre azt szokták mondani, hogy a legmegfelelőbb módszer az, ahogy például el tudod magyarázni az édesanyádnak, akinek semmilyen biológia ismerete nincsen, vagy alapvető adhok módszerekkel el tudod mondani, hogy igenis ez A-tól Z-ig úgy jutunk el, hogy fogjuk az embriót, beledögfjük az injekciós tűt, és beleadunk valami idegen DNS-t, és akkor világítani fog az zebrahal. Tehát alapvetően mindent el lehet magyarázni, nem mindegy, hogy.
2: És akkor mondjuk azt hogyan magyarázzátok el? A műsor elején hallottam egy ilyen vidám beszélgetést a kísérletezésre előállított mennyiségi hal társasággal, ugye, és akkor ezt, amikor megkérdezi a gyerek, hogy akkor ezek most élnek, nem élnek, hogy nekik ez fáj-e, vagy nem, és akkor mindig az a vége, hogy de hát a tudomány oltárán áldozunk most, édes
5: fiam. Ezt könnyű megválaszolni, tehát ez ugye, ez egy, hogy fáj-e nekik, azt gyakorlatilag bizonyos kor alatt ki tudjuk zárni, tehát amíg nincs idegrendszer, addig egész biztos, hogy nem beszélhetünk fájdalomról. Tehát ugye nyilván van az a kor, ami alatt tudom, hogy a halnak nem beszél, tehát ez értelmetlen a feltenni a kérdést, és ezt szerintem a gyerek is megérti. Tehát ugye tényleg, igen, beviszik, én is bevittem a gyerekeimet, és ők is látják, hogy tényleg egyetlen egy sejtből elindul, és akkor visszajössz órákkal később, akkor már sok sejt van, egy nappal később visszajössz, akkor meg már egy kicsi halaskaszerű valami. Tehát ez nekem is minden alkalommal izgalmas.
1: Hadd legyek egy kicsit kukac. A növények reagálnak a növénytestét érő sérülésre valamilyen módon?
2: Meg Mozartra.
1: mert akkor ebből az következik, hogy a fájdalmat mi a saját fájdalomképünkkel azonosítjuk, és nem a növény meg az egyéb élőlény fájdalomképével, tehát nem tudjuk, hogy milyen az embrió fájdalma, vagy az idegrendszer nélküli lény fájdalma, mert egyszerűen túl nagy a távolság köztünk, meg a tapasztalati világunk és a között, a lény között.
3: Ez persze embercentrikus, mint a legtöbb ilyen etikai kérdés, és igazából erre etikai választ kell adnunk, mert tudomány szempontból megkülönböztetünk fájdalmat, ami egy idegrendszert érintő folyamat, és le tudjuk írni az összes élőlénybe, amelyikről mi szerintünk tudjuk, hogy fájdalmat érez. Arról általában elmondható, hogy nagyjából ugyanúgy működnek, ugyanazok a mechanizmusok mennek végbe, idegrendszeri, hormonális, stb. Sejtszintű, azon belül génszintű, meg receptorszintű folyamatok. Növényeknél tudomásunk szerint fájdalomról nem tudunk beszélni, csak egyfajta reakcióról. Igenis, vannak olyan növények, például a mimóza ilyen, amelyik érintésre összezáródik. És ez sok ember úgy azonosítja, szintén magából, illetve az emberből kiindulva, hogy ez valamilyen fajta félelem, valamilyen fajta idegrendszeri válasz, valami fajta elzárkózás, hogy ez neki nem jó. Igazából ez egy mechanikus reakció, védekezés, szerintünk nincsen, nem játszik benne a fájdalom szerepet. De vannak a növényeknél is egy csomó olyan mechanizmus kimutatott, ami egy válaszreakció, de fájdalomról szerintem ott nem beszélhetünk.
1: Hogyha megkérdezel engem, hogy inkább az anyukámnak szeretnék fájdalmat okozni, vagy egy embrió zebradániónak, akkor ugye egyértelmű, hogy melyiket fogom választani. Tehát, hogy ha a saját életemre vetítem le, akkor nagyon egyszerű a válasz, csak általános etikai kérdésként érdekes.
3: Azért,
5: bocsánat, még annyit hozzátennék, hogy van egy renegát közösség, akik szerint éreznek a növények. Ez még a Michael Pollannek volt pár hónap ezelőtt, most már lehet egy évvel ezelőtt egy cikke erről, akik ezeket mutatta be, meg az ő érveiket, és érdekes elolvasni, csak hát ott is azon egy kicsit maszatolás van, mert hogy az érzékelésnek a definíciója kitágul hirtelen nagyon. És hát,
2: eljutunk lassan a filozófia területére, de itt egy hallgató, nem nincs itt hallgató velünk. Szóval ezek a határok...
1: 2-15-37-73, és nyugodtan telefonáltuk be, de a mondat közepét azt nem fogom elvágni azért, hogy meghallgassuk azt a nagyon fontos dolgot, amit
2: szóval láttuk mondani. Azt a csodálatos kísérletet, ahol a vízszerkezet különböző stressznek, hatásnak, zajnak, érzésnek volt kitéve, és akkor megváltozott a sejtszerkezet.
1: Parancsolj, hallgató!
4: Állasztok! Erre szeretnék egy kicsit reagálni, hogy szerintem a növények valószínű, hogy ugye mivel hogy tényleg a vendég is elmondta, hogy mindent az ember szempontjából közelítenünk meg, és a növények esetében...
1: Vedd fel azt a telefont, tedd közel a szádhoz, és úgy beszélj, 48.963 ember figyel téged, és nagyon-nagyon nem érthető, amit mondasz. Takard el a szádat a másik kezeddel, parancsolj még egyszer.
4: Nem, teljesen szabad az út, csak egyszerűen a vételem ilyen rossz. Elnézést mindenkitől, utolak. Tehát hallottok most?
2: Igen.
1: Aha.
4: Vagy egy kicsit jobb lett?
1: Mondjad.
4: Jó. Tehát mutatnak a növények, reagálnak a növények különféle külső behatással. Különböző anyagokat is kiválasztanak, ezt most nem súlytalanak veletek, hogy mit, de kiválasztanak, keletkeznek olyan anyagok a növényekbe, ami esetleg fertőzés esetén fellép, amit a növények kiválasztanak. Különböző fizikai hatások esetében is történnek elváltozások a növény szervezetén belül.
5: A kérdés nyilván az, hogy ez mennyire fájdalom, és hogy ez mennyire egy egyszerű reakció.
4: Hát pontosan, tehát a vendéges pont, nagyon jól elvezetett, hogy a zsírrendszer hiánya miatt, tehát a növények erre nem képesek. Tehát fájdalmat nem éreznek. És ugyanígy igazi hormon szekrétum, az semmi cél, és mit nem tud, mert hormon rendszerük nincsen, hormon magat kiválasztó szervük nincsen.
5: Kénytelen vagyok tiltakozni.
1: Tiltakoznak.
5: Növényi hormonok vannak.
4: Vannak, de kiválasztó, tehát olyan szervek, mint az emberben, olyan nincs.
1: Tudod, miért nincsenek olyan szervek, mint az emberben?
4: Mert hát egy egészen más
1: ágon. Mert ők növények. Azért.
4: Fejlődtek ki, így van. Uh-huh.
1: Van. Szupi, köszi, szevasz.
4: Oké, szevasz.
1: Igen, úgy látom, hogy nagyon szeretnétek a kedves
2: visszatérve, hallgatóra. Ez a vizes példát biztos azt a növényeknél és az embereknél is lehet, ugye testünk több mint 70%-a vízből áll, és akkor a víz szerkezete megváltozik behatásra.
5: De ez mit jelent, hogy megszállt? Tehát, hogy a víznek szerkezete...
2: Hópehely. De Csabi,
1: te ezt arra alapozott, hogy láttál egy nagyszerű internetes hírt?
2: Nem. Ez több filmben is előkerült, meg önálló előadása, meg könyve is van ennek az embernek, ahogy lefényképezte ezeket a szép, különböző hatás alá tett vízből készült, fagyott
5: kettő spirál, ez most láttam reklámozni valahol, ez a vizes kettő spirál, vagy valami...
1: Ez valami
5: double helix folder,
2: megkeresem, akkor
3: nem,
2: ezt...
3: Nem, ez nem az, Máté, ez más. Ezzel én is találkoztam már.
2: Na és erre, akkor, hogyha te találkoztál, akkor próbáld meg neki elmondani a...
3: Igazából...
2: Lehet, hogy én fogalmaztam rosszul, hogy itt mit látunk pontosan, és ez minek a bizonyítéka, vagy egy szép kép csupán.
3: Igazából, ha már víznek a kristály szerkezetét vizsgáljuk, akkor élő sejtekről nem beszélhetünk. Ott, ahol fagyott vizet látunk, ott halott sejtek vannak. Igazából le lehet fagyasztani embriókat, sejteket, mindenféle dolgot úgy, olyan közegben, hogy azok életképesek maradjanak, de hogyha már a fagyott víz kristályok megjelennek egy sejtben, akkor ott tönkrement a sejt.
2: Uh-huh. Tehát, hogy fagyott kristály és az élet között soha többet nem lehet kapcsolni. Nincs az a felengedés, amit...
3: Ha egy sejtben fagyott kristály alakú víz van, akkor ott nincsen élet.
2: Ahogy.
3: Az, hogy hogyan fagyott meg az aktuális víz egy adott sejtben, ez nagyon sok mindentől függ. Én nem mondanám azt, hogy kizárnám teljes őszintességgel és teljes felelősségtudattal azt, hogy egy behatásra megváltozott egy sejtben a víz fagyott szerkezete,
2: de nem, azért csak a fagyott igazából... szerkezetet látjuk, mert itt ugye a történet ez arról szól, hogy maga a víz van innen-onnan véve ilyen hatásnak és olyan hatásnak kitéve. Most azt, hogy, hogy mivel csak lefagyasztott állapotban látjuk, vagy hát úgy rajzolódnak ki ezek a kristály szerkezetek, itt a tézis az ennek a dolognak, hogy mivel testünk több mint 70% a vízből áll, ezért a vízünket érő behatások, mint nem is tudom, hogy hívják, ami fenntartja a rendszerünket, az ugyanígy idegrendszerű változásokat, meg mi is.
5: Próbálom megérteni, de ez ugyanaz az érv akar itt lenni, mint amit a homeopaták mondanak, hogy a víznek memóriája van, vagy mert én most nem még mindig egy kicsit elveszve
2: nem
5: vagyok.
2: Nem pont, hanem...
5: De mert ugye egy H2O molekula, az egy H2O molekula, igazából az nem nagyon lehet cifrázni. Tehát, hogy most ugye kristály szerkezetben van benne, vagy éppen gőz,
2: igen. Azt nem tudom, hogy itt most a mennyiségen, a tároláson, vagy a folyamatos behatáson volt-e a hangsúly, de az, amiket láttunk, az ugye arról szólt, hogy a víz valamilyen hatásnak ki van téve. Ezért, ami a vízzel kapcsolatos, az is ilyen hatásnak van kitéve, és ez most mint stresszor jelenik el meg nála, vagy pedig nem érinti, hiszen külön életet él a víz és a élő szervezet.
3: Azt tegyük tisztába, hogy ha egy élő szervezetről beszélünk, akár egy baktériumról, akár egy emberi lényről, amelyik sejtekből áll, vírusokat adjuk ki a témakörből, ott a sejtben a víz az nem úgy van jelen, hogy folydogál jobbra-balra, nem a klasszikus vízről van itt szó, hanem egy sejt az úgy néz ki, mint egy zselé, kvázi, úgy kell képzelni, tele van fehérjékkel, mint egy tojásfehérje. Tehát az nem folyik, de annyira egy ilyen tömény oldat, aminek a nagy része ugyan víz, de egy csomó olyan dolog van benne, ami olajcseppek, mindenféle egyéb fehérjék, olyan fehérjék, amelyek nem képesek a vízben oldódni, hanem valamilyen furcsa szerkezetet vesznek föl. Egy csomó sejtszervecske van benne, főleg, hogyha már nem baktériumokról, hanem eukariótákról beszélünk. És ezek olyan struktúrákat alkotnak, vannak strukturális fehérjék a sejtekben, igazából tehát nem egy átlagos pocsolya vizet kell elképzelnünk, hanem egy teljesen más dimenzióba kell elhelyeznünk a sejteket. Itt arról beszélünk, hogy most a víz hogyan fagy meg, egy tojásfehérje másképp fagy meg, mint mondjuk egy sima két kanál.
2: Nem, szerintem nem az, hogy hogyan fagy meg, hanem hogy a víz, amiben vannak, az Csabi, befolyásolja
1: Csabi,
2: el, hogy
1: Csabi, Csabi, figyelj, egy olyan dologról akarsz hosszan beszélgetni, amiről igazándiból egyiknek sincsen tudomása, ami nagyon jó, csak olyan, mintha általunk nem ismert lapokkal játszanánk egy olyan játékot, aminek nem ismerjük a szabályait, ami izgalmas.
2: Miért rárultad ezt?
5: Én még egy dolgot letennék, tehát ez a, ugye nyilván, hogyha a vizet stresszelem, hogy az valahogy tovább adódik a rendszernek, tehát a víznek nem lesz memória. Tehát most nagyon sarkítva elmondom, hogyha fogok
2: nem, egy... De egy stressz alatt levő víz megváltoztathatja a benne kialakuló.
5: Tehát ha fogok egy vizet és megkorbácsolom, vagy megsimogatom, abból nem lesz igazából különböző víz, az ugyanúgy víz
1: marad. Voltak erre történelmi kísérletek.
5: Igen, de akartam is utalni rá, és hát nem, az se jött be, én úgy emlékszem.
3: Lehet, hogy a ketté választott víz más szerkezetű, de itt már hitbeli kérdésekről beszélünk.
2: Igen, ez lehet, hogy tényleg jobban utána kell nézni, és elő kell keríteni az ide vonatkozó cikkeket. De akkor menjünk vissza ennek a biológus részéhez, mert az elején teljesen lemaradt, hogy ti hogyan álltatok rá erre a biológusi pályára, mert az biztos, hogy nem egyértelmű.
1: Tudjátok, mindenkinek van egy pont az életében, amikor így átbillen, hogy mégsem csillagász lesz, hanem biológus.
2: Igen, mert itt tanul az ember, de hogy kutató lesz, tanár lesz, vagy szóval, hogy ezek élethelyzetek sodorják, és ez maga a bemutatkozó része tényleg a történetnek. Tehát valahol elkezdtetek például biológiával foglalkozni már az általános iskolában.
5: Egyetemen?
1: Nem, bár először oda kellett jutni, de Éva, tehát látom rajtad, hogy nagyon szeretnéd elmondani.
3: Nagyon
1: mert te pontosan emlékszel.
3: Én emlékszem rá, igen. Én a kémiára álltam rá alapvetően, tehát a biológia az nem tudom, az mindig is alap volt, hogy az érdekel, valószínűleg Gerald Errol könyvei alapján, az úgy mindig is ott volt, hogy a biológia, az állatok, miért mászkálnak, a hangyák, mit csinálnak, stb. De a kémia fogott meg igazából, hogy abban annyira sok logika volt, annyira szépen, logikusan kikövetkeztetők voltak az általános iskolai kémiai folyamatok, hogy én azt nagyon élveztem, és jól is ment, és aztán felvettek vegyész szakra az egyetemen, de aztán rájöttem, hogy ez mégsem az én világom, úgyhogy inkább váltottam biológiára. És az eddig bejött.
5: Én is szintén gyerekként kaptam az inspirációt, hogy biológus legyek, de hát a Darrell könyvek azok alapok, de még a Darrell könyvek előtt volt a Dr. Dolittle cirkusza és Dr. Dolittle és az állatok. Az volt a megalapozás, és akkor erre jött rá a családom és egyéb állatfajták meg a többiek, és egyébként ugye mindenkinek fontos tudnia, azt gondolom, hogy jövőre lesz 60 éves a családom és egyéb állatfajták, ami egy nagyon szép kerekéforduló, úgyhogy aki esetleg nem olvasta, az feltétlenül.
1: Igen, mondjuk lehet, hogy van etológus is akkor.
5: De hát egy minden gyerek etológus akar lenni. Tehát, hogy igen. Tehát,
1: én hogy... azt hittem, hogy csillagász.
5: Nem, tehát már, ha eldöntetted, hogy biológus leszel, akkor az etológia az fantasztikus, az hihetetlenül vonzó dolog. Utána volt az, hogy gimiben ilyen számtech fakton voltam, és akkor az információ, meg egyéb ilyen dolgok, és akkor megkitáltam, hogy genetikus leszek.
3: Szerintem itt azért eléggé befolyásoló tényező, hogy milyen szakterületek vannak képviselve irodalom szinten. Tehát az etológia és a leíró természetrajz az túl reprezentált ilyen szempontból a biológiából, mondjuk a klónozás, illetve a molekuláris genetika eléggé.
5: Még nincs meg a klónozás David Attenborough-ja, mondjuk ezt így, meg, hogy az élő bolygót még nem forgatták le úgy, hogy az a sejtre lebonta, hogy az annyira vonzó legyen.
1: De közel állunk?
2: Hát ehhez. A Kozmos sorozatot megcsinálták, tehát...
1: Nem, én arra vagyok kíváncsi, hogy ti hogyan látjátok a klónozásnak a jövőjét.
5: Hogy tehát biztos, hogy... Biztos, klónozni, hogy
1: hát, az engem annyira nem érdekel. iPhone 6-os klónozás az... hogy biztos, hogy tudósként jobban belelátok egyfelől a szakirodalomban, másfelől pedig van egy képetek arról, hogy mi az, ami belátható jövőn belül megtörténik.
2: Tehát szervek gyártása, vagy csak bőrrészletek?
1: Hát vannak ezek a szervek igen. Nyomtatása, volt egy nagyon érdekes kísérlet Angliában az intelligens ruhára. Az intelligens ruha az lenne, ami folyamatosan vizsgálja a bőrükön keresztül érzékelhető, nem tudom, mikroelemek, ásványanyag tartalmakat a szervezetben, és megmondja, hogy mire van éppen szükségünk. Gondolom ennek van a parti verziója, amelyik megmondja, hogy mennyi drogot és hogyan kell fogyasztani.
2: Mire nincs már szükség.
5: Ezek azért nem kifejezetten klónozások, tehát olyan értelemben, hogy a köznyelv használja. Tehát...
1: Nem, én most a jövőt mondtam, hogy lehet látni ilyesmit, és itt biztos a biológia területén nagyon izgalmas futurisztikus elképzelésekkel, meg realisztikus elképzelésekkel találkoztok, amik pillanatnyilag még leginkább a science fiction irodalomban vannak jelen, de így látható lesz, hogy hamarosan megszületik az a publikáció, ami talán nem kap olyan nyilvánosságot, mint Gerald Darrell, de hogy mégis lesz, vagy eljöhet egyfajta áttörés, vagy egy izgalmas változás.
3: Biztos, hogy a biotechnológia, illetve a nanotechnológia az jelentős szerepet fog játszani majd az életünkben, de itt visszatérnék egyébként arra, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálják le ezeket az eredményeket, illetve ezeket a éppen folyamatban levő kutatásokat. Hiszen pont a klónozás, illetve a GMO téma körben nagyon-nagyon nagy kutatások, projektek álltak le azért, mert a közvéleményre hallgatva a politika úgy döntött, hogy ezt nem. Európa ebből kiszáll, vagy bizonyos országok ebből kiszállnak. Pedig a növénytermesztésben lehet, hogy hatalmas előrelépés jelentett volna az adott kutatás. Tehát igazából azért fontos ezekről beszélni, és ezekről jól beszélni, hogy az emberek tudják pontosan, hogy miről van szó, ne csak a saját elképzeléseiket lássák ebbe bele, illetve egy olyan etikai kérdést, amit meg lehet beszélni éppen a folyamatban levő kutatás alatt.
1: Európa nem csak a génmódosított növények termesztéséből szállt ki, hanem a génmódosított kutatásból is?
3: Növénytermesztés szinten elég sok kutatás leállt.
1: Aha. Hát gondolom azért befolyásolja az, hogy ipari szinten mivel akarunk foglalkozni, pontosan. Az, hogy tudományos szinten mivel foglalkozunk.
3: Persze, az ipar, mint felvevő terület azért nagyon fontos szerepet játszik egyrészt a kutatás támogatásában, másrészt pedig, hogy azzal az adott kutatással, illetve szabadalommal mi fog történni.
2: De pont azok a ipari cégek, akiknek fontos például a klónozás vagy a gén manipulálás kutatása, biztos csinálják azt, hogy egzotikus országokba elviszik a kutatóhelyeiket, ahol még támogatják is őket.
5: Ez nem ilyen egyszerű, tehát egy
2: jó... Most csupán az ipari felhasználásról szinte azt mondanám, hogy ezek ipari titkok, és ezért elvileg nem tudhatunk róla.
5: De hát ugye ahhoz, hogy olyan kutatói legyenek, akik ezt a kutatást megfelelő szinten csinálják, ahhoz kell egy nagyon erős képzettség, nagyon erős felsőoktatás. Tehát ezt azért bárhova nem lehet.
2: Ja, én nem úgy gondolom, hogy egy helyi épület van ott, hanem oda importálnak tudósokat készpénzért.
5: Hát, szerintem arról tudnánk. Tehát azért az előbb-utóbb kibukik.
2: Titkos.
5: Ha
1: jól értem, akkor ti ilyen erős képzésben részesültetek, mert utána felszippantott benneteket a hanyatló nyugat.
5: Igen.
3: Igen.
1: És mondjátok, a Monsanto megkeresett már benneteket?
5: Szerintem a Monsantót elegen keresik meg ahhoz, hogy ő ne keressen külön embereket. Tehát azért a Monsanto egy nagy cég, ugye, amit tipikusan csak génmódosított növények kapcsán szoktak előrángatni. Tehát a Monsanto egy agrárcég, és hogyha valaki nem tudná, akkor egyébként lassan az organik termesztésben is az egyik legmeghatározóbb tényező. Egész egyszerűen azért, mert azok a technológiák, amit most sokan kierőszakoltak, hogy végül is az agrárkutatásokba követni kell, azok nagy pénzigényű, meg nagy volumenigényű metódust érdekelnek, ezt nem fogjuk garázsban csinálni, de a Monsantónak megvan rá, a pénze megvan rá, a technológiája megvan rá, az embertömege.
2: Na de hány ilyen dokumentumfilmet láttunk, ami pont erről szól, hogy a Monsanto azt írja, amit akar. Hogyha azt írja, hogy ez a kék, meg narancssárga és háromszög alakú.
5: Tehát elmondom, tehát, hogy ugye a génmódosításon, a célzott génmódosításon való növénynemesítésnek az alternatívája az, hogy ugyanazt csináljuk, amit eddig évezredeken keresztül, hogy spontán mutációkat hozunk létre, és akkor azok közül megkeressük azokat, amelyek nekünk legjobban tetszenek, és megfelelő módon vissza nemesítjük őket abba a vonalba, amit mi szeretnénk használni. Ma azzal, hogy a legtöbb növénynek ismerjük pontosan a géntérképét, ez egy viszonylag leegyszerűsíthető folyamat. De ehhez egy hatalmas technológiai háttér, és nagyon sok pénz kell. Mondom, ez az, amit a kis cégek soha nem fognak tudni. De a Monsanto viszont ő azt mondta, hogy

0: Nem tudjuk, hogy nincs. Tehát most a 20, Amerikában 20 éve ugye felszolgálják ezeket, és, hogy, és azért ami 20 év alatt, tehát ugye pár hónap ezelőtt Jávor Benedekkel beszélgettünk erről, hogy, hogy mi az, amit elfogadnának a zöld szervezetek arról, a ilyen proof of concept, és akkor ő megnevezett egy 30-50 évet. 20 év már eltelt, és eddig semmit nem láttunk.
1: Dr. Darvas Béla, aki ennek egy elég nagy atya, kutatója, képviselője és interpretálója Magyarországon, ő nem ennyire egyértelmű. Olyan biztos ebben.
0: Hát most ugye itt külön kell választani.
1: Ahogy... Nem azt mondta, hogy feltétlenül van rossz hatása, hanem azt mondta, hogy azért ezek az eredmények még nem egyértelmű.
2: Meg azt, hogy Amerikában 20 évig működik valami, hogyha amerikaiként vizsgálod, nem veszed észre változást, de ellépsz, nagyon furák az amerikai.
0: Tehát most amit szerintem itt gyorsan az elején tisztázzunk, tehát hogy amit az eddig a fekete dobozként kezelve magokat, és akár besugározó, akár másképp spontán mutációkat várva csináltunk, az is génmódosítás. És ott nem is tudjuk, hogy mi történik. Tehát amit a nagyon gyakran laborban csinálnak, ott egy célzottan valami gén megváltoztatnak. Igazából, és ugye hát ez egy élő viták Darvas Bélával egyébként, én biológiailag nem látom a különbséget a kettőt. Sőt, az egyik esetben ugye nem is tudom, hogy mi történt, csak azt látom, hogy milyen szép a növény, azt nem látom, hogy milyen génátrendeződés történt benne, hogy milyen gének expresszálódnak esetleg olyan helyen, ahol korábban nem. Mert hogy amíg fel nem térképezem, hogy konkrétan milyen változás történt annak a magnak az örökítő anyagában, addig erről fogalmam sem lesz.
1: Nekem gyerekkori álmom, hogy a dinnyét a szőlővel keresztezzék, de úgy, hogy a dinnyefűrt legyenek, hatalmas dényefűrtök legyenek, mert nagyon szeretem
2: most
1: a dényét.
2: Négy magja legyen, négy gyermekfej magja.
3: Igen, vannak erről különböző növények kapcsán mindenféle elképzelések, de alapvetően külön kell választanunk, szerintem a közvélemény szinten ez nem igazán tisztázott. Vannak olyan génmódosított növények, amelyekben nem bakteriális toxint, vagy nem egy olyan gént visznek be, amelyik segít lebontani a különböző vegyszerek hatását a növényben, hanem például valamilyen olyan másik növényből származó gént tartalmaznak, amelyek segítenek leküzdeni egy növényi vírust. Tehát, hogyha egy ehető növényből, például a narancs példáján fölbuzdulva, voltak olyan konstrukciók, amelyeket például spenótból származó gént raktak bele a narancsba, hogy le tudják bontani azt a növényi kártevőt, ami éppen Florida partjainál tönkretette a narancstermést. Sőt, tehát, hogy ezeket lehet vizsgálni, hogy milyen hatással van az illető szervezetre, de azért a spenótot is elfogyasztjuk, és semmi bajunk nincs tőle, illetve a narancsot is elfogyasztjuk, és eddig évszázadok óta nem történt semmi baj.
0: Sőt, ami egyet tovább viszi majd, bocsánat, ezt a dolgot, és ez jövőre egyébként, tehát ez a jövőre aktuális probléma, hogy most a legújabb technológiák segítségével el tudunk úgy rontani géneket célzottan, hogy ott semmi más nem történt, csak elrontottuk azt a gént. És ez egy hülyén hangzik, úristen, elrontunk egy gént, de igazából erről szólt az egész növénynemesítés az elmúlt év ezredek során, hogy ugye olyan növényekből, amelyeknek nem az volt a célja, hogy nekünk táplálékul szolgáljanak, hanem az, hogy ők műnél fennmaradjanak, és a magjaikat minél jobban szétszórják, olyan dolgokat hoztunk létre, ahol amelyek igazából gyakran önmagukban a kint a természetben nem maradnának már meg.
2: Még annyit, bocsánat, hogy szerintem a probléma itt abban van, hogy te azt mondtad, hogy azért ennek létre, hogy a magjaikat létrehozzák, de közben a génmódosított növényekkel az egyik kritika az pont az, hogy olyanra vannak megcsinálva, hogy ne hozhassanak élő magot utána.
0: De ez egy téved, ez nem csak a génmódosított növények. Tehát ugye
2: Van egy ilyen típus,
0: de van a hibrid kukorica, a nem génmódosított hibrid kukorica sem életképes. Tehát hogy ez itt összekevernek.
1: Vagy az őszvér.
0: A kapitalizmus kritika és egy konkrét biológiai technológiának a kritikája erősen elkezd összekeveredni. És hát ez sem segít a közbeszédet.
1: Dr. Kalmár Éva és Dr. Varga Máté a vendégünk, és biológiáról beszélgetünk velük, meg általában a tudományokról. Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió folyamát hallgatjátok. Hamarosan visszajövünk.
4: Yeah. Yeah, man. Clean air, clean country. Anywhere we walk, globally, veteran Borobantana teach them. Yeah, man, I make them a deal with Mother Earth, sir.
5: Yeah, man.
4: Them a mash up the earth with them mass destruction. Global warming, too much pollution. Yeah, killing off the birds, the fishes, man and woman. Yeah, man, globally.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És a Critical Biomass szerzői vannak nálunk vendégségben, Éva és Máté. Ti csináljátok a Critical Biomass, vagy a kritikus biomassa blogot, ami egy nagyszerű biológiával, meg általában tudományos kérdésekkel foglalkozó blog. Mielőtt belefutnánk a komoly kérdésekbe, szeretnék benneteket megkínálni egy kis mangógolival, ezt novemberben hoztam Indiából.
2: Köszönjük.
1: Ez szárított mangó, fűszeres mangó, van benne fekete bors, kömény, csili, szárított mangó.
3: A csilit nem érzem.
1: Még. Szuper, az jó. Szóval azon kívül, hogy nagyon jó szóvicc ez a Critical Biomass, van-e valami egyéb olyan háttérinformáció, amit a kulisszák mögött szoktatok megbeszélni ezzel kapcsolatban?
2: Az a címért én vagyok a ludas, úgyhogy azt hiszem, nekem kell megválaszolnom.
3: Igen.
2: Hát ugye, amikor az ember elhatározta, hogy blogot ír, ez 10 évvel ezelőtt is úgy volt, hogy hát kell valami frappáns címet keresni hozzá, és hát ugye akkor napokig pörgött a fejemben, hogy a biológia szóval, vagy a bio akármivel mi kezdődhet. És valahogy így egyszer csak beugrott ez a biomassa dolog, és hát akkor a massa, critical, biomass, ez már egy kicsit adta magát. És hát ugye abból a szempontból is, hogy úgy mondjam, hát a találó a cím, az talán túlzás. De hogy valamennyire igyekszünk kritikusan viszonyulni bizonyos hírekhez. Nyilván bizonyos híreket mi is csak bemutatunk, cikkeket, nek az eredményeit bemutatjuk, de néha elhangzanak olyan dolgok a szélesebb társadalmi közbeszédben, amikre reflektálni igyekszünk kritikusan.
1: Én azt gondoltam egyébként, amikor először találkoztam ezzel a címmel, hogy ez az ember. Az ember az a
2: igen,
1: kritikus hát, biomassa, amelyik nagyon befolyásolja hát, a föld felszínének az életét.
2: Persze, hát ugye sok mindent be lehet utólag még magyarázni ebbe a címbe, de tényleg az elején az volt, igen, tehát mi vagyunk a kritikus biomassa, hát most vehetjük csak a blog szerzőinek a közösségét, vagy vehetjük szélesebben akár az embereket, akiknek kritikusan kellene gondolkozni ahhoz, hogy végül is egy élhető helyen legyünk.
1: Ez nagyon jó, tehát hogyha most azt mondod, hogy azzal, hogy blogot írtok, azzal élhetőbbé varázsoljátok a földet.
2: Hú,
1: ez most... egy nagyon szép befejezés a műsor.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Nem, nyilván valami olyasmi a célja, tehát szerintem, mint minden, aki blogot ír, egy picit szeretné a maga képére formálni a világot, tehát elmagyarázni az embereknek, hogy mi hogyan látunk dolgokat, meg szerintünk legalábbis a világnak ezt az egészen kicsi szegletét, amihez azt gondoljuk, hogy jobban értünk, mert ugye erről szólt a kiképzésünk, az oktatásunk, a stb., hogy ezt hogyan lehet úgy szemlélni, hogy ne ülj fel mindenféle hülyeségnek, és viszont ami fontos, azt felismerd, és azt értékként kezeld.
1: Még mielőtt belemennénk a részletekbe, elmondjátok, hogy rajtatok kívül még hányan dolgoznak ezen a blogon?
3: Hát a szerzői gárda durván 3 emberből áll, mi hárman szoktunk viszonylag gyakran írni. Pluszban még van 1-2 ember, aki időnként összeszedi minden idejét és bátorságát és ír egy-egy cikket, de hát durván 3-an vagyunk.
2: De milyen jó, hogy kérdezted, mert ugye pont tegnap tettünk ki egy felhívást a kedves olvasókhoz, hogyha a következő 10 évet is meg akarjuk érni, mert most már 10 éve csináljuk ezt, akkor viszont tudjuk, hogy kellenek új emberek. Tehát, hogy akkor ezt a megragadnánk, ha nem tilos a lehetőséget, hogyha valaki szeretne belekapcsolódni ebbe a kalandba, amit a Critical Biomass kínál, akkor írjon nekünk, és akkor hát, ha megtaláljuk a módját.
1: Elmondhat, hogy mivel jár ez? Mert tudod, amikor azt mondjuk, hogy keresünk műsorkészítő társakat, akkor mindig nagyon sokan jelentkeznek, mert azt hiszik, hogy annyi az egész, hogy 2 hetente vagy hetente bejönnek ide, és megfürdőznek az 50 000 ember szeretetében, és aztán rájönnek, hogy mennyi munka van a háttérben ahhoz képest, hogy mennyire apró kis időnek látszik az, amit az aktív rádiózással töltünk. Tehát mondjuk ti mennyi időt töltöttetek az elmúlt 10 évben összességében, másodpercre lebontva azzal, hogy posztokat írogattatok?
3: Akkor kezdem én, mert én kevesebb időt töltöttem mindezzel, mert én később szálltam be igazából az aktív részébe. Eleinte én is csak így adhok 2-3 évente írtam egy-egy posztot. Igazából az egy nagyon nehéz procedúra, amíg az ember belejön ebbe az írásba. szerintem az első 2-3 poszt megírása az sokkal több ideig tart, mint aztán később 10-15-20 poszt megírása. Sok idő, míg az ember felkészül egy témából, attól függ persze, hogy milyen posztot akar az ember írni. Hogyha egy összefoglaló, nagyon átfogó cikket akar az ember írni, akkor az nagyon sok idő, hogy felkészüljön rá, összefoglalja az adott cikkeket, és valami velős dolgot hozzon ki belőle. Ha csak egy legújabb szakmai hírt szeretne összefoglalni, az persze kevesebb ideig tart. Szerint azt beszéltük meg Mátéval, hogy nem igazán várjuk el az emberektől, a jelentkezőktől azt, hogy most eldöntsék, hogy mennyi időt szeretnének ezzel eltölteni. Igazából szeretnénk lelkes olvasókat, illetve olyan embereket összegyűjteni, akik szeretnének írni, és még nem kérjük őket, hogy elkötelezzék magukat hétre, napra, percre pontosan.
1: Kell, hogy legyen doktoriuk biológiából?
3: Nem, egyáltalán nem.
2: Amikor elkezdtük a blogot, vagy amikor végül is kitalálódott a blog, akkor még nekünk sem volt doktorink, szóval ez mindenképpen amellett szól, hogy semmiképpen ilyen típusú megkötés nincs. De egy kicsit én is válaszolnék erre, hogy mennyi idő. Hát egy átlagos poszt megírása az 1-2 óra, de ez már úgy, hogy már tudom, hogy kb. Miről akarok írni, mert elolvastam a cikket, és van valami háttérinformáció.
1: Igen, de tudod, amikor elolvastad a cikket, 2-3 óra, amíg megírod a cikket, viszont mondjuk lehet, hogy amit hozzáolvasol, az 8 könyv.
2: Szóval ez egy ilyen ismeretterjesztő blog esetében ez egy nehéz kérdés, hogy mennyire mész le mélyen egy cikk megmagyarázásában. Hát ugye végül is mi egy olyan arany középutat választottunk, hogy itt egy kicsit szakmai blog lettünk, tehát nem fogjuk azt elmagyarázni minden egyes posztban, hogy mi az a gén, mi az a szabályozó régió a genomban. Tehát ezt azért feltételezzük, hogy aki most már odajön, az tudja. De hát persze, hogyha nagyon-nagyon jól meg akarsz írni egy cikket, akkor ezeket is valahogy beveszed a szövegbe, és ugye az is plusz karakter, plusz idő, amíg megfogalmazod úgy, hogy az vállalható legyen.
1: Szóval kerestek olyan kedves embert, aki biológia, vagy leginkább biológia témában írna cikkeket, blogbejegyzéseket a Critical Biomass blognak. Hát írna, hol tud jelentkezni?
2: A criticalbiomass@gmail.com teljesen váratlan e-mail címen, de nem csak olyan embert keresünk, aki elég kreatív ahhoz, hogy posztot írjon, hanem még két más kategóriában is igazából szeretnénk embereket toborozni. Az egyik, hogy külföldi, tehát főleg angol nyelvű tartalmakat lefordítani magyarra, mert abban is hihetetlen potenciál van, tehát rengeteg dolog van, ami megvan angolul.
1: Mondjuk ezek szakszövegek.
2: Nem, ezek ismeretterjesztő szövegek, tehát kicsit szakszövegek, de nem arról van szó, hogy most valamelyik szaklapból el kéne fordítani. Ezek olyan szövegek, amik Google Translate-tel vagy valamelyik más népszerű fordítóval nem mennének feltétlenül. Illetve van egy...
3: Nem feltétlenül lenne érthető az eredmény.
2: Illetve nem feltétlenül lenne ilyen ismeretet terjesztő az eredmény. Illetve olyanokat is keresünk, akik nem írni szeretnének, de viszont úgy érzik, hogy grafikusan nagyon ott vannak a szeren. Mert ugye, hát manapság ugye hát egy kép az többet ér, mint 100 szó. Különösen így a mémek korában ez hatványozottan igaz, és hát ugye jó lenne infografikákat, illetve a rövidebb animációkat is készíteni, erre mi meg teljesen alkalmatlanok vagyunk jelenleg.
3: És itt jön a képbe az, hogy nem feltétlenül kell biológusnak, illetve doktornak lenni az illetőnek, mert hogy az infografika terén személyes tapasztalataink alapján a más végzettségűek azok sokkal jobban teljesítenek.
4: Melyik a kedvenc cikketek, abszolút, és melyiket szerették a legtöbben?
1: Igen.
4: És miért? És ki írta?
1: A lájkvadászat.
4: Lájkvadászatról. A tudománykommunikáción tanítják lájkvadászatot?
3: Nem. Szociális média sem volt a tananyag
4: között. De te ezt már befejezted, nem? Vagy most tanulod éppen, vagy hogy van?
3: Most írom a szakdolgozatomat.
4: Már vége. Pedig jövőre indult volna egy isteni lájkvadászat.
3: Lájkvadászat kurzus, így van lehet.
1: Igen. De te is gyűjtöd a diplomákat?
3: Igen.
1: Vagy doktorikat is?
3: Doktor. Egyelőre nem tervezem.
2: Doktor. Szerintem nagy különbség van a között, hogy mi a legnépszerűbb poszt, illetve az, hogy mi az, amit mi szerettünk. Ha valaki megnézi a blogot, akkor az, ami engem érdekel, és amiről én szeretek írni, az például ott lesz, most nem tudom, most fentről majd a 6.-7. poszt, az a hoax gének, és hogy ezek hogyan alkotják evolúciósan a különböző állatoknak a test felépítését. Szerintem ez egy hihetetlenül izgalmas téma, igen, mindig lázba volt. Ezek általában néhány tucat embert fognak érdekelni magyar nyelvterületen. Ezzel szemben akárhányszor esetleg egy...
4: A melbimbót kialakító
2: Még az sem annyira, tehát volt már férfi nemi tag fejlődés, az egy izgalmasabb terület, de ami a legjobban tűzbe hozza az embereket, hogyha valamelyik politikus hülyeséget mond, és leírjuk, hogy miért hülyeség, és azt osztják.
4: Várjál, ez genetikus probléma, vagy ezt miért hozzá?
1: Nekem úgy tűnik, hogy genetikus probléma lesz
3: náluk. Félreértéseket
2: alapul, és akkor ugye, mit tudom én, volt, amikor valaki...
1: Piros pöttye fenekén.
2: Hasonló kaliberű dolgok, azt az emberek imádják.
4: Vagy a balneológusok?
2: Balneológusokról is.
1: Nincs is annál jobb, mint amikor politikusok röhögünk azokon, akik vezetik az országot és meghatározzák, hogy mit is szeretnénk csinálni a jövőben.
4: Na de a lájkodászatot azt érjük vissza, mert igen, a tudományos fontos, kommunikáció fontos. Egyetlen mérőegysége.
2: Igen, ezzel szembe kell nézünk. Hogy milyen jó, hogy nem pénzért csináljuk, mert ha pénzért csinálnánk, akkor lájkodászat kellene mi is legyünk, és akkor nem gondolnád, hogy felkiáltásra kezdődött.
4: De nem az van, hogy nem pénzért csináljátok, hanem a tudomány kommunikációért való elhivatottságért, ezért ugyanolyan fontos a like. Tehát, hogy a Mesteren Nőrz Cicát képet oda tehetnéd,
2: nem lesz a marketinges a nyakamon utána, hogy most 13 lájkkal kevesebb jött, pedig ő megígérte a hirdető fele, hogy meg lesz a 22 is, de csak 19 lett.
1: Éva, neked a kedvenc saját bejegyzésed az elmúlt 10 évből?
3: Nálam ez kevesebb, mint 10 év, de az egyik nagy kedvencem az a lepráról szóló hír volt, igazából az egy a leprás őssejtekről. És igazából pont amiatt, hogy ez egy annyira frappáns hír volt, tényleg egy szak...
1: Most így nem ugrik be egy
4: nem
1: kicsit.
4: Nem keresed ki, beolvasatnád, de híreket is kellene.
3: Ez egy hosszabb lélegzetvételű cikk, de igazából arról szól, hogy a lepra kifejlődése során az őssejtek is részt vesznek ebben a betegségnek a kialakításában. És ez egy annyira frappáns és tényleg hihetetlenül érdekes cikk volt, ami aktuálisan akkor megjelent, hogy úgy éreztem, hogy tehát olyan szakcikket, amely sok embert érdekel, tehát egyrészt ez egy olyan betegség, ami embereket érint, másrészt tényleg őssejtek, és hát milyen izgalmas, hogy a lepra maga megtámadja az őssejteket, és átalakítja a sejteket, mert igazából itt ebben a cikkben az derült ki, hogy az őssejteket átalakítja, és másfajta sejtek keletkeznek belőlük. És így terjed tovább az emberi szervezetben a lepra. Tehát, hogy ilyen eredményt olyan ritkán találni, hogy igazából... teljesen lelombozott a további keresgélésben, hogy olyan izgalmas,
2: jutott
3: érdekes...
2: a csúcsra, kész minden.
3: Igen, az volt a szakcikk fordításban szerintem a csúcspont, és onnan már csak lefele volt, igen.
4: De hát akkor egy kicsit olyanok, hogy...
1: Saját találkozásomat a leprával. Kalkutában laktunk, és ott az utcai teárusok ilyen kis égetetlen kerámia edénykében adják a teát, mondják, hogy utána így el kell dobni, és olyan fura érzésem volt, hogy egy ilyen szép, láthatóan sok munkával elkészített kis agyagedényt eldobjak, és mondták, hogy hát egy részük beépül az úttestbe, tehát az úthibákat javítják vele, meg a járdahibákat, de egyébként már egyszerűen a használatukkal is jót teszünk, mert itt Kalkuttában az összes ilyen kis teás csészét mondta ezt úgy, hogy épp abból iszogattam, leprások csinálják. És eszembe jutott a régi mondás, a leprással ne húzz ujjat. hogy ez most mi, de aztán viszont, amikor elkezdtem olvasni, akkor kiderült, hogy ez egy nagyon nehezen elkapható betegség, tehát nagyon sokat kell érte tenni tényleg, hogy megszerezzem.
4: És akkor élőszóban lehet, hogy könnyebb ezekről, hát nem is tudom, ismeretet terjeszteni? Mert valahogy úgy tűnik, mint hogy a szakcikkek egyik átka a tudományos nyelvezet és annak való olvasásában való elfáradt, illetve elkezdtelenet embertömeg. Míg élőben egy jó előadás, vagy egy jó óra során, vagy egy kiváló rádióműsor során könnyedén lehet érinteni olyan témákat, amit lehet, hogy olvasva az ember becsukott szemmel.
2: Más a célja a szakciknek. A szakcik az leírja, hogy ők mit csináltak, mit tapasztaltak, ebből milyen következtetés vannak le, de úgy írja le annyira részletesen, hogy bárki, elvileg bárki meg tudja ismételni. És ez egy fontos kritérium nyilván a tudományban, hogy reprodukálhatóak legyenek az eredmények. Amikor most itt ismertet terjesztünk, itt úgy beszélünk a gén, hogy megváltoztattuk ezt a gént, azt a gént, hogy nem vejtjük ki, hogy ugye lehet, hogy volt 3 PhD hallgató, aki 5 éven keresztül csak azon az egy projekten gűrizett, hogy ezt a gént úgy változtassuk meg, ahogy akartuk. Tehát ezt az időfaktort, meg ezt a, hogy is mondjam, izzadságfaktort itt nagyon-nagyon könnyen túl lehet ugrani. De hát nyilván maga az üzenet, végső soron az a fontos, hogy megváltozott a gén, és ez lett belőle. Az odavezető út, az fontos az én kollégáimnak, akik hasonlót vagy kísérletet akarnak csinálni, vagy ugyanezt a kísérletet, mert nekik tudniuk kell, hogy hogy jutottam oda. Ugye ezért lesz száraz és gyakran érthetetlen egy szakcikk.
3: És szakzsargonnal teli. Tehát ezt fontos kiemelnünk, igen, hogy ott más a célközönség, nem az átlag halandó, hanem a kollégák, illetve azok az emberek, akik elbírálják ezeket a cikkeket, hogy ők lássák azokat a szempontokat, ami alapján ez egy fontos kísérlet volt, ez egy fontos kutatás, az eredmény igenis releváns, és természetesen, amit Nanti mondott, hogy ezt meg lehessen ismételni. Tehát minden olyan részletnek benne kell lennie, hogy hogyan is történt az adott kísérlet. Ezt feltétlenül nem tudja egy átlaghalandó értelmezni, nem tudja hova rakni, mert nincs tisztában azokkal a folyamatokkal, azokkal a kísérleti rendszerekkel, amelyeket azok az emberek használtak.
4: Na és akkor most jön az, hogy vannak a híres tudósok mögött ilyen szellemírók, akik vidám, közérthető formában kihagyva a borzasztó bonyolult kísérleti és időfaktorokat, egy fantasztikusan olvasmányos, tudományos leírás.
1: Tudnak csinálni belőle.
4: Igen, igen. Tehát vannak ilyen jó szellemírók, akik azt mondják, hogy hát sajnos, mint tudós megbukott, de Isten ilyen ír.
3: Szerintem nem szellemírók, hanem saját nevüket vállalják. Vannak olyan írók, illetve vannak olyan kutató, vagy illetve természettudományos végzettségű emberek, akiknek igenis van írói vénájuk, és ráéreztek arra, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy az emberek megértsék, vevők legyenek rá, és tényleg ezt azért tanítják is a tudományos újságíró kurzusokon, hogy vannak bizonyos technikák, amelyeket alkalmazva, például metaforákat alkalmazva, meg szemléltetni lehet bizonyos, amúgy egyébként elég elbont folyamatokat. Szóval vannak olyan kutatók is, és vannak olyan nem kutatók, akik erre képesek, és ezt nagyon jól csinálják.
2: És hát nagyon sok intézetnek, meg egyetemnek ma már külön kis szervezeti egysége van arra, hogy az abból a szellemi műhelyből, hogy ezt a nagyon szép kifejezést használjuk, kijövő cikkeket eladják a nagy közönségnek, ami nem csak a nagy közönségnek való eladás, és ugye ez az a pont, ahol az egyetemnek dolgozó PR-osok és például a tudománykommunikálónak az objektív tudománykommunikáció kicsit elválik, tehát nekik az a lényegük, hogy minél fontosabbként adják el azt a kutatást. Ők nem csak a nagy közönségnek szólnak, de természetesen nekik is, hanem a potenciális ugye, támogatóknak, vagy pénztadóknak, a politikusok fele adják el, hogy mennyire fontos dolog történt. És hát ugye ez az a dolog, ahol néha egy kicsit nagyobb lesz ott a füstje a dolgoknak, mint amekkora valódi lángja van.
3: Amit mi tanultunk most az egyetemen, ez például a Delfti Egyetemen, hogy a tudomány kommunikációnak a tudományos marketing ugyanúgy része, és elvileg egy rendes, tisztességes tudománykommunikátornak akkor is objektíven kell kezelni ezt a kérdést, hogyha egy cégnél dolgozik, például egy startup cégnél, amelyik próbálja eladni és kommunikálni más különböző cégek felé a saját fejlesztésüket.
4: Ez már kezd nagyon izgalmas ösvényekre eljutni, tehát tudomány, akkor ti tudománymenedzser leszel, vagy hát PR-os a tudományos eredményeknek, hogyha a tudománykommunikációval foglalkozol? Hogyha lájkvadászatot kilőttük, ez a marketing ez nagyon megfogott, mert itt tulajdonképpen az van, hogy valamilyen nem is tudom, lappiacra, vagy egyáltalán hova érdemes ezeket kommunikálni, hogy nagyot szóljanak, legyen benne tűzijáték, és tényleg aztán a politikus is elolvassa, vagy hát legalábbis halljon róla, vagy nem is tudom, ez milyen célra jönnek ki ezek a már újraírt tudományos eredmények. Mert ahogy mondtad, ez egyik legfontosabb egy ilyen típusú.
2: Hogy hova jöjjünk? Hát ez ezerfajta outlet van, ahol, de aztán, hogy melyik lesz népszerű éppen, és hol fut fel. Hát nyilván, hogyha ma az ember ír valamit, amit mit tudom én.
4: Biztos vannak példák itt.
2: Kijön valami nagyobb portálnak a címlapján, amit sokan olvasnak, akkor az eljut a politikusok inger küszöbéig. De szerintem a kérdés első felére az Évi tudna jobban válaszolni, tehát ugye, hogyha te egy cégnek dolgozol, így átformálnám a kérdést, akiknek van egy fontos felismerése, fontos fejlesztése, és azt szeretnék eladni, ugye az egy többszintű tudománykommunikációs dolog, tehát tényleg hát ugye egy piacra is eladod, a politikusnak is eladod, meg hát az egyszeri laikusnak is eladod.
3: Ez... Igen,
4: meg hát tehát a szakmának is valahol. Hát
3: igen, valamilyen szinten igen, tehát az már a marketing része is. De... mivel azt gondolom nem újdonság, hogy minden egyes kommunikációs eszköznek más és más a felhasználói, illetve a célközönsége, akkor más módszereket kell alkalmazni. Tehát egy hivatalos kormántanulmány, vagy egy mondjuk az egyetemek fejlesztéséről, illetve azok nem fejlesztéséről szóló tanulmány teljesen más nyelvezetet használ, mint az azt ismertető újságcikk. Tehát attól függően, hogy kiket akarsz elérni, más eszközöket használsz. Attól még, hogy kap egy tudományos közeget az egész, attól még mindegyik tudománykommunikációnak számít.
1: Én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy a társadalmi hatás, hogy volt-e már olyan blog bejegyzésetek, amelyik nem csak pusztán az érzelmi reakciót váltotta ki az emberekből, hanem sikerült belőle egy olyan tudományos vagy emberi kapcsolati tőkét kovácsolni, ami előbbre lendített benneteket érzelmileg, szakmailag.
2: Úgy emberileg, mint szakmai. Szerintem igen, hát most volt, hogy ez a 10 éves évfordulónk. Pusztán az a tény, hogy megmaradt a blog 10 éven keresztül, az már egy ilyen kapcsolati tőkét épített ki. Tehát, hogy én ezen keresztül ismertem meg egy csomó hazai más tudományos ismeretterjesztőt.
4: Van még ilyen a Tudományos Ismeretterjesztők Társasága?
2: Nem Tudományos Újságírók Társasága, amire te gondoltanak, nem vagyok tagja, sőt, nem is ismerek.
4: A Tudományos Ismeretterjesztők
2: Társasága. Tudományos Ismeretterjesztők Társasága. Az létezik, azokkal sem vagyunk semmilyen kapcsolatban.
4: Tehát, ugye az egy... Kik ők? Mert nekem a gyerekkoromból ez megvan, és különböző fogok.
1: Ne arról beszélgessünk.
4: Nincs velük kapcsolatom.
2: Őket külön kéne meghívni, tehát hogy ők nagyon fontos emberek.
3: Titás a hallgatók között jelentkezzen.
2: Igen, tehát de hogy ez egy ilyen élő kapcsolati hálót hozott létre, utána engem is kerestek többször, hogy akár az Élet és Tudománytól, akár még korábban az Origótól, hogy akkor írjak nekik. Tehát, hogy létrejön, persze, hogyha az ember nem katasztrofálisan csinálja, pusztán a lelkesedése létrehozhat egy ilyen kapcsolati hálót.
1: Most olvasom, hogy reagáltál egy posztban arra, hogy Boros Péter azt mondta, hogy az európaiaktól eltérő bőrszínű emberek érkeznek millió számra Európába, a biológiai, genetikai adottságaik is mások.
2: Például, nem mondom, az ilyen típusnak szoktak népszerűek lenni. Jó, bár mondom, nem ezért született a blog, tehát tulajdonképpen ez egy kicsit ilyen olyan dolog, hogy az ember, ha már ugye kikerül ez a médiába, és látod, hogy senki nem reagál rá normálisan, tehát nem ír le néhány alapvető biológiai dolgot, akkor úgy érzed, hogy ha komolyan veszed ezt az ismeretterjesztést, akkor valamit írnod.
1: Igen, azért ez például akkor a csacskaság volt, hogy szerintem egyszerűen csak nektek akart kedveskedni.
4: Szerintem egy színes retorika volt, és egy tök másik tudományágnak kellene vele foglalkozni. Én azt akartam megkérdezni, hogy ez a szakszövegfordítás, meg egyáltalán a különböző szakszövegek megtalálása egy kicsit olyan érzés lehet, mint ahogyan én DJ-zés során szeretek felfedezni meg nem levő dolgokat, amik esetleg összefüggenek azokkal, amikkel amúgy foglalkozom, és azért a szakszöveg keresgélés és fordítás örömeiről és bánatairól még beszélhetnénk egy kicsit azon túl, hogy mindenki azt szeretne, hogyha az világ összes tudományos kutatás elérhető lenne 2 kattintáson belül. Hát mi alapján, hogy nem, egy kellemes megtalált történet, illetve régi cuccokkal foglalkoztak-e?
3: Ez attól függ, hogy éppen milyen posztot ír az ember. Nekem volt egy olyan bejegyzésem, amiben egy adott témát göngyölítettem fel, például a probiotikumokat jártam körbe egy bizonyos hír alapján, ami egy aktuálisan arról szólt, hogy nem lehet úgy eladni a probiotikumokat többet, hogy jót tesz az immunrendszerednek, nem leszel beteg tőle, anélkül, hogy ez erre egy adott vizsgálat utalna, egy hivatalosan elfogadott publikáció utalna. És ehhez, hogy konkrétan utána jártam, hogy mi volt a probiotikumok eredete, akkor nagyon régi publikációknak kellett utána járni, mindenféle összefoglaló cikkeket, amik utaltak az eredeti publikációkra, azokat előásni. Nagyon régi cikkeket nehéz megtalálni alapvetően, mert akkor még nem volt digitalizálva szinte semmi. Amit beszkenneltek, adott cikkeket, azokat nagy eséllyel nehéz elérni.
4: Könyvtárazás, tartalomjegyzékek olvasgatása, őrül.
3: Hát mindenféle könyvtári kérésekkel régebben ez úgy működött, hogy a könyvtár közi kérésekkel eljuthattál az eredeti közleményhez, és akkor 1-2 hét hónap után megkaptad az eredeti publikációt, de azért az eléggé sokáig tartott. Voltak, most nemrég volt erről hír, voltak olyan kereső, illetve olyan portálok, amelyek feltörték az egyébként nem elérhető cikkek kódját, és PDF-ként megkaptad azt is, amiért elvileg fizetni kellett, de az Elsevier kiadó ezt most beperelte ezeket a portálokat, és nem elérhetőek. Tehát most hivatalosan, hogyha el szeretnél valamit érni, akkor az intézet, ahova tartozol, mondjuk egy egyetem, vagy egy kutatóintézet, előfizet az adott újságra, akkor azt meg tudod kapni, illetve hogyha ingyenesen elérhető, akkor is hozzá tudsz jutni ahhoz a cikkhez. Ha nem, akkor fizetned kell vagy az aktuális újságért, vagy előfizetést hozol létre, vagy pedig a cikkért fizetsz, de ezek elég borsos árak.
2: Azért ennek van egy megkerülés, nagyon sok újság engedi, hogy valamilyen formában, nem abban a formában, ahogy kijön a végső PDF-ben a cikk, a szerzők archiválják a dolgokat, és ezzel egyre többen élnek majd, tehát végülis egy Word file. Nem, hát már ugye a Word file-t azt elküldik, és azt beszerkeszti majd a cég, de hogy magát a Word file-t azt fel lehet tenni ingyenesen elérhetőnek, és azért ez is egy nagy segítség.
3: Igen.
1: Mondjuk az nem lenne rossz, hogyha például az állami pénzből finanszírozott kutatások részeredményeit és eredményeit és magát a kutatási mechanizmust így nyilvánosságra hoznák.
2: Ez Amerikában kötelező, mert...
1: Igen, de nálunk ez valahogy nem így van.
2: Hát...
4: Ahogy csomó minden de, máshogy van, mint Amerikában. Hát ott 20 éve élnek génmódosított kukoricán.
1: És nagyon furák, Csabi, találkoztam velük. Sőt, már te is Philadelphiában írtad a doktoridat.
2: Igen. Hát egy...
1: Mások?
2: Te is más vagy, te sem. Hogy mondjam, én Philadelphiában éltem tényleg 5 évig, azóta nem mentem vissza. Ennek leginkább az oka, hogy azóta keveset voltam az államokban. Tehát Amerikáról mindig azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas ország, ahol minden létező végletet megtalálsz. Sőt, ha jól emlékszem, van egy, már nem is emlékszem, hogy 1 vagy 4%-os törvény, hogy bármilyen hülyeséget fogsz kérdezni, az amerikai publikumnak ez az X százaléka kevés, de azért létező százaléka azt igaznak fogja gondolni. Tehát, hogy ez jól mutatja azt, hogy mindenre fogsz találni. De nyilván nagyon más, amit tapasztalsz, hogyha New Yorkban vagy San Franciscóban vagy valami.
4: Igen, most volt az, hogy megkérdezték az embereket, hogy akkor bombázzák-e Agrabát, ami az Aladdin című mesében a főváros, és persze, hogy bombázzák.
2: Tehát, hogy igen, tehát hogy az, hogy amikor Amerikáról kell vélemény mondani, az csak egy annyira summás vélemény lehet, ami abszolút nem veszi figyelembe ezt a sokszínűséget.
4: Na jó, egy kicsit utazós műsor is vagyunk. Kedvenc kajáid Amerikából, mennyire szereted csípősen a disznó oldalast? Ilyen kis érdekességek, mert hát most az utazás is nagyon fontos nekünk, mármint, hogy mi félig meddig utazós műsor is vagyunk, és ti most tökre nem Magyarországon laktok, exotikus helyeket.
1: Csabi, értem a kérdést veletek, itt van egy kis szakmai beszélgetés. Értem a kérdést, de tudod, de azt
4: mondom,
1: hogy ki mit evett, arról bárkivel lehet beszélgetni, mert enni mindenki eszik, hanem azért szeretnék velük biológiáról meg tudományról beszélgetni, mert arról kevés emberrel lehet.
4: Jó, akkor hagyjuk Amerikát. Nem, hagyjuk Amerikát. Nem, teljesen.
2: Jó, akkor két mondatban megfogalmazom, tehát ami igazán ilyen kulináris élmény volt számomra az, hogy azon az egyetemen, ahol én dolgoztam, ez a University of Pennsylvania, ott tele van a kampusz ilyen food truckokkal, és ez meg tele volt ugye 2001-ben is, és tényleg a legkülönbözőbb kajákat lehet venni, és nagyon jó és autentikus kínai és indiai food truck volt, és azokat nagyon-nagyon szeretem.
4: Én erre voltam.
1: Éva, te melyik genetikailag tőlünk csekély különböző népnél élsz most?
3: Én Hollandiában élek most családommal együtt. Ott
4: is jó snack, az indiai kaja állítólag.
3: Jó az indiai kaja. A snack kultúra az dívik, mert hogy Hollandiában ebéd helyett szendvicseznek, illetve kirohannak a snackbárba, ami ilyen bérszínrolószerű termékeket jelent, és sült krumplit. Úgyhogy habár a hollandoknál az elfogadott, hogy az ember nem eszik sokat, kekszből is csak egyet lehet venni, hogyha kínálnak a kávéhoz, de mivel ilyen junk foodot esznek sokan, ezért ott is nagy az elhízás, illetve nagyon sokszor beszélnek erről újságokban, tévében, tévéműsorokban, hogy máshogy kéne táplálkozni.
1: Egyébként kitaláltam egy hatalmas üzletet, hogy azt kéne csinálni, hogy az emberi gyomrot alkalmassá kéne tenni a cellulóz fogyasztásra.
2: Ez egy sok lépcsős gémmódosítás.
1: Igen, de hogy gondolod, hogy milyen jó lenne, hogy így nyírfát reggeliznénk.
2: Az finom.
1: Nem, de sok van belőle.
3: Van benne nyírfa cukor.
2: Akkor inkább az akácra kéne lenni.
1: Az, igen, az a desszert lesz, akkor a nyírfa.
3: Hát az hungarikum lenne, hogyha akács.
2: Akácra, igen. Igen. Hát itthon, hol más
4: van? Így van, és kifejlesztjük minden országnak a nemzeti faevőit. És végül is nem is kell másra táplálkozni, hanem a helyi fakul, és hogyha elfogynak, fogy a magyar akác. Megeszi a magyar.
1: Dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté biológusok a vendégeink. A fafogyasztásról beszélgetünk, és még egy szomorú hírem van. John Bradbury, a Specials zenekarnak a dobosa halt meg 2 nappal ezelőtt, úgyhogy az ő tiszteletére is meghallgattunk egy szép számot, melynek címe Gangsterek.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Nagyszerű biológus vendégeinkkel beszélgetünk erről, arról. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a legkedvesebb témátok a saját szakterületeteken belül. Éva?
2: Több ilyen is van, az egyik, most hogy visszatérve a faevésre és a fanyűvőkre, a táplálkozással kapcsolatos mindenféle dolog. Egyrészt az, hogy miket eszünk, mik hogyan hatnak a szervezetünkre, másrészt pedig az is, hogy hogyan alakul ki a táplálkozás. Erről volt is egy poszt a blogon.
3: Ez nagyon izgalmas. Korábban hogy... nem volt?
2: Tehát azzal volt kapcsolatos ez a poszt, hogy hogyan alakul ki az ízlés, illetve az, hogy miket eszünk, kinek milyen a preferenciája. És hogy ez legfőképpen gyerekkorban alakul ki, az első 2-3-4 év alatt, és ez befolyásolja nagyon sok minden is, az, hogy például a terhes anya mit eszik, illetve hogy milyen ételeket kínál a gyereknek, és hogy mikor kínálja, mert a gyerek viselkedésében kialakul egyfajta dackorszak, egyébként a normális dackorszakkal párhuzamosan, amikor az ételt is valamilyen szinten elutasítja azokat az ételeket, amelyeket eddig nem kóstolt meg. És ez evolúciósan bele van kódolva a gyerekekbe, tehát ez nem egy dacos viselkedés ilyen szempontból, hogy ezt ő nem akarja, hanem a gyerekek bárhol a világon nem akarják megkóstolni a furcsa és szokatlan ízeket. Ami egy idő után eltűnik, és persze a felnőttek aztán tudnak
1: itt. Mihez furcsa és szokatlanról beszélsz?
2: Amit eddig nem
3: az
2: kóstol.
3: Az állaggal is így vagyok, hogy mármint, hogy én etetek egy másfél évest, és ott ha az állaga nem tetszik, már én is vissza. És még ott az ízekről állítólag másfél évesen még nem beszél.
2: Dehogy nem, bőven.
3: Nem, hát egyértelmű, hogy hatással van rá, csak hát most így nem tudom megmondani, hogy inkább az édeset vagy a sósat szereti, de biztos az állagban benne van.
2: Az állag is fontos, persze, de ez szerintem inkább gyerekfüggő az, hogy valaki egy évesen már nem hajlandó pépeket enni, csak a főtt brokkolit és azt, amit a család többi része fogyaszt. Valaki meg sokáig csak a pépeket eszi meg, de ez már inkább egyéni viselkedés kérdése.
3: De az ízlelés kialakulás családi... az tényleg izgalmas. Mert már bocsánat, hogy ezt mondom, de az ízlelés az egyfajta ilyen kommunikáció tulajdonképpen, olyan, mint a művészetnek az értékelése, hogy van fogalmam arról, hogy még van más milyen is, és ahhoz képest ez emilyen. Én így tudom elképzelni az ízlelést is, azon túl, hogy ennek van egy biokémiája és egy idegrendszeri hatásmechanizmus.
2: És egy evolúciós hátter is, persze, természetesen. Tehát, hogy az édes ízeket preferálják a csecsemők meg a kisgyermekek, mert hogy abban egy édes ízű dolog, az sok táplálékot rejt, sok tápanyagot rejt. És hát az anyatej maga is édes, de érdekes módon a szódium monoglutamátot, ami egyébként nagyon nagy mumusnak számít.
4: Nátrium,
2: igen, nem angolul mondjuk. Tehát a nátrium monoglutamátot sokan mumusnak tartják, mert hogy a kínai ételekben azt rakják ízfokozónak, de az anyatejben is ugyanúgy benne van, és a parmezán sajtban is, nagyon sok élelmiszerben, és azt mégsem tartjuk mumusnak, és azt egészségesnek tartjuk.
3: Az ízfokozást?
2: Igen, hát a só is sok esetben ízfokozóként működik.
3: Sú, mesélt egy ismerősöm, aki távol-keleten étkezett, hogy nátrium-glutamát mérgezést kapott egy helyütt, és nagyon rosszul volt
1: de
3: egy napig.
1: De nem csak viccesen fogalmazott meg valamit, hogy szarételt evett?
3: Nem, azt hiszem, valamiből túltöltekezett. Aha. Lehet, hogy nem a nátrium-glutamátból, egy kanállal többet vett be, vagy én nem.
1: És mire jutottál? Mármint, hogy az ízlelést mikor kutattad?
2: Igazából ez csak irodalom szinten volt kutatás. Hogyan
1: elrakódott benned az, amit olvastál?
2: Az, hogy minél fiatalabb korban célszerű megismertetni a gyerekeket minél többfajta ízvilággal, és ez azt jelenti, hogy nem egyfajta ételt kell neki kínálni, hanem minél többet. Tehát zöldségekből, gyümölcsökből, bármiféle ételből minél többfélét, minél korábban, és hogyha az első elutasítás után újra próbálkozunk, akkor nagyobb esélye fogja azt később elfogadni.
1: Nagyon jó. Egyébként nem tudom, próbáltatok-e már unikumot adni külföldinek, senki nem szereti, és akkor, hogyha jól értem, akkor ez azért van, mert mi 3-4 éves korunk előtt is fogyasztottunk már unikumot, és egyszerűen hozzászoktunk.
3: Én a marhainnál vagyok így, találtam egy helyet Pesten, ahol nagyon jó főtt marhaint lehet kapni, egy helyen szerintem a városban, ezen az Isten nem akar vele menni pedig, nagyon jó, kicsit vajon megmelegítve, de ez ételként árusítják, ott van a kacsa nyelv mellett, lehet kacsa nyelvet is kapni kilóra, ilyen főtt kocsanyelvet, meg hát különböző hús, másféle hústermékek mellett.
2: Igen, ez egyébként nagyon sokat függ attól is, hogy milyen kultúrkörben nevelkedik az ember. Végül is ez most egy új irányzat, hogy húsevés helyett, illetve normál elfogadott marha, csirke, stb. Hús helyett fogyasszunk inkább rovarokat, ízelt lábúakat, mert azok egyrészt sokkal könnyebben előállíthatók.
3: A textúra, textúra, azt mondanám.
1: Fehérjetartalom, magas fehérjetartalom.
2: Így van, sokkal egészségesebb. Kóstoltál már?
3: Nem, most megyek egy kóstoló körútra majd, de nem tudom, hogy megtalálom-e azt, ami mondjuk...
4: Hát ott van a rák, biztos, hogy ezt tengergyümölcse.
3: Abszolút, abszolút.
2: Így van, ez teljesen hasonló élőlény. Egyébként a szöcske nagyon finom süt.
3: Nézzük meg, egy fél év múlva térjünk rá vissza. Az biztos, hogy ez egy pár éve még egzotikus.
1: Karácsonykor majd. Én azt hittem, hogy a genetikai módosításnál majd előkerül a 18 lábú csirke például.
3: De igen, egy az kicsit, nagyon kicsit praktikus. Még lehetne menni, hogy ez legális-e a háromszög alakú dínye és a 12 lábú csirkére való törekvés.
1: Amúgy én azt olvastam, hogy az Európai Unió 18 ezer eurót szánt arra 2015-ben, hogy kutassák a különböző ízelt lábúak, bogarak élelmezésben felhasználható szerepét, lehetőséget.
4: 18 ezeret.
1: 18 ezer, nem olyan nagy szám, de végül is egy valódi szám, tehát a nullához képest sokkal több.
2: Ez valószínűleg egy projekt.
4: Igen.
2: Ez több egyetem, egyébként Hollandiában lehet kapni a szupermarketben mindenféle emberi fogyasztásra alkalmas rovart és ízelt lábút, illetve az ilyen food truck fesztiválokon pálcikára fűzve kínálják a szöcskéket, tehát ez nem egy elvadult dolog. És van külön, azt hiszem a Maastrichti Egyetemen, ahol egyébként az in vitro hamburgert is előállították első körben, ott folynak szöcske, illetve egyéb ízelt lábú fogyasztási kutatások.
1: In vitro hamburger?
2: Igen, laborban növesztett, nem marha eredetű, mármint, hogy nem állatból kivágott hús eredetű.
1: Az milyen jó, hogy megkapom a hamburger magokat, elvetem a kertbe, megkérdezik, hogy sajt alakrom, vagy sajt nélkül.
3: Ez petri csészés.
2: Petri csészés, így van.
3: Ez az, ami a skiffikben van, hogy beraksz egy tablettát a mikrosütőbe,
1: becsukom, kinyitom,
3: beállítod egy pizza.
2: Egyébként ez egy nagyon izgalmas terület, a biodizájnnak ez egy egyik szakterülete.
3: Ez lehet, hogy ezt akartam megkérdezni a hatlábú csirkékkel.
2: Azért annyira, tehát az evolúciótól nagyon messze álló dolgokat azért lehet, hogy nehéz lenne létrehozni, mint például a hatlábú csirkék. Hát inkább mesterségesen előállított csirkeláb növesztés lehet, ami reálisabb, mint maga egy hatlábú csirke.
1: Illetve hát emlékeztek, a Matrix című dokumentumfilmben ilyen trutyot ettek, és mondták, hogy benne van minden, amire a testnek szüksége van.
3: Nekem rögtön egy 3D kajanyomtató jutott eszembe, de...
2: Ezek léteznek.
1: De várjál, a kajáink javarésze, főleg a készételek, vagy a kész alapételek, azok már amúgy is nyomtatottak, tehát csak látszólag tűnik úgy, mintha valami lenne, de valójában már egy ilyen felturbózott
3: jellemző. Igen, az összeragasztott sonkadarabkákból készült, fantasztikus.
1: Igen, tehát ehhez képest az, hogy ezt így leegyszerűsítjük, és mondjuk letölthetővé tesszük, és otthon nyomtatható formában megszerezzük.
3: Azt nem, szerintem... de itt a nyersanyag meg szerintem tudsz mondani jobb példákat is annál, mint amiket mi az ABC-ben látunk. Ételnyomtatás. Hol tart most az ételnyomtatás divat?
2: Az ételnyomtatás divat például ott tart, hogy rovarból, méghozzá lárvából, hogy mondod, a buffalo wormot. Szóval egy adott lepke lárvájából készült lisztet használnak nyomtatásra, és különböző süteményeket állítanak elő belőle. Egy fesztiválon ettem ilyen édes íze van, mindenféle rózsaszín, kékszínű színezéket, illetve fűszert adnak hozzá.
1: Ha kékszínű, akkor megeszem. Minden kékszínűt megeszek általában.
3: Kékszínű rovar, akkor...
4: Tulajdonképpen ugye ennek nagy múltja van, a gújcukrokat is nyomtatják, hogyha úgy veszük. Tehát, hogy azért ez nem vagy annyira.
3: Igen, hát Szabi is valami ilyesmit akart mondani, hogy azért az élelmiszergyárak. Hol is volt ez a film? Szárnyát vagy a Combját című dokumentumfilmről, hogy biztos emlékeztek rá. Na, ott aztán nyomtatták még a salátát is.
1: Hát meg nem tudom, hogy olvasgattátok-e mostanában a virsliknek a leírását, hogy mit tartalmaz. Mert múltkor Zsófikának, nagyon fiatal barátomnak választottam virslit. Következő lehetőségek voltak. Lehetett olyan virslit választani, amiben volt csirkebőr, amiben volt libabőr, meg csirkebőrnyesedék. Ez volt a fő összetevő.
3: Volt a csertésbőr is, én biztos vagyok benne.
1: És a legdurvább az
2: bőrke.
1: Az, hogy ezután nem sokkal megszólítottak az utcán, hogy részt vennék egy virsli tesztelésben.
3: isteni kókuszás csokoládés.
1: Nincs is jobb, mint a zsírtanított kötőszövet meg az ipari szalonna.
2: Hát, gumicukorként viszont megeszik ugyanezt. Illetve aki megeszi.
1: Igen, van, ezt az egy nagyon, nagyon érdekes több eszámot használtam.
3: Spanyolországban ezt nyomják, de hát ott rendesen van szalonna, meg pörc kultúra. Magyarországról kezdik kérteni, bár mondjuk pörcöt is lehet kapni chipsnek.
1: Máté?
2: Több töpörtyűt.
1: Több töpörtyűt a magyar családokban.
3: De a sült hasalja szalonna is nagyon jó.
1: Egyébként megehetnénk egymást.
3: Persze, mindig ez a vége. Hogy a, hát, aminek szeme
1: szóval
3: van.
1: Igen, Máté. Hát, bocsánat, Éva.
2: A magunkat együtt megre reflektálnék. Voltam olyan fesztiválon, ahol joghurtot állítottak elő, hogy mondjam ezt úgy, hogy kellemesen hangzik. Nők speciális szervéből származó tejcukorbontó baktériumokkal állították elő a joghurtot. Tehát meg, és tartalmazták ezt a baktériumot.
1: Várjál.
4: Hadd gondoljak bele.
1: Egyébként van egy csomó praktikus dolog, például egyszer egy barátunknál voltunk reggel, akinek a nagyon pici volt az ötödik gyereke, és megkérdezte, hogy nem akarok-e inni anyatejet, mert nagyon sok teje van, és hogy nem akarok kidobni, mert hogy végül is megtermelte a szervezet, és olyan rossz érzés lenne, és akkor anyatejes kávét ittam. Ami, nem tudom, Csabi, mostanában volt ilyen nálatok?
3: Mostanában nem volt. Kísérletek voltak erre a dologra. Azt hiszem, talán az anyateljes kávét te említetted. Mindig elfogyott, vagy pedig pont nem használtuk fel.
1: Mondjad, kedves hallgató!
5: Sziasztok, Ladislav vagyok.
3: Szia!
5: Londonban van egy bolt, ahol olyan tejtermékeket lehet kapni, amit anyatejből készítettek.
1: Yeah. Szuper, köszi!
5: Sziasztok!
3: 2.15.37.73, az utolsó 10 perc a harmadik utas című műsorból.
1: Igen,
3: és úgy az étel most... design divatokról beszéltünk egészen idáig.
1: Egészen idáig, de most Máté jön a kedvenc témájával, mert alig-alig van már hátra idő.
4: Kedvenc téma, ez mindig nehéz. A most, ami a legdivatosabb...
1: Kedvenc téma, akkor mondd azt, amit legkevésbé szeretsz.
4: Nem, az még nehezebb lenne. Az, nem, amivel a legtöbbet foglalkoztam az utóbbi időben, az pont ez a génmódosítás kérdése, mert hogy ezek az új technológiás eljárások, ezek rengeteg ugye etikai dolgot is felvetnek, plusz hát én a saját munkám során is használom őket, nyilván csak a halakon belül, ilyen kis gémmódosításként, és hát ezekkel foglalkoztam, ugye a blogban is írtunk erről, tehát a legnagyobb kérdés nyilván az, hogy emberben csináljuk, ne csináljuk, mikor etikus, mikor nem etikus, de emellett vannak olyan lehetőségek, hogy például ma már tudnánk olyan szintetikus géneket tervezni, amivel ki tudunk írtani például szúnyogokat, ami a malária terjedése ellen egy remek dolog lenne,
1: nem
4: de nem biztos, hogy olyan jó.
1: Nem kiírtjuk őket, mert az problematikus, hanem csak megakadályozzuk, hogy a maláriát is, tudja terjeszteni, is, de egyébként meg tudják enni a szúnyogra éhes lények őket.
4: Most nagyon jó fele tapogatódó, tehát vannak olyan ilyen hát, transgénikus jogszó ilyen szúnyogok, amelyekben nem tud a malária terjedni, de ugyanakkor van, ahol meg egyszerűen rámentek arra, hogy összeomlasszák a szúnyog populációt. Tehát például meg az összes nőstény szúnyog elpusztul, csak hímek lesznek, és ezért utána a populáció összeomlik. Aminek hát ökológiai vonzatai vannak, és ezek nem triviálisak. Mint ahogy te is mondtad, nagyon sok állat táplálkozik szúnyoglávákkal, vagy magukkal szúnyogokkal. Tehát hogy nem világos, hogy a tápláléklánc, ami történne ilyenkor.
1: Magyarországon is volt ilyen kísérlet, talán a két világháború között DDT-vel bombázták le a Kis Balatont, hogy megszűnjön Magyarországon a malária.
4: Volt.
1: Igen, okay. Ezek szerint volt. Akkor még nagyon kicsi voltál?
4: Jó, ezek szerint nem, nekem nincs meg. Hát ugye a malária az, de egyébként hát ez egy ilyen, ahogy a globális felmelegedéssel az egy issue lesz megint, tehát úgy lehet követni, ahogy a mediterrániumban egyre északabbra terjed.
1: Ja, persze, ez a klasszikus dolog, hogy az akkor kezdünk el valamilyen problémával foglalkozni, amikor a mi közvetlen életünkre befolyással bír, vagy legalábbis a sötét árnyát reálvetíti.
4: Igen. Hát ez nem, de hát egyébként ez mindenfele probléma, hogy ilyen trópusi betegségek egyre északabbra terjednek, és ez Amerikában is mindenféle ilyen dolgok megjelentek, amik Közép-Amerikából most már várják, hogy mikor kerülnek oda azok a szúnyogok, amelyek hordozzák ezeket a betegségeket, mert nem kérdéses, hogy nem lehet megállítani őket.
3: Építettek ilyen velkámit.
1: És valami álom neked a jövőből, mi az, amit szeretnél megváltoztatni az emberben például? Tudnád, hogy hol kell genetikailag módosítani?
4: Hát nem tudom. Én a legtöbb ilyen tervet, amit ilyenkor mondanának, hogy örök élet, stb. Jó, az ingyen sört, aztán. De az örök életnek ilyen, én ezt problematikusnak tartom. Tehát így nem látom.
3: Több dokumentumfilm szól erről, mennyire zavaró. Már 1000 közeli évet is megélni.
4: Ha pusztán azt el lehetne érni, és ez nem az én munkám legyen, hanem legyen bárki, de ha pusztán azt el tudjuk érni, hogy mondjuk az a 90 év, ami most a mi esetünkben a várható élettartam, az úgy azért úgy mondjuk abból 89 tök jó egészségben teljen el, úgyhogy nem vagyunk ágyhoz kötve, meg szellemileg is frissek vagyunk, szerintem az egy fantasztikus teljesítmény lenne.
1: Az szuper ötlet. Éva?
2: Valamilyen nem kis állapot.
1: Jó, amíg gondolkoztak, addig mondok egyet, én azt szeretném kérni, hogy a művészetekben ne a dekadenciát tiszteljük, ne a szenvedésből fakadjon a művészet java, hanem az örömből fakadjon a művészet java.
3: De hát ez felháborító.
1: Igen, Csabi, ezt azért mondod, mert benned még nincsen megváltoztatva ez a gén. Parancsolj, kedves hallgató.
6: Halló, Iván vagyok, sziasztok. Én egy kicsit vissza szeretnék ugrani a Game of Monsanto hisztériára, hogy mit jósoltok, hogy ez meddig tart, hogy ugye a rádió körül volt egy ugyanolyan hiszteria annó, hogy ezek a hullámok ott össze-vissza jönnek, mennek a levegőbe, és akkor majd mit csinál velünk? Ebben a műsorban is volt már olyan vendég, aki azt mondta, hogy még nem lehet tudni, hogy hat meg, hogy veszélyes-e, hogyha mi ilyen gabonát fogyasztunk például. Most ebben a műsorban elhangzott, hogy ugye Amerikában már 30 éve ezt teszik, és nem történt, nem nőtt plusz fülük a homlokukra, stb. Hogy, és akkor gyorsan még egyet kérdezek, ez az egyik kérdés, hogy szerintetek ez csitul-e, meddig tart, belép egy újabb konta a helyére, stb. És akkor rögtön fölteszem a másik kérdést, hogy a másik érv az szokott lenni, hogy olyan erősek a génmódosított növények például, hogy a diverzitás rovására megy, tehát gyakorlatilag egy-két fajta legyőz egy csomó többit, és akkor gyakorlatilag a gazdagság, a biológia gazdagsága sérül, hogy erről tudnátok-e valamit mondani. Ciao.
2: Itt most megint visszatérnék arra a kérdéskörre, hogy a Monsantóval azonosítjuk a GMO kérdéskört, hogy minden, ami genetikailag módosított és növény, az eleve rossz dolog, ez eleve nincs így, csak ezt külön kéne választani az emberek tudatában is. Ha lehetne valamit kívánni génmódosítás szinten emberben, akkor azt, hogy a kimondott szavakat talán jobban megértsék az emberek, és tudatosan processzálják az információt.
1: Ez most nem világos nekem, ez a mondat.
3: Legyenek tudatosak az emberek, a tudatosság gént szeretné bekapcsolni.
1: Smiley volt, mondatom.
2: Szövegértés. Tehát igazából ezek különböző növények, különböző tanulmányokkal, különböző szaporodási módokkal vannak olyan növények, amelyek eleve nem hoznak magot, és tipikusan ezt szokták felhozni a Monsanto bűneként, hogy ő csak, tehát az általuk értékesített magokat lehet elvetni, és azok nem hoznak magot, tehát minden évben újra

0: kertjük körülöttük. Úgyhogy ez lesz az a pont, ahol nagyon sok zöld szervezetnek, vagy hát vagy nevetségesé válnak, vagy kénytelenek lesznek egy kicsit finomítani az eddigi álláspontjukon. Ezt elmondva, én nem gondolom azt, hogy minden GMO növény jó. Csak hogy én mint mindig elmondjuk, hogy az egész technológiát nagyon fura tulajdonképpen viszonylag alaptalanul démonizálni, hanem majd egyenként kell megvizsgálni ezeket. A másik dolog pedig, amit még hozzátennék, és akkor remélem még nem futok ki az időből, hogy ezek a nagyon sok olyan kritika, ami itt is a kérdés másik felében elhangzott, az nem GMO specifikus, hanem az igazából a vállalatnak a stratégiájából ered. GMO-ból is sokfajtát lehet előállítani, lehet ilyet, lehet olyat, lehet hibridet, lehet nem hibridet, életképes, nem életképes. A monokultúra az meg egy tipikusan olyan dolog, amit elérünk GMO-k nélkül is. Tehát, hogy az megint nem egy... tehát belekeverik a GMO kérdéskörbe, de nem oda tartozik.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté volt a vendégünk. Kérlek szépen mondjátok el még egyszer, hogy hol lehet jelentkezni, hogyha valaki nagyon szeretne benneteket olvasni, látni, megérinteni, vagy éppen szeretne munkájával segíteni egy ilyen blogot.
2: Minden információ fent van a criticalbiomass.blog.hu-n egyrészt, másrészt megjelentkezni a criticalbiomass@gmail.com e-mail címen lehetséges.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A harmadik utas hírei következnek. Nem csak egyedek, de egész fajok genomját átírhatjuk. Nagyon sokan félnek attól, hogy a legújabb genomszerkesztési technológiákkal visszafordíthatatlan változások jönnek az emberi örökítőanyagban. Ez ugyan nem alaptalan, de van ennél sokkal közvetlenebb kockázat. Ugyanazok a technológiák, amik az emberi DNS szerkesztését lehetővé teszik, a különböző kártevők patogének visszaszorítására még könnyebb, még hamarabb felhasználhatók. De bármilyen vonzó is lenne mondjuk a maláriát terjesztő szúnyogok végleges eltüntetése, ennek ma beláthatatlan következményei lehetnek. Nehéz tudományos és társadalmi viták jönnek majd arról, hogy százezrek életének megmentése elég fontos céle, amiért megéri visszafordíthatatlanul megváltoztatni a környezetet. A genomszerkesztéshez felhasznált jelenség, az úgynevezett gene drive, annyira újszerű, hogy megfelelő magyar kifejezésünk sincs igazándiból rá, talán a géntámadás vagy génkampány írja le, miről van szó. Pedig időszerű lenne, hogy mi magunk is megismerkedjünk a kifejezés jelentésével, mert valószínű, hogy a közeljövőben közvetlen geomérnökség, geoengineering mellett ez lesz az egyik leggyakrabban előrángatott ötlet. Ha ökoszisztéma szintű, tervezett módosítást akarunk csinálni. A különbség az, hogy a kettő közül egyelőre a geomérnökségnek van kevesebb realitása.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: 90.3 Tilos Rádió. Nem hallom magam. A kontúrt halljátok. Mi is csatlakoztunk a tematikus sajtószabadság naphoz. Adástelefonunk 215-37-73, és a mai kontúrban Vagyimmal egészültünk ki. Szevasz!
2: Sziasztok!
1: És az oroszországi helyzetről fogunk beszélgetni, egészen pontosan a putyini média modellről, az ellenzéki sajtó felszámolásáról. Vendégünk pedig a stúdióban Juhász Attila, aki a Political Capitalnak az elemzője, illetve telefonon velünk van dr. Rácz András kutató, aki a Pázmány Péter Egyetemnek az adjunktusa. Hallasz minket, András?
2: Már nem.
3: Hahó.
1: Na jó, akkor addig, amíg Andrást behozzuk.
3: Most?
2: Halló. Halló, halló.
1: Sajnos csak nagyon.
2: Itt van, hal.
1: És nagyon bezúgunk. Oké, most hallasz minket?
4: Tiszta és érthető vétel.
2: Oh, nagyon jó.
1: Fantasztikus, köszönjük. Arra gondoltam, hogy az adás első felében úgy fogunk beszélgetni, hogy sajnos nem tudtok majd betelefonálni hallgatók, de hogy utána majd elköszönünk Andrástól, és akkor utána majd mindenki elmondhatja, hogy mit gondol a putyini rendszerről. És hogy először indítsunk azzal, hogy András, szerinted, illetve a hallgatók, nem tudom, hogy mennyire vannak ezzel képben, de hogy én nagyon örülnék neki, hogy egy kicsit arról beszélgetnénk, hogy milyen volt a média helyzet, mennyire volt egyáltalán szabad a saj. Putyin előtt, illetve mi lett Putyin alatt, és Putyin hogyan számolta fel, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni, a sajtószabadságot Oroszországban?
4: Köszönöm szépen, nagyon szép és egyszerű kérdés, ez nagyjából 9 darab kérdésnek felel meg egy időben. A történet körülbelül a Gorbacsovi időszaktól, tehát a késői szovjet évektől indul, amikor ugye a Gorbacsovi reformok glasnost és perestroika egyében egy picikét enyhült a szovjet sajtó fölötti totális kontroll. Tehát akkor kezd tulajdonképpen kinyílni a szovjet nyilvánosság, akkor kezdenek alternatív vélemények megjelenni. Ez nagyon fokozatos, egy nagyon óvatos folyamat, de így is forradalmi változás, mondjuk a Brezsnyevi vagy pláne a Hruscsovi-Sztálini időszak szovjet médiájához képest. Na, 91 végén összeomlik a szovjet birodalom, és a 90-es évek Oroszországában hihetetlen gyorsan jön létre egy nagyon-nagyon sokszínű, nagyon modern, nagyon élénk, nagyon dinamikus média környezet. Számtalan országos és helyi jelentőségi tévéadó, újság, egymással versengő csatornák, nyilván erős oligarchikus befolyás alatt, de ezzel együtt is az orosz média igazi fénykora az a 90-es évek. Zseniális újságírók bukkannak föl, egészen kiváló műsorok, ténylegesen olyan tévéműsorok, amik 10 milliós nézettségeket generálnak. Tehát egy fantasztikus időszak. Most a probléma az az, hogy a politikai kiszámíthatatlansággal együtt a média is egyre, a szabad média, vagy a szovjet időszakhoz képest szabad média is ugye oligarchák befolyása alá kerül, és innentől oligarchikus érdekek szolgálója lesz. Ráadásul, ahogy ezeknek az oligarcháknak esetleg megromlik a viszonya a hatalommal, Jelcin elnökkel, a kormányzattal, úgy némelyik média csatorna, kormányzat, illetve az elnök személyes kritikusává is válik. A kíméletlen médiakritika, tényleg is rendkívül szabad sajtóról beszélünk, fantasztikus tényfeltáró újságírókkal, nagyon sokat árt Jelcin népszerűségének. 96-ban tulajdonképpen csak úgy tudja megnyerni az elnökválasztást, hogy minden vele szemben kritikus média mégiscsak elkezdi őt támogatni, egyszerűen azért, mert az alternatív az egy kommunista győzelem lett volna, na ezt léket nem akarta senki. Viszont Jelcin ugye 2000 végén, tehát 99 végén ugye egészségi okokból lemond, az utódja Vlagyimir Putyin, és Putyin nagyon pontosan felméri, hogy a szabad, független, a hatalommal szemben kritikusnak képes lenni, vagy kritikára képes média milyen hihetetlen veszélyt jelent. És párhuzamosan azzal, ahogy a 2000-es évek legelején Putyin elkezdi letörni az oligarchák uralmát, elkezdi kontroll alá hajtani az addig független vagy a kormánnyal kritikus üzleti birodalmakat, ugyanezt történik a meghatározó televíziós csatornákkal és újságokkal is. Van, ahol a tulajdont veszik át a Putyinhoz közeli oligarchák, vannak szerkesztőségek, amiket egyszerűen bezáratnak, és hát történnek rendkívül sötét, ténylegesen borzasztó dolgok is, tehát megölnek újságírókat nyilvánvalóan politikai jogból. Tehát egy nagyon sok fronton zajló párhuzamos támadás indul a szabad média ellen. Ez aztán elég gyorsan azt eredményezi, hogy mostanra a jelenlegi Oroszországban az országos média, televízió, rádió és országos újságok lényegében teljes kormányzati kontroll, illetve befolyás alatt vannak. Regionális kivételek vannak, illetőleg az internet a kivétel, az internet egyes részei. Tehát nem igaz az, hogy teljes, totális szovjet mintájú kontroll lenne a jelenlegi orosz média felett. Tehát vannak továbbra is független, elsősorban internetes portálok, de a média környezet dominánsan állami irányítás, illetve befolyás alatt van. Különösen igaz ez az országos televízió csatornákra, és ugye tudjuk, hogy az orosz lakosság döntően még mindig a televízióból tájékozódik, tehát a televízió fölötti totálishoz közeli állami uralom egy nagyon hatékony befolyásolási eszköz. Röviden körülbelül így lehet ezt foglalni.
2: Na, utolsó mondat együtt most már akkor három ponton is vitatkoznék. Az egyik az az, hogy a 90-es éveket nyilván minden csak a médiára koncentrálva mondtál, hogy ez az volt a fénykor, de szerintem nem érdemes úgy beállítani, minthogyha a 90-es évek eközben, miközben a médiában az orosz médiában valóban egy fénykort élt, közben az orosz 90-es évek az a társadalom szétesésének és gazdasági krakjának a súlyos időszaka volt, évtizede volt. Tehát ahhoz, ha azt akarjuk megérteni, hogy Putyin hogy a túróba kerül hatalomra, akkor az szerintem érdemes ezt tisztázni, hogy a 90-es évekhez képest Putyin egy aranykort hoz Oroszországba gazdaságilag, a társadalom rendjét tekintve.
4: Ebben teljesen egyetértek.
2: Oké,
4: csak ugyanem, ez volt a kérdés.
2: Világos, csak ez szerintem ez fontos tisztázni azért is, mert egyrészt azért, hogy a későbbiek során lássuk, hogy Putyin honnan nyeri a hatalmát, innen, a nagy társadalmi elfogadottsága az onnan van, hogy a 90-es évekhez képest ő felmutat valami rendet a káoszból, mindenféle dolgokat lehet mondani. A másik, amit akkor inkább nem is mondom, vitatkozunk, hanem csak így pontosítok, hogy beleszúrok, hogy valamennyire lássuk, hogy a magyar fül számára szerintem az érdekes lehet, hogy az orosz média piac az nem pártpolitikailag tagolt. Tehát nem úgy néz ki a dolog, mint mondjuk a magyar, hogy vannak a pártokhoz közeli napilapok, meg a pártokhoz valamilyen távolságot tartó tévécsatornák, és akkor erről szokás vitatkozni, beszélgetni, hogy akkor ki mennyire van a pártpolitikába beágyazódva, hanem hát ahogy mondta is, a gazdasági oligarchák, tehát az oligarchák kezében a gazdasági tulajdon az, ami a leginkább meghatározta az adott újságnak, vagy az adott tévének a megmondó embereit, a véleményét, a hangulatát. Ez szerintem azért egy fontos distinkció, mert hát azért, mert fontos. Ezt nem nagyon kéne magyaráznom. Tehát nem pártpolitikailag, hanem gazdaságilag tagolt ez a történet. És akkor a harmadik mondat az, hogy az újságírók elleni merényletek, meg a szankcionálások. Hát szerintem a 90-es években kicsit, hát most nem tudok pontos számot, de elég sok újságíró szintén ki lehet nyírva, csak nem kimondott politikai, hanem leginkább gazdasági okokból. Túlságosan ráléptek egy mafiózónak a lábára, egy helyi kis királynak a piszkos ügyeit, a korrupció elleni harcban egy újságíró leleplezett valamit, és aztán hirtelen valami baleset érte. Tehát ezek rendszeres dolgok. Tehát ezért a Putyin érában az, hogy meghaltak újságírók, azon nagyon nem tűnt fel, hogy itt most valami drasztikus váltás történik, mert szerintem az évek folyamán év per újságíró halál ha nagyon nem változott. Ami kegyetlen, tehát ez szörnyű, hogy így van, csak jó, lehet, hogy nem ért fel egyet.
4: Nem, hogy is mondjam, tehát a három mondatra, akkor tényleg három mondatban reagálnék. Az első pont, tehát, hogy mi adja Putyin népszerűségét, teljesen igaz, borzasztóan fontos kiegészítés. Azt is érdemes hozzátenni, hogy Putyin első és második elnöksége alatt az orosz gazdaság időnként évi 10%-os növekedést produkált. Tehát az átlag orosz Putyinnak köszönhetően jobban élt, mint korábban a történelem során bármikor. Ez egy hihetetlen erős népszerűséget adott, és részben ad is neki. Ami a második pontot, a média oligarchikus kötődését és ennek megfelelő struktúrálódását illeti, pontosan ez olyan szinten igaz, ez az oligarchikus befolyás, hogy a 90-es évek pártjai és ugyanígy meghatározó gazdasági csoportok köré szerveződtek. Tehát valóban nem a párt affiliáció volt a meghatározó, hanem azok a gazdasági erőcsoportok, amelyek a pártok meg a média csatornák mögött is álltak. Az újságíró halálok az egy trükkös dolog. A 90-es években valóban elsősorban üzleti, illetve hát bűnügyi összefüggésekben haltak meg újságírók. Fokozati különbséget azt hiszem mégiscsak elsősorban a Politkovskaja gyilkosság jelent. Ugye nem annyira tájékozott nézőked vagy hallgató kedvéért, ugye Anna Politkovskaja egy legendás és tulajdonképpen kérlelhetetlen tényfeltáró újságíró volt, aki nagyon sokat írt a csecsenföldi háborúk, az ottani orosz erők kegyetlenségeiről. 2006. október 7-én ölték meg, máig nem pontosan azonosított tettesek. A dátum azért jelentős, mert ez az október 7-e Putyin születésnapja. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős szimbolikus üzenet volt arra, hogy hát lehet kritizálni a hatalmat, persze, csak akkor így jársz. Na most ilyesmi a 90-es években nem volt. Tehát én a Politkovskaja ügyet emiatt a rendkívül erős szimbolikus erő miatt, vagy érték miatt fordulópontnak tekintem. Később is ismétlődnek ilyenek, tehát ugye a talán legismertebb ellenzéki politikus Boris Nemcovot, ugye a Kreml, a Krím-félsziget visszacsatolásának, szóval annexiójának évfordulóján jelölik meg. Az is egy rendkívül erős szimbólum, teljesen egyértelmű politikai motiváció. Ilyesmi a 90-es években nem volt, szerintem ez fokozati különbség. De kétségtelen, hogy a fő halálok újságírók körében továbbra is az üzleti körökkel való konfrontálódás.
1: Mivel nagyon rövid és feszesnek kell lennie a műsornak, ezért én most áttérnék egy picit más témára, tehát hogy mennyire létezik az ellenzéki sajtó ma Oroszországban, és hogy milyen más stratégiáik vannak. Tehát azt már említette, hogy az interneten keresztül még azért valamennyire felelhetőek, de hogy milyen, nem tudom, alternatív stratégiákat dolgoztak ki igazából, akár az oknyomozó újságírók, akár azok, akik még bármilyen szempontból, nem tudom, szembeszállnak a hatalommal.
4: Ellenzéki sajtó természetesen létezik, mint ahogy ellenzéki vélemények is mindig léteznek. Ezeket meg lehet próbálni elnyomni, ettől még nem fognak megszűnni, a szovjet időszakban sem szüntek meg egyébként. Ez a fajta újságírás, ez mostanra szinte kizárólag internetes újságokban történik. Részben egyébként olyan weblapokon, amelyek Oroszországban nem is elérhetőek, hanem csak külföldi szerverről tudnak működni. És hát ugyanakkor van még a Dozsgy, mint Eső nevű televíziócsatorna, ami tulajdonképpen még függetlennek tekinthető. De hát egyszerűen a hatalom olyan mértékben centralizált és erőszakos tud lenni, ha akar, hogy ez nagyon erős, ellenmotiváció arra, hogy valaki az igazán keményen tényfeltáró újságírjon. Vannak ilyenek, az ellenzéki pártokhoz is kötődnek ilyenek, most a választásokon látszottak is, hogy ezek elsősorban helyi szinten ezek a tényfeltáró riportok, ezek tudnak hatni egy-egy helyi választás kimenetelére, de országos botrányok már sokkal ritkábban keletkeznek, mint megint csak a 90-es évekkel összevetjük. Vannak ilyenek, részben egyébként azért, mert a tényfeltáró újságírásnak egy igen sajátos műfaja az, amikor az egyik hatalmi csoport talál meg és tereget ki valamit a másik hatalmi csoport ügyeiről. Ugye a központi hatalom az nem homogén. Tehát Oroszország nem egy ilyen, az orosz hatalom nem egy ilyen monolit valami, hanem egymással együttműködő, vitatkozó, küzdő, befolyásért harcoló erőcsoportoknak itt folyamatosan változó dinamikus halmaza. Na most ilyen keretben zajlik leginkább az országos jelentőséget kapott tényfeltáró újságírás, plusz néhány elkötelezett ellenzéki vezetők körül, de mondom továbbra is azt gondolom, hogy a 90-es évek volt a műfaj fénykora.
2: Igen, azon gondolkozom, hogy ugye a 90-es években volt ez a nagyszerű műfaj, amit hát úgy csúfoltak, hogy kompromat, ami arra vonatkozik, ilyen kompromitáló anyagokat szivárogtattak ki egymásról a politikai, gazdasági ellenfelek. És ezt hát tényfeltáró újságírókon keresztül, vagy azoknak eljutatva a dokumentumokat, akik aztán abból dolgozva megírták a cikkeket. Ez elég erősen devalválta ezt a történetet, hogy ha egy politikusról kiderült valami gusztustalan, akkor annak milyen következménye lesznek, mert hogy minden nap kiderült valami, és lehetett tudni, hogy a politikai harcokban, a gazdasági harcokban ez egy bevett eszköz, hogy a másikat lejárassuk. Mindenkinek volt a füle mögött valami, mindenkiről lehetett gusztustalan dolgokat, vagy hát súlyos dolgokat közölni. Így aztán én úgy látom, hogy a 2000-es évekre el is fogyott ebből a műfajból az erő Oroszországban, vagy túlságosan hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy hát, hogy most akkor valakiről kiderült ez meg az, és akkor mi van? Nem nagyon hozta őket lázba.
1: Hát nyilván gondolom a következmények nélküliség, nem? Hát tehát, hogy önmagában az, hogy ezek után semmi nem történik.
2: Igen, bár néha Oroszország ebből a szempontból egy fokkal kiszámíthatatlanabb, tehát néha történt. Aha. Néha leváltottak valakit. És akkor tényleg, és akkor mi van? Tehát jön a helyette egy másik. Tehát mintha a struktúra nem változik, hanem csak emberek cserélődnek ugyanabban a struktúrában. Tehát ez az, igen, a tényfeltáró újságíróknak meg a korrupcióvadászoknak ez egy fontos anyag lehet, de hát ettől még érdektelen. Nem változik ettől semmi.
1: András, ezt te is így látod?
4: Igen, teljesen osztom ezt a pessimizmust. Hát a kompromat kapcsán, önmagában a kompromat egyébként egy szovjet időszakbeli találmány, és a 90-es években tényleg voltak olyan esetek, amikor történt valami. Nekem a kedvenc kompromatom az egy volt orosz főügyésznek a leváltása. Ugye Jurij Szkuratov abba bukik bele, hogy miután elkezdi firtatni az elnöki család ügyeit, kikerül egy felvétel, amelyen a főügyész egy szaunában mulat két meglehetősen alulöltözött hölgyet. Na most ezt nem lehetett túlélni. Tehát ez a politikai karrierének végét jelentette. Ugye ez a felvétel lement az esti híradóban többször, hogy mindenki biztosan lássa. Tehát ilyen szintű kompromatokat is lehetett látni akkoriban. Most ilyen jellegű lejáratások ma már ilyen nagyságrendben nem történnek, és belefásult az orosz társadalmi abba, hogy tényleg amit az előbb elhangzott, hogy na, akkor az egyik figura helyett jön egy másik, ami teljesen ugyanolyan, mi a különbség nem számít.
1: Akkor legyen valami aktuális. A mai nap adták azt hírül, hogy befagyasztották az Egyesült Királyságban a Russia Today-nek a számláit. Szerintetek ez miről szól? És akkor ezt Andrástól kérdezem.
4: A Russia Today-nek most pontosabban ugye most már RT, tehát most már ezt a rövidre elnevezést használják, nem felhőtlen a viszonya az Egyesült Királyság médiahatóságával. Már egy évvel korábban is elmarasztalták őket, ez a mostani felfüggesztés pedig nem azonnali hatályú, tehát nem arról van szó, hogy beszántották az RT-t, hanem a felfüggesztés egy része a novembertől, másik része decembertől lép majd hatályba, tehát lesz egy ilyen átmeneti fázis. Hogy ez arról szól, úgy tűnik, hogy a brit média szabályozás, a média hatóság kezdi felismerni azt a veszélyt, amit az RT által kifejtett. Ez nem igazán propaganda, nevezzük propagandának, de valójában inkább információs hadviselés jelent. Uh-huh. Tehát az RT az nem csak klasszikus propagandával foglalkozik, ugye amikor egy konkrét agendát promótálok, hanem megtévesztéssel, lejáratással, dezinformációval és számos más határterülettel is. Lényegében kihasználva azt, hogy a szólásszabadság jegyében gyakorlatilag bármilyen fals blödséget, vagy konkrétan felforgató hatású, vagy lejárató hatású anyagokat is sugározhattak. A Nyugat-Európa és az Egyesült Államok kezd lassan rájönni ennek a veszélyeire. Ez a mostani brit lépés szerintem az orosz mostanra nagyjából a teljes nyugatot lefedő dezinformációs mechanizmusok elleni fellépés első komoly látványos eleme. Lesz még folytatás, azt gondolom.
1: És ennek lesz hatása? Hát ennek lehet hatása? Ez egy olyan fajta nyomás, ami majd bármiféle, nem tudom, akármilyen változáshoz fog vezetni Oroszországban?
4: Nem az úgy, hogy Oroszországban vezessen ez változáshoz. Tehát azt gondolom, hogy ez a lépés, és korábban is egyébként a különféle orosz média outletek elleni helyi szintű fellépések, azok elsősorban nyugati társadalmak és kormányok önvédelmi mechanizmusaihoz kapcsolódnak. Tehát az RT elleni fellépés nem arról szól, hogy Moszkvába változzon valami, hanem hogy Moszkva lehetőleg kevesebb kárt okozzon Nagy-Britanniában.
2: De azon gondolkozom, hogy tényleg, hogy ha az oroszok elhelyeznek mindenféle híreket akár Nagy-Britanniában, akár itt Kelet-Közép-Európában, azt tehát kire hat? Meg hogyan? Tehát olvastam én is azokat az anyagokat, hogy akkor a különböző elbizonytalanító hírek és a különböző hírszájtok, amiket az orosz hírügynökségek és titkos ügynökségek kereszteződései telepítenek, azok valamilyen titkos módon hatnak, de az igazság, hogy el nem tudom képzelni, hogy a pékbe hatnak. Tehát, hogy Van egy képanyagunk arról, hogy ez is ez történt, a titkos orosz hírügynökség az leközli azt, hogy mégse így történt, akkor most ki? Tehát azért nem értem én teljesen ezt az egész angol hozzáállást, hogy hát kit zavarnak? Tehát tényleg érdektelen, annyit lehetett ezzel elérni, hogy a sajtószabadság értékét most Oroszország védi ebben a történetben, mert őket tiltották be.
1: Akkor először Juhász Attilának adjuk meg a szót, mert ő még nem kapott.
4: Korrekt.
3: Hát röviden annyit mondanék erre, hogy erről ez egy nagyon jogos kérdés egyébként. Tehát arra vannak viták, hogy ez az egész orosz információs hadviselés, ez mennyire hatékony. Tehát, hogy tényleg hat-e széles társadalmi körbe, vagy sem, és hogy egyáltalán érdemes ezzel ilyen szinten foglalkozni. Ez a mai napig egy vita. Én azt gondolom, hogy azért több érv szól a mellett, hogy ez képes hatni. Az egyik az az, hogy erre azért vannak most már közönyi kutatások, amelyik például Kelet-Közép-Európában mérik azt, hogy mondjuk a korábbi nyugati orientáció az mennyire változott meg egy úgymond visszaforduló, tehát ugye korábban ezek az orosz érdekszférában, vagy szovjet érdekszférában lévő országok voltak, egy ilyen keleti irányú orientációval, és úgy néz ki, hogy egyébként van egy ilyen hatást. Sokan fogyasztják az ilyen típusú híreket, amelyek vagy direkt módon ilyen orosz propaganda oldalakról jönnek, vagy azok befolyása révén bekerülnek úgy általában a véleményformáló médiába. Tehát egyrészt ennek van egy társadalmi hatása, ami azért mérhető, és egyébként ez nyilvánvalóan zavarja azokat a kormányokat, amelyek meg mondjuk ezt a hatást szeretnék csökkenteni, mert hogy részei egy szövetségi rendszernek, mondjuk az EU-nak, meg a NATO-nak, amit az orosz propaganda, ez bomlaszt. A másik, amit pedig lehet mondani, hogy azért azt gondolom, hogy a magára a médiára is nagyon erőteljesen hat ez a dolog, tehát azt általában alul becsülik, hogy mekkora ezeknek a különböző propaganda oldalaknak az elérése. És Magyarországon azért azt lehet mondani, hogy csak azt nézzük, amik így a közösségi médián keresztül érnek el egy tömeget, ezeknek például jóval nagyobb az olvasottság, amit mondjuk egy heti lapnak. Tehát, hogy az a hagyományos média, az egyre inkább leértékelődik az ilyen típusú közösségi médián terjesztett kommunikációs formákkal szemben, és ez magának a hagyományos médiának, a hagyományos sajtónak a leértékelődésével jár együtt, és nyilvánvalóan az is kivált ilyen válaszreakciókat. És tehát én azt gondolom, hogy mindezért ezt azért nem lehet teljesen így jelentéktelen dolognak gondolni, tehát ennek van egy nagyon-nagyon komoly hatása, és ezeknek az országoknak az életére nem veszélytelen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amikor egyébként is van egy válságban lévő Európai Unió, akkor nem mindegy, hogy mivel befolyásolják ezeknek az országoknak a társadalmát és az Európai Unióhoz való viszonyát. Önmagában nem képes ez a propaganda szétbomlasztani, de úgy félreértés ne essék, nem ezt állítom, hanem azt mondom, hogy egy ilyen válsághelyzetet képes tovább élezni, és halászni a zavarosba, és ezt csinálja.
2: Most kérdezem, hogy ez szerinted egy hatékony módszer, ez az orosz propaganda elleni harcban a betiltás, a tiltás? Nem egy sajtószabadság módszer ez.
3: Ugye az Andrásnak akkor visszadom a szót, egy mondat, abban én nem vagyok biztos, de én nem is állítottam, hogy ez a tiltás lenne a leghatékonyabb módszer. Én azt mondom, hogy erre azért kéne valamit reagálni, mert az viszont nem megfelelő, hogy semmit nem válaszolnak rá.
1: András?
4: Messzebbről indítanék egy picit reagálva, vagy imádtal elmondottakra. Ha az ember elolvassa a legfrissebb orosz nemzeti biztonsági stratégiát és katonai doktrinát,
1: ugye itt ilyen gyakran szokták.
2: Ilyeneket olvasgatsz?
4: Nekem az a szoktam, hogy ilyeneket olvassak, tehát ez sajnos ilyen. Okay. Abban kerekperec teljesen nyíltan le van írva, hogy a mai orosz katonai gondolkodás az információs hadviselést egyenrangúnak tekinti a hagyományos szárazföldi légivízi hadviseléssel. És ennek megfelelő erőforrásokat tesz mögé. Tehát az, hogy esetleg most ez még nem hatékony, az nem azt jelenti, hogy Oroszország nem is törekedne rá, hogy hatékony legyen. Ezen a ponton, ha komolyan veszik ezt a fenyegetést, akkor tulajdonképpen indokolt minél korábban fellépni, mielőtt még túlságosan megerősödne ez a fajta információs hadviselési képesség. Vészfogyasztó méretű erőforrások vannak mögötte egyébként már most. Na most, ami a tényleges hatékonyságát illeti, mondok akkor példát. Ugye volt Németországban ez a történet, hogy egy orosz kislányt állítólag megerőszakolt valami bevándorló, de hát a német rendőrség nem volt hajlandó ezt állítólag kivizsgálni, jelentette az orosz média, mert hogy orosz ellenes elfogultság miatt nem volt a hajlandók ezzel komolyan foglalkozni. Az orosz média kapta fel ezt a hírt, Németország szerte tüntetések voltak, ugye idén januárról beszélünk, az egész sztori fals volt a legelejétől. Tehát az orosz média befolyás az ott tart, hogy képes Németország szerte tüntetéseket kirobbantani, embereket kivinni az utcára, és jelentős belpolitikai válságot okozni, ugye a menekült válságot súlyosbítva, kapcsolódnék ahhoz, amit Attila mondott, hogy itt nem az orosz média nyomás volt a válság kirobbantó oka, hanem csak súlyosbítja. Idén januári a történet, komoly rendes nagy felháborodást voltak képesek Németországból kirobbantani, úgyhogy az orosz külügyminiszter beleállt ebbe a sztoriba, ami teljesen fals a legelejétől. És számtalan ilyet lehet mondani, egyébként Magyarországról is. Tehát az, hogy ezeket az orosz híreket mennyire fogyasztja a közönség, Attilával értek egyet, ez elég jól mérhető. Tehát elég jól mérhető az elérése ezeknek a mindenféle weblapoknak, Facebook csoportoknak és hasonlóknak. Az AFP helyzete pedig, ugye Amerikában elég periférikus, a kutya nem nézi. Nagy-Britanniában, Nyugat-Európában viszont sokkal erősebb a befolyása. Tehát én sem értek egyet azzal, hogy a betiltás vagy a bankszámla felfüggesztés lenne feltétlenül a legjobb megoldás. Tehát ennyiben támogatom Vagyim álláspontját, hogy nem biztos, hogy betiltásra kellene reagálni.
1: Akkor szerintem kanyarodjunk is.
4: Reagálni kell.
1: Kanyarodjunk arra nagyon röviden csak, hogy akkor mi lenne szerintetek a jó megoldás? Tehát hogyan lehet ezekre a narratívákkal felvenni a versenyt? Attila?
3: Hát én is azt gondolom, hogy nem betiltással kell elsősorban reagálni, hanem ami nagyon ilyen alapszinten elkezdődött az utóbbi időben, hogy például leleplezik azokat a álhíreket, vagy valamilyen igazságmagon alapuló információkat, amit teljesen elferdítenek ezeken az oldalakon, és ezeket megpróbálják ezeket a tényeket nagy nyilvánosság elé vinni, tehát hogy legyen egyfajta leleplezése. A másik amit lehet alkalmazni, hogy az egész ugye, információs hadviselés, ez nem feltétlenül arra irányul, hogy Oroszországot egy ilyen nagyon erős hatalomnak láttassa, hanem inkább ugye az ellenfél, tehát úgymond a nyugat elbizonytalanítására és az identitásának a lerombolására és a szövetségi rendszerének a felbomlasztására hat, és nyilvánvaló itt erre is kellene valamilyen reakciót adni a másik oldalról, tehát megerősíteni azokat az értékeket, azt az önképet, amit egyébként Oroszországgal szemben ezek a nyugati szövetségi rendszerek képeznek. Ez ugyanúgy feladat ennek a szövetségi rendszernek, amit eddig nem nagyon láttunk.
2: Hát én nem az identitásoknak a erősítését látom sose megoldásnak, mert azok, igen, erős identitások, azok szívesen csapnak össze. Azt én, igen, nem annyira szeretem. Sokkal inkább, nyilván most nem vagyok egy kommunikációs gurú, tehát lövésem sincs, hogy a következő mondatomat hogy lehet apró pénzre váltani és megvalósítani, de hogy a nyilvános viták, tehát én nem vagyok egy nagy felvilágosodás párti, inkább mondanám posztmodern strácnak magamat, de hogy a felvilágosodásból ezt a érvek racionális ütköztetése mint főérték, ez számomra szimpatikus, tehát érvekben, vitákban kell legyőzni a hülyeségeket.
3: Hát ez csak annyit, hogy...
4: Teljesen egyetértek vele. Igen, azzal kiegészítve, hogy ez a fajta információs hadviselés a nyugati társadalmak meglévő gyengeségeinek kihasználására alapul. Ideje szembenézni ezekkel a gyengeségekkel. Ideje szembenézni azzal, hogy milyen kritikusan alacsony a politikai intézményeinkbe vetett bizalom. Érdemes megnézni, hogy Magyarország, hogy a társadalom milyen állami szervekben mennyire bízik, pontosabban nem bízik, zárója bezárva. Érdemes szembenézni azzal, hogy mik a saját társadalmainknak azok a gyengességei, amelyeket ki tud használni, nem feltétlenül orosz, vagy bármi, hanem bármilyen más információs hadviselés folytató aktor, és ezekkel a gyengeségekkel foglalkozni. Vagy én gondolatát folytatva, bizony, felnőttként kell kezelni a társadalmat, és vitázni kell ezekről a kérdésekről, mert a racionális érvek azok segítenek valamiféle támogatottságot tenni azok mögé, az értékek mögé, amikre ez egész dolog, amit Európának hívunk, épül. Tehát a betiltást, mint eszközt, én abszolút nem tartom jó megoldásnak. Egy háborús helyzetben az nyilván egy másik eset, de hát szerencsére ilyesmire nincs szó, és belátható időn belül nem is lesz. Tehát vitázni kell, feltárni ezeket a problémákat, és szembenézni a saját gyengeségeinkkel is.
1: Attila?
3: Csak azt a kiegészítést akartam tenni az előbb, hogy én valami hasonlóra gondolok, amikor arról beszéltem, hogy meg kell próbálni leleplezni ezeket a dezinformációs módszereket, eszközöket, és akkor persze ennek kapcsán el lehet mondani az érveket, lehet vitázni, van tere a racionális gondolatoknak, de emellett ugye én azért tartottam azt fontosnak, hogy valamilyen érzelmi típusú vagy identitás alapú érvelés is legyen, mert hogy az orosz dezinformációs gépezet az ezzel az eszközzel él. Tehát amikor érzelmekkel szembeállítunk racionális érveket, annak a korlátozott hatás az elég egyértelmű. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor mondjuk a magyar belpolitikai példát említve erre a népszavazási kampányra megpróbáltak néhányan mondjuk civilek racionális érvekkel válaszolni, volt egy korlátozott hatása, de látjuk, hogy mennyi. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egészen addig, és persze van ebbe kockázat, hát teljesen igaz, hogy a erős identitások összecsapnak, stb., de hát egyébként is már abban a helyzetben vagyunk, hogy van konfliktus, ez csak ennek a bevallása és az a helyzet, hogyha itt az egyik fél gyakorlatilag hagyja magát szét trollkodni, mert gyakorlatilag erről van szó, hogy nagyon konyha nyelven, akkor hát annak a vége nem lehet kétséges. Úgyhogy egyébként az orosz hatalom, ami emögött áll, és itt visszacsatolnék az egész beszélgetés elejére, amikor ugye abban arról beszéltetek, hogy hát mondjuk Putyin alatt mekkora gazdasági növekedés volt, és ez a legitimációjának alapja, szóval az információ nem hangzott el, hogy ezért nem a zseniális Putyinnak volt ez köszönhetően, a világgazdasági hatásoknak, meg a nyersanyagáraknak a világpiacon, tehát hogy ez volt a mögötte lévő ok, és amikor ez most az utóbbi években eltűnt, akkor kezd ugye összeomlani ez a belpolitikai legitimációja Putyinnak, és ez az agresszív terjeszkedés, meg az új külpolitikai doktrin, amit az András említett, az azzal van összefüggésben, hogy valahogy meg kell próbálni pótolni ezeket a gazdasági eredményeket, és ehelyett felmutatni valamilyen birodalom építést, vagy területszerzést, mint a Krím annektálása, vagy hasonlók. Tehát, hogy ilyen típusú eszközökkel pótolja azt, amit a gazdasági téren most nem tud beletenni. És hát az a helyzet, hogy ez is egy fontos szempont, és ezt is valahogy ellensúlyoznia kéne a nyugatnak, hogy megmutatni ezt az arcát Oroszországnak, mert hogy a nyugati közvélemény számára, akikre, vagy a kelet-közép-európai közvélemény számára, ami még fontosabb ebből a szempontból, ezekkel a tényekkel nincsenek tisztában.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Muszáj most rövidre zárnom ezt a mai kontúrt, mert hogy jön a bádogdob, és folytatódik tovább a Tilosnak a tematikus sajtószabadság napja. Úgyhogy dr. Rácz Andrással beszélgettünk, illetve Juhász Attilával, és Vagyim volt a másik kérdező. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a kontúr, és már is megyünk. Sziasztok!
4: Köszönöm, sziasztok!
5: Amikor az írógép neszét vette, hogy a tulajdonosnak lejárt a használati engedélye, beadta a kulcsot, billentyűi beragadtak, szalagja kifakult, kocsija kátyúba rekedt.
6: Mert mi lesz ezután? Kert akaró.
7: Jó.
8: Kelt a karó.
9: Sanyi, Atesz és Varek.
8: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
8: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt.
8: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
8: Hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
9: Tilos rádió?
13: Jó.
14: Ez nagyon jó.
9: FM 90.3, hallgass.
13: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ha ez a lemez jó szórakozást nyújtott önöknek, hallgassák meg sztereofonikus lemezen.
1: Derék hangyája. Önök is beszoktak spájzolni. Jó, az ember bebiztosítja magát, nem igaz? Na hát, a vállalatoknál ezt hívják készletnek. Ennek egyik része nyersanyag és félkész termék, másik része eladatlan és eladhatatlan. Hát, ami azt illeti, a mi vállalataink alaposan bespájzolta. Készleteink ugyanis a 10 év előtti 173 milliárd forintról 375 milliárdra ugrottak. Hogy lehetne ettől a mérhetetlen sok készlettől megszabadulni? Ebből a 375 milliárdból legalább 100 milliárd felesleges, az biztos. Na, lássuk csak, azt mondja, hogy 100 milliárd osztva 10 millióval, az fejenként 10.000 forint. Ha mondjuk minden magyar kivisz nyugatra ennyi árut és eladja dollárért, az fejenként 500 dollár. Összesen 5 milliárd dollár. Isten bizony nem jönne rosszul. Eltűnne a készlet is, meg az adósság is. Na hát akkor elmondom, hogy képzeljük el a megvalósítását. Először is módosítjuk az új útlevél módosítást. Felolvasom. A magyar turisták eddig 4000 forint összértékű árut hozhattak be, ezentúl 10.000 forint összértékű árut kötelesek kivinni. Az áruhoz csatolni kell a kermi használhatatlansági bizonyítványát. A kivitt magyar termékeket dollárért kötelesek eladni. Aki dollár helyett készletet hoz haza, 24 órán belül kiutasítandó a Magyar Népköztársaság területén. Mindenki köteles 3 havonta nyugatra utazni. A kivitt készlet művészi reprodukciókra is elcserélhető, amennyiben azok George Washington képmását ábrázolja. Aki határidő után hoz haza pénzt, 500 dollár alatt disszidens, 500 dollár felett távolba szakadt hazánk fia. Aki hazaszökött turistát rejteget, plusz kiutazással büntetett. A meghívó levelet az alábbi példa alapján kell megszövegezni. Én XY Clevelandi lakos vállalom, hogy hozzám látogató nénikémtől megveszek egy, azaz egy darab buksi típusú gőzgépet. Nyersanyagszegény ország lévén az alábbi termékeket lehet vámmentesen behozni. Bécsi föld, Federweiss, Stibium, cink, tank. Rakétaelhárító rendszereket elhárító rakétaelhárító rendszer. Az újságok hamarosan megtelnek az új szenzációkkal. Népszabadság. Elfogták a vámosok vámszedőjét. Hiátszva az elvtársak éberségét, üres kézzel akart az országból távozni. De hős határőreink megtöltötték a bőröngyét. Hétfői hírek. Semmit sem találtak az autókárpit mögött. A visszaeső ibusz csoportot 8 hónapos spanyol útra ítélték. Le Monde. Álarcos magyar turisták elraboltak egy nagykereskedőt. Kivégzéssel fenyegetik, amennyiben nem vesz azonnal 1000 párat a fejükön lévő harisnyából. Szabad Európa. Kedves édesanyám. Itt ülök a lágerben. Két hajdúsági mosógéppel. Azonnal küldjél vizet, hogy legalább a zoknimat ki tudjam mosni. De gyorsan, nehogy végső elkeseredésebben dolgozni kezdje. Na hát, így valahogy egy időre talán el lehetne tüntetni a felesleges készletet, meg az adósságot is. De azért nem ez az igazi megoldás, nem tudják mi? Ha a vállalataink zöme olyan világszínvonalon dolgozik a jövőben, hogy néhány év múlva a Foggyem felvásárolja a Grundig összes részvényét, a francia partokat az Áfor tankhajója szennyezi, a Coca-Cola Company pedig kénytelen lesz beolvadni a Szobi Szörp családba.

elleni együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény aláírására, az egyezmény tartalmából. A magas felek megállapodnak abban, hogy ezentúl a békés egymás mellett élés szellemében élnek a magyarok a magyarokkal. Erre kötelezi mindkét felet a közös ezer éves történelmi múlt, az örök, megbonthatatlan magyar-magyar barátság. Megállapodás született arra nézve, hogy a jövőben az Országos Nyugdíjintézet patronálja a KISZ-t. A nyugdíjasok felemelik a dolgozó KISZ-tagok zseppénzét. Postaügyi egyezmény. A magas felek megállapodnak abban, hogy ezentúl közvetlenül lehet tárcsázni Budapestről Budapestre. Magyar-magyar kulturális egyezmény. Ezentúl magyar színészek is szerepelhetnek a filmgyárban. A hivatalos tárgyalások befejeztével az elnöki tanács elnöke jövőre is meghívta Magyarországra az elnöki tanács elnökét. Ezután talpig fellobogozott úttörők sorfala között a Ferihegyi repülőtérre hajtatott, ahol lelkes, hosszantartó köd fogadta. A búcsú beszédek elhangzása után mindketten felszálltak. A parlament fölött átrepülve Losonczy elvtárs táviratban üdvözölte a magyar államfőt, majd az ezüst gépmadár újabb egyezmények felé vette útját. Jó utat, elnök!

0: Magyarország hadüzenete az Egyesült Államokkal szemben a következőképpen zajlott le.
1: 1941.
0: A magyar követ felment Washingtonban az amerikai külügyminiszterhez.
2: Külügyminiszter úr?
3: Igen.
2: Magyarország ezennel hadi állapotban valónak tekinti magát az Egyesült Államokkal.
3: Tudomásul vettem. Önök köztársaság vagy királyság?
2: Mi királyság vagyunk.
3: Van önöknek királyuk?
2: Nincs. Tengernagyunk van.
3: Van önöknek tengerük?
2: Nincs.
3: Mijük van?
2: Területi követeléseink.
3: Kivel szemben?
2: Csehszlovákiával szemben? Romániával szemben? Jugoszláviával szemben?

0: kérlek, Bandikám.
1: Magyarok istene, kérünk bízó hittel, hős honvédeinket harcukban segítsed, vezéreljed őket győzelmesen vissza, édes szép hazánkba, Magyarországba.

Őröndös Ödön, külkereskedő nyilatkozat. Az általam vezetett külkereskedelmi delegáció tegnap érkezett vissza Észak-Hadovából, ahol rendkívül előnyös megállapodást kötöttünk a hadovákkal. Sikerült eladni nekik 500 ezer kárti törpét. Kevesen tudják, hogy a magyar kárti törpe iránt főleg a gyengén fejlett törpe államok tanúsítanak óriási érdeklődést. A magyar kárti törpe ugyanis elűzi a rossz szellemeket a háztól, és azért versenyképesebb a nyugati kárti törpénél. Azon kívül a magyar kárti törpe a legmagosabb kárti törpe. Együtt nő az életszínvonállal. Ennek köszönhető, hogy amíg a múltban csak térdig érő kárti törpék témperegtek körülöttünk, ma tele van a város másfél méteres pufó kárti törpék. Örömmel közölhetem, hogy hazánkban az egyfájra eső kárti törpe termelés volumene 40%-kal nagyobb, mint a háború előtti legutolsó béke évben volt. A magyar kárti törpe azóta elérte a világszínvonalat.

és nem győzünk belőle üleget gyártani. Elmúltak már azok az idők, amikor valutáért köllött külföldről behozunk csenevész kerti törpéket. A nagy szakállú törpék ma már ott töpörödnek a családi házak nyitott kapuj mellett, mert náluk a kis emberek előtt nyitva áll minden kapu. Főleg a nők kedvellik a kerti törpét. Mert keveset fogyaszt, és kis helyen efér. Fejlett kerti törpeiparunk ma már a legkényesebb ízlésű vásárlók igényeit is ki tudja elégíteni. Ízelítől nehány példát a gazdag választékból. Kapható kerti törpe gipszből, viaszból, csokoládéból, fagyjúból, karrarai márványból és tehéntúróból. Divatos az asztali törpe, vitrin törpe, sublót törpe, kredenc törpe, kerti törpe, mint állólámpa, kerti törpe, mint ülőmécses, valamint álmos törpe, virgonc törpe, cvídár törpe, kaján törpe, kujon törpe, beat törpe, szex törpe, nappali törpe és törpe éjjeli. A hadovákkal kötött kétoldalú megállapodás értelmében az 500 ezer darab kerti törpéért 5000 kiló szárított sampucnit kapunk, amelynek vitamin tartalma olyan magos, hogy csak székre fölállva lehet elérni. Elutazásunk előtt delegációnk tiszteletére a hadovák kerti ünnepét rendeztek a Bucece partján. Felejthetetlen élmény volt számunkra, amint a füllett éjszakában a nagykövetség tagjaival együtt ott ültünk a Bucece partján, és hallgattuk a hadovákat. Egészen otthon éreztük magunkat.

0: Kedves hallgatóink, most zenei életünk nagy öregje, a kimagaslóan tehetséges, mélyhegedős Gejza zenetudós. Tart előadást önöknek az egyik legrégibb hangszer, a macera eredetére.
1: A maceát, ezt a különös hangú keleti hangszert, a magyar származású nagy utazó, Markovics Markó Póló fedezte fel az emberiség számára, aki 1271-ben az egyik elég távol keleti utazása során eljutott a Picejék földjéje, ahol megismerkedett a maceával. Egy beülfényes este, miközben szerény vacsoráját fogyasztotta, zebra szalonnát lótusz pogácsával. Egy fice lépett a kunyhajába, kezében egy szerkentyűvel, amelynek kúbliát eszelős örömmel tekelte. Olyan hangokat csalt ki belőle, melyek hallatára Markovics úgy érezte magát, mintha az agyát smiglizték volna. Tekerés közben a fice kérdéseket intézett hozzá, anyja neve meddig marad, minek jött? Ez volt az ős macea. Jobban szemügyre véve a különös vercájgot, Markovics megállapította, hogy a Picejék maceája olyasmi, mint a matyóka indiánok pucerája. Csak a hangja valamivel kellemetlenebb. Azt is megfigyelte, hogy minden picejének saját maceája van, amit állandóan magával hald, és amint egy kis lélegzethez jut, elkezd vele maceálni. Újabban felszínre került régészeti leletekből azonban kiderült, hogy nem csak a ficeék, hanem már a honfoglaló magyarok is ismerték a maceát. Megdönthetetlen bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy a Kelet-Lebédiában állomásozó sátoros alakulatok egyesített főparancsnoksága által rendezett az Isten kardja fedő nevű hadgyakorlaton. Egy 90 tagú macea együttes játszotta a szebbnél szebb szittya indulókat. Akadtak a seregben olyan harcosok, akik nyereg alatt is tudtak maceálni. A leghíresebb magyar maceás, Váter Popelka, kéregető barát, a macea kedvét hagyott fel a barátsággal. És teljesen a maceának szentelte életét. A maceás fráter olyan művészi tökélye fejlesztette a maceálást, hogy egyszer meghívták őt a Buznyákok vendégmaceára. A Buznyák trónon abban az időben a könnyű műfajt felettébb kedvelő Nehéz Izabella üldögél, aki előre haladott kora ellenére még nem ismerte a maceát. Tüstént udvarába hivatta Fráter Popelkát, és neki szegezte a kérdést, van-e kedved maceálni, fráter? Milyen Popelka olyan szívettépően kezdett el maceálni, hogy őkre belopta magát Nehéz Izabellába. Ott is maradt az udvarnál. Holt a napjáig. Úgy érte őt a halál maceálás közben. Amikor eltemették, Buznyák szokás szerint melléje tették elnyűjt maceáját, hogy ne tudjon többé senkit maceálni. Nehéz Izabella még sokáig kiállt hozzá, óákig üldögélt az egyre jobban besüppedő síron, és nagy megbecsüléssel gondolt Fráter Popelkára, aki maceájával elmélyítette a magyar Buznyák barátságát. Nem árt tudni, hogy a maceák mérete országonként változik, az angolok és a franciák a kis maceát. Little maceration. Illetve petit macer. Míg a nyugatnémet ajkúak a nagy maceát, macea grosst kultiválják. Ennek a csodálatos hangszernek a segítségével bámulatos eredményeket élhetünk el. Ha szívós kitartással naponta rendszeresen 3-4 órát maceálunk, néhány hónap leforgás alatt bárkit küldözhetünk fel a világból. Jó példa erre a televízió, amelynek éjszakai filmelőadásai előtt, amikor a képernyőn megjelenik a nemes vonású arcél, egy ország melléből szakad fel a sóhaj, kezdődik a macea.

0: szeretünk bővíteni. Rendelésre dolgozunk, amit a kedves vendég rendel. Fognak látni két zsánerképet, két különféle igazgató szerepében Koltai fog fellépni, én pedig majd a szakszervezeti bizalmit fogom játszani. Kérelmezni fogok Koltai nálam. És kérem, önök mind gondolom szervezett dolgozók, szakszervezetileg. Mire gondoltak? Hogy legyen kedvesek, mondjanak nekem témákat, amikkel én odafordulnék a Koltaihoz. Tessék? Béremelés egyszer, hát ez, de lehet falamucibb dolgokat is. Üdülés. Hol tetszik, hol szeretne üdülni? Hol?
1: Üdöljön
0: például. Hol?
1: Még soha nem üdültem.
0: Hát ebben az ügyben fogok. Szólni kérem. Tessék, még lehet szólni. Munkahelyi demo, majd én beolvasok. Igen? Tessék, még lehet. Bölcsöde kitüntetés. Ugyanaz, mindegy. Valakit vagy kiküldenek, vagy kitüntetnek. Abba lófetet van. Nőpolitika. Kérem szépen, ebben már Gáspár Sándorhoz is elmehetnék.

0: Szervusz, Koltai Jeltás. Kérlek szépen, több kérdésben jöttem hozzád.
1: Próbáld úgy egyenként, jó?
0: Jó, hát egyenként itt fölvetődött
1: rögtön. Hogy ne hirtelen, tudod, mert tudod, ismerlek téged, hogy te jössz, tudod, és akkor elém teszed. Most hát nézd meg, hogy mi van előttem amúgy is, tudod? Itt balra is papír, jobbra is papír, és akkor te itt lengeted nekem, tudod? Hogy...
0: Bocsássak, a dolgozók
1: rész... nekem is egy munkaidőm van, tudod, és akkor itt próbálsz, hogy én itt írjam alá, hogy megmondjam, tudod? Akkor mondjad, jó?
0: De nem tudjuk kifizetni azt a bért, amit viszont te már aláírtál, itt a papír, parancsolj.
1: Most újabb papírokat itt lengetsz, tudod, ahelyett, hogy az idő, ami itt telik, és rengeteg dolgod lenne talán neked is, legalábbis még úgy tudom, hogy te itt a vállalaton belül még így...
0: Bocsáss meg, ezt nem te írtad alá?
1: Mondjuk ez az én nevem van ideírva, de nem egyértelmű. Egyáltalán mikor írtam én ezt alá?
0: Tegnap. Kérlek, a dolgozók részéről éppen most ütöttem be. Béremelés. Itt van például a Pomacsek elvtársnak a béremelési kérelme, ami most már
1: most
0: nagyon...
1: Most tudod, jó lenne, hogyha nem részleteznéd ki a Pomacsek elvtársra, hanem próbálnád az egészet egybe, tudod? Mert nagyon megálltál itt a béremelésnek, mert tudod? Úgy tűnt, hogy mintha te már nem is akarnál tovább, tudod? Hogy így, hogy a Pomacsek elvtárs, hát 4/4. Próbálj egy kicsit visszamenőlegesen, tudod? Jó. Örülnék.
0: Kérlek szépen, van egy dolgozónk, aki össze. Üdülni szeretne. Üdülni, mert nem volt még soha üdülni.
1: Vagy most és akkor a Pomacsek elvtársa, tudod, itten... Na most ez a legegyszerűbb, mert csak külföldre van helyünk, tudod? Belföldileg én nem tudnék neked itt most mit mondani, de a Pomacsek elvtársra visszautalnék, amit mondtál.
0: Bocsás, tudod, hogy... most fog nyugdíjba menni. Gondolom, hogy valamivel meg kellene nyomni egy kicsit azért.
1: Na most inkább a többit olvasd, jó?
0: Külföldi üdülésre.
1: Addig én tudok ezen elmélkedni, tudod, hogy...
0: Vannak itt hangok, amelyek a munkai demokráciának egy kiszélesítettebb formáit próbálnak forszírozni.
1: Na most én annak nagyon örülnék, tudod, ha itt úgy megpróbálnánk együtt. Tudod, hogy nem csak én, vagy te, meg ők, hanem úgy együtt, hogy ki a maga kis posztján, hogy úgy hozzátenné, tudod? Ennek örülnék. Azért mondom, hogy menj tovább, tudod?
0: Ne arra, hogy
1: a... És tedd hozzá, hogy én... amit te gondolnál, tudod, én hagyom és engedem, sőt.
0: Üdülőt akkor hagyjam is, azt majd legközelebb.
1: Na most tudod, hovoda? Üdülő, azt majd mindenképpen mondja, csak nem ott, tudod? Azt majd mindenképpen mondja.
0: A bölcsődének az egész födém szerkezete.
1: Na most egyszerűen... tudod, terror eszembe jut egy adivers. Nem tudom, hogy ismered, így, ahogy állsz a papíroddal, tudod? Ez a... Kunfajta nagyszemű legény volt, tudod? Ínzottja sok-sok mél a vágynak. És a bölcsődére... Azért mondjad közben, mondjad, én átvenném, tudod, hogy
0: bölcső, lenne? Hogy a bölcsőde födém szerkezete valamennyire...
1: Annak a legmesszebb előkig. A bölcsőde födém szerkezet nélkül félkarú óriás, tudod? Nem is tudom, hogy lehetett elképzelni, hogy egy bölcsődét födém... Ezt te írtad alá?
0: Nem, ezt neked kéne aláírni igazatot.
1: Tudod, én nagyon szívesen aláírnám.
0: Itt a toll, parancsol.
1: Ha most itt ezt a bölcsődét így véglegesen írjuk alá?
0: Bölcsődét, ha most aláírod, akkor még idén be tudják fejezni.
1: Akkor még idén be tudják fejezni, ügő? Na most tudod, én írnám. Én legszívesebben aláírnám. Mibe kerülne nekem? Itt van a kezemben, van tollunk, tudod? De most nézd meg azokat a papírokat, látod? Meg azokat.
0: Igen.
1: Menj át a másik szobába. Úgy, maradj ott, jó? Köszönöm.

0: másik.
1: Szervusz, igazgató elvtárs.
2: Szevasz!
0: Mi?
3: Mi?
0: Semmi, nem.
2: Ja, jó. Azt hittem, hogy...
0: Mi?
1: Szóval ezt a palicskó ügyet, ezt meg kell oldanunk.
2: Milyen ügyet?
1: Ezt a palicskó ügyet, ezt
2: mi
1: meg kell...
2: Mi az a palicskó? Hány óra?
1: 5 óra lesz, de a palicskó...
2: Lesz még csak!
1: Palicskó a főmérnökünk, el akar menni. Beadta a felmondó levelét, nem tudom, te tudsz-e róla, de...
2: El akar menni?
1: Igen, most, amikor a technológia...
2: Hánykor?
1: Egy éve el akar menni, de ma már biztossá vált, mert beadta a felmondó levelét.
2: Felmond?
1: Nem tudtad?
2: Ki? Palicskó?
1: Palicskó.
2: Kár.
1: Hát persze, hogy kár, ő a főmérnök.
2: Ki a palicskó? Lesz, palicskó a főmérnök? De azt hittem, hogy a személyzet is, nem itt személyzet. Hát 4 éve abban vagyok, hogy ő a személyzet is. A múlt, hogy nem volt a személyzet is, nem szórakozom. Palicskó főmérnök.
1: Bocsáss meg, a palicskó...
2: Ja, miért akar fölmondani? De a személyzet is valami zűr volt?
1: Volt. Nőpolitikailag, kérlek szépen, bizonyos pénzek nem lettek kifizetve, terhességi
2: segít. Nőpolitikai pénzek?
1: Igen.
2: Ne politizáljunk, most nem egy.
1: Ezen veszett össze a palicskó meg a Béla jelte.
2: A nőpolitikán?
1: Nem. A nőpolitika az egész más, ott a terhességi
2: segít. Te neked nincs nővéred otthon?
1: Nekem van.
2: Tapo, indulj ki! Várj, a palicskót zárjuk le!
1: El fog menni, itt van a papírja, parancsik.
2: Aláírtam már?
1: Nem tudom, hát aláírod? Elmenjen most, amikor a termékszerkezetet...
2: Ne menjen el, ne menjen. Szedd össze magad, szedd össze magad! Ez nulla! Ez nulla, amit te csinálsz! Nulla!
1: Én? Hát mi közöm nekem hozzád? Bocsáss meg, én itt egy
2: szakmai... Hogy juntatnak odáig a dolgok, hogy a palicskó el akar menni?
1: Hát azt a palicskó...
2: A te égiszed alatt!
1: De a palicskó ezt kérdezi tőlem.
2: Hát, azt kérdezi, hogy el akar-e menni?
1: Nem, hogy hogy juthatnak a dolgok idáig?
2: A palicskóhoz?
1: A palicskóhoz jutnak a dolgok, azt kérdezi?
2: Na most mondd el normálisan az egészet. Bizony szóval szemét. Ki akar elmenni?
1: Igazgató elvtárs, én akarok elmenni.
2: Na jó van, azért még... Még vidd ki a kávédat.

Apapám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha burzsli körül egy dohányka bolt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt.

hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égek, míg a füst

futotta, egy gyémánt kemény szikrázóver sorokra, csak arra, hogy a pénz enyém legyen. Mind kigyókat bűvöltem, valutákat, és mondhatom, hogy sehol sem utáltak. Az élet az az én művészetem. Daloltam én is ifjan sepedve, a verseket a nő semmibe vette, s akármit írtam, azt felelte. Nem. De vacsorára persze még hitelbe, elhívtam egy előkelő hotelbe.

emeletre, és feljött velem. Így sültem fel én Petrarkát követve, jobban bevált Casanova receptje. Az élet, az élet az az én művészetem. S később az volt az én mester szonettem, a 14 bankárt lóvá tehettem. Csak sportból, csak sportból, csak sportból és csak úgy mellékesen. Minek nekem az új homályú líra, ha szertettek egy új hamis papírra.

nőre költöm el, eszeveszetten költő vagyok, és magam is elhiszem, elhiszem. Megtanultam a pénzt semmibe venni, s megtanultam a linkséget szeretni.

0: Az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra, hogy bármi is adódik, a halat késsel sose ed. De arról megfeledkezett az etikett, mi illendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett? Ó, etikett! Csak a halottak tudnak illemet. Az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra, hogy úri társaságban a hölgyeknek csókolj kezet. De arról megfeledkezett az etikett, hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az emelet. Ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet. Az etikett, mire tanít az etikett, hogy mikor húzd fel a lakcipődet, vagy antilop betéteset, de arról megfeledkezett az etikett, hogy akkor mit is szokás viselni, ha mindkét lábad elveszett. Ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet.
1: A 920-as évek után forgassuk kicsit idébb az időkerekét. A félig meddig klasszikus operett melódiák után szeretném felidézni a 30-as évek könnyű zeneszerzőjét, Markus Alfredot, a régi Royal Orpheum karmesterét. Az egyetlen karmestert, aki kalapban dirigált. Igaz, hogy csak egy hónapig, és annak is megvolt az oka. Ugyanis a Royal Orpheumban artisták is felléptek, és az egyik műsor attrakciója a Billy nevű csimpánz volt. Amikor a próbán Billy idomítója meglátta a zenekar élén Markus Alfredot, felsóhajtott. Jaj, ebből baj lesz. Ugyanis Billy nem bírta a kopasz embereket, és Markus Alfred bizony kopasz volt. Hogy az idomító nem véletlenül aggodalmaskodott, az kiderült abból, hogy a premiéren Billy hatalmas lendülettel átugrott a Rivaldát, és ráült a dirigáló Markus fejére, ahol is nagy vidáman ütötte a taktust. A rémült Markus a további előadásokon nyúlszőr kalapját füléig húzva dirigálta a műsort, már csak azért is, mert, mint mondotta, ez a majom kiverte volna a fejemből a melódiákat. Szerencsére Markusnak maradt melódiája elég. Mint azt gondolom, a most következőkből is kiderült.

barátom, ki azt mondod, ismersz engem, nézd meg szobámat, nincsenek benne díszek, miket magam választottam. Nyisd ki szekrényemet, benn semmi jellemzőt sem találsz. Kedvesem és kutyám ismeri simogatáson, de engem egyik sem ismer. Ócska hangszerem rég megszokta kezem dombját, völgyét, de ő sem tud mesélni rólam. Pedig nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi. De legbensőbb mi voltam, maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg. Épp ezért miként képzelheted, hogy te látsz engem?

Ne hidd, ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló, ne hidd, ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félrebeszél az a papír, meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled, nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, mi gaz, ordíts az égre, nem igaz. Szeme közé kacagj neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj. Vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj. Vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothagyj itt elevenen. Hallod? Ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed, meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon, meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelen, csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz. Csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid. Még lélegzel, s eszmél agyad, a bűnt tagad. Tagad, tagad. Megmarkolom két válladat, szememben néz, ne hadd magad. Tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy. Légy erős, holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőkből tekints. Te légy az Isten.

0: van én is. Teres hajjal újra és újra itt állunk megkövülten, az öreg almát elkis homgajnásai. Az élet, élet, az iskola, az iskola. Mondta Jimmy Szárom is zsenyikünk, kocsok bandájából, és le is verték emiatt a vöröset. Tanártársaim, diákok, eltársak, polgártársak, kapőrök. Idén először nyílik fel volt, hogy egy diákunk a tanév folyamán a Balama szigetén látogasson a teljes tanári kar felügyeletére. Ez számunkra is új feladat, mert ez a kedves szülők megértő támogatását kér. Marajzos Teréz, Egri Veronika, Mihalovics Tünde, Gázdokár Henriette, hormonzavar miatt igazoltan támogatott. Mint köztudott, tavaly megnyílt nehéz tíz előállító szakkörünkben, négy diákunk robbant fel, én a szakkör folytatja munkáját, megfelelő számú jelentkező esetén. Utalok itt a kis Sipos Pistikére, aki már örökre kisibarra. Márvány táblácsáját a főbejáratán helyezünk el, bizonyos akadályokba kutunk. Aki az 1903-1911-es tanévben a tollas tanárul borz esetét elvitte, ez év október 1-ig haladéktan szolgáltatta visz. Tisztelt szülők, kedves tanárok, gyermekek! Csak közösen szépíthetünk eredményeinket, csak egyenként szabadállhatjuk azokat. Új tanév, új reform, új egyenköpeny, új hagylalkérje. Iskolás új címerének a megtervezésében is minden új diákunk részt vehet. Az első pénzes díjra javasoljuk, mezőben, átmetszek, kinyitott alabásrom tart, egy nagyméretű, kilós szerencsekert. A második és harmadik díjakra más pályázatot. Nyelvi laboratóriumunk új igenakozással bővült. Szó van a páros múltidő folyamatos elcserélésére. A minisztérium rendelete szerint november 15-től kötelezőbb válik iskolánkban a szénadásba. Január 2-ától kapható sertéstagadó. Egyes városban a Bürlovics Kovács kivéreket jelölt. Végül megkívánom említeni, bár nem látható, iskolánk tavaly új életpárban gyarapodott, ezt a fát évedésből hodítva ültettünk. Így idén nem csak ez, de minden egyéni kezdeményezés gyökerestő idén. Megfigyeltem, hogy az államcsínyek növekednek a világban, úgy csökkenek nálunk a diákcsínyek. Diák mozgalmak is inkább csak az egyetemeken fordulnak elő, és nyugaton. Nálunk csak diák parlamentek vannak. Édesapám még meséltek arról, hogy mint úttörők, mikor cserkészkedni mentek, nyáron az iskolával a sátorból kilógó lábujjak közé égő cipőpertétek. És meg a nagybátyám is meséltet arról, hogy a tanárok teljes üvegébe döglött egeret keverettek. És a légió mind halálikban nyilasmisi pakjából böszörményi a kollégiumban még suvickot ehetett. És abban az iskolában, amire a Karinti Frigyes emlékezik, még felrajzolhatták a táblára Kökörcsin tanár urat, alsó nadrágban egy üveg Zaherlinnel, ahogy jelentést ez az osztály magaviseletéről első Ferenc Józsefnek. Lepróbálnám én ezt tetten egy mai tanárra, és a mostani Ferenc Józsefnek. Csak a diák csínyek, egyre kevesebbek a tanár egyéniségek is. Hát kérem szépen ez az első óvák. Nincs csüdő barátkozásra. Megjelent a nyelvészeti kézitáska, ami nálam kötelező. Kérem, maguk még így is velem jártak a legjobban. De a Marcinkó tanárnamok nem tudják megcsinálni történelemből, amit a Draskovics Emmánál földrajzból. Ott maguk hiába is adják be időbe a dolgozatot, az már a Marcinkónál olyan később. A Draskovics Emmánál meg csak kétfajta diák van, a többi akár be se járja. A jávó randornál meg csak rontani lehet, és rég rossz, ha valaki egyessel kezd. Talán a sávos pataki tanáróra jártak volna még nálam is jobban, de az én vagyok. Nálam egy a lényeg, önismeret és önlettisztaság. Mert akinek a füle átolhozott, annak én a körmére nézek. Akinek meg a térdebb kezúros, annak a fejébe sincs rendben minden. Viszont aki veszi a fáradtságot, és jó alaposan lesúrolja magát, annak nincs ideje az órámra készülni. És azt én vöktök kiszúrom, csak hogy a tudás én nálam másodlagos. Én csak a diákoktól követelem meg. Kúny nevem Csúcsú, Lece nevem Tököltű, de szoktak googolni szalonaték oldalki. Fizetés a. Elmaradtam magam körül már mindenkit, csak egy Miskáron kamacska maradt meg mellettem, arra szoktam néha rájeszteni. De a paukát sem oszítja, mert fél, hogy év végén meg.
1: Kedves anyukával és apukával vitába bocsátkozni, mert én is gyakorló anyuka vagyok. Akinek éppen most van a szülő értekezetem egy másik iskolában, egy gyerekem tanár. Eltartani is anya, neki egy harmadik helyre kell rohanni a szülő értekezetem. És az ottani iskolában az anyuka, ottani kedves szülő problémáit meghallgatna, hát egy szóval semmi értelmese nem, hogy szülő értekezetem van. Kedves anyukát, apukát, akkor csak annyit, hogy ha jól emlékszem, nem először találkozunk a kedves szülőkkel, a gyerekekkel, mint az iskolába tartunk kapcsolatot. Bizonyos mértékig. Ugye, óhatatlan összefügg velük a szűk folyosók. Én most itt így fejből nem tudnám megmondani, melyik az osztályban az önök gyermekei járnak. És hol tanítok én? Én csak mint osztályfőnök fogok a gyerekekről beszélni, mint aki közeled van hozzájuk. Ugye a gyerekek mire, hogyan felelnek, erre mi, milyen osztályok adunk és ugye. Miért? Erre azt hiszem teljesen felesleges a válasz, amikor egy maráján rövid átmenetidől van csupán szó. Úgy szoktuk mondani, ez csak addig érdekes, ameddig a gyerekek iskolába járnak.

Kedves szülők! Még nem ismernek! Én vagyok a Zsasa néni! Az igazga Bertának Zsasa! A Robert tanárnak Kelluska, mert rövid látó. Én szoktam a szülői munkaközösség nevében a tantestületbe keverni a... Támé! Már most szólnék a kedves szülőknek, hogy a cukor fogyóban van. Kedves anyukák, apukák, idén is jön a egy-két szülő a tanulmányi kirándulások alakítom maradva. Szertát rendezni. Ez év éjjeli csillagturánk, a bükészaki nyúlványa, a nyárok mirsék, kandikáló részünyök, Szent Imre, aztán még az Alpok, tajnapuszta, ott szoktuk megpihenni, farkasrégi temető, akkor a tutulyka völgyük, barlangforrás, nyeregapáti csergőhársa, már be vagyunk az erdőbe, Elemozsia hargán, aztán le a Szabos mentén, vissza a Tarisznyás szombatra, mert mindig ott felejti valaki a sátrat. Szóval adódik ide az a is munka. 32 ágyas szobáink vannak, emeletenként emeletes ágyakkal, 4-es, 3-as, 2-es, 6-os eternit becsavarató vas ágylábakkal, a 6-os ágylábak a sodrony középső részének lábba való fenntartására, mert a gyerekek nappal nem tartózkodhatnak a hálószobában, a hálót ugyanis elviszik a kísérleti tanhallgazdaság. Közös mosdóink vannak, erezett linolam, álmennyezett fali tükörigényelető beépített hotelfotelek, gyerekek pusztításokat szoktak végezni, télen hideg, meleg, bolyó, hú. 23-áig, faltól fali fal, mert éhesek a gyerekek. A jó szóra, oktatjuk őket játszani és engedjük.

kezdetén, hogy nekem készakarva van vándorvesél. És hogy a környezetem az oka a szennyeződés. Én nem értem, hogy a tanárom mire akart ezzel célozni, én tényleg csak a magam, mint az osztály legkisebbiktelen nevében. De én nem állítottam, és hogyha nekem emiatt, és ezt nem fenyegetésként. Mert azt senki sem vitathatja, és tanú sincs rá. Meg úgyis letagadom. Mert nem azért osztályfőnök jóra, hogy játsszuk itt a nagyfőnököt. Mert én lehetek targiába és taglózva. De nem himpellé. És hiába, hogy minden csánén áll rajtam, és zögykölődök. De mit csináljak, ha az őrület rendé fajul? Mert a hülyeség, ha nem is szilofonozik, foszforeszkál. És most nem kis büszkeséggel hadd említsek meg egy-két korábbi végzős növendékünket. Ebbe az iskolába jár Dézsmáért és Tizedért. Kutyabőrös, Csontkovácsi, Kolomposi Ignác, Vármegye Bugyellár is, Jobbágy Szaggató és Regruta. Iskolánkba végzett Mór Jakab, 48-as honvédtábor szernagy, a tiszaszombati áttörés értelmi szerzője, keresztülvivője és áldozata.

0: Jaj, de jó szám ez.
1: Ugye?
0: Remek, Muzsika. Remek. Szabad?
1: Nem táncolok, már évek óta.
0: Na, nem van nagy dolgod. Ide nézem, mert megtanítom, jó?
2: Aki él és mozog, az swinget jár, csupa tűz és lobogás minden pár, de is permű, drágám, közelebb hár. Ha maradd azt a cicipiti csókosszát, ugye érzed a zene ritmusát, ahogy minden forcikád járja át, ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa pályig és a szerelembe ringató. Mámorba táncba szédülünk, hisz úgy se szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csupa tűz és lobogás minden pár, te is perdi, drágám, közelebb hár, ha maradd azt a cicipiti csókosszát.

éjszakában vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este hangon finom jazzben ritmusa száll. A pesgő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. De ismerni, drágám, közelebb áll, ha maradd azt az icipiti csókosszál. Ugye érzed a zene ritmusát, ahogy minden porcigát járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa gáj és a szerelembe ringató.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, adástelefonunk 215-37-73, Fekete Balázsa, Zöldi Zsoltal és vendégünk Nagy Kriszta.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Nagy Krisztát hívtuk meg ma vendégünknek, aki egyébként a MTA Jogtudományi Intézetében kutató. Milyen nagy meglepetés, ugye? Szinte nem szoktunk szinte soha
2: hívni. Mindenki meg van döbbenve, senki nem jön soha az MTA hálózatából hozzánk.
1: De Krisztának van egy hosszú MTA Jogtudományi Intézet előtti élete is. És hát médiával, médiatudatossággal és hasonló dolgokkal foglalkozik, ebből írja ő a PhD-ját is. De először minden vendégtől meg szoktuk kérdezni, hogy keveredtél ehhez a témához.
2: Mesélj magadról valamit.
1: Mesélj magadról.
2: Akarsz róla beszélni?
3: Hát eredetileg én jogászként végeztem, és a frissen megalakult, 96-ban megalakult ORTT-nél kezdtem el dolgozni. És lényegében 2010-ig ott is dolgoztam, és azon belül gyermekvédelemmel foglalkoztam, tehát médiajogi gyermekvédelemmel, és a média tudatosság az úgy jött, illetve ennek az egésznek az oktatási része, hogy azt láttam a 2000-es évek közepétől, hogy a világban egyre inkább az oktatás felé fordul a médiaszabályozás, illetve hogy szabályozási eszközökkel nem lehet a gyerekeket megvédeni, hanem sokkal inkább egy tudatos felkészítéssel lehet a média káros hatásaitól megvédeni őket, és akkor én elkezdtem foglalkozni ezzel, először csak óvodásokkal, mert azt tapasztaltam, hogy a kicsiknél ez egyáltalán nincs, illetve akkor volt óvodáskorú a gyerekem, és akkor ez úgy...
2: Micsoda véletlen, micsoda egybeesés, ugye
3: érdekelt. És akkor néhány évvel később megalapítottunk egy egyesületet, ez a Televele Média Pedagógiai Egyesület, és elkezdtünk médiapedagógiai programokat csinálni. És
2: neked van némi német tapasztalatod, erről mesélsz?
3: Igen, az egész az úgy indult, hogy én találtam egy német könyvet, az 2006 körül lehetett, ami a kisgyermekkori médiapedagógiával foglalkozott, kifejezetten óvodás médiapedagógiai programok voltak benne leírva, és ezt a könyvet én lefordítottam, és ennek alapján kezdtünk el itthon óvodai foglalkozásokat tartani 2007-ben.
2: És dolgoztál is Németországban, jól emlékszem? Vagy ösztöndíjjal voltál? Nem, hogy is volt ez?
3: Igen, nem dolgoztam, hanem egy ösztöndíjjal voltam kint, egy nagyon érdekes szervezetnél.
1: De ha dolgoztál
3: szervezetnél...
1: volna, is letagadnád, mert az illegális.
3: Nem.
1: Kimész tanulni, az dolgozott.
3: Nem, ez egy nagyon érdekes szervezet, ahol én eltöltöttem néhány hónapot.
2: Igen, ezt akartam kiugratni a bokorból, mert merőben szokatlan a történet, de majd te elmondod.
3: Ez egy olyan szervezet Németországban, ami kifejezetten a demokráciára, neveléssel foglalkozik, és ott eltölthettem 3 hónapot, ami egy nagy élmény volt. Egy olyan osztályon voltam, ami a média oktatás és a demokráciára nevelés metszetével foglalkozott.
2: És erre a kérdésre még ki fogunk térni a mai nap folyamán, de akkor Zsolt...
1: Arra gondoltam, hogy két dologról beszélgetnénk, ugye az egyik ez a médiatudatosság, de azt majd csak később, mert ami engem jobban érdekel, és amit most az adás felvezetőjébe is úgy kiposztoltunk a Polkultnak a Facebook oldalán, ezek az álhírek. Hogy elszaporodtak az álhírek, és te meg kutatóként részben ezzel is foglalkozol, és az első kérdés az, hogy csak én érzékelem úgy, hogy tényleg elszaporodtak az álhírek? Vagy hogy más lett az álhíreknek a státusza, vagy nem tudom, hogy másképp viszonyulunk hozzájuk. Több is lett belőlük, meg a hatásuk is nagyobb, konkrétan erre gondolok, hogy ezt nem jól érzem?
3: De hát ez a 2016-os évnek a sláger témája volt, és alapvetően a hálózati kultúra miatt van, hogy úgy érzékeljük, de így is van, hogy...
2: Bocsánat, ha kevésbé művelt hallgatók, mint például én, a hálózati kultúra alatt mit értesz?
3: Hát azt a fajta összekapcsoltságot, amit a digitális technológia eredményezett, illetve az a fajta platformok által vezérelt, algoritmus alapú, személyre szabott információ áramlásra épülő új hálózati.
2: És akkor ez alapvetően a Facebook, vagy azért ennél egy kicsit szélesebb
3: hát
2: körben gondolkodunk?
3: A Facebook az egyik olyan nagy platform, amin keresztül zajlik az az információ áramlás, ami egyébként nagy mennyiségben dob ki álhíreket. Tehát, hogy önmagában ennek az új kommunikációs formának, vagy kommunikációs kultúrának a része az is, hogy sokkal nagyobb mennyiségben fordul elő az álhír. Korábban is volt, tehát, hogy ez önmagában nem egy új jelenség, de ez a fajta tömegessége az ezzel függ össze, tehát a technológiai háttérrel. Másrészt önmagában megjelent az a jelenség, hogy használják politikai szereplők a dezinformálást, mint kampánystratégiát, kommunikációs stratégiát, gondolok itt a putyini dezinformációs kampánystratégiára.
2: Most hát itt azért megint egy picit ilyen történelmi különvéleményt jelentenék, hogy ilyen volt, tehát hogy a Szabad Európa Rádiónak is volt azért egy ilyen funkciója, hogyha jól tudom például, még így a hidegháború alatt, tehát hogy önmagában ez nem egy akkora újdonság, hanem talán a platform más.
3: Persze, meg a tömegessége. Meg az, hogy itt most a megosztásokon keresztül te is részese tudsz lenni, tehát az emberek nagy többsége oszt meg úgy tartalmat a Facebookon keresztül, vagy más közösségi média platformon keresztül, hogy sokszor nem is olvassa el, hogy mit oszt meg, tehát a technológia lehetővé teszi azt, hogy sokkal nagyobb mennyiségben jelenjen meg ez a maga az álhír a nyilvánosságban.
1: Jól sejtem, hogy vannak veszélyeztetettebb korosztályok? Ez intuitív. Tehát, hogy látom, nekem is a Facebookon
2: te vannak. Nem vagy az.
1: Nem, hát én nagyon okos vagyok, és soha el nem hinnék semmi. Nem, egyébként nem igaz. Emlékszel, hogy még a mértékben is előfordult, hogy egyszer sikerült megosztani egy ilyet, tehát bárki beleesett ebbe. De nem azt akarom mondani, hanem nekem az a érzésem van, hogy például az idősebb korosztály, akik ezek a digitális bevándorlók, ugye van ez a kategória, digitális benszülöttek bevándorlók, akik az életük nagyobb részét Facebook, meg számítógép, meg internet nélkül élték le, tehát viszonylag késő, vagy idősebb korban érte őket az internet, és akkor ezeket látom én, egyébként a Facebook ismerőseim között is, ezeket látom egy picit védtelenebbnek. Igaz ez? Vagy vannak védtelenebb, vagy sérülékenyebb rétegek, vagy
3: most az álhírre
1: jobban bevők.
3: Nagyon kutatási eredményeket még nem tudok neked mondani, mert hogy ez tényleg egy olyan új jelensége ennek az új hálózati kultúrának, aminek igazán alapos kutatásai még nincsenek. Én azt képzelem, hogy ez feltételez egyfajta olyan kritikai tudatosságot, ami nem biztos, hogy a idősebb generációnak megvan, pont azért, mert ő egy tömegmédiára szokott közeg, és az a fajta interaktivitás, ami az új médiára jellemző, és a gyerekek vagy a fiatalok sokkal, sokkal könnyebben használják az új média platformokat. Ez a fajta kritikai tudatosság, ami ahhoz kell, hogy én meg tudjam ítélni, hogy az a tartalom az valóban mennyire hiteles és megbízható, és legyen benne rutinom, hogy miket nézek, hogyan próbálom végig gondolni, milyen szempontjaim vannak, az a idősebb generációnak talán kevésbé van, pont azért, mert a tömegmédia volt a korábban
1: ami megjelent, amit bemondott a tévé, az egy biztos, pontosan, hogy egy többször sem igen. Szűrt, egy kontrollált ellenőrzött.
2: Ezt akartam mondani. Egy kontrollált ellenőrzött álhír volt.
0: Hogy maximum az a fajta kritikátlanság van meg, hogy ugye bemondták.
3: Pontosan, igen.
0: De ugyanakkor én nem gondolom korosztályfüggőnek egy olyan országban, ahol az emberek többségének a szövegértésével generális problémák vannak.
1: Hát összefügg a szövegértéssel, azt gondolod?
0: Szerintem igen. Nagyon erősen, én azt gondolom.
3: Igen, szerintem is összefügg a szövegértéssel, és én sem gondolom, hogy a fiatalabbak azok, tehát hogy ez egy generációs kérdés lenne, hanem sokkal inkább ennek a kritikai tudatosságnak a kérdése. Tehát, hogyha valaki képes az információt megfelelően feldolgozni és rákérdezni, tehát hogy valóban feltenni azokat a kérdéseket, amiket egy megosztás során föl kell tenni, hogy az információ megbízható vagy sem, akkor el tudja dönteni, de nagyon sokszor ugye azt tapasztaljuk, hogy...
2: Most tamáskodom
0: el. A kérdések föltétele az pedig szerintem műveltségi kérdés. Részben,
3: de azért ez fejleszthető.
2: Én rácsatlakozom a Maxra, hogy tamáskodom egy kicsit, tehát milyen kérdéseket kell föltenni, meg hogy működhet ez, mert azért ez szerintem olyan fokú tudatosságot feltételez, ahogy most itt leírod, ami hát mondjuk nekem sincs meg minden esetben.
3: Igen, ez azért...
2: Meg egy olyan fajta ilyen világismeretet, amivel nem biztos, hogy rendelkezünk. Tehát, hogy látok valamit, hogy nem tudom, brit tudósok mondták, akkor
1: Tehát, simán elhiszed.
2: Én simán elhiszem. Én mindent elhiszek, amit a brit tudósok mondanak egyébként is.
0: Adjuk ki a brit tudósokat, annyira haragszak erre a terminusra.
2: De hogy tényleg, tehát hogy melyik a legfontosabb
1: tudod,
2: ilyen...
1: Azt tudod, hogy a Deltából jön, azt hiszem, nem? Akkor azt mondták, hogy
0: nem.
2: Visszarántanánk a műsor menetét egy ilyen kérdésre, hogy milyen, melyik a legfontosabb készségek, amikhez kellenek, és milyen kérdéseket kell föltenni elméletileg egy ilyen idealizált, tudatos hírfogyasztónak ahhoz, hogy többé-kevésbé el tudja dönteni, hogy áll hír vagy nem. Uh-huh.
3: Hát ennek a média tudatosságon belül, vagy a média pedagógián belül egy önálló fejezete ez, hogy hogyan lehet ezt a kritikai tudatosságot fejleszteni. Egyébként most a Televele Egyesületben pont egy ilyen tananyagcsomagot készítünk felsősöknek és gimnazistáknak, most kezdődött el a foglalkozássorozat. Hát az alapkérdések, amiket meg kell tudni, vagy föl kell tudni tenni, az az, hogy tehát ilyen alapdolgok. Van-e szerzője? Mit tudunk a szerzőjéről? Milyen hatása van rám elsősorban? Tehát, hogy valamilyen módon detektálni azt, hogy hogyan hat rám az a szöveg. Milyen a minősége? Tehát mondjuk a kép és a szöveg egysége az megvan-e? A cím és a tartalom mennyiben koherens? Mennyire kattintékony, tehát mennyire szenzációhajház.
2: De szép szó, kattintékony, most tanultunk valamit.
3: Tehát, hogy mennyire szenzációhajház az a tartalom. Tehát ezek az alapkérdések, amiket ha...
1: Hát meg hol jelent meg?
3: Persze, tehát hogy mi a forrása, a forrás az mennyire megbízható, akkor milyen terjesztési csatornákon jutott el hozzám.
1: Hát én például konkrétan tudom Facebook ismerőseim. Tehát tudom az, hogy kik azok a Facebook ismerősök, akik biztos, hogy... Tehát akik sérülékenyek, tehát osztanak meg ilyen tartalmakat. Tehát egy idő után az embernek ez lejön, nem? Nektek nem így van, hogy van itt a 5-600 ismerős az embernek,
2: nem tudom, én nem
1: van
2: Facebook az
1: a
2: 20-30, hogy...
1: aki ezt
2: én igyekszem nagyon limitálni a Facebookozásomat, úgyhogy nem figyelek erre annyira, hogy...
1: Na igen. Tehát, hogy igen, forrás, és ez mit jelent, hogy... Rám milyen hatással van, ez megragadott nekem.
2: Igen, engem is, hogy azt látom, hogy fú, de Franco, akkor húha, itt valami gond van, vagy hogyha nagyon engem próbál elérni, meg akar mozdítani, valamit erre gondolsz? Tehát...
3: Igen, illetve fel kell tenni azt a kérdést, hogy vajon mi lehetett a szerzőnek a célja, vagy a közlőnek a célja?
2: És szerinted erre képes az emberek többsége, amikor, amit Max mondott, alapfokú hát szövegértés amit, és egyéb képességekkel sem rendelkeznek, rendelkezünk.
3: Ez az, amit lehet fejleszteni.
0: Egy kicsit szerintem. Mert ugye olyan kell adott esetben fölismerni, hogy mondjuk megerősíteni akar a cikk, vagy félelmet kelteni.
3: Pontosan, tehát, igen. Mi tehát tulajdonképpen a rejtett üzenetét és a szándékát és a nézőpontját kell feltárni. Ami valóban így van, hogy egy hihetetlen nagy vállalkozás, hiszen annyi információ ér minket nap, mint nap, hogy most mindegyiknél ezeket a kérdéseket végig gondolni, hát az
2: összeomlik az életünk abban a pillanatban.
3: Ez nem lehet. Ugyanakkor viszont el lehet kezdeni ennyi idős korban már egy olyan fejlesztést, amivel azért tudatosítani lehet ezeket a kérdéseket, amivel egy másfajta információfogyasztást lehet elérni, nem rögtön, de hogyha ez egy folyamatos fejlesztés, akkor azért lehet hatást elérni ezzel.
2: Kicsit megcsavarnám itt az álhírek témáját, hogy ugye most a 2015-ös év másik ilyen sláger témája az volt, hogy az álhírekkel hogyan lehet a politikát befolyásolni. És te személyesen egyetértesz azzal, hogy a Facebookon terjedő álhírek, illetve egyéb ilyen csatornákon keresztül terjedő álhírek, azok tényleg képesek választásokat, meg ilyesmit eldönteni, befolyásolni. Itt a macedón srácokra gondolunk, akik mindenféle bevételi forrás bűvöletében gyártották, állítólag, ami ugye ki tudja, hogy álhíre vagy nem.
1: Hát igen, pont ezen gondolkodtam, hogy ugye kitettem
2: mert annyira valószínűtlen, hogy van Macedóniában egy kis város, ahol vannak tinédzserek, akik Trumpnak
1: akik képesek voltak eltorzítani, nem is befolyásolni, vagy döntően befolyásolni, de mondjuk elhajlítani, eltorzítani ezt az amerikai választást úgy, hogy nem is tudnak angolul, mint ahogy a cikkből kiderült. Tehát teljesen ilyen copy-paste módon rakták össze ezeket. Tehát nyilván valamennyire tudnak, de ők maguk nem fogalmaztak szinte semmit, hanem copy-paste. Tehát nekem ez egyszerűen döbbenetes, hogy ennyire sérülékeny lenne a...
2: Szóval a szakértő véleményét kérdezzük, hogy mennyire járunk jó vagy rossz nyomon.
3: Hát Én azt gondolom, hogy nem zárható ki, hogy ez befolyásolja, sőt. Ugyanakkor az, hogy hogyan lehet ellene tenni, az tényleg egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen itt valóban egy olyan fajta fejlesztésre lenne szükség, egy olyan kritikai gondolkodás fejlesztésre, és nem csak a gyerekeknél, hanem a teljes társadalomban, amit a jelenlegi oktatási és képzési rendszerre rátestálni nem nagyon lehet. Nem tudom, olvastátok-e, a múlt héten a Mark Zuckerbergnek megjelent egy kiadványa, illetve ő kinyomta a Facebookra egy ilyen 10 oldalas, tehát egy ilyen giga nagy nem posztot. És abban például egyértelműen úgy fogalmazott, megfogalmazza azt, hogy a Facebook milyen módon próbál segíteni azokon a jelenségeken, amelyek egyfajta társadalmi kockázatot jelentenek, vagy hoznak a Facebook teljes működésével összefüggésben. Na és az egyik az, hogy a Facebook mit tud tenni annak érdekében, hogy egy jól informált közösség, Facebook közösség jöjjön létre. És ebben a Zuckerberg egyértelműen azt állítja, hogy az álhírek azok kockázatot jelentenek, és az álhírek ilyen mennyisége a Facebook forgalomban kockázatot jelent. És erre azt mondja, hogy ő egy olyan algoritmust, vagy hát mesterséges intelligenciát próbál, illetve a Facebook majd egy ilyen algoritmust próbál kialakítani, ami az olyan tartalmaknak a nagyobb súlyát jeleníti meg majd a Facebook információ forgalomban, amelyek felhívják arra a figyelmet, hogy egy-egy információ közlésénél minél több nézőpontot nézzen meg az ember, illetve azokat a tartalmakat fogja előnybe részesíteni, ahol a többféle nézőpont megjelenik, illetve az úgynevezett fact-checking oldalaknak az információ forgalomban való jelenlétét próbálja majd ez az algoritmus erősíteni.
1: Hát akkor ez azt jelenti, hogy lesznek olyan oldalak, amiket szeret a Facebook, majd
2: meg lesznek, amiket nem
1: szeret.
3: Ebben a kiáltványban kifejezetten az van, hogy ő nem akarja blokkolni ezeket az álhíreket, csak meg akarja jelölni azt, hogy ezek álhírek.
1: Tehát lesz egy nagy piros felkiáltója.
3: Pontosan, ez az egyik. A másik pedig előnyben részesíti azokat a posztokat, vagy azokat a tartalmakat, ahol többféle nézőpont jelenik meg. Mert hogy azt mondja...
2: De hogyha mondjuk én írok egy hardcore konzi publicisztikát, akkor ezt rögtön hátrányba részesíti, mert abban egyféle nézőpont jelenik meg mondani, az én publicisztika járásponton.
1: Azt akartam mondani, hogy ugye ez egy hihetetlen ingoványos talaj, amire rátévedtünk. Mert ugye az van, hogy az UFO hívők tényleg elhiszik, hogy vannak UFO-k. Tehát ugye nekik az az igazság. Ez most, tehát van egy mainstream tudomány...
0: Csodás UFO konferencia lesz napokon belül.
1: Tehát, hogy ők elhiszik ezt, ami azt jelenti, hogyha ugye a tudomány jelenlegi állása szerint, tehát magyarul az általuk hivatalos akadémiai tudomány lenézett és őket átverni próbáló akadémiai tudománynak az eredményeit hozza majd előtte például a Facebook, akkor azt fogják mondani, hogy ez gáz, mert akkor ő nekik az igazságot. Tehát ők ezt úgy fogják megélni, hogy az igazságot elnyomják. A másik, amit a Balázs mond, hogy mi lesz a vélemények piacán. Tehát azért én azt konkrétan tudom, nem tudom, megerősítesz vagy megcáfolsz ebbe, de például a Jobbikot kitiltották egy időre. Volt egy idő, amikor kitiltották a gyűlöletbeszéd miatt, azt hiszem, vagy gyűlöletbeszédszerű valami mik miatt.
3: Szerintem az a Krucinfo volt.
1: A Krucinfo tiltották, mindegy. Tehát a Facebookról időnként így kitiltogatnak így hírforrásokat.
0: Most a Puzsért reggel olvastam.
2: Hát szóval Lovas István is szeret erről ilyen posztokat közzétenni, hogy melyik posztját mikor szedték le.
1: Érted, hogy ez egy...
2: Ezért ez nekem egyszeres, tehát, hogy így hogy nagy testvérén is majd megmondja.
1: Hogy ebből lesz egy ilyen gondolatrendőrség. Na most van, ami tényleg gáz, mert valaki azt mondja, hogy nem tudom, jön a meteorit, azt nem is jön, vagy nem tudom, akármi most találtok ki valami blőd baromságot, de ember van egy hihetetlen nagy szürke zóna, ami aztán elvezet odáig, hogy mondjuk véleményt mondok valamiről, tehát, hogy mit tudom én.
0: Ami szerintem már most is jelentkezik abban, tehát ugye a Facebook, amennyire én olvastam, a megerősítésre játszik. Tehát ugyanazt, amit a véleménycikkel.
1: Igen, ez egy másik probléma.
0: Olyan tartalmakat ad föl,
1: ami neked tetszik,
0: amit szeretni fogsz, amit szeretni fogsz, lájkolni fogsz, kattintani fogsz, tehát megint az a clickbait.
1: Igen. Na, ide
3: is visszakanyarodhatunk majd ez a személyre szabott információ áramlás.
1: Meg a visszhangszabály,
3: meg a szűrő buborék kérdése. De visszatérve a Facebook erejére, és mondjuk a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása kérdéskörére, mert ez ugye ideig vezet el.
1: Igen.
3: Hát ez tényleg egy óriási kérdés, hogy hol húzódnak a határok, illetve, hogy egy olyan intézmény vagy szervezet, aki lényegében a jogon kívül létezik.
2: És profitorientált, ezt is tegyük hozzá.
3: Igen,
1: ez egy amerikai nagyvállalat. Tehát
3: Hát nagyon nehéz a jogi eszközökön keresztül fogást találni rajta, inkább így fogalmaznék, mert nem a jogon kívül van, de nagyon,
1: azért nehéz. Azt tegyük hozzá, te is tudod, hogy azért próbálják betartani a helyi törvényeket. Tehát nem
3: persze, de a jogérvényesítése, tehát hogy a YY jogérvényesítési lehetősége az nagyon-nagyon kicsi. Tehát ezek abszolút reális kérdések, amiket itt felvetettetek, és nem tudom, hogy hogyan fog működni a jövőben. Ebben a kiáltványban nagyon általánosan fogalmazza meg ezeket az irányokat a Zuckerberg. Tehát az, hogy ez hogyan fog működni a gyakorlatban, én se tudom. Tehát, ez egy óriási valószínű.
1: Az, hogy itt mesterséges intelligenciával ebben a szürke zónában, ahol ilyen nagyon finom különbségek határolják el egymástól a szabad véleménynyilvánítást és az ordas baromságot, hogy ezt mesterséges intelligenciák fogják szűrni, ezt egyszerűen nem hiszem el. Már most is egyébként azon bizonyos országokban ülnek emberek. Effektív,
3: persze,
1: ott ülnek, azt olvassák, azt addig nem megy ki a hírfolyamba, amíg nem enterez rá a, nem igen, tudom, kicsit, de a Németországban lehetett erről olvasni.
0: De azért a Google-nak vannak erre egyfajta eredményei, tehát ugye a találatok, amiket ad, és ott azt az 1 millió találatot, azt nem fogja neked 0,038 másodperc alatt begépelni ott ember. Tehát várjál, tehát azért ott is trükk. A Google keresés is már egy trükk.
3: Persze, az is egy szűrt tartalom.
0: Szűrt tartalom. Egyénre szabott.
1: De max a Google keresésnél az van, amikor
2: milyen jól elbeszélgetnek, ugye?
1: Amikor kiraksz egy tartalmat.
2: Hátra is dőlünk ide a Krisztával, beszélgessetek.
1: Akkor van egy csomó idő arra, hogy a Google algoritmusa lemérje a kattintását.
2: Ez szerintem a hallgatókat is nagyon érdekli.
1: Ugorjunk, bocsánatot kérek.
0: Menjünk át egy másik kocsmába.
1: Bosznál, ami akkor keletkezik, ez nehéz.
2: Na, mert a Kriszta, ha jól emlékszem, a német dolgokról szeretett volna beszélni. Volt egy ilyen dolgokról mondatod, amikor belé törte a szót a Zsolt, hogy Németországban is úgy van, hogy...
1: Ez mansplaining egyébként, amit most csinálunk. Elnyomjuk a nőt.
0: Ez így van.
2: Én szupportív vagyok, ti nyomjátok el.
1: Ez most egy ocsmány.
0: Mi nyomjuk el.
1: Úgyhogy most hátra dőlök is.
2: Na szóval, igen, én egy picit konvencionálisabb műsorvezető vagyok, szeretem hagyni, hogy a vendégünk beszéljen. Úgyhogy azt mondtad, hogy Németországban ez úgy van, hogyha jól veszem, hogy tényleg vannak, akik ellenőrzik a tartalmat.
3: Hát 2015-ben a Facebook kötött egy megállapodást a német kormánnyal, hogy ott kifejezetten a német felhasználókra tekintettel valamilyen módon szűrik a tartalmat, egyértelműen elsősorban a gyűlöletbeszéd korlátozására vagy csökkentésére, de úgy tűnik, hogy azért ez egy kicsit tágabb. Pontosan én sem tudom, és nagyon-nagyon kevés információ jelenik meg mindenről a nyilvánosságban, de azt lehet tudni, hogy a gyűlöletbeszéd kérdéskörében van egy kódutasítás, ami alapján szűrik a német felhasználók által látogatott, vagy látható információ áramlást.
2: De akkor ez nem az álhírekre megy, tehát nem arra mennek rá, hogy valami orbitális baromság van benne, akkor azt levesszük, hanem arra figyelnek, hogy ugye hát a német történelmi hagyományokkal összhangban.
1: Ez a citromlévi, hogy gyógyítja a rákot meg.
3: Igen, elsősorban igen. De a fejlesztés iránya az, hogy valahogy az álhírek témaköre is belekerüljön ebbe a fajta szerkesztés, kvázi szerkesztési gyakorlatban, mert ugye ez azért valljuk be, ez egy szerkesztési tevékenység.
2: Igen, erre gondoltam, tehát, hogy itt meg egy másik dolog, hogy akkor akik szerkesztik, ugye nekik is van világnézetük, elképzelésük, stb. Tehát, hogy erre vannak ilyen belső kódexek, hogy szűrt ki, mik azok a szempontok, erről tudnál mesélni?
3: A Facebooknál?
2: Hát mondjuk például ezeknél a német szerkesztőknél, tehát ők mi alapján mondják valamire, hogy gyűlöletbeszéd, mert azért ugye jogászok vagyunk mind a ketten, ez egy elég széles kategória.
3: Igen, van a német team, aki ezt csinálja, ott van egy kódutasítás, ami alapján szűrik a tartalmat, hogy az gyűlöletbeszéde vagy sem. Tehát ez egy
2: de arról mi nem tudunk, hogy mi van ebben a kódutasításban. Tehát, hogy ezt csak ők használják.
3: Nem, ez egyébként most már nyilvános, nagyon sokáig nem volt az.
1: Tényleg?
3: Igen, igen, de most már hozzáférhető. Bevallom őszintén, hogy ezzel még alaposan nem foglalkoztam, tehát nem fogok tudni neked ilyen részletes...
2: Nem, én tényleg csak kíváncsi vagyok, tehát hogy ezt hogy lehet. Mert ugye ennek tényleg óriás, egy ilyen szerkesztőnek, én ennek nevezném, olyan értelemben óriási a felelőssége, hogy adott esetben bizony ilyen alapjogi kérdésekbe gyalogolhat bele, hogy véleménynyilvánítás és így tovább. És ugye ez nagyon izgi, hogy lényegében egy olyan módon korlátozhatja a véleménynyilvánítás szabadságát, amit nem lehet peresíteni, nincs fölötte semmilyen kontroll, és így tovább. Tehát, hogy alkotmányjogilag azt mondanám, hogy érzékeny.
3: Abszolút
2: ez a megközelítés.
3: Érzékeny, és ezért is hangsúlyozza a Zuckerberg ebben a kiáltványban, hogy ő nem tehát az álhíreknél nem ilyen módszert fognak alkalmazni. Tehát nem a törlés az elsődleges módszer, hanem a figyelemfelhívás. Tehát, hogyha bejelentesz egy tartalmat, hogy szerinted, ez alapvetően a felhasználókra fog épülni, legalábbis a...
2: Ajajaj.
3: Tehát, ha bejelentesz egy tartalomról, vagy egy posztról,
1: olyan, jelenteni a izét,
3: hogy ez álhír, akkor a mechanizmusát még nem tudom. Tehát akkor lehet, hogy kap egy ilyen jelzést ez a poszt, és az algoritmus úgy lesz kialakítva, ami az információ áramlást irányítja, hogy az ilyen jelzésű posztok azok kisebb arányban fognak megjelenni, szemben, és az algoritmusban meg lesz egy olyan elem, ami meg ezt a több szempontú vagy több nézőpontot bemutató
2: tartalmat. Hát nekem ez gondolatrendőrségre hajaz, bocsánat, tehát hogy ilyenkor jön elő az én nagyon-nagyon hardcore konzervativizmusom, hogy algoritmus majd megítéli, eldönti, mit látok, stb. Tehát, hogy innen a Matrix azért már nincs olyan messze, szerintem.
3: Jó, de ezzel az információ mennyiséggel és információ, tehát a tömeges információval nagyon nehéz.
2: És az teljesen kizárt, hogy, és akkor ugye átvezetem majd ebben a műsornak a második részét, hogy az emberekben bízzunk, tehát, hogy valamilyen pedagógiai módon, médiapedagógiai és egyéb módon megtanítsuk őket, hogy ezt tudják kezelni.
3: Ez a megközelítés nem áll távol tőlem, én is ebben hiszek, hogy azért ezt lehet fejleszteni. Az a nehéz, hogy ennek az intézményes háttere és megvalósítása, hát az egy óriási kihívás. Nem csak a gyerekeknél, hanem, tehát nem csak az oktatási rendszeren belül, hanem a felnőtteknél, hogy hogyan lehet ezt intézményesíteni, és hogyan lehet ezt egy folyamatos tudásmegosztás formájában a teljes társadalmat elérő módon megvalósítani, ezt nagyon.
2: Tegyük fel, hogy egy ilyen ideális világban élünk, te ezt hogy képzelnéd el Magyarországon? Mi lenne az a teljesen ideális intézményesített megoldás, amiről azt gondolod, hogy hatékonyan működhetne? Persze, hogy a hatékonyságot ne tökéletesnek értsük, hanem hogy egy ilyen nehézségi erő van mögött, egy kritikus tömeg.
1: Már hogyha egy kezdünk így átevezni erre a második blokkra, akkor először én most csak feltenném előtte a kérdés, most mi a helyzet? Tehát van most ilyen médiatudatosságra a nevelés, vagy oktatás, van ilyen óra, vagy ha van ilyen, akkor milyen óra keretében, hány órában, mit kapnak a gyerekek, itt tanítják ezeket? Mit tudunk erről?
3: Van, elvileg van, ez jó régóta van, tehát több mint 10 éve a Nemzeti Alaptanterv része, a média ismeret.
1: Média ismeret, ez a neve a tárgy.
3: Mozgókép, kultúra és média ismeret, ez a neve a tárgynak. És a 2012-es Nemzeti Alaptantervnek, ami ugye most ami él, meg a kerettantervi rendszernek egy nagyon fontos eleme. Az a baj, hogy míg a Nemzeti Alaptantervben megjelenik az egész vertikumban, tehát az alsó tagozatban is megjelenik már. Ez egyébként nem minden európai országban van így, hogy a Nemzeti Alaptantervnek része a média ismeret, tehát nálunk ez egy elég korszerű megközelítés.
2: Húha, ilyet se hallottunk azért.
3: Ez így van. Ugyanakkor viszont, amikor a megvalósításra kerül a sor, tehát amikor a kerettantervek kibontják a Nemzeti Alaptantervben foglaltakat, akkor azt látjuk, hogy a médiaoktatás az nagyon... hát mostoha körülmények közé került, mert lényegében általános iskolában nincs önálló tantárgyi státusza. az alsó tagozatban a vizuális kultúra, tehát a rajzoktatás részeként jelenik meg, a felső tagozatban pedig a magyar, a történelem, az informatika és a rajz, tehát a vizuális kultúra részeként. És akkor gimnáziumban van 9. évfolyamon egy fél év, illetve az iskola választása szerint a művészeti tantárgyak között 11. vagy 12. osztályban. Tehát így néz most ki a rendszere, és persze kérdezhetnétek, hogy miért alapvetően miért a művészeti tantárgyak között, amikor ez egy társadalom ismereti alapvető.
2: Igen, én is ezt gondolnám, hogy ez kevésbé...
1: A magyar oktatással kapcsolatban nem kérdezek semmit se, tehát már semmi se csodálkozom, úgyhogy...
0: De én úgy emlékszem, hogy pont az elmúlt 5 éven belül, vagy évekkel ezelőtt fogalmaztak meg kritikákat, nagyon erőset, hogy ez veszített a súlyából, nem jelenik meg úgy.
3: Pontosan ezt mondta,
0: ahogy
3: igen.
0: Korábban megjelent.
3: Igen, mert hogy korábban, tehát 2012 előtt a 7.-8. osztályban volt egy fél év, és illetve 11-12. osztályban egy fél év kötelező. Tehát a kerettantervi rendszerben önálló státusza volt, önálló tantárgyi státusza volt. Ez az, ami elveszett 2012-ben. Aha. És így valamilyen, tehát beintegrálódott más tantárgyakba, illetve az iskola döntésétől függ, hogy a gimnáziumban találkoznak ezzel a tantárgyal.
2: Na, és akkor mi lenne az ideális? Te hogy látod? Hogy kéne ezt csinálni?
3: Hát, én nekem nagyon-nagyon tetszik a finn modell.
2: Igen, Setényi János innen is üdvözöljük, és majd igen, várjuk igen, még majd egyszer. Finországról mesél nekünk. Igen.
3: Szóval a finnek egyedül először Európában csináltak egy ilyen egységes média literacy, tehát média műveltség policy-t, és ennek keretében, illetve párhuzamosan zajlott egy oktatási reform, ez most az elmúlt 4-5 évben zajlott Finnországban, és csináltak egy olyan átfogó stratégiát, és aztán azt lebontották konkrét intézkedésekre, ami átalakította a rendszerüket úgy, hogy a média oktatás náluk tényleg beépült és integrált formában jelenik meg. Tehát nem egy tantárgyként, hanem az összes tantárgy részeként megjelenik, és egészen kicsiktől, tehát hogy az általános iskola kezdetétől. Én egyébként az óvodai nevelés részévé is tenném, tehát hogy már az óvodában el kell kezdeni ezzel foglalkozni. Nem pusztán azért, hogy a gyerekek fejlesztése elkezdődjön, hanem azért is, mert az óvodáskorú gyerekek szüleit mindenképpen el kell érni ahhoz, hogy a szülői tudatosságot ezügyben fejleszteni lehessen. Ha óvodáskorban a gyerekek nem kapják meg azt a fajta szülői figyelmet és tudatosságot, később már sokkal nehezebb elérni azt, hogy családi körben ezt fejleszteni lehessen.
1: Az óvodában igazán, de nem is az óvodásokat kell.
2: Én egy óvodás kisfiú, büszke apukája is vagyok. Hogy kell nekem tudatosnak lennem?
3: Húha, hát...
2: Röviden természetesen, ami a műsoridőben belefért. Tehát, hogy...
1: 3 perc maximum. Foglald össze, légy szíves, hogy legyen a Balázs tudatos a gyerekkel.
3: Néhány olyan elemet mondanék. Együtt kell vele nagyon sok mindent csinálni. Tehát, hogy jelen kell lenni.
2: Ez megvan, tehát innen üdvözlöm a Barnit, és...
3: Jelen kell lenni az a gyerek média használatában, hogy a gyerek kérdezni tudjon, hogy...
2: De itt arra gondolsz például, tehát, hogy ha bekapcsolja a tévét, akkor ott kell vele
3: ülni. Ott kezdődik, hogy nem biztos, hogy egyedül bekapcsolhatja, vagy meg kell kérdeznie.
2: Nálunk nincs tévénézés hétközben például, aha, meg ilyesmi, tehát, hogy és mindig meg kell kérdezni.
3: Na, hát az nagyon jó. Tehát, hogyha van egy ilyen rendje, vannak szabályok a média használat során a családon belül.
2: Akkor ez az első, hogy legyen valami szabályossága annak.
3: Igen, hogy... tehát, hogy az egy rendben történjen. Az óvodáskorban az jó, hogyha mi a szülő az, aki a távirányítót használja. Persze a gyerek is használhatja, ha
2: megengedjük.
3: Igen. A másik az, hogy együtt kell vele csinálni nagyon sok mindent, illetve már itt elkezd, illetve olyan most úgy mondom, hogy játék lehetőségeket kell neki adni, ami segíti az ő média élmény feldolgozását. Tehát, hogyha, most akkor mondok példákat.
2: Szuper, annak mindig nagyon örülünk, mert ez hozza hozzáférhető közelségbe az elveket.
3: Hogyha mondjuk nem tud elaludni, mert valami rosszal találkozott, ez nem feltétlenül krimi vagy véres dolog, amit őt megérintette, és valamiért felzaklatta, akkor lehet vele mondjuk másnap, vagy még aznap este egy kis bábjátékot vagy szerepjátékot játszani azzal kapcsolatban, ami ott történt. Hogy legyen neki egy olyan lehetősége, hogy ami a média élményen keresztül bement, az egy játék formájában ki is tudjon jönni. És a feldolgozáson keresztül annak a feszültsége, amit a média élmény keltett, az ki tudjon jönni belőle.
2: És akkor ezt annyival egészítem ki a magam szemére, hogy tudjuk szülőként azt, hogy a média élmény az bizony nem csak egy ilyen passzív befogadás, hanem hat a gyermekünkre, és akár feszültséget is kelthet benne. És ezt meg kell ismernünk. Ennek ugye elég jól látható jelei vannak, de ezt nem árt, hogyha tudatosítjuk, hogy
3: igen, és nem biztos,
2: segítenünk kell őket abban, hogy dolgozzák föl.
3: Igen, és nem biztos, hogy ugyanaz vált ki nála feszültséget, amit felnőttként gondolnánk, hogy feszültséget vált ki. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy ő miket mond, és hogyan jelzi azt, hogy neki mi volt nehéz ebben a konkrét mesefilmben, vagy tartalomban. Ugyanígy a rajzaiban is egy csomó minden megjelenik, egy csomó üzenet van, ami a média élménnyel kapcsolatos, és akkor érdemes egy kicsit beszélgetni velük a rajzról, amit éppen rajzolnak, és kiderül, hogy ez valami média vonatkozású rajz. És abból egy csomó, tehát azon keresztül, hogy kiteszi, tehát egyrészt megrajzolja, másrészt beszél róla, ezen keresztül ennek a feszültsége is oldódik, amit esetleg az a média élmény keltett benne.
2: A szülők hogy fogadják, amikor ilyeneket kértek tőlük?
3: Mi szoktunk velük játszani nagyon sokat, a szülőkkel ugyanúgy, tehát mutatunk nekik gyerekrajzokat, és akkor megpróbáljuk facilitálni őket, tehát ezeket a médianevelési kis mindennapi trükköket készségszintté tenni számukra, vagy készségként megismertetni velük, hogy hogyan lehet a mindennapokban ezeket a...
2: És látok erre fogadó készséget? Mert azért nekem az a benyomásom, hogy nem feltétlenül ez mondjuk végzettségbeli vagy társadalmi státusszal kapcsolódik össze, de a szülők egy jelentős része a médiát egyfajta ilyen gyereknevelési, gyereklekötési eszköznek tekintő, hogy legalább addig se beszél, vagy el van, vagy ilyesmi.
3: Hát igen, de minden szülőt nem lehet
2: megváltani,
3: illetve átállítani erre az üzemmódra. Azok a szülők, akik odafigyelnek a gyerekeikre, illetve a gyerekek megkapják a kellő figyelmet a szüleitől, velük lehet. És nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen típusú szülők azok igénylik is ezeket a praktikus segítségeket, hogy hogyan tudja ő a mindennapokban segíteni a gyereknek a média használatát, és ezzel kapcsolatban még visszautalnék a beszélgetés elejére, amikor azt kérdezted, hogy hatás, hogy mi az, hogy hatás.
2: Pontosan.
3: És itt jön be az, hogy ha én óvodáskorban, meg kisiskoláskorban beszélgetek a gyerekkel arról, hogy rá milyen módon hatott az a tartalom, meg tudja fogalmazni az érzéseit, a gondolatait azzal kapcsolatban, akkor én egy ilyen önreflexív működést tanítok meg neki, ami szükséges ahhoz, aztán majd később, amikor már nagyobb lesz, és mondjuk el kell dönteni egy adott információt.
2: Ne nézz szembe valami kapitális baromságot.
3: Igen, hogy rá milyen hatással van. Tehát, hogy egyszerűen ennek a gondolkodásmódját kell megtanítani neki.
0: Áj, de azt gondolom, hogy ebből a szempontból a média pontosan ugyanolyan, mint bármi más a gyerek életében. Hát egy gyerekben rengeteg feszültség keletkezik, aztán annak a során, hogy fölnő, és találkozik a világgal, és találkozik dolgokkal, és ezekből a média az mindössze egy. Oké, azt hajlamosak emberek rettenetesen felelőtlenül kezelni. Pont amit Balázs mondott, hogy akkor az a üljen le, fiam, nézed, aztán majd szólj, ha éhes vagy. Szóval...
3: Igen, de ha belegondolsz, akkor egy szülőnek tényleg az a feladata, hogy megpróbálja a gyermekével megbeszélni a világot. Azon a szinten, ahol a gyerek tart, és amiket kérdez, és a kérdései alapján segíteni az ő világ megértését.
0: Ez így van.
3: Ez általános szülői.
0: Igen, de minden minden ilyent indukál a gyerekbe, amiben találkozik. Tehát nem csak a médiát, tehát ebből a szempontból. Én csak azt akartam mondani, hogy nem érzem a médiát ebből a szempontból specifikusnak. Tehát ugyanúgy egy valamilyen.
2: Én viszont most vitatkoznék
1: Az, hogy azért, hogy törődni kell a gyerekkel, meg vele kell lenni, meg sokat kell vele foglalkozni. Azért van néhány ilyen nagyon egyszerű dolog.
2: Egy szempontból vitatkoznék a Max-szal, belterjő rovatunkból akkor egy ilyen pici ízelítő, hogy szerintem a média azért abból a szempontból rendkívül speciális, hogy teljesen más típusú ingereket állít elő, mint amivel a való életben valódi emberek között találkozol. És szerintem indokolt ezért az egyedi kezelés tudatos, illetve mondjuk egyfajta ilyen szülői tudatosság felépítése.
0: Hát vagy egy kicsit másfajta, talán könnyebben befogadható, tehát kevesebb van a fantáziára bízva, mondjuk egy vizuális dolognál.
3: Igen.
0: És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos különbség. Tehát, hogy fantázia, vagy meg is mutatja.
2: Megint letekerjük a saját okosságunkat, és a Krisztánál vinném tovább a kérdést annyival, elnézést Zsolt, hogy Ovi, inkább a szülő legyen tudatos. Az alsósoknál hogyan változik meg ez a kép? Ők az első generáció, akiket már lehet ilyen sui generis tudatos média használatra tanítani?
1: Mert már alsóba már bejön, akkor megkapják már szerintem az első, alsó végén az első mobiltelefont, ugye?
3: Ja, már hamarabb. Már hamarabb.
2: Na de mesélj akkor erről, hogy mi a
1: helyzet? Az alsó kritikus, meg akkor már a közösségi médiában is felfeltűnögetnek már a alsós korban. Tényleg az van, hogy a szülő hozzájárulása kell?
2: Nem. Szerintem ez most részletkérdés.
1: Mindegy.
2: Nézzük, hogy Krisztának mi a véleménye
1: erről.
2: Szerintem
1: az alsó a kritikus időszak.
2: Hogy látod az alsót, mint médiatudatosság szempontból érzékeny időszakot?
3: Tehát azt lehet látni, hogy folyamatosan nő a gyerekek önálló média használata. Tehát ahogy az életkor halad előre, úgy nő az önálló média használat. És hogyha az önálló média, tehát hogyha alapvetően a gyerek önállóan fogyaszt médiatartalmat, akkor azért megnő az esélye annak, hogy egyrészt a káros hatások azok jobban érik, nem tud eligazodni, hülyeséget csinál mondjuk a közösségi média felületeken, tehát jobban ki van téve a média káros hatásának. Egyébként ezt a mobileszközök, tehát a tablet és az okostelefonok ezt nagyon felerősítették, és az az érdekes a kutatási eredmények alapján, hogy az elmúlt 3 évben óriásira nőtt a gyerekek mobil média használata. Tehát ilyen megdöbbentő adatokat olvastam mostanában, hogy 3 év alatt megduplázódott a 3 és 4 év közöttieknek a tablet használata.
2: Mi van 3 és 4 év között?
3: 3 és 4 év, ezek amerikai adatok.
2: De elnézést kérek, időt kérek, bocsánat, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy játszik a tableten, hanem hogy média tartalmat fogyaszt, tehát benyomja magának a YouTube-on a rajzfilmet, vagy ilyenekre
3: egy
2: gondolsz?
3: Egy másik adat, ami számomra is megdöbbentő
1: hogy
3: volt.
1: Kizét a Kinder tojás kicsomagolót. Amint ott ledöbbentem, hogy ezért annak a legnagyobb nézettsége.
2: Oké, de.
1: Durva. Na igen, bocsánat.
3: Ez is egy amerikai adat volt, hogy nem, ez egy angol adat volt. 3-4 évesek, 2016-os, 3-4 évesek, 37%-a rendszeresen fogyaszt YouTube tartalmat. A 5-6 éveseknél ez az adat 54% volt, és a 12-15 éveseknél pedig 79%. Szóval...
2: Döbbenten ülök a székben.
3: Én is megdöbbentem, főleg a 3-4 meg az 5-6 éveseknél.
0: Én azt gondolom, hogy a YouTube használatot azt is befolyásolja, hogy a YouTube-on fenn van egy csomó olyan dolog, amit mi gyerekkorunkban esetleg a tévén néztünk.
3: Persze, ez óhatatlan.
2: Moha és Pálfány például.
0: A tévé és a DVD pótléka.
3: Igen, itt megint az a kérdés, hogy a szülő mennyire vesz részt. Mert hogyha a szülő ott van a háttérben, és folyamatosan látja azt, hogy mit csinál a gyerek a tableten, mert ugye alapvetően a YouTube az a tablethez kapcsolódó eszköz, akkor ez rendben van, mert akkor valószínűleg Moha és Páfrányt nézi mondjuk a magyar gyerek, a másik meg a Tobit.
0: És ebből a szempontból a TV vagy a DVD zárt rendszer.
3: Igen, de itt, ott van a világhálón, mellette megjelenhetnek mások, fölúrik egy ablak, szóval, hogy azért ez egy más környezet, mint amikor a DVD-t a szülő benyomja.
2: Na, és akkor az alsósoknak hogyan lehet segíteni, vagy mit lehet értük tenni?
3: Hát az alsóban is még óriási jelentősége van ennek, hogy a média élményekkel dolgozunk és játszunk. Tehát ott is játékteret kell adni a média élmények feldolgozásának. Tehát nagyon sok szerepjátékot lehet velük játszani. Ez az egyik. A másik, el lehet kezdeni egy ilyen média alapszókincs építést. Tehát el lehet kezdeni tudatossá tenni mindazt, amit egyébként sok esetben a gyerekek tudnak a médiáról. Tehát nagyon sok mindent tudnak a médiáról már 8-10 éves korukra, csak a tudásuk az nagyon töredezett és esetleges. És akkor meg lehet próbálni ezt a tudást valamiféle rendszerbe gyűjteni vagy szerkeszteni. Tehát ez az, amit mi csinálunk, elmélyítjük ezt a tudást, és egyfajta rendszerbe helyezzük el.
2: És ez megint azért fontos, hogy egy ilyen reflektív személyiségé váljanak, tehát hogy tudják kezelni az ingereket, amik érik őket.
3: Uh-huh. Igen, igen, igen. Tehát hogyha mondjuk felteszel egy olyan kérdést, hogy akkor, hogy mi az, hogy hoax, azt gondolom, hogy az alsósoknak egy jó része már ezt fogja tudni. De, uh-huh. hogy mit kell vele csinálni, és alapvetően mire kell odafigyelni egy hoaxnál, azt már nem biztos, hogy tudja, vagy nem biztos, hogy ilyen rendszerezetten tudja. És akkor mi azt csináljuk, hogy ezt próbáljuk rendszerbe helyezni az ő kicsi fejükben.
2: Mivel a Polkult a műsorunk címe, ezért még tovább lendíteném egy gondolattal ezt a beszélgetést, hogy alsósoknál már ugye lehet akár tudatos média használatról is beszélni. És a demokráciára nevelés, politikai kultúra formálása az ebben a korban, vagy később már adja magát valahogy a média segítségével?
3: Hát most azt tudom erre nagyon leegyszerűsítve mondani, amit mi csinálunk a gyerekekkel. A két dolog metszetében, tehát a médiaoktatás és a demokráciára nevelés metszetében. Ugyanis ilyen kicsi korban, tehát az óvisoknál és az általános iskolában alapvetően egyfajta kultúrát próbálunk, a demokrácia kultúráját próbáljuk átadni, tehát az egymásra figyelés, az együttműködés, a kérdezés, a rákérdezés kultúráját. Tehát, hogy egy ilyen sokkal inkább a személyiségfejlesztés felől közelítünk, és mondjuk a politikai intézményrendszer, vagy az alapjogok kérdése, az ebben a korban még nem jön elő, mert hát nem tud vele mit kezdeni. Hanem ezt a fajta attitűdöt, vagy gondolkodásmódot, illetve kultúrát próbáljuk, a demokrácia kultúráján alapjait próbáljuk megjelenteni, vagy átadni nekik, illetve fejleszteni bennük ezeket a készségeket.
2: Igen, nem tudom, hogy jól gondolom-e, de a kritikai médiafogyasztás az egyben egy fontos polgári erény is, például, ha így kicsit Montesquieu-sen fogalmazom meg.
3: Abszolút oda tartozik, nem beszélve arról, hogy később, amikor már részesei lehetnek különböző közéleti politikai diskurzusoknak, akár már gimnazistaként, akkor annak alapja az, hogy ő eligazodjon abban az információs közegben, amiben mozog, el tudja dönteni egy adott információról, hogy mennyire megbízható, mennyire nem. Tehát ilyen értelemben teljes mértékben.
2: És a gimnazistában például tudatosulhat az, hogy ő a média használaton keresztül formálhatja a környezetét, akár valamilyen módon így az úgynevezett közélethez is közelebb kerülhet. Tehát látják ezt a fajta csatornát, hogy nem csak arra van, hogy nézzük a cicás képeket a Facebookon, hanem ezen keresztül hatást gyakorolhatunk, kiválthatunk valamit, és így tovább.
3: Ez nagyon a közegtől függ. Tehát, hogyha egy gyerek úgy nő fel, hogy része akár a családi környezet miatt, akár egy olyan iskolába jár, hogy ennek a kultúrája a mindennapokban, az ő mindennapjaiban benne van, akkor igen. Tehát, hogy egy gimnazista már akár vélemény alakító, formáló pozícióban vagy szerepben is beléphet. Aki nem ilyen közegből jön, vagy nincsenek ilyen háttere, ott azért ez nem jelenti.
2: És szerinted ez egyébként egy tanítható képesség? Tehát egy ideális világban lennének olyan megoldások, amivel ez tanítható lenne?
3: Én azt gondolom, hogy igen, és a németeknél én azt láttam, hogy azzal, hogy ők erre tényleg nagyon, tehát az elmúlt 70 évüket rátették, és nagyon komolyan fejlesztették az oktatási rendjüket ebbe az irányba, és ez nem pusztán is
2: hoppári, meretem. Bocsánat.
1: Valaki, reméljük, nem a technikust kell keresi. Halló? Itt vagy?
2: Halihó.
1: Nincs itt.
2: Elvesztettünk
1: egy hallgatót. Úristen.
2: Akkor térjünk vissza, tehát a németek 70 éve rátették erre a hangsúlyt.
3: Igen, és én azt gondolom, hogy az a fajta reakció, amit úgy is szoktunk hívni, hogy Willkommenskultur, tehát, hogy
1: ezt akartam még mondani, hogy na tessék, és mi lett belőle? Tessék, Willkommenskultur lett.
3: Igen, de hogy azért azt lehetett látni az elmúlt másfél évben, hogy a német társadalomban van egy olyan nagyon erős törekvés, hogy ezzel az új helyzettel valamit kezdeni tudjon, és a szolidaritás, az együttműködés, az odafigyelés kultúrája az azért elég erősen jelen van a német társadalomban. Persze vannak a másik oldalon is, de azért az a fajta willkommens kultúr, amit látunk, azért az egy nagy eredmény szerint.
2: És akkor ez egy ilyen média hatás is, tehát hogy addig formálták a közgondolkodást, amíg lett hatása?
3: Nem pusztán a média hatása, az oktatási rendszer hatása. Tehát hogy ez egy komplex kérdés.
1: Igen. Ez, hát nekem csak ilyen hallomásaim vannak erről, meg rokonaim élnek ki Németországban, de hogy ez nagyon inkluzív valóban. Tehát ilyen a magyar szemmel nézve ilyen kicsit már veszélyesen inkluzív. Ugye van egy bűntudatok a második világháborúból, és az utána felnőtt nemzedékek, most a második, harmadik nemzedék, ilyen ez a nagyon feltételnek befogadó. Tehát ezt erre nevelték őket, ezt lehet, most szépen lehetett látni ennél a willkommens kultúr. Tehát amikor jött ez a válság, hogy hogyan reagáltak rá, és a különböző országok hogyan reagáltak rá, és ehhez képest ők. De ez valóban nem csak a média. Tehát akkor azt leszögezhetjük egyébként, hogy ez a fajta média oktatás, vagy média tudatosság egyébként általánosan egy kultúrának a része. Tehát a németek azok inkluzívak, tehát az ő média oktatások is ilyen lesz. Mi meg egyébként nem vagyunk azok, különböző okok miatt, miénk meg valószínűleg nem tudom, nem lesz olyan hatékony. Legalábbis ezt gondolom.
3: Igen, és még ehhez talán hozzátartozik az, hogy az ő média pedagógiájuk az nagyon személyiségcentrikus. Tehát, hogy nem pusztán

0: fejlesztést csinálni, hogy az ne legyen indoktriner, ne akarjon egy véleményt súlykolni, és annak a véleménynek a...
1: Meg ne nevelje ilyen cinikus barnokat.
2: Kiugrott belőlem megint a cinikus konzervatív, hogy persze a Willkommens kultúra az se nem indoktrinált, se nem egy vélemény, tehát...
0: Annyira tudtam, hogy ez elő.
1: Oké, köszönjük, kedves hallgatók.
2: De vállalom, ide jöjjetek, köszönjük, igen.
1: Fekete Balázst hallották.
2: A Magyar Nemzet volt kolumnistája, stb.
1: Na jó van, Balázs.
2: Bocsánat, térjünk vissza a kérdésre.
1: Hol kezdődik a manipuláció? Tehát meg egyáltalán, hogyha állandóan azt súlykoljuk, hogy de semmit ne higgyetek el, meg semmit izé, meg állandóan mindent kritikával, akkor lehet, hogy ebből lesz egy nagy alak cinizmus.
2: Na, de tényleg, tehát hogy lehet meghúzni a választóvonalat?
0: Erre nagyon hosszan lehetne válaszolni. Két elemet említenék, ami náluk a demokráciára nevelésnek az egy alapja. Az egyik az, hogy ha egy kérdés az tudományosan és a társadalomban ellentmondásosan értékelt, akkor az oktatásban is ellentmondásosan kell bemutatni. Ez az egyik.
2: Aha. Ez gyönyörűen hangzik, de nem tudom, hogy meg lehet valósítani.
0: Jó, ezek az elvek, és aztán persze
2: okay, van persze, a értem, igen.
0: Lefordítva ez azt jelenti, hogyha a magyar közegre visszatérünk, hogy mondjuk az olimpia megrendezésének a kérdéséről úgy lehet beszélni egy osztályteremben, hogy megjelenítjük az egyik oldal rendszerét vagy érveit, meg a másik oldal érveit. És akkor itt jön a másik, amit szerettem volna mondani, hogy ennek az egész demokráciára nevelésnek az egyik kulcseleme az, hogy a gyereket olyan helyzetbe kell hozni, vagy olyan helyzeteket kell teremteni az osztályban, amikor ezt tanítjuk, hogy ő felismerje egy adott szituációban a saját érdekét, és azt végig képviselni tudja. Tehát ez a két olyan el.
2: Itt most leesett az állam, így ennek köszönhető a pillanat.
0: Tehát nem az a cél, hogy őt átállítsuk egy másik gondolatpályára, vagy egy érdek elfogadására, hanem hogy ismerje föl a saját érdekét a konkrét szituációban, nagyon sokat dráma játék formájában fejlesztenek, és ha felismerte, akkor ahhoz következetesen ragaszkodjon, képviselje azt.
2: Ez nagyon szép, mert egyébként a retorikai hagyományhoz is közel visz minket, ebben most nem tudunk belekezdeni, de azért nekem nagyon utopisztikus mind a két elv.
3: Van olyan iskola, Balázs, ahol így tanítják a gyerekeket.
0: Igen.
3: De csak ezt tudom mondani.
0: Ez Magyarországon is van, Magyarországon. Nem sok, de...
3: Hat évig járt ilyenbe a lányom.
1: Nehogy reklámozzuk. Na igen, most így kicsit megdermedt a légkör. Tehát, egyébként nekem az a véleményem, hogy ez meg együtt egy szülői, a szülői háttérrel együtt hatékony. Tehát én nem hiszek abba, hogy kirekesztő, gyűlöletkeltő, nem tudom milyen ellenségeskedő, nem tudom én náci otthoni légkörből kilépve az iskola ezen drámaian tudna változtatni. Tehát az, amit otthon kap a gyerek, az 90%-ban befolyásolni fogja a későbbi életét. Tehát te hogy látod azt, hogy mennyire van értelme ennek a fényébe? Tehát, hogy úgyis a gyerek nagyjából az olyan lesz, mint amit otthon kap az iskola, az csak...
2: Én itt nem értek egyet a Zsoltán, ezt bejelentem.
1: Na, tehát... akkor jó, akkor mondjátok.
2: De Krisza véleménye érdekel minket a leginkább.
0: Én azt a kiinduló pontot szeretem, hogy önmagában amiatt, hogy nem lehet mindenkit fejleszteni, vagy megmenteni, vagy átállítani a demokratikus gondolkodásra, az még nem azt jelenti, hogy nem is kell csinálni. Tehát persze. Uh-huh. Lesznek olyanok, akik olyan környezetben nőnek fel, hogy ez nagyon idegen számukra, és az oktatás az lepereg róluk. De nem lehet abból kiindulni, hogy emiatt akkor egyáltalán nem csinálunk semmit.
2: Én itt veled vagyok, abszolút. Tehát...
1: Próbálkozni kell mi?
0: Uh-huh. Hát nem feladni.
2: És akkor szerinted most Magyarországon a médiaoktatás szempontjából jó, vagy inkább rosszabb irányba mennek a dolgok? Mert ugye a médiaoktatás, ha jól gondolom, akkor egy ilyen demokratikus nevelés is benne rejlik.
0: Elvileg igen, és nagyon érdekes módon a Nemzeti Alaptanterv is ezt követi, vagy ebben a gondolatmenetben íródott.
2: De akkor azért ez nem annyira retrográd, meg tarsolylemezes, meg minden. Tehát,
0: nem, így... nem, ez a része, nem, ez a része, én azt gondolom, hogy rendben van. A gond az, és tavaly pont ilyenkor adta ki az ombudsman, az általános ombudsman egy jelentésében azt a gondolatot, hogy azt a megállapítást fogalmazta meg, hogy lényegében fogalmunk sincs, hogy mi történik médiaoktatás címén az iskolákban. Aha. Tehát egyszerűen nincs

0: kis tudásunk arról, hogy mi zajlik, és akkor felkérte az EMI-t arra, hogy, tehát a minisztériumot arra, hogy akkor térképezze föl, hogy mi zajlik, és egyébként meg a tanárképzésre óriási energiákat kellene fektetni, mert hogy az derül ki, hogy van néhány lelkes tanár az országban, de körülbelül itt megáll a médiaoktatás gyakorlati.
1: Sok generációs tanárcsalád legifjabb sarjaként én úgy képzelem el, hogy van pár óra a médiára fenntartva, amit aztán majd az elmaradó magyar órák, matek órák és egyéb bepótlására persze, használunk.
2: Persze, tehát... hogy így van.
1: És akkor közben valamit beírunk a naplóba.
2: Igen, igen.
1: De ha jól látom, akkor így...
2: Trigonometria van helyette inkább. Na,
1: szomorú pillanathoz értünk el, mert megint annyi mindenről tudnánk még beszélni, de sajnos a mi időnk lejárt, Mészöly Kálmán klasszikus.
2: És soha nem tartjuk be azt a szabályt, hogy a műsor közben is időnként be kell mondani, hogy a vendégünk Nagy Kriszta.
1: Ez pedig a Tilos Rádió. Totálisan amatőr rádiósok vagyunk amúgy.
2: Médiatudatosságról és álhírekről beszélgettünk ma este. Két hét múlva is találkozunk a vendégünk.
1: Zsupán András lesz a heti választól, aki talán Magyarországon a legjobban ismeri a szíriai helyzetet, és ő fog nekünk Szíriáról mesélni.
2: Hallgassatok bennünket két hét múlva is. Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: Tilos Rádió. Szervusztok, kedves rádióhallgatók! Ez itt a Tilos Rádió gyűjtők és gyűjtemények napja. Most a Müsziből jelentkezünk élőben. Azért ez a hatalmas vízhang, mert csak egy óriási nagy cseppkőbarlangban tudtuk megrendezni itt a Müszinek a hátsó részén, ahol tulajdonképpen az összes tér egybeér, és ez a cseppkőbarlang szerencsére lehetőséget ad, hogy rengeteg gyűjtővel beszélgethessünk most, hiszen a mai nap erről szól. Ezért most szeretném megkérni, hogy a mai vendégeink gyorsan mutatkozzanak be, és a gyűjteményük profiát és az érintettségük százalékos arányát, hogyha megemlítenék, és utána belevágunk a mélyébe.
1: Sziasztok, Molnár Péter vagyok, MP, a Hiányzó darab nevű podcastnak a showrunnere, illetve gyűjtő, társasjáték, a Commodore annó megboldogult cég termékei, illetve keleti fegyvereknek a, már távol-keleti középkori fegyvereknek a gyűjtője. Röviden ennyi.
2: Sziasztok, Pálfi Balázs vagyok. Elsősorban flippereket gyűjtök, és mindenki meg is tekintheti ezeket a gépeket a Flipper Múzeumban.
3: Sziasztok, Sági Balázs vagyok, a Játszóház projekt rendezvénysorozat főszervezője. Mi társasjátékos rendezvényt szervezünk, és van egy csomó társasunk.
4: Sziasztok, Angel Tvosék, Stilos Rádió, és Transformers gyűjtök, meg robotokat, meg játékokat, meg figurákat, meg autókat, meg kis autókat, meg nagy autókat, meg zenéket, meg ilyen beteges dolgokat.
5: Sziasztok, Kopácsi Péter vagyok. Én 80-es évekből és a 90-es évek elejéből gyűjtök G.I. Joe figurákat, ahhoz kapcsolódó mindenféle járműveket és playseteket, illetve maszk gépeket és Transformers-eket is, de azt csak arányait tekintve nagyon keveset.
6: Sziasztok, én DJ Shuriken vagyok, és lemezeket gyűjtök, illetve a Sátán szomorú kisuga című képregény sorozatnak a késői kiadványait, amik már csak ilyen limitált példányokba jöttek ki.
0: És ebben műsorkészítő társam is lesz, hiszen ő az egyetlen, akit ismerek azzal kapcsolatban, hogy írt már a gyűjtésről szakdolgozatot, és igaz, hogy ő a lemezgyűjtésről, de megírta, úgyhogy ő egyel beljebb van, mint mindannyiunk. Bár mi máshogy lehet, hogy beljebb vagyunk, mint ő, tehát nem kell ahhoz szakdolgozatot írni, hogy az ember úgy érezze, hogy nem csak hogy obskurus gyűjtő, hanem bizony helye van egy olyan gyűjtői fórum, mint egy múzeum, vagy egy kiállítás, vagy ne adj Isten, egy jó árverés, amiben az emberek részt vesznek. Úgyhogy az első kérdés mindig tudna lenni, hogy a gyűjteményi válás. Mindenki, amit gyűjt, onnantól kezdve lesz gyűjtemény, hogy ő maga elnevezi azt, hogy ő ezt gyűjti, kirakja polcra, nagy Isten, elkezdi nézni azt, hogy hogyan tudja a hiányzó darabokat, vagy a nem létező darabokat megszerezni. Mert ugye a megszerzés lenne az egyik dolog, amitől az érdekes lesz, és a megszerzés és a gyűjtővé válás között mit eltel nektek? Tehát mindannyian már azért benne vagytok abban, hogy költöttetek rá mosolyogva és gyermeki önfenedséggel komoly összegeket és energiákat, hogy beszerezzetek darabokat vagy időt, amit ezzel töltöttetek. Úgyhogy ezt a határt szeretném, hogyha megtalálnánk, ahol elkezdődik a... Amikor azt mondod, hogy ó, az első, amikor úgy éreztem, 4 darabnál volt, hogy ez már egy gyűjtemény, és ott tartok, hogy bizony elutaztam egy észak-norvég faluba, ahol el kellett töltenem 2 hetet, mire kiimádkoztam azt a darabot. Szóval, hogy egy ilyen kis legendáriumot, hogy csak érhetnék.
1: Hát így visszagondolva nekem egész gyerekkorom óta meg volt ez a szertágazó rákattanási faktor, tartott mindig valameddig. A telefonkártyákon, a Lutra albumon át, a gyűjtögetős kártyajátékon, Matchbox, stb., de sőt, volt Bakerit lemez korszak is, de mindig abban maradt, és a legelső olyan gyűjtés, ami gyűjteményi, tudatos gyűjteményi lett fejlesztve, az a retroinformatikának egy ilyen elég szerteágazó része, de aztán később egyre inkább le lett szűkítve a Commodore gépek, tartozékok, perifériáknak a gyűjtése, karbantartása közé. Mi volt a legelső? Hát volt egy merész húzásom, amikor egy budapesti laktanyának látatlanban felvásároltam az 1990 előtti gépparkját elektronikai hulladék áron, és... és egy barátommal elmentünk. Minden, nem akarom a részleteket így, ez ilyen szürke zónában mozgó dolog. És utána volt ámulás-bámulás, volt közte olyan is, ami nagyon olyan, hogy nagyon röviden ennyi. Később a gyűjtőmunka kiegészült, na jó, ezt is szerezzük be, mert bár, tehát én a funkcionális gyűjtő, a vitrinás, meg a kereskedőnek ilyen érdekes keveréke vagyok, nem vagyok vegytisztán besorolható egyikbe sem, de szerintem is senki sem. Van, amit úgymond befektetési szándékkal veszek el, kevésbé titkolt szándék, hogy később én azt esetleg el fogom adni, vagy esetleg elcserélni.
7: Menjünk tovább a professzionális
2: Én nem is tudtam, hogy ehhez hozzá lehet jutni először. Egy aukciós oldalon láttam meg egy flipper, természetesen arról még lecsúsztam, de megtaláltam a kontaktot, megvettem az első gépet. Én felhasználóként kezdtem az egészet, szóval nem volt tudatos, hogy én szeretnék gyűjteni, hanem szerettem volna otthon egy flippert, ami működőképes, műszaki ismereteim a nullával egyenlőek, innentől kezdve természetesen az a gép sosem működött, tehát akkor jogos volt az igény, hogy még egy vagy még kettő gépet szeretnék beszerezni, mert hogyha éppen szerviz alatt van az egyik, akkor is tudok még játszani a gépekem, ha már erre adódott lehetőség. És egy nagyobb csomagot láttam meg az egyik oldalon, és akkor úgy gondoltam én is, hogy azt az 50 gépet megveszem, és abból maradt 3-4 nekem, és az ingyen lesz. Na, de hát nem nagyon értettem hozzá, jobb gépeket könnyen el tudtam adni, rosszabb cseréket csináltam, a kevésbé piacképes gépek nálam maradtak, de a cseredarabokat annyira megszerettem már, hogy tulajdonképpen amikor 20 darab volt ezekből a kevésbé piacképes gépekből, úgy döntöttem, hogy én ezeket már nem fogom eladni, hanem akkor keresek egy koncepciót, amivel ezeket megtarthatom, és megnyithatom a nyilvánosság előtt őket.
8: Én azt hiszem, ebből a sorból egy picikét kilógok. Én nem annyira személyes indítatásból van ez a társasjátékgyűjtés dolog, inkább az volt a cél, hogy azért volt szükségünk egy társasjátékgyűjtemény kiépítésére, hogy megpróbáljuk minél jobban elterjeszteni ezt a hobbit. Ez volt a célunk, hogy olyan rendezvényeket tudjunk szervezni, ahol mindenki meg tud ismerkedni a modern társasjátékokkal, és akkor ehhez értelemszerűen egy, hát minél teljesebb és minél jobb gyűjteményre van szükség, és akkor innen jött, és hát én ezt már az egerejét a gyűjteménynek neveztem, így a 15. játéktól kezdve. Hát több mint 400 játékunk van, de 200-250 különböző, tehát van, amiből több van.
4: Hát Transformers vonal, ugye még ilyen általános iskolás koromban elcseréltem egy Matchbox kék villám helikoptert egy G1-es Decepticon repülőre, egy Thrustra, és az akkor egy elég jó dealnek tűnt, tehát így értékében ilyen 1-10-hez lehetett már akkor is szerintem, tehát viszonylag hasznos csere volt, és az, igen, most is körülbelül ilyen árban vannak egyébként, vagy ilyen árarányban vannak, és megvan a mai napig, de igazából ott már éreztem, hogy azért ebből kelleni fog másik hozzá, ugye, mert egyedül nem lehet, tehát egy repülő nem tud mindent lelőni, viszont közben volt rengeteg matchboxom, azok is megmaradtak, és ahhoz is jöttek hozzá. Igazából gyűjtő mindig is voltam, tehát játék függő voltam mindig, úgyhogy... Tehát ugye van az a típusú ember, aki újonnan becsomagolva tartja meg, és soha nem nyúl hozzá dolgokhoz. Én meg inkább az vagyok, aki játszott vele mindig, és átalakítja, megfogja, leszedi, összerakja, átépíti.
8: stb. Ez
0: ennek a telefonvonalak, hogy akkor a mai napig ezt tolod? Tehát, hogy ott
8: persze,
0: van, hogyha...
8: persze.
0: Például mondjuk nem folytatódik a kedvenc sorozatod, akkor beülsz a sarkodba a kedvenc Transformers-eiddel eljátszatni?
8: Most voltam beteg egy hétig kb. Otthon, úgyhogy az egyik sorozatot, ami eddig kimaradt, azt megnéztem, mert ugye ez 30 éve megy Transformers sorozat, tehát így van mit nézni belül. Az 52 rész az 26 óra, nem olyan sok. Nyilván emellett aludtam is, meg rajzolgattam is, meg hát gyógyultam is. De mondjuk most, mielőtt idejöttünk, azért is a keresztfilmmal ilyen Gundam robotokat építettünk, és meg utána egy kicsit játszottunk egy ilyen Transformers-es PS3-os játékkal, ami eddig nem volt meg. Úgyhogy igen.
0: És a G.I. Joe mitológia, ez hol kezdődött el épülni?
5: Kora gyerekkoromtól kezdve én pontosan ennek az ellenkezője voltam, aki 6 évesen is a karácsonyfa alatt sírva könyörgött a snitzerért, hogy úgy bontsak föl mindent, hogy nehogy valami megsérüljön. Tehát nekem, én igazándiból soha nem is játszottam ezekkel. Én ezeket birtokolni akartam mindig is, és kiállítani saját magamnak. Tehát én ezt játékként ezeket nem használtam sosem.
0: Ezt meg akartam kérdezni, hogy aki eleve kiállításra szerzi meg a dolgait, azoknak van-e olyan pillanat, amit elgondolnak, mint ideális kiállítási helyzet, mert a Flipper Múzeum Balázs esetében ugye az van, hogy azt játszatni kell. Ott nincs mese, a Flipper az akkor él, ugyanúgy, hogy a hanglemez, van játszva a dolog. Na de a te esetedben pont azon, hogy te úgy gyűjtöd a G.I. Joe katonákat és alkatrészeket, hogy már szinte ki se bontod? Vagy hogy is
5: hát sajnos most már nagyon nehéz olyanokat szerezni, amik bontatlanok, illetve lehet, csak gyakorlatilag már megfizethetetlen kategóriába kerültek. Azért egy jó párat sikerült megszerezni, de igazándiból azért, hogy kiállítsam őket, azért nagyon sok barátom könyörög, mert szerteszéllyel van egy barátomiknál egy teli garázs, egy másik barátomnál egy teli szoba, meg nekem otthon még szintén egy szoba van tele velük. De minden precízen zacskóba eltéve.
0: A nap elején volt egy rész, ami erről szólt, hogy a gyűjtés és a gyűjtögetés határa onnantól kezdődik, hogy ez mennyire zavarja be a privát életedet. És mert egy életvidem fiatalembernek tűnsz, és nem hoztál magaddal most egy csomó mindent, azért lehet, hogy még rendben van ez a dolog, de egy kicsit úgy lehetsz, mint a flipper gépekkel, hogy ez valahogy túlnőtt önmagadon, de mégsem tudod elereszteni ezt a dolgot.
5: Hát nagyon jó a kérdés, mert egyszer már elresztettem, egy 10 pár évvel ezelőtt eladtam őket, de 10 évig bírtam nélkülük, és előről kezdtem. Tehát ez már a második kör ebből a gyűjtögetésből. Most már szentül megfogadva, hogy biztos, hogy soha nem fogom őket eladni.
9: Másodjára mennyivel volt nehezebb ezeket beszerezni, amiket egyszer már beszereztél és eladtál? Tehát egy ilyen 10 év késéssel mennyivel vált meredekebbé a pálya?
5: Igazándiból, ha lehet ezt mondani, jókor szálltam vissza, és sikerült, tehát most már több mint 2-szer annyinál tartok, mint amikor eladtam őket. Úgyhogy sikerült megoldani, ebben egy-két barátom nagyon sokat segített, meg hát ugye amióta van eBay és nemzetközi oldalakon lehet licitálni, ezért teljesen megnyitottak a lehetőségek. Régen csak a Petőfi csarnok volt, ugye, ami eléggé beszűkítette ezeket a dolgokat.
0: Mármint bocs, hogy Balázsral hasonlítottam össze, de ott is tényleg a fizikai tér, mint megkötés azért meghatározza, hogy ez meddig fejlődhet egy ilyen gyűjtemény, egy flipper gyűjtemény, már a hangosságával az első példánynál is szerintem eléggé megosztó tud lenni.
10: Hát tulajdonképpen az első pillanattól kezdve először másnál tartottam, de akkor utána én is, szóval így három gép volt egymás tetején, de úgy gondoltam, hogy ez nem ideális, mert tényleg szerettem volna őket rendbe rakni, meg kipróbálni, és úgy nehéz, hogy egymás fölött van három masina, úgyhogy megvettem ezt a pincét, de most már kinőttem ezt, és még egy raktárat telepakoltam. Én szerintem egyébként a gyűjtőnél az egy nagyon fontos dolog, hogy egy észszerűséget ne kérjünk számon tőle, illetve az is, hogyha van egységnyi helyed, akkor legalább 2 egységnyi gyűjteményi darabod van hozzá. Szóval hogyha ez nem így van, hogyha bármilyen racionalitást próbálsz a gyűjtőnél felfedezni, akkor ez nem is igazi gyűjtő talán.
11: Ez csalódás.
5: Mindenképpen megnyugodtam, remélem a család is hallgatja.
0: Na igen, hát innentől már csak egy lépés az, hogy magát a gyűjteményt, mint ideális helyzetben hogyan képzétek el, mert annyiféle módon és annyiféle inspirációból gyűjtünk, akik itt vagyunk, hogy akárhogy is már felmerültek ilyen ideális állapotok, tehát, hogy mézben és tollban mesztelenül fürödve végig simulunk az összes egyes darabon, de úgy, hogy ne sérüljenek természetesen, de mégis jó állapotban. Tehát azért valami ideális állapotot.
9: Az ideális állapot az, hát mondjuk egy ilyen 15 éve volt egy ilyen helyzet az életemben, amikor volt lehetőségem egy kis lakásba beköltözni, avval a reménnyel, hogy ez a lakás, hogyha elég ideig ott tudom magamat tartani, akkor majd az enyém lesz. És az anyámnak a mahinációja volt ilyen családi vagyonokra, ki hogyan teszi rá a kezét. És abban a szempontból volt problémás, hogy ez a kis lakásban volt egy 20 négyzetméteres szoba, ami fizikailag használható tér volt. Én akkor már egy ilyen másfél szobás lakást megtöltöttem lemezzel, tehát nehéz volt ebbe az egy szobába elképzelni a jövőt. És amikor anyámmal beszéltem, akkor ő mondta, hogy de hát ott van egy tök nagy kamra a konyhához, és akkor oda be tudnám rakni a lemezeket. És akkor látszott, hogy az ő elképzelése arról, hogy hol henterkőzik az ember mézbe a lemezgyűjteményben, meg az enyém, az más volt. És végül is most létrejött az ideális nappali, ami magában egy ilyen 25 négyzetméter, és ott minden falon van lemez, úgyhogy ilyen szempontból baromi megnyugtató lett, és ez a lakberendezésileg is gyakorlatilag elégséges, tehát nincsen szükség dekorációra szerintem. Ja igen, szigetelni a szomszéd. Hát az a kérdés ugye, hogy meddig? Mert amikor egy statikus be kell hívjál ahhoz, hogy a lenti szomszédokhoz ne szakadjon át nagyon sok zene, akkor ez egy problémává válik, de az melletted lakó szomszédoknál ez így nem para.
1: Hát kicsit több mint 30 négyzetméteren tárolok olyan 6-7 köbméternyi Commodore-t. Na én az ügyben csalok és kislógok a ideális gyűjtő közül. Én a gyűjtő szenvedélyemet, hogy mennyiségileg ne vigyen el ebbe a hoarder, azt hiszem angolul így nevezik, irányba, hogy indítottam például ezt a podcastet, és azáltal, hogy ilyen emberekkel veszem körül magam egy-egy műsor erejéig, én úgy érzem, hogy részben megkapom azt a pótszert, hogy én valós birtoklási vágyat érezzek az újabb és újabb darabok megszerzésére, és egyelőre úgy néz ki, hogy működik. Egy barátom miatt mondjuk most így nemrég elkezdtük a közösen, hogy együtt éljük hát a kezdetektől a kardokat gyűjteni, hát nem tudom azt már hová fogom rakni, de majd kiderül.
11: Most elég jó helyzetben van az én a fiatalmúzom, pár szóval miért, tehát
10: nem is voltam. Hát tulajdonképpen azt mondom a Flipper Múzeumnál, hogy gyűjtői szempontból ismert darab, és azt gondolom, hogy nagyon sok embernek jelent ez nosztalgiát, és nagyon sok ember megismeri tényleg azt is, aki régebben nem volt, vagy túl fiatal ahhoz, hogy találkozzon ezekkel a gépekkel, és teljesen más élményt ad, mint a videójáték.
0: Bocsánat, hogy a szabadba vágok, de most múlt héten volt az Arcadia, vagyis két hete volt az Arcadia fesztivál, gyűjtemény és szórakoztató hétvége. Hogy is volt ez? Meg mi a hivatalos elnevezése? Ugyanis itt még a te gyűjteményed ki volt egészítve, hát egy csomó minden más. Tehát egy ilyen játéktermi expo volt tulajdonképpen. Öltönyös emberek járkáltak kitűzőkkel és nagyítóval nézegették a gépeket, nem?
10: Igen, ez egy játéktermi nosztalgia fesztivál volt. Itt a flipperek mellett nagyon-nagyon sok videójáték is volt. Egyébként most erről próbáltunk egy pár visszajelzést is kérni, és azt látom, hogy a videójátékokra még nagyobb igény van, mert úgy gondolom, hogy a flippereknél egy pár gép, ami esetleg régi kedvenc volt, az nem találnak meg a Flipper Múzeumban, de a videójáték az egy új rész, és nemzetközi szinten is azt látom, hogy visszajönnek azok is a klasszikus videójáték dobozok. Prága mellett már 6 éve létezik a videójáték múzeum, és most egy pár hónapon belül Pozsonyban is lesz egy 50-60 darabos gyűjtemény, ami megnyílik a köznek, szóval
9: azt... De úgy tudom, Pest is már kezd felzárkózni, tehát hogy már vannak újra videójátékozós helyek.
10: Van végül is most egy konzolmúzeum, ami egy másfél hónapja nyílt, és van egy nagy videójáték gyűjtő, aki tervbe vette, hogy videójáték múzeumot fog csinálni, de hát erről nem az én tisztem beszélni.
9: Az ideális helyzetről beszélünk, tehát a gyűjtemény ideális állapota, hogy ki van téve.
12: Nem tudom, mennyire lehet márkákat mondani, de ez egy ilyen általános, ilyen idióta gyűjtői teória, hogy van ez az IKEA Detolf típusú vitrin, ez egy ilyen 4 polcos üvegvitrin, és ebből korlátlan mennyiségűt föl lehet hordolni. Tehát most pont az történt, hogy amikor most novemberben vettem egy harmadik ilyen vitrint, hogy már nagyon tele volt a többi tömködve, és most ez betelt egyébként.
9: Az egész kontinensen nincs ilyen szép vitrin.
12: Igen. Ez egy csodálatos, a szép, és hogy most megnéztem, hogy igazából fölfér még a tetejére másik három, hogyha nagyon muszáj, tehát ezek így jól tudnak sorba állni mindenhol. Nyilván nem lesz a tetejére rakva, mert ennek nem sok értelme lenne, de igazából egy kicsit jó, hogyha határt szab az, hogy mi fér ki.
9: Balázséknál összefügg a szórakoztató egy nátságában, mert ugye azért mivel foglalkozik. Játszok.
8: Így van, én azt hiszem olyan szerencsések vagyunk, hogy a mi gyűjteményünk az hát hetente minimum egyszer, de inkább kétszer ideális állapotába kerül, azaz játszanak vele. Mi úgy gondoljuk, hogy a társasjáték gyűjtemény az akkor van ideális állapotában, amikor több száz ember használja, és... Nem, igen, hát azt hiszem, hogy a hagyományos értelemben vett gyűjtők elborzadnának, hogyha meglátnák, hogy mi történik a mi társasjátékainkkal, amikor felváltva úsznak sörben és sorsmagyaróban, akkor... De így van, mi úgy gondoljuk, hogy azért vannak, hogy játszanak velük, és ez megtörténik, úgyhogy ennek nagyon örülünk.
9: Meg egy utolsó kör... Mert lassacskán megérkeznek a DJ-k, akik nagyon sokan vannak szintén, és egyrészt nagyon kösz, hogy ezt egy kicsit bevállaltátok, most ismerkedünk a gyűjtőiség mélységeivel. Megpróbáljuk legközelebb tényleg, azt hiszem, lélektani típusonként külön választani, nem is tárgyanként, hanem...
13: Nem lehet, nem, én tök jól érzem magam, hogy egy ilyen anonim gyűjtői... Sziasztok, Gábor vagyok, már 20. Azt értem, hogy van egy ilyen... Nem mennék el a nem tudom 12 lépéses program felé, hanem először csak, hogy éljük meg együtt, hogy ez nem egy betegség, hanem egy állapot.
9: Szerintem igény van rá, még akár úgy is, hogy távgyógyítással itt a rádión keresztül megoldjuk ezt a helyzetet. De ahogy hallottuk, mindenki elégedett a maga módján a saját gyűjteményével, mert szociálisan együtt tud vele élni, tulajdonképpen a családja is már megbékélhet vele. Néha rezzen össze a szemük, amikor esetek... Igen, azt hiszem, hogy mindenki az örökségre hajt.
13: Volt egy ilyen pillanat, van minden, úgy látszik, hogy a különböző gyűjtői típusoknak megvannak a maguk IKEA szekrényei. A lemezgyűjtés körében az Expedit volt az, ami föl is háborodtak a gyűjtők, amikor az IKEA kivonta ezt, és a Kalax nevű gyengébb minőségű és bénában kinéző polcrendszert ajánlotta. Bár megtartották a belső polcméreteket, de ebben már senki nem volt elégedett. Fölment az égbe az ára ezeknek a polcoknak, a ilyen használt cikkes portálokon, és én is beszereztem egy párat, hogy akkor tankoljunk be belőle. Erről azt kell tudni, erről a polcról, hogy amikor rakod össze, mint minden ilyen IKEA leíráson, rajta van, hogy egy emberke nagyon szoború, és ne csinálja, és ketten van értelme. És összerakod ezt a polcrendszert, ez ilyen 20-valahány kiló, mikor készen van, de nincsen rajta fogás, mert a földön van fölállítva, és onnan kéne fölállítani a fal felé. Amikor az ember egy ilyen nejlon hevedert alá csúsztat a csomagolásból, avval megemeli, kézzel alányul, elkezdi nyomni, és van egy ilyen holdpontja a dolognak, amikor azt érted, hogy ezt most vagy sikeresen nekitámasztom a falnak, vagy visszadől, és a, ugye ez ilyen 5x5-ös, tehát hogy nem tudom hány darabba fog szétvágni, és ott fog megtalálni a családom vérbefagyva, hogy ebbe a szekrénybe békében nyugszom. Tehát hogy egy ilyen fajta lehetőség mindenképpen van benne, hogy nem, tehát hogy egyrészt kivégzed magad, és akkor az örökösök megtartják a gyűjteményt, de még jobb, hogyha parázol az örökösöktől, hogy nem rögzíted a falhoz a szekrényt. És ahogy ők piszkálják, akkor lehet, hogy ők előbb végzik, csak ugye ez kérdés, hogy rendesen benejlonoztad-e a lemezeidet, hogy nem mocskolódnak össze, amikor ráborulnak a életed társára.
5: Irigykedve hallgatom azt, akinek egy-két polc megoldást jelent, rettenetesen. Nálam egy, hát nálam egy ilyen, hát így 30-40 négyzetméteres szoba jelentene talán megoldást. Igen, sasszéba menve, igen. Máshogy nem nagyon lehetne megoldani. Nem, mert a... Én jelenleg nagyjából én cipős dobozokba tartom bezacskózva a dolgokat, de hát máshogy sajnos nem fér. Nem is annyira a figurák, mint inkább a gépek óriási nagy helyet foglalnak el, és azokat nem nagyon lehet hova tenni, de hát előbb-utóbb bízom benne, hogy megoldódik ez a dolog.
0: Hát esetleg a... Azok az óvodák, ahol a gyerekek inkább nézni szeretik a dolgokat, nekik csinálnál egy nagy kiállítást. Mert ezek ilyen hatalmas diorámák, gondolom, beállítod őket a taxiból, hogy repülnek, lőnek, nem tudom. Mert hogy amiről beszélsz, az egyben kilátástalannak is tűnik. Tehát hány G.I. Joe kiállítás, G.I. Joe figura kiállítás volt már ma Magyarországon?
5: Volt egy pár azért, már főleg vidéken voltak ilyenek. A vidéki gyűjtők sokkal lelkesebbek, és hamarabb mozgatják meg a gyűjteményüket. Most például, hát, ha nem is az én posztom lenne elmondani, de Transformersből, és azt hiszem Szegeden volt egy viszonylag nagyobb kiállítás. Csak ezek tényleg, mondjuk az én bolondságommal ugye nagyon féltem őket, de nagyon iszonyatosan törékenyek, tehát elmerevednek ezek a műanyagok rettenetesen, nem a figurák, hanem a gépek, és gyakorlatilag már egy portörlésnél is törnek, szakadnak a rajtuk lévő dolgok.
13: De erre megoldást hozhat a szarvas marhatartásban már bevált villanypásztor, amivel az ember a kiállításon körbehúzza a vitrineket, és akkor...
12: Nem működik sajnos. Ugye pont itt, ahol most vagyunk, itt is volt robotos kiállítás, és itt a dupla üvegajtó mögé rejtettük a dolgokat, de mindig voltak kisgyerekek, akik bepréselődtek. Meg hát... Undorító állatok játszani akarnak a játékokkal. Egyébként még a visszatérve a hagyaték témára, hogy teljesen ilyen humor szinten, de elkezdtem egy Excel táblába gyűjteni, hogy mi van meg, és hogy az melyik sorozatból, melyik figurának a kirelmie. Nyilván ezt végignézni és egy eBay listát mellé rakni, ezt már nem volt pofám, mert ez ugye elég fájdalmas lenne. Meg ugye ez változik, igen, ezt, hogyha valaki egyszer majd ki akarja dobni, akkor legalább végig gondolja előtt, hogy kidobja. Egyébként hajlamosak vagyunk tényleg ilyen izéket, ilyen látokat venni, tehát ugye itt van egy doboz robot, nem tudom mik vannak benne, a gyerek már megunta, és akkor vidd el 5000-é, és akkor van benne egy darab, ami 5000 forintot ér, a többi kicsit többet általában.
11: Neki a hagyaték meg a beszélgetést,
8: hogy összeállítva. Hát elég sok időt fektetünk abba, hogy válogassunk. Azért most szerencsére a társasjátékok nagyon felszállóákban vannak, és rengeteg jelenik meg folyamatosan, és hát bizony nem mindegyik jó. Rengeteg jó is jelenik meg, de ezeket ki kell válogatni. Úgyhogy erre azért elég sok időt kell fordítani, hogy az ember megtalálja, hogy mik az igazán jó játékok, és aztán azokat megrendelje onnan, ahonnan éppen tudja.
0: Na jó, hát a flipperek esetében ez biztosan egészen máshogy van. Tehát egyrészt ez a hagyaték a múzeum esetében megoldódó, csak legyen elég négyzetméter ott a környéketeken, ugye?
10: Hát itt végül is gondolom minden tárgynál megvan a sajátos árlista már a neten, hasonló, szóval nagy csodák nincsenek. Egyébként az érdekes, hogy 3-4 évvel ezelőtt még sokkal kevésbé használták az emberek az internetet.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez csodák. Az egész beszerzés, ennek az egész gyűjtőjésének megvan a rátalálás öröme, illetve a kitúrás öröme, és ez akárhogy is benne van a gyűjtőjéségben. Nem tudom, hát, hogy nálad ez mennyire van meg?
10: Abszolút meg volt, csak manapság már ez sokkal nehezebb. Tulajdonképpen annyit tud az ember csinálni, hogyha hogyha lát valamit, akkor gyorsabban reagál, de akkor utálni fogja a többi ember, az se jó. Tehát inkább az próbálja az ember, hogy
13: új csatornákat
10: találni, ismeretlenebb közegbe bemenni, mert azért fontos, főleg, hogyha az ember kirakatban van, hogy azért ne legyen sok ellensége, hogyha egy mód van rá.
0: Ja, egy se jó, hogyha az nagyon pontosan céloz puskával vagy pisztolyával. Minden esetre a gyűjteményképzésnek szerintem az én esetemben én is robotokat gyűjtök, lemezeket gyűjtök. A saját örömöm fenntartása a célja, és ebben azért egy kicsit mindannyian hasonlítunk, hogy a saját öröm még mindig benne van ezekben a dolgokban, tehát onnantól kezdve, hogy egy kicsit túlnő rajtunk, még nem veszítjük el az örömünket a dologban, és nem hagyjuk, hogy a gyűjtemény a nyakunkba üljön, és az elnyomjon bennünket, mert akárhogy is, de valahogy minden nap részt veszünk a gyűjteményünk életében, tehát hozzányúlunk, megtekintjük, megmozgatjuk, meghallgatjuk ezeket a dolgokat.
10: Igen, én azt látom egyébként, hogy a gyűjteményeknél sokszor az a vége, hogyha van az embernek egy keret, és azt úgy nagyjából kigyűjtötte, nem tud tovább lépni, akkor unalmassá válik, és nagy részt akkor megszabadult tőle, mert nincs további cél. Én még mindig megtaláltam azt az utat, amivel tovább lehet lépni, szóval nem járok úgy, hogy gyűjtöttem a bélyeget, kaptam 5 kilót, és akkor azóta nem gyűjtöm, szóval ez mindig találtam ki utat ebből.
0: Jó, akkor azt hiszem, hogy az időnk közelébe jártunk, mert a lemezgyűjtők is begyülekeztek egyre többen, és itt el is mentek, úgyhogy még maradtak egy kicsit. Mert hogy a műszi lemezbőrze még tart, felteszünk egy számot, iszunk egy hársfateát, és még egy párszorra visszajövünk, mert most akkor megtekintjük a kérdéseket. Megkérnénk, hogy indítson el egy zeneszámot, DJ Shuriken barátunk a beszerezhetetlen, viszont ár nélküli példányokból. Biztos mindannyiótok gyűjteményében van ilyen, hogy találtok, vagy láttok, vagy hallottok valamiről, amire nincs hivatkozás az interweb hálón, hanem nincsen. És akkor mi történik? Még erről egy pár szót mondanám, mert Gábor esetében ez egyértelmű, lejátsza és megtartja. De ugye amikor kérnek érte egy összeget, tehát hogy a új darabok, amiket soha nem láttál, ami nincsen kategorizálva. De neked is van egy házi készítésű flipperetek.
10: Igen. Azt ajándékba kaptam, úgyhogy ez ilyen szempontból pozitív. Egyébként mindennek meg van árazva, hogyha az embernek van a zsebébe elég pénz, bármit beszerezhet, de az úgy nem cél. Mindig az ember azért, hogy ha valamit nagyon szeretne, akkor is egy picit a piaci árat szeretne beszerezni. És Magyarországon igen, ahogy beszéltük, azért is nehéz, mert én azt tapasztaltam, hogy a vételár meg az eladási ár között sokszor ilyen 30-50% marzs van, és ugye a közép lenne a normál piaci ár. Amikor elkezdtem nézni a flippereket, akkor még az európai-amerikai árak alatt voltunk bőven, de mivel ez is ugyanolyan cikk, mint bármi más, most felzárkoztunk, sőt, próbálunk egy picit drágábbak lenni, mint a környező ország ebbe, úgyhogy nehéz. Szóval különlegességet nagyon nehéz úgy találni, hogy az eladó nem tud róla, senki más nem figyel, szóval ez azért nem olyan, mint egy festmény, ahol az ember hirtelen felfedez valamit, ami óriási érték lehet, és akkor sokan meg azt hiszik, hogy hamisítvány.
5: Árképzés szempontjából nagyon nagy, ilyen szempontból kétélű fegyver pont az eBay, amit az előbb említettem, mert Magyarországon legalábbis ezeknél, de szerintem a Transformers figuráknál is általában, ha valaki talál egyet otthon, az rögtön megnézi a bontatlan, gyönyörű állapotú példánynak a legdrágább árát az eBay-en. Igen, és a fölé lövi be egy picivel, odaírva, hogy akkor nincs se vám, se posta, és ez így nagyon-nagyon megéri. De ugyanez tapasztalható a játékfigura gyűjtésnél is, tehát az utóbbi 5-10 évben az árak gyakorlatilag triplázódtak, és most már mindenki kitalálta, hogy ebből fog megélni, ami itthon nem nagyon lehetséges, kint igen, ahol mondjuk hetente 3 ilyen yard sale meg garage sale van, és az emberek ezresével veszik a figurákat és rakják össze őket.
0: Akkor még az, amit ti képviseltek, az egy szintje ennek a gyűjtésnek, de biztos találkoztatok olyannal, amire azt mondjátok, hogy azt a mindenit, nem csak, hogy sehol se vagyok ehhez képest, hanem most képzeltek, hogy hozta ezt össze? Tehát, hol vannak a világ nagy Transformers, G.I. Joe, társasjáték és flipper gyűjteményei? Mint hogyha erről még kevesebbet tudnánk, mint magáról arról, hogy G.I. Joe és Transformers gyűjteményeket lehet látogatni.
10: Gyakorlatilag, ha az Egyesült Államokat nézzük, ott azt látom, hogy korlátlanok a lehetőségek, és én is azért csak emiatt szeretnék ott élni, hogy beszerezzek jó pár gépet, aztán hazajönni vele. Ott azért mások a léptékek, de azt gondolom, hogy azért a gyűjteményeknek ott is sokszor határt szab a hely, illetve a gazdasági racionalitás. Szóval van mondjuk 2-3 olyan múzeum ott, ami nagyobb, mint a budapesti, de úgy igazán azt mondom, hogy ott se próbál valaki úgy menni, hogy beszerzek 5000 különböző flippert, ugyan 5-600-nál megállnak.
14: Hát igen, szerintem az egész gyűjtői társadalomnak az elitje vagy a krémje minden tekintetben az Egyesült Államokban van. Tehát ott tényleg felfoghatatlan mennyiségben fellelhetők ezek a dolgok, és az árak is. Tehát ott ki lehet fogni és meg lehet venni nagyon-nagyon jó áron olyan dolgokat, ami mondjuk kint 5-10 ezer forintnak megfelelő dollár, itthon meg 30-40 ezer forint alatt véletlenül sem lehet beszerezni semmilyen módon. Tehát igen, én tudatosan kerülöm az Egyesült Államokat, mert ez nagyon komoly probléma lenne, ha kijutnék oda egyszer.
15: Szerencsére Japán.
12: Pont azt akartam mondani, igen, hogy amikor az ember így azt mondja, hogy hú, Amerikában vannak a legnagyobb gyűjtemények, akkor még nem jártunk Japánból, meg Hongkongba. Tehát csak hogyha tényleg leszűkítjük Transformers-re a dolgokat, akkor kapásból ott van. Tehát az egész történetében, a Transformers története az úgy indult el, hogy volt japán sorozat, amit megvásárolt a Hasbro, és ki is nyírta, és csinált helyette egy másikat, néhány figurát átvéve. De hogy alapvetően a sztori is, tehát mit tudom, lement 2 évad rajzfilmekből, ami mindenhol ment a világon, és aztán lett a mozifilm, 86-os mozifilm, ami után így szétment, hogy japán, meg amerikai vonal. És az amerikai vonalnak a figurái azok ugye Európába könnyebben bejutottak, de Japán az annyira, tehát most 80-as évek japán játékai annyira nem kerültek ide. Tehát viszonylag ott is egy olyan gyűjtés van, meg egy olyan játéklista, amiket nagyon nehéz beszerezni. És ugye ne felejtsük el azt, hogy tehát Japánban nem az volt, hogy a Transformers sorozat elindított valamit, hanem a Transformers sorozatot azért vitték át Amerikában, mert Japánban ez az egész robotos, meg a tankos átalakulós kultúra az ilyen nem egy mesefilmről, vagy nem egy sorozatról szól, hanem itt 50-60 különböző sorozat van. És akkor azoknak a szokásos játékparkja, tehát ugyanez a franchise koncept alapján.
8: Hát azt hiszem, hogy a társasjáték témakörben is Amerika lesz fogja elvinni a pálmát. Hát ennek valószínűleg pénzügyi okai vannak, mint a többi esetben is. Hát van pár olyan fotó, ami terjeng az interneten, ilyen társasjátékokkal berendezett szobákról, illetve házakról, amik hát olyanok, mint amikor beszabadultam egyszer a magyarországi, az egyik ilyen nagy magyarországi nagykernek a raktárába, és akkor így valami ilyesmi.
0: És mielőtt felcsendülne ez a dal, akkor még egy utolsó, hogy biztatnátok-e a közvetlen hozzátartozóitokat arra, hogy ők is inkább kezdjenek el gyűjteni, hiszen gyűjteni jó. Igen, mindannyian biztatják, akkor itt van DJ Shuriken is elindítja a számot, ez a gyűjtők napja itt a Tilos Rádióban. Köszönjük a vendégeknek, a Flipper Múzeumnak, ugye a társasjáték, Transformers és G.I. Joe katonák, illetve hanglemezek lesznek. Most megyünk tovább.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

az irodalmi lépegető mai vendége Kokics Peti, aki indián népmeséket fog felolvasni nektek. Jó hallgatást!

Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Egyszer, régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján, egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni sem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevőfalatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Eredj innen, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mihaszna kölyöknek adni a finom ételünket. Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt, vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, ott hagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagy sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült. Egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihalt. Pontosan így történt minden, ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, nyilakat meg a lándzsákat, nekivágtak a prérinek és eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végig gurultak az arcán, és a földre hullottak a porba. Ekkor a fiú, mintha hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül, vajon kiszólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan mit tehetne ő a gyenge, mihaszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve. Eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát, gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogyan rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett, egy fikarcnit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska kezei között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem. Megpróbálom újra. Ismét neki veselkedett. De másodszor is éppen olyas forma állat kerekedett ki a kezei közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat, a két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtába. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehunyta a szemét, és azon nyomban elaludt. És különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket. Kitűnő teherhordók. Ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb, akkorára nőjenek, mint a sápadt arcúak lovai. A nagy folyó partjára kell vinned őket, és ott kell legelniük,
4 teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tova tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a 2 sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, melyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszerűen életre keltek, felnyerítettek, rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szem előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A 3. nap éppen ugyanúgy telt el, mint az előző. A 4. nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ilyen boldog és büszke. Többé senki nem fogja megvetni, semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadt arcúak lovai, 4 teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csak hogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek ezek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, és hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak elébe. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták volna mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, és összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Egy kicsit haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, és nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna. Kisebbek voltak még a sápadt arcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott. Aztán végül úgy határozott, hogy ezek a lovak aztán már ekkorák is maradnak. Ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolról szinte alig is mutathatnak meg a préri magas füvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetű lovait póninak, azaz kis lónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbejárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza lett. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.

0: az öregasszony haja. Az indiánok az ősi időkben nem ismerték a búzát. Amióta csak világ a világ, kukoricán éltek. Ez a történet arról mesél, hogyan jelent meg először a földön, mégpedig indián földön a kukorica. Egyszer, régen, egy öregasszony utazott át az unokájával az indiánok földjén. Senki sem tudta, honnan jönnek, hová tartanak. Talán ezért is történt, hogy hosszú útjuk során sehol sem kaptak szállást, sem pedig élelmet. Nehéz idők jártak akkoriban az indiánokra. A törzsek kiásták a csatavárdot és folyton folyvást harcban álltak egymással. Ám az öregasszony nem csüggett egy könnyen.
1: Meglásd! Mondogatta unokájának. Előbb vagy utóbb majd csak találunk valakit, aki a gondjaiba vesz bennünket.
0: Hosszú ideig vándoroltak hegyeken, mezőkön keresztül. Míg nem, egyszer elérkeztek az aligátorok törzsének táborhelyhez. Ebben a faluban szegény, de jó szívű emberek laktak. Vezérük, aligátorfog, így szólt a fáradt vándorokhoz.
2: Pihenjetek meg nálunk! Alhattok a sátrainkban, és megmelegedhettek a tüzünknél, de ennivalóval sajnos nem szolgálhatunk. A vadászmezők errefelé nem dúskálnak a vadban. A legértékesebb zsákmányt pedig az aligátorok számára kell feláldoznunk, akik cserébe megvédenek bennünket.
1: Boldogok vagyunk, hogy osztozhatunk a sorsotokban, bármi történjék is,
0: felelte az öregasszony.
1: Hálából, amiért ilyen kedvesek vagytok, majd őrzöm a gyermekeiteket.
0: Aligátorfok egy üres sátorhoz vezette a két vándort, és az öregasszony, miután köszönetet mondott neki, berendezte a szálláshelyüket. Egy sötét sarokba letette egyetlen csomagját, egy bölénybőrből készült zsákot. Másnap hajnalban a vadászok zsákmány után indultak, az asszonyok pedig gyökerekért és gyógynövényekért mentek a mezőre. A faluban csak a gyermekek maradtak, akik, ahogy mindig, most is játszani kezdtek. Hát, ha megfeledkeznek korhó gyomrukról, míg szüleik haza nem térnek valami ennivalóval. Minden nap ugyanazt játszották, és éhesen bizony lassan vánszorogtak az órák. Azon a napon azonban valami egészen új dolog történt. Az öregasszony kilépett a sátorból, és megkérdezte a gyerekeket.
1: Szeretnétek a mesét mondanék nektek?
3: Igen,
0: vágták rá az apróságok. Az öregasszony akkor elmesélte, hogyan születtek a fák.
1: Réges-régen csak is fű meg virág nőtt a földön. Egyetlen egy fa sem létezett. Egy napon aztán a nagy manitu lepillantott a felhők közül és körülnézett. Szerette volna megsimogatni a virágokat, amelyek vékony száron ringtak a szélben. Ezért aztán megparancsolta a száraknak, hogy nőjenek, növekedjenek egyre nagyobbra és nagyobbra, míg csak el nem éri őket a kezével. A szárak bizony engedelmesen növekedni, vastagodni kezdtek, fenyők és juharfák nőttek a virágok helyén, egyre magasabbra és magasabbra kapaszkodtak. A nagy manitú csak kinyújtotta a kezét, és már el is érte a zöld lombokat, s az ágak között futkározó szellőt.
0: Amikor a történet véget ért, az öregasszony a gyermekekre nézett, és látta, hogy bár tetszett nekik a mese, az éhség mégsem tudta elfeledtetni velük. Az öregasszony bement a sátrába, és egy óriási fazék körül kezdett sürgülődni. Kisvártakra finom, incsiklandó illatok szálltak ki a sátor bejáratán. Az asszony újra kijött, és minden gyereknek egy tál, könnyű, aranyszínű, ízletes és tápláló kását adott.
1: Ez a kukorica kása,
0: mondta.
1: Ha szeretnétek, minden nap kaphattok belőle.

0: Így is lett. A férfiak minden hajnalban vadászni indultak, az asszonyok a mezőre mentek gyökeret és gyógynövényeket gyűjteni. Az öregasszony pedig minden nap szép mesét mondott az apróságoknak, aztán egy nagy tál kukoricakását adott nekik enni. Így telt el az év, annak is az utolsó hónapja, a hosszú éjhava. Az öregasszony mindvégig kukoricakásával táplálta az éhes gyermekeket. Egy napon azonban gyengülni kezdett, lesoványodott, és mintha lassan elillanna belőle az élet, akár az üstből a füst. Egy reggelen már az ágyából sem tudott felkelni. Akkor odahívta magához az unokáját, és azt mondta neki.
1: Gyermekem, hamarosan itt hagyom ezt a világot, ám az aligátorok törzse akkor is emlékezni fog rám, amikor én már nem leszek itt. Elvetettem egy kis kukoricamagot egy kis földterületre, itt nem messze a sátorhelytől. A magok már gyökeret eresztettek, tavaszra rügy is fakad majd belőlük. Én megtettem, amit meg kellett tennem, most a gyermekeken a sor. Gondozniuk, öntözniük, kapálniuk kell a földet, ha jó termést akarnak, és ha azt kívánják, hogy egyszer s mindenkorra vége szakadjon az éhezésnek.
0: Az öregasszony hamarosan az unokájára hagyta az óriási, gőzölgő kukoricakásával teli üstöt. Megkérte, hogy ossza szét ő az ételt a gyermekek között. Amikor a sátorhely közelében elterülő mezőn megérett az első kukoricacső, a bölcs öregasszony eltűnt, mintha soha nem is létezett volna. Keresték égen földön, de hiába.
2: Nem látjuk többé ezt a kedves asszonyt,
0: szólt végül aligátorfog a törzsfőnök.
2: De emlékezetünkben és szívünkben örökké élni fog.
0: Aztán a nagyra és erősre nőtt kukoricára mutatott, és így folytatta.
2: Nézzétek, a bölcs asszony nővé változott, növényé változott. Nekünk ajándékozta magát, hogy soha többé ne kelljen éheznünk.
0: Így hálálta meg a titokzatos öregasszony az aligátorok törzsének nagy lelkűségét. Attól a naptól fogva az indiánok nagy örömmel betették be földjeiket kukoricával, és amikor a fehér kukoricahaj felbukkant a levelek alatt, a szeretett öregasszony ősz haját látták benne, és így sohasem felejtették.

0: fehérből él. Egyszer régen, valahol a préri határán, indiánok érdegéltek egy nagy faluban. Sátraikat bölényszörből, mokaszínjaikat bölénybőrből készítették. Az asszonyok a bölény csontjából készült tűvel varták a ruhákat. A törzs mindennapi eledelét a bölény húsa jelentette. A törzs totemállata, barátja, védelmezője és uralkodója a fehér bölény volt. A falu közepén a fehér bölényt ábrázoló fából faragott szobor állt. A faluban azonban nem akadt senki emberfia, aki valaha fehér bölényt látott volna. A prérit járó bölények testét sötét, a fiatalabb borjakét sárgás színű, gyakjas bunda fette. Fehér színű állatot teremtett lélek nem látott még soha. A törzs öregjei arról meséltek, hogy eddig csupán egyetlen egyszer jelent meg a falu közelében a fehér bölény. Akkor olyan hatalmas zsákmányt hozó vadászatra vezette el a férfiakat, amilyenre még sohasem volt példa az indiánok földjén. Amikor a férfiak visszatértek a vadászatból, a fehér bölény eltűnt egy fehér felhőben, és azóta nem is látta senki. Ennek a csodálatos vadászatnak már sok száz éve. Ám a különös jelenés emléke tovább élt a legendákban, melyeket a tűz körül meséltek egymásnak az indiánok. A vadászok a zsákmány legértékesebb darabjait áldozták fel a fehér bölény totem előtt, a védelem, a gazdag termés és az eredményes vadászat reményében. Fohászaik mindig meg is hallgattattak. A falu egyre sokasodott, senki nem ismerte az éhséget, és mindenki békében élt egymással. Egy nap Havaka, a törzs legvakmerőbb vadásza, épp a prérit járt a zsákmány után kutatva. El akart ejteni valamit, hogy finomat ehessen ebédre. Egyszeriben hatalmas porfelhőt pillantott meg a szemhatáron. Bizonyosan bölénycsorda közeledik felé, gondolta, azt kavarta fel a port. Gyorsan elbújt egy kis cserjével benőtt domb mögött, és türelmesen várt. A hatalmas csorda éppen felé rohant. Havaka már attól tartott, menten felöklelik a bölények. A domb lábánál azonban az állatok hirtelen megálltak, és békés legelészésbe fogtak. Lassan eloszlott a porfelhő, és Havaka ámulva látta, hogy egy hatalmas, fehér bölény is legelészik a többi között. Csak úgy dübörgött a szíve izgalmában. Aztán hirtelen eszébe ütött valami. Én bizony megölöm ezt az állatot, gondolta magában. Ilyen zsákmány csak egyszer kerül az ember útjába az életben. Ez a gondolat egészen eszét vette az elvakult vadásznak. Szerencsétlen feje hirtelennyében még azt is elfelejtette, hogy a fehér bölény a törzs szent állata. Ügyet sem vetett arra, mi vár rá később, ha most elpusztítja a bölényt. Egyedül a zsákmány szerzés öröme lebegett a szem előtt. Megragadta az íját, célba vette az állatot is, kilőtte a nyílveszőt. Szörnyű mennydörgés hallatszott, villám csattant a derűs égbolton, megremegett a föld. A fehér bölény a földre zuhant. A többi állat hanyat homlok menekült, amerre látott. Havaka a hatalmas, mozdulatlan testhez lépett, és lenyúzta a zsákmány bőrét. Csodálatos volt ez a bőr, fehér és puha, mint a friss hó. Szebbet álmodni sem lehetett volna. Ahogy a zsákmány szerzés heve lankadni kezdett Havaka szívében, az ifjú vadász erősen nekibúsult. Mihez kezdjek most ezzel a bőrrel? Gondolta magába roskadva. Nem vihetem a faluba, hiszen onnan örök időkre elüldöznek, ha megtudják, hogy kioltottam a törzsünket védelmező szent állat életét. Milyen ostoba voltam! Egy teljes napon át gondolkodott. Emésztette magát. Végül, hogy a bajból kikeveredjen, nagy gödröt ásott, és eltemette a csodálatos fehér bundát. Amikor visszatért a faluba, hallgatott. Senkinek nem szólt egy szót sem arról, ami a mezőn történt. Hazatért a többi vadász is. De hogy nem? Aznap egyiküknek sem sikerült egyetlen állatot sem elejtenie. Se szarvast, se antilopot, se nyulat, még egy nyomorúságos mezei egeret sem. Éppen ugyanígy történt a következő napokon is. A férfiak mind üres kézzel tértek haza a vadászatról. Semmit sem hoztak, amit nyársra húzhattak és megsüthettek volna. Szörnyű éhínség tört a falura. A férfiak elgyengültek, mégis minden nap elmentek vadászni, de egyetlen állatot sem sikerült elejteni. Már nem is volt miért tüzet gyújtani, üresen álltak a fazekak. A törzs varázslója elhatározta, hogy a fehér bölényhez fog imádkozni. Hatalmas tüzet gyújtott a fából faragott totemoszlop előtt, a tűzre gyógyfüveket szórt és hívó szavakat mormolt a lángokba. A törzs néma csendben figyelt és várt. Fanyarillatú füst szállt fel a gyógynövényekből, és mély, dühös hangon megszólalt a totem. A nagy fehér bölény szörnyű haragra gerjedt. Egy vadász elpusztította a totemállatot, a fehér bölényt, és lenyúzott bőrét eltemette a préri. A hollók kiásták a bőrt a földből, a szőr szétszóródott a szélben. Amíg annak a szőrnek minden egyes szálát meg nem találjátok, a nagy fehér bölény nem védelmezi törzsét, nem küld zsákmányt a vadászok útjába, és az emberek éhen fognak halni. Ekkor a hang elhallgatott, és kialudt a tűz. A falu népe, a férfiak, az asszonyok, az idősek és a gyermekek utolsó erejüket összeszedve szétszélettek a prérin, és keresni kezdték a nagy fehér bölény szőrét. Találtak belőle a fák ágain, a madarak fészkében, a folyó partján zöldellő fűben, a kidőlt fák üreges törzsében. Egyenként gyűjtötték össze a szőröket, s vitték a varázslóhoz, amit találtak. A rengeteg összehordott szőr hatalmas, fehér kupacban tornyosult a varázsló lába előtt. A varázsló ismét tüzet gyújtott a totemoszlop szobor lába előtt. Gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormolt a lángokba. A gyógyfüvekből felszálló füstben ismét megszólalt a dühös hang. Nem találtátok meg még az összes szőrt! Az állatfarka hiányzik! A nagy fehér bölény még mindig haragszik a törzsére! Az emberek, akik egyre kimerültebbek és elgyötörtebbek voltak az éhségtől, újra nekiindultak. Tovább kerestek, kutattak a prérin, de semmit nem találtak. Ahogy telt az idő, egyre inkább kezdett rajtuk úrrá lenni a kétségbeesés. Egy este, midőn már alkonyodott, egy éhezéstől elgyengült, és a hosszas keresgéléstől elcsigázott gyermek lefeküdt a földre egy vakon túrás mellé, és keserves sírásra fakadt. A vakond meghallotta a sírást, és előbújt a föld alól. Miért sírt gyermekem?
1: Egy ostoba és gonosz vadász megölte a nagy fehér bölényt, és elásta a búzáját,
0: felelte a gyermek.
1: A hollók kiásták a bőrt, a szél pedig széthordta a szőrt.
0: Hát, ez bizony nagy szerencsétlenség, sóhajtott a vakond.
1: Bizony az! És a nagy fehér bölény addig nem majd zsákmányt a vadászaink elé, amíg minden egyes szőrt meg nem találtuk. Csak hogy az állatnak eltűnt a farka, és már senki nem tudja, merre keressük. Hát, ha egy hamar nem találjuk meg, mindegy szálig éjjel alunk a faluban.
0: Na, nézzük csak, gondolkodott el a bakond. Milyen a nagy fehér bölény szőre?
1: Puha, fényes és hosszú, és épp a farkán a leghosszabb.
0: Na, várj csak egy kicsit, mormogott a vakon. Visszabújt a föld alá, majd kisvártatva ismét felbukkant, és egy kis csomó hosszú, puha, ezüstösen fénylő szőrt tartott a kezében. Talán ez volna az? Kérdezte. Nemrégiben találtam a folyóparton és hazahoztam. Gondoltam, puhább, kényelmesebb lesz tőle az odum. Hamarosan gyermekeim születnek, nekik akartam fekhelyet készíteni.
1: Bizony ez az!
0: Rikkantotta a gyermek. Megragadta a szörcsomót, és anélkül, hogy köszönetet mondott volna a vakonnak, lélekszakadva futott vissza a faluba, s vitte a zsákmányt a varázsló elé. A varázsló harmadszor is tüzet gyújtott a totemszobor lába előtt, harmadszor is gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormogott a lángokba. Kisvártatva füst kerekedett, és újra megszólalt a mély, dühös hang.
2: A nagy fehér bölény még nem elégedett. Mielőtt újra állatokat küldenék a vadászok elé a mezőre, mielőtt véget vetnék az éhínségnek, az asszonyok varják össze a szőröket, mindet egyenként készítsenek nagy puha bundát belőlük, éppen olyat, mint amilyen egykorom volt, mielőtt a varjak kiásták, s a szél széjjel hordta volna.
0: Négy napon és négy éjszakán keresztül szakadatlanul dolgoztak az asszonyok, és elkészült a bunda. Akkor a varázsló megint tüzet gyújtott a totem állat szobra előtt, gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormolt a lángokba. A gyógyfüvek nyomán kerekedő füstben ismét megszólalt a mély hang, amelyet többé nem torzított el a harag.
2: A bunda ismét teljes. Most helyezzétek a bőrt a totem szoborra, és hagyjátok ott az idők végezetéig. Havakát, aki ezt a sok bajt és kínt okozta, el kell űzni a törzsből, hogy mindenkitől távol, magányosan éljen. Többé egyetlen állatra sem célozhat az íjával. Alamizsnán kell élnie.
0: Úgy is lett minden, ahogy a hang mondta. Az állatok csapatostul tértek vissza a prérire. Többé senki sem szenvedett hiányt, ennivalóban. Mindenki boldog volt megint. Egyedül Havakának kellett faluról falura járnia, és alamizsnáért könyörögnie. Éppen annak a gőgös és büszke vadásznak, aki elbizakodottságában a nagy fehér bölény életére tört.

0: a hajót és a felhőfalú. Az indiánok földjének legsivárabb és legszárazabb területén hatalmas hegy magasodott, amely éppen olyan alakú volt, mint egy kukoricacső. Az indiánok kukoricahegynek nevezték. A hegy csúcsán egy sátorban élt Ahajut a nagyanyjával. Ahajut épp olyan életet élt, mint a többi korabeli kisfiú. Aludt, evett, játszott és kis állatokra vadászott. De csinált valami mást is. Álmodozott. Mindig arról álmodott, hogy valami nagy dolgot fog véghez vinni. Olyat, ami őt, magát és egész országát is híressé teszi majd. Sikerülni fog, mondogatta. Gyors vagyok, mint az antilop. Erős, mint a bölény, és mozgékony, mint a pisztolyt. Egy napon rátalálok majd arra, amit keresek, és onnantól fogva tisztelettel és csodálattal fognak emlegetni az emberek. Telt múlt az idő. Gyermekek felcseperedtek, férfivá váltak, de Ahajut még mindig csak arra várt, hogy híres legyen. Gyakran tért haza szomorúan és leverten, mert nem váltak valóra a reményei.
1: Tudom, mi gyötört téged,
0: mondta neki egy nap a nagyanyja.
1: Tudom azt is, mi segíthetne rajtad. Csak félek, túl nagy veszélybe kerülnél. Ne, jobb, ha nem mondok semmit.
0: Ahajut azonban annyira kíváncsi lett, hogy addig nem nyugodott, míg ki nem szedte nagyanyjából a titkot. Az asszony végre mesélni kezdett, olyan halk hangon, hogy szinte hallani is alig lehetett.
1: Tudnod kell, hogy réges-régen az indiánok földjének keleti részén tanyát vert a felhőfaló.
0: Felhőfaló? Kérdezett közbe a hajót. Sosem hallottam ezt a nevet.
1: A felhőfaló óriás. Olyan hatalmas, mint a kukoricahegy. És ha kitátja a száját, abba az egész ég belefér. Felfalja az összes felhőt, amit az égen talál. Ezért esik olyan kevés eső nálunk, hogy vannak, akik szomjan halnak a földeken.
0: És senki nem próbálta még megölni őt, csodálkozott a hajót.
1: Sok bátor férfi indult már kelet felé, hogy szembeszálljon vele, de egyikük sem tért vissza. Te is megpróbálhatod, ha akarod, de figyelmeztetlek, hogy rettenetesen veszélyes feladatra vállalkozol,
0: suttogta a nagyanyja.
1: Az egyetlen, amivel segíthetek, neked adom ezt a 4 varázserejű tollat.
0: Az asszony felnyitott egy kis fadobozt. Kivett belőle 4 különböző színű puha madártollat. Az unokája kezébe nyomta őket, és így folytatta.
1: Ha a piros tollat a hajadba teszed, eljutsz a felhőfaló birodalmába. A kék toll abban segít, hogy megértsd az állatok nyelvét. A sárga toll segítségével olyan kicsivé változhatsz, hogy az egérjükbe is beférsz majd. Az utolsó, a fekete toll hatalmas erőt ad neked a harchoz.
0: A hajuknak több se kellett. Betette a piros tollat a hajába, a másik 3 gondosan elrejtette, és elindult kelet felé. Kisvártatva maga mögött hagyta a kukoricahegyet, és nem sokára elérkezett a felhőfalú birodalmába. A föld itt sivár volt és szegényes. A fű kiszáradt, a fákról csupasz ágak meredeztek. Szomorú vidék volt ez, életnek alig volt nyoma, amerre a szem ellátott. A hajót csak áldott, és éppen azon tanakodott magában, hogy mihez kezdjen, amikor megpillantott egy kis egérkét, amelyik akkor bújt elő az egérjükből, és kíváncsian figyelte az indiánt. A hajót a hajába tűzte a kék tollat, és egérnyelven szólította meg az apró állatot. Merre találom a felhőfalut?
1: Éjszakányi járásra, felelte
0: az egér.
1: De hidd el nekem, szegény vándor, meghalsz, mielőtt megpillantod őt. Nézd csak körül, itt minden sivár és élettelen. Olyan régóta nem esett az eső, hogy a föld is kiszáradt. Hát minden élő lény elpusztul itt. Csak én vagyok képes életben maradni, mert a föld alatt lakom.
0: Valóban? Kérdezte a hajót. És a sárga tollat is a hajában tűzte. Egyszerűen zsugorodni kezdett. Egyre kisebb és kisebb lett. Míg végül épp akkora volt, mint az egér. Na, így már én is végig tudom járni a föld alatti egérjáratokat, mondta. A felhőfalú nem fog meglátni. Így veszély nélkül eljuthatok hozzá.
1: Ó, úgy látom, nem csak bátor vagy, hanem még ravasz is,
0: mondta az egérke.
1: Eddig még senki se kérte a segítségemet, aki a felhőfalóhoz akart eljutni. Hát nem is tért vissza senki. Neked azonban szívesen megmutatom az utat a birodalmáig.
0: A hajót lehajolt, belépett az egérjükbe és ment az egérke után. Eleinte semmit sem látott. Aztán, ahogy a szeme lassanként hozzászokott a sötétséghez, kezdett megnyugodni. Sokáig mentek. Az egérnek éléskamrái voltak a föld alatti járatokban. Időnként így megálltak, hogy egyenek valamit és egy kicsit pihenjenek. Aztán az út egyszerűen kanyarogni kezdett, kacskaringóssá vált. Ekkor így szólt az egér.
1: Na, most járunk a felhőfalú lakhely alatt. Ha figyelmesen hallgatsz, érezni fogod, ahogy remeg a föld.
0: Az egér igazat beszélt. Mozgott a föld, potyogtak körülöttük a kövek a föld alatti járatokban. Aztán egyszer csak még erőteljesebben megremegett fölöttük a föld.
1: A felhőfalú alszik, és morog álmában,
0: mondta az egér, de látszott rajta, hogy egyáltalán nem fél.
1: Na, menjünk tovább!
0: Végre valahára a járat végébe értek. Még tettek néhány lépést, és akkor egyszerűen jóval tágasabb helyiségben találták magukat. A hajót visszaváltozott emberi méretére, de azonnal be is kellett húzni a fejét, mert a mennyezet fölleringott, ütemesen hullámzott.
1: Ez a felhőfalú szívének dobogása,
0: súgta az egér.
1: Minden erődet össze kell szedned, ha el akarod találni őt a nyiladdal.
0: A hajót az utolsó, a fekete tollat is a hajába tűzte. És abban a pillanatban megérezte, hogy hatalmas, ember feletti erő növekszik benne. Megfogta az íját, elővette a leghosszabb és legélesebb nyilát, a mennyezetre célzott, arra a helyre irányította az íjat, ahol a legmélyebben süppett be a föld. És kilőtte a nyilvesszőt. Hatalmas üvöltés rázta meg az egér járatait. A hajót úgy érezte, mintha az egész földkerekség ráomlana. Aztán elsötétült előtte a világ. Mikor újra magához tért, hanyott fekve hevert a földön. Az egér a port törölgette a homlokáról. Valamivel arrább ott feküdt a felhőfalú hatalmas teste.
1: Sikerült! Sikerült!
0: Kiáltotta az egér ugrándozva és táncolva.
1: Megölted a felhőfalút! Megölted a felhőfalút! Mielőtt meghalt volna, köveket zúdított ránk. Az egyik el is talált téged. A többi pedig elzárta az egérjük bejáratát. De én ástam egy másik kijáratot, bizony, amin kiuthatunk. Igazán hatalmas dolgot tettél. A szikárvidék indiányai örökké emlékezni fognak a nevezre.
0: A hajút oda ment az óriáshoz, és szemügyre vette a tetemét. Aztán felpillantott, duzzadt esőfelhők közeledtek. Alacsonyan szálltak az égen. Ezek a felhők életet és üdezöld színt hoztak a kiszáradt földnek, és meghozták az üzenetet is. A hajó felnőtt férfivá érett.

0: a görény, meg a gonosz lény. Egyszer régen az indiánok lakta vidék határában élt egy gonosz lény. Hosszú karomnak hívták, mert hosszú, éles, vörös karmai voltak, amelyekkel bárkit, embert, állatot képes volt megölni. Ránézésre medvére hasonlított, és az ereje is a medvével vetekedett. Az egyetlen, amiben hosszú karom nem jeleskedett, az úszás volt. Az sehogyan sem ment neki. Ezért aztán az állatok, meg az emberek, ha csak messziről is meglátták, azonnal a víz felé iramodtak, s a mélybe vetették magukat. És attól kezdve nem volt mitől tartaniuk. Ennek ellenére mindenki félt tőle. Mindenki. Csak a görény nem. Aztán egy szép napon összetalálkozott a görény, meg hosszú karom. A görény egy fatörzsén ült az erdőben. Távol az odujától, s nagy nyugalommal pipázgatott. Hosszú karom fenyegető léptekkel közeledett felé.
1: Hé, te!
0: Kiáltott fel neki.
1: Te talán nem félsz tőlem?
0: A görény nem felelt. Rendíthetetlen nyugalommal pipázott tovább.
1: Menekülj, a kedves az életed!
0: Menny dörögte a gonosz lény, közben éles, hosszú karmaival hadonászott. A görény kivette a szájából a pipát, megvakarta a fületövét, és így szólt. Menj inkább te odébb! Éppen azt nézem, hogyan nő a fű. Nyugalomra van szükségem. Hosszú karom annyira elképett, hogy egy pillanatra a szava is elállt. Aztán amilyen hangosan csak tudta, és hát jó hangosan tudta, elordította magát.
1: Jól hallotta? Mit mondtál, te szerencsétlen? Mislikbe aprítalak és cipőt készítek a bundádból. Hát bekaplak, mint egy érett szilvát. Félned kellene tőlem, rettenetesen félned, ahogy a többiek félnek.
0: Még hogy nekem félnem kellene tőled, kuncogott a görény. Eszembe sincs.
1: Milyen? Mit merészelsz? Hát szétszaggatlak, hát előlem senki nem menekülhet, ide néz!
0: Dühöngött hosszú karom, s mancsával hatalmasat vágott egy kőt, mire a kő darabokra tört. És ez a nagy tudományod, gúnyolódott a görény, és közben komótosan újra töltötte a pipáját. Na, tudod mit, nem bánom. Ha igazán mislikbe akarsz aprítani, állok elébe, de hogyan küzdjünk meg egymással?
1: Négy ütéssel az örök vadászmezőkre küldelek,
0: henceget hosszú karom. Legyen, láss neki, aztán én következem.
1: Aztán már alig, ha halott leszel.
0: Meglátjuk. Görény letette a pipáját, ráérősen lekászálódott a fatörzsről, és várt. Nem is kellett sokáig várnia. Hosszú karom rögvest felemelte a mancsát, és akkorát csapott rá, hogy térdig süllyedt a földbe. Még meg sem próbálhatott kikászálódni a földből, hosszú karom már is újra lesújtott, és két hatalmas ütést mért rá, hogy már csak a feje lógott ki a földből. Azután bám! Még egy ütés, a görény eltűnt a föld alatt. De komolyabb baja azért nem esett.
2: Ezt még megkeserülöd!
0: Kiáltotta a föld alól.
2: Várj csak, amíg ki nem jövök!
1: Ugyan, mit árthatnál nekem?
0: Nevetett gúnyosan hosszú karom. A lelke mélyére azonban befészkelte magát az aggodalom, hiszen a görénynek haja szála sem görbült a négy hatalmas ütéstől. Ekkor a föld alatt ismét megszólalt a görény.
2: Na jól figyelj most rám! Én nem foglak megütni, egyetlen ujjal sem érek hozzád. Csak körbesétállak négyszer, de az is elég lesz. Így is meghalsz. Legalább többé senkinek sem árthatsz.
1: Ugyan-ugyan!
0: Nevetett nagyot hosszú karom.
1: Gyenge vagy te ahhoz, hogy megölj engem. És hogy lásd, mennyire nem félek tőled, le is fekszem ide, és szundítok egyet.
0: Azzal lefeküdt a földre, behunta a szemét, valóban el is szenderedett. A görénynek lassan-lassan sikerült kikászálódni a föld alól. Fogta a pipáját, és a szokásos dohány helyett valamilyen sötét port töltött bele. Aztán meggyújtotta a pipát, és varázslatos szavakat duruzsolt a csőjébe. Körbejárt a hosszú karmocs, közben azt kiabálta a fülébe. Félsz tőlem?
1: Egyáltalán nem,
0: bormult a hosszú karom álmosan. A görény még kétszer körbejárt a hosszú karmot, ugyanazt kiabálta a fülébe, s mind a kétszer ugyanazt a választ kapta. A negyedik körnél egyszeriben füst felhő szállt fel a pipából, s megtöltötte a gonosz lény száját, orrát és tüdejét. Hosszú karom erre úgy elkezdett köhögni, hogy majd megfulladt, aztán menekülni próbált, de a füst annyira folytogatta, hogy csak 2-3 lépést bírt megtenni. Akkor összeesett, és hörögve ordította.
1: Megöltél!
0: Azzal holtan terült el a földön. A görény igencsak örült a győzelemnek. Kioltotta a pipáját, levágta a gonosz lény hosszú, vörös, éles karmait és nyakláncot fűzött belőlük. Igen szépre sikeredett a nyaklánc. A görény szeretett volna eldicsekedni vele a barátai, az állatok meg az emberek előtt. De bármerre ment mindenki, hanyat homlok menekült előle, hiszen áradt belőle az a borzalmas szag, amely hosszú karommal is végzett. Na hát azóta van, hogy olyan büdösek a görények. Nincs barátjuk, azt meg kell hagyni. De ellenségük sincs.

0: a bíbor hattyú. Élt egyszer egy vénséges vén indián törzsfőnök, aki a halálos ágyán magához hívta három fiát, hogy utoljára szóljon hozzájuk. Ott ült a szőrrel bevont fekvőhelyen, arcát a lemenő nap felé fordította, és így szólt a fiaihoz. Hamarosan az örök vadász mezőkre indulok, de utolsó, hosszú utam előtt szeretnék ajándékot adni nektek. Kis ideig keresgélt a szörmék között, aztán elővett egy sünökkel díszített tegezt, és a következő szavakkal nyújtotta át az ajándékot a legidősebb fiának. Ebben a tegezben három parázs erejű nyílvessző van. Fogjátok és őrizzétek meg jól. A nyílveszőket az apámtól kaptam, a híres harcostól, ő pedig a nagyapámtól, a nagy vadásztól kapta őket. Most pedig hagyjatok magamra, pihenni szeretnék. Másnap az öreg törzsfőnök meghalt. Nagy tisztességgel temették el, mert bátor és bölcs ember volt. Három fia hosszú időn át siratta, és az utolsó szavaira emlékezve nagy gonddal őrizte a tegezt, benne az örökséggel a három nyílvesszővel. Egy napon aztán a legkisebb fiú, Olyva, vadászat közben friss medvenyomra bukkant az erdőben. Követni kezdte a nyomokat, és mivel igen jó futó volt, sikerült is utolérnie és megölnie a medvét, mielőtt a nap lenyugodott volna. Épp nekiveselkedett, hogy lenyúzza a medve bőrét, amikor egyszerűbe bíbor színbe váltott az ég, és valahonnan különös, fájdalmas ének hangzott fel. Olyva eldobta a kését, és követte a bíbor ragyogást az erdő mélyére. Csak futott és futott, míg egy hatalmas tópartjára nem ért. Ott a tóparton, ahol a víz azurkék színe egybeolvadt az ég lángoló bíbor színével, hirtelen csodálatos, bíbor színű, hosszú nyakú hattyú jelent meg. Ez a hattyú énekelt. Az ő hangja csengett olyan szomorúan és fájdalmasan, hogy a fiút a hideg is kirázta. Olyva érezte, hogy vágy ébred a szívében. Meg kell kaparintani ezt a gyönyörű madarat. Kifeszítette az íját, és jó néhány nyilat kilőtt, de mintha varázslat ülne a hattyún. Egyetlen nyíl sem tudott célba érni. A fiú egyre erősebben vágyott rá, hogy végre leteríthesse az állatot. Mit tegyen? Ekkor hirtelen eszébe jutott az apjától kapott örökség. Visszament a faluba, fogta a három varázs erejű nyilat, és ismét megkereste a tavat. A bíbor hattyú még ugyanott volt, ahogy hagyta. Mozdulatlanul lebegett a víz színén, mintha csak rávárna. Ének-ének hangja betöltötte a vidéket. Olyva kilőtt az első varázs erejű nyilat, de látta, hogy a nyílvessző egészen messze hullik a vízbe. Kilőtt a másodikat is. Ez már kicsivel közelebb került a hattyúhoz. A harmadik már hozzá is ért, de éppen csak, hogy megsuhintotta a bíbor tollú madarat. A hattyú ekkor kitárta szárnyát, felröppent az égbe és eltűnt a bíbor színben égő felhők között. Elvitte magával az énekét is. Nehéz csend ereszkedett a tóra. Olyva alig akarta elhinni, hogy célt évesztett íjjával. Ő, aki pedig olyan kitűnő vadász. Bizonyosan valamiféle titok lappang a csodálatos hattyú körül. Eleinte nagyon dühös volt, de azon nyomban elpárolgott a mérge, amikor rájött, hogy a hattyú miatt elvesztette a becses varázserejű nyilakat, amelyek pedig ugyanúgy megillették két fivérét is. Szörnyű bűntudat ébredt a lelkében. Meg kell találnom a nyilakat, gondolta. Apánk mind a hármunkra gondolt, amikor örökül adta őket. Nem is tétovázott egy pillanatig sem. A hidegvízű tóba vetette magát, és hosszú keresgélés után megtalálta az első két nyilat. Látta, hogy az egyik nyíl végére fúródva ott lebeg egy puha, bíbor színű toll. Fogta a két nyilat, visszacsúsztatta őket a tegezbe, aztán megindult az elérhetetlen madár után. És közben azon tűnődött, merre járhat, és vajon magával vitte a harmadik nyilat. Egész éjjel ment, meg se állt, még a következő napon is úton volt, Harmadnapra aztán egy másik indián faluhoz ért. Az idegen faluban maga a törzsfőnök köszöntette. Meleg étellel és szállással kínálta. Másnap reggel egy pár új mokaszint is kapott, mert a régi igencsak elkopott már. A törzsfőnök lánya, aki olyan szép volt, akár a hold, elkísérte a fiút egy darabon. Azon a napon is úton volt egész nap, pihenni is állt, meg csak az éj leszálltával aztán ismét idegen faluba érkezett. Itt is kapott meleg ételt, szállást, egy pár új mokaszint, és amikor elérkezett az indulás ideje, a törzsfőnök lánya, aki olyan szép volt, mint a nap, elkísérte őt egy darabon. A következő éjjelen olyva már egészen kimerült és elcsigázott volt. Amikor hirtelen fényt pillantott meg a távolban. Elindult a világosság felé, és látta, hogy egy kis sátorból pislákol a fény. Olyva belépett a sátorba, ahol egy öreg ember ült a földön. Az öreg barátságosan üdvözölte a fiút.
1: Már régóta várlak,
0: mondta neki.
1: Tudom, ki vagy, és azt is tudom, merre tartasz. A bíbor színű hattyút keresed, igaz?
0: Igaz, felelte csodálkozva a fiú.
1: Na, az a hattyú innen jó pár órányi járásra él a fivérével, egy hatalmas varázslóval együtt. A varázsló valamikor régen egy harcban elvesztette a skalpját, és azóta rémséges kínokat áll ki, amelyektől csak akkor szabadulhat, ha egy bátor ifjú visszaszerzi a skalpját. Tudd meg, a hattyú azért énekel olyan fájdalmasan, mert együtt érez szenvedő bátyjával.
0: Olyva feszülten figyelt, és az öreg minden egyes szavát jól az eszébe véste.
1: Tudd meg azt is,
0: folytatta az öreg,
1: hogy akit eddig a hattyú szomorú éneke megbabonázott, aki megpróbálta visszaszerezni a varázslós kalpját, az mindegy szálig meghalt.
0: Én nem félek, jelentette ki Olyva. Meg fogom találni a varázslós kalpját, mert jó szellemek segítenek és védelmeznek.
1: A terved azonban csak akkor sikerülhet, ha nappali fényben nem nézel a varázsló csupasz fejére, amikor ott állsz előtte,
0: figyelmeztette az öreg.
1: Várd meg az éjszakát, különben eszedet veszted a félelemtől.
0: Köszönöm, nem fogom elfelejteni az intésedet.
1: Amikor pedig megpróbálod visszaszerezni a varázslós kalpját az ellenségtől, jusson eszedbe a nyilad rakat puha, bíbor színű toll. Az segíteni fog neked. Na most pedig feküdj le és aludj. Pihent ki magad. Holnap reggel megmutatom neked a helyes utat.
0: Azon az éjjel Olyva mélyen aludt. Hajnalban az öreg fölkeltette és elkísérte egy darabon az erdő felé. A fiúnak földbe gyökerezett a lába, amikor meghallotta a varázsló jaj beszélkelését. Akkor az öreg így szólt Olyvához.
1: Na, innen egyedül kell menned, és ne feledd a tanácsaimat!
0: Olyva köszönetet mondott az öregnek. Aztán elrejtőzött a bokrok között, és megvárta, míg leszáll az éj. Mikor már korom sötét volt, belépett a varázsló sátrába. A tűz mellett egy férfiút rettenetesen szenvedett. A feje olyan borzalmas látvány nyújtott a skalp nélkül, hogy Olyva egy pillanatig úgy érezte, legszívesebben azon nyomban elfutna, hogy csak a lába bírja. De aztán a bíbor hattyúra gondolt. Összeszedte minden bátorságát, a varázsló előlépett, és így szólt. Vissza akarom szerezni a skalpodat. Hol találom?
2: Nagyon bátor lehetsz, ha rám mertél nézni, amikor ilyen szörnyűségesen meg vagyok csonkítva,
0: felelte a varázsló.
2: Nem bánom, elfogadom a segítségedet. A skalpomat egy indián törzs szállásain találom, amely innen 3 napi és 3 éjszakai járásra fekszik a levenő nap irányában. Ha visszahozod nekem, visszakapod a varázserejű nyilvesszőt, amit elvesztettél. Sőt, még egy csodálatos ajándékot is kapsz tőle.
3: Én visszahozom a skalpodat, ígérte Olyva. Meg se pihent. Azon nyomban útra kelt, elindult a lemenő nap irányában. 3 nap és 3 éjjel ment, míg végre megpillantotta az indián törzs táborhelyét. Félkör alakban álltak a sátrak a tisztáson. A tisztás közepén rúd magasodott, a rúd tetejére tűzve, ott volt a varázsló skalpja. Olyva megállt.

pattyútól a nyomba oda is repült a rúdhoz. Az indiánok észrevették a gyönyörű madarat a tűzfényénél, és rögves nyílzáport küldtek rá. De mindegyik nyilvessző célt tévesztett. A jégmadár rászállt a rúdra, csőrébe fogta a skalpot, és sebesen maga mögött hagyta az ellenséges tábor helyet. Amikor már tudta, hogy biztonságban van, leült a földre, kiejtette csőréből a hattyúdollat, és újra emberré változott. Aztán visszafutott a varázsló sátrához. A varázsló már aggódva várta. Abban a pillanatban, hogy a kezébe vette, s fejére helyezte a skalpot, gyönyörű, szelíden mosolygó, magas férfivá változott. Nagyszerűen elvégezted a feladatot, mondta Olyvának, és én visszanyertem a valódi külsőmet. Íme itt a varázserejű nyilad, s az ajándék is, amit ígértem. Azzal a varázsló tapsolt egyet, mire a sátor sötét sarkából előbukkant egy lány, aki olyan gyönyörűséges volt, hogy nála szebbet még senki nem látott az indiánok földjét. Ajka vörösen csillogott, mint az erdei bogyók, haja és szeme olyan fekete volt, mint az ében fekete éjszaka. Én vagyok a bíbor hattyú, mondta a lány. Rólam is elszállt a varázslat, és szívesen feleségül megyek hozzád, ha szeretnéd. Ezt szeretném, nagyon szeretném, kiáltotta Olyva, és olyan boldog volt, hogy majd szétrepett a szíve a nagy örömtől. Másnap Olyva és a lány elbúcsúztak a varázslótól, és hazaindultak a fiú falujába, ahol boldogan éltek együtt egy egész életen át.

0: hiavatha a bölcs. Az indiánok földjének szívében egy végtelen erdő közepén hatalmas tó terül el, amelyhez úgy járnak az emberek, mintha piac térre mennének. Messzi földről érkeztek ide az idegenek is, és a tavon megszámlálhatatlanul sok kenu állt, tele bőrrel, szövettel, zöldséggel, gyümölcsel, és a legkülönfélébb zsákmányokkal. Mint minden piac, ez a tó is hangos volt a kiabálástól, a pletykálkodástól és a veszekedéstől. Egy napon, amikor még a szokásosnál is erőteljesebb és nagyobb kiabálás hallatszott a tó körül, olyan ragyogó fehér kenu jelent meg a vízen, mint a frissen hullott hó. A kenuban magas, tekintélyt parancsoló, fenséges megjelenésű indián ült. Amikor az idegen meglátta a többiek haragtól piros arcát, halkan azt kérdezte tőlük: miért veszekedtek? Miután az emberek magukhoz tértek a csodálkozásból, melyet az idegen különös megjelenése fölött éreztek, sorolni kezdték az indokokat.
1: Hát nekem nem jó a hótprém az értékes sóért cserébe. A szövet, amit ez a vadász adni akart nekem, mojrákta, tele van lyukakkal.
2: Hát én nem adhatom oda a nyilamat ennek a férfinak, hát nekem is épp, hogy elég van belőlük. A mokaszín pedig, amit cserébe ajánl, nekem nem értek el.
0: Hidegen felemelte a kezét, és csendre intette a dühös tömeget, és így szólt.
3: Adjátok abba a hangoskodást, nem vagytok sem vénasszonyok, sem kofák. Inkább hallgassatok meg, hiszen azért jöttem, hogy segítsek.
0: Nagy csönd lett, és a fenséges tekintetű indián így folytatta mondandóját.
3: Vigyétek ki a kenuitokat a partra, és húzzátok ki őket a szárazföldre, mindegyiket, az enyémet is.
0: Amikor az emberek megtették, amit kért, az idegen kilépett a partra, és az ég felé emelte a karját. A nap egyszer eltűnt a felhők mögött. Elsötétült az ég. De nem, mégsem a felhőktől lett sötét.

0: testét. 1000 meg 1000 vadkacsa, egész madár sereg szállt le a tóra. A kacsák ígyni kezdtek. Aztán, amikor csillapították szomjukat, felröppentek, de a helyükre rögvest újabb kacsák jöttek. Megszámlálhatatlanul sokan voltak, mint a homokszemek a sivatagban. Egy szempillantás alatt kiitták a tóvizét. Egyetlen csepp víz nem maradt a mederben. Amikor az utolsó sereg kacsa is felröppent az égbe, és eltűnt a szemhatáron. Hiavatha vagyok, mondta az idegen a többi indiánnak. Pénzérméket hoztam nektek, amiknek segítségével úgy adhatjátok majd el az áruitokat, hogy mindenki elégedett lesz. Nézzétek! Azzal az indián a tóra mutatott. 1000 meg 1000 ragyogó kagylófény lett a kiszáradt mederben. Ezekkel a kagylókkal úgy megy majd az üzlet, mint a karikacsapás, szólt Hiavatha. Először azonban le kell csiszolnotok és le kell kerekítenetek őket. Utána fel kell őket fűzni egy láncra, mint a gabonaszemeket. Ezt a láncot vampumnak nevezik majd. Az indiánok az összes kagylót összegyűjtötték. Lecsiszolták és lekerekítették, majd felfűzték egy láncra, mint a gabonaszemeket. Így mindenkinek megvolt a maga vampumja. Kezdődhetett az alku. 10 kagyló egy bölénybőrért!
1: 4 kagyló egy hótprémért!
2: Mondjuk 2 kagyló egy kukoricával teli zsákocskáért?
1: 6 kagyló egy fiatal szarvasbikáért!
0: És így tovább. Eleinte még akadtak viták. De aztán mindenki lecsendesedett. A kagyló pénzérmék csodálatosan megkönnyítették a csereberét. Egyszeriben beborult az ég. Esni kezdett az eső, és csak esett és esett. Egy percre sem állt el. Mire leszállt az ég, a tómedre újra megtelt vízre. Az indiánok visszatértek falvaikba, Hiavatha pedig sátrat vert magának egy domb tetején. De nem sokáig volt egyedül. Bölcsességének hamar híre ment az országban, és minden nap érkeztek hozzá emberek, akik tanácsot, segítséget és megerősítést kértek tőle. Hiavatha sok mindent megtanított az indiánoknak. Többek közt azt is, hogy alkossanak egységet, hogy ne háborúzzanak egymással, és szeressék a békét. Hiavatha hosszú éveken állt az indiánokkal a domb tetején. Egy nap azonban magához hívta a kenúját. A hófehér hajó a levegőben repülve jött oda hozzá. Az evezők mozdulatlanul feküdtek a mélyén. Hiavatha akkor beszállt a kenuba, és eltűnt. Az indiánok azonban örökre emlékezetükbe vésték, mennyi mindent köszönhetnek a bölcs Hiavathának. A különös indián legendája apáról fiúra, nagyapáról unokára száll. Történeteit a nagy prériken gyújtott tűz körül mesélik egymásnak az emberek.

a földi eber. Élt egyszer a morgó patak partján egy indián a feleségével. Talán a szüntelen, halkan csobogó patak hangja volt az oka. Talán a közeli siratószikla, amely minden egyes szélfúvallatra felsírt, és keservesen fütyült. Hogy nem? Az indián igen zsémbes ember volt. Folyton panaszkodott, beszélt egész állónak, egy percre el nem hallgatott volna. Nem úgy a felesége, aki csendes, nyugodt, türelmes, békés természetű asszony volt. Az indián még vadászat közben sem tudott elhallgatni. Míg azt leste, hol bukkan fel egy szarvas, ha a szarkák repültek el a feje fölött, ő meg nem állhatta, hogy kúny ne üzzön belőlük. Mindennek elmondta a szarkákat. Mire azok feldühödtek, hatalmas lármát csaptak, így aztán a szarvasok messzire elkerülték a környéket. Ez volt az oka, hogy az indián gyakran üres kézzel tért haza a vadászatból. És mintha keveselte volna a lármát, amit nappal csapott, az indián még álmában is csak kiabált és morgolódott, és minden reggel rossz kedvűen ébredt. A feleségének egy perc nyugta nem volt egy ilyen veszekedős férj mellett. De mást nem tehetett szegény asszony, csak hallgatott és tűrt. Nám az ő türelme sem tarthatott örökké. Egy szép napon úgy döntött, örökre faképnél hagyja zsémbes, folyvás, bosszankodó férjét. Nem tudta, merre tartson. Végül aztán a morgópatak mentén indult neki, és a nap útját követte. Amikor az indián felébredt, és látta, hogy nincs otthon a felesége, botor, makacs fejével úgy vélte, nem sokára bizonyosan hazaér az asszony, és már gyűjtötte is magában a szemrehányásokat, amiket majd rázúdít. Várt 3 nap, és 3 éjjel. Na és akkor végre belátta, hogy a felesége nem fog hazajönni. Aggódni kezdett. Elindult a patakhoz, hogy megkeresse a feleségét. De a patak nem akarta megmutatni, merre ment az asszony, csak azt csusogta. Kövess a napútján! Az indián azt tette, amit a patak mondott neki. De a hosszú járás után sem találta meg a feleségét. Akkor magához a naphoz fordult segítségért, mire a nap így felelt neki. A patak igazat mondott. A feleséged az én utamat követi. Kelet felé tart. Már nagyon messze jár. Megbántottad őt. Nem akar visszajönni hozzád. Az indián nagyon elszomorodott. Kérlek, nap, könyörgött. Mondd meg neki, hogy jöjjön vissza hozzám. Ígérem, megtanulok hallgatni, és nem pörölök vele többet. Nem tudom, sikerül-e rábeszélnem, felelte a nap. Ám ha valóban tiszta szívvel szóltál, és igazán meg akarod tartani az ígéretedet, talán segítek. De addig indulj el, amerre a feleséged ment. Talán majd fél úton találkoztok. Az indiánnak megtelt a szíve reménnyel. Kelet felé fordult, és egész nap, egész éjjel úton volt. Sem enni, sem pihenni nem állt meg. De mind hiába. A felesége már nagyon messze járt. Egészen el is feledkezett róla. Meglátta ezt a nap, és gondolkodóba esett. Egyedül csak úgy juttathatom eszébe a férjét, ha visszafordítom az útján, gondolta. És csak akkor fog visszafordulni, ha olyasmit lát, amit eddig soha. Valamit, ami felkelti a kíváncsiságát. Az a nap fogta magát, és meleg sugaraival szedret növesztett a földre. Ahogy az asszony ment, mendegélt az úton, egyszeriben szederbokor bújt ki a földből az út mentén, ágai roskadoztak az édes, lédús, fekete gyümölcstől. Az asszony azonban rá se pillantott a bokorra. Akkor lássuk a kék szedret, szólt a nap. Az talán jobban tetszik majd. Ekkor gyönyörű, kék szedertől pompázó bokor tűnt fel az út szélén. De az asszony úgy ment el mellette, mintha bizony nem is látná. Most mihez kezdjek? Tűnődött a nap. Aztán egyszeriben széles mosoly terült szét nagy, meleg arcán.
Persze. Az eper. Hogy is felejtettem el. Az eperrel egész biztos sikerülni fog. A nap kiszemelte a legszebb növényeket, s behintette az ösvényt a piros gyümölcsen. Ellenállhatatlan, édes illat szállt a levegőben. Az asszony megállt, körülnézett, és amikor meglátta az epret, nem tudott ellenállni a csábításnak. Megkóstolta az amatos gyümölcsöt. Letérdelt az úton, s egy szempillantás alatt behapzsolta a szemeket, amiket a tenyerébe gyűjtött. Ezután körülnézett, vajon talál-e még az édes illatos bogyóból. A nap rengeteg gyümölcsöt szórt szét az ösvényen. Akadt még belőle bőven. Az asszony ide-oda szaladt, szedte és ette az epret, és közben lassan, észrevétlenül elindult az úton visszafelé. Amikor már vagy 100 lépést megtett az ellenkező irányba, hirtelen eszébe ütött a férje. A közös sátor a morgópatak partján, és egyszerűen megrohant a honvágy. Akkor összegyűjtötte a férjének a legszebb, a legillatosabb eperszemeket, és elindult hazafelé. A nap éppen lenyugodni készült, amikor az asszony szembe találkozott az indiánnal. Ott jött az úton vele szemben, és rettenetesen fáradt volt a hosszú járástól. Na hát, vajon ekkor mi történt? Az indián és a felesége összeülelkezett, és mindketten megfogadták, hogy soha többé nem hagyják el a hídnak. Az indián azt is megfogadta, hogy ezután kevesebbet pöröl és marog majd. Na és az eper? Az eper tovább burjánzott az indiánok földjén, és attól a naptól fogva mindenki örömét lelhette a nap édes, illatos ajándékába.

Tilos Rádió. Irodalmi lépegetőt hallgattátok. Kokics Péter olvasott föl indián népmeséket. Reméljük, élveztétek. További jó hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Jaj, nagy idők, nagy embereket kívánnak. Vannak szerény, fel nem ismert hősök, akiket nem dicsőít a történelem, mint Napóleont, akik nem gyújtották fel semmiféle istennő templomát Efezosban, mint az a tökkel ütött Herostratos, hogy bekerüljön a lapokba és az iskolai olvasókönyvekbe. Manapság a prágai utcákat járva találkozhattok egy ütött-kopott férfival, aki maga sem tudja, milyen jelentős szerepet játszott a mostani nagy idők történetében. Szerényen megy a dolga után, nem zaklat senkit, és őt sem zaklatják interjúért az újságírók. Ha megkérdeznétek, hogy hívják, egyszerűen és szerényen így felelne: Schweik vagyok.
1: Az kell, hogy legyek, mert apuskám Schweik volt, anyuskám pedig Schweikné. Soha olyan szégyen nem hozok rájuk, hogy megtagadjam a nevüket.
2: Hát, megölték a Ferdinándot, Schweik úr.
3: Á, nekem meg oda van a térdem. Melyik Ferdinándot, Müllerné? Két Ferdinándot ismerek. Az egyik a Prusa drogista szolgája. Tudja, aki egyszer megívott tévedésből egy üveg hajszeszt. Aztán ismerem még a Koposka Ferdinándot, amikor kutyapiszkot szokta összeszedni a házakból. Ha, egyikért se nagy kár. Olyan reuma ez, mint a nap.
2: De Schweik úr, a Ferdinánd főherceget, a kodapistjeit, azt a kövéret, aki olyan vallásos volt.
3: Jézus Mária.
1: Hát ez jó.
3: És hol történt a baj a Ferdinánd őfenségével?
2: Szarajevóban, Schweik úr. Lepuffantották egy revolverrel. Mert ott autóztak éppen ő meg a fenséges asszony.
3: Na ja, Müllerné autókázta, pláne Szarajevóban. Hiszen az Boszniában van, Müllerné. És sokat kiglódott szegény.
2: Az mindjárt kész volt, kérem. Én csak egy egyszerű takarítónő vagyok, de azt azért tudom, hogy egy revolver nem gyerekjáték.
3: Hát nem, az biztos.
2: Amúgykor mi nálunk Nusszéban egy lakó addig játszott a revolverével, amíg agyonlőtte az egész családját, meg a házmestert is, aki felment megnézni, hogy kilövöldözik ott a harmadikot.
3: Hát igen. Tudja, nagyon nehéz egy fenséges urat agyonlőni. Hát az nem úgy megy ám, mint amikor egy közönséges vadorzó lepuffantja az erdészt. Előbb ki kell spekulálni, hogy hogyan férkőzik hozzá. Mert nem mehet oda csak úgy, akármilyen rongyokban. Cilinderben kell menni, hogy a rendőrök még előtte le ne füleljék.
2: Azt mondják, hogy többen voltak.
3: A magától értetődik, Müllerné. Ha maga meg akarná ölni a trónörököst, vagy a császár őfenségét.
2: Jó.
3: Először biztos maga is összedugná a fejét valakivel. Hát több szem többet lát. Meglátja, egyszer még így jár a cár is, meg a cárné. Sőt, ne adj Isten, talán még a császár őfensége is. Mostanság nagyon kevés a becsületes ember, Müllerné. El tudom képzelni, hogy csalódott a Ferdinánd őfensége abban az illetőben, aki Szarajevóban belelőtt. Mert ő csak azt látta, hogy jön egy úr. Gondolta, na, egy rendes ember. Milyen szép, hogy megéljen ez engem. Az az úr meg egyszerre csak puff! Ugye? És mennyit kapott a fenséges úr? Egyet vagy többet?
2: Az újság azt írja, hogy a Ferdinánd őfensége olyan lett, mint a szita. Hm. Minden patront belelőttek, amennyi csak volt.
3: Ó, az ilyesmi szörnyű gyorsan megy, Müllerné. Borzasztó gyorsan. Na, én most elmegyek a kehelybe. Ha jönne valaki azért a Rattlerért, amelyikre előleget adott, mondja meg, hogy levittem a vidéki kutyatelepemre. Ha végzett, a kulcsot adja le a házmesternél.
4: Agyon kéne csapni az összeset.
2: Ellakossál!
4: Szép nyarunk van az idén. Szar se ér az egész.
2: Nem mondom, hogy hallgass.
4: Te hallgass, és eredj innét kifelé a konyhába. Vendéglősnének ott a helye, nem az urak között.
5: Most aztán jól megkaptuk Szarajevóban.
4: Miféle Szarajevóban? Abban a nuszlai kocsmában?
5: Dehogyis. A boszniai Szarajevóban, Palivec úr. Ott lőtték agyon a Ferdinánd ő felségét.
6: Mit szól hozzá?
4: Én az ilyesmiben nem avatkozok bele, Brett Schneider úr. Aki nekem ilyesmivel jön, csókolja meg a seggemet.
5: Azelőtt a császár ő felségének a képe lógott azon a falon. Épp ott, ahol most a tükör lóg.
4: Az. Jól tetszik emlékezni. Ott lógott és leszarták a legyek.
5: Igen?
4: Hát felraktam a padlásra. Mit tudom én, valaki még tehet rá egy megjegyzést, és csak kellemetlenségem lenne belőle. Hát kell az nekem.
7: Egy sört ide, de sötétet, mert máma gyászban áll az egész Bécs is.
5: 10 fekete zászló leng konopistjén.
7: 12-nek kéne ott lennie.
5: Miért gondolja, hogy 12-nek?
7: Azért, hogy ki legyen a tucat. Az kerek szám, és tucatjában mindent olcsóbban adnak.
4: Itt a sör.
7: Köszönöm. Hát most már odafönn van a mennyországba, Isten nyugosztalja szegény fejét. Azt se érhette meg, hogy császár legyen belőle. Amikor katona voltam, egy tábornok leesett a lováról, és nyugodt lélekkel agyonütötte magát, pedig úgy volt, hogy megkapja a tábornagyi rangot. Egy katonai parádén. Azokból soha nem sül ki semmi jó. Emlékszem, egy parádén nekem is hiányzott a zubbonyomról 20 gomb. Be is dugtak 14 napra az egyesbe, és 2 napig úgy feküdtem ott gúzsba kötve, mint egy lázár.
5: Szarajevóban a szerbek voltak a ludasok.
7: Ebben téved, a törökök voltak. Bosznia-Hercegovina miatt. Szereti a törököket, Palivec úr?
4: Ne, egyik vendég olyan, mint a másik. Felőlem lehet török is. Ez az elvem. Az nekem édes mindegy, hogy a Ferdinándot kiintézte el.
5: Jó, jó, jó. De azt csak elismeri, Palivec úr, hogy Ausztriát nagy veszteség érte.
4: Hát...
7: Ahogy nagy veszteség, azt nem lehet tagadni. Borzasztó veszteség. A Ferdinánd helyébe mégse rakhatnak oda egy akármilyen hülyét. Csak az a kár, hogy nem volt egy kicsit kövérebb.
5: Hogy érti ezt?
7: Hogy értem? Hát nagyon egyszerű. Mert akkor már korábban megüti a guta. Hát tudja, amikor konopistjébe a vénasszonyokat kergette, akik rőzsét szedtek a vadász területén, és akkor nem érte volna ez a nagy szégyen, hogy így hal meg. Mi nálunk Bugyajovicével leszúrtak egyszer egy marha kupecet. Aztán a fiától senki nem vett több disznót, mert akárhová ment, mindenütt azt mondták. Ez annak a fia, akit leszúrtak. Na, ez is finom alak lehet. Hát mit tehetett szegény? Beúrott a Krumlovi hídról a Moldvába.
5: Hát, magának furcsa hasonlatai vannak. Előbb a Ferdinánd ő felsége, aztán egy marha kupec.
7: Hát, dehogy vannak, Isten őriz. Csak éppen nem szeretnék a Ferdinánd ő felsége özvegyének a bőrébe lenni. Hát most aztán mihez fogjon? Menjen hozzá egy másik trónörököshöz. Mit ér vele? Megint elkíséri Szarajevóba, és másodszor is özvegy lesz. Hát ahogy az Livi erdész felesége. Azt az erdészt lelőtték a vadorzók. No, az özvegye ott maradt 2 gyerekkel. Hozzáment egy másik erdészhez. Azt is lelőtték neki. És a harmadikat is lelőtték neki, mert az is erdész volt. Aztán Vodnyaniba ment férhez, az ottani miskárolóhoz, és akkor már 6 gyereke volt. Az a miskároló meg éjszaka agyonverte, és önként jelentkezett a hatóságnál. Amikor tíszekbe akasztották, leharapta a paporrát, és azt mondta, hogy nem bánt meg semmit. És még mondott valami nagyon csúnyát is a császár ő felségére.
5: Nem tudja, mit mondott?
7: Azt én nem mondhatom meg magának. De ez nem olyan közönséges felségsértés volt, mint amilyet részegen szoktak a császár ő felségének a fejéhez vágni.
5: Miért részegen? Mit szoktak a császár ő felségének a fejéhez vágni?
7: Mindenfélét. Rúgjon csak be. Húzassa el magának az osztrák himnuszt, aztán majd meglátja maga is, hogy miket kezd beszélni. Pedig az öreg úr igazán nem szolgált rá. Na, ha most kitör valami kavarodás, én önként jelentkezek, és az utolsó csepp véremig szolgálni fogom a császár ő felségét. Háború lesz, nem mondok én egyebet.
5: Ne is mondjon. Na, látja ezt a jelvényt? Le van tartóztatva. Velem jön.
7: Hogy én? Hát én teljesen ártatlan vagyok. Mit követtem el én?
5: Hogy mit? Több mindent.
6: Nem utolsó sorban, hazaárulást.
1: Napali vec úr, most adjon még egy sligovicát, aztán el kell menjek ezzel az úrral, mert le vagyok tartóztatva.
4: Itt a sligovica.
1: Köszönöm.
8: Pali vec?
4: Igen.
8: Maga nős?
4: Igen.
8: És a felesége el tudja vezetni a boltot, amíg maga távol van?
4: El.
8: Akkor semmi baj, Pali vec úr. Adjon át mindent az asszonynak, aztán este eljövünk magáért.
4: És ugyan miért?
8: Azért, mert azt mondta, hogy a legyek leszarták a császár őfelségét. Majd odabent kiverik a fejéből az ilyen dolgokat.
9: Hát ott te Isten állatkertje. Bohuslav, Bohuslav.
4: Ne bőg! Mit csinálhatnak velem egy szaros Ferenc Jóska kép miatt?
1: Jó estét kívánok, nagyságos uram!
2: Mit bámul? Ne bámuljon olyan hülyén!
1: Sajnos ezen nem tudok segíteni. A katonaságtól hülyeség miatt kiszuperáltak, és egy külön bizottság hivatalosan hülyének nyilvánított. Én kérem, hivatalos hülye vagyok.
2: Amit elkövetett, azt bizonyítja, hogy teljesen épeszű. Hazaárulás, az uralkodóház meggyalázása, bújtogatás nyilvános helyen, és a többi. Mit szól ehhez?
1: Hát ez nem kevés, pedig a jóból is megárt a sok.
2: Na látja, szóval beismeri?
1: Én mindent beismerek, nagyságos uram. Fő a szigorúság. Szigorúság nélkül nem megyünk semmire se. Emlékszem, egyszer, amikor katona voltam...
2: Fogja be a száját! Akkor beszéljen, ha kérdeznek magától valamit. Érti?
1: Hogy ne érteném. Alázatosan jelentem, hogy értem, és mindent fel tudok fogni, amit mondani tetszik.
2: Kivel szokott érintkezni?
1: A takarítónőmmel, nagyságos uram, a Müller néven.
2: Pársky!
1: Jó éjszakát, nagyságos uram.
2: Jöjjön vissza!
1: Igen?
2: Töredelmesen beval mindent?
1: Ha azt tetszik parancsolni, hogy valljam be, nagyságos uram, akkor bevallom. Mit árthat az nekem? De ha azt tetszik mondani, Schweik, ne valljon be semmit, akkor én kapálózni fogok az utolsó leheletemig, és semmit nem vallok be.
2: Itt írja alá.
1: Igen. Itt. Igen. Tessék. Csak nem fogok veszekedni a nagyságos úrral az aláírásom miatt, ugye? Tényleg, alá kell még inni valamit? Vagy jöjjek vissza holnap reggel?
2: Reggel magát a büntető bíróságra viszik. Ott majd megvizsgálják a törvényszéki orvosok.
1: Hány órakor, nagyságos uram? Nehogy Isten őriz, elaludja.
2: Mársd ki innét!
10: Kérem! Kérem, egy papírkereskedő vagyok!
1: Az nem mentő körülmény.
10: Kérem, én ártatlan vagyok.
11: Én is ártatlan vagyok.
1: Hogyan kérem, uraim? Krisztus úrunk is ártatlan volt. Mindannyian benne vagyunk a pácban. Minek tartjuk a rendőrséget, ha nem azért, hogy megbüntesse, ha sokat jár a pofánk? Manapság az senki nem tudja megmondani, melyik a becsületes és melyik a lókötő. Ilyen komoly időkben. Micsoda méreg, hogy nincs itt egy vekker. Mert engem holnap kora reggel ki fognak vizsgálni a törvényszéki doktorok a Ferdinánd őfelségének a gyilkossága miatt.
11: Azok engem is megvizsgáltak egyszer. Megállapították, hogy gyönge elméjű vagyok. Most elsikasztottam egy gőzgépet, és nem csinálhatnak velem semmit. Tegnap mondta az ügyvédem, hogy ha egyszer már gyönge elméjűnek nyilvánítottak, akkor megfogtam az Isten lábát.
1: Én nem félek az ilyen vizsgálatoktól. Amikor katona voltam, egy állatorvos vizsgált meg, és az is nagyszerűen sikerült.
12: A törvényszéki orvosok mind rohadt dögök. Kiástak a földemen egy csontvázat, ami 40 évvel egy gyilkosság áldozata. Én 38 éves vagyok, megvan a keresztlevelem.
1: Mégis lecsuktak. Minden ember tévedhet. A törvényszéki orvosoknak is megvannak a maguk hibái. Ilyen az emberi természet. Téved, amíg meg nem hal. Hát, mint például az az úr, aki talált egy veszett kutyát félig megfagyva. Hazavitte és oda dugta a felesége mellé az ágyba. Aztán a kutya, mihelyt felmelegedett, megharapta az egész családot. A legkisebb gyereket a bölcsőbe meg egyenesen széttépte és felfalta. Vagy mondhatok egy másik példát. Kladnóban a Rotter kapitány rendőrkutyákat tenyésztett, és mindenféle csavargókon próbálta ki őket. Úgyhogy a csavargók már kerülték Kladnó vidékét. Na, akkor ki lett adva parancsba, hogy kerítsenek neki akár a föld alól is valami gyanús egyént. Erre hoztak neki egyet. Elég rendesen volt öltözve, akit a Láni erdőbe találtak. Kivitték a téglaégetőbe, és ráeresztették a nyomára ezeket a kutyákat. Hamar visszahozták. Aztán mindenféle létrán kellett másznia, meg beugrania valami halastóba, hogy a kutyák gyakoroljanak. A végén meg kiderült, hogy ez az ember egy cseh radikális képviselő volt, és kirándulni jött a Láni erdőbe, mert már unta a parlamentet. Szóval, az ember téved, akár tanult ember, akár ostoba hülye. Még a miniszterek is tévednek.
12: Én senkinek sem hiszek.
13: Gazember az egész világ.
1: Gazember is kell a világba. Ha mindenki csak jót akarna a másiknak, már rég agyonverték volna egymást az emberek. Na mindegy. Korán kelek, uraim. Jó éjszakát.
14: Uraim, éljen első Ferenc József császár.
5: Teljesen világos eset.
15: Egészségesnek érzi magát, Schweik úr?
1: Nem mondhatnám, nagysajos uram. Reumás vagyok. Sósborszeszel dörzsölgetem magam.
13: És mit szólna ahhoz, ha megvizsgálnánk?
1: Nem vagyok én olyan beteg, hogy vesztegessék a drága idejüket. A rendőrsége már megvizsgált egy orvos, hogy nincs-e tripperem. Meg a bíróságon a törvényszéki doktor urak
15: is. Azért mi mégis megpróbáljuk, Schweik úr. Azok küldték ide. Maga a jegyzőkönyv szerint azt hangoztatta, hogy hamarosan kitör a háború. Magán nem törnek ki néha olyan rohamok?
1: Nem, kérem. Viszont egyszer a nyakamat az majdnem kitörtem. Az úgy történt, hogy a Károly téren, amikor...
15: Nehezebb a rádium az ólomnál.
1: Hát azt én még sohasem értem meg, kérem.
13: Hisz maga a világ végében.
1: Azt előbb látni kéne. Hát az biztos, hogy holnapra nem várom.
15: Ki tudná számítani, mekkora a földgolyó átmérője?
1: Azt sajnos nem tudnám. De én is feladhatnék önöknek egy találós kérdést.
16: Beleszületett kretenizmus, amit már az éjjel első Ferenc József császár szavak hangoztatása kellőképpen megvilágított.
15: Pillanat, tanácsos uram. Schweik, mennyi 12.897x13.863?
1: 729.
15: Azt hiszem, ennyi. Tökéletesen elég.
1: Köszönöm szépen, uraim. Ennyi nekem is tökéletesen elég.
13: Én azt hiszem, hogy maga közönséges szimulás!
1: Kérem, uraim, én egy csöppet sem vagyok szimuláns. Én egy igazi hülye vagyok. Tessék csak utána nézni a Cseszke Bugyajovicei 91. gyalogezred irodájában.
13: Fogyatékos értelmű szimuláns! Dobják ki!
1: Ebéd előtt, nagyságos uraim.
11: Vegye ki a kezét a zsebéből.
1: Menjek le a járdáról, és biztos úr kérem.
11: Hogy a járdáról?
1: Gondoltam, ha le vagyok tartóztatva, nincs jogom a járdán menni.
11: Maga csak fogja be a száját. Játssza a bolondot, aztán cirkus csinál, amikor kidobják a bolondok házából.
1: Azt kérem, mégis egy disznóság, ha az embert ebéd nélkül dobják ki a bolondok házából. Én ebben nem nyugszom bele. Ismertem, nuszléban egy ember.
11: Pofa be! Majd nem lesz ekkora szája, ha a Brown rendőrfelügyelő úr bevágja magát a karcerbe.
1: El vagyok rá készülve, kérem. Ha jól sejtem, az valami cellát jelent, és az még nem olyan borzasztó. Én az ilyen cellákban mindig nagyon jól szoktam érezni magamat. Manapság kész passzió egy ilyen letartóztatás. Van asztalunk, van lócánk, a kübli mindjárt az orrunk elő.
11: Jobb lesz, ha nem pimaszkodik itt nekem.
17: Itt a hadüzene!
1: Ezt én előre megmondtam, de a bolondok házában még semmit se tudnak róla. Pedig ott igazán első kézből kellett volna, hogy kapják.
11: Hogy érti ezt?
1: Úgy, hogy ott nagyon sok katonatisztúr van bezárva.
18: Sokáig éljen Ferenc József császár! Ezt a háborút megnyerjük!
11: Nem hallgat! Miket beszélünk össze-vissza? Gyerünk innen!
1: Nem hallgat!
18: Még egyszer mondom, uraim! Ezt a háborút megnyerjük!
13: Szerettelek ki! Szerettelek ki!
1: Bocsánat, nem tudja véletlenül hány óra van?
13: Nekem az óra nem istenem! Eresztelek ki! Eresztelek ki! Nem eresztelek!
1: A maga persze most arra kíváncsi, hogy hogy kerültem ide. Nos, kedves uram, engem egyenesen a bolondok házából hoztak ide a fogdába, mert nem akartam belenyugodni, hogy ebéd előtt dobjanak ki. Én kérem, notorius hülye vagyok.
13: Nem eresztelek! Nem eresztelek!
1: Volt már maga a bolondok házában? Hát igazán nem tudom, miért olyan dühösek a bolondok, hogy ott tartják őket. Ott az ember mesztelenül lepeket a padlóra. Üvölthet, mint a sakály.
13: Eresztelek ki!
1: Dühönhet és haraphat. Olyan szabadság van ott, ami erről még a szocialisták se álmodtak soha.
13: Eresztelek ki!
1: Maga nem szocialista véletlenül?
13: Nem eresztenek.
1: Ajaj. Ott az ember azt mondhatja, ami csak a nyelvére jön. Egy illető például Cirilnek meg Metódnak adta ki magát, hogy dupla porciót kapjon. Egy úr meg teherbe esett, és mindenkit meghívott a keresztelőre. Hát egy ilyen maga fajta úr. Egy másik meg azt magyarázgatta, hogy a földgolyón belül van még egy golyó, sokkal nagyobb, mint a külső. Tiszta paradicsom.
13: Ereszenek ki!
1: Látja? Pont így lehetett ordítani. Csak aztán kidobtak, hogy szimuláns vagyok. Nem tudja véletlenül, mi lesz az ebéd?
13: Nem. Nincs magánál véletlenül egy szíj, hogy végezzek magammal.
1: Ha a nadrág szíjam megfelel, ezer örömmel állok rendelkezésére. Hát még úgy sem láttam, hogy kötik föl magukat az emberek nadrág szíjjal. Csak az a kár, hogy nincs itten kampó. A legfőbb ezt a Pritchett próbálhatja meg, ha letérdel mellette. Ahogy az Emmauzi kolostorba csinálta egy szerzetes, aki a feszületre akasztotta föl magát egy fiatal zsidó lány miatt. Én szeretem az öngyilkosokat, úgyhogy tessék csak vidáman neki látni.
13: Nekem kicsinyeim vannak. Én részegségért és szemérem elleni vétségért ülök itt. Jézus Mária, szegény szerencsétlen felesége. És mit szólnak majd a hivatalban? Elegszenek ki! A hivatalba akarok menni!
1: Hát onnan alig, ha nem elbocsátják, ha nem tetszik is felakasztani magát.
13: Jézus Mária! Én arra sem emlékszem, mit műveltem. Az osztályvezetőnk a névnapját ünnepelte. Nem meghívott bennünket egy kocsmába, aztán egy másikba, egy harmadikba.
1: Ne segítsek számolni? Én ebben nagyon otthon vagyok. Egyszer 28 kocsmát jártam végig. Igaz, sehol se ittam többet három sörnél.
13: Nem tudom, hány kocsma volt. Egyszer csak észrevettük, hogy elveszett az osztályvezetőnk, pedig spárgára kötöttük, és úgy húztuk magunk után, mint egy ebecskét. Ezért aztán visszamentünk megkeresni. Nem tudom. Én alig, hanem egy vinohrádi éjjeli kávéházba kerültem. Uh-huh. Egy nagyon rendes hely. Ott valami likőrt ittam üvegből. Aztán nem tudom. Itt azt mondták a rendőrséggel, hogy személyrem sértően viselkedtem. Elvertem egy hölgyet, szétkergettem valami női zenekart, egy úrnak beleköptem a fekete kávéjába, összetörtem az asztalnak a márványlapját.
1: Ajaj.
13: Én, aki egy rendes, intelligens ember vagyok, akinek minden gondolata a családja.
1: Az ilyen a legrosszabb. Egyszerre törte össze a márványlapot?
13: Egyszerre.
1: Akkor el van veszve. Magára fogják bizonyítani, hogy készült rá, hogy szorgalmasan gyakorlatozott. Az a kávé, az rumos kávé volt?
13: Rumos.
1: Na hiszen. Az baj, mert úgy drágább. És otthon tudják, hogy letetszik tartóztatva lenni, vagy megvárják, amíg benne lesz az újságokban?
13: Újságokban?
1: Na, az több, mint biztos. Én nagyon szeretem azt a rovatot, amiben az ilyen duhajokról, meg iszákosokról írnak. A múltkor a kehelyben egy vendég nem csinált semmit, csak betörte a fejét egy pohárral. Hát tudnilik földobta és alája állt. Aztán elvitték, és reggel már olvastuk is. Mindegy az, hogy ki az illető. Ha tanácsos, akkor is. Legfőjebb helyreigazítást küldhet a börtönből, hogy nem azonos azzal az úrral, akiről azt írták, hogy stb. És írhat haza, hogy vágják ki ezt a helyreigazítást, hogy azután elolvashassa. Hát ha már leült a büntetését.
13: Lehetetlenné vagyok téve. Vége az előléptetésemnek.
1: Sőt, azt se tudom, talál-e majd másik állást, ha kiszabadul. Hát mert akkor mindenki erkölcsi bizonyítványt fog kérni magától, még a sintér is, ha a szolgálatába akar lépni. És a kedves feleségének lesz miből élni, ülni tetszik? Hát vagy muszáj lesz, hogy koldulni járjon, és mindenféle erkölcstelenségre tanítsa a kicsinyeket.
13: Szerencsétlen gyermekeim, szerencsétlen feleségem, 5 gyerek kérem, a legnagyobb 12 éves, és a cserkészekhez jár.
1: Ó, a cserkészek. Egyszer, amikor Midlovariban, Zliv mellett a klubokai járásban gyakorlatoztunk, a parasztok vadászatot rendeztek a községi erdőbe a cserkészekre. Úgy elszaporodtak. El is fogtak 3-at. A legkisebbik olyan 12 éves lehetett, úgy sikított, hogy még mi katonák se bírtuk nézni. Ez a 3 cserkész, amíg megkötözték, megharapott 8 parasztot. Aztán az erdei táborhelyükön találtak egy métermázsa őzcsontot, mert késsel mentek rá az őzekre a rostáblában. És amikor megsütötték, az egész érett rostábra leégett Rasice mellett.
13: Aj, mit tettem? Vége a jó híremnek.
1: Hát annak vége. Egész életére. Így van. Ne vegye a szívére. Tönkretett hírnévvel 10-szer annyi ember él a világon, mint ahány makulátlan.
19: Svájk! Kihallgatásra!
1: Kérem, én szívesen megyek. De félek, ez az úr megharagszik, ha eléje találok tolakodni.
19: Most! Igulás!
13: Ereszelek ki!
20: Na hát, Svájk,
5: hogy kerül maga megint ide?
20: Ó, egészen mindennapi módon, kérem. Egy biztos úr kísért be, mert nem akartam belenyugodni, hogy ebéd nélkül dobjanak ki a bolondok házából. Minek tartanak engem? Egy utolsó utcalány?
5: Nem akar. Szóval nem akar.
20: Nem, kérem.
5: Végtelenül fájlalom, hogy ön ismét a kezünkbe került. Azt hittük, jó útra fog térni, de csalódtunk.
21: Ne vágjon el a szobaképet!
5: Számukra igen kínos kötelesség az ön fogvatartása. Én biztosítatom önt, hogy véleményem szerint az ön bűne nem is olyan nagy. Hiszen kétségtelen, hogy önt a csekély intelligenciájával tév útra vezették. Mondja meg nekem, Schweik úr, tulajdonképpen ki szokta rávenni önt, hogy ilyen ostobaságokat műveljen?
20: Kérem, én nem tudok semmilyen ostobaságról. Az, hogy az embert ebéd nélkül kiteszik az utcára...
5: Hát az nem ostobaság, Schweik úr, hogy ön az önt kísérő rendőr biztos jelentése szerint csődületet idézett elő az utcán a háborús kiáltvány miatt, és ilyen szavakkal izgatta az embereket, hogy soká éljen Ferenc József császár, meg hogy ez a háború meg van nyerve!
20: Ezt én, kérem, nem bírtam tétlenül nézni. Egész kijöttem a sodromból, amikor láttam, hogy mindenki hallja ottan ezt a kiáltványt, és semmi örömet nem mutatnak. Semmi éjjenzés, semmi hurrá, semmi a világon, tanácsos úr, kérem. Hát, mintha semmi közük nem volna az egészhez. Hát, ezt én nem nézhettem tétlenül. Így hát aztán oda kiáltottam, amit kiáltottam, és azt hiszem, hogy ha a tanácsos úr lett volna az én helyemben, akkor éppen úgy tett volna. Hogyha háború van, akkor azt meg kell nyerni. És éjjenezni kell a császár őfelségét. Ezt nekem senki nem veri ki a fejemből.
5: Tökéletesen méltányolnám az ön lelkesedését, ha más körülmények között nyilvánult volna meg. De ön jól tudja, hogy önt egy rendőr biztos kísérte, mi által az ilyen hazafias tüntetés inkább ironikus, mint komoly hatást gyakorolhatott. És kellett is, hogy gyakoroljon a közösségre.
20: Ha egy rendőr biztos kíséri az embert, az egy nehéz pillanat az ember életébe. De ha az az ember még egy ilyen nehéz pillanatban se felejti el, hogy mit illik tenni, amikor háború van, hát az nem is lehet olyan nagyon rossz ember, tanácsos úr, kérem. Most nincs igazam. Ja, én azt nagyon szeretem, ha ilyen jól meg lehet beszélni a dolgokat valakivel.
5: Ördög vigye magát, Schweik. Ha még egyszer ide kerül, egy szót sem kérdek magától, hanem egyenesen röpülni fog a hradcsáni hadbíróságra. Megértette?
20: Isten fizesse meg a jóságát, tanácsos úr. Ha egyszer szüksége lenne valami fajtiszta kutyácskára, csak tessék nyugodtan hozzám fordulni. Jó tét helyébe, jót várj. Én ugyanis kutyakereskedő vagyok.
5: Tarts ki!

0: Na, megjött-e Palivecné? Adjon-e pohár sört? Merre van a Palivec úr? Ő is hazajött már?
1: 10 évet kapott egy héttel ezelőtt.
0: Na hát, akkor 7 napot már letudott belőle.
1: De, pedig milyen óvatos volt, mondta is mindig.
0: Bizony, az óvatosság a bölcsesség anyja. A mai idők olyanok, hogy direkt óvatosságra kényszerítik az embert. Na, nem gondoltam volna, hogy 10 évre ítéljenek egy ártatlan embert.
1: Ugye?
0: Hogy 5 évre olyat már hallottam, de hogy 10 évre, az sok egy kicsit.
1: Amikor az én uram bevallotta, hogy mit mondott itten azokról a legyekről, meg arról a képről, hát azt ugyanúgy bevallotta a bíróságon is. Amikor engem beidéztek a tárgyalásra a tanúnak, akkor azt kérdezték, hogy rokoni kapcsolatban vagyok-e az urammal, mert akkor megtagadhatom a tanúvallomást. És én ettől úgy megijedtem, hogy Isten őriz, még valami ki ne jöjjön belőle, hogy én megtagadtam a tanúvallomást. Szegény uram, amikor elvezették, úgy nézett rám, amíg élek, nem felejtem el a szemét. Aztán ítélethirdetés után úgy meg volt szegény bolondulva, hogy oda kiabált nekik a folyosón, hogy éljen a szabad gondolat!
0: Na is a Bretschneider úr, nem jár már ide?
1: Volt itt egy párszor, hallgatózott, de olyankor mindenki csak a futballról beszélt, ha ő itt volt. Az egész idő alatt csak egy kárpitos ment neki lépre a Spitzna utcából.
0: Az ilyesmi csak gyakorlat kérdése. Nagy marha volt az a kárpitos.
1: Körülbelül, mint az uram. A Bretschneider úr kérdezte tőle, hogy lőne a szerbekre. Azt meg azt mondta, hogy ő nem tud lőni. Bár egyszer volt egy ilyen vásári céllövöldében, és ott ellőtt egy koronát. Szóval koronát, mondta a Bretschneider úr. Elővette a noteszát, hogy na csak megint egy jó kis hazaárulás, és elment azzal a kárpitossal, és az nem is jött vissza többet.
0: Hát lesznek még egy páran, akik nem jönnek vissza. Na, adjon egy rumot.
2: Jó napot! Szép nyarunk van az idén.
0: Á, Bretschneider úr, maga az? Alig ismertem meg. Nagyon rossz nekem a memóriám. Mit csinál mindig? Gyakran jár ide?
2: Máma, éppen maga miatt jöttem. A rendőrkapitányságról tudom, hogy maga kutyákkal kereskedik. Szükségem lenne egy Rattlerre, vagy Spitzerre, vagy valami ilyesmire.
0: Mindegyikkel szolgálhatok. Fajtisztát akar, vagy csak egy akármilyet az utcáról?
2: Fajtisztát inkább.
0: Nem tetszene inkább egy rendőrkutyát akarni? Egy olyat, amelyik minden nyomot kiszimatol. Egy drusovicai mészárosnak van ilyenje, és kiskocsit húzott vele. Szóval a kutya pályát tévesztett.
2: Inkább egy Spitzet. Olyat, amelyik nem harap.
0: Szóval egy fogatlan Spitzet. Tudok ilyet.
2: Vagy inkább Rattlert. Hát attól függ, mibe kerül. Nem kaptam elég, szóval nincs túl sok pénzem erre.
0: Aztán hím legyen, vagy szuka?
2: Na, az mindegy. Csak szerezze be. Holnap este fölmegyünk érte magához. Illetve fölmegyek. Meg lesz addigra.
0: Meg. Ez esetben viszont tessék fizetni 30 korona előleget.
2: 30 korona előleget. Tessék. Parancsoljon. Most pedig iszunk egy 1/4 litert. Az én kontomra. Na, ne féljen. Ha nem vagyok szolgálatban, máma lehet velem politizálni.
0: Én kérem, én sosem politizálok. Az egész politika, kérem, kisgyerekeknek való.
2: Minden gyenge állam pusztulásra van ítélve. Nem igaz? Na.
0: Nem tudom, kérem. Egyszer ki volt nekem adva egy gyenge Bernáthegyi gondozásra, amit komiszkenyérre letettem. Az nekem el is pusztult.
2: Ha. Tudja, hogy én anarista vagyok. Maga szerint, akkor melyik szervezetbe kell beiratkozni? Bizony, anarchista. És én a mozgósítást ellenzem, kamerád. Na.
0: Csak tessék vigyázni, Nem vagyunk egyedül, még ebből kellemetlensége lehet magának. Látja, a kocsmárosné már is sír.
2: Ne sírjon, Palivecné! Három hónap alatt megnyerjük a háborút. Amnestia lesz! Az ura hazajön, aztán csapunk itt magánál egy jó nagy bulit. Három hónap és megnyerjük. Vagy nem hiszi, hogy megnyerjük?
0: Mit rágódik folyton ezen? Meg kell nyerni, és lusz. De most már haza muszáj, hogy menjek. Alá szolgálja!

0: Jézus, Atya, Úr, Szent József, Mária. A nagyságos úr.
1: Igen, Müllerné.
0: Azt hittem, nagyságos úr, csak évek múlva tetszik hazajönni.
1: Müllerné, én innét az előbb kidobtam egy embert a babájával.
0: Az, nagyságos úr, egy éjjeli mulató portása, akit én ide vettem, szánalomból.
1: Igen?
0: Mert háromszor volt nálunk házkutatás, és amikor semmit se találtak, azt mondták, hogy a nagyságos úr el van veszve, mert nagyon rafinált.
1: Maga meg erre kiadta a lakást.
0: Jézus Mária, nagyságos úr, hát én nem élem túl. Biztos, hogy ezt nem élem túl. Hát én azt hittem. Hát én kiugrok az ablakon. Hát azt a szégyent. Hát bizony Isten, hogy kiugrok.
1: Csak bátran, Müllerné. Már kinyitottam magának a szobaablakot. A konyhaablakot nem ajánlom, mert onnan a kertbe esne a rózsákra. A szobából meg pont kiröpül a járdára, és ha szerencséje van, kitöri a nyakát. Ha meg nem, hát összetöri a bordáit, és fizetheti a kórházat.
0: Kiugrok. Mindenképpen kiugrok.
1: Aztán legyen szíves, csukja be az ablakot maga után.
0: Becsuktam, nagyságos úr. A húzat nem tesz jót a kedves nagyságos úr reumájának. Meg tetszik tudni nekem bocsátani.
1: Az nem kérdés, Müllerné. Az nem kérdés. Különben mi újság?
0: A két kis kutya, amit az udvarban tartottunk, megdöglött.
1: Igen?
0: A Bernáthegyi meg megszökött az egyik házkutatáskor.
1: Na.
0: Mert megharapott egy rendőrkomiszár urat, aki a törvény nevében felszólította, hogy jöjjön ki az ágy alól. De nem jött. És akkor kihúzták, és a kutya szét akart őket térni, aztán kiugrott az ajtón, és nem jött többé vissza. Engemet meg kihallgattak, hogy szoktunk-e pénzt kapni idegenből. Én mondtam, hogy ritkán. Legutoljára Brunóból jött egy igazgató tanító úrtól 60 korona egy angora macskára, arra, ami helyett azt a vak foxi kölyköt tetszett elküldeni a tojásládában.
1: Na, tudom.
0: Na, aztán beajánlották nekem ezt a portást az éjjeli mulatóból, hogy ne fejek egyedül a lakásban. Ezt az egyént, akit ki tetszett dobni.
1: Hát, Müllerné, én nekem folyton csak pechem van ezekkel a hatóságokkal. Meglátja, hányan jönnek most majd ide kutyát vásárolni. Holnap hétre már elő is van jegyezve a Brett Schneider detektív úr egy Rattlerért, és ez még csak a kezdet. Müllerné meglátja, én fogom ellátni kutyával az egész titkos rendőrséget. Na, ha már nem ugrik ki az ablakon, vesse be az ágyat, mert ez a maga portása teljesen széttúrta nekem a vörös hajú babájával. Aztán lemegy nekem sósbor szeszér. Jó?
0: Igen, igen is, nagyságos úr. Az Isten áldja meg a nagyságos urat a jóságáért.
2: Jól van. Lakudja. Úgy. Ja. A bevonulók lojalitásának foka 3/C és 4/A között ingadozik. Az intelligencia hangulata 4/C. A 88.992/822 Z számú utasítást, a 721A/F számú rendelkezés alapján végrehajtottam. Kiadás 50 korona, fajtiszta Rattler, Jacekről Wolfra kereszteltem át. Tegnap előtti naptól fogva ellátmány hiány, élelmezni nem tudom, ezért a holnapi...
3: Na! Na, helyedre, Wolfi! Wolfi, nyughass! Holnap veszek neked szafaládét! Na! Na, Vissza! Wolfi! Wolfi! Vissza! Wolfi! Segítség! Segítség! Wolfi! Halt! Halt! A törvény nem jön! Segítség! Wolf! A torszalatnál! Wolf! Segítség!
4: General Wind is Grécz, meg az egész stábja, kiadták az ukázt, gyerünk a csatába, hopp, hopp, hopp, gyerünk a csatába, akinek van lába,

0: Majd maga kölcsönkér egy tolókocsit, és abban fog engem szépen eltolni a hadseregbe. Szerez továbbá egy mankót, vesz egy katonasapkát, egy csokor művirágot a gombjukamba, és azzal meg is vagyunk. Ilyen időkben Müllerné, amikor Ausztriának szorul a kapcája, minden kripli a helyén kell, hogy legyen.
1: Ne fussak inkább, doktorért.
0: Jaj, ne fusson. De hogy ne fusson Müllerné maga most sehova se. Ne fusson Müllerné, hogy a hídra megyünk, az a híres Pimont nem bír akkor velünk. Hopp, hopp, hopp. Solferino alatt, de sok legény vérzik. Patakba folyt a vér, benne voltunk térdig. Hopp, hopp, hopp.
1: Nagyságos.
0: Mi baj van Müllerné?
1: Egy nyomorék hazafisága. Tegnap délelőtt a prágai járókelők olyan jelenetnek voltak tanúi, amely ékesen bizonyítja, hogy e nagy és komoly időben a mi nemzetünk fiai is a legragyogóbb példáit tudják mutatni az Ak uralkodó trónja iránti hűségnek és ragaszkodásnak. Úgy érezzük, hogy visszatért a régi görögök és rómaiak kora, amikor Muzius Szévola csatába vitette magát tekintet nélkül elégett kezére. E legszentebb érzületeket és indulatokat tegnap megható módon juttatta kifejezésre egy mankós nyomorék, akit betegkocsiban tolt egy öreg anyuka. A cseh nemzetnek ez a fia önkéntesen és satnyaságára való tekintet nélkül a hadseregbe vitette magát, hogy életével és vagyonával áldozzon a császárjának. És a csata kiáltása fel Belgrádra oly élénk vízhangra talált a prágai utcákon, ez csak azt mutatja, hogy a prágai lakosság mintaszerű példákat nyújt haza és az uralkodóház iránti szeretetből.

0: A tábori oltárokat e nagy időkben egy zsidó cég szállította, Móricz Máler Bécsből, amely a legkülönbözőbb misekellékek és kegyszerek gyártásával foglalkozott, így például rózsafűzérekkel és szentképekkel is. Megfelelő fantázia nélkül nem lehetett volna megállapítani, hogy tulajdonképpen mit is ábrázoltak az oltár három részére festett képek. A galambon egészében véve semmit sem ronthatott el a festő. Odamázolt valami madarat, ami épp úgy lehetett galamb, mint fehér gyöngytyúk. Az Atyaisten viszont úgy nézett ki, mint egy vadnyugati rabló vezér, akit valami hátborzongató film mutat be a közönségnek. Ezzel szemben a fiúisten vidám fiatalember volt, csinos kis pocakkal és valami fürdőnadrágszerű ruhával. Sportember benyomását keltette, nagyjából. A keresztet olyan eleganciával tartotta a kezében, mint egy teniszütőt. Messziről azonban mindez összefolyt, és olyan volt, mintha éppen egy vonat futna be az állomásra.
1: Na, mutassa a nyelvét. Nyújtsa csak, nyújtsa, nyújtsa, úgy, nyújtsa csak.
2: Ember jobban, szabadszunkat alálozó szerintem, ennél hosszabb nyelve van fel.
1: Mi?
3: Csak hogy ne tessék azt gondolni, hogy én el akarom dugni a nyelvemet.
1: Le, ha a fene felé teszik, akkor is elbánunk magával. Kíváncsi vagyok maga, tengeri disznó, hogy mit gondol most magában.
3: Alázatosan jelentem, hogy én egyáltalában nem gondolkozok.
1: És miért nem gondolkozik maga, szijámi elefánt?
3: Azért alázatosan jelentem, mert az a katonaságnál meg van tiltva a katonáknak. Gondolkoznak helyett a feljebb valói. Mihelyt egy...
1: Fogja be a pofáját. Mi a baja?
3: Alázatosan jelentem, reumás vagyok.
1: Reuma.
3: Igen.

0: Magának borzasztó súlyos betegsége van.
1: Igen?
0: Micsoda érdekes véletlen, hogy az ember éppen akkor kap reumát, amikor világháború van, és az embernek ugye be kell vonulni. Gondolom, ez szörnyen bosszantja magát.
1: Stabarcúnak alázatosan jelentem. Tényleg bosszant.
0: Bosszantja. Úgy. Tehát az ilyen ember békeidőben úgy ugrándozik, mint egy bakkecske, de amint kitör a háború, mindjárt reumája lesz. Nem fáj véletlenül a térde?
1: Alázatosan jelentem, fáj.
0: Szóval fáj. Biztosíthatom, hogy mi itt egészen kiváló eredményeket érünk erre a másokkal. Még 20 év múlva is ordítani fog, ha álmában eszébe jut, hogy én nálam szimulált. Oda feküdni, lábakat fel, szarítész a szokásosat!
2: Parancs, stábarc úr!
1: Add csak, ne sajnáld! Jusson eszedbe az esküvődő! Még ha saját apád feküdne itt, vagy ides testvéred, akkor is beöntés neki, egy szemrebbenés nélkül. Gondolj arra, hogy az ilyen beöntéseken áll, vagy bukik Ausztria, és hogy milyen a győzelem. Ezért minden beöntéskor a császár őfelsége képe kell lebegjen a szemünk előtt.
0: Őrmester!
3: Parancs! Stábarc!
0: Ezt az embert leviszi az irodába, aztán egyenesen a helyőrségi fogdába. Ott majd kiverik a fejéből az ilyen pofázást.
4: Na, te is szépen eljátszottad a jó híredet, ha ide kerültél. Mire kell a legjobban vigyázni?
5: Hogy el ne szökjünk.
4: Azért vagyunk alsó nadrágban. Veled is megszagoltatta az öklét a szlávik stábfoglaló, mi?
1: Annak tisztára temető szaga van.
4: De te pont jókor jöttél. Olyan cirkusz lesz itt mindjárt, hogy az el se hiszem.
5: Nekünk a legjobb, mert minket mindig ide állítanak a szószék alá.
4: Mindent látunk. Micsoda hec, barátom!
5: Ez az ottroká, ez a távoli lelki.
4: Hát ez egy csuda pofon. Minél részeget annál jobb. A legjobb, amikor elesik az oltári szentségem. Meg a misekrőt.
6: Imádhat! Mindenki mondja utánam, amit mondani fogok. Te meg ott hátul, te piszok, lefújd az orrod a markodba! Az Úristen templomában vagy, és rögtön lecsukatlak! Hekergő! Nem felejtettitek még el a mi atyánkod? Hát akkor próbálj! Mi atyám, ki vagy a mennyedben? Jöjjön el a te országod! Jöjjön el a te országod! Jöjjön el, mi atyánk, jöjjön el a te országod, mi vagy a mennyekben. Jöjjön el a te országod, nem érted, amit mondok. Jöjjön el a te országod.
4: Várj, csak most mi baj a van. Akár ide lefogadom, és el fogja ejteni a monstanciát.
6: Látlanul. Te gami. Fogy, fogy, fogy, fogy, fogy. Hey, nem ide. Tudtam én, hogy nem fog menni. Kell is ti néktek, mi atyánk? Inkább 2 porció hús, meg zapsaláta, vagy papsaláta. Lerőgj ott hátul, te! Bezaválni, hasra feküdni az ágyon, aztán fütyülni a jó Istenre! De mi az? Akarjátok, hogy megtanítsalak egy új nótára? Na! Akkor daloljátok utánam. Hely az én szép kedvesem!

0: mind bele van bolondulva. Ilyen az én kedvesem. Ki ő? Hát a Szűz Mária. Ti ezt sose fogjátok megtanulni, lókötők. Én amellett vagyok, hogy titeket mind agyon kellene lőni. Bizony! Innen hirdetem ezt az Isten szent hajlékából, Piszokbanda, mert az Isten olyan dolog, ami nem fél tőletek, és úgy megtáncoltatja az egész társaságot, hogy belekerültök, mert ti nem akartok megtérni Krisztushoz. Inkább a bűnök tövises útját járját. Hey, maga pedig ott hátul, ne gyerítsen! Ezt kikérem magamnak! Hát ló maga? Nem ló! Ha, jusson eszetekbe, marhák, hogy emberek vagytok, és itt minden mulandó, de az Isten örökkévaló! Nekem éjjel-nappal imádkoznom kellene értetek, hogy az irgalmas Isten belebocsássa az ő szent lelkét a ti hideg szívetekbe. De nem imádkozok, majd bolond leszek. A kis ujjamat sem mozdítom, értetek? Nem és nem. Mert az Úristennek esze ágában sincs összeállni ilyen latrokkal. Halljátok olyan? Ti, alsó nadrágosok!
1: Alázatosan jelentjük, hogy halljuk!
0: Nem halljuk hallani! Az élet sötét fellegében vagytok, amivel az Úr mosolya se veszi le a gyászt rólatok. Hülyék! Mert az Isten jóságának is megvan a határa. Lecsukatlak! Mert lecsukatlak! Imádkozni nem tudtok. Azt hiszitek, hogy a templomba járás az egy hetsz? Hogy a színház vagy mozi? De majd kiverem én ezt a fejetekből. Dehogy verem! Ha egy tábornagy vagy egy érsek volna itt személyesen, akkor se javulnátok meg. Pedig egyszer még az eszetekbe fog jutni, hogy oda vartam nektek. Na! Na! Mindenki vegye példát erről az ember. Mit csinál? Sír. Levő! Te! Meg akarsz javulni? Nem megy az olyan könnyen, fiacskám! Sokat kell még gondolkodni az Úristen végtelen irgalmáról és kegyelméről. Tessék, bőgni kezdett itt előttünk egy ember, aki meg akar térni. De mit csináltok ti többiek? Tátvészkedtek? Vakarohoztuk? A szátok teli van bagóval, pedig hát itt katonák vagytok, vagy nem, vagy nem, vagy nem, pedig valami marha civilek. Na, gyerünk most már az Úristent keresni, a tetveket majd megkeresitek ott. Hülyék! Na, ezzel be is fejeztem, tekergők, és mindenkit felszólítok, hogy a mise alatt tisztességesen viselkedjen, de hogy úgy legyen, mint a múltkor, amikor ott hátul kincstári fehér nemű cserétetek kenyérér úrfelmutatás közben.
1: Alázatosan jelentem a feldkurát úrnak, hogy hivatni tetszett.
0: Szól maga az. Na, közben én mindent végig gondoltam, és azt hiszem, hogy belelátok a vesétbe, érted, te zsivány?
1: Igenis.
0: Ez az első eset, hogy valaki elbőgte magát nekem a templomba. Vald meg az ember,
2: hogy csak a hec miatt bőgted el magad.
1: Jelentem alásan, Fett kurát úr. Gyónom a mindenható Istennek és a főtisztelendő úrnak is, aki Isten helyében van itt. Hogy tényleg csak a hec miatt bőgtem el magam. Én láttam, hogy a tisztelendő úrnak hiányzik a prédikációjához egy megtért bűnös, akit hiába tetszett keresni a prédikációban. Ezért gondoltam, hogy örömet okozok a tisztelendő úrnak, hogy ne tessék azt hinni, hogy már nincsenek tisztességes emberek a világon.
2: Maga tetszik nekem. Miért ül itt?
1: Jelentem alásan a Feld kurát úrnak, hogy igazán nem tudom, miért ülök itt. És nem panaszkodok, hogy itt ülök, csak pechem van. Én mindig jót akarok, és a végén minden rosszra fordul. Mind itt ennek a vértanúnak mögöttem a képen.
2: Maga egyre jobban tetszik nekem. Majd érdeklődöm maga után a hadbíró úrnál. Kéne nekem egy puccer. Ezekkel a tiszti szolgákkal sosincs szerencsém. Azelőtt egy könyvelő szolgált nálam, de az folyton csak óvégatott és imádkozott, hogy az Isten oltalmazza meg őt. Hát kiküldtem a frontra egy menet századdal. De most nem diskurálok itt többet magával. A tétem!
3: Te, most te kísérsz minket, vagy mi kísérünk tégedet?
4: Azt sose lehet tudni, barát.
2: Mi kísérünk tégedet, értetted? Elő kell tégedet állítanunk. Te neked itten tényleg gyónni fog kelleni?
4: Tényleg, kamerád, mert engemet holnap felakasztanak.
2: No.
3: Akkor inkább gyere.
4: Ígyünk még egy pohára. Ez a felkurát még válthat.
1: Ne, jeleget ittatok már. Nem foglak benneteket még egyszer fölcipelni az emeletre. Na, itt is vagyunk. Tessék, Otto Katz.
4: Felkurát.
3: Nem engedem, hogy fölakasszanak.
2: Vír meddenge orzám, felgurát, az elítélő itt van. Látom, elhozták. Van gyufája. Minden katonánál kell legyen gyufa. Az olyan katona, amelyiknél nincs gyufa, az... Na, milyen az?
1: Az gyufátlan, jelentem alással.
2: Helyes! Na! Nem büdös a maga lába, Svejk?
1: Jelentem, nem büdös.
2: Az is helyes. Iszik maga snapszot?
1: Alázatosan jelentem, hogy snapszot nem iszok, csak rumot.
2: Nagyon jó! Most nézze meg ezt a katonát. A Felbuer őrnagytól kértem kölcsön mára. Főhadnagytól kértem kölcsön. De ez abstinens. Ez nem pucer, hanem egy tehén. Nem sígyeled magad, te marha?
5: Igenis sígyeled
2: fel. Ne érdemel egy pár pofont. Kiküldelek a frontra egy menet századdal, ne féljél.
5: Will, meldenge, horsam, herr.
2: Ti berúgtatok. Szolgálatban. Én ezért lecsukatlak benneteket. Svejk.
1: Igen?
2: Vegye el tőlük a puskát, és vigyázzon rájuk a konyhát.
1: Igenis.
2: Tele.

0: Алло! Там копчу. Én... Sehogy se tudom megkapni a kaszárnyát, úgyhogy eredjetek haza, és jusson eszetekbe, hogy szolgálatban nem szabad berújni. A Twitter!
1: Herfeld kurát? Herfeld kurát! Herfeld kurát úrnak alázatosan jelentem, hogy itt vagyok.
0: És mit akar itten?
1: Alázatosan jelentem, a Helmich főhadnagy üzent értem, hogy el kell vinnem a Feld kurát urat.
0: Azt mondta, hogy el kell vigyem. És hová megyünk?
1: A Feld kurát úr lakására jelentem alással.
0: És miért? Hát nem ott vagyunk.
1: Jelentem, egy idegen házban tetszik lenni, a lépcsőházban.
0: És hogy kerültem én ide?
1: Látogatóba tetszett lenni a Helmich főhadnagy úrnál.
0: Én? Én nem voltam ott. Maga téved. Én elesek magának.
1: Feldkurátor, kérem!
0: Na! Mi tetszik? Maga kicsoda?
1: Én a feldkurátor pucerje vagyok.
0: Nekem nincsen semmilyen pucerem. Én nem is vagyok feldkurát. Én egy disznó vagyok. Hát, ereszel, uram! Én nem ismerem magát. Én nem. Nem ismerem magát, uram. Ismeri maga Otto Katzot?
1: Igenis, kérem.
0: Na! Az vagyok én. Voltam az érseknél.
1: Mi?
0: A Vatikán érdeklődik iránta!
1: Ne ord Istenem, rávágok a szádra! Hada megyünk és kuss, nincs duma!
0: Nem bánom. Menjünk, ahová akarom.
1: Na ugye.
0: Csak a Suha bordélyházba. Ne menjünk, mert ott adós vagyok.
1: Értettem.
0: Svejk.
1: Igen.
0: Hol volt maga, Svejk?
1: Jelentem aláson elintéztem, amit a feldkurát úrnak rám tetszett bízni.
0: Ha? Svejk. Svejk.
1: Igen.
0: Kiöntött le engemet. Egészen oda vagyok ragadva a bőrdiványhoz.
1: Jelentem aláson, az nem leöntés, hanem egy egészen más dolog. Jelentem, hogy az éjszaka...
0: Csak nem voltam berúgva.
1: Jelentem, az nem kifejezés. Egy kicsit delíriumban tetszett lenni. Szerintem tessék átöltözni és megmosakodni.
0: Jaj, úgy érzem magam, mintha elvertek volna. Nem verekedtem én tegnap?
1: Olyan nagy baj azért nem volt.
0: Szomjas vagyok.
1: Az csak a tegnapi szomjúságtól van. Ismertem egy asztalost. Az először 1910 szilveszterén rúgott be. És másnap olyan szomjas volt, hogy kellett vennie egy heringet. És arra tovább ivott. És azóta így megy ez minden nap 4 éve. És senki se tud segíteni rajta. Olyan ez, mint a Ringispielfeld kurátor, kérem.
0: Ringispiel. Jézusom, de jó lenne egy kis diópálinka.
1: Jelentem alásan. Azt is hoztam.
0: Hogy hozott?
1: Úgyhogy mindent elintéztem, amit a Feld kurátor rám bízott.
0: Én?
1: Igen. Egyszer... Egész éppen magához tetszett térni a Feld kurátornak. Reggel. És akkor még le se tetszett öntve lenni.
0: Jézusom! És mit intézett nekem, Svejk?
1: Azt tetszett mondani, hogy vagy a Schnabel kapitány úrtól, vagy a Mahler főhadnagy úrtól, vagy a Fischer kapitány úrtól kérjek 100 koronát. Ha nem megy, akkor Zaciba adjuk az zongorát. És hozzak egy kis diópálinkát is. És a feldkurátumnak mindegy, de üres kézzel ne jöjjek vissza, mert mehetek a frontra. Na hát. Hát először is itt a diópálinka. Két üveg helyett hoztam mindjárt ötöt. Hát tovább tartson.
0: Miből? Svejk.
1: Abból, hogy gondoltam, egy füst alatt mind a három tisztulat elintézem. Elég simán ment. Mert nem abrakra kértem, ahogy mondani tetszett, hanem arra, hogy tartásdíjat kell fizessünk. A snáblő kapitány előtt térdre is kellett boruljak.
0: Tartásdíjat?
1: Azt fel, kurátor, kérem. Ilyen apanást, ami a lányoknak jár, ha gyereket csinálunk nekik.
0: Micsoda?
1: Mi nálunk egy Schuster egyszer öt lánynak fizetett egyszerre, és mindenki adott neki kölcsön, ezért gondoltam, hogy inkább ezt mondom. Érdeklődtek, hogy miféle lány ez, és én mondtam, hogy nagyon csinos, és még nincsen 15 éves. Erre aztán elkérték a címét.
0: Hát ezt jól megcsinálta, Svejk. Megint egy szép kis botrány.
1: Á, nem lesz semmilyen botrány, feldkurátor, kérem, mert megadtam nekik egy öreg süket néninek a címét, aki ott lakik a mi utcánkban. Alaposan el akartam intézni mindent. Parancs, az parancs. És itt vannak az emberek az zongoráért. A tiszta haszon, ha innét elviszik. A házi úrnak azt mondtam, hogy elszakadtak a drótok, és javítani visszük. És a diványra is itt van már a Handlé, feldkurátor, kérem. A bőrdiványoknak nagyon jó áruk van.
0: Más nem intézett, Svejk.
1: Igen, jelentem alássan. Meghoztam a püspökileg szentelt olajat az utolsó kenethez. Ez elég nehéz volt, jelentem. Az ilyesmi nehezebb feladat, mint az élet vizének a keresése a Bozsena Nyemcova meséiben. Nagyon el van romulva vallásilag ez a prágai nép, kérem. Három drogériából kidobtak. Kettőbe mentőt akartak hívni, de a polák cégnél végre találtam. Prima minőség. Ecset, lak, firnájsz, szentelt olaj, minden. Hoztam 10 dekát. Bekelhetünk vele egy egész zászlóaljat.
0: Miféle utolsó kenet? Svejk.
1: Jelentem alásan, azt tetszett mondani, hogy kell mennünk a Károly-téri kórházba feladni a kenetet. Csak még csengőt kell szerezni. Feldkurátor...
0: Csengőt?
1: Csengőt, jelentem alásan, hogy csengessünk, ha megyünk az utcán az Úristennel. Hogy az emberek levegyék a kalapjukat. Zsiskovban egyszer egy plebános elvert egy vakembert, mert az nem köszönt egy ilyen alkalommal. És még le is csukták, mert kiderült, hogy süket néma, nem vak. Én már ki is néztem. A kiskereszt vendéglő ajtaján prima csengő van. Jó lesz az a szent kenethez.
0: Kenet? Tényleg. De az nem ma lesz, Svejk. Jut eszembe, holnap tábori misét megyünk celebrálni.
1: Jelentem alásan, azt is tetszett mondani. De a miséhez mindenünk megvan. Akkor jöhetnek az emberek a bútorokért. Kim várnak az előszobában. Úgyhogy tessék onnan fölkelni, hadd pucoljam le.
0: Svejk, megint.
1: Jelentem alásan,
0: megint. Szóval, megint berúgta.
1: Valami kávéházban. Nem tetszett tudni pontosan, hogy melyikben. A sárga földig tetszett a feldkurátornak.
0: A begyár istenit, Svejk. Hol tanult meg maga ilyen prima grogot főzni?
1: Brémában, jelentem alásan. Egy lezüllött matróztól. Azt mondta, hogy aki gyenge grogot iszik, megfullad, mint egy kutyakölyök.
0: Ilyen grog után, Svejk, passzió lesz a misézés. A tábori mise, az nem olyan vicc, mint a fogházi mise. Ezt tényleg jól fel kell kötni a gatyát. Tábori oltárunk van, összecsukható zsebkiadás. Ha. Jesszus Mária, Svejk!
1: Na.
0: Mi aztán nagy marhák vagyunk. Tudja, hová tettem azt az oltárt? A bőrdiványba, amit eladtunk.
1: Hát ez nagy tenk, jelentem alásan. Igaz, ismertem azt a Handlét, de máma mondta a felesége, hogy lecsukták valami lopott szekrény miatt. És a mi diványunk egy tanítónál van, Vrsovicébe. A legjobb lesz, ha kiisszuk a grogot, aztán megyünk megkeresni az oltárt.
0: Tényleg, csak az oltár hiányzik, Svejk. Különben a gyakorlótéren már minden elő van készítve. Monstranciát kapunk kölcsönbe, Zsevnovból. Kehely pedig. Az nekem van egy sajátom. De hol a fenébe lehet? Mondjuk, hogy elvesztettem. Nem baj. A Wittinger főadnagy a 75-ösöktől ideadja a sportkupáját. Nagyon jó futó. A sportfavorit klubban nyerte. Nagy barom vagyok, hogy mindent az utolsó percre hagyok. Miért nem néztem bele abba a hülye diványba?
1: Na, egészségünkre, felt kurátor.
2: Tessék kérem kinyitni!
3: Na végre.
4: Jó napot kívánok.
3: Maga a tanító?
4: Igen, kérem.
3: Maga vásárolt tegnap előtt egy bőrdiványt?
0: Hát, hol az összecsukható tábori oltár?
4: Jézus Mária! Kérem, én amikor megvettem azt a díványt, álmomban megjelent egy angyal, aki rám parancsolt: Pavlík, nézd meg, mi van a díványban. És én megnéztem, és ez az Atya Úristen rendelése volt, és amikor megláttam a három részes oltárt a miniatűr szentségtartóval, én, kérem, letérdeltem és imádkoztam, és dicsértem az Istent, hogy csoda történt.
0: Ámen. Hol van az oltár?
4: Azt én odajándékoztam a mi vörsovicai templomunknak, a sekrestyéjébe, mert az Isten újja, kérem.
0: Minket az nem érdekel. Az ilyen dolgot, ami nem a magáé, a rendőrségre kell vinni, nem valami átkozó sekrestyébe. Öltözöm föl, velünk jön!
4: Jézus Mária, én ezzel semmi rosszat nem akartam.
1: Emiatt a csoda miatt még meggyűlhet a vajam.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

a harsfaágok csendes árnyán. A harsfaágok csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja, húj, daloltám a csalogány. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt rám. Oly izgatottan jött elémbe. Mi boldogság volt, Mária, hogy megcsókolt-e? Megbízám. Ej, haja, húj, most is pirul belé a szál. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen. Nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja, húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott, ó, hogy szégyelném magam. Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga, meg én magam. Meg egy kis madár a fán. Ej, haja, húj, az nem árul el talán. Jacopone da Todi.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnám, part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán, sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó nyájas táj, ó tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündökletesre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássa, mit ridegnek a követse. Lángoljatok, hisz lánggal égek én is.